0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylápás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan a lényei döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is, díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kisújból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
3: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy szogd meg te is.
2: Így van,
3: tehát szogd meg te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobile Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív médiavezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
2: Terepmunka.
3: Uh-huh. Tehát hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt, tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
2: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
3: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki milyen feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. összesen már, 30
2: év.
3: Ez 30 év. Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, hogy én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. Sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hát hogyha eljött az ideje, ha én alábbadok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
2: Neked, amit mondtál, nagy ez a terep. Hát pontosan. Nem elveszi tőled pontosan a munkát, hanem esetleg melletted.
3: Igen, igen. Úgyhogy most például, hát nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta hangossággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atlétek is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lyles-i visszanézett a Zámbó Istire, hogy ilyen kérdést neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Igen, ezt most látjátok. Igen, tehát, igen, hogy egyrészt a fejem, másrészt azt, hogy a fogalmazásgátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. De sose bánom egyébként. Hát, tehát tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt sem tudtam, hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott tehettünk két ilyen szenzációs eseményen. Én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni. És még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
4: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
2: De hogyha a Füredet is tegyük bele, mert abszolút, amit Ildi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát több, ugye?
4: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Athletics is folyamatosan azt mondja, az a 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
3: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dött. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, Ildi, hanem valahol érzed.
2: Mi a junior sumo Európa bajnokság, és ugyanolyan lelkesen beszélgettünk, ugye már múlt héten ez a helyes.
3: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfbal VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül
2: vagy bridge-ezni.
3: Nem tudom ezt most éppen, hogyha kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a párizsira, aki jelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell. Ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment. És az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na az külföldön nem lesz meg. Szóval... az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát, hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerél. De ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Mărculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meglegyen, az meglegyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, a helyet meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártyát, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az atlétikai szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok 22-ben, ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán, de ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
5: Igen. Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
3: Abszolút nem, abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte, hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá, és ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni, tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzor cég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, azt felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát kinek nem kell, igen, ez a technika?
6: Áldás. Ez fantasztikus, tehát, egyébként.
3: Abszolút. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy mivel lehet újítani. Én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy ilyen...
6: Hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos
3: jelzet. lány vagyok én is.
2: A két fiú minden telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút.
7: Hát ez a generációs különbség.
5: Annyiba javítanám Szilvit, hogy mivel Gege sem használja a telefonját, nálunk fejben van.
2: Ja, én ilyen gondoltam.
3: Na, hát akkor vizsgázzunk.
7: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos világversenye a csapatodnak, azóta rengeteg.
3: És
7: nagy
3: volt
7: fontos,
3: egy olyan,
7: és évente három.
3: Egyszerre
7: három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
3: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles, neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon, nagyon ismert, és régen, hát régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy
7: ki?
3: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda kapus.
7: Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
3: Igen, a zseniális rác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában. Igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy
7: hát igen.
3: Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol. Hogy tényleg most is úgy futottunk neki, hogy egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, ne, hogy ne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
4: Bocsánat, van tagfelvétel?
3: Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem
7: hát ez
3: óriás,
7: szuper.
3: És sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos az nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 éves, én is egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén
7: mondjuk ez volt az atlétikai világbajnokság,
3: így van,
7: most
3: így van.
7: Pedig ugye, igen.
3: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a Duplantis előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
5: és kellett... És nem engedi ugrani.
7: De énekelni, igen.
3: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, persze. És egyszer csak Duplantis-a csinálja, 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy
5: ezért van ilyen jó kedved. Ezt megbeszéljük.
3: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
2: De azt már erősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kell, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
4: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jön, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
3: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyónak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hogy megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig
2: szoktál
3: mondani...
2: Szoktál dicsérni? Mert sok micsoda? Vezetőnek ez a hibája.
3: Ne viccelj.
2: Csak leszúr.
3: Ne viccelj. Uh-huh. Hát én dicsérek. Én rugdosok emberek. Gyere, menjünk. Uh-huh. Nem tudtad? Nem baj. Jövök veled. Fogjuk meg, vigyük. Uh-huh. Tehát, hogy de hát nem emlékszel? Szoktam szerintem. Meg a másik az, hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadász területnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is
2: és
3: a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális, tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Monteverestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez igen, ilyen egyszerű. Igen. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás. És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, igen, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
2: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
3: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, mert egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. Igen. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer megfertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
2: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
3: Abszolút egyébként, mert jobban van nem, hogy kell, hanem ugye kinek milyen? Mert mindannyian mások vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a Movilpressnél, csupa egyenként. De nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt. Tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik. Az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem magam, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából ő neki mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szó viselgatja, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, hogy főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vesztel Pressnek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen bal szélen kiment el, és hogy lőtte a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
7: Igen.
3: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodperc alatt elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi, Jenő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű női sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
7: mondd el azért, melyik ez a
3: város. Szent Miklóson. Uh-huh. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi benn maradt, meghallgatta. És utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített a Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben, tehát hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdu B. István vagyok, jó reggelt kívánok, a BVST kezdőcsapatát kérem sorolni, ha 3-ra nem kezdi, el leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdőcsapatán. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, hogy valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként a Pekingben is beszélgettünk. Azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és persze, nem másért.
2: Bocsánat, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltad. Na, ezt meséltem.
7: Meg, hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
3: Óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valami miért engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy négy magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, én nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a harmadik aranyát, Balogh Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozsi Ildi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fotó.
8: Kollégám, Szalai Péter, Ildi, azért ennyire nem vagy jó nő.
3: Szóval igazából... Tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ezt muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de ezt muszáj elmondanom, mert ugye Csurka Gergő mondta, hogy Ildi, azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod?
6: Nem zavar,
3: hogy neked annyira kalap kell, mert ugye mi kint voltunk elszállásolva, és akkor menjünk be a hardballba, nekem minden olyan csapat kellett, például a judó, vívás, minden, ami a hardballba volt, hogy én tudjak kalapot venni, mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom, ötödik sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták, bejönnek a katonák a megnyitón. Még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergő így felállt. Nem mondom az elejét. 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
5: Magyarul
3: is.
5: Akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
3: Igen, ezek szerintem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Peking vagy másik ilyen hatalmas célja, persze, azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, hát azért én végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a Nemzeti Sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta a kis interjúját, és elment a városba nézelődni, addig Ildi a következő médiumokra fel lehet sorolni. Danubius, Schlager, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mind háromban mást, mert nem lehetett ugyanazt mondani. Írtam valami két újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
6: Egy kis elérhető sztárnak.
3: Abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatót, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
6: Bocs, az volt a missziót,
3: hogy neki tőlük valamit szerezek a Viktornak mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor így sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szülinapjára ekkora felhajtást fognak rá. Annyira örült neki, hogy még kétszer. Mert ugye az van ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjú van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt Kobiékat Isten nyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így meg hogy feketem el nem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, mert hogy ijedtem be, úgy izgultam, hogy nem mertem be. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much, most hálálkodok neki, ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pont húsát. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, hogyne, pedig. Persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott találtam magam a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy kokezálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Lett a vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban,
9: ezt tegyük hozzá gyorsan,
3: és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyes zónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatatlan, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt, tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis a kezdet, tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így lépegetett tovább. Az egyik a Mixzona menedzserem, Kukla René, elrohant és hozott neki egy sütit a Media Centerből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a hátra meg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, mert dopping, meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen, tehát hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
7: Persze.
3: Szóval, hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások, hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam, tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük, egyszerűen a Phelps-el lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg, és tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a Mixzónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a boltra felem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
7: És Betlehem Dávidnak is segítettél.
3: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
7: Nagyon helyesek voltak.
3: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem? Tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
7: Hajatok hasonló, úgyhogy a passzal segítettél picit.
3: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszkben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük. És ezek tök jók. Tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszkben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
9: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
3: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jó belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
2: mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy, hogy lesz egy iskola is, ami a, vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
3: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem a sport, akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsi Ildinél fölveszik azonnal. Valamiért, valami biztonságot ad a...
2: Hiteletben már szerintem.
3: De hogy az, hogy tényleg megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
2: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
3: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitman Emilnek ajánlottam be egyszerre 4 embert, hogy majd az egyik fönt marad a uh-huh. rostán. És írtam minden ki ez jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen másak vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről. Az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. Mm. És mert leírtam a többinél, mm-hmm. hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg mm-hmm. ilyenek. Hát ez egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
5: Ez neked is volt, Gege, hogy ha jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
4: Tehát jó, így lesz. Majd vasárnap reggel figyelek a szót.
3: Sőt, a hátadon vissza valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát az egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg az sokat tud nektek adni, hiába vagy a kórumban egyedül.
2: Igen. Szóval az iskola.
3: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 percben fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem. És
5: úgy, akkor eddig volt Komlósi Oktatási Stúdió, most már lesz Kolozsi Oktatási Stúdió?
3: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi Oktatási Stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia. Tehát, hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni mindenkinek. Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefont. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, már nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, hazamegyek, mit nem mondtam el? Akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla. Hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerősöm, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe. És mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen. És hogyha változni kell, és én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kell keckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval minden, és két év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvasta, mondtam, te, hogy olvastad. Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hangjuk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukba, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vicrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a szabadságtérre, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé előtt, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, hát én együtt vezettem műsort a Komlósi belökött oda is, hogy a Vicrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csokom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki, szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni, adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az.
2: Ildi, ez már sajnos a végszó.
7: Hát sok sikert kívánok.
2: Köszönöm, hogy elmondtad.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen
3: élvezetes.
2: Nem volt ezt a rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezer van, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, írja el majd végig. Gyere Egér, gyere kicsi lány. Egér Megyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szabó Szilvia vagyok. Heteken belül nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratokat, köztük az úgynevezett ügynök aktákat is. Mindennek van sportos vonatkozása is, de felvet morális, emberi és sorsfordító kérdéseket is. Erről beszélgetünk most a következő órában. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Takács Tibor történészt, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tudományos kutatóját, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport munkatársát. Sziasztok!
3: Üdvözlünk mindenkit mi is.
2: Hát komoly ez a téma, de ahogy említettem, sok-sok szegmensből vagy szempontból lehet ezt megismerni és átbeszélni. Ugye az állambiztonsági iratok 1997 óta bizonyos fokig már nyilvánosak, vagy kutathatók bizonyos kör számára. Mi változik a most bejelentett döntéshozatallal, törvénnyel?
3: Igen, ez jó, hogy elhangzott, hogy bizonyos szintű offline nyilvánosság már 97 óta volt. Azóta, főleg egy 2003-as törvényi módosítás után jelentősen megnőtt a történeti levéltárba bekerült iratoknak a köre. És igen, ez a kör a tudományos kutatók számára, illetve az érintettek megfigyeltek leszármazottai számára már eddig is hozzáférhető volt. És nagyon sok irat már különböző tematikus összeállításukban már eddig is kikerült online, vagy online adatbázisokba az adatok. Most annyiban változik, hogy reményeink szerint jelentősen megint bővül a levéltárba került, és így kutathatóvá váló anyagok köre, illetve az a lényeges változás, hogy a hálózatra vonatkozó iratokat az ABTL online egy honlapon teszi közzé. Október 23-áig a úgynevezett hatos kartonokat, illetve a hálózati adattárban lévő adatokat, ez gyakorlatilag a hálózati személyekre vonatkozó nyilvántartásuk, tehát amin nyilvántartották őket. Hozzá kell tenni, hogy ez biztos, hogy nem teljes, tehát a Kádár korszakban, illetve a Rákosi korszakban összesen olyan 150 000-160 000 között mozgott összesen, amennyi hálózati személy volt. Ennek töredéke nagyjából a harmadára vonatkozó ilyen kartonok, illetve adatok lesznek majd, vagy maradtak meg, és tudja a levéltár majd feltenni. Illetve február végéig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig pedig a most a levéltárban lévő beszervezési dossziékat teszi fel majd a levéltár. Ezek az dossziék, amelyek a hálózati személyek beszervezésével, tanulmányozásával, tartásával, kapcsolattartásával kapcsolatos anyagokat tartalmazza. Tehát ezek a köznyelvben ügynökaktáknak nevezett irategyüttes, amely online is nyilvánosságra kerül, ez szabadon, tehát bárki számára online interneten hozzáférhető lesz.
2: De hogyha ezt az érintettek már látták és kutathatták, akkor várható-e most, október 23-ától, vagy addig, ugye, amíg felkerül, valami nagy áttörés, vagy azért a lényegi dolgok már kiderültek eddig?
3: Biztos, hogy várható, mert nem biztos, hogy mindenki kikérte például a saját magára vonatkozó anyagokat. Tehát mondjuk, ha egy állampolgár, mondjuk valaki kíváncsi volt saját anyagára, vagy ha mondjuk fiatalabb volt, de mondjuk a szüleinek, hogy megfigyelték-e, nagyon egyszerűsítve, akkor megkapta az anyagát, és hogyha volt olyan hálózati személy, amely a róla, vagy szüleiről, vagy valamelyik felmenőjéről jelentett, akkor ezt ő megkapta, tehát ő megtudhatta, hogy ki az, aki jelentett a róla. Viszont, ha nem volt ilyen, tehát vagy nem maradt meg egy ilyen jelentés, akkor nyilván nem kapta meg, nem volt olyan hálózati személy, akinek megkaphatta az anyagát. Most viszont a minden új hálózati személynek a hatos kartonja, amely megmaradt, és az ABTL-ben van, az felkerült, tehát hozzáférhető válik bárki számára. Tehát biztos, hogy lesznek olyan nevek, amelyek most mások számára, vagy a ismerőseik, vagy a számára is talán meglepetés lesz, és ugyanúgy a tudományos kutatók esetében is. Azért azt tudni kell, hogy tudományos kutatók azok általában ha még személyekre is kutatnak, általában történetekre, jelenségekre kíváncsiak, tehát ritka az, hogy mondjuk valaki azzal jön be, hogy ő az összes hatos karton végig akarja nézni, tehát ilyen nem volt. Tehát biztos, hogy még a kutatók számára, azok, akik már kikérték az anyukat számukra, és biztos, hogy lesz valami meglepetés.
2: A hallgatók között biztos vannak fiatalabbak, akik nincsenek annyira tisztában az akkori időszakkal, úgyhogy majd egy kicsit azt is megvilágítjuk, de mind a kettőtöktől kérdezem, hogy nem kell attól félni, én értem, hogy van egyfajta társadalmi igény ezeknek az iratoknak a megismerésére, de nem kell attól félni, hogy ezzel több bajt, többet ártunk, mint amennyi, hát most csúnya szó ez, hogy hasznot hoz, tehát nem szakadnak-e fel olyan emberi sérelmek, sebek, amelyekkel esetleg rosszat tehetünk, emberi sorsokat befolyásolhatunk?
4: Hát nekem az a véleményem, hogy de igen. Tudnék, hogy eddig is megismertünk sorsokat, majd szóba kerül ugye Novák Dezsőnek a személye, és most el lehet őt ítélni, meg, vagy nem kell őt elítélni, tehát teljesen én a hallgatóra bízom. De azért, amikor a Dezső bevallotta, hogy ő jelentett, ebbe tulajdonképpen bele is betegedett, mert az ő környezete erre úgy reagált, hogy nem tudta a Dezső feldolgozni, egyébként a környezete se tudta feldolgozni, ezért nem tudta. Tehát itt nagyon nehéz most akkor, nyilván a megbocsátás, meg tényleg én mondok egy ilyen nagyon, tehát a keresztényi megbocsátás, csak ezzel az a baj, hogy ugye, hát ezt nem biztos, hogy most kellene, ezt korábban kellett volna rendezni a 90-es rendszerváltoztatás környékén. Egy kicsit úgy érzem, ez egy kötelesség, egy elmulasztott kötelesség, nem a jelenlegi kormánynak az elmulasztott kötelessége, be akarják pótolni, de azért egy kis ideig meg lesz kavarva az állóvíz, hogy így fogalmazzak, annak ellenére, hogy minden csoda három napig tart. Most a csodát értsük úgy, hogy ki fog derülni esetleg néhány emberről, talán olyanokról is, akikről nem várjuk, hogy belekerültek ebbe a ügynök
2: oldalra. Ezt értem, ezt a három napig csoda, na, de hogyha megromlik egy barátság, egy évtizedes családi
4: ez jó
2: kötelék,
4: felvetés.
2: Akkor
4: ez
2: a három
4: jó
2: nap
4: felvetés.
2: Az...
4: Igen, akkor az több.
2: Tibor?
3: Igen, megvan ez a hát veszélye, vagy lehetőség is, de azt is figyelembe kell venni, hogy itt azért eltelt már 90 óta 36 év, tehát nagyon morbidan fog hangzani, de a szereplők nagy része már nem él. És ebből fakad egy másfajta probléma az, hogy most már olyan dolgok, tehát kiderül valakiről, már nem tud reagálni erre. Tudjuk, akikről kiderült, talán Novák Dezső a kevés kivételek egyike, de általában tagadták, vagy valami hát magyarázkodtak. Tehát az a fajta elvárt, a társadalom által elvárt szembenézés, személyes szembenézés azért a többnyire elmaradt. De mégiscsak ez is egyfajta reakció, most erre már nincs lehetőség. Tehát még a magyarázkodást, a handabandázás, vagy nem tudom mit, tehát még az is el fog maradni, tehát mert már az érintettek többsége nem fog tudni reagálni. Ez is probléma, mert már ez a fajta szembenézés már egyszerűen, mondom, morbid, de biológiai ok miatt már nincs lehetőség. Másrészt igen, tehát kellett volna, nem tudom, majd hát lássuk, majd meglátjuk, nem tudom.
2: Az is felvetődik, ugye miután ez 97-ben már egyfajta nyilvánosságot kapott, hogy akkor megismerhettünk-e minden valós adatot, tehát valósak-e ezek az adatok, illetve hogy teljesek ezek az adatok, mert azért ilyen legendák is vannak, hogy ott azért lehet, aki hozzáfért, lehet, hogy eltüntetett iratokat, tehát hogy ez sem akkor a teljes képet rajzolja majd ki, hogyha nem minden adat lesz megismerhető, vagy hozzáférhető.
4: Ez jogos, de erre azért nem tudok igennel és nemmel válaszolni, mert ugye ez a feltételezés, hogy eltűntek, ez egy feltételezés, vagy valószínűsíthető, nem tudunk róla, konkrétan tény nem áll a rendelkezésünkre.
3: Hogy szól közben, de? Tehát azt lehet tudni, hogy tűntek el iratok.
4: Az, hogy tűntek el, az igen.
3: És nagyjából még körülbelül azt is meg lehet, főleg a dosszié formátumban megőrzött iratoknál, hogy mik. Nyilván, amit eltűnt, azt már nem tudjuk, hogy konkrétan milyen iratok voltak benne, de hogy mondjuk kikre vonatkozó iratok, ez helyek közel megállapítható. Az is megállapítható, mint mondtam, minden hálózati szeméről kellett hatos kartont kitölteni. Ebben jó esetben a most ha csak a Kádár korszakot nézzük, és úgy veszük, hogy mintha 50-ben minden megsemmisült volna, ha csak a Kádár korszakot nézzük, akkor is olyan 50-55 ezer hatos katonának kéne lenni. Ennek nagyjából a fele van meg. Tehát ezt is lehet tudni. Azt is lehet tudni, hogy a rendszerváltás környékén is tűntek el iratok, meg a szolgálatoknál is visszamaradtak iratok. Ez a rendszerváltás jellegéből adódott, tehát szükség volt titkosszolgálatra a Magyar Köztársaságnak is, és a korábbi titkosszolgálatok működtek tovább új néven és új struktúrában. Az viszont, ami megmaradt, arról is lehet tudni, hogy ezek hitelesek. Tehát az lehet, tehát igen, tehát nem teljes, az biztos, de ami megmaradt, azért ezt lehet tudni, hogy valós. Tehát tudom, hogy voltak, amikor voltak ilyen lebukások, akkor így előkerültek ilyen, hogy direkt azért töltötte ki valakire mondjuk hatoska hatont, hogy majd esetleg, ha majd nyilvánosságra kerül, akkor majd
5: befeketítsék.
3: Hát ez nonsens. Tehát arra van példa, hogy egyszerűen a működési kényszerből fakadóan valakit hálózati személyként tartottak nyilván, de ez inkább a hírszerzésre volt igaz. Ahhoz, hogy valakiről hatos kartont kitöltsenek, ahhoz kellett egy beszervezési nyilatkozat, tehát olyan szemét tartottak nyilván belföldön hálózati személyként, aki valamilyen módon kapcsolatba került az állambiztonsággal. Az, hogy később hogy működött együtt velük, milyen jelentések adott, az megint más. Én ezért szoktam mondani, hogy ezek adatok fognak nyilvánosságra kerülni, nem csak mostán februárban is, akkor is lesznek iratok, de azok is adatok. Ahhoz, hogy ezt jelentéssel, meg jelentőséggel felruházzuk, ehhez történeteket kell elmesélni. Ahogy elhangzott, az érintettek egy része már nem fogja tudni elmondani a történetét, de mi, akik itt vagyunk még, és olvassuk értően mondjuk ezeket, most nem csak a kutatók, történészekre, hanem sportújságírókra, szakírókra is gondolok, vagy bárki másra, tehát egyszerűen újságírókra, azok el tudnak mesélni majd történeteket.
2: Említette Tibor, hogy az érintettek többsége talán már nem él, viszont vannak még életben lévő érintettek. Személy szerint magatokban néztek más, hogy ítélnétek meg egy olyan olimpiai bajnokot, legendás sportolót, akikről esetleg ilyen terhelő adatok nyilvánosságra kerülnek, vagy ezt ketté kell választani, és van a sportoló, a sportpályán elért teljesítménye, és az ott van, és azt értékelni kell, és azt nem befolyásolja semmi.
4: Én ezt úgy gondolom, hogy onnan indulok, hogy az erkölcsi kérdés akkor hát egy fekete pontot bizony az olimpiai bajnok személye, hogy mondjam, oda kerül a nevem elé. Ezt megmondom őszintén, én így vagyok vele. Ugyanakkor, és ezt jobb lenne majd, ha Tibor részletezné, azért ahogy ezt nagyon jól fejezte ki magát, hogy történeteket kell mellé rakni. Szóval nagyon fontos az, hogy kit miért szerveztek be, ugye, mert van az a történet, hogy a rendszer híve volt, de ugye aztán kiderült, hogy mindenki zsarolható. Tehát most visszatérnék a kérdésedre feltett válaszommal, sokkal inkább árnyaltabban nézem. Tehát az, hogy eltelt az, tehát ahogy én öregedtem például, ez fontos, árnyaltabban nézem. Tehát amikor hallottam, hogy van ez a probléma, akkor teljesen elítélő voltam. Hú, hát ez borzalom, hát milyen emberek ezek, most így általánosítva. Aztán utána kiderültek ezek a dolgok, hogy nem mindenki tulajdonképpen, hogy mondjam, jó indulatából, tehát nem volt mindenki rendszerpárti.
2: Meg ideológiailag megrögzött, vagy jó hiszi.
4: Aki azért, mert a rendszer segíts azzal, hogy majd ő jelent valakiről, vagy valakikről. De aztán kiderült, hogy ugye vannak itt zsarolt emberek, akik egyébként esetleg a másságuk miatt zsarolhatók, és akkor már azt mondtam, hogy egy kicsit vigyázni kell a történettel, mert itt nem dalolt mindenki azért, mert dalolva ment bele ebbe a dologba, mert annyira szeretett volna. Tehát én most már nem vagyok annyira elítélő. Tehát szeretném látni, és ez, amit a Tibor még egyszer mondom, a legjobb kifejezés, a történetet mellé, hogy miért. Ennyi. És akkor jobban tudom úgymond magamba is eltenni.
3: Én szerintem így is úgy is lehet nézni. Én személy szerint szét tudom választani. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy nincs egy ember se, aki minden egyes életének, minden egyes percében és porcikájában is óriási nagy piedesztrára emelhető, és sose esett volt, akkor én nem így gondolom. Teljesen más példa. Most attól mondjuk Paul Gascoigne kevésbé tartjuk jó focistának, hogy mondjuk milyen mérhetetlen, hogy milyen volt a magánélete, tehát hogy attól még lehet jó focista. Nyilván nem fogom a fiam elé állítani abszolút
2: példaképnek.
3: De ugyanígy van, én nem gondolom, hogy Novák Dezső attól lett volna rosszabb edző, vagy attól rosszabb edzőnek kellene tartani, vagy rosszabb játékosnak. És nem hiszem, hogy egyébként nem... Tehát igen. Tehát én nem gondolom.
2: De
3: nyilván
2: vagy?
3: Én azt... Én nem, mert nem ítélem el. Uh-huh. Tehát én nagyon sok ilyen történetet olvastam és láttam. És látszik az, hogy ez még akiket hozzáteszem 1960-as évek legelétől kezdve majdnem mindenkit hazafias alapon szerveztek be. Ez nem azt jelenti, hogy ők, hogy itt elhangzott, hogy ők kiállunk a rendszer mellett. Sokszor elhangzik, hogy különbséget kell tenni, akiket zsarolással beszerveztek meg, akik önként. Ilyen, hogy önként nem volt. Tehát önként nem jelentkezett senki a BRFK állambiztonsági szervén, hogy én hálózati személy szeretnék lenni, mert nem is tudhatott volna róla elvileg. Ugye a külvilág csak arról tudott, hogy valami besugó vagy valami jelentéseket ír. Tehát mindenkit az állambiztonság szervezetbe. Ő volt a kezdeményező, és valakit kis presszióval, valakit kis valamivel előnnyel kecsegtették, valakit megzsaroltak, olyan dologgal.
2: Sportolók esetében akár a sportpályafutása befejezésével is zsarolhatták, ahogy lehetett olvasni, az 1968-as mexikói olimpia előtt volt olyan sportoló, vagy sportolók, akiknek azt mondták, hogy nem mehettek ki az olimpiára, hogyha nem szervezhetünk be. Érdekes még az is, de bocs Tibor, visszaadom mindjárt a szót, hogy Novák Dezső özvegyétől olvastam egy nyilatkozatot. A tisztartója Novák Dezsőnek így nyilatkozott. Ez a nemere, ugye ez volt a fedőnév, mondhatjuk. Ez a nemere minket hülyének néz, csupa olyan dolgot ír le, amit már mindenki tud. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy az, amit valaki jelentett, az mennyire volt fajsúlyos, mennyire okozott kárt a társának, egy csapattársának például, és mennyire próbált ő hát megfelelni is, de ugyanakkor nem is nagyon ártani.
4: Én erre szintén két olyan nevet mondanék, akik ugye eddig a köztudatban vannak, most ugye majd október 23 után lehet, hogy lesznek. Az egyik ugye az Eszterházi Péter írónak az édesapja, aki ugye megírta a Péter a Harmónia Celestis című könyvét tulajdonképpen a családról, az apjáról, majd amikor kiderült, hogy az édesapja ügynök volt, akkor megírta utána a javított kiadást. De közben az is kiderül a papáról, hogy olyan farrengető dolgokat, tehát ezt szeretném igazolni, amit Novák Dezső özvegye mondott, farrengető dolgokat nem írt, és kvázi a tartók ugye azt mondták, hogy hülyének nézi őket. Talán a Csurka István is egy ideig, ugye a Csurka neve is felvetődött, és a Csurkáról is az a vélemény alakult ki, hogy nem írt lényeges dolgokat. Nyilván én ezt egy folyamatnak ítélem meg, ugye mert Tibor szárazabban nézi, én azt mondom, hogy emberi oldalról mindenki megtántorítható, mit tudok csinálni, ha beszerveznek? Ugye, mert nem akarok. Mert egyébként visszatérek a nemerére. Az Albert Flórián az nem nézegette ezeket. Az Albert Flóri megsértődött és örökre megharagudott a Novák Dezsőre.
2: De a legenda szerint Novák Dezső elmondta neki, mielőtt őszint vallott, és Albert Flórián biztosította a barátságáról, majd miután nyilvánosságra került és hullámokat kavart, azt követően ugye ez az évtizedes barátság, ez megszűnt. Valami ilyesmi.
4: Igen.
2: Nem tudom, legenda-e. De tény, amit mondasz, tehát az ő barátságukat tehát, abszolút...
4: Azt akartam mondani, tehát most akkor vegyük a Novák, tehát azért nem akarok olyanra, ami nekem egyébként lenne sejtésem, hogy 23 után, október 23-án kiről derül ki, de azért nem mondom, mert etikailag nem tartom helyesnek. Tehát magyarul azt mondták, jó, neked ezt csinálni, és akkor otthon hazamegyek, gondolkodom. Tehát meg akarok ugye felelni, ugyanakkor tudom, hogy egy olyan közegbe mozgok, mint a csapat, most akkor ugye erről beszélünk, mit tudok csinálni? Hát semmit mondó információkat adok le, lehetőleg. Mert hogyha a tartótiszt nem kérdez rám vissza, és mert ugye nem kér, mert ugye ezt van írásba kellett, de ugye akkor ezt el lehet addig játszani, amíg azt nem mondják, hogy ahogy az előbb, hogy ez minket megvezet ez az ember, hogy pestiesen mondjam.
2: Tibor?
3: Sokféle történet, tehát volt ilyen is, volt olyan is, akit beszerveztek, és aláírta a beszervezési nyilatkozatot, és utána hazament, és elmondta a családtagjának, mindenkinek. Tehát ilyen is van. Van olyan is, aki meghasonlott, hogy igen, ő most egy alávaló besugó lesz, de aztán úgy helyre rakta magába dolgokat, most ezt így idézőjelben, és akkor évekig együtt tudott működni ezzel a rendszerrel. És azért jó, hogy előjött a Eszterházi Mátyásnak, tehát a Eszterházi Péter apukának a története, mert ugye ott is ugye semmit mondó, tehát önmagában semmit mondó, de hogy ahogy az író is írja, most nem fogom tudni idézni, de hogy ahogy megyünk bele folyamatosan a szarba. Tehát, hogy a hálózat az mégiscsak a rendszer fenntartásának egyik eszköze volt, és többek között azáltal, hogy beszervezett az idézőjelben ellenségből embereket, egy arisztokratát. És azzal, hogy ő nem is, lehet, hogy tehát fontos volt az általa adott információ is, de az még inkább, hogy ezzel a sakba tudtunk tartani, és szorosan tartani egy úgymond ellenséget, és lassan majd akkor aki ebben az együttműködésben átveszi mondjuk a hatalmi nyelvezetet, azt a történetet, azt a narratívát, amit a hatalom nyelvét veszi át, és Eszterházi erre különösen érzékeny volt, hogy igen, itt látszik, hogy megy befele ebbe az egészbe, és ez is egyik, tehát eszköze volt, vagy ez is egyik célja volt például a hálózatnak. Tehát hogy lehet, hogy az egyes jelentések, ez is nagyon sok ilyen eset van, az egy-egy jelentés a semmit mondó, egy-egy ügynöknek a jelentése is semmit mondó, de az egész hálózat működés, és erről azért mégsem szabad ezt a perspektívát elveszíteni, hogy az mégiscsak a rezsim fenntartása, a diktatúra fenntartásának volt az eszköze. Nyilván, és akkor ez megint, ha már felelősség és morál kerül szóba, nyilván nem lehet összevetni a hálózati személy meg a beszervezőjének a felelősségét, és ezért tehát nem szabad, már ha nagyon moralizálni akarunk, nem szabad a hálózati személyeken csak elverni a port, és akkor megint visszakanyarulok, amit Gábor is mondott, hogy történetek, tehát hogy meg kell nézni. Ez történeteken keresztül mesélhető el, és állapítható meg a felelősség különböző szintjei. Egy adott bázisban ez nem fog kijönni.
2: Igen, de felbukkannak majd az adatbázisok. Lesz-e arra hajlandóság történészekben, újságírókban, hogy mögé tegyék a történetet, mert ugye a mai ember hajlamos arra, hogy hall egy hírt, és rögtön véleményt mond, kommentet ír. Tehát, hogy meg lesz-e ez a felelőssége mindenkinek, hogy...
3: Az ABT-nek mindenféleképpen, mert eddig is volt rá lehetőség, és most egyik fő cél az, hogy bárki bármilyen módon érintett, az mondja le történetét, tehát komoly kommentet, nem tudok én sem más szót, azt oda lehet rakni az irat mellé, tehát a mai történetet, akkori szereplőnek a mai történetét, saját véleményét hozzá lehet rakni, és akkor aki már előveszi ezt a iratot, vagy kutatja, az már találkozik annak a úgymond kommentjével is.
2: Még egy vonal eszembe jutott, hogy van egy csapat, amelynek egyik tagját beszervezik, és ő úgy gondolja, hogy azért vállalom el, mert ha nem én, akkor valaki más fogja ezt csinálni, és akkor én megpróbálom úgy tenni, hogy minél kevesebb kárt okozzam ezzel. Van egy ilyen aspektus?
4: Lehet, de én azért mondok erre egy példát, ugye nem tudjuk, most nem, ez kicsit bővebben ki lehet fejteni, ugye ott volt Mátrai Sándor, akinek, tehát ezt is pletykának mondanám, tehát ő állítólag jársági néven jelentett az öltözőből, az volt Albert megfigyelése lett volna a feladata. Igen ám, de a Mátrai 69-ben átment az egyetértésbe, Albert egyébként egy más jellegű konfliktusa volt, fontos, ahol Albertnak van igaza, mindegy, nagyon csúnyát mondott a Mátrai Albert édesanyjára, aki korán halt meg, és összeveszett a két sztár, mert ez a két futballista sztár volt, ez nagyon fontos. Onnantól kezdve az öltözőbe feszült hangulat volt, és amúgy az Albert egyre megerősödött, mint játékos, ugye mert 67-ben aranylabdás lett, ugye a Mátrainak a jelentősége a csapaton belül csökkent, míg elüldöződött, az egyetértésbe, annyira sajnálni nem kell, mert ott az Alibaba presszót megkapta az ülős a Szobieszki János utca sarkán, de erre majd térjünk vissza utána, mert ebben van valami.
2: Vendégünk továbbra is Takács Tibor történész és Turi Gábor a Nemzeti Sport munkatársa, és a hamarosan nyilvánosságra kerülő állambiztonsági iratok az úgynevezett ügynök akták kapcsán a sportos vonatkozást elemezgettük itt az első fél órában, és erről is fogunk beszélni. Valami még
4: nem,
2: marad benned?
4: Annyi egyébként elmondtam, amit szerettem volna, tehát gyakorlatilag nem erész, tehát a Novák Dezsőt ugye elméletileg, azért mondom, hogy elméletileg, mert ez vagy kiderül, vagy nem jássági helyére, ez Mátrai Sándor lett volna. De ami egy fontosabb kérdés szerintem, tekintsünk a jövőbe tényleg, mert Tibor is jól mondja, tehát a múltban vannak olyan dolgok, hogy ezek az emberek nem élnek, tehát a történetet nem ismerjük meg. Na most felvetődik a kérdés, és akkor most konkrétan, mint sportújságíró válaszolok, amit ugye felvetünk, hogy mi történik akkor, szerintem egyébként lesz akkor, tehát amikor kiderül egy volt sportolóról, hogy
2: beszervezték. Oké, még életben van? Vagy ez...
4: Ez egy kérdés is lehetne. Igen, nem, a lényeg az, tehát válaszolok. Én tudok olyan olimpikonról, nem él, akinek szeretném tudni a történetét, de hozzátartozója él. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát csak akkor vagyok hajlandó, igen, így a pontos a témában egy lépést is tenni, ha megismertethetem a történetét. Még akkor is, hogyha gyarló a beszervezésnek a oka, mondjuk, hogy tehát mondok fontos dolgokat, azért a másság egy alapos indok, tehát ott a félelem, meg stb. De ha valamiért, tehát, hogy nyitni tudok esetleg egy éttermet, vagy valami, tehát, hogy tudják meg a történetet az emberek. Vagy az, hogy annyira féltem a rendszertől, hogy belementem ebbe a dologba, bár tudtam, hogy ez nem jó dolog. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát így nevet, elnézést, hogy Gipsz Jakab, nem vagyok hajlandó leírni az újságba.
2: Ugye az, hogy sportolókat beszerveztek, annak az is a jelentősége volt, vagy az is az indoka volt, hogy azért abban az időben legálisan nyugatra a sportolók viszonylag könnyebben utazhattak, mint az átlag emberek. Tehát egyrészt a nyugati emberekkel tudtak kapcsolatba lépni, másrészt az is fontos volt az állambiztonság számára, hogy esetleg disszidálási szándékkal valaki kiutazik-e, hogy ezt megtudják egyes sportolókról, igaz?
3: Igen, hát az mindig ott lebegett a nyugatra utazó sportok, nyugatra utazó állampolgároknál, de ugye a sportok még gyakran utaztak, tehát ott náluk ez majdhogy nem permanens veszélyforrás jelentett, és az állambiztonság ezért nagyon óvatos volt, és próbált ezeket megakadályozni. Az esetek többségében nyilván nem kellett, mert a sportolók a magyar átlaghoz képest bizonyos előjogokat élveztek, ugye ha nem volt állampolgári jog, hogy valaki útlevélhez jusson, az a élsportolók, mert azért inkább erről a körről van szó, az élsportolók viszont viszonylag gyakran utazhattak, akkor ez egy olyan előjog volt, ami úgy itthon maradásra is készítette őket. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez ugye nem sikerült, és úgy mondta például Varga Zoltán, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy az állambiztonság szemei előtt tudott kiszökni, és illetve ugye kint maradni, de ugye kiszökni mondjuk a táborból, már az olimpiai faluból. És, de hogy az állambiztonságnak ez a fajta célkitűzése, ez mindig bizonyos tekintetben összeütközésben került, vagy konfliktusban állt a sportvezetésnek az érdekeivel. Ugye közismert történet, egyik kollégám Müller volt már nagyon rég, 20 éve megírta, hogy a Helsinki olimpiára a fél aranycsapatot, illetve a olimpiai csapatot nem akarták kiengedni az AVH, mert hogy attól tartottak, hogy kint maradnak, meg ellenséges személyek, meg gyanúsak, stb. Viszont a Hegyi Gyula, a OTSB nagyhatalmú vezetője, az azzal érvelt, hogy tehát az ő szerepe is kellett ehhez, hogy a rendszer inkább vállalja az ebben a kiutazásában rejlő rizikót, de hogyha ezek a Puskásik kimehetnek, akkor az olyan sportsikert
2: dicsőséget
3: hozott országnak, hogy megéri ezt a rizikót. Tehát nyilván meg is érte, és nem is maradt ott kint senki. Tehát azért mondom, hogy még az AVH időszakában is, az AVH, rettegett AVH is csak egyik szereplő volt a rezsimen belül. És ugyanez igaz az állambiztonságra is, tehát ha a magasabb sportérdekek is országos érdekek azt célozták, vagy a hogy igen, egy alulsportoló menjen ki, akkor kiment. És az esetek többségében nem is maradt kint nagy tömegben sportoló, és sportoló főleg nem. Varga Zoltán az a gyakorlatilag a majdhogy nem az egyetlen kivétel.
4: Hogy mennyire, ugye szóba került itt adás előtt, hogy a hallgatók ugye fiatalabbakból tevődnek össze, a fiatalabb korosztályból, tehát mennyire kiváltságból sportolnak lenne abban az időben, azért annyit még mondjuk, hogy a tatai edzőtáborban normális volt az étkezés, tehát magas kalória tartalmú ételeket kaptak az emberek, mert ugye az 50-es években azért a boltokban nem nagyon lehetett, nem volt árubőség, hogy finoman fejezzem ki magam. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna
2: tehát
4: mondani.
2: Tehát kiváltságot jelentett sportolónak lenni.
4: Abszolút kiváltságot jelent. Abszolút kiváltságot jelentett. A Varga Zoltán esete, én csak azért, én mondok egy példát, én emlékszem erre, én már sajnos öreg ember vagyok, a Móri Zsigmond körtéren jöttem, és kiabálta, akkor még hétfői hírek volt, vasárnap este adták el, és a Rikkancs kiabált, hogy Varga Zoltán disszidált, és én megdöbbentem, mert az általam, ez azóta is fenntartom a magyar játékosok közül, aranylabdás az Albert Fulyán ide vagy oda, én a Vargát tartottam a labdával való viszonya miatt a legjobb magyar futballistának, tartom mind a mai napig, persze vannak nagyon futballságban, és na, a lényeg az, hogy tehát ezen én megdöbbentem. Aztán utána, amikor már újságíró lettem, ennek utána olvastam, Baróti Lajos szövetségi kapitány be akarta építeni a csapatba. A 64-es Európa-bajnokságon volt először válogatott a dánok ellen a bronzmeccsen. Baromi jó futballista volt. Nem elvállalta azt, amit a Barótinak voltak dolgai, hogy olyan járt, tehát magyarán neki ilyen taktikai jobbszélsők voltak. Tehát mondom a példákat, például Molnár Dezső jobbszélső volt, a Görös János ezt nem vállalta, ez szenzációs futballista. Varga Zoli megvonta a vállát, elvállalta, és ott is nagyon jó játszott, pedig ő 8-as volt, tehát tipikusan jobb összekötő. Tehát Baróti, és akkor itt érnék vissza az úgynevezett disszidálási szándékra. A Baróti kivitte őt a 66-os világbajnokságra Angliába, a Zoli 45. január 1-én, tehát 21 éves volt akkor, tehát még főszállóhákban volt. És volt egy izomsérülése. Igen ám, de aztán gyanítani kezdték, mivel Solti Dezső, akiről egyébként kövjelent meg, hogy ügynök volt, már olyan értelemben ügynök, hogy játékos ügynök volt az Internacionálénál, ott keringett a Zoli körül, ugye, mert csábította, hogy maradjon kint. Tehát olyannyira, mondanám így, kulminálódott a helyzet, hogy Baróti megunta, hogy a Varga nem tud játszani, mert sérültet jelent, és azt mondták, hogy Honti György főtitkárral együtt üljön fel egy repülőre és jöjjön haza. Ez volt 66-ban, két évvel azelőtt, hogy kiment. Egyébként a Vargának, hogy mennyire a titkos szolgálatok előtt zajlott a történet, a feleségét is figyelték, hogy mikor akar elutazni Ibusz úton külföldre, és hát, ha ott majd úgy találkoznak. De mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyire egybevág például egy ügynöki jelentés egy tanúvallomással. Pont a Varga diszidálása kapcsán. 1968-ban utána novemberben Nemerét, azaz Novák Dezsőt, ugye írjon erő jelentést, mi történt, azt hiszem november közepén datálódik a jelentés konkrétan, és Nemere így ír egyeszám harmadik szemben, Novák Dezső, mint a csapat kapitánya, bement és megnézte, hogy ott van-e a Varga Zoltán, mert ő együtt lakott a Páncsics Miklóssal. És akkor, tehát magyarán így ír a Nemere a Novák Dezsőről, hogy Novák Dezső csapatkapitány. És most ugyanazt fordítva, ugyanazt mondja a Páncsics, akinek tanúvallomása van, tehát a szintiszta igazat mondom, ugye, azt mondja, hogy nem volt ott a Varga a szobában. Tehát, hogy értsük, hogy mennyire, tehát nyilván a Nemere persze jelentett, de mit tudott jelenteni azt, amit a Páncsics elmondott a tanúvallomásába. Tehát aztán itt tudjuk, szegény Lakat Tékáról mostanában halt meg, hogy amikor ugye Lakat Karcsi bácsi volt ennek az olimpiai csapatnak, ugye a szövetség kapta, és a fölmentés, akkor ott volt állítag a Zolinak a nyakkendője, ott a izé kiindult, nem volt ott a cucc, ennyi. Ennyit a Vargáról, mert...
2: Tehát valóban komoly kutató munka kell ahhoz, hogy mindenki megismerjen
4: vannak történetek, és ugye a Varga esetében is van történet, tehát konfliktus az Alberttal, az Albert mítosszal. Egy föltörőben lévő tehetség, aki egyébként találkozik a egyetlen magyar aranylabdással a pályán. Együtt ebből a pályán egyébként nem volt probléma, de azon kívül egyre több.
2: ugye arról is igyekezett információkat begyűjteni az állambiztonság, hogy a sportolók hogyan reagálnak egy-egy politikailag is érintett dologra, például az 1984-es Los Angeles olimpia bojkottjára. Tehát ilyen szándékkal is voltak jelentéskérések, ugye?
3: Ez általában, tehát a hálózati személyeknek szinte minden hálózati személynek feladata volt többek között, nem csak az, hogy akire rá volt állító, arról kell jelentenie, hanem úgymond ilyen mellékes feladatuk is volt. Tehát ha volt egy jelentős politikai esemény, ez mondjuk a 60-as években még egy pártkongresszus is volt, vagy egy szovjet kommunista pártkongresszusa, vagy Gagarin űrutazása, vagy akármi, vagy a kubai rakétaválság, arról figyel, jelenteni kellett, hogy mi a környezetében milyen a hangulat ezzel kapcsolatban. Ugye a 84 kapcsán pedig hát ott azért volt különösen fontos a sportolók, mert sportolókat érintett, tehát az ő bőrükre ment az egész, és nyilván az állambiztonság ez politikai kérdésként tekintett arra, hogy a sportolók ez erre hogyan reagálnak. Tehát ezt nehéz volt nem politikai kérdésként tekinteni.
2: Tibor, tőled idézek, ha jól olvastam, azt mondtad a magyar-szovjet labdarúgó meccsek kapcsán, hogy egyrészt a magyar nép politikai tettként értelmezte a mérkőzéseket, a futball identitásokat hordoz, identitásokat teremt, visszatükrözi a társadalmi és politikai változásokat, és generálja is azokat, és éppen ezért ezeknek külön jelentőségük volt. Ugye mindig felvetődött minden egyes magyar-szovjet párharc előtt, hogy kötelező-e olyan eredménynek születnie, ami a szovjetek számára kedvező, nyilván a magyar számára kedvezőtlen. Erről mit lehet tudni, ami mondjuk tényszerű és ami bizonyítható?
3: Hát, ami bizonyítható, az kevés, de hát nekem történésznek ez, amit itt elhangzott, ez a lényeg, hogy már önmagában az a tény, hogy a magyar-szovjet meccsekhez ilyen jelentések tapadnak, és ilyen mendemondák keringenek, az már önmagában, ha ebből semmi nem igaz, akkor is jelentős, van jelentősége. Tudom, hogy rengeteg, tehát én amikor erről írtam, akkor minden ismerősömnek volt, aki tőlem idősebb, és mondjuk átélték és hallottak ilyen sztorikat, mindenki mondta, hogy nem, ez nem igaz, mert nekem nincs igaza, mert ilyen biztos, hogy volt, mert hogy ő tudja, mert neki nem tudom milyen focista mondta.
2: Már megbeszélt eredmény biztos,
3: igen,
2: hogy volt.
3: Hogy le kellett feküdni erről, a szovjeteknek, viszont állambiztonsági irat ilyen nem maradt, én egyéb iratot sem találtam, és tudtam, hogy senki hitelt érdemlően nem tudta ezt bizonyítani, de valószínűleg nem is kellett, mert ezek a félelmek, ezek mindenkiben benne ott munkálhattak. Tehát nyilván most én nem olvastam például azt, hogy Sebes Gusztáv valamelyik visszaemlékezésbe, valami levele előkerültem be, mondjuk erről írt volna. Ugye egyetlen egy dolog, ami pont ellenkező, hogy amikor ha jól emlékszem, Baróthitól származik, ő mesélte, hogy a 70-es évek vége, ezt lehet, hogy Gábor jobban tudja, hogy pont melyik selejtező a szovjetekkel, bement Biszkú és
2: 77-es, igen
3: Biszkú Béla.
4: A 2-1-es meccs.
2: Igen.
3: Hogy a politikát hagyják Brezsnyev és Kádár eltársakra, önök csak a futballal foglalkozzanak. És önmagában már az a tény, hogy ha ez igaz, én remélem, hogy igaz, mert ez nagyon jó történet, azt mutatja, hogy még Biszkú Béla és a magyar pártvezetés is érzékelte, hogy igen, ez ott munkál az emberekben, és a sportolókban is ott munkálhat. És mondom, tehát mindig elmondom azt is, hogy 86 kapcsán is előjöttek ezek a dolgok. Rendben, le kellett feküdnünk a szovjetnek, de miért 6-0-ra? Nem lett volna elég egy 2-1, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz szovjet csapat volt, az két év múlva EB döntőt játszott.
4: Hadd szóljak ezt hozzá néhány, tehát egy futball tényszerű dolgot mondanék, tehát a szovjet klubcsapatok, és eleve a szovjet válogatottnak a játék stílusa olyan, tehát erőszakos, kemény, gyors, ez a magyaroknak általában nem ízlik. Na most erre még rárakódott, tehát ezért mindig tulajdonképpen egy kicsit, hogy mondjam, tehát szerintem handicapünk volt, hiába tudtunk esetleg jobban futballozni. És egyébként, hogy mennyire érdekes dolog ez egyébként a 77-es világ, mert azért még 21 éve vagyunk 56 után, és Kutas István, a sportvezető vezető, ugye azt mondta, hogy énekelni lehet, azt hiszem a Palesztina kórus énekelte a himnusz. Szóval olyan hangulatot akkor a stadionban, én akkor 22 éves voltam, szóval hát egyrészt szovjetellenes, ez nyilvánvaló, de azért egy egészséges, hogy mondjam, nemzeti büszkeséget adott, hogy lehetett a himnuszt énekelni. Egyébként még valamit mondani. Amikor most lesz 60 éve, hogy 56, nem október, hanem szeptember 23-án, mert pont a Cibor Zoltán góljával nyertünk. És mit csinált a Cibor, mikor bement az öltözőbe, azt mondta rá azt az öklét, hogy legyőztük a kommunizmust. Ja, nyilván ezt akkor a Népsport nem írta meg, de ez utólagosan kiderült, és azért a játékosokban volt ilyen. És mondott még valamit a Cibor ezután a meccs után, egy évvel korábban itt Pesten volt egy meccs, amikor a szovjetek vezettek 1-0-ra, és a Puskás, egy 11-est ítéltek nekünk, de nagyon a vége felé, és a Puskás berúgta, és azt mondta a Cibor, azt a Puskás nem rúgja be azt a 11-est, senki le nem mossa a rólunk azt, hogy le kellett feküdni. És egyébként mondhatnám a 66-os 2-1-es vereséget, amikor Baróti volt a szövetség kapitány.
2: Ugye megvertük a brazilokat,
4: Igen, és mentünk a négy közé a szovjetekkel, 2-1-re kikaptunk, és szegény Rákosi Gyula kihagyott egy helyzetet, és ugye mindenki mondta, hogy hát a Gyula biztos bombát, mondta Rákosi, hogy dehogy is. Ennyi.
2: Igen, volt még egy párharc, azt hiszem EB-selejtező volt, amelyiken 2-0-ra nyertünk itthon, Albert Flórián nem játszott, és ott ugye felvetődött az, hogy sérült
4: 68,
2: volt.
4: Ez 68 igen. Volt, két válogatott, majd csak 68 május 4, uh-huh. És 68 11. május 11, és a 2-0-án, megmondom én, ott voltam, Farkas Görös volt a gólszerző, 2-0-ra nyertünk. Ezen a meccsen volt egyébként Fatér Károlynak az egyetlen válogatott mérkőzése.
2: Újoncként, ugye?
4: Jól védett, de ugye szegény Fatér, nem akarom kimondani, de ugye ő is esetleg, nem esetlegesen, hát felvetődött a neve.
2: Viszont hogy, a visszavágón, ahol 3-0-ra kikaptunk, már nem ővédett.
4: Állítólag besírták a vasas játékosokat, Tamás Gyulát, Albert is vállalta a játékot, és 3-0-ra kikaptunk, tehát összesítésben 3-2-vel nyek, tehát nem jutottunk tovább.
2: Hát sok mindenről tudnánk még beszélgetni, akár órákig, de akkor legyen az a végszó, hogy ti mire számítotok. Már azért úgy körülbelül elmondtátok, hogy mik derülhetnek ki, de mi van bennetek, mit szeretnétek, hogyha mondjuk februárig itt történne? Szóval akár történészként, akár sportújságíróként, hogyan viszonyultok ehhez a lépéshez?
3: Én történészként csak azt remélem, hogy még több felhasználatos, érdemleges korszakra és az a korszak állambiztonságra vonatkozó irat kerül levéltárba, és válik kutathatóvá. És talán egy olyan fajta egészséges, szélesebb körű érdeklődés is kivált majd az ezzel kapcsolatos munka, történetgyártás, ami úgy hozzásegít bennünket is, hogy lássuk, hogy van értelme csinálni. Tehát én sőt kizárólag történész szakmailag tudom ezt is nézni.
2: De elmondhatjuk, hogy te sportszurkoló vagy, és a futballt követed, vagy nem tudom valamennyi sportágat, tehát azért kicsit érintettként is figyeled a dolgot.
3: Hát ugye ez már a múlt, én a jelenlegi futballt, azt úgy én abban vagyok már jobban benne. Nekem már mondjuk a 60-as, 70-es évek az már történelem. Én a 80-as évektől kezdtem el nézni.
2: Gábornak minden sporttörténelem, ahogy itt a Nemzeti Sportágban is hallhatjuk.
4: A felvetett kérdésedre az a válaszom, én nem örülnék neki, ha kiderülni. Nyilván ki fog derülni. Nyilván ki fog derülni, és még akkor sem, hogyha a történetet ismerem. Tehát ahogy az ember, hát fogalmazok így, öregszik, megértőbb az élet nehézségeivel szemben. Tehát nagyon egyszerű azt mondom, hogy beszerveztek, amit jelentettél, ügynök voltál, kész, lehúzunk a pályáról. Persze, ez van ilyen eset, nagyon sok eset van, de nem minden eset ez.
2: Igen, és te éltél abban a korban, és tudod azzal a szemüveggel nézni,
4: Szerencsére a klasszikus ügynökkorban úgymond nem éltem, de mondok egy érdekes dolgot talán. Mivel életemben nem tapasztaltam nagyon nagy döccenőt. Egyet igen, de az más jellegű volt. Most nem magánéletre gondolok, hanem munka, mindegy. Ezért nem mentem én be, és ezért nem kértem ki semmit. Most a barátaim bementek, egyébként közös ismerős, nem barát, kiderült a név.
2: Ja, hogy abban bízol, hogy nem jelentettek olyat, ami a te életedet befolyásolta?
4: Igen, azért, ment, azért nem mentem be eddig, nem is fogok valószínűleg, mert most már akkor minek. Tehát remélem az életem nem fog negatív irányba változni. Van, aki bemegy, és akkor kiderítette, mondom, a barátaim közül, és akkor egy közös távoli ismerősről kiderült, és akkor megmondtam állam, és akkor most mi van. De az távoli ismerős volt, tehát egy sportolónál, bocsánat, sportolónál jobban megrendülnék valószínűleg, még akkor is, hogyha a történetet ismerem.
2: Hát ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban biztos, hogy kiderült. Uri Gábornak és Takács Tibor történésznek nagyon köszönöm, hogy egy kis kortörténettel meg tudtuk világítani ezt, ezt az eseményt és ezeket a történéseket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz elődje, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra. És hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
3: Igen, hát először is talán minden nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, azt, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve, tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként. Akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínaiul kicsit komplikáltabb volt, hogy az igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni javaslatokkal, sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye az, a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes még, ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig, mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként. Úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, főleg mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
2: Ezek mindig akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tólig szólnak,
3: így van.
2: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
3: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióba, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetést, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
2: És csak egy győztes van, nincs
3: helyezés. Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznénk tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanat alatt eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ma tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
4: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
3: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egész egyszerűen nagy. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban erre megvan a helyi tapasztalási szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
2: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
3: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás. Tehát a nyitó ünnepé az a nyitó ünnepé. Ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap. Nincs második próbálkozás. Tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra, és akkor már... Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így. feszített. Az, hogy az ember nem alszik két hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket úgy az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolóknak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak hogy egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így persze, előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpián, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet a 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja. Hiszen
2: elkezdesz, úgyhogy Gege, nehéz.
4: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ezt 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re ez megcáfolódott.
5: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően,
3: hát nem kicsit
5: is.
3: Nagyon.
5: Igen. Ugye az ember... Akkor beszélgettünk mi egymással többször
3: Skype-on. Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne indulunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
2: Presztízs veszteségnek élték volna meg.
3: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebben Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, ki sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
5: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
3: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement. Értem. Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
5: Mert hogy mi gyorsan is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
3: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bőéves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye, ami előtte volt, és a kínaiak, én is kim voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez ugye elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
2: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney Olimpiai Bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
3: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez egész hogyan is működik. Az, hogy és mint csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
5: És miért pont az, a nemzetközi vonal?
3: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor igen, a téli és a nyári, tehát igen, nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
5: Hát két évente jöttek tőle.
3: Igen, ugye előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszak volt, és nagyon rövidre fogva Nagano-ba voltunk én a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába.
5: Ez
3: mondta,
5: elég,
3: hogy jó, és hát mégis mikor? Hát mondom, például azonnal, és mennyi időre? Hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána? Mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
2: De úgyhogy akkor levadáztak. Mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy ahogy mondod, fejvadász segítségét?
3: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlanta olimpia körül rengeteg zűr volt.
5: Ez így van.
3: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadász cégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
2: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
3: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás, még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én, az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mozambiki, meg az uruguayi úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ez teljesen, ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni, plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája, Hát a mobba voltunk heten 8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
5: Ez volt 1998-ban?
3: Ez 98, ugye 2000-ben volt az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
5: És Sydney-ben volt a fő hadiszállás.
3: Sydney-ben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre arra van, Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van, ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is. De abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, hogy ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
5: Amúgy is 4,5-5 órákat kell utazni egy másik városba,
3: hát
5: nem?
3: Hát igen, hát Új-Zéland az 3 óra, ugye egy Sydney Auckland az 3 óra eleve, tehát és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
2: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom, mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzi, és amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
3: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy fel jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra
5: ahhoz képest.
3: Ez volt a következő. Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa, néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, E, F, G terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett, tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható, vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
5: Ez a kedvenc?
3: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan igen, jött minden, abszolút. És azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döszögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
4: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurt Dániel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, vagy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
3: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik, egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásba, hogy jelenleg is, de abban az időben, ugye 7 évvel korábban ítélik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójelet nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia fölbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett 20-szal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál, ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek. Tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát mindennek, minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra visszatérve vannak efféle dolgok.
5: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
3: 2000
5: le?
3: Végén, 2000 végén, decemberben
5: költöztem át. És evidens volt, hogy akkor a témban folytatódik? Hát, a család élete is Vajda László munkássága?
3: Hát semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 2 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkor már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze, nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem haza se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk 1-5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki, de így ez összejött, igen. És akkor mentünk.
2: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani, tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
3: Így van, ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-be kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt, ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
5: Akkor nagyon bele kellett húzni.
3: Bele. De
5: és szűkíteni a dolgokat.
3: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt a mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
2: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
3: igen.
2: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk.
3: Így van,
2: mi.
3: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt, a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 2008-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát az olyan kényelmes volt, ugye az ember úgy átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban a következő nyári ázsiai játékok, tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, vagy a szükség, és újabb és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
2: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már ne. Akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
3: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezén, azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
5: Szerintem ez a kulcs.
3: Mert az, hogy milyen a nyelvük. Hát olyan, amilyen. Mit tesznek? Azt, amit? Milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek. Egy más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé, akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínai, úgy a kínai, mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
5: És 2008-ban pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját rendezte.
3: Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
5: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban, a vendégünkkel, Vajda Lászlóval. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, ami úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
3: szinten. Egyetértenék azzal, hogy szervezetileg a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína. Tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájában, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó, és itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, pozitív. És a sporttól pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról, hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel és elképesztő képességekkel, és erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatok egy kicsit szerintelenül így több, első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én Én tanítok egyébként Kínában egyetemen, foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve, és most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
5: Közt eltelt 14 év.
3: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
4: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem Pekingi olimpia, 2008-as Pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
5: grandiózus.
4: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni.
3: Igen.
4: Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
3: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk,
5: igen.
3: Anekdóta, ha nem megengeditek.
5: Persze.
3: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási megjegyek, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván is minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak?
5: Hadd
3: ne izgassam tovább senkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kína.
5: Köszönjük az ötletet.
3: De csak ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
2: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt csugalja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
3: Na, erre mi a jó válasz?
2: Igen.
3: Igen, köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az, hogy angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy biztos lett volna időm rá. Nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan, és úgy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szüksége. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden, Kínában is egyébként.
5: És a családtagok beszél. Megtanultak?
3: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
5: Ez igen.
3: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképettem. Aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel vagy valakivel, szintén szót eszmét cserélt, én meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy nagyon ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliában született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a része megvan, így befektetésként.
5: És ő esetleg követheti az édesapját?
3: Hát nem.
5: Sportdiplomácia területén?
3: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon, én Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zenevonalom más.
5: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
3: Nem.
5: Szereped? Már nem?
3: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
5: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban
3: nem, beleszélt. Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhou-ban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az Univerziádé. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezi. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, úgyhogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
5: izgalmas feladat lehetett.
3: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós, mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval, úgyhogy Tokió ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz, miért, nem tudom miért, ezek azok a szerencsés, vagy bal szerencsés dolgok, valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi, és ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
2: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
3: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy 2 éves etapokba megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben 2 évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az 5 karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt 5 karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai branden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ebbe ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor ugye úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e, válasz, hogy nem, sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye az megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye, ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, ó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy 5 helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a stockholmi sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment, ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet, a legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv, hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelv véd minket, úgyse tudják, hogy itthon mi folyik. Hát tudják, ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dölt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Limáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival szemben elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők és résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet. Nem csinált soha, és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
2: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzovici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzi, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
3: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik, hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem, de lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van, és megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne, ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen, úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik. Ebben a kérdésben ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán, hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
2: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem keserűen, vagy benne a szervezőbizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő. Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
5: Lehet, hogy második rész.
2: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném, hogy a
6: kapcsolatokat
3: érteni. Örömmel, nagyon köszönöm nektek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a fűzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Mai adásunkban labdarúgás lesz a téma, természetesen az utánpótlás sport mesdjéjén megyünk végig, és női labdarúgásról lesz szó. Itt a stúdióban a vendég Szarvas Alexandra, a Magyar Női Válogatott Szövetségi Kapitánya, Csigi Eszter, az MTK labdarúgója, valamint Elbert Gábor, mentális edző. Szervusztok, sziasztok!
3: Szép napot!
4: Szia!
2: Kicsit arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg a labdarúgással. Szandi, a te esetedben mégiscsak mondjuk azt, hogy te vagy a magyar női labdarúgásnak a legmagasabb szintje, mert szövetségkapitányból nem mindenki lesz. Na de hogy kezdődött nálad a futballal való kapcsolat?
4: Hát megpróbálom rövidre fogni az egészet. Nálam igazából úgy kezdődött, mint szerintem sokan másoknál. Az egész családomban valaki mindig focizott, és én is ebben nőttem fel igazából egy labdával. Kivéve a nővéremet, tehát teljesen az ellentétem, de a legjobb barátom, apukám, nagybátyám, mindenki focizott, mindig vittek meccsre, és igazából nem is volt más választásom, meg nem is szerettem volna más csinálni, mint a focit.
2: Eszter?
5: Nagyon hasonló a történetem. Nekem édesapám focizott, tesóm, bátyám kezdett el focizni ugye kiskorában, ezért minden percemet körülbelül a focipálya mellett töltöttem, úgyhogy így kénytelen is voltam, meg hamar szerelmes lettem ennek a sportnak, úgyhogy én is így kezdtem el a labdarúgást.
2: Gábor, kérlek, hogy a női labdarúgásról.
3: Hogy kerültem én a női labdarúgásba? Úgyhogy 2008-ban én lettem a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára, és hamar érzékelnem kellett azt, hogy a női labdarúgás iránt mérsékelt az érdeklődés a szövetségen belül, tehát senki nem akar vele foglalkozni, és akkor én meg úgy gondoltam, hogy ebből azért lehetne valamit csinálni, akkor sikert elérni azt, hogy az univerziádén részt vett a magyar női labdarúgó válogatott, és aztán ugye nekünk férfiaknak a labdarúgás, meg a nők a két szerelem, és a kettő egybe egy irányba mutatott, és én azóta próbálok a partvonalon túlról folyamatosan segíteni gyerekeknek, felnőtteknek, mindenhol, ahol ezt lehet, meghagyják.
2: Kicsit az utánpótlásról, mert hogy kezdi el valójában egy kislány a labdarúgást? Terjednek talán különböző ilyen gondolatok, hogy a fiúkkal együtt kezdik. Szandi, a te esetedben is így volt?
4: Abszolút. Én 14 éves koromig fiúkkal játszottam, de ez talán a legjobb időszakom volt, és sajnos mivel még itthon nincs olyan szinten a női foci, hogy azt mondjam, hogy már pedig egy kislányokkal kellene elkezdeni a focit, én nem vagyok ennek a híve abszolút. Még mindig azt mondom, hogy amíg tudsz, focizzál fiúk között, mert azt, amit ott megkapsz tudást, ösztönösen a fiúktól, a fiúk által az a gyorsaság, az a gyors gondolkodásmód, mert ott rá vagy egyszerűen kényszerítve erre. Én ezért nagyon hálás vagyok, szerintem előrébb tartanánk a magyar utánpótlásban is, hogyha ez még mindig így lenne. Attól függetlenül, hogy nagyon jól látni azt, hogy nagyon sok kislány van most már, akik fociznak.
2: Eszter, még mindig a fiúkkal való futball tart, nem is tudom, serdülőkorig? Tehát ez a bevett szokás?
5: Jelenleg szerintem nem. Leginkább kislányok között kezdenek el a kislányok focizni, mivel nagyon sok lánycsapat van már. Régebben ez nem így volt, én is ugyanígy 14 éves koromig fiúkkal játszottam, ami szerintem hatalmas előny azokkal szemben, akik mondjuk lányokkal kezdenek el focizni pont emiatt, mert sokkal gyorsabbak, gyorsabban gondolkodnak. Én is úgy gondolom, hogy nagyon jót tett nekem, hogy 14 éves koromig fiúk között játszhattam. Viszont ez ma már nincs így szerintem, a többségében, amit látok, hogy leginkább lányokkal fociznak a lányok.
2: Az egyébként hozzáad az emberhez, hogy fiúk között játszik, ezáltal nincs szétszedve a fiú és lány, szóval ez a te esetedben hogy jelent meg?
5: Igen, abszolút előny szerintem, mert fizikálisan is sokkal jobb, tehát sokkal többet kontaktol az ember, sokkal agresszívabb lesz, mint játékos, ha mondjuk fiúkkal kezd el focizni, mint lányokkal. Rá lesz kényszerítve, hogy használja úgy a testét, mint mondjuk lányok között lehet, hogy nem kell, vagy sokkal gyorsabban gondolkodni, úgyhogy abszolút úgy gondolom, ez egy előny.
2: Megjelenik ilyenkor a férfi és nő közötti, fiú-lány és közötti ellenségeskedés, valami ilyesmi, a fiúk kevésbé fogadják el a lányokat. Gábor?
3: Ez életkor függő, tehát van az az életkor egész piciként, amikor mindegy, aztán van az, amikor az ellentétes nem az ellenség, tehát nem érünk hozzá. Aztán van, amikor ez izgalmassá válik, hogy más nemű. Ugye a szabály Magyarországon azt hiszem most az, hogy U14-ig játszhatnak a lányok fiúk közt. Egyébként nagyon érdekes, hogy nálunknál fejlettebb női futballkultúrában rendelkező országok között is van olyan, ahol az a divat, például skandinávoknál, hogy fiúk-lányok együtt játszanak, van olyan, ahol teljesen szeparáltan játszanak. Az is érdekes, hogy a Magyarországon elfogadott és eredményes női labdajátékokban nem jellemző a közös játék, és tényleg azt látjuk, hogy azok a lányok, akik fiúk közt szocializálódnak, ők gyorsabban gondolkodnak, bátrabban ütköznek, tehát van ennek előnye. Nyilván ez is minden más gyereke válogatja, hogy kinél mi az, ami célra vezető. Majd kicsit én azt látom, hogy megfordult, tehát a nagy kluboknál lányok külön vannak, és azon dolgozunk, hogy aki ott tehetséges, az mehessen a fiúk közé. A kicsi kluboknál, ahol nincs női foci külön, minél kisebb településre mész, ott találsz a fiúk között elképesztő tehetségű lánygyerekeket, akiket aztán integrálnak a női fociba, de sokan dolgoznak azon, hogy mondjuk 2-3 edzést maradjon a fiúk közt, és 2-3 edzésre megjöjjön egy női akadémiára. Tehát nagyon sokféle út van, rendkívül érdekes, hogy a labdarúgás ebben egész más irányokat vett a világon, mindenhol és Magyarországon is, mint a többi csapatsport.
2: Kicsit akkor a nemzetközi vizekre vezve, mégiscsak Németország és Svájc. Alexandra, mi a helyzet külföldön?
4: Én Svájcot tudom jobban mondani, mert...
3: Ez a legjobb rendszerek egyik Európában.
4: Igen, szerintem is. Amikor még Németországban játszottam, akkor még én is elég fiatal voltam, és annyira nem láttam az utánpótlást, nem láttam bele, de Svájcban ott voltak olyanok, akik még 16 évesen is fiúk között játszottak. Nekem is volt egy olyan játékosom az utánpótlás válogatottnál, az U16-ban még Zürichben az egyik legjobb csapatnál fiúk között játszott, és most ma a Barcelona női csapatának a tagja. 2007-es játékosról van szó, tehát nagyon fiatal még, de elképesztő, hogy ott, ha jó vagy, akkor mennyi. Ott nem azt nézik, hogy úristen, most meg fog sérülni, úristen, most ez lesz, vagy az lesz, mert hogy a fiúk erősebbek fizikálisabban, hanem azt nézik, hogy ha te jó vagy, és te szeretsz ott lenni, és meg tudod állni a helyedet, akkor menjél és csináld addig, amíg te úgy érzed, hogy meg az edző, meg a szülő is azt látja, hogy igen, az én gyerekem, vagy az én játékosom fejlődik ebbe, és nem hátráltatja úgymond a fejlődésbe. Aztán utána nyilván egy idő után már ketté válnak a dolgok, de ott abszolút ez a vonal van. Többen Lia Velti, akár Sidney Sertenep, szóval mondhatnék ki jó pár nevet, akik megállták a helyüket a fiúknál, egész magas szinten még.
2: Utánpótlásból felnőttbe kerülés, ez egy szintváltás a női labdarúgás világában is?
4: Igen, ez egy nagyon nagy szintváltás minden téren, én úgy gondolom. Tehát, hogy mentális téren is, fizikálisan, taktikailag, technikailag, mindenhol. Tehát a nemzetközi szint az egy más szint, felnőtt szinten meg pláne. Hogyha most csak a magyar labdarúgást nézem, akkor meg elképesztő nagy a szakadék, és ez nagyon szomorú számomra. Én az utánpótlásból jövök, ott edzősködtem nagyon sokáig. Fiatal edzői pályafutásom alatt akkor sem tudom mondani, hogy a több részét ott töltöttem, és látom, hogy más országok, és nem Angliát említem, nem Németországot említem, hanem Lengyelország, Svájc például, akik elérhető országok számunkra, és példát vehetnénk róluk, hogy ők ezt hogy csinálják, és hogy nálunk mi zajlik, az két külön világ.
2: Eszter, a személyes történet, utánpótlásból felnőttbe kerülés, egyik pillanatról a másikra szépen felépített íve volt ennek, mire emlékszel, hogy emlékszel erre vissza?
5: Hát egyik pillanatról a másikra történt, én 15 évesen kerültem fel a Fradinői felnőtt csapatába. 14 évesen még fiúk között fociztam, utána a Dörnyi Balázs meglátott egy tornán, kiemelt onnan, felhívott a Fradiba, és körülbelül egy évig játszottam a korosztályomba, és utána mondta, hogy hát látogassak el a felnőtt edzésre. Olyan jól sikerült az első pár hét, hogy utána mondta is, hogy maradjak a felnőtt közegben, ami nyilván nekem nagyon-nagyon jó volt, hogy fejlődtem. Ráadásul nagyon sok külföldi játékos volt akkor a Ferencvárosban, rengeteget tanultam és fejlődtem közöttük, viszont nagyon sok olyan háttér dolog történt, vagy van egy játékosban, például bennem is, ami volt, hogy amit nem biztos, hogy tud kezelni egyedül egy fiatal. Tehát bennem is csomó olyan kérdés megfogalmazódott, hogy ez normális-e, hogyha velem ez történik, vagy ezek a gondolataim, mert olyan nehézségekbe ütköztem, nyilván ők 25-26 évesek voltak, én meg voltam 15-16, amit nem tudtam csapaton belül megbeszélni. Ezért nyilván nekem nagyon jó volt, mert volt egy olyan családi hátterem, akik így beleláttak a labdarúgásba, és hogy mivel járhat, és ezért mindig meg tudtam velük ezt beszélni, illetve mindig körülvettek olyan személyek, felnőtt személyek, nem feltétlenül a csapattársaim, akik segítettek ezen az úton. de nagyon hamar belecsöppentem, és igenis sok kihívással járhat ez egy fiatal játékosnak.
2: Itt általános nehézségekről van szó, tehát nem tudom, beilleszkedés, különbség.
5: Igen, ezek életkori sajátosságok, amit nem feltétlenül tud egy játékos a csapattársával megbeszélni, mert teljesen másban van. Nekem a legnagyobb probléma az volt, hogy nem tudtam bejárni az iskolába, nekik az volt a legnagyobb probléma, hogy nem tudom, van még egy edzés, vagy az, hogy mit csináljanak majd a labdarúgó pályafutásuk után, tehát nyilván énekre nem is gondoltam még, akkor csöppentem bele. Ezek életkorú sajátosságok általában, igen.
2: Mit lehet mondani egy 14-15 éves hölgynek, aki elkezdi mondjuk a felnőtt pályafutását a labdarúgás világában? Tegye rá az életét, két vagy több lábon álljon, mit lehet tanácsolni?
3: Ugye azt tudni kell, hogy a női labdarúgásban egy évvel hamarabb, tehát 15 évesen lehet felnőttben játszani, a fiúknál 16. Ez megint csak egyéne válogatja. Ugye azt a három szinteret kell jól összehangolni, ami a család, az iskola és a sportklub. Az jó, ha az iskola partner a sportban, jó, ha a sportklub partner a tanulásban. Én abban hiszek, hogy minden gyereknek kell tanulni, minden gyereknek el kell, ami az ő fejében, vagy az ő képességei a tanulásban, azt kell kimaxolni. Tehát nem kell mindenkinek pszichológussá válni, mint az Eszternek, de hogyha az egyetem az, ahova el lehet jutni, akkor egyetemet kell végezni, ha az érettség, akkor érettségi, ha egy szakma, akkor szakma, vagy azt is ki kell maxolni. Mondok egy példát, hogy érthető legyen. Elmegy egy utánpótlás válogatott, és megveri a belgákat 1-0, amire nem számítunk, és mindenki óriási boldogság, de a három nap annak a gyereknek, akinek nincs más, csak a foci, kevés arra, hogy visszajön a földre. Azt hiszi, hogy jövő a világ. Játszanak a horvátokkal, akiket meg kéne verni, kikapunk 1-0, és három nap múlva van mindent eldöntő meccs az osztrákokkal, hogy nyerünk, kim vagyunk az EB-n. De azok a gyerekek, akik nem tanulnak, nincs más nekik, csak a foci, azoknak elvették az egyetlen játékszerét azzal, hogy kikaptunk, az három nap múlva az a gyerek használhatatlan. Egész konkrét példát mondtam. Tehát ezért én azt gondolom, hogy kell az élsport mellett, nem csak a fociban, mindenhol, valami más is, ami foglalkoztatja a gyerek agyát. Miközben nyilván van olyan gyerek, aki többet tesz rá futballra, mert az látszik, hogy ha mi felnőttek el nem rontjuk, akkor lesz belőle futballista, és van olyan gyerek, akinek a mentalitása az erőssége, és ő meg mellé rakja az iskolát, aztán majd meglátjuk. Van olyan gyerek most is felnőtt NB1-ben, aki közben az ötvös gimnáziumba jár, és a három év alatt, tehát a 6 fél évben kétszer volt egy-egy négyese. Így is lehet. És van olyan gyerek, akinek nagyobb kihívás az iskola, aki a felnőttbe kerül, hogy az Eszter is mondta, nagyon sokszor, hát hogy az iskolát inkább kívülről látja, mert sokszor délelőtt van edzés. És ott az iskolának, a szülőnek és a klubnak össze kell fogni, hogy egy irányba tartsanak, mert ha ezek versenyeznek egymással, akkor végén a gyereket tönkreteszik.
2: A stúdióban a vendég Elbert Gábor, Csigi Eszter, valamint Szarvas Alexandra. Gábor említette itt azért azt, hogy iskola és pályafutás egyensúlya. Na most Eszter, a te esetedben ugye arról lehet beszélni, mint pszichológus, végzett pszichológus. Hogy tudtad egyáltalán egyensúlyba hozni ezt a kettőt?
5: Hát igen, ez nagyon szépen hangzik így. Emögött nagyon sok munka van. Azt tudtam, hogy mindenképpen szeretnék valamit kezdeni a szellemi képességeimmel is. Azt tudni kell, hogy a mi családunkban nagyon sok a diplomás, és nem feltétlenül a diploma, de valamilyen tudás megszerzés az nagyon-nagyon fontos volt és prioritás volt, ezért nekem a szüleim mindig ezt fontosnak tartották. Nagyon fontosnak tartották azt is, hogyha csinálom a labdarúgást, akkor azt maximálisan, de azt is, hogy mellett a tanulmányomat ne engedjem el. Ezért ők nem engedtek semmilyen másik iskolába, ők tudták, hogy melyik gimnáziumba kell mennem, és azt magántanulóként végeztem el 4 évig, akkor kerültem fel a Fradiba, és nagyon nehéz volt, az tény, de tudtam, hogy nagyon szeretném mind a kettőt, és azt is tudtam, hogy hosszú távon majd sportpszichológiával szeretnék foglalkozni, tudtam, hogy ahhoz hány évet kell tanulni, és igazából az nem volt bennem kérdés, hogy ezt most megcsinálom-e vagy sem. De mind a mellett, hogy próbáltam a maximumot nyújtani a pályán is, mert ott is voltak, és még mindig vannak céljaim.
2: A mélységeket, magasságokat, azokat hogyan kezeled? Magadat nem tudod diagnosztizálni, gondolom?
5: Nem. Szerencsére nem szoktam. Nem szerencsés, ez így van. Nagyon jó közeg vesz, úgy gondolom, körül vannak olyan barátaim, illetve a család, akivel így minden problémát meg tudom osztani. Tehát a környezetem az nagyon támogat és elismert, ami nagyon fontos szerintem. Úgyhogy leginkább így tudtam így a mélységet, magasságokat, illetve voltak edzőim is, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ha már csak egy pár szót mondtak, hogy látják azt, hogy éppen ma vagy tegnap miben problémákkal küzdködtem, már ez is nagyon-nagyon sokat segített, hogy még egy hétig mondjuk tényleg ne foglalkozzak mással, vagy ezzel a problémával, hanem ezeken így átlendített pár jó szó.
2: Hogy lehet segíteni a hölgyeket ebből a szempontból, hogy a mélységeket, magasságokat megéljék? Bár szövetségi kapitányként már lehet, hogy nem is ez nem feladat, vagy mégis?
4: Oda, hogy nem. Szerintem ez az edzői pozíció ezen a szinten. Én a 10 napot veszem edzőtáborba, vagyunk a lányokkal. Én inkább egy pszichológusnak érzem magam, mint edzőnek. Tehát, hogy nekem a napjaim inkább azzal telnek, hogy beszélgetek a játékosokkal az ő környezetükről, ugye a klubban, mert nekem arra a meccsre kell őket felkészítenem, ami ugye a válogatottban a legfontosabb, arra a meccsnapra, és az 10-ből 9-szer nem az, hogy most hogy veszi át a labdát, vagy hogy pressingel, vagy bármilyen szakmai, hanem tényleg az, hogy most ő ki van szakítva úgymond az ő kis környezetéből, a klubjából, bejön egy válogatottba, teljesíteni kell itt ugyanúgy, de mások a célok, más a csapat, más a környezet, és én hogy tudom azt az én stábommal neki minél úgymond kihívások elé állítani, de komfortossá is tenni olyan szinten, hogy ő ne érezze magát elnyomva, hogy ő azt érezze, hogy igenis a meccsapon én vagyok a legjobb. És nekünk ez a legnagyobb feladatunk igazából a válogatottba, és ezt sokan nem hiszik el, de ez így van, nem csak nálunk, ez ugyanúgy a férfi válogatottban is ez van, amikor a Markóval beszélek erről, neki ugyanezekkel találkozik, és ahogy ezt is említette, hogy a környezet, szerintem az van a legnagyobb hatással egy játékosra. A szülők, az edző, a klub, a játékosok, akik körülveszik, az iskola, ezek mind befolyásolják azt, hogy az az adott játékos az eléri a céljait, vagy sem. És nem, és az, amit a pályán csinál, abban másfél órában a heti 5-6-szor tök mindegy, az egy apró töredék annak, hogy ő most a végén profi lesz, vagy sem.
2: A közeg mennyire romlott, és itt nem csak a magyar közegre gondolok, hanem úgy általánosságba véve, ami lehet, hogy nem engedi éppen mondjuk a női labdarúgás előre menetelét. Mit tapasztalsz?
4: Ez egy nehéz kérdés számomra, mert én egy olyan közegből jöttem haza 12 év után, ami egy nagyon támogató közeg volt. Én nem ismertem azt, hogy irigyek az emberek, én nem ismertem azt, hogy valaki, aki körülöttem van, az nem segítő szándékból mondja azt, amit. Amikor ide hazajöttem, a saját hazámba, ahonnan származok, ahol nagyon hamar megtapasztaltam azt, hogy itt nagyon sok olyan ember van, aki nem segít téged, sőt, inkább keresztbe tesz, és ez sok mindenkire vonatkozik, és ez nem tudom, hogy miből adódik, ezt lehet Gábor jobban el tudja mondani, de az a társadalmi dolog is, hogy van a nő és a férfi, és a nő az otthon van, és gyereket nevel, és főzt, most takarít, az még szerintem a mai napig él, és ezáltal a foci, hát az egy férfi sport, az nem nőknek való, minek fociznak a nők, menjenek visszafőzni, ilyesmi. Tehát, hogy ezzel mai napig találkozunk, és ez számomra elszomorító. Ha egy kicsit távolabbra megyünk nyugatabb felé, nem kell messzire menni, ott sokkal kevesebb ilyennel találkozunk.
2: Ezt te nyugaton, te tapasztaltál bármit is?
5: Én is Svájcban voltam, mint Alex, a Bázelnél. Én csak 2 évet voltam ott. Más tapasztaltam én is, szerintem nagyobb az elfogadottság egy női labdarúgásnak, úgyhogy nekem ez az egyetlen tapasztalatom, de merőben más volt, mint itthon.
2: Gábor?
3: Szóval ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, ahhoz, hogy a női labdarúgás Magyarországon elfogadott legyen, a nemzetközi példák ezt mutatják, minden szakdolgozat, amit csináltunk ezzel kapcsolatban, ott indul el a női labdarúgás, ahol a férfi labdarúgás partnernek tekinti a nőit. Ettől mi nem tudom, nem találok jelzőt arra, hogy milyen messze vagyunk. Ez az egyik fele. Tehát bekapcsolsz egy férfi labdarúgó EB vagy VB közvetítést az ORF-en, vagy a CDF-en, vagy az ARD-n, és ül bent a stúdióban korábbi női labdarúgó, aki teljes jogú tagként segít érteni, hogy mit nézel. A másik nyilván van felelőssége ebben a női labdarúgásnak, belértve engem is, tehát mindenki, aki benne van, hogy mondjuk az Eszter, ez egy csodabogár azzal, hogy pszichológus. Tehát, hogy a minden sportágnak, így a női labdarúgásnak is ki kell termelni a saját szellemi elitjét. hogy nem csak arról beszélek, hogy diplomások, de hogy minél több magas végzettségű edző. Most jó úton vagyunk abban, hogy nagyon sok fiatal magyar labdarúgó lány van komoly ligákban. Ha ők azt a tapasztalat, a tudást majd hazahozzák, akkor szerintem van erre esély, de hogy elképesztő sok tehetséges gyerekünk van, és abban a közegben, amit a lányok mondtak, abban a közegben nagyon sok munkánk van a háttérben, hogy ők egészséges felnőtt emberek legyenek, és legyen belőlük sportoló. Tehát én azt gondolom, van egy külső el nem fogadás, erről lehet órákat beszélni, hogy a magyar társadalom mennyire macsó, és hogyan nem tekinti partnernek a nőt, különösen ha ő futballista, és van felelőssége magának a női labdarúgásnak, hogy sokkal több tudást kell behozni, sokkal több, akár külföldről származó, akár egyetemen megszerzett tudást kell beépíteni annak érdekében, hogy a gyerekekkel olyan felnőttek foglalkozzanak, akiknek ezt jó szívvel adod a saját gyerekedet, és jó mintát mutatnak, ebben szerintem azért van még tartozásunk.
2: Zárszóként mit mondanátok fiatal sportolóknak, akár edzőknek, akik a labdarúgás világában vannak, és direkt nem mondom azt, hogy női futball, női labdarúgás, mert Szandi, talán egyszer beszélgettünk ezzel kapcsolatban, hogy már maga az, hogy ezt így mondjuk, lehet nem megfelelő. Erre tudsz reagálni, hogy ez így helytálló?
4: Igen, legyen labdarúgás, egyszer beszéljünk labdarúgásról, és akkor, hogy azt sem mondjuk, hogy sokszor én nem hallom azt, hogy női tenisz, vagy női kézilabda, vagy kézilabda, és még sincs ott olyan, hogy úristen, a kéziseket, oké, sikeresek nálunk, és ez tök jó, de nincs az a megkülönböztetés, mint a fociban. Mit mondanék egy fiatal játékosnak, sportolónak? Tegye bele azt a munkát minimum, mint amit a Csigi Eszti, meg még sokan mások, egy Fenyves Evelyn, egy Csiszerheni, meg még sorolhatnám, mert ezek olyan emberek, olyan játékosok, akik elképesztő sokat tettek azért, hogy eljussanak oda, ahol vannak. Ennélkül nem fog menni, senki más nem fog tudni rajtuk segíteni, nem fogják megcsinálni helyettük, nem fogják megfutni azt a métert helyettük, és amíg a mentalitásuk nem olyan, ami a profi közeg megkíván, addig én azt mondom, hogy nem is lesznek a profi közeg közelébe sem. Sehol.
2: Eszter?
5: Hát nehéz más mondani, mert én is hasonlókat mondanék, és mindig hasonlókat mondtam is, hogyha ezt megkérdezték. Talán a munka az egyértelmű. Ami nagyon fontos mai fiataloknál, és ezt nem kritikaként szeretném mondani, én azt látom, hogy nagyon nehezen élik már a kudarcokat, nagyon nehezen állnak fel belőle, hogyha negatív kritikát kapnak. A pozitívat azt még be tudják fogadni jól, de a negatívat már kevésbé. És ezt még egyszer mondom, nem kritikaként szeretném, hanem ezt igenis meg kell tanulni. Mert bárhova mennek, bármit csinálnak, lesz kudarc. Tehát ha nem a labdarúgásról beszélünk, bármit csinálunk, lesz kudarc, amit fel kell tudni dolgozni, és saját javunkra fordítani. És inkább ezt látom, hogy ebben kellene kicsit, nyilván mindenben, mindegy mindenkinek kell felednie, de ebben gondolom, hogy ez szerintem ez egy hiányterület most.
3: Igen, amit szövetségkapitány asszony mondott, vagy kisasszony, hogy azt tudjuk mondani a gyerekeknek, hogy ha nem raksz bele elég munkát és elég jó munkát, akkor biztos nem érsz oda. Az a rossz a másik oldal, hogyha beleraksz mindent, eleget és elég jót, akkor vagy oda érsz, vagy nem. De az segíthet, hogyha olyan közeget teremtesz magad köré, hogy olyan emberek vesznek körül, akik nem azt mondják feltétlenül, amit hallani akarsz, hanem amit tényleg jó szándékkal gondolnak, és minden egyes feladatkörben magad körül olyan ember van, akiben emberileg és szakmailag 100%-ig megbízol. Ha el akarnak jutni oda, ahova az említett lányok, de még szent sem lehet sorolni, mert a hétvégén ugye topbajnokságokban rúgtak 3 gólt a magyar lányok, és szerintem ez óriási dolog, hogy egy sportoló az egy projekt ma az élsportban, és minden feladatkörre meg kell találni magának, a sportnak azt az embert, aki a legjobb neki.
2: Hölgyeim, uram, köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
2: Szarvas Alexandra, a Magyar Női Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, Csigi Eszter, az MTK labdarúgója, valamint Elbert Gábor, mentális edző volt a vendég itt az Utánpótlás Nevelés Sportol a Gyerek című műsorban. A műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 3 perc, ma reggel szeptember 28-a, egy hétfő, a vágány mellettesenek vigyázni. Nemzeti Sportrádió Sport reggel adása ma reggel frissen, éléken, tele hétvégi impulzusokkal, élményekkel. Bene Ferenccel, szia Feri, jó reggel.
2: És Harsányi Levivel, jó reggelt Levi,
1: de
2: jó reggelt.
1: De kevesek lennénk egyébként, mondjuk igen. Párosban. Igen, nem gondolnám, hiszen te nagyon jó párosos vagy, akár legyen az látvány.
2: És ketten vagy. Együtt veretlenek vagyunk, azért azt tegyük hozzá.
1: Így van,
2: amikor
1: így van.
2: Amikor összeálltunk párosban, nem esett ez sok alkalommal.
3: De mi az ellenfél nem jött el, vagy miért?
1: És így van, és aki megszólalt a háttérben, egy fiatalember, akivel a múltkor paddeleztem, és kikaptunk, a Keresei Zoltán Busai Attila párostól. Szerintem 8-2-re. Szalai Kristóf, hello Krisi, jó reggelt!
3: Sziasztok, hello
1: reggelt! Drága hallgatóink, 06 30 55 55 és 605 és ami elérésünk egészen 10 óráig ma reggel itt a Sportrádióban, itt a Sportreggel adásában. Tényleg félénken kérdezem és teszem csak fel a kérdést a mellettem és velem szemben ülő kollégáknak. A hétvége élménydús pillanataiból mit tudnátok ide tárni? Ha nem egy évértékel, hanem hétvége értékelőt kellene előadnotok most a parlament, a sportparlamentben.
3: Hú, nagyon hosszú volt nekem a hétvégét szerencsére. Köszönjük szépen.
2: Nem, hát akkor, ha már a fiatal kollégánk elindította itt a mondatot, akkor
3: Talai úr. Visszaadom?
2: Visszaadom.
1: Bocsánat, személyes érintettség okán meg van szó.
3: De ez nem személyes
2: érintettség. Posztjára pályázik?
1: Várom a felkérdést.
3: Azért zavarodtam meg, mert velem szemben ül egy lila pulcsis fiatalember és egy zöld pulcsis fiatalember, kettő között pedig fehér a háttér.
2: Elikén drága. Ez a zöld pulcsi.
1: Azok a hallgatók, hogy azt gondolják, hogy össze-vissza beszélnek a felek, jól gondolják. Az ott az egyszerű kérdés, mit történt veletek a hétvégén?
3: Szóval, akkor még egyszer. Nagyon hosszú volt a hétvégén, mert szerencsére volt sok esemény. Pénteken rögtön egy jégkorong mérkőzéssel indultunk el a Tüskecsarnokba. Egy nagyon jó mérkőzésen nyert a Fradi a Milánó ellen, ugyanaz divatos olasz fővárosból majdnem, de nem érkező Milánó ellen, és volt egy nagyon jó sztori. A magyar sportigazgatója van a Milánónak, és a mérkőzés előtt beszélgettünk két szót, és akkor mondtam, hogy mit lehet várni, milyenek vagytok, hogy néztek ki, stb. És mondta a fiatal úriember, hogy nagyon jó a csapat, eddig veretlenek vagyunk, annyi, hogy a másodedzőm jelenleg a parlament előtt sétálkozik, mert eltéve.
2: Az igen.
3: A meccs előtt egy órával. Szóval
1: szép helyen volt, hogy nekik tegnap este. Igen.
3: És akkor szombaton ugye jöttünk ide a reggelibe, Károly Andival meg Leóval, szombat reggel, utána volt délután egy közvetítésünk, U21-es magyar válogatott.
1: Nem az egészet elmondani, csak ami érdekes.
3: Illetve megint vasárnap este, szintén egy jégkoronggal zárult, a változatosság kedvéért. Az Salzburgot fogadtuk, úgyhogy tel is tele élményekkel, programokkal, picit fáradtan, de törve nem.
2: Egyébként, ha már jégkorong, akkor a jégkorongban van olyan, hogy pályabejárás a mérkőzés előtt? Tehát fölmennek a játékosok a jégre, vagy ez csak a futballban?
3: A bemelegítésen csak.
2: Csak a bemelegítésen.
1: Egyébként mennyire mert más a jég itt
2: vagyunk. Igen, mert az olasz csapatok rült eszembe, hogy soha el nem felejtem azt az élményt, amikor a Pármával játszott az Újpest annak idején kekmérkőzést, akkor még volt kupagyőztesek Európa kupája, és amikor a mérkőzés előtt kiment az Újpest ugye megnézni a pályát, ez idegenben volt Olaszországon Pármában, és akkor nagyon szép ilyen rikító lila, rózsaszín, rukanor melegítőben, és utána kijött az Ácsi Párma a legújabb divat szerinti öltönyben. Tehát új, nekem leesett az állam 12-3 éves gyerekként, és ahogy megjelent Brolin, Aspria, Ozio, Minotti, a legnagyobb sztárok akkoriban Olaszország szinte vagy szerte, és ahogy a pályát már vizslátták, és ahogy kinéztek, hogy öltöm, hát ott egy null volt már az eredmény, szóval egészen elképesztő.
1: Úgy gondolod egyébként, amiket nem értesz hozzá, de ha hozzáértesz, akkor is, hogy ők tényleg nézik a füvet, itt tapossák a talajt, mintha bármit is jelentenek. Mert a tudás, nem is tudom, melyik teniszezőn nézték, hogy most visszamentek, volt egy nagyon jó kis bemutató, hogy régi ütőkkel játszottak, képzeljétek el, fa keretes, meg ilyen nagyon régi Fischer, vagy nem tudom, szóval, hogy döbben, és már a mostani sztára, és ugyanolyan kvázi ugyanolyan jól tudtak játszani, tehát nem volt ezzel baj. Tehát igazából mindegy, szerintem milyen talajon játszik az ember,
2: hát
1: csak
2: igen,
1: visszatérve.
2: Tudod, ilyenkor azt nézik maga játékosok, hogy milyen stoplit vegyenek a cipőjükbe, vagy milyen stoplit tegyenek bele, vagy milyen cipőt vegyenek fel. Azért ez Ez azért számít.
1: És mindig, igen, és mindig oda lukadunk akkor ki, egyrészt, hogy akkor mi volt 54-ben, hogy tényleg azért nyertek az NSZK válogatott tagjai, mert hogy elvileg ugye ott ugye az a mendemonda, hogy ugye ott esett az eső, rossz volt a talaj, nagyon süppedős, és ez a két testvér, az a Dassler testvérek aztán később ilyen kisebb vállalkozást nyitottak, egy ugró állat és három csík mentén, úgy gondolták leélik az életüket, és szerintem nem állnak olyan rosszul, jut eszembe zárójel kezdődik, hogy a, nem tudom arról milyen véleménytek, ugye, hogy a német labdarúgó válogatott idén játszik utoljára ebben a háromcsikos mezében.
3: Valóban.
1: És igen, és Sherlock Holmes-ra emlékezve egy pipát fognak kitenni a mezőkre. Ez számomra, gyerekek, annyira megdöbbentő, hogy...
3: Ez valóban az
2: szerintem egészen elképesztő. És a tegnapi mérkőzésen a hagyományos, igazi, igen, fehér és a 90-es válogatottat idéző mezbe játszottak. És már előre látom, hogy milyen rózsaszín, meg narancsárga, meg egyéb színekbe pompázó német válogatott mez fog kiadni.
1: Kicsit jelentő ki vagyok megmondani. Erről majd beszélünk a Nemzetek Ligája mérkőzéseiről. Ma, és majd említjük ugye már ezt is, ugye? Tehát a Bajor Vizsli versus Girosz végeredmény mi lett? Ha valaki nem látta, akkor óvatosan mentek, kedves barátom, aki így
2: hát
1: szeret.
2: Nem volt túl finom a meccs, az biztos.
1: Barátom itt szereti tipelgetni, csak öncélúan így bizonyos meccsekre. És tök jól eltalált különböző meccseket, és hátradőlve hívott. Na, már csak a német-görög meccs kell teljesen egyértelmű. Mármi, hát, hogy Németország, mondom, így van. Most én elaludtam, hogyha nem tudom, úgyhogy van, hogy veletek együtt megnézzük, hogy mi lett a meccs végeredménye.
2: Én végignéztem, úgyhogy kár, hogy nem aludtam el.
1: Ezeket én tényleg nem értem. Értem, hogy foci, értem, hogy egy meccs, értem, hogy minden megtörtént, a pályán felért szoktad mondani, de akkor is azt gondolom, hogy nem. Beszéljünk majd persze, nem tudom, a magyar-ukrán meccsről, ennek az utózöngéről, az ottani verekedés, az sok minden lesz a mai adásban, úgyhogy várunk mindenkit. Szeretettel, viszont is engem is megkérdeztetek, hogy mi történt velem a héten.
2: Hát én meg nem mondtam végig.
1: Ja, hogy a mindegy egyébként. Hát mennyi, hát Feri, ne hülyeskedj.
2: Nem, hát ugye a jég és az olasz sportolókkal kapcsolatban.
3: Igen, azóta itt ülök és várom, hogy mi van a jégkoron.
2: Képzeld el, ugye pénteken volt a magyar edzők, vagy nem magyar edzők, a nemzetközi edzőknek a napja, és nem is tudtam. Ugye itt a reggeli műsorban derült ki a Nemzeti Sportrádióban, hogy van ilyen.
1: Azért, ilyen nap van, minden napról van.
2: Igen, mindenféle napok vannak.
1: Nála is találjunk majd ki egyet.
2: Igen. És igazából ugye arról volt szó, hogy az edzők és a játékosok kapcsolata, és szerintem, tehát sokan kérdezik, hogy játékosaim, volt játékosom NB1-ig, meg válogatottig, meg hova jutottak, de számomra a legnagyobb érték az, amikor egy volt játékosommal találkozom bármilyen formában, és mosolyogva, ölelkezve köszöntenek. Tehát a szemükben látom azt a fajta tiszteletet, szeretetet, a számomra mindennél nagyobb, és a nem túl jól sikerült magyar-ukrán válogatott mérkőzés után...
1: Kinek a szempontjából?
2: Hát a mi szempontunk.
1: Ukránok nem ezt mondják, hogy érdekes.
2: Hát akkor az ukrán hallgatók szempontjából kevésbé releváns, de egyébként tehát a mérkőzés után gondoltam egyet, és a mix zónában megvártam egy-két volt játékosomat, és sikerült találkoznom a DVTK utánpótlásából nevelkedő Szűcs Kornéllal, aki nálam mutatkozott be U18-as korában az utánpótlás válogatottakba, és hát gyakorlatilag abból a DVTK utánpótlásból nevelkedett, amelyet egy-két évig tudtam vezetni, és megöleltük egymást, beszélgettünk egy keveset, és láttam azt a fajta szeretetet és tiszteletet a szemében, nagyon jó volt vele találkozni, és hát ugyan nem állt be ezen a mérkőzésen, de nekem adta a mezét. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezekért a több évtizedes munka, amikor találkozol egy volt játékosoddal, és ilyen lelki plusz tud adni, az azért sokat
1: igen,
2: ad.
1: Igen, ez olyan, mint amikor ugye a tanár vagy a szülő egy bizonyos idő után, miután ugyanaz,
2: párhuzam
1: befejezi azt a bizonyos, nagyon szerintem mindennapi, hogy mondjam, kötöttséget, illetve, hogy együtt éri szimbiózist a diákjaival, vagy mondjuk a gyerekeid, de majd idő után azért szóval ők sem mellettet fognak élni, viszont olyan jó kapcsolatod marad utólag, és mindig rigyeltem, emlékszem, amikor mi mentünk ugye egyszerre nádozni érettségi előtt, hogy és volt képzeltek egy tanár, akihez nem mentek el a diákjai, az osztálya. Szerenád, mert nem szerették.
3: Mi sem mentünk el például, úgyhogy tényleg volt ilyen.
1: Na, úgyhogy, de azért nem szerettétek.
3: Persze.
1: Az nagyon jó visszacsatolásám van, ilyen persze.
2: Milyen érdekes, hogy amikor gimnazista vagy, főleg az elején, nem a végén, negyedikes mondjuk, hanem az elején, akkor azért nagyon sok a konfliktus. Jaj, bocsánat, elnézést. 8 plusz 4. Jó, igaz, mert van a 6 plusz 6-os rendszer. Tehát amikor mondjuk 9-es vagy 10-es, mennyi feszültség, meg mennyi konfliktus van a tanáraiddal, és utána, amikor közeledik az érettségi, akkor valójában ez egy kicsit úgy egy metamorfózisként így átalakul olyan szeretetté, tiszteletté, és valójában rájössz, hogy a tanár is a te oldaladon van, és az érettségén már annyi segítséget ad azoknak, akik esetleg gondban vannak, és ez utána, amikor mondjuk évtizedek múlva találkozol a tanároddal, annak milyen felemelő érzés, hogy újra nagyon látni.
1: Valamelyik edzőnél volt, hogy ült a egy edző éppen leláton, üres leláton, és bejött hozzá egy régi játékos.
2: Igen,
1: is feltettem, igen. Majdnem elsírta magát a játékos. Tehát azért az, amit jelenthet egy játékosnak egy jó edző adott pillanatban, az is súlyos válogatottságokat, az egy dolog. Igen. De hogy az, hogy éppen ki, mikor tesz cserélbe valakit, és abból az addig a padon ülő gyerekből, fiatalból, teljesen mindegy, lesz egy nagy sztár végén, fel nem fogható. Utána hiszem, hogy milyen világnap van ma, közben amiről beszéltünk. Ma kettő van, egy a veszhetség elleni világnap, ezen szerintem hamar tudunk lépni, szájkos ár nélkül. A másik pedig az információhoz való egyetemes hozzáférés nemzetközi napja. Az ezt egyrészt kódoljuk is, hogy ez mi, de ugye ez egy gyerekek, ha belegondoltok, akár is nézzünk, hogy honnan tudjuk 2026-ban például, hogy amit olvasol, az igazi, amit látsz, az igazi, főleg az AI jelenlétén. Most én nagyon korán van az, hogy ilyen részletekbe belemenjünk, de én megmondom nektek őszintén, attól én nagyon-nagyon félek, hogy ez az AI mesterséges intelligencia ilyen szinten lép be. Én most pont tőle kérdeztem meg, hogy milyen világban van. De ezzel még oké.
2: És vajon igazat mondod? Hoppá.
1: De képzeltek, dolgozok egy munkán, tehát sok munkán, és az egyikhez írom a szöveget, és valami zene is kellene hozzá, és beírtam egy ilyen AI programba, és döbbenetes, hogy egy perc, annyit csak kell várni, és ott a kész dal. A szöveg alapját ezt én írom, tehát a humor nem tudja belevinni.
2: Hát egyrészt levi meg, azért látom a reklámokban ezekkel az AI-okkal írt borzalmakat. Hát azért van különbség egy presszer által megírt dallam, meg egy AI között.
1: Neked?
2: Nekem van?
1: Neked.
2: Most
1: ma már hát ne, nézed a tömegeket.
2: Jó, de ahogy a felmosoronyot reklámozza a tévében az AI zenéje, meg ahogy a Malév szignál felzajlik, azért a kettő között azért van egy kis
1: libabőkülönbség. Neked, mindig azt mondom, és te most hát már, meg van. Én is a kihalófélben lév. Vállalhatod csak az abban, hogy mi egyedül állunk egy olyan telekol, nem tudom, füves területén, ahol vagyunk, 10. És szemben az összes telken, az összes területen roskadozva esnek ki az emberek, értelmetlenül fogalmuk sincs, hogy miről van szó. De, tehát szerintem ma a nép meg a világ egyfajta erős, ilyen birka felfogás jelleggel megy a nulla semmi után. Aztán majd igazából majd meglátjuk, hogy minden. Olvastátok a nagy hírt? Tegnap küldte egy kedves barátom, bocsánat, hogy ilyen korán, de hogy egyrészt nem lehet elég, nem tudom, későn kezdeni, nem is korán. Kassa Tibi, a híres.
2: Na tessék.
1: Kassa Tibi, ugye műsorvezető, nem is tudom, hogy mi. Tulajdonképpen szerintem minden. Tette ki a közösségi

0: És ez ilyen 13 csapatban?
1: 13 hónap alatt.
0: Csapatban?
2: Szerintem túl sok a kérdés felé. Magyar vagyok. Nem tudom.
0: Nem, azt nehezen tudom elképzelni, hogy életében nem fogott valaki fegyvert, és 13 hónap gyakorlás után magyar bajnok lesz.
2: Itt van egyedül áll, szerintem ez egyéni lesz, de lehet, hogy csapat, de szerintem egyéni.
0: Hát, de lehet, hogy volt ilyen nyílt nap, és akkor a dobogóra felállhatott.
2: Most ezt ezért mondtam, hogy ez most...
1: Mint a Google-t versenyeken.
0: Mert én is voltam egyszer Forma 1-en nyílt napon, és felálltam a dobogóra, de hát azért nem biztos, hogy Verstappent megelőzném a Mansell kanyarba.
2: Szerintem nem erről van szó, hanem hogy ilyen vagy, ilyen lehet, hogy ma már, amikor ugye mindent pikpak megtanulsz, meg elsállt, azt nyilván a mély és szakmailag erős dolgokat nem, de hogy 13 hónap alatt elmész, leülsz, vagy állsz, nem tudom mi lehet, ez a nagy kaliberű pisztoly, puska, hát nagy kaliberű pisztoly, optika, majd most a Zsófival kélemezzük szerdán, csak mondom, annyira friss a hír, hogy és néztem, és azon gondolkodtam, hogy ez most felteszi, és kamu, akkor se tudod, vagy hiszen
1: nem tudod utána, ezt akartam mondani, nem tudsz utána járni, hogy ma már, ez igaz, vagy sem.
2: Ma már, hát gyerekek, majd tök őszintén, hát ma már, hát mi, ha már ennek van a hivatalos világnapja,
0: de én tényleg
2: komolyan aggódom ilyen szempontból, hogy mi lesz.
0: De olyan érdekes, hogy én is ugye, amikor van rá lehetőségem, óránként keresem az internetet, hogy mik az új hírek. Tehát nem céltudatosan, csak általánosságban.
2: Hogy tájékozódj.
0: Igen, hogy tájékozódjak. És ami nagyon érdekes, hogy én 2000-es évet gyakorlatilag elejétől a végéig Finnországban töltöttem, ugye akkor aktív labdarúgóként kint játszottam a Finn Szuperligában. És gyakorlatilag akkor még Finnország szerte is épp hogy elterjedőbe volt az internet, Magyarországon meg szinte semmi, tehát okostelefon nem volt, internet csak könyvtárakban. Nekem a 2000-es évek az kiesett. Tehát már a 2000-es év.
1: Hogy mi történt?
0: Fogalmam sincs Magyarországon mi történt 2000-ben. Mondják, hogy ez is ez történt. Fogalmam nincs. Tehát teljesen vakon vagy. És hoztak ki ilyen magyarok hoztak ki, épp aki arra járt Finnországba, hoztak ki újságokat, és amikor 6 hónap után először magyar szöveget látsz. Tehát a temetési híreket is elolvastam, meg a házassági hirdetéseket.
2: Akkor jöttem a fénykorom felé, itt van, annyi műsorban szerepeltem, hogy honnan
0: utána néztem a múltadnak, de nem tudom. Nem.
2: Így,
0: 2000-es évek, 2000, pontos a 2000-es évből nulla, semmit nem tudok.
2: Hát majd, és simán be tudod pótolni.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Egyszer itt tartunk, már előtt eszem, hogy semmit. Nem szólt egy olyan rendezvény, embertelen sok rendezvény volt, amelyeket nagyon hálás vagyok a sorsnak, meg az életnek, mert hozzáadott az életemhez viszonylag sokat, hogy egy ilyen holland festékgyártó cég eseménye volt, nem tudom, mi céges, valami ilyen olyan napcsal, hajón ráadásul. És nem most volt, és nem tudom, hogy még bennem van. És képzeltek, hogy fölmek az emeletre, ott nyomatom, mondom, hogy mi van, és néma csend, beszélek még keményebb, mondom, mi az élet történik, tehát senki semmit. És így viccből csak így, mondjuk egy 30-40 ember volt a fenti részen, mondjuk csak viccből feltettem a kérdést, bocsánat, hogy van itt magyar ember? És egy ember felteszi a kezét, hogy én, de jó, no, akkor nyilván nem kell bemutatkozni, ez is 20 éve Hollandiában élek. És ez pont amikor 20 éve voltam a pályán. Ha értem, és rólam tud valamit? Nem, szimpatikus, de fogalmam sincs. Tehát megyek fel, de van, elmondom nekik, semmi poéra, nem reagáltak, semmi. Mi van? Hát én, de jó, hogy te magyar, hát akkor nyilván tudja, fogalmas nincs, hogy 20 éve kínélek Hollandia, semmit nem tudok a magyarokkal. Gyerekek, úgyhogy figyeltek oda, mint hogy arra is figyeltek oda, hogyha gyerekkel sportoltok a hétvégén, nekem ez megtörtént mindeközben. Kihúztuk az 5-ös lottó nyerőszámait, és nem volt 5-ös, hogy figyeltek, elkezdtünk most tollasozni. A gyerekekkel, gyerekeimmel. Egyébként az csodás dolog, ha az ember meglátja magát valamelyik gyermekében, én a kislányommal látom, ugyanúgy nem tud veszteni, eldobta az ütőt, mint ahogy én, mikor pingpongoztam. Régen nem lehet meggyőzni, nem fog kezet vereség után van a kislányom. Na, most ezt vegyük át, és kezet fogunk, és glattánk, de nem, mindegy, elindultunk egy folyamat, elején vagyunk még, hogy ezt majd valahogy megbeszéljem vele, és megtanulja. De figyeljetek, hát annál fárasztóbb, hogy tollasozol, ahányszor le kell hajolni azért a nem tudom, milyen labdáért. Azt ne tudjátok meg, hogy ezt nem lehetne megoldani.
0: Hát nincs labdaszedőd?
2: Nincs.
0: Tollas labdaszedőd.
2: Nincs, és nem tudod se lábbal
1: fölvenni, mint a teniszben. És nem tudod úgy, mint a teniszben, hogy ráütsz kettőt, és akkor fölpattan.
2: És még rosszabb, amikor próbál segíteni, akivel játszol, és ugye ő se hajol le, hát teljesen hülyeség. Hát persze, hát ez most lárandást nem, hogy vegyem fel. Hát normális.

0: Tehát valahogy meg kéne oldani, és ő ugye leteszi az ütőt oda a fű és a labda találkozásához a földre, és próbálja ugye alulról így az ütő segítségével, vagy a kezedbe. És 10-ből 8-szor az sem sikerül. Hát, és akkor még lépni is kell a labdáért, és úgy lehajolni. De gyerekek, most szólok, ha valaki szeretne, melyik napközben jó idő van, csak most van reggel ilyen kicsit hűvös, és 11-13 fok, hogy akkor a derékbántalmak, vagy úgy szeretne sportolni, hogy ne menjen szét a dereka, akkor ne tollasozzon a kislányával, hanem valami mást. Jut eszembe egyébként, hogy Zuglóban, gyerekek, szabad, tehát nyílt, szabad, ingyenes, hozzáférésű 2 darab padelpályát adtak át a hétvégén a Magyaródi úton. Polgármester úrra volt egy beszélgetés a megválasztása előtt, gondoltam, hogy besegítek a kerület munkájába, amire igényt is tartott, kezet fogtunk, és azonnal kihátrált, miután megnyerte a választást. Szerintem fantasztikus. Nem is az a dolog lényeg, hanem hogy megépítették úgy, és ez egy-két kérdést felvet, hogy
1: nincs
0: nyitotta. Nem, a teteje, tehát nyitott az egész, szabad téren. És most van szeptember, szerintem lesz november, december, nem lesz? Talán lesz. Se a pályát nem védi semmi, se oldalt, se a tetején. Ha ma most lenne egy 2 napig esne, akkor szerintem már a pályát le is lehetne úgyhogy van húzni.
1: Egyébként mindenhol építik, tehát itt az utcában is felhúztak most egyet, és a...
0: Ingyenes?
1: Igen, tehát néhány héttel ezelőtt adták át, hogy ingyenesen, mondjuk azt így nem tudom, lehet, hogy azért azért
0: fontos,
1: ingyenes.
0: Ez lényeges.
1: Az azért ingyenes, mert az jó úgy, hogyha ráesik az eső is, nem tudom, hogy ez volt a koncepció.
0: De az fél év múlva már nem persze. Létező pálya.
1: De itt most az utcába is építettek egyet, az fedett, illetve 18-ba is építettek egyet, úgyhogy meg még 2 cimborám érkezett tegnap pont a jégkorongra, és mondták, hogy azt tudtad, hogy még ott is nyílt 2. Mondom, hogy nem, tényleg, és úgy igen. Szóval folyamatosan nyílnak, Feri, úgyhogy előbb-utóbb át kell pártolj.
2: Nem fogunk, nagyon, nem, már én kitartok.
1: Alig lesznek teniszpályák, cserébe pedig lesznek új padelpályák.
2: Sportoljanak, padelezzenek, focizzanak, fussanak,
1: kosárlabdázzanak. És egy nagyon szép, egy óriási, gyönyörű fedett centrum épül.
0: Igen, Tatajutat,
1: a 9-én adják át.
0: Valamikor igen, azt
1: megnyitni.
0: Játszunk kvázi egy meccset. Figyelj, én kicsit attól félek, hogy nem is félek, hanem olyan szinten terjed el a padel, hogy jó, egyébként mert sport, tehát ez szerintem...
1: Hogy amilyen hirtelen, hirtelen?
0: Nem tudom. Nyilván nekem nagy szenvedő alany az a falabdáról beszéltünk, szerintem az szinte a kihalás veszélye fenyegeti. Én azt gondolom. Meg ugye ott azért kell tudni játszani. És látjátok, és ez nekem egy... nem is fájdalmam, de valami, hogy a pádelem ilyen gyorsan ér el sikert, mert hogy senkit meg nem bántva, azért nem kell ahhoz 5-10 évig tanulni, bár igen. Most már kiváló edző, most a Ugrai Roli, nagyon kedves barátom, egykori kiváló focista is elment, és most már pádel edző.
1: Így, pénteken.
0: Hozzájárok
1: például.
0: És jó nyomja?
1: Jó, ügyes, focizni jobból, de jobbat látni kiállni a meccseire.
0: Hát kell menteni a sportodást. Na, igen, úgyhogy gyerekek, még azért megemlítjük itt, korán reggel, de lehet érdemes erről később, de azért mégis ide teszem, hogy ma azért Nemzetek Ligája összefoglaló lesz, ugye erről beszéltünk. Majd természetesen Somogyi Zsolttal is beszélünk majd, a Nemzetek Sport főszerkesztőjével lesz, Régi Csibészek, Bánki Dodival és Elpap Istvánt is hívjuk, az Ökölvívó EB összefoglalása gyanánt. Kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit sportoltatok a hétvégén, ne is estene, hanem minek lenne ideális a világ napja. Mit helyezitek be ebbe a halmazba? Rengeteg van, szerintem nincs olyan,
1: mondjuk neked azt hozta ki az ilyen, most ha én megkérdezem, valószínűleg nekem 2 mást hozna ki.
0: Nem hiszem, mert ez ugye kutatási...
1: Meg tudja hamar cáfolni saját magán.
0: Nem azt, hogy kitalálom, hogy...
1: Igen.
0: Nem tudom, 0-30-55-55-605, van ötletetek, minek legyen a világ napja?
1: Igen.
0: Nincs? Az igen? Azt mondtad, van ötletek? Igen.
1: Van.
0: Ez amit egyszer kérdeztek egy haverat, még nem beszélt annyira külföldül, és kérdezték, hogy tényleg mikor érkeztetek Magyarországra, és mondta, yes. Ez a válasz.
1: Igen.
0: Hát akkor menjünk tovább. 4 perc, ez 7:30, csodás reggelt mindenkinek, hamarosan folytatjuk.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Lemondott a szerb elnök. Kellemes őszi idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. A hivatal önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés ma délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok ma. A tervek szerint 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. Lemondott Alekszandr Vučić szerb elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Vučić a következő időszak legfontosabb feladatai közé sorolta a béke és a stabilitás megőrzését, és közölte, Szerbia a jövőben is az európai integráció útján kell maradjon, de nem szakíthatja meg kapcsolatait keleti partnereivel. Terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják azt az 5 férfit, akiket az egyik brit légitámaszpont közelében vettek őrizetbe. Mindannyian abban a 3 furgonban utaztak, amelyek az amerikai légierő által is használt Fairford bázis felé haladtak. A rendőrök megállították a konvojt, a benne ülőket robbanóanyagokkal elkövetett visszaéléssel gyanúsítják. A járműveket a tűzszerészek átvizsgálták, azt azonban egyelőre nem közölték, hogy találtak-e valamit. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A 3 várományos között van Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. Rajta kívül 2 iránit, egy újságírót és egy civil jogvédőt jelöltek a díjra.
0: Közlekedés.
2: A fővárosban a Karinti-Frigyes úton pályafelújítás miatt szünetel a villamosforgalom. A Karinti-Frigyes utat az átépítés ideje alatt ideiglenesen egyirányúsítják, az Irinyi József utca felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég. A hajnali pára, illetve kötfoltok feloszlása után országszerte napos, száraz idő lesz. Sopron környékén, valamint az Alföldön időnként megélénkül a szél. Délután 22-25, késő este általában 11-17 fok valószínű. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sport Krónika.
3: Ma este Észak-Írországgal játszik labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligájában. Negyedik helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott az Eurókupában. Vindics Tóth Lili országos csúccsal nyerte a varsói maratonit. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Rezics Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A holland Den Haag támadója, a sérülésből visszatérő Bárány Donát az ukránok ellen már játszott egy fél időt. A játékost Péter Ágoston kérdezte.
4: Visszatértél, 90 percet azért most még nem biztos, hogy bírnál. Az ukrajn elleni tapasztalatokból kiindulva, és hogy érzed, hol tartasz?
5: Szerintem azt a 45 percet most már azért jól bírtam. Lassan tudjuk építeni erőmet. Kint 21 percet játszottam, utána 25-öt, most már van egy fél időm. Azért, hogyha megint most hirtelen 60-70 lenne, akkor az veszélyesebb még az esetemben szerintem. Örülök, hogy 45 perc már a lábamban van, és akkor ezt tudjuk egyre feljebb tolni.
4: Ez kizárólag erőnlétről szól, vagy dinamizmus? Musról, párharc erősségről, hogy érzed, mennyire vagyok magad ezekben a tekintetben?
5: Mindenről szól, hiszen azért hosszú sérülésbe jövök vissza, tehát ilyenkor meg kell szokni újra azokat a dolgokat, amiket szerintem csak meccs szituációkba tudsz visszaépíteni, de inkább a fitnessről. Már azért szerencsére így, hogy játszogattam, így kezdek belejönni, de ezt majd látjuk.
4: A jó hír az, hogy láthatok azt is, hogy akár 20 perc is elég neked. Mennyire volt fontos, hogy hamar meghálád a bizonyomat?
5: Nagyon fontos volt, hiszen azért sérülten igazoltak le, és ez egy nagyon nagy belénk fektetett bizalom, amiből én próbáltam magamnak erőt kovácsolni, hogy ennyire bíznak bennem, és meghálálni ezt, és egy csapat mivel tudja a gólokkal.
4: Pár napja így fogalmaztál, érdekes, de Hollandiában a rosszabb kezdés után sem pánikol senki, a nyugalom az úr, még odahaza ilyenkor már mindenki szörnyen érezni magát az öltözőben. Most mi a helyzet ebben az öltözőben?
5: Egy kiki meccsen kaptunk ki szerintem, ahol nem mentek be a helyzetek. Szerintem nincs ok pánikra, hiszen azért az Ukrajna egy jó csapat, viszont javítanunk kell, és most már megszerezni a 3 pontot, és akkor innen tudunk felfelé lépni.
4: Mi jellemzi az északír stílust, és hogyan kezelhető?
5: Van tapasztalatunk ebben, hiszen az évek is hasonlóan játszottak, nagy bedobások, pontrugások, fizikálisak, ezzel kell nekünk valamit kezdeni, és próbálni saját játékunkra fókuszálni, és minél többet játszani, hogy ezek ne jöjjenek ki ennyire. Volt elemzés, és a grúz meccsről sok jelentbe volt vágva, tehát alakultuk.
4: És a pénteki tapasztalatok mennyire használhatóak itt?
5: Teljesen más meccsre készülünk, mint az ukránok ellen. Az ukránok próbáltak focizni többet, kihozták a labdát, itt szerintem sokkal több előreívelt labda lesz, és több párharc.
3: Bárány Donát után hallgassák a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát Marco Rossit, aki az északírekről beszélt a mai mérkőzés előtt.
6: I'm watching the match they play now against Georgia.
7: Mindezen keletben történő változások ellenére úgy a szövetségi kapitány személye az állandó. Ebből fakadóan egy elég jellegzetes, meghatározható stílusa van az északi válogatottnak. A játékosok nagy része a angol championship-ben játszik, amely nyilván sokak szerint a legerősebb pontvadászat Európában a top 5 után. Pontosan tudjuk, hogy ennek a bajnokságnak mik az erősségei, hogy komoly fizikai kontaktokra lehet számítani, hogy nagy az intenzitás, egyébileg is nagyon jó karakterisztikával rendelkeznek az északi válogatott játékosok. Biztos, hogy nehéz lesz ez a mérkőzés, de hát ezt eddig is tudtuk, most is tudjuk, hogy ez könnyű feladat előtt állunk egyáltalán, de meg kell próbálnunk elvinni a 3 pontot Belfastból, ezért dolgoztunk, és mindezek ismeretében, amiket tudunk az északi válogatottról, készülünk a őszi csapás.
3: Szintén a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában a 3. csoportban a Debrecenben rendezett meccsen Írország 3-0-ra nyert Izrael ellen, míg Bécsben Ausztria 3-1-re legyőzte Koszovót. A divízió az A divízió 2. csoportjában, a 2. fordulóban Németország Augsburgban szenvedett 1-0-ás vereséget Görögországtól, Hollandia 2-1-es sikerrel térhetett haza Szerbiából. A 4. csoportban Norvégia otthon maradt alul, 2-1-re Portugáliával szemben, Dánia 2-0-ra múlta fölül Wales csapatát Kopenhágában. A D-ligában Gibraltár Andorra 0-0 és Litvánia Azerbajdzsán 1-1.
0: Nemzeti sportkrónika.
3: A negyedik helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében, mivel a bronzmérkőzésen 33-30-ra kikapott a házigazda Romániától. A tornát Dánia nyerte, miután a fináléban 34-30-ra verte Norvégiát. Petrus Mirtil 3 gólt dobott a románok elleni meccsen, a Debrecen balszélsője Erdei Márknak nyilatkozott.
8: Szereztél 3 gólt, és védekezésben is azért jól ment. Te hogyan értékeled a saját teljesítményed?
9: Ilyenkor egyébként nehéz a saját teljesítményemre fókuszálni, mikor nem úgy sikerült a meccs, ahogy szerettük volna. Mindenki tudott volna többet belerakni, úgy, ahogy én is.
8: A második fél időben mentél gyakorlatilag minden, amikor már nem voltál fönt a pályán. Ez a legrosszabb gyakorlatilag, amikor végig kell nézd azt, hogy olvad le a csapat, és az előny az egyre másra a románoknál van?
9: Igen, de 60 percig tart egy meccs. Azt hiszem 16-16 volt az első fél idő. Egy új mérkőzés kellett kezdeni, vissza kell nézni és megnézni a hibákat.
8: Talán védekezésben a beálló elleni védekezés nem volt megfelelő, onnan kaptuk a legtöbb gólt. Azon hogy lehet javítani, mikor legyünk őszintén, egy Klina Pinte a típusú beálló, azért őt nehéz megfogni, pláne, hogy nálunk nincsenek ilyen nagyobb növésű játékosok.
9: Ez egy ilyen extrém helyzet, mikor ilyen magas beállósokkal találkozunk. Készültünk, méretbeli különbségek az úgy nem segítette a mi helyzetünket. Legközelebb ki kell javítanunk ezeket.
8: Két vereség lett így a két nap mérlege, de alapvetően azért mégiscsak voltak pozitívumok, hogy a norvégok ellen nézzük, akkor jó játszottatok teljesen. A románok ellen az első fél időben azért több jó periódus volt, ezekből lehet majd tanulni?
9: Igen, ugyanúgy a sikerből és kisebb kudarcokból is lehet tanulni, most ezzel leszünk.
3: Izgalmas végjátékban a Veszprém férfi kézilabda csapata 34-33-ra jobbnak bizonyult a német Füchse Berlinnél az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. Ezzel a magyar együttes szinte biztosan bejutott a torna döntőjébe. A férfi kézilabda NB1 második fordulójának újra játszott mérkőzésén az Eto 40-22-re kiütötte a Ferencvárost Győrben. Szeptember 11-én a győri csarnok beázása miatt a találkozó a 27. percben félbeszakadt, ezért kellett megismételni a meccset. Jó András a győriek kapusát, Győri Kristófot kérte összegzésre.
10: Semmit nem vontunk le az első meccsből, hiszen semmit nem ért nekünk ez a 5 gólos vezetés. Még keményebben álltunk bele, és kielemeztük azokat a kis apró hibákat, amit 25 perc alatt vétettünk, így szerintem egy kicsit könnyebb dolgunk is volt.
11: Mentek a pacsik, mentek a mosolygások a mérkőzés előtt. Mennyire nehéz ilyenkor, hogy egykori csapatod ellen játszol, egykori csapattársak ellen?
10: Ez szerintem egyáltalán nem nehéz. Az, hogy megvan valakivel a jó kapcsolat, mert 6-7 évig, vagy akár többig egy csapatban játszatok, és a magánéled a barátok vagytok, attól még a meccsen a saját munkád muszáj vagy elvégezned, és teljesen el vonatkoztatsz az egésztől. Max, hogyha te nyered meg a párharcot, akkor jön a összemosolygás, hogy miért tudtad, te meg miért nem, de semmi különös nincsen ebbe.
11: Mennyire volt speciális érzés, hogy egyébként a Ferencváros ellenpályára lépni?
10: Nagyon speciális volt, nagyon fura volt, hogy még a tavalyi szezon végén úgy nézett ki, hogy azt a csapatot erősítem. Szinte olyan pályára lépni ellenük, mint hogyha egy edzésre mennék. Mert azért azt a 7 évet ezt nem tudom letagadni, hogy napi szinten kaptam tőlük a lövéseket. Most ez nekem kedvezett, ilyenkor szerintem mindig a kapusnak kedvez, hogy ismeri a játékosokat, de jó érzés is egyben látni őket újra.
11: Megvan a 2 pont, szerdán pedig jön a magyar kupa mérkőzés, de beszéljünk először erről a 2 pontról. Azt azért nem mondhatjuk, hogy késő jött, de hát mondjuk egy Szeged meg egy Veszprémen azért nem annyira egyszerű.
10: Nem egyszerű, igen, viszont jó ellenük gyakorolni, hiszen ami a Szeged és Veszprém ellen sikerül, az valószínűleg az összes többi csapat ellen be tud jönni, és azokat kell erősíteni, amiket jól csináltunk ellenük, és lehetett látni is, hogy tudunk ebből építkezni.
11: Milyen lesz ez a csapat idén szerinted? Meg lehet talán a dobogó alja is?
10: Hát nagyon reméljük, bár mi minden meccsbe úgy fogunk belemenni, hogy nyerni akarunk, mindenből kiadjuk a maxot, szerintem ezt láthatták a nézők. Nem álltunk meg a félidei 11-2 gólos vezetés után, hanem még próbáltunk rátenni egy-két lapáttal.
3: Az első osztályú női kosárlabda bajnokságban a csata együttese 81-59-re győzött Szigetszentmiklóson. A jégkorong osztrák ligában a Hidrofehérvár AV 19-3-2-re nyert a Vorarlberg vendégeként. A Ferencváros viszont 6-3-ra alulmaradt a tüskecsarnokban a Salzburggal szemben. Az FTC csatárával, Galajda Zsomborral Virányi Zsolt beszélgetett.
12: Ilyen mérkőzésre számítottatok? 6-3 lett úgy, hogy az a 4-4-es hosszabbítás is simán lehetett volna, de hát ugye két üres kapus góllal a végén megpecsételődött a sorsotok.
13: Kemény mérkőzés volt, az egyértelmű. Nem vettük figyelembe, hogy hogy kezdték a szezon, mert tudjuk, hogy mire képesek és hogy milyen játékosaik vannak. Szerettük volna fenntartani azt, amit a Milánó ellen abba hagytunk. Ugye ez a meccs sikerült is, az első harmadban nagyon jól játszottunk. A második harmadban csúszott el valami, sajnos volt. Nem is emlékszem pontosan, egy vagy két felesleges kiállításunk. Természetesen ezt majd megbeszéljük az edzők, ugye kielemzik, de tudjuk, hogy ezek a csapatok ezeket könyörtelenül kihasználják. Tehát erre kell figyelnünk. Ugye ott sajnos meg is léptek 2 góllal. Nehéz volt így már visszajönnünk, megtettünk mindent, de sajnos nem sikerült.
12: Egyébként, amikor megvolt a vezetés, aztán ott az első harmad 9. percében már 2-1 volt, ugye mindegyik gól emberelényből született, mind a 3. De kiegyenlítettek, ott csak figyelmetlenség volt. Miért nem adott nektek az nagyobb előnyt, hogy vezettek?
13: Tudjuk, hogy a szádul mire képes. Mondhatni klasszis megmozdulás volt, levegőből levette a korongot. Figyelhettünk volna tényleg jobban, és akkor talán, hogyha előnnyel fordul a második harmadra, akkor jobban alakulhatott van a számunkra a mérkőzés.
12: Fizikailag, vagy inkább fejben fáradtatok el ott a második harmadon, ahogy mondtad, hogy tényleg ott dőlt el az a két bekapott gól, az nagyjából azért megpecsételte azt, hogy mi várható a folytatásban.
13: Én azt nem mondanám, hogy elfáradtunk, ez csak ugye a harmadik mérkőzésünk volt, tehát volt időnk pihenni, az igaz, hogy most pénteken játszottunk egy meccset, de a többi csapat már 6-7 mérkőzésnél jár, úgyhogy nem gondolnám, hogy elfáradtunk, még inkább azt kell figyelmünkbe venni, hogy ugye ilyenkor el vannak tolva a padok is, és az egyszerűbb játékot kell válasszuk, hogy ilyen kaliberű csapat ellen ne ragadjunk a védekező harmadba.
12: Ez a Salzburg bármikor tud szezon közben is, amikor már mindenki hullafáradt, 5 kanadait akár igazolni, tehát költségvetésileg is egy másik kávéház. Te személy szerint hova helyezed ezt a meccset? A jobb szemöldököt szerintem ott összevarva. Nagyon durva jelenetek is voltak, téged is ütöttek, vágtak.
13: Meg ez az előző mérkőzésen történt, de ez a Salzburg tudjuk, hogy mire képes most attól, hogy beragadtak. Már hányszor volt ilyen, hogy így kezdték a szezont, aztán a végén nagyon csősimán megnyerték a playoffot, akár vereség nélkül is. Eddig 2-szer játszottunk velük hazai pályán, mióta az Ebelbe vagyunk. Eddig mindig megvertük őket, ezt szerettük volna folytatni. Ez is volt a célunk, hát ez sajnos nem így sikerült, de ebből a mérkőzésből is tudunk meríteni, mert nagyon nüanszokon csúszott ki a kezünkből a 3 pont, illetve ha visszagondolunk a milánói meccsre, ahol egy remek játékot tett le a csapat a jégre, hogyha ezeket összetesszük és figyelünk a kisebb taktikai elemekre, akkor úgy érzem, azt a szerdai mérkőzés egy jó opció lehet, hogy kijavítsuk ezt a mérkőzést, és 3 ponttal távozunk.
3: A Ferencváros jégkorong csapatának csatárát, Galajda Zsombort hallották. A jégkorong Erste Ligában Gyergyó Újpest 1-0, Csíkszereda Dunaújváros 3-1, Háromszéki Ágyúsok DVTK Jeges Medvék 1-3 és Debrecen Brassó 2-5.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces idővel nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint 1 percet faragott. Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Vindics Tóth Lili Annát Pál Pál elődérte utol telefonon a verseny után.
14: Nagyjából azt sikerült futnom, amit kitűztünk célul. Ilyesmi eredményt szeretett volna az edzőm látni. A verseny egyébként elég egyenletes volt, tehát volt egy iran futó srác, aki mögé már így az elején be tudtam állni, és volt egy viszonylag nagyobb, ilyen 10-15 fős bolyunk, és ez a baj az egyre kisebb lett. 35-36 kilométernél már csak az etióp lány, az iran futó srác, meg én voltam, így 3-an. Én ott egy kicsit elkezdtem leszakadni, de aztán jött az emelkedő 38 kilométernél, és akkor utol tudtam érni megint az etióp lányt. Az edző mondta, hogy ha van ellenfél még ilyen 38-40-nél, akkor megint 40-nél próbáljak meg kicsit gyorsítani. Egy picit van bennem azért elégedetlenség is, mert annyira nem volt jó szerintem a frissítésem, a gyomrom az nem volt annyira toppon, ez sok energiát kivett belőlem, de ennek ellenére a végét meg tudtam szépen csinálni, és nem volt azért olyan nagyon-nagyon extra az utolsó 2 kilométer, de meg tudtam nyerni a versenyt, és tudtam egy jó időt futni. Ezért ebben még nagyon sok van, mert 11 hónapja volt az első maratonom, és ez volt a negyedik, de nagyon boldog vagyok, hogy itt tartunk már, is lépésre haladunk.
3: Vindics Tóth Lili Annát hallották. A magyar junior vegyesváltó ezüstérmes lett a triatlon világbajnoki sorozat döntőjében a spanyolországi Pontevedrában. A Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Hóbor Zalán összeállítású négyes a franciák mögött, a spanyolokat megelőzve állhatott a dobogó második fokára. A magyar férfi válogatott döntetlen játszott Indiával az üzbegisztáni sakkolimpia utolsó fordulójában, így a hetedik helyen végzett. Női csapatunk 3-1-re legyőzte Észtországot, ezzel 25. lett. András Csaba Ivor Bánnal az oldalán megnyerte a férfi párosok döntőjét az asztali teniszezők VTT sorozatának linci tornáján. A harmadik helyen kiemelt magyar-horvát párosa Conor Green, Mateusz Zalewski angol-lengyel kettős győzte le 5 játszmában. Mészáros Krisztófer Newton és Korláton, Tomcsányi Benedek gyűrűn, valamint lólengésben lett első Győrben a tornászok mesterfokú bajnokságának szerenkénti döntőiben. Talajon Molnár Botond, míg ugrásban Kis Dominik nyert aranyérmet. A nőknél Mayer Gréta ugrásban és gerendán, Cifra Bettina, Lili Felemás korláton, Péter Sára talajon győzött. Péni István 363,1 körös országos csúccsal végzett az élen a férfiak 50 méter puska három testhelyzetű versenyszámában a sportlövők 25 és 50 méteres országos bajnokságán. Ez az eredmény 0,1-del jobb a fennálló világcsúcsnál, de a világrekordot csak világversenyen lehet lőni. A második helyen Pekler Zalán végzett, csapatban az UTE diadalmaskodott. Végül arról, hogy Borsán Gyenes András lett a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnöke. A Network 4 Media Group elnök vezérigazgatója az egyedüli jelölt volt a posztra. Gergelics József az első alelnöki, Csisztu Zsuzsa pedig az alelnöki tisztséget tölti be a szervezetben. Mindannyiuk megbízatása 5 évre szól. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Bene Ferenc és Szalay Kristóf. A Magyar Tenisz Szövetség szombati rendkívüli tisztújtó közgyűlésén Szőcs Árpád László szerezte meg a szavazatok több mint felét. Így őt választották meg a szervezet élére. Megbízatása 2028. július 28-áig szól. Kreisz Bálinttal beszélgetett.
2: 2026. szeptember 26-ától kezdve dr. Szőcs Árpád László a Magyar Tenisz Szövetség elnöke. Gratulálunk a megválasztásához. Mik az első gondolatai immár elnökként?
3: Hát megmondom őszintén, hogy egy picit meglepett tekintettel arra, hogy kívülről érkeztem ebbe a szövetségbe, tehát nekem nincs múltam a szövetségen belül, de úgy érzem, hogy az az üzenet, vagy az a cél, az a szándék, ami megfogalmazódott, az átment, és hogy egy ilyen széles alapú támogatottság viszont valóban úgy érzem, hogy legitim felhatalmazás arra, hogy azt, amit én célként kitűztem, azt összefogva ezt a közösséget együtt valósítsuk meg, és úgy gondolom, hogy meg is fogjuk valósítani.
2: Több mint 270 szavazásra jogosult tag vett részt, és már az első fordulóban megszerezte az abszolút többséget. Az, hogy ilyen magas részvétel volt, az mit jelent önnek a tenisz társadalom jövőjével kapcsolatban?
3: Számomra ez azt jelenti, hogy alapvetően aktív és erős ez a társadalom, amelyet úgy hívunk, hogy tenisz társadalom, akinek tulajdonképpen az elmúlt évek során tapasztalt inaktivitása az nem a saját terveinek, céljainak hiányából fakad, hanem egyszerűen a rendszer kiszámíthatatlansága, illetve természete jellegéből. Én azt gondolom, és ennek szeretnék megfelelni, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy az irányítás átkerül egy olyan szemléletben, ahol szolgálni szeretnénk a tenisztársadalmat, szervezni, irányítani az ő munkájukat és a szakmát közös alapokon újraindítani, ebben én úgy gondolom, hogy erre adtak bizalmat és erre szavaztak a mai napon.
2: A bemutatkozásában azt mondta, hogy 4-5 hónappal ezelőtt nem feltétlen gondolta volna, hogy ön elnök jelölt lesz. Hogyan nézett ki ez a folyamat az ön szemszögéből, és ez a viszonylag sűrű kampányidőszak?
3: Tehát alapvetően ugye 4-5 hónappal ezelőtt merült föl először az, hogy esetleg alkalmas lehetnék arra, hogy ezt a feladatot ellássam. Itt akkor a szempont tulajdonképpen az én személyes múltam adottságaimon túl igazából a kívülről érkezés elemén alapult. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy hát egy eléggé érdekes út volt ez az elmúlt 4-5 hónap, mert azért bevallom férfiasan, hogy azért többször elbizonytalanodtam abban, hogy ez valóban kell-e, pontosan azért, mert úgy érzem, hogy ez egy felelősség, egy szolgálat, és nem egy pozíció. Na most megismerve a klubokat, megismerve azokat az embereket, akik majd szavaztak, járva Budapestet, illetve budapesti klubokat, illetve a vidéket, hát megmondom őszintén, hogy egyfajta személyes elköteleződést ébresztett bennem azok az arcok, azok az emberek, azok a gondolatok, azok a tervek, hogy igenis, ők megérdemlik, sőt, ha már úgy nyilatkoztak, hogy támogatnák az én elképzeléseimet, nem hagyhatom őket cserbe, és igazából ez az erő, ez adott erőt ahhoz, hogy a mai napon itt állhassunk, és megmérettessem magam.
2: 2 éve lesz elnökként, tehát nem egy teljes ciklust fog tölteni. Ilyen rövid idő alatt mikben lehet változást elérni, és ehhez hogyan lesznek hasznosak azok a tapasztalatok, amiket ügyvédként vagy vállalkozóként szerzett?
3: Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy a strukturális átalakítás, illetve valamilyen szinten egy fejlődés terén való elindulásnak a lehetősége az megvan, és arra azt gondolom, hogy ehhez elég kell, hogy legyen a 2 év. A tényleges építkezés az valóban egy picit hosszabb távú, tekintettel arra, hogy ugye itt a források tekintetében kéne valamilyen stabil, kiszámítható helyzetet alakítani. Ehhez viszont ugye, ha nem adományokba gondolkodunk, hanem tényleges piaci, szponzorációs szerződések és lehetőségek, ahhoz a szövetségnek is fel kell nőnie, ahhoz, hogy legyen marketing értéke, amelynek ellenértékeként elvárhatóak szponzori támogatások. Ez viszont hosszabb távú.
2: És ehhez mennyire kell lemenni az alapokhoz? Gondolok itt mondjuk a versenyrendszer újra gondolására, hogy az a szponzori lehetőségeket még tovább növelje.
3: Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy le kell menni egészen az alapokig, akár a versenyzóna, mint egyszerű a versenyek rendezését támogató szoftvertől, egészen a mentalitás és a koncepcióig, nevezetesen, hogy a ma futó versenyek valamilyen szinten a Magyar Tenisz Szövetség égisze alá kerüljenek. Ezzel nyilván azért vannak technikai akadályok, jogalkotási kérdések és problémák, ugye itt hívószóként csak a sportorvosi kérdést, de én azt gondolom, hogy egy korrekt együttműködéssel a kormányzattal azért ezek a dolgok megoldhatóak és átívelhetőek attól a pillanatok kezdve, hogy a cél világos.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Krejcz Bálint, a Magyar Tenisz Szövetség új elnökével, Szőcs Árpád Lászlóval beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, ma reggel is benne Ferivel. Szia Feri, jó reggel.
2: És Hasány Levivel, jó reggel.
1: Szalai Kristóf is itt van, az ásványvizek tulajdonképpeni ura, mert a barogelmet, hogy magára megyek. 06-30-55-55-605 az elérésünk. Egy aprócska kis kavics kérdés ide kigurítva, aztán lehet, hogy cikla lesz belőle. Ti milyen tulajdonképpen mai napot tudnátok? Mindenek van valami világnapja. Ma minek legyen a világnap? Ez a nagy kérdés, ha ilyen lehetne. Ami bennetek van, ami titeket, hogy mondjam, megmozgat.
2: Én úgy gondolom, hogy a teniszben kihívásokkal küszködő, kevésbé ügyes honpolgárok, akik átértek a padelra. Ezeknek az uraknak legyen a világnapja.
1: Nem annyira értjük ezt, Feri, hogy
2: ez egy kicsi fájdalom mondtad, számomra, hogy már ti is padeleztek ezzel annak az üzenete.
1: A visszalépésével a világ élmezényéből én, ha van olyan, hogy a szépen kivitelezett fonák ütés.
2: Hát jó, de az Petr Kordai szépen ütötte, aztán még sincs világnapja.
1: Micsoda? Hát nem, mert van világon szép tenyeres,
3: de világ, nem teniszed.
1: Világsorrend.
2: Nem teniszed?
3: Én nem arra gondoltam.
1: Hát mondta, legalább egyszer nyer a Petr Kordai, nyert az Grand Slamet?
2: Na hát ez egy jó kérdés. Ezt talán hallgatok jobban tudják.
1: Na, ne időzünk itt el, igen, 0-30-55-55-605, ha minek legyen szerintetek ma a világnapja, ha felismerült egyet, hogy a teniszből a padel rátért.
3: Akkor majd a következő?
2: Árulók világnapja.
1: Nem is mindegy, én ha már tenisz, akkor a fonák, szépen ütött fonák, ütések világnapja, de majd jöhet tőletek is. Most maradjunk egyébként a Nemzetek Ligájánál. Gyerekek, hát nem tudunk nem elmenni szó nélkül, vagy nagyon sokat beszélni erről a magyar-ukrán mérkőzésről. Eleve volt-e kint valaki a Nemzetek Ligája mérkőzésen a Puskás Ferenc stadionban?
2: Én kint tartózkodtam, és a Nemzeti Sportrádiónak, és az utolsó 20 percben pedig a Kossuth Rádió bekapcsolódásával a magyar nemzetnek, az egész országnak. Hát nem kommentátorként, mert ugye nem az a szakmám, de hát arra megvannak a megfelelő kollégák
1: kitűnően.
2: Úgy voltam ott, hogy szakértőként, tehát igyekeztem a pályán történteket a hallgatók
1: számára. Nekem nagyon szimpatikus, egy-két országban csinálják, és itt is volt ilyen kezdeményezés, volt, hogy minket is meghívtak, ilyenre, hogy minket miért, az nem tudom, de nyilván picit színesíteni a közvetítést, hogy meghívnak vagy értőt, hozzáértő embert, mint például te, tehát van rendesen ugye már kommentátor, és mellette pedig van egy szakértő, és ketten. De csinálják ezt egy pár helyen, én ezt nagyon élem.
2: Hát akkor így csináljuk mi is, ugye mind a körkapcsolásban, a magyar bajnokok, a nemzetközi találkozókon, és ugye hát a nemzeti válogatottnak a találkozóin is. Két helyszíni riporter van, és a nemzeti válogatott hazai mérkőzésein én is a helyszínen vagyok, tehát nyomon követtem.
1: Mindezek mellett, és ennek nagyon örülünk, és maradjon is így sokáig, én ezt kívánom neked, és mindenkinek. Szóval itt volt ez a magyar-ukrán meccs, ami még a meccs előtt nem is azt mondom, hogy sima magyar, de alapvetően egyértelmű magyar győzelmet ígért. Aztán ugye néztük itt a statisztikát, az adatokat, és kiderült, hogy az ukránnak ellenünk nemzetközi szinten még nincs győzelme. Úgyhogy ez egy picit megágyazott annak, hogy majd biztos nyernek a srácok, a magyar válogatott. Ugye nem volt Varga Barni és Sallai Roli. Azért az két komoly pillérkét, komoly része, ez nem tudom, amikor a polcrendszernek nincs meg a tartója, tehát hogy hiába tenéd be a polcot, valahogy nem akarod megállni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy űrt.
2: Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy 92-ben játszottunk egy páros mérkőzést az ukrán válogatottal. Ez volt az ukrán válogatottnak az első két hivatalos mérkőzése, és az akkoriban alakuló ukrán labdarúgásról beszéltünk. Tehát a 92-es statisztika az nem feltétlenül befolyásolta a mostani mérkőzést. Azért a mostani ukrán válogatottban nagyon komoly nemzetközi szinten is jegyzett labdarúgók vannak. Azért Zabarnia Paris Saint-Germainnek a kezdő belső védője, és azért futballoznak tehát itt az Anderlechtből, Utrechtből, Ajaxból.
3: Evertonból, Benficaból,
2: pontosan.
1: De azért szerintem, ha őszinték akarunk lenni önmagunkat, én magam soha nem csapnám be titeket sem. Ha most nagyon sok pénzért kellett volna mondani a meccs előtt az ukrán válogatottból két-három játékost, még mindig itt ülnénk.
2: Jó, igen. Na, de ez egy nagyon komoly kikimérkőzés volt.
1: Anderlechtben, meg a Benfica padon ülve, én nem gondolnám, hogy akkor sem képviselt olyan erőt, mint a Galatában, a Liverpoolban több magyar játékos, az AEK, tehát ráadásul úgy, hogy nemzetközi szinten góllövőink vannak nagy meccseken, nagy mérkőzéseken, ezzel szemben jöttek az ukránok, és jött ez a bizonyos meccs, hát meg őszintén, hogy én nagyon-nagyon hát megdöbbentem.
2: Pont ez a baj, hogy alapjában véve a három olyan nemzetközi szinten jegyzett labdarúgunk van, aki hát nem azt mondom, hogy tud gólt szerezni, mert tud gólt szerezni több is, de a három leggólerősebb játékosunkból kettő kiesett, azért ezt több válogatott is megérezni, nem csak a miénk. Arról nem is beszélve, hogy ez egy tényleg egy három esélyes mérkőzés volt. Az a fajta stratégia, hogy Marco Rossi kiküldte a csapatot három védekező típusú középpályással, ez abban az esetben működhetett volna, ha megszerezzük a vezetést, hiszen három nagyon komoly gólhelyzete volt a válogatottunknak az első fél időben.
3: A bokettőres kapus.
2: Hát gyakorlatilag,
1: meg
2: igen. Nagyon nagy kár érte, mert összességében ez a stratégia működött, és itt a probléma az, hogy egy gyakorlatilag a csapatvédekezésünk is nagyjából rendben volt, de egy elképesztő védekezési hibából szereztek gólt az ukránok Szikán révén, és onnantól kezdve játszhatták a évtizedek óta bevált szokásos játékukat, nagyon stabil védekezésből gyors kontratámadások, és sajnos a második fél időben nem volt hatékony a válogatottunk, kevés helyzetet dolgoztunk ki, lassan futballoztunk, nem értünk el olyan labdasebességet, kevés volt a forgatás.
3: Akkor az ki volt egyébként, Feri, mert gyors túléptünk rajta, de igazából az egy volt a, hát az nézd, egész meccsen, csak azért, mert itt volt több vélemény, hogy én nálam az Kerkezé volt, valaki azt mondta, hogy az Willi Orbáné volt. Aha, igen, mert én olyan, tehát sok meccset láttam, hogy ennyire üresen fejeljen valaki, hogy 5 méteres körzetében ne legyen védő az ötösről, vagy ugye az ötös környékéről. A kapusunk, Tóth Balázsnak a reakciója, az mindent elárult, nem, hát még szállt a labda is így legyintett, semmi, hogy most mit csinálja.
2: Semmi nem indokolta, hogy ott ennyire üresen érkezzen az ellenfél.
3: Igen.
2: Hát az az igazság, hogy ugye a mi jobb oldalunkon, tehát az ukrán bal oldalon volt a támadás, és ugye eltolódott a labda irányába a csapatunk. Nyilván Willi Orbánt lehet abból a szempontból egy picit felelőssé tenni, hogy a klasszikus gólszerző helyeket létszámfölénnyel kell biztosítani, és általában ezért a belső védők a felelősek, de ő azért azt a területet zárta, hogy besegített a szélső védők pozíciójához, tehát és ráadásul embere is volt. Utána a következő szituáció az az, hogy Csinger volt, illetve Kerkez, és mindkettőjüknek volt úgy embere, hogy a labda irányába gyakorlatilag az előttük lévő területen. Tehát minden játékos ilyenkor az maga előtt lévő területért felelős. Csinger embere nagyjából a 11-es pontnál elindult a rövid kapufa irányába, és Csinger Márk, ahogy kell, fölvette, magyarán futott vele, hogy azt a támadót semlegesítse. És ugye Csinger és Kerkez között volt Sikán, akivel viszont Kerkeznek kellett volna mennie, tehát ez nem kérdés. Így. Nyilván van olyan oldala is, hogy ha Orbán is ott van, akkor 3-2 elleni szituáció van, nem 2-2, talán ki lehet jobban védekezni. Nyilván van egy olyan oldala is, hogy Regic amennyiben agresszívabban támadja meg a labdás játékos, akkor lehet, hogy a beadást lehet blokkolni. Egyébként legnagyobb mértékben Kerkez tehető felelőssé. Viszont az a mondatom, hogy nem támadtuk meg a labdást, az egy visszatérő probléma, mert véleményem szerint ez az ukrán válogatott összességében azért egy picit tartott a mieinktől, és azáltal, hogy gyakorlatilag a labda kihozatalaikat nem támadtuk meg, sőt, később a mérkőzés folyamán a középpás labdabirtoklásukat sem helyeztük nyomás alá, kvázi úgy, hogy a labdás játékost agresszívan labdaszerzési szándékkal letámadjuk. Ez nem történt meg, véleményem szerint túlságosan passzívan védekezett a válogatott. Ezért úgymond megjött az önbizalmuk, és tényleg a végén már elkezdtek köztünk a sorok között passzolgatni úgy, mintha nem is tudom, Spanyolországgal vagy Argentinával játszanánk, úgyhogy talán védekezés szempontjából, és itt előrevetítünk egy-egy fél mondatot már az északír, a mai északír mérkőzésre, hogy hát bizony az északíreket is úgy lehet megverni, hogy a nagyobb futballtudás nálunk van, azért az ukránoknál kevésbé kvalitatív vagy minőségi csapat, viszont ha engedjük őket ezt a fajta direkt játékukat játszani, hogy sok beadás, sok előreívelt labda, sok labda bekerüljön a 16-osunkon belülre, akkor gondba lehetünk. Hangsúlyozom, az ellenfél labda birtokló játékosát le kell támadni.
3: Hát úgyhogy ez így alakult, sajnos ez nem nézett ki jól, és nem tudom, hogy ez... túl nagy bizakodás, amit mondtál, esetleg, hogy miénk a nagyobb foci, vagy miénk a, megint az esélyesség a párharcnak, mert nálam így mentünk bele az írek ellen is, nálam így mentünk bele most az ukránok ellen is, és ugye egyik sem sikerült. Most így belemegyünk az északírek idegenbe, egy olyan északír csapat ellen, amely most nyert. Igen. Gyakorlatilag, hát nem tudom, kis túlzás azt mondani, vagy túl nagy túlzás, a grúzok azért, a Georgia csoport egyik favoritjaként indult el, ők egy zakúval kezdtek, és most hát, felhajzva haza mennek otthoni körülmények között Belfastban, nem tudom, hogy ők van. Viszont úgy állhatnak hozzá, hogy na mit, megverjük a magyarokat, 6 pontunk van, és esélyesek vagyunk. Világos. A feljutásra.
2: Van veszély ebben a mérkőzésben, a legnagyobb veszély az, amit te is említetted, amennyiben a vereséget szenved a válogatottunk, gyakorlatilag elúszott a csoport elsőségre az esély. És akkor innentől kezdve, hát még gyakorlatilag 8 napon belül két kinket

0: egyszerű direkt játékot játszanak, nem különösebben rendelkeznek minőségi játékosokkal. A nagyobb probléma az, hogy továbbra sem tudom, hogy nálunk ki fog gólt rúgni.
1: Ki fog gólt rúgni, meg ugye...
0: ezt kéne inkább elemezni.
1: Ami probléma, hogy mi azért az pont az ilyen csapatok ellen szoktunk szenvedni, ahol nincs olyan nagy minőség, kicsit csalják a focit, csak az ívelgetés. Mi a jók ellen vagyunk nagyon jók, a gyengék ellen picit le tudunk menni arra a szintre, és ha rápillantok, a fogadóirodák szerint is az északírek a meccs esélyesei. Csak azért.
2: Ez a nagyobb baj, meg az már bocsánat felé, csak azért nem is szólaltam most meg egy picit, hogy csodálatosan elemezted szakmailag a magyarokat, az ukránok, minden, hogy 40 éve elemzünk. Ez tök őszintén, erős magyar érzetű ember vagyok, hogy ebből nekem iszonyat elegem van. Hát tehát, hogy elemzünk, és minden rendben, és tényleg a ennyi pénzt, mondta, és ennyi stadiont, és ennyi segítséget soha nem kapott a magyar foci, mint az elmúlt nem tudom hány évtizedben, és jók is vagyunk, és valahogy soha nem jön össze, és azért nem mennék bele egyrészt részletes elemzésbe, mert nem vagyok szakértő, de hogy én vagyok az, aki a néző, aki szereti a focit, és azért talán valamit ért is hozzá, de nyilván, de abszolút nem úgy, ahogy te, még a közeledben sem vagyok, de hogy megint az újabb elemzés, hogy miért nem jutottunk ki a VB-re, hogy miért kellett kikadni az ukránok, és az ukránok annyira jó csapat, igen, hogy ma játszanak a grúzok.
1: Pontosan.
2: Most mondom neked, hogy 2-3 góllal nyernek a grúzok könnyedén.
0: Ennyit
1: simán benne
0: nem
1: van. Simán benne
2: hát
1: van.
2: Hát akkor tegyük ezt a lila felsődet, fogadás.
0: Ez komoly.
2: Könnyed, várják, könnyedén a Kváracki lemegy a többiek, valamilyen Vili, vagy akárki ott vannak, és nem a sebő.
0: Ez az ukrán válogatott egy komoly válogatott, és egyértelmű esélyese most már csoportnak.
1: Georgia pedig úgy fog neki menni a meccsnek, hogy nincs győzelmünk, otthon kikaptunk a papíron leggyengébb Északírországtól, és minden.
0: És a grúzok is jók, Georgia is egy veszélyes válogatott.
2: Hát azért mondom.
1: Mamardashvili Liverpool, ugye Kvaratskhelia a PSG, Mika Utadze, ugye az EB-ről emlékszünk rá, hogy elvitte a Monaco most Villarreal.
0: Igen, de a magyar válogatottnak tényleg nem működött megfelelően a játéka, de ha mi szerezzük az elsőgot, akkor lehet, hogy most arról beszélünk, hogy egy sima győzelem. Igen, de semmelyik válogatott, amelyik ebben a úgymond világelit közepén jár, körülbelül az ukrán is, meg a milyen kis, nem tudja elviselni, hogyha a három legjobb támadója közül kettő kiesik.
1: De az ukránoknál 7 játékos nem játszott az alapkezdőjükből.
0: Ez nem ilyen egyszerű.
2: Senki nem tudja.
0: Ez nem ilyen
1: csak
0: egyszerű.
1: Azért.
2: De mindig mi mondjuk, mi nekünk kell nem is magyarázkodni, hanem az egészet megbeszélni. Én Szoboszlai Dominika nagyon egyetértek a tekintetben, hogy, és azért most itt a mély elemzések után, hogy én ezt az egészet, hogy ele, hogy szoktam mondani, nincs ebben ennyi. Ez egy ilyen nap volt. Uh-huh. Én szerintem nem játszottunk rosszul. Ezer helyzetünk volt, nyilván Bolla legközelebb ezeket vakon belugja, szinte bekötött szemmel. Van ott, tudjátok, vannak ilyen napok meg meccsek, amikor azt mondják, ha ezt még 5 napig játszunk, akkor sem lövünk gólt. Szerintem egy ilyen volt, mindenki tud focizni, mindenki tud játszani. Szerintem a túl sok hogy mondjam, a matek, meg az elemzés, meg a hozzáértő, meg nem tudom milyen részt teszi ezt az egészet, vagy tördeli szét, vagy rombolja, nem tudom, hogy tudom ezt helyesen elmondani, de hogy ha csak kiengednénk őket, hogy játszatok, szerintem tök jól megoldanak.
1: Mint ahogy a 2002-es VB
0: szkolária
1: braziloknál. Menjetek és focizzatok igazán. Ami számomra...
0: Braziloknál se így megy.
1: Ami számomra...
2: Nyilván, hát persze. Most nem...
1: Elbagatelizáljuk, de ami viszont komoly, és sajnos ez így megtörtént a mérkőzés utolsó 60 percében, úgy nézett ki a támadó hármasunk, hogy Tóth Milán, Bárány Donát, Jurek Gábor, ez nem tudom, hogy a minden tisztelettel, hogy melyik NB1-es csapatnak tudna a három támadója lenni, nem hogy a kezdő támadója, nem hogy a válogatottban.
2: Hát érdemes azon szerintem elgondolkodni, igen, hogyha ha jön egy ilyen, arról nem is beszélek, hogy mi van, hogyha mondjuk esetleg Szoboszlai Dominik lesérül, mert ha nincs egy Sallai, Szoboszlai és Varga, Barni, akkor...
0: Hát erről beszélek, de hát ez egy valós probléma.
2: Kell, hogy a padra olyan embereket leültetni, vagy kinevelni az X darab akadémia és hát ezer gyerek mellett, hogy legyen, vár nem sok, egy, akit ilyenkor beteszel. Egyet, Varga Barni.
0: Ez így van. Hát jelenleg Marco Rossi ezt tudta megtenni, hogy a magyar bajnokság góllövőlistánk vezetőjét cserélte be, az egyik legjobb formában lévő vasas játékos cserélte be,
2: igen,
0: és ugye kezdette Lukácsot, aki azért már nemzetközi szinten is bizonyított.
2: Egyelőre
0: így. Egyébként az egy klasszis megoldás volt.
1: Megint
0: tehát az egy klasszis megoldás volt.
2: De megint ez a baj, hogy mindegy. Én azt gondolom, remélem, hogy most én körbeverést esete lesz, tehát mi megverjük az északíreket, a grúzok szerintem több góllal

0: verik az ukránokat,
1: hogy legyen.
0: És hát ez, nincs más esélyünk, hogy a végén odaérjünk, tehát a matekot hozzuk ki, és aztán pedig mindenkinek lesz 3 pontja.
2: Csak tényleg ne úgy legyen, igen?
0: És akkor onnan újra kezdődik minden előről.
2: Csak ne, hogy úgy legyen, hogy a Feri mondja, hogy itt elúszik egy hét alatt, sőt pár nap alatt az egész, mert most az is kinéz, hogy itt most kikapunk 2-szer, mondjuk az ukránok, ha nyernek már 6, pontjuk
0: nem
2: van.
0: Nem nyernek az ukránok, a grúzok
2: nem engedik. De ha nyernek az ukránok, és fú, úgyhogy nagyon-nagyon rosszul is kinézhet, gyakorlatilag lehet, hogy jövő héten ilyenkor már új szövetségi kapitánt kell keresni, ha ez a forgatókönyv alakul, amit most itt utóbb mondtam.
1: Most azért 4 mérkőzés van 12 nap alatt, nem hiszem, hogy itt a felénél kapitán kellene
2: váltani. Ja nem, most azért mondtam, hogy jövő héten
1: például. Kivezeti válogatottat, de nem korán sem erről van szó. Nem
0: szerintem ez túl nagy feneket kerítünk ennek, tehát már ilyen Jennifer Lopez-es a beszélgetés, szerintem nem, egy ilyen nap volt, egy ilyen meccs volt, kész, ahogy mondta Szoboszlai Dominik, egyébként nagyon higgadtan és jól nyilatkozott, legalábbis én gondolom, hogy elmondta, hogy ez van, most nem jött össze, nyilván mi is arra törekedtünk, hogy nyerjünk, ezt is szeretnénk, megvan bennünk a játék, kedve, a tudás, úgyhogy megyünk tovább, és aztán majd a következő meccsen jobb lesz.
1: Hát ezt kell érvényesíteni be a faszban ma.
0: Igen, szóval ez olyan, mint amikor tudod, mindig azt mondom, amikor David Beckham kiadta a 11-es, nem tudom, attól még egy tök jó játékos, akkor az... Most ezt így Mikvarác kérdés, most kihagyta az északírek, ezt a végén ők rúgták be. Igen. Ember nem hitte volna, hogy ez előfordul. És az is egy olyan lövés volt, sokkal csúnyabb, mint Lukácsé, és az megbement az a balett, nem tudom, lövés a pipával. Na hát, és ők azzal nyertek, mi pedig itt kapufa volt, azzal nem tudtuk megszerezni a vezetést. Nincs itt baj, gyerekek, szerintem az égvilágon semmi gond, ahogy szoktuk mondani, nincs itt semmi látnivaló. Készünk fel a következő meccsre, ami majd ma lesz, úgyhogy mi pedig még beszélgetünk, hiszen voltak a Nemzetek Ligájában a hétvégén érdekes eredmények, mérkőzések, ha csak a németet vesszük tegnapról, de
2: angol spanyol is volt, ez milyen jó meccs volt.
0: Micsoda jó meccs volt, gyerekek! Na, ezért örülök, hogy azért van, ahol még játsszák a focit, tehát és én azt a török-franciáról is tennék említést, mert ilyen csúnyán alattomosan játszó csapatot rég láttam válogatott szinte, mint a török, de hát közben lesérült ugye Mbappé, szóval szegény Reált még az ág is húzza, azt látom, de mindjárt jönk a Nemzetek Ligája soron következő elemzésével. Kíváncsiak vagyunk, hogy nátok, hogy csapodott le, milyen érzésekkel vagytok a magyar-ukrán mérkőzés után. Jó, hogy látjátok, drága hallgatók? 0-30-55-55-605. Hamarosan folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta, október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Észak-Írországgal játszik labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligájában ma este. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Kellemes őszi idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára, a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Rezis Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A negyedik helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében, mivel a bronzmérkőzésen 33-30-ra kikapott a házigazda Romániától. A tornát Dánia nyerte, miután a fináléban 34-30-ra verte Norvégiát. Izgalmas végjátékban a Veszprém férfi kézilabda csapata 34-33-ra jobbnak bizonyult a német Füchse Berlinnél az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. Ezzel a magyar együttes szinte biztosan bejutott a torna döntőjébe. A jégkorong osztrák ligában a Hidrofehérvár a V19 3-2-re nyert a Vorarlberg vendégeként, a Ferencváros viszont 6-3-ra alulmaradt a Tüskecsarnokban az Salzburggal szemben. Vindics Tóth Lilianna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces idővel nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés ma délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. A hivatal önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedűs Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok ma. A tervek szerint 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását és ellátását gyakorolják majd.
1: Közlekedés.
4: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásznál, a 31-es főúton Mendétől, valamint az 51-es és az 510-es főútakon Dunaharaszti térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
4: Országszerte napos, száraz idő lesz. Sopron környékén, valamint az Alföldön időnként megélénkül a szél. Délután 22-25, késő este általában 11-17 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hallgatok, 8 perce vagyunk fél 8 után. Ma reggel is persze Sportreggel itt a Sportrádióban. Szia Feri, szia Kristóf, jó reggel!
2: Szia Levi, jó reggel!
1: 0-30-55-55-605 az elérésünk, a számunk, ide vártuk, és várjuk folyamatosan a hallgatók véleményt, gondolatait. Több kérdést is kigurítottunk, ezek közül fel is vettétek, ha nem a kesztyűt, de a válaszadás lehetőségét, mint hogy minek legyen ma a világnapja, hiszen mindig van, és ezt bátran nyugodtan idejátok meg, érte, hogy láttátok, hogy éreztétek a magyar-ukrán után, hol lehetett a, hogy hol került a homok szemcse a fogaskerékbe. Na, jött egy-két üzenet, egyet olvast, légy cím.
3: Hello, sziasztok, jó reggelt, számomra nem is lehet kérdés, a mai nap egyértelműen a külföldön élő magyar szurkolók világnapja legyen.
1: Nem a külföldön, hanem
3: a mai nap a világ legjobb szurkolóinak napja.
1: Én ezt... nekünk IF. A kislányom akkor jött haza, képzeljétek el, kirándulásról, és a keleti pályaudvaron találkoztunk, és annyi szurkoló gyűlt össze, és sétáltak át a Puskás Ferenc stadionba, hogy őrület, és láttam, hogy összetartó, a meccsre felkészülő szupertársaság. Én csak egy halk vélemény, hogy nem lett a fekete helyett, régen szép pirosba voltunk, meg fehér mezekben, nem? Most ez... Hogy a fekete a magyar szurkolói szín.
4: Igen, ez egy érdekes, a tábor szokott protokoll szerint dönteni. Hogy vagy mindenki feketébe van, talán ez a megszokott, igen. Hogy egységesek legyenek.
1: De ez egy új, nem? Vagy nem?
4: Ez új.
3: De a Fradi tábor is általában feketében van, mint sem zöldben. Most az Újpest volt, hogy fehérben érkezett meg a Grupa Marénában.
4: Szintén, így van. Hát ez ilyen egységes protokoll, de egyébként nagyon sokan vannak válogatott mezekbe is, tehát vannak azért ott piros-fehér-zöld színek is a lelátón.
1: Igen, csak sokkal több a fekete, így van. Így van.
4: Hát magában az úgynevezett ultrák között, igen, ez a szokás.
1: Jó, oké, nem tudom, milyenek az oka, és volt még egy a meccsek kapcsolatos gondolat.
3: Így van, úgy hangzik egy olyan üzenetünk, hogy kedves mindenki, hallgattam szombat délelőtt, és azok szerintem pont mi voltunk a rádiót, így Bánki Józseffel, Dodit is, aki elemezte a meccset, és a mondatban a végén azt mondta, hogy Marco Rossi tiszteletet érdemelt, mert magasra emelte a válogatottat, és van itt egy ilyen összevetés, hogy hol volt 10 éve, és hol van most a világ rangsorban a válogatott, hogy a maestro mennyit emelt ezen a bizonyos magyar csapaton. Ugye a 26. helyen voltunk 2016 áprilisában, amikor átvettem, most pedig a 39, milyen érdekes egyébként, most meg a 39. helyen vagyunk, tehát ha innen nézzük, akkor nincsen semmilyen felemelkedés, de mi ezt EB-kben szoktuk, legalábbis én EB-kben nézem, abból a szempontból van, és miért nem lehet reálisnak lenni és kimondani, hogy összefüggésben, összességében rosszul, szervezetlenül, a másik fél időben különösen érthetetlen összeállításban játszottunk, a játékosok sokszor szűk helyen összetorlódva, egymás zavarva, tanástalanul, ötletlenül keresték a helyüket.
1: És van egy stratégiai javaslat?
3: Igen, Nagy Ádám. Én ezt mondtam is, hogy a Fradiból miért csak egy játékost válogatunk be, amikor veretlenül egy 8. évben zsinórban Európa Ligás, vagy éppen Nemzetközi Kupa valamelyikében szerepel a csapat, és egyetlen egy fradista van behívva. Például Nagy Ádám, aki most kifejezetten jól játszik, önmagához képest is kezdő a Fradiban. Már az alapszakaszban a Fradi veretlenül, ugye még egyszer hangsúlyozom, hogy igen, tehát hogy
1: azt mondják, le kellene végre venni a szemellenzőket, és most tudunk győzni, akkor itt az ideje a váltásnak. Igen, sokan ezt megpendítették, igen, a Marco Rossi kapcsán, de egyrészt ugye a szerződése még bőven tart.
3: Sőt.
1: Igen, másrészt pedig, hogy én nem hiszem, de aztán, hogy Ferit is kérdeznénk, hogy erről neki mi a véleménye. Én nem hiszem, hogy ilyen szempontból edzőváltásban kellene gondolkodni. Hát egy ilyen nap volt, hogy este valaki azt írja, sziasztok, Szobó, 0 volt, lehet jobbak lennénk nélküle, hát ebben biztos vagyok, hogy nem. Tehát akár is nézzük, az viszont megint egy érdekes sztori, hogy tehát ő egyedül ő nem tudja megoldani, tehát nem tud x ember helyett játszani. Még legalább két olyan ember kéne, és én szerintem úgy éreztem, hogy Schäfer fel tud jönni azért arra a szintre, hogy besegítsen, de Én nem elemezném ezt nagyon túl, amiről itt beszélgettünk már, hiszen megtette Feri kellő mélységben és szakmaisággal. Ez egy ilyen napot.
3: De milyen érdekes, hogy ezt a, egy hölgy Márta írta nekünk, köszönjük szépen még egyszer.
1: Hello, Márta, köszönjük.
3: Hogy milyen kis összeszedetten le van ez írva.
1: Nem is kicsit,
3: szépen,
1: hanem nagyon.
3: Nagyon hosszan, és van rá egy kis ötlet, hogy hogy lehetne másképp csinálni.
1: Ez jó,
3: meg konstruktív,
1: igen.
3: Benne,
1: igen. Igen,
3: úgyhogy köszönjük szépen.
1: Márta, majd mai nap, vagy a mai este után egy picit okosabbak leszünk, majd megnézzük, hogy, hogy az, az mit tesz hozzá. Nem könnyű egy ilyen erős önbizalommal duzzadt. Északír csapata, de ott kell letörni a kecske szarvát, ott benne a karámban állok, tehát itt kell keményen neki menni ennek. És akkor még beszéltünk, ugye, és beszélünk a Nemzetek Ligája többi mérkőzéséről is, mert ugye az északírek megvették a grúzokat, hát azt se értem, Kvaratskhelyre nem nagyon szokott hibázni, vagy igen, azért elég biztosnak tűnik, de most vagy ritkán. A Paris Saint-Germainnek sem megy annyira, most a klubcsapatoknak nem annyira. A Cityt is sújtja egy csomó minden, majd erről beszélünk, ott komoly büntetés is kinéz nekik.
3: Ó, az csúnya lenne, igen.
1: A Real nagyon-nagyon gatya.
3: Láttátok azt a videót? Múlt héten hoztuk be, amikor Mbappét ilyen diktátor formába öntöttük.
1: Most
3: a legutóbbi a Manchester Cityt megbüntetik 115 vádpontból, 114-szer megbüntetik, és jönnek a videók, hogy Mareskának szólnak ott az irodájában, hogy, hogy Mareskának fognak büntetni inkább. Erre megjelenik hátul Enzo Fernández. Ja, hát akkor én mentem a Chelsea-be vissza, szevasztok. Jönnek be a játékosok, Rio Ferdinand, Manchester United korábbi játékos, hogy hát akkor már Mareska, akkor kérjük vissza azt a 2018-as, akkor ők lettek az ezüstérmesek, igen. City a bajnak, akkor kérjük az aranyérmet, azt mondja Mareska, de hogy adom az aranyérmet, hagyja, bezárja az ajtót, következőre jön még egy, egy korábbi edző, hogy akkor én is kérem az aranyérmet, Mareska teljesen készen, és a legvégén a poén úgy zárul, hogy bejön Mikel Arteta az Arsenal edzője, és mondja, hogy akkor én is kérem a 2021-es és a 2022-es aranyérmünket, azt mondja Mareska, Arteta, tudod, az arzenálosok mindig ilyen szerencsétlenek vannak be, azt mondja, Arteta, 2020 utántól már nem érvényesek a büntetések.
1: Na, és akkor nemzetek ligája még, ugye, ami számomra döbbenetes, az olasz-belga mérkőzés eredménye. Nem az, hogy nyertek a belgák, de olaszok még gólt rúgni sem tudnak. Valahogy nagyon,
3: mi lesz veled, olasz
1: fut?
3: Azt olvastátok, hogy Tottit vissza akarta hozni a Genova tavaly? Valami ilyesmit olvastam, hogy
1: játszani?
3: A játszani, focizni, tehát a már 48, 7, 50...
4: 50 éves volt tegnap töltöttem
3: na,
4: az
3: a 49 éves, még ez tavaly volt, 49 éves Tottit szerette volna visszahívni a Genova. Lassan eljutunk oda, hogy ezt a 2006-os olasz válogatottat kéne reaktiválni, nem, hogy ott valami futball legyen. Kárnávárustól, Buffonostól, Tottistól, Luca Toni.
1: Ez tényleg nem tudom, tehát olyan szintű, olyan, Michael Jackson elfelejtett volna táncolni és énekelni, igen, egyszerre. Igen. Hát egyik nap. Igen.
4: Nem, ez olyan, ez pont olyan, hogy amikor Michael Jackson visszavonult, és elkezdték ilyen imitátorok utánozni. Tehát ez körülbelül úgy néz ki,
1: az az jó, válogatott. Az is jó, az
4: sajnos,
1: is jó.
4: Mert amikor Moise Ken Esposito, Cambiaghi, a három támadó, hát az azért nem egy Totti Del Piero Dialli.
3: Állítólag megkérdezték olasz újságírók Francesco Tottit, hogy mennyire vernék el a mai olasz válogatottat. És erre Totti azt mondta, hogy 1-0. És mondta az újság, hogy 1-0. Azt mondta Totti, jó, hát 50 évesek vagyunk.
1: Gyerekek, szóval döbbenet. Nem tudom, mi lesz.
4: Én szerintem érdemesebb talán beszélnünk egy kicsit az igazi, komoly, top szintű futballról. Anglia-Spanyolország. Azt a mérkőzést én végignéztem.
1: Köszönjük meg,
4: én is ámulok és bámulok, igen, a labdabiztonságon, a ritmuson. Jó, nyilván lehet mondani, hogy milyen labdavesztés volt hátul, amiből Jamal szerezte a gólt. Lehet mondani, hogy hibák vannak. De az a ritmusa a találkozónak, azok a megoldások, és tényleg azok a világsztárok, akik nem csak a klub szinten, hanem itt a nemzeti válogatottjukban is milyen szinten teljesítenek, és mindvégig nyílt volt a találkozó, és a spanyol válogatott padról milyen játékosokat tud becserélni, hát akik az... meg tudják fordítani 2-1-ről a találkozót a Wembley-be, tehát azért nem akárhol.
3: Ferran Torres csak azért játszik ilyenkor, hogy szoros legyen a mérkőzés.
4: Igen, de Ferran Torres is kétszer olyan gólhelyzetbe került, és hozta magát, ami világklasszis teljesítmény volt. Az más kérdés, hogy utána kapusba lőtte, vagy mellé lőtte, de hát Oyarzabal megint beállt, és úgy bökte át a kifutó kapusán a labdát, ahogy szó szerint ezek művészek. Tehát én azért szeretem a spanyol-portugál, de egyre inkább az angol futballban is megfelelhető ez, hogy tényleg labdamű. színészeket látunk, jó, és független is, annak, nagyon. Hogy szurkolunk valamelyiknek, csodálatos
1: futball volt. Mert épp azt néztem, a múltkor az angoloknál is a született angolok száma a nem Angliában született játékosok szám. Szóval nem egyszerű. Azért bocsánatot kérek, és tényleg azért sokkal nagyobb, és lehet ilyen szempontból, mondjuk tám Feri, te sem nézted a csapatokat, hogy a francia és például az angol csapatokban is rengeteg a kvázi úgy honosított,
4: igen.
1: Hogy
4: igen, Angliában... nyilván a németben is többszörös generáció.
1: Igen, azért, és nálunk azért nehéz.
4: Igen.
1: Tehát azért ez is egy, nyilván nem ezen múlik most fejletes nehézség, de ha belegondolunk itt a mély szakmai pontokba, akkor talán érdemes ezt is egy picit
4: és akkor most megnézni. Tényleg Spanyolország, tehát
1: tessék.
4: Kispad, tehát akik csereként álltak be.
1: Az már nagy pad lesz.
4: Merino, Pedri, Baena, Oyarzabal.
1: Hát,
4: ez
3: nem áll be Zubimendi.
4: Igen, tényleg, aki még be se áll.
3: Be se áll.
4: Na, de hát az, amikor ilyen játékosokat tudsz behozni
1: ilyenkor
4: a padról.
1: Nem lehetne egyébként, csak hogy finoman jegyzem meg, és kicsit a FIFA, meg az UEFA felé is szólnék, hogy azok nagy csapatoknál, akiknél tudják, hogy a pad olyan hosszú, hogy biztos, hogy be se cserélik. Például egy ilyen Fermint, hogy ilyenkor elhívunk. Csak azt mondja, hogy úgyis játszanék, és akkor beállna, nincs Varga, Barni, akkor helyére. Uh-huh. És akkor játszanak velünk, ugyanúgy ér minden, amit ő lő, és a gólt, meg mi egyéb ilyen, és utána visszautazik a csapatához, és mennek.
3: Azon a totális nemzetközi kereskedelem onnantól kezdve, hogy áthozhatnánk egy-egy ilyen játékost.
1: Ha, de most nem az a lényeg, hogy jó meccseket lássunk, ők is játszanak, pályán legyenek, élvezzék, ráadásul lőtt volna 4-5 gólt az ukránoknak fel.
4: Nem az ukránk mit szóltak volna hozzá, de jó, én támogatom.
3: Kell beleegyezés a játékostól? Vagy igazából csak ilyen félkarú rablószerűen kisorsolják, hogy csak most Magyarország.
4: De nincs Ferminnek valami magyar nagypapája, tehát nem ezen kéne elgondolkodni, és akkor hát, ha le tudjuk.
3: Igen, közül. Bár én azóta, hogy Urblik óta, már ő sem lehet magyar válogatott, azóta én már nem gondolkozok azon,
4: magyar.
3: Hogy teljes magyar felvidéki, a magyar a neve, itt él, itt focizik, itt lakik, X, mert az igen. Is volt régen, legyen 5 évig, éljen ott, és akkor kapál. Ő nem lehet.
1: Akkor jön a fívikban nagyszület, igen, káromkodjanak?
3: Igen.
1: Jó, magyarok. És akkor onnan mehetne. Na mindegy, szóval igen.
4: És akkor az ellenpólus Németország, Görögország.
1: Igen, ezt mondtuk, hogy ezzel foglalkozunk. Ezt én nem is hiszem.
4: Ha a csúcsfutballból utána
3: Olaszország útjára lépett Németország.
4: És ugye a holland válogatott ellen idegenbeli találkozón kifejezetten dinamikusan, tudatosan jól futballozott ez a német válogatott. Épp hogy tudott egyenlíteni végig Hollandia, nem érdemtelenül hozzáteszem, de akár el is dönthették volna addig a németek a találkozót.
1: De a hollandoknak kell volna nyerni.
4: Görögország ellen a teljes kilátástalanság, tehát gyakorlatilag végig, hát nem mondom, hogy támadták, vagy semmiképpen se rohamozták a találkozót, de lezajlott az egész mérkőzés gyakorlatilag a görög térfélen, folyamatos oldalpassz, visszapassz, nem nagy volt unalmas. Egy csel, nem volt egy gyors ezt mozdulat, nem volt egy dinamika. Fociból. Igen, a magyar válogatott második félidei játékából is ez hiányzott, ezzel egyetértek, és utána a görögök abból a szervezett védekezésből milyen tudatosan léptek át támadásba, és nem érdemtelenül szereztek vezetést, mert a gól előtt 5 perccel 100%-os zicserük volt. Szóval
3: nem hát, lehetett volna.
4: Igen, erősen elbizonytalanítottak a németek.
1: Bocsánat, nem csak a magyar fociból, a nemzetközi palettáról hiányzik nekem ez a szó, és annak megvalósítása, hogy csel.
3: Ez. De egyszerűen... két éve mondjuk ezt jelenleg, hogy valaki egyszer. De nem, mert ott is rengeteg a precíz, pontos passz, a jó átvétel, hát, és akkor a sebesség.
1: De legalább igen, az angoloknál sincs egy kis szákkával, nem tudom, hogy talán...
3: De 5 játékos nem tudunk mondani, hogy kompletten Európából, aki még cselez.
1: De szedjük össze. Bocsánat, ő sem mondta, szedjük menjük. Akkor össze. Jamal,
3: oké. Okay.
1: Ez egyértelmű.
3: Én Vinicius-t ide teszem.
1: Vinicius, igen.
3: Jó, Doku. De, én már bajban jó, vagyok.
4: Vinicius
3: Doku,
4: most európai akkor?
3: Hát Európában játszik.
4: Ja, bajnokság. Igen, jó.
1: Doku.
3: Bellingen. Nem cselez. Nem, Feri, az nem az csel, hogy elfutok mellette. Eltolom a labdát és elfutok. A csel az, amit Vinicius...
4: Visszalép a középpár, és nem tud elvenni tőle a labdát.
3: De az nem cselez, hogy lefedezem, lefordulok és adok egy jó paszt. A csel az az, hogy csinálsz egy bicikli csel.
4: Jó, hát olyan szinten, mint Bergkamp, Baggio vagy Del Piero, olyan szinten nem találsz.
3: Nem úgy, mint Messi, Neymar.
1: Ilyen. Ronaldinho még egyéb, a Zidane sem volt nagy cselező, de van Zidane.
4: Hát az Zidane azért cselezett.
3: De most
4: hát én láttam olyan Juve meccset, amikor az Ajaxot a saját, az ellenfél 16-osán össze-vissza feküdt minden játékos.
3: De most nem fekszik egy sem.
1: Jó, de alapvetően én legalábbis ennek gondolok, hogy Neymar, Ronaldinho, tehát hogy akik
3: valóban csináltak cseleket.
1: Csehát Maradona.
4: Az Zidane is csinált cseleket.
3: Igen, de most nem csinál senki. Most van azt, hogy régen.
1: Ez hiányzik.
3: Eddig hármat mondtunk, és én már gondolkozom a negyediken.
1: De már előbb említetted, ugye ebben engemet akarszom, hogy kül nadrágom.
3: Bel ingem.
1: Igen.
3: Fülem.
1: Tehát akkor van egy Jamalunk, van egy Viniciusunk.
3: Egy Doku.
1: Van egy Dokunk.
3: Ezt eddig alá tudom írni.
1: Hogy hívják a...
4: Tehát a Doku akkor Saka is.
3: De az kicsit tologatom befelé, aztán beadom, az nem csel. Robert Ribéry cselezett.
1: Mi? Hogy hívják a francia támadott a Bayernbe?
3: Olissé. Jó.
1: Oda tudjuk tenni. Akkor megvan az öt.
3: Igen. Egy három perc alatt. Egy sportrádióban három perc alatt. De tízet már nem tudnánk.
1: Nem.
3: De hatot se.
1: Ez szerintem ez a nemzetközi szint egyik problémája talán. És elmegy a látványosság, meg szerintem az eredményesség rovására megy, hogy nincsenek. Nincs egy elmer. Még Suárez is próbálgatott valamik.
3: Pedig ő azért nem volt egy írástudó.
4: Két harapás között az egy cselezett.
1: Finoman se. Na de Oxival kilőtt úgy gólt, mint ő. Hát szóval gyerekek. A helyzet felismerés.
4: Zlatan.
3: Hát a nagy gólok.
4: Azért oxizott egy párat.
1: Igen. Ha már itt tartunk, akkor igen, tehát a nagy gólok.
4: Ő is cselezett.
1: Világ öt nagy legnagyobb gólja nektek. Ha már öt cselezett.
4: Hát a Ibrahimovic, amikor 30 méterről beholozta,
3: onnan nincs az elképzelhetetlen.
4: Hát onnan nincs
3: tovább. Olyan nincs olyan gól.
1: De ki, most a minap kaptam ezt meg lassítva, ki is tettem az Instagram, hogy és azt néztem, mert aztán volt döm elemezni, mert tényleg ilyet, tényleg nagyon szerencsések vagyunk, kedves hallgatók, meg jó magunk is, ilyeneket élőben láthattunk. Ki gondol arra, amikor kijön a kapus, nem is tudom, ki jövődött a
3: kazangot.
4: Igen.
1: Mindegy, hogy ott olyan kb. 20 méterre, 25-re lehetett.
3: Hát még
1: hogy akkor már fékezett Ibra, láttam, és elindult, mert tudta, hogy a kapus megfog, nem, de hanem valami lesz, és ugye elfejelte, és megy a labda után, és akkor azt gondolja, én akkor most ezt ollóba, ráadásul szerintem ott 10 ilyen ollózásból 10 ember úgy esik a gerincére, és nem tud felkelni, mert a labdát se találod el. Ő eltalálja úgy, hogy a bevetődő védő még próbál menteni, és az ő lába
4: fölös a kapufa. És 20-25 méterről.
3: Még messzebb, hát sokkal, szerintem messzebbről.
4: Majdnem az oldalvonaltól. Igen, még azt is
3: Ollóza, nem, azt mondom, Ollóza, hogy lehet ekkora ívet meg erőt rakni a labdába?
4: Mert amikor ha 3-4 méterekről beollózod, nyilván más. Óriási tett.
3: De igen. Azért, de
1: onnan volt egy Rivaldo 17 méterről, 3-2-nél,
4: és a saját magának pörgette fel.
1: Hát
4: és mi még láttunk ilyet, Levi, hogy Diego Maradona végcselezte az angolok ellen.
3: Hát miért Messi-től
4: is hányszor lehetett lenni. És az VB negyed döntő volt.
1: Nekem
3: szezononként hozott egyet.
1: Hallgatok, gyertek ebbe a játékba, szerintem nagyon jó lesz. Minden idők legnagyobb góljai, ami nektek megmaradt, kíváncsi vagyok. Én azt mondom, amikor a Bayern München ellen játszott a Barcelona, Messi elvitte, bement a 16-osra, ott egy világbajnokot, Boatenget ültette fel, úgyhogy sarkára és fenékre, akkor jött Neuer, kinyúlt a kezével, és az alá löbbölt labda, ami lassítva látszik, hogy így lassan-lassan pörög, Neuer keze fölött egy centivel el.
3: Szintén világbajnok.
1: Igen, és érkezett ki, egy védő, aki ki akarta olozni,
3: igen.
1: Filip Lahm, és nem tudta kiolozni, és a lába fölött. Szintén
3: világbajnok?
1: Igen. Nekem ez az egyik legnagyobb.
4: És én ott voltam 3-4 méterre attól a bizonyos góltól, amit Détári Döme csavart be a lengyeleknek a kapufára, mert ugyanis labdaszedő voltam, 10 éves voltam.
1: De ez neked akkor a legnagyobb gólok
4: közt? Hát azért 9-10 évesen 3-4 méterről azt látni, hát még mai napig csöng a fülem, akkorát csattant a pipával a labda.
3: Szép. Valaki egyik hallgatónak Zsóri Dani gólja tetszik, amely Puskás díjat nyert ugye korábban, az is szép. Nekem egyértelműen nekem Messi, amikor végigvitte a Hetafe ellen, még egy korai gólyai egyike volt.
1: Az,
3: mint a Maradonás. De Messi ugye Bilbaónak is rúgott egy spanyol kupadöntőben egy olyan gólt, hogy a félpályáról megindult, végigvitte öt emberen.
4: És most már nem argentint kell mondani akkor?
3: Akkor Julián Álvarez gólja a svájciak ellen.
4: Mondom, nem argentint.
1: Egyébként nekem megvan.
3: Ja, hogy nem argentin?
4: Kicsit beteg a barátom, de nem.
1: Szóból mindkét gólja az Arzenának, meg a Citynek is.
4: Bomba.
1: Hát kérdés, persze azért jó, és ezért szép ez a mostani felvetésünk, mert hogy nem állított, nem szögletből, nincs megbeszélve sem. Mindenkinek, akinek a legszebb gól egy ilyen kettős pont és meghatározás, megfogalmazás kell, akkor ti mit mondanátok, hogy fejeznétek be ezt a mondatot? Úgyhogy sokkal többet írhatok, nem csak egyet közel, még valaki írt cselező játékosokat.
3: Igen, még három. Olisze, ugye azt mondtuk mi is, Árzán és Jusuf, két fradista is feliratkozott a listán. Árzán is cselez egyébként, valóban.
4: Ja, én azt megadom. Is. Akkor Ildiz.
3: Igen, de én azért nem tenném fel őket a listára, Árzenit meg Jusufot, mert azért akiket említettünk, ők azért mégis más szinten cselezgetnek ott a bár. De abszolút alá lehet írni, de egyes szinten simán cselező játékosról beszélünk.
1: Teljesen jó. Na úgyhogy igen, ez hiányzik nekünk a mostani nemzetközi.
3: Amit még imádtam, ugye német göröggel kezdtük el az egészet, hogy Németországban mindenki dörzsölt a tenyerét, na megérkezik Jürgen Klopp a Nacionál élére.
1: Muziala is cselezős, nem?
3: Igen, Muziala is. Elvitték a meccset Augsburgba.
4: Azt nem is értettem. Ha már annak egy üzenete, hogy nem érdekel a meccs.
1: Augsburgba játszik. Hiszen, amikor beszéltünk erről a nagy csapatokat, nem érdekel ki ez.
3: Igen. Jürgen Klopp edző, mindenki azt várta, hogy Görögország, hiszen történetük során soha nem kaptak még ki Görögországtól, mindig nyertek ellenük, és akkor most el lehet kezdeni a Klopp érát otthon is. 0-1.
4: Igen, és gyalázatosan rosszul játszottak. Egyébként abból is látszik, hogy 44-es keret ide vagy oda, és ugye ámultunk és bámultunk, hogy van 44 válogatott szintű játékos németeknél. Hát az kiderült, hogy nincs.
3: Nincs.
4: Tehát azért mindenhonnan behívni, és ugye 22-t játszott az első két meccsen, és egy újabb 22-t a második
3: mérkőzésen.
4: Tehát ebből látszik, hogy Klopp ezt egy ilyen tesztidőszaknak tekinti, felkészül az EB selejtezőkre, leteszteli a válogatott az éles körülmények között, de valójában nem érdekli.
3: Amikor megláttam, köszönöm, hogy a németek támadó középpályását Conte-nek hívják, azt hittem, hogy Antonio Conte. Ő is be lett hívva a Klopp által, mint régi cimborája, de a Wagnoman Ebnutalib volt a németek kezdőcsatára.
1: Nincs ezen, mit szerintem túl elemezni. Ezt már sokszor elmondtuk, hogy a nagy csapat, ez nekünk fontos. Tudod, kinek fontos a nemzetek legalább? Észak-Írországnak, Ukrajnának, Georgiának.
4: Jó, de mi is tudunk belőle profitálni, mert a németek úgyis tovább jutnak az EB-s elejtezőkön.
1: Csak viszont mi tudunk profitálni.
4: Viszont mi azért sajnos nem biztos.
1: Hát majd gyerekek.
3: Az A-ligában induló csapatokat inkább pihenőre kéne küldjeni, hogy ők ne is induljanak nemzetek ligáján, inkább ők ott pihenjenek, és akkor ne csináljanak semmit. Itt D-divízió sincs. Nincs olyan meccs, hogy Gibraltar Andorra 0-0. Nincs.
4: És oda
3: elküldenek 6 bírót vagy 8-at varral együtt, és megnézik a Gibraltar Andorra 0-0-át. Ilyen nincs ilyen sorozat.
1: Irdatlan pénzkidobás, de kicsit centralizálni kell ezt központos, ami szerintem ezt egészet, és ha fáj, ha nem kimondani, hogy nagyon-nagyon sok vagytok, ezt valahogy másképp, vagy dárcba, valahogy játsszák le, tehát mindenki, és online, tehát ilyen Teams-be betenném őket, hogy tényleg mindenkinek kell dárcozni, függ jó, de nem menjünk inkább foci meccse?
3: Ezt a sorozatot nem növelni kell, hanem szűkíteni, tehát le kell, minél kevesebb meccs, mert ez, hogy most már 3 hét szünetre mennek el a játékosok, 4-5 lejátszott klubmeccs után.
1: De Liechtenstein és San Marino nem megbántva őket. És az hogy lehet, hogy San Marino ott van? Tehát Olaszország közepén, mondjuk az olaszok most ahogy játszanak, de San Marino tényleg nem megbántva, voltatok el San Marinoban, tök aranyos kis mini állam, de hogy, tehát ők minek? Egyszer emlékszem, bocsánat, elnézést, aztán mindjárt menjünk tovább, egy olyan szépségversenyen vezettem műsort, ahol ugye szépségverseny, mit gondol az ember, jönnek, hát szépnek mondott, vagy mások által szépnek látott hölgyek, nem tudom, és így mentem szépen sorba a jelölteken, és nyilván nem néztem, mert voltak egy ilyen 20-an ott a színpadon, és oda értem a soron következőhöz. Hát gyerekek, nem megbántva, de hát tulajdonképpen egy hajzseli, egy mosógép, és mondjuk egy törülköző mostó a gyermekét. Tehát, hogy kifejezetten nem volt szép. Uh-huh. És annyit tudtam csak neki feltenni kérdésként, hogy te ki helyett?
3: Tényleg?
1: És édes, aranyos volt, úgyhogy elnézni.
4: Ahogy te kérdezel, úgy senki.
1: Igen, meg ahogy én dicsérek, és azt mondja, hogy senki helyett, én jöttem, beneveztem, hogy nyerjek.
3: És tovább is jutott.
1: Értem, és mentem tovább. De hogy van ilyen, amikor hirtelen ráébredsz, és azért mondom, ezt nem bántásban mondom, hanem csak maga ráébredés pillanata, hogy San Marino, és hogy mondod, és Gibraltar, és Andorra, aranyos mindenki, de hogy
4: én San Marinoi válogatott lennék, nagyon élném. Hát ugyanúgy játsz a mész legjobb stadionokban.
3: Mész a nagy stadionokban.
4: Legnagyobb sztárok ellen, meszt cserélhetsz.
1: Valakod gólt a San Marino-nak?
4: Az nem, de játszanak.
3: Nem baj.
4: Élvezik a futballt.
1: Nem baj. Rúgd be.
4: Dehogy nem baj.
1: De nem, de őket, tehát amikor elengedi otthon a felesége a San Marino-i csatát, mondjuk cseruggát, most mondtam valamit, hova mész szívem focizni?
3: Hova?
1: Értem.
3: Ide ki az utca? Ne, a Wembley-be.
1: Igen.
3: Igen?
1: És úgy, és amikor nagypapaként az unokája ott van, szóval beszélgetnek, és fiam, fél Cipollino. Én voltam a San Marino-i válogatott, volt 400 meccs.
4: Cipollino.
1: És mert melyik gólodra emlékszel? Nem, nem, nem, nem én. A válogatott soha.
3: Abban a periódusban pont nem rúgtunk gólokat.
1: De hát, hogy nem lenne érdemes egy picit, hogy
3: felhozni a gyenge olasz játékosok, akik nem kerülhetnek a válogatott csak közelébe, mondjuk ilyen BC, olasz BC, az miért nem megy el San Marino-ba válogatott?
4: Mert az a belgákkal játszott azért.
3: De az olasz, az olasz.
1: Csinálta ezt egy válogatott, csinálta ezt egy válogatott, tehát lehet afrikai, nem tudom, hogy akik ugye nem lettek két válogatottban, és kiváló játékosok érkeztek hozzák, már mindjárt is gondolkodási időt kérek.
3: Az eritreai válogatott, akiket nem engednek külföldre játszani, félve abban, hogy ott maradnak a játékosok.
1: És de ott is, tehát értem, hogy Pápua, Új-Guinea és Ruanda, de...
3: Igen.
1: Hogy nem...
3: Igen.
1: Hát. Biztos lenne jobb dolog. Na, mindegy, sziasztok, jó a kérdés, mint a műsor is, az Roberto Carlos, nem tudom, hogy ki ellenünk, hogy 40-ről kettőt kanyarodott a labda, szép.
3: Kifele, az hát a kiflisnek
4: volt a franciák ellen. Aha. Igen,
1: így.
4: Nagyon jó hozzátétel.
1: Igen. Köszönjük, gyerekek, hallgatok, küldjetek, szerintetek melyik volt az a gól, ami annyira megmaradt az emlékezetetekben, hogyha lehetne mondjuk Sportrádió Puskás díjat adni, akkor nektek az az életetek legszebb gólja, amit láttatok, ez a legfontosabb. Jó, 0-30 55-55 6-05 8-ra múlt egy picivel, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski.
4: Grabowski.
5: Grabowski, megsebesült?
3: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
9: Jó reggelt mindenkinek, így van Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel kiváló nyújtózkodó fiatal emberek itt velem egy stúdióban, itt van Szalai Kristóf, hello Krisi!
10: Jó reggelt, sziasztok, hello!
9: És itt van házi zenekarunk vezetője, az énekes dalszerző, gitáros, mégis tud dobolni, benne Feri, hello Feri, jó reggelt!
11: Jó reggelt, és az utolsó magyar polihisztorok egyike, Harsányi
9: Lenni. Na, megtisztelsz, főleg a hisztor miatt. Na, akkor menjünk is tovább, itt van velünk Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztő, jó reggelt, Soma, szia!
12: Jó reggelt, sziasztok!
9: Jó reggelt. Ilyen korán örülünk, hogy tudunk beszélni veled, aztán pedig pláne, és mindig hétfőn pedig ugye van ilyen közös beszélgetésünk, egyfajta szakmai szeánsz, egy ilyen lehetőség, és hát hála az égnek, hogy túl vagyunk ezen a hétvégén, bár nem biztos annyira örülünk a magyar-ukrán kapcsán. Hát kezdjük is ezzel a felütéssel így égyomorra, hogy neked mit adott, mit láttál, mert itt próbáljuk majd ezt szakmailag is elemezni, meg próbáltuk, de hát nem tudom. Én kicsit Szoboszlai Dominikkal értek egyet, ugye, aki zanzásítva azt mondta, hogy hát most ez egy ilyen nap volt, egy ilyen este, egy ilyen meccs, megyünk tovább, jók vagyunk, tudjuk, hogy mit kell tenni, csak ez most nem jött össze. Te hogy láttad?
12: Hát már nagyon sokan sok mindent elmondtak erről a mérkőzésről. Szerintem talán a lényeg az lehet, hogy azt mindenki tudta, hogy Varga, Barnabás és Sallai Roland nélkül ez a magyar válogatott azért lényegesen gyengébb lesz, mint ezzel a két játékossal, úgyhogy mindenki tudja, hogy őket nem nagyon lehet pótolni. Ugye én azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik hiánya lenne még talán ennyire erőteljes, és hosszabb távon pedig Vili Orbán kiesésével szerintem nem akarok vészmadárkodni, de ott lesz probléma. Tehát két ilyen játékos kiesik, az teljesen egyértelműen lehetett arra számítani, hogy nem én azért egy kicsit óvatosan és aggódva vártam ezért ezt a mérkőzést. Ugye már a mérkőzés előtti órában kiderült, hogy Szalai József, aki ugye a Paksi, talán lehet mondani új felfedezett, ugye nincs a keretben, tehát ott már lehet látni, hogy más, hogy sakkozik Márko Rossi szövetségi kapitány, és aztán végül a félelmek abban a tekintetben beigazolódtak, hogy végül nem tudtunk gólt szerezni. Ugye Lukás Dániel szerzett egy kapufát, ott az abszolút egy fordulópontja volt a mérkőzésnek. Más kérdés, hogy ha reálisan nézzük, akkor én azt gondolom, hogy volt egy nagyon komoly ütközés ott az akció közben, és nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha azt visszanézik, és esetleg szabálytalannak látják, de mondjuk azt, hogy nem. Én azt gondolom, hogy az egy bravúras mozdulat volt egyébként Szoboszlai Dominik beadása, Séfer András fejjel, ahogy azt előkészítette, de mégse sorolom az óriási helyzetek közé, mert ugye a kapunak háttal ez egy bravúras mozdulat volt, ahogy Lukás Dániel azt a kapu felé terelte.
9: Igen, szép volt.
12: Gyönyörű volt. De mondjuk az ukránoknak sokkal nagyobb volt az a helyzet, amikor szemből rávitték a kapusra, kicselezték, és ugye Tóth Balázs óriásit védett. Nekem talán az a szívfájdalma, hogy a másik félidőben nagyon akart a válogatott, és mindent megtett, de nem emlékszem, hogy az ukrán kapus egyáltalán érdemben egy vetődést, vagy egy valamilyen védést mutatott volna, tehát nem tudtuk próbára tenni. Úgyhogy így összességében én annál az Itzernél úgy éreztem, hogy közelebb van ez a mértődés a 0-2-höz, mint az 1-1-hez. És amikor ez egy újítás, egy hosszabb távú terv a nemzeti sportban, hogy szakértőkkel, akiket régebben is mindig megkérdeztünk meccs előtt, meccs után, most azt láttuk ki, hogy meccs közben is folyamatosan kapcsolatban leszünk, sőt, hazai mérkőzéseken, ha erre van lehetőség, akkor a sajtópályában ott ül a nemzeti sport tudósítói között, ezúttal a Pátkai Máté korábbi válogatott játékos volt, aki ugye ott a kollégákkal folyamatosan kapcsolatban és értékelte a látottakat, és nyilván sokkal többet lát, és mást lát egy mérkőzés sem, mint az újságírók. Kb. Ugye, és akkor ugye 10-15-20 percenként, amikor történik valami, vagy olyan érdemi észrevétele van, már pedig mindig van, akkor azt folyamatosan tesszük ki a Nemzeti Sport Online-ra, és ugye a nyomtatott újságban is egy összegzett szakértői véleményt hozunk. Nos, Máté ugye a 70. perc körül mondta, hogy egyszerűen nincs a játékunkban egyenlítés, amit egyrészt én is így éreztem, másrészt úgy voltam vele, hogy az egy bármikor egy szöglet, egy lepattanó, egy megpattanó lövés, egy valami, de és ettől még lehetett volna akár két gólt is rúgni, de igazából az, ami talán egy kicsit úgy elszomorította az embert, az valóban ez volt, hogy a játékunkban nem volt benne az, hogy egyenlítsünk, nem tudtunk levenni az alapvonalra, nem tudtuk átjátszani a védelmet. Ugye szélre kivittük a labdát, rávittük a védőkre, aztán visszafelé passzoltunk a szélső hátvédeknek, és mélységből, távolról próbálkoztunk beadásokkal, és hát nem volt érdemi helyzetünk igazából nagyon.
11: Igen, egyetértek veled, hogy túl sok volt az oldalpassz, visszapassz, tehát nem volt átutó elő, főleg a második fél időben a csapatunkban, és ha már Szoboszlai Dominik szóba került, akkor egy olyan szakmai kérdésem lenne, hogy nekem az volt az érzésem, hogy a társak is annak ellenére, hogyha más esetleg ígéretesebb helyzetben van, vagy jobban pozícionálja magát, annak ellenére is mindig Dominikot keresték a labdával. Tehát ez sem szerencsés számomra, hogy teljesen egyszemélyessé kezd válni a csapatjátékunk, illetve Dominik mozgásával kapcsolatban annyit kérdeznék, hogy számomra az probléma, legalábbis edzői fej gondolkodva, hogy visszalép Vili Orbán és Csinger közé, és ő kéri el a labdát. Ő imádja ezt játszani a 16-tól 16-osig úgynevezett box-to-box középpásként, de egy ilyen helyzetben, amikor igazából hiányzik a két leggólerősebb játékosunk, akkor én jobban szeretném, ha ezt másokra bízná, és valaki már levenni a terhet ebből a szempontból Dominikról, és ő inkább a 16-os környékén veszélyeztetni az ellenfél kapuját, ahogy említetted, akár kapura lövésekkel, bár utolsó passzai voltak, mert ha szigorúan veszük, két gólpasszt is kiadott, de azért én szeretném, hogyha jobban jelentene veszélyt közvetlenül az ellenfél kapujára.
12: Hát ez egy régi probléma, és ezek szerint azt kell mondanom, egy szóbeli fekete pontot kiosztva, hogy te nem olvastad Pátkai Máté értékelését.
11: De olvastam. Ő is ezt említette. Ugye,
12: hogy a saját szögletzászlónknál, bedobásnál is
11: így van.
12: A Dominikot keressük. Tehát, hogy semmilyen más elképzelésünk nincs azzal, hogy menjünk előre, azon kívül, hogy odaadjuk a labdát a Dominiknak. Valóban ez egy nagyon furcsa kettősség, hogy ennyire visszamegy, és emlékezzetek vissza, a korábbi válogatott meccseken előfordult, hogy a kirugást az 5 és felesről ő végezte. Igen.
11: Csak volt, akkor még volt Varga. De most már nincs. Ugye ezért még inkább visszás szerintem taktikai szempontból.
4: Legalább nem ő végzi a kirúgást, már az is. Ne, én már körülök egyébként.
12: Nem tartom én sem jónak, de nyilván, ha Dominik így gondolja, akkor én nem akarok jobban érteni a focihoz, mint ő, de igazából ez az őszinte válaszom, hogy nekem sem tetszik, mert ez ugye azt feltételezi, hogy egyszerűen nem bízik abban, hogyha ő mondjuk a csatárok mögött helyezkedik, mondjuk 10-es pozícióban, akkor eljut hozzá a labda. és ezért ösztönösen megy egyre hátrébb, hogy valahogy labdához jusson, és elkezdi a támadásépítést. Ez

0: állára próbálja tenni, de én is úgy gondolom, hogy már, amit ő is mondott, hogy előtérbe kell lépni bizonyos embereknek, és fel kell vállalni a felelősséget, hogy nem minden az ő nyakába maradjon.
1: Hát, de ezzel együtt ezt látni kell, hogy nem marad energia arra, hogy az ellenfél kapuja előtt kellően hatékony vagy veszélyes legyen. Úgyhogy abban biztos vagyok, hogy ezt az elemzők ugyanúgy látják, mint a szövetségi kapitány, és hogyha erről beszélnek, ezt átbeszélik, és hogyha úgy gondolják, hogy ez így rendben van, vagy ez így jó, és ezzel jól működik a válogatott csapatjátéka, akkor meglepődnék, de hát igen, ez egy nehéz kérdés. Én is úgy látom, hogy az, amikor védekezésben visszafut és labdaszerzésben kisegíti a védőket, meg a védekező középpársokat, az számomra lenyűgöző, ezt őszintén mondom. De amikor mi nálunk a labda és labda kihozatta, arra kerülne a sor, akkor néha én is úgy érzem, hogy túlságosan hátul van, és túlságosan messze van az ellenfél kapujától.
2: Na és akkor mit kell csinálni ma az északírek ellen, hogy ne legyen ilyen egy sikó a játékunk, mert ha valamit, akkor ők nyilván elemzik, és tudják, hogy Szoboszlai hogy játszik a válogatottban, és azt láttuk az ukránok ellen, hogyha ráállítasz egy vagy kettő embert, akkor gyakorlatilag meg vagyunk fogva. Miben kell szerinted változtatnia a miszternek?
1: Ja, hát ez mi sem egyszerű.
3: Mertek előre, lőjetek gólt.
1: Sok-sok évvel ezelőtt még a Bicskei válogatottnál valamilyen mérkőzésre, már nem tudom pontosan melyik mérkőzésre készültünk, és az edzőtáborban ott voltak a játékosok, és én nagyon szerettem, és most is nagyon szeretek, Horváth Ferenc volt akkor ugye a magyar válogatott csatára, és mindig nagyon jó meglátásai voltak, és markáns véleménye volt, ezt edzőként is megtartotta. Nagyon-nagyon jó észrevételei voltak a futballal kapcsolatban, és az összefüggéseket én nagyon szerettem, hogy megvilágította, és akkor gondoltam, hogy biztos tudok megint egy jó cikket írni, mint oly sokszor, amikor vele beszéltünk, és hát ugye jön a fontos mérkőzés, és kérdeztem, hogy hát... Mire, hogy készül, és hogy mi lehet a megoldás majd a holnapi mérkőzésen, és hogy lehet megverni az ellenfelet, és azt mondta a Feri, jól kell focizni.
0: Kész. Így. Hát ebből hosszú cikk nem lett.
1: Nagyon gyors passzokkal.
2: A cím az meg volt.
1: Nagyon gyors passzokkal át kell játszani az északír csapatot, és kihagyhatatlan helyzetbe kell hozniuk egymást a játékosoknak, és rúgni kell a gólokat. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy azt azért Rossi majd kitalálja, hogy mind kell változtatni. Szerintem a mentalitás rendben van, futómennyiség szerintem rendben van.
2: Akkor kérdezzek egy konkrétabbat egyébként.
3: Hány fok lesz volna?
2: Belfaszban. Eretnekség azt gondolni, hogy mondjuk Kerkez Milos helyet kipróbálni mondjuk Nagy Zsoltot balhátvéd pozícióban?
3: Most kit? Somát kérdezed?
1: Nem, mert Belfaszban 8 fok van jelenleg. És este 12 a telefonom zönd.
3: Vannak Zsolt, túsz vagy most ilyen?
0: Túsz vagy, üzenetet?
3: Tök egyetértek vele,
1: hogy... Befejezettem a telefonban. Szerintem sajnos a Zsolt nincs olyan formában, mint akkor, amikor a Nemzetek Ligájában olyan szenzációsan menetelt a csapat, és ugye gólt rúgott a németeknek, és gólt rúgott az angoloknak.
3: De miért nem próbáljuk meg? Ebben igaza van, szerintem legalábbis Kristófnak.
1: Voltak sérülései, nem a Kerkezt sem értem sokszor. Nem látni azt, hogy ő a Liverpoolban játékos, és emiatt igen. Olyan vezére a csapatnak, ezt valóban én sem látom. De ez másokra is igaz, mert szerintem mondjuk én az elmúlt NB1-es fordulókban is azt éreztem, hogy Lukács Dani sincs olyan formában, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor kb. Minden fordulóban rugott egy bombagolt, és gólpasszokat adott, gólukat rugott, ugye két gólja is volt a válogatottban. mondjuk az egyik szegét, ugye az íreknek rúgta

0: amikor végül aztán elúszott a pócsrejtező rájátszás lehetősége, úgyhogy azt kb. Mindenki elfelejtette. Szóval akkor szerintem ő is máshol, sokan más formában voltak, és valahogy a szurkolók azt várják, hogy mindenki automatikusan nagyon jó, és a tőle az élete csúcsformájában van aktuálisan, de hát azért ez nem teljesen így van, úgyhogy ebben mindig vannak eltérések, de nyugodtan ki lehet próbálni. Amikor ugye mind a ketten nagyon jó formában voltak, és egyszerre kipróbálta őket a kapitány, szerintem az látványosan nem ment. Ott nagyon nem értette egymást a bal oldalon Kerkez és Nagy Zsolt, úgyhogy ez ugye pont az isztambuli pócselejtező volt, és ott sajnos több gólt is kaptunk, amiatt szerintem, hogy ott nem volt megfelelő a kommunikáció, meg a helyezkedés. Úgyhogy igazából azt mondom, hogy de ki próbálhatná.
1: Nincs mit veszteni. Nem tudom. Tehát most tényleg nem azért, de...
0: Szerintem azért van.
2: Hát azért van.
0: Szerintem azért van, de Kerkezt elveszítheted.
3: Mármint, hogy hozzáállásban, vagy válogatottság, onnantól kezdve, vagy...
0: Szerintem, én nem tudom, én nem ismerem, nem sokat beszéltünk, sőt, sem ennyit, soha nem tudom, hogy milyen alkat, amit látok, meg amit tudok róla, el tudom képzelni, hogy nagyon rossz néven venni, hogyha őt a kispadra leültetnék, mint Liverpool játékos. Noha úgy gondolom, hogy a teljesítménye valóban nem olyan, mint egy Liverpool. Nincs, tehát azt a különbséget nem érzem, hogy az egyikük a Liverpool, a másik pedig a Puskás Akadémia játékos.
1: Ráadásul ugye az északírek úgy jönnek, hogy rommá verték ugye a grúzok Georgiát, igen, hogy tehát a nem létező önbizalmuk is olyan magasban van, hogy az hihetetlen, bár szerintem én azt gondolom, hogy mi nyerünk ma, a grúzok megverik a ukránokat, és akkor ugyanott vagyunk, mint a csoport elején a mérkőzések előtt, hogy mindenkinek ugyanannyi pontszáma lesz. Én ezt vizionálom valahol, de ennek ellenére azt vélem, hogy itt ezt az északi csapatot, bár én kint voltam a Puskásban, amikor 2-re kikaptunk tőlük, de én azt nem gondolom, hogy újra meg tudják ismételni. Tehát itt egyszerűen nekünk nyernünk kell, nincs más.
0: Ez milyen mérkőzés volt?
2: Ez a Grupama Arénában.
3: A Puskás elődje a Grupama Arénában.
0: Igen,
3: ez
0: a Puskás.
2: Bocsánat, jó, ez egy teszt volt, hogy
0: nem baj.
1: Elnézést, a lényeget levettétek. A lényeg, hogy kikaptunk. Sajnos kikaptunk tőlük, igen.
0: Igen, igazad van, de én is a Puskásban voltam, és így lemaradtam arról a meccsről, és tök jól beszélgettünk.
1: Ha most mondom, sajnos.
0: Az építkezés. Igen, azért nagyon szerencsétlen alakult úgy a mérkőzés, hogy ott ugye vezetést szereztünk, és aztán a végén valahogy szétesett a csapat, és az ugye Pintér Attila, a szövetségi kapitány állásába került, és egyébként hasonlóan pekesek voltunk a kinti mérkőzésen, ugye sokat változott addigra ugye a szakmai stáb, hiszen ugye Dárdai Pál átvette, de az északír meccsen már Ben Stork volt a szövetségi kapitány, és ott is mi szereztünk vezetést, és ott pedig aztán a hosszabbítás az utolsó utáni pillanatban, 90 plusz nem tudom, hogy eddig ez egy szöglet után ide-oda pattant a labda, és akkor kaptunk gólt, és lett 1-1. Úgyhogy lehet mondani, hogy mindkét meccsen azért balszerencsések voltunk, úgyhogy talán jár valami kompenzáció. Én is azt gondolom, hogy játéktudásban szerintem alaphelyzetben jobbak vagyunk, mint az északírek, de azért ők hazai pályán közönség által támogatva, nagyon kellemetlen, sokat futó, sokat ütköző csapat, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz meccs lesz, de abszolút képesnek tartom ezt a csapatot, hogy megnyerje a mérkőzést.
1: Köszönjük szépen. Mész ki Belfastba? A meccset megnézel?
3: 12 fokba.
1: Helyszínen?
0: Nem.
1: Jó, hogy csak kérdeztük, hogy mi lesz a tudósítással, de akkor innen nézed. Szurkoljunk, izguljunk a...
0: Megfelelő kollégák már a helyszínen vannak. Persze, természetesen már folyamatosan az NSO Facebook oldalán, Insta oldalán már a képeket, George Best szülőházát, a sírhelyét meglátogatták, úgyhogy szépen dolgoznak a kollégák, de ezek szerint... Nem nektek.
1: De csak a te külön személyes jelenléted miatt kérdeztem. Köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor ma szurkoljunk este 20:45-kor kezdődik az Észak-Írország Magyar. Köszönjük soha!
3: Szia!
1: Hello! Na, mi pedig mindjárt folytatjuk. Jó reggelt mindenkinek. Igen, ez a Nemzeti Sportrádió, ez pedig a Sportreggel.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Negyedik helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott az Eurokupában. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Napos, száraz idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára, a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Redzics Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A negyedik helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében, mivel a bronzmérkőzésen 33-30-ra kikapott a házigazda Romániától. A tornát Dánia nyerte, miután a fináléban 34-30-ra verte Norvégiát. Izgalmas végjátékban a Veszprém férfi kézilabda csapata 34-33-ra jobbnak bizonyult a német Füchse Berlinnél az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. Ezzel a magyar együttes szinte biztosan bejutott a torna döntőjébe. A jégkorong osztrák ligában a Hidrofehérvár Alvi 19 3-2-re nyert a Vorarlberg vendégeként. A Ferencváros viszont 6-3-ra alulmaradt a Tüskecsarnokban a Salzburggal szemben. Vindics Tóth Lilianna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces idővel nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024. decemberében Valenciában felállított magyar rekordján.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés ma délelőtt. Döntenek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. A hivatal ezentúl önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a tisztító tűzműveletet nem lehet megállítani. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit elmondta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várják a felsőoktatásban tanulókat ma a MÜPÁ-ban. A fiatalok emellett bepillanthatnak a próbákba, és láthatják, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Tematikus sétákon járhatják be a művészbejárótól az öltözőkön át a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem pódiumáig vezető utat, valamint megnézhetik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbáját is. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásznál, a 31-es főúton Mendétől, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos, száraz idő lesz. Sopron környékén, valamint az Alföldön időnként megélénkül a szél. Délután 22-25, késő este általában 11-17 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, Bene Ferenc és Szalai Kristóf. Légi csibészek Bánki Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai részben Dodi Hajdú Attilával beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai beszélgetőpartnerem Hajdú Attila, a tízszeres magyar válogatott labdarúgó kapus. Szia Attilám! Isten hozzá!
3: Hello!
2: Szia!
3: Hello!
2: De mindig, amikor meghallom a hangodat, egyből édesapád jut eszembe, mert én még láttam az MTK-ba védeni, aztán amikor a Fradiba is bajnok lett, és oda kerültél, mindig ezt a párhuzamot látom, eszembe jut, és az is párhuzam, hogy te is voltál bajnok a Fradival, édesapád is volt, sőt az MTK-val is, és a Fradiba kezdted a pályafutásodat. Te mennyire gondolsz erre, mármint édesapádra, meg erre a sorsszerűségre, hogy ez így alakult az életed?
3: Hát édesapámra sokszor, természetesen a sorsszerűség meg valóban végigkísérte a pályafutásomat, van, aki így hívja, valaki máshogy, de valóban ez a klasszikus sztori, hogy hogyan lettél fradista, úgyhogy apám is az volt. Hogyan lettél kapus, úgyhogy apám is az volt. Hát én rajtatok nőttem fel, ugye az édesapám akkor már, de amire visszaemlékszem, akkor ő már kapus edzőként dolgozott.
2: Így van.
3: Zsibarás Józsa páros mellett, és titeket láttal a kezdéseken, kivitt sokszor, ott nőttem föl, amellett, hogy ugye az utánpótlásban 8 éves koromtól pallérozottam, úgy azért, hogyha volt rá lehetőség, akkor mentem el, sőt, akkor még nem volt ilyen szigorú a szabály, és akkor volt, hogy meccsen a kispadon is helyet kaptam.
2: Igen, belefelé is így volt az édesapja mellett, igen. Ilyen Fradi Újpesten. Édesapád Hajdú József a Fradi legendás kapusa volt, de téged kitett be a kapuba a Fradi serdülőbe, amikor 8 évesen jelentkeztél a Népligetbe?
3: Arangozó Lacibá volt az Laci edzőnk, úgy emlékszem, és hát én nem a kapuba kezdtem, de hát körülbelül egy-két hónapot itt a mezőnyjátékosokat bosszantottam, aztán nem jött el a kapus, akkor mondták, hogy ennek az apád úgy is kapus volt, akkor álljál be. És akkor így beálltam, és ott maradtam. Egyébként én mindig szerettem volna kapus lenni, csak otthon a családi tanács az, ugye mindig összeült a fontos kérdéseknél, akkor édesanyám, mivel végigérte apu mellett a foci pályafutást, a foci utáni dolgokat, a kapus sorsot, úgy mondta, hogy hát inkább ne futballista legyen a gyerek, akkor végül is én az akartam lenni, akkor azzal, hogy megvédjétek, de ha focista lesz, akkor legalább ne kapus legyél, kirel.
2: És hogy érted meg, amikor elkerültél a Fradiból, mert utána mentél több helyre, Cseperre is, igen. Szegedre is, Bácra is.
3: Ugye ez az egy nagyon... Hát hogy éltem meg, hogy elkerültem? A kérdésed ez volt.
2: Hát úgy, hogy védeni akartál, nem?
3: Nyilván. Hát nem. Hát először azt kellett megélnem, hogy ilyen ott nem kellettem. Ugye ez úgy volt, hogy akkor a Zsivorás Józsa páros ugyanúgy volt, és a Balogh-Szeiler duó volt, mint fiatal kapusok mögött, én kiöregedett tifistaként, ugye én lettem volna az ötödik, tehát az esély az konvergált a nullához, hogy én ott bármikor, bármelyik csapatban tudjak védeni, mármint akkor még volt tartalék csapat, vagy az első csapat, és ez egy logikus döntés volt, hogy akkor én vettem a táskámat, és másfelé mentem, de nem volt jó érzés, hiszen ott nőttem föl.
2: Hát igen.
3: Nekem az volt minden, nekem a földi volt a mindenem, és akkor elindultunk Vácra, ugye a sorsszerűséget mondtad az elején, hogy az apuval kapcsolatban, hogy MTK-t adik. Én meg azt mondom, hogy a szerencsefaktor, vagy a sorsszerűség, hogy olyan ember kezei közé kerültem Vácot, Csank János kezei közé, aki megtanított melózni, 4 évet voltam a Vác játékosa, abból egy fél évet már kölcsönben Szegeden, és hogy milyen érdekes és sorszerű és szerencsefaktor, hogy ezt a szállat fűzzem tovább. A Szegeddel egy edzőmeccsen vettünk részt a Csepel ellen, ahol ugye Varga Pista volt az edző, és a Pellaki Pista bácsi pedig a másodedző.
2: Pellaki Pista bácsi a Fradi legendás utánpótlás edzője.
3: Igen, utánpótlás edzője, így van. Ugye ott volt a másodedző, és akkor a Varga mester kérdezte, mert elég jól mozogtam, hogy hát jó, ez a kapus, meg minden, akkor ott a szívben védett, a Varga Pista akart egy másik kapus, kérdezte, hogy ki ez a gyerek? És akkor a Pellaki Pista ült mellett, azt mondja, ez ő, hát a Hajdúska fia.
2: A
3: és akkor így kerültem a Csepelbe, ahonnan válogatott lettem, ott lettem elsősorban játékos, onnan lettem válogatott, és akkor az a mesebeli dolog történt, hogy 6 év után a Havasi Misi bácsi kopogtatott, és azt mondta, hogy akkor vissza kéne menni.
2: Hagyd ne mondjam, akkor... hogy sorszerű Attila, hagyd ne mondjam, igen. Nem? Hazataláltál.
3: Igen, és akkor így visszavásároltak, ugye hát gazdaságilag ez úgy nézett ki, hogy én akkor már nem voltam a Fradi játékosa, visszavásároltak, és akkor így kerültem végül is, ha egy ilyen nagy Varga betű után, egy nagy kanyar után úgy vissza azok közé a srácok közé, zömében azok közé a srácok közé, akikkel felnőttem, tehát a Telek Andrisékkal, ugye együtt a Népligetben nevelkedtünk, és akkor úgy volt még, hogy Serdülő egy ifjegy, ez egy busszal utazott, ez a két utánpótlás csapat játszott országos bajnokságot, és akkor, amikor mi voltunk Serdülő egyesek, akkor Florikájékkal mentünk, amikor mi voltunk ifjegyesek, akkor meg a Zaváékkal, Rutka Janiékkal utaztuk együtt országos bajnokságot, tehát igazából egy olyan öltözőbe mentem, ahol igaz, hogy új voltam, de nem idegen.
2: És aztán a visszatérés után jött a Bajnokok Ligája csoportkör, és rögtön az első meccs a Hartung Stadionban a Grasshoppers ellen, ahol máig emlegetik a nevedet a Fradi szurkolók, mert nagyon nagy szerepet volt abban, hogy sikerült ott nyernünk. Hogy emlékszel vissza? Az volt életed meccse, Attila, vagy valamelyik mást említeni?
3: Ez úgy volt, hogy azon a jogon indult a csapat, hogy megnyerte a bajnokságot, én abban nem vettem részt, én akkor jöttem, és valóban egy bajnoki volt előtt a Debrecen meccs, ahol egyébként kikaptunk, ha jól emlékszem, egy nóra, de nagyon remekül ment a védés, és utána volt az Anderlecht kint, Anderlecht otthon, és akkor utána a Zürich, hogy melyik meccs ebből a BL sorozatból. Hát én az otthoni Anderlechtet szoktam mondani, talán azért, mert a fontossága annak volt a legnagyobb, hiszen ott dőlt el az, hogy mi tudjunk játszani a csoportba. Nagyon kielezett volt a vége, ott azért nekem is volt dolgom, ugye ott volt az a sztori, amikor Hajdú fejjel véd, ami gyakorlatilag abból állt, hogy fejbe rúgtak, mert a kezemet se tudtam felemelni, de jó helyen álltam, tehát ott ilyen az utolsó pillanatban nagy mentések voltak, tehát ott azért én úgy gondolom, hogy ahhoz én is kellettem, hogy sikerüljön a továbbítás, tehát nekem az összesből még akkor is, hogyha a svájci 11-es hárítás is hál' Istennek legendássá vált,
2: igen.
3: Ennek ellenére nekem az otthoni Anderlecht az, ami
2: óriási sorozat.
3: Óriási. Amire legkülönösebben gondolok vissza.
2: Óriási sorozat volt. Mi volt annak a Fradinak a nagy erénye, ha röviden össze akarnád foglalni?
3: Hát megpróbálom röviden, tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt, ahogy említettem, hogy azért ott mi ismertük egymást zömében, persze voltak, akik jöttek más csapatból, voltak légiósok, hozzáteszem csak 3 játszatot egyszerre, ha jól emlékszem a pályán, tehát úgy van, hogy légiósra kellett cserélni. Tehát mi régóta ismertük egymást, nagyon tiszteltük, szerettük egymást, tehát igazából az, hogy itt egymásért küzdünk és hajtunk, ez egy alaptézis volt, hiszen majd, hogy nem együtt nőttünk föl. Szerintem ez lényeges volt. Az a csapat az olyan emberekből állt, akik zömében majd, hogy nem mindenki, de mondhatnám, hogy mindenki értette és tudta, hogy mi zajlik a futballpályán, ez egy fontos dolog. Tehát sok olyan játékos van, aki nem feltétlenül tudja, hogy ha bármi történik a meccsen, akár gólt kapsz, akár gólt rúgsz, akkor arra, hogy kell reagálni azokban a másodpercekben, azt gondolom, hogy ezt vágta mindenki ebben a csapatban, tudta, miről szól az egész.
2: Jó.
3: Volt alázat, volt forgalom, és azt gondolom, hogy ennek volt köszönhető.
2: Jó, hogy ezt említett, de össze lehet hasonlítani azt a BL Fradit, a mostani siker szériát produkáló csapattal?
3: Hát azért nem, hogy mondjam, más, de nehéz összehasonlítani két olyan dolgot, amikor...
2: Hát persze, meg korszakokat is, igen.
3: A két korszakban más a foci, más a világ, más a gazdaság, más a játékosok jövése, menése, maga a játékosoknak a transferei, teljesen más, hogy áll össze. Tényleg az hasonló, hogy labdával játszák, és még a kapu ugyanakkora, mint akkor volt. Tehát ezt nehéz így összehasonlítani. Azt gondolom, hogy mind a kettő abban a saját korában egy óriási teljesítmény volt. Az azért különbség, hogy nekünk ez egyszer futott ki sajnos, viszont a mostani Fradi az most már évek óta gyakorlatilag akkor hiányérzetünk, hogyha valamilyen nemzetközi kupában nem indul a csapat, tehát azért ez már egy hosszabb építkezésnek és fejlődésnek a gyümölcse, amit most látunk a mai csapatnál.
2: Hát meg örülök, hogy azért gyakran látunk a Fradi meccsein is, gondolom követed a csapat eredményeit, meg azért gyakran találkozunk a Grupa Marénába, és a Fradi élményeken is részt veszel. Mivel telnek a napjaid? Hol vagy? Merre felé élsz? Mivel foglalkozol?
3: Hát én nekem, bár én a testnevelési főiskolán sportmenedzser szakon végeztem a Telekandis barátom, és a Steller Józsival egy év folyamban voltunk, de én a fociban nem dolgoztam egy pillanatot sem, valahogy engem mindig a vendéglátás vonzott, ez óbudai kávéházakban teljesedett ki, amikor abba hagytam a focit, ugye akkor az MTK-ban játszottam, én ott lettem másodszor magyar bajnok, volt egy elég súlyos ilyen vesesérülés.
2: Bocsáss meg Attila, arra emlékszem, meglepett a vesed, és elég nehezen viseltük, én is, meg a közvélemény is, hogy nem hosszabbított az MTK akkor vele szerződést, és az olyan, nem volt egy szép dolog.
3: Hát ugye 33 éves voltam, 32 van, de nem voltam teljesen, amikor megsérültem, és akkor nekem előtte volt ajánlatom az MTK-tól, ugye ő akkor volt az Agárdi Akadémia fiatal játékosok és idős játékosok, az jó, hogyha olyan mentalitásúak vannak, és akkor így volt egy ilyen ajánlatom. Ez nemlegessé vált, amikor megsérültem, ez így van.
2: Hát igen.
3: Közölték velem, hogy a pályákat használhatom.
2: Pedig bajnok lettél az MTK-val is, nem?
3: Ez így van, az utolsó meccsen Szántai Lejő védett egyébként. Az Újpesten az volt egyébként az a dominózus, amikor a Debrecen ellen a Fradi ugye otthon elbukott, és ott volt az hogy mondjam, botrányos meccs. Tehát ez pont az az év volt, és akkor én használtam a pályát, akkor hogy megint visszanézzünk, és sorszerűség Kakas László, akinek én nagyon-nagyon sokat köszönhettem, mert a Csepelbe is, a válogatottba is, majd az MTK-ba is kapus edzőn volt, és az ő javaslatára igazolt le egyébként az MTK, és akkor belekezdtünk az edzésekbe. Én visszatértem még Sopronba, ahol egyébként nagyon szeretik a Fradit, tehát én nagyon jól éreztem magam, de akkor már indultak a kávéházakba, Óbudán.
2: És azóta is a vendéglátásban vagy, nem?
3: Igen, hát ugye a másik nagy szerelem az a Balaton.
2: Igen.
3: Volt és lesz, és az. És ott felszállás helyjel foglalkozunk, panzióink vannak, illetve aberrált szokásom, hogy olyanba kezdek, amihez nem értek, de nagyon lelkes vagyok, borászat volt az álmom, a szőlő, 2018 volt az első évjárat.
2: Jó, után,
3: az
2: szimpatikus.
3: Most már lassan közelítünk majd a tizedik évjáratunkhoz, és akkor ugye ez az egyik objektum, ez Vászló és Udvari határában van, és Balatonfüreden pedig a szálláshelyek, és jelen pillanatban csak ott vannak érdekeltségeink, időközben a kávéházakat, ugye ezek irodanegyedekben voltak, azokat bezárni kényszerültünk, és akkor maradt a Balaton.
2: meg a Fradi
3: melletti érdekeltségek, és így van a Fradi is. Nagyon szívesen megyek, de nyilvánvalóan azért nekem, hogyha megy a szezon tavasztól őszig, a hétvégeim azok lent vannak. Tehát úgy tudok csak jönni, hogyha valamit úgy összeszervezek szezonon kívül, amikor ugye itt vagyok.
2: Összeszervezik.
3: Akkor azért többet tudok jelen lenni a Fradiba, igen.
2: Nagyon köszönöm a beszélgetést, egészséget neked, meg az egész családnak, és
3: köszönöm.
2: Vigyázz magadra, meg a szeretteidre.
3: Mentek a kofferért, valahol lehetünk.
2: Oké, okay. Köszi, szia Attila.
3: Nagyon köszönöm, szia. Sziasztok.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég!

0: a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, hello drága hallgatók, már reggel a Nemzeti Sportreggel világnapján. Szalai Kristóffal, Bennett Ferenccel, sziasztok urak!
2: Szia Levi, Harsányjelvővel, hello, hello!
3: Jó reggelt mindenkinek!
1: És itt van velünk a drága kollégánk Elpap István is a vonalban. Hello Leo, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Szia Leo!
1: Na, csodálatos reggel
3: ez.
1: Egyébként erre ébredtünk, ugye? Kezdjük Árnyékában címmel, jelent meg egy rovatod, amit senki nem olvasott. Viszont most szeretnénk meghallgatni az ökölvívó EB kapcsán egyfajta összefoglalót, mert nagy hével lendülettel beszélünk arról, hogy sok versenyzők éremért, sőt aranyéremért öklözhet. Aztán hogy állt össze végül is az éremtáblázat?
4: Hát elég szépen, mert egy bronz. Tehát egyébként most ezt még így vele se gondoltam, de ez pontosan 2010-ben, tehát 16 éve fordult elő. Előlegutóbb az a különbséggel, hogy most akkor három férfi bunyósunk volt így dobogon, most pedig három a kislány, mert ugye Kukta Vladislava nyert 57 kilóba, ő egy kazaksztáni születésű lány, nyilván beszélhetünk róla egy picit részletesebben, és Hámori Luca lett ezüstérmes, aminek én személy szerint nagyon örülök, mert úgy kijárt már neki, hogy ilyen idáig jusson. És Szira Zsófia pedig bronzérmes, aki pedig egy óriási utazáson vesz részt, mert plusz 80 kilóban boxol még mindig, de most már csak kevéssel van a 80 kiló fölött, és 75 kilóig akar eljutni az utazás végén, hogy aztán Los Angelesben is ringbe léphessen, mert női boxban ez a legfelső kategória az olimpián, és feltett szándéka, hogy ha már boxol, akkor ott legyen. Kukta és Hámori esetében ilyen probléma nincs, az ő súlycsoportjuk olimpiai súlycsoport is egyben.
2: Leo, 16 év múlva mit mondasz? Lesz-e ugyanígy három érünk? Kell-e annyit várni, esetleg kevesebbet? Mikor lehet következő ilyen nagy siker?
4: Biztos, hogy nem, mert én abszolút úgy érzem, hogy egy menetben van a magyar bunyó. Ez a fiúkra is van, akik most nem nyertek érmet, de éremért boxoltak többen is, és például Szaka Pisti, aki meg pontosan az ellentétje Szira Zsófinak, mert ő 50 kilós, tehát ő a legkisebb férfi súlycsoportba boxol, de az nem olimpiai súlycsoport, mert az 55 kiló az, ezért neki föl kell erősödnie, vagy híznie 5 kilót, ami egyébként valószínűleg könnyebb, tehát ilyen probléma nincsen, csak éppen ott már még magasabbak vannak, tehát ott már alkati problémák lesznek, de ezt majd biztos megoldják, akik értenek hozzá. Szóval a Szakának megint irtózatos pekje volt, mert ahogy tavaly szeptemberben egy kubaival boxolt a VB-n, óriási csicsat, hirig meccset, és gyakott ki, vagy kapott ki egészen minimális különbséggel. Most ugyanezt a világbajnok ellen tehette meg, és egyetlen egy pontjával vesztett, úgyhogy így nem jutott el a dobogó, de Akilov Filip, aki ugye a másik honosítottunk a válogatottban, csak ő nem Kazaksztánból indult, hanem Ukrajnából, de oroszként. Lényeg az, hogy ami nyilván pikáns, Akilov pedig, aki a párizsi olimpián úgy nyert meccs után, kapott ki a későbbi olimpiai bajnok egyébként ukrántól, tehát az meg aztán főleg pikáns volt, most pedig egy nagyon-nagyon jó orosztól kapott ki éremért, tehát így ötödik lett, de miután ő meg 80 kilóba volt még tavaly, most 75, és 70 kilóba akar menni az olimpiára, már a 75 se olimpiai súlycsoport, ezért viszont nem volt kiemelt, ami a boxban azért nem mindegy, hogy az első fordulókban megkapod az egyik legjobbat, mert ha amúgy te is a jók közé tartozol, mert ugye hát értelemszerűen, ha eddig ő 80 kilóba boxolt, akkor 75 kilóba nem tartozott a kiemeltek közé, most gyorsan le fog menni, vagy megpróbál gyorsan, mondom én, könnyű ezt mondani, hogy még 5 kilót dobjál le, de nem egy 70 kilóba, és akkor onnantól elkezd versenyezni, akkor már lesz neki ranglistája, onnantól kiemelt lesz, és amikor eljönnek az olimpiai kvalifikációs tornák, akkor amelyek közül az utolsót majd Budapest rendezi, akkor már nem lesz ilyen probléma, meg az olimpián se, úgyhogy bízunk abba, hogy itt egy fél év múlva, legkésőbb egy év múlva, inkább fél év múlva mindenkinek beáll szépen a súlya, mindenki jól fog boxolni, és akkor rengetegen leszünk az olimpián, úgy rengetegen, hogy 2008 óta nem voltunk háromnál többen. Én is azt mondom, amit egyébként Kókó az elnök is mond, hogy teljesen reális, hogy főleg így, hogy itthon van ráadás az utolsó kvalifikációs világselejtező, vagy kvalifikációs torna, hogy akár egy öt magyar is, vagy hat magyar is eljusson Los Angelesbe, egyébként 7 plusz 7 súlycsoportban rendezik az olimpiát, majd férfiak, nők. Na, az eredeti kérdésre visszatérve, 1 plusz 1 plusz 1 érem, ez nagyszerű, ezt láthatatlanba mindenki aláírta volna.
3: Hámori Luca a pályafutás eddig legjobb eredményét könyvelhette el, és ezt ezúton is gratulálunk. Mi hiányzott ahhoz, hogy arany legyen ebből? Illetve látsz benne a jövőben, hogy áll még a dobogó tetején?
4: Én látom, szerintem fog, hogy hát egy Európa-bajnokságon azt mondom, hogy az simán kinéz neki. Aztán nyilván világbajnokság, olimpia az még egy-két szinten följebb van, de azért boxban Európa megfelelően erős. Ugye most értek vissza az oroszok, azt ne felejtsük el.
1: Bármetették volna most, de nekünk nem esett jól.
4: Hát miután Hámori orosztól kapott ki ugye mindjárt a
1: döntőben. Hát ezért pedig szerinted miért mondtam? Ha ott nincs rossz, akkor Lucának egy aranyérme van.
4: Ez pontosan így van. Luca korosztályos világverseny, vagy Európa-bajnokságon már volt döntős, és aztán európai játékokon volt bronzérmes, onnan jutott el egyébként Párizsba az olimpiára, ahol simán érmes lett volna, hanem egy férfivel, biológiai férfivel boxol a vízközi utánsért. De én hát ugye Imane Helifről van szó, akit azóta már örökre kizártak persze minden női rendezvényről, a fiúknál nyugodtan indulhat, de hát ott meg ugye nem indul. Lényeg, hogy a Lucával már én is magam is beszéltem, meg eleve így is gondolom ezt, hogy neki már nagyon, nagyon kellett, hogy legyen egy jön az áttörés, mert ne arról legyen ő, ne amiatt legyen ő a legismertebb magyar bunyós, meg a szövetségnek az egyik arca, mert egy férfitől kapott ki az olimpián, ami igen. Persze egy nagyszerű bulvár téma, de valódi sportértéke ugye nincsen. Hát ott az olasz lány, aki előtte boxolt a Heliffel, hát annak gyakorlatilag tönkrement az arca a kis túlzással, és egy annyi pikantéria is, és az utca is nagyon óvatos volt persze, mert ő nagyon csinos kis nő, és természetesen nem szerette igen. volna, ha így végzi, ettől még nyilván szeretett volna nyerni, de annyi, ott annak meg annyi pikantériája van, hogy az olasz szorítósarokban, amikor az olasz lány kapott ki, az Emanuele Renzini ült, aki ma már a Magyar Szövetségi Kapitány, és ő első a női vonalon olimpiai érmek sokasságát szerezte Olaszországnak, és Kovács István meg is mondta, hogy nyilván ez egyszerűen matematika, a világon sokkal kevesebb a női boxoló, de úgy szignifikánsan kevesebb, mint a férfi, ezért könnyebb egyszer odaérni, tehát kevésbé sűrű a csúcsra vezető út. Tehát ha úgy tetszik, akkor könnyebben megtérül a női ökölvívásba fetszölt támogatás vagy pénz. És lám itt van, egy arany, egy ezüst, egy bronz ezen az Európa-bajnokságban, egyébként amúgy is jók vagyunk, tehát van még 2-3 kifejezetten ügyes, nagyon fiatal női bunyósunk, úgyhogy egészen reménykeltő a kép, és a Lucára, hát Lucára visszatérve, ő egyébként kifejezetten nagy csalódásként éli meg ezt az ezüstérmet, tehát ő egy abszolút maximalista, és azt mondta, hogy abszolút aranyér ment oda. Én azért azt gondolom, hogy ez a helyére fog kerülni, mert nagy mezőny volt, nagy győztes meccseken keresztül tudott idáig eljutni. Egyre jobban boxolt, egyre pontosabban boxolt, ő nagyon nagy súlyt fektette a fizikai erősítésre is, nem csak a technikai munkára, és hát 65 kilóba boxol, úgyhogy miközben ugye hát egy vékony csaj, de megvan a magassága is hozzá, és meg a dinamikája is, úgyhogy jó az irány szerintem. Csak nem jöttek az eredmények, és ő is kezdett szerintem egy kicsit elkenődni. Tavaly egy igazságtalan intés miatt az első fordulójában, a VB első fordulójában kikapott a későbbi világbajnok kazaktól, úgyhogy ő vezetett, és azt egy kicsit nehezen nyerte le. Én szerintem ezt az ezüstöt ezt gyorsabban meg fogja emészteni, mert már csak az is, mert ott lóg a nyakába, és elég ránézni, és nem pedig egy ilyen véleményes dolog.
1: Van még innen további jó értelemben, főleg Luca esetében, hát őt nagyon hajtja nyilván az arany, de hogy a többieknél, hogy látod, milyen a megelégedés a versenyzők részéről így az EB után?
4: Bocsánat, hát a fiúk nyilván a hüdelőn is megelégedve.
1: Hát az nagyon mert, nagy őr,
4: mert de ott vannak, tehát ott is, Hankó Kálmán például, aki már abban is hagyta egyszer a boxot, aztán visszatért, hogy vasasba boxol, 70 kilós, jött a semmiből gyakorlatilag, megnyerte az országos bajnokságot, egy ilyen szakállas zorkó figura. Nagyon, nagyon jó bunyós egyébként, üt is, mozog is, teljesen jól néz ki a ringben. És Renzini, aki az életében nem ismerte szerintem Hankót, ott látta szerintem az OB-n először, azt mondta nekem, ez a gyerekkel, kivitte most az EB-re. Hanko egy kisgyerek, család, tehát teljesen az elit boxtól távol volt. És hát a Hanko nyert két olyan meccset az EB elején, majdnem dobogóra állt végül, nem, végül aztán a fák nem nőttek az égig, ahogy ugye mondani szokták volna, de nem állt tőle messze, és hogyha ő, hát ezt, ha tudja vállalni az Enzi-féle janicsár képzést, ahogy Csötönyi szokott fogalmazni, tehát hogy gyakorlatilag egész évben edzőtáborban vagy, és versenyzel, mert azért családos ember, ez biztosan könnyen vállalja, vagy ha valami egészséges kompromisszumot sikerül kötni vele, akkor ebből a hangból még, ha ez tovább lesz csiszolva, akkor bármi lehet. A kilóból bármikor bármi, tehát ő tényleg ott van a legjobb 4-5-ben garantáltan, tehát egy érem az ő esetében. Főleg, ha 70 kilóba le tud menni, ott, mert ugye az ritka, amikor valaki föntről jön le, mert a fölfelé mennek, mert nem bírják hozni. Ha tudja hozni a 70-et, ő egy elég aszkéta típus, ő azt mondta, hogy harasó, fogom hozni, hát akkor szerintem fogja hozni. Ott viszont az ő ütőereje, ha az a fogyás mellett megmarad, az már bármire jó lehet. És ott van szakka, mondom, ott az olimpiában nem merek gondolkozni, mert az, hogy valaki a testsúlya 10%-át megnöveli, és így is a kicsik közé tartozik, de 55 kilóba ott már hozzánk ér. 55 kiló volt a Kokó is mondjuk, amatőrként, aki egy több másfél fejjel magasabb, mint a szaka. Úgyhogy ott már nem van könnyű boxolni, ott fizikai korlátok vannak, de hát majd meglátjuk. Egyébként U23-as Európa-bajnokunk is van, Gémes Levente, aki óriási tehetség. Hát Veres Roland ott van, aki nem tett még le arról, hogy újra az amatőrök között boxoljon, ugye ma ez már technikailag megoldható, nem tiltják. Úgyhogy van mezőny, csak Kovács Pruzító, aki sose tud áttörni, csak éppen tavaly agyonvert egy kubait a világbajnokságon, amit legutóbb 97-ben ebbe is ott csinált meg. Úgyhogy
1: vannak foszlányok, ugye? Tehát, mert
4: annál jobb a helyzet. Annál jobb.

0: Iguaszuba, Brazíliába az év első, a két nagy világkupa versenyből az egyikre, a négy győztes meccsel döntős lett, tehát négy nyert meccsel, én még nem emlékszem arra, hogy volt olyan nő, hogy nem nyerte meg azt a versenyt. A Kuktának még egy ötödiket is kellett boxolni az aranyér, végül ott ezüstérmes lett, de onnan úgy jött haza, hogy hello. És ott gyakorlatilag kivégezte a világot, tehát aki jött szembe. És akkor ezzel a lendülettel, ugye most pedig Európa-bajnokság, éppen mindenkit, döntőben oroszt, és halálsimán, tehát halálsimán vert meg mindenkit. És ennek még van egy ilyen következménye is, ugye, hogy november 14-én lesz a papkupa, a papkap Budapesten, Európa-Amerika válogatott boxmeccs, és az 5-5 súlycsoportban, tehát a 7-7 olimpiaiból az alját meg a tetejét leszelik, és a közbűs 5-ben, és az a kiírás, hogy egy országot nem képviselhet kettőnél több boxoló, Magyarországnak viszont jár két hely, alapvetően az Európa bajnokok Európából, az 5+5 Európa bajnok kap meghívót, tehát ezen az alapon Kukta már papkupa résztvevőnek képzelheti magát.
1: Tiszta atlétikai világ döntő, vagy a Lever Cup a teniszbe az jutott eszembe.
2: Igen, csodálatos, és ezúton is gratulálom neki.
0: Mint a Ryder Cup, a golfozók, az ilyen még.
2: Leo, azt meg tudod nekem mondani, hogy totál amatőr a kérdésem, de ez foglalkoztat, hogy mi van abban az esetben, ha valaki 2-3, akár 5 kilót fogynia kell, hogy egy másik súlycsoportba tudjon visszalépni. Ilyenkor nem vesztél az erejét a sportoló, és hogyan tudja ezt megoldani? Nem jelz teljesítménycsökkenéssel?
0: Hát nem úgy oldja meg, hogy otthon ül, és akkor nem eszik, hanem a Magyar Ökölbók Szövetsége konkrét szerződéses kapcsolatban van, ez a Bai Balázsféle Módszertani Központtól kapott egy profi dietetikust, aki hát először is ugye tokától bokáig, ahol a boxolók szokták mondani, tokától bokáig felmérik az embereket, megnézik, hogy hol lehet belenyúlni, hol van a testzsír százalék, milyen, nem kell ezt részletezni, és akkor összeállít egy hosszú-hosszú hetes, hónapos programot, és akkor ott dekáról dekára bontják le a delikvenseket. Hát élsportról van szó, azért ma már a tudomány meg az élsport kéz a kézben jár, hát itt a Paplaci bácsinak, ha fogynia kellett, akkor nem biztos, hogy ilyen módszerekkel fogyott valamikor régen, lehet, hogy elég volt elhagyni mondjuk az Abács szalonnát két hétre, és akkor...
2: Hát is gondolom felmérik előre, hogy kikkel lehet ezt megtenni. Nem akárki gondol egyet, hogy visszalép egy súlycsoportot.
0: Ez így van, hát Szira Zsófi most jár majdnem 20 kiló fogyásnál. De olyan alkat is volt, mondjuk így, hogy róla volt honnan fogyasztani. De már nagyon komolyan veszi egyrészt, hát meg látja, hogy jön az eredmény is. Tavaly 23-a Európa bajnok volt, most bronzérmes a első felnőtt EB-jén, és ő a saját kategóriájába, tehát a magas súlyú nők között egy hihetetlenül ügyes, tényleg ösztönösen nagyon ügyes bunyós, és hát még mindig le kell adni még egy 7-8 kilót, de ez már szerintem menni fog. Úgyhogy ott jó reményeim vannak, hogy amire kezdődik majd az olimpiai kvalifikációs folyamat, addigra egy új Zsófi berobban és rendet rak.
1: Van valami jó sztorit, Leo, mert neked mindig mindennel kapcsolatban van, ami ilyen fogyás, vagy hízás, vagy mérlegeléssel kapcsolatos, és ami érdekes?
3: Vagy bármi a hétvégéből.
0: Hát ami fogyással kapcsolatos, az nyilván vagy ami mérlegeléssel kapcsolatos, az nyilván a Lakatos Palika esete Atlantából, de szerintem azt már sokszor eljut elmondtam, de ugye ő az olimpia történet egyetlen ökölvívója, aki átesett az olimpián egy mérlegelésnél. De ez egyszer sem volt 1904 óta. Lakatosnak azért sikerült, mert a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott próbamérleg rossz volt. Azt nem állították be rendesen.
2: Ne.
0: És akkor a Palika reggel a faluba fölállt rá, pont 48 kiló, hát ők a bal zokniukról is tudják, hogy hány gram, tehát ők tökéletesen, főleg aki ennyit fogy. Lakatos megnyugodott, mindenki más bemért, 6 magyar, elmentek a hivatalos mérlegre, tehát hajnal volt. Ott kijött Nagy Janika, a későbbi csonttörő, akkor még csak Nagy János, 57 kiló, kijött a mérlegelésre, és mondja a Szántónak, hogy hát öcsi bácsi, baj van, én 56-9 voltam a faluba, itt meg pont 57, épp hogy befértem az 57 kilóba. Szántót nem érdekelt annyira a dolog, a Szántót csak a Kokó érdekelte gyakorlatilag Atlantába. Igen ám, de a Kokó 57 kiló volt a faluba, és a Kokó is átesett a súlyhatáron Atlantába elsőre. Csak a Kokó az tudott már annyit angolul, hogy mondta, hogy elnézést, hát most mértem le, ott jó volt, itt valami gond van, futok két kört, tessék ide adni.

0: Ez Aiba könyve lett, amiben... Hát Aiba könyv, abba írtak be, meg pecsételtek be minden versenyt. Tehát az a boxolóknál fontos, hogy lásd, hogy nem ütötték ki a palit 10 nappal ezelőtt, mert akkor nem boxolt. És akkor Koko elkérte a könyvét, futott 2 kört, bemért, azt megnyerte az olimpiát. Mizsely is átesett a súlyhat. A Mizsely is átesett a súlyhatáron, de az egyszerre megfogta az embert, a maga kiskunfélegyházi modorába, és mondta neki, az apád kivette a kezéből a könyvet, az is futott 2 kört. Alkatos meg ott ledermett, 48-10, ott áldogált, nyelvet nem beszélt, azt egyszer csak közölték, hogy no box, és akkor Alkatos szépen kizárták az olimpiáról. A más kérdés, hogy utána hazajöttek, hát Gokó nyert, Szántó Öcsi bácsi ugye mennybe ment, és akkor találkoztam az öreggel, és akkor kérdeztem a Lakatos történetről is, hogy mégiscsak ugyanezen az olimpián történt, és ő volt a szövetségi kapitány, és akkor azt mondja Szántó, hogy hát őrület, amit a Palika nyilatkozik, mindenhol azt mondja, olimpiai bajnok, érmet vettek el tőle. Azt mondja, de a Lakatos jó boxoló volt, hát volt egy 5-6-szor ebbén dobogon. Azt mondja a Szántó, hát mindenki jobb volt nála a mezőnybe. Nem tudott volna meccset nyerni, ami persze nem igaz, de az csak egy ilyen szokásos alig túlzás a Szántótól. Mindenki jobb volt nála a mezőnybe. Tehát ezen átlendültek. Szegély Lakatosnak ez azért a tragédia, mert körülbelül a legjobb korban volt, és tényleg odaérhetett volna egy olimpiai dobogóra, aztán nem kell mondani ma Magyarországon, aki olimpiai érmes, akkor az egész élete rendben van, mert onnantól kezdve járadék, meg tenyerükön hordják, meg szponzorok, tehát óriási a különbség az olimpiai érmes, meg a nem érmes között.
1: Jó, hát akkor túl az EB-n, meg a sztorikon most mi történhet, vagy mi történik a Magyar Ökölműves Házatáján? Gondolom elemzések és egyfajta pihenőidőszak, vagy felkészülés?
0: Hát Kuktának biztos felkészülés, meg még valakinek, valószínűleg Akilovnak, mert a papkupa az másfél hónap múlva, vagy bő másfél hónap múlva itt van a nyakunkon. Óriási budi lesz egyébként, hát most még meg kell várni a pánamerikai bajnokságot, mert az októberben lesz, mert ugye ott derül ki az amerikai csapat. De hát ugye Amerikában méregerő, Pán-Amerikáról beszélünk, ott méregerős a box, USA-ba, Kubába, Kanadába, Közép-Amerikába, tehát ilyen Mexikó, meg ilyenek, a brazilok is jók, tehát az amerikai bunyósok azok kifejezetten jók. Szóval 2 év múlva egyébként Amerikában lesz a következő papkupa. Ez a
1: oda már mennék az emlés is.
0: Ez a Pesten nem néz ki, mi? Ősz a stúdió melegben, de egy jó kis amerikai papkupa, az jó lesz. Na, úgyhogy most erre készül, aki készül, de hát biztos vannak még idén tornák, most nem tudom, de mindest a jövőre világbajnokság, és aztán meg kvalifikáció, úgyhogy most a súlyokkal bíbelődik szerintem mindenki. Meg azért nyilván egy-két súlycsoportban rendszerűen is elgondolkozik, hogy cserél, vagy nem cserél, mert ez azért nem mindenki boxolt annyira jól. Voltak páran, akik azért csalódást okoztak, de hát az a kapitány dolga, hogy belenyúljon a keretbe. Hát de egyébként mondjuk az olimpiai súlyok 2/3-ában viszonylag egyértelmű, vagy 3/4-ében viszonylag egyértelmű a képlet, ott nincs oka változtatásra, úgyhogy csak bírni kell, hogy gyakorlatilag az év, nem tudom, 40 van. Most viszont tudja, hogy pihenőjön egyébként, mert ezek a gyerekek, ezek tényleg a tatai edzőtáborból, a külföldi edzőtáborokból, meg a ringből szinte ki se jöttek január óta, és azért az nem kevés.
1: Igen, ahogy mondta, hogy összegzésképpen talán az amerikai ugye öklözők, boxolók, meg az egész felhozata, ugye, ahogy mondtad, méregerős, a miénk pedig mérlegerős. Mérlegelni kell. Jó, Leo, köszönjük szépen a beszámolót, a beszélgetést, és hát akkor majd neked is jó felkészülést a Roald Dahl nevezett papkupára.
0: Szia!
1: Elpap István kollégánkkal beszéltünk, igencsak szeretjük, nagyon összefoglalja, hogy mi történik egyébként, főleg az ökölhívás házatáján, de az, hogy ez a tudás, ami az ő fejében van, szóval igen, Balai Ati is kb. Ilyen, bármit mondtok, azonnal beindul bent egy ilyen belső fogaskerék rendszer, és azonnal mondja, hogy ugye volt egy arany, egy ezüst, egy bronz. Így, hogy mondjátok azt, hogy nem is nem is tudom, mikor,
2: 15 évvel ezelőtt volt.
3: Egyszer csináltunk egy ilyen versenyt, hogy bedobtunk véletlenszerűen különböző sportágakat, és akármit mondtunk, vitorlázás, agyaggalamblövészet, asztali tenisz, bármi, és azonnal sorolt az adatokat, a VB-ket, EB-ket, döbbenet. Zseniális.
2: Mondjuk ez megint olyan, hogy nem tudod lecsekkolni egy agyaggalamblövészetbe.
1: Le tudom,
3: hogy volt 15 évvel ezelőtt. Valami.
2: Tehát, ugye?
1: Le tudod.
3: De futballban le tudom, ott is penge. Tehát ő a professzor úr.
1: Így van, úgyhogy vele beszélgetünk, és mi pedig folytatjuk hamarosan jövünk a búcsúzásra.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Vindics Tóth Lili országos csúccsal nyerte a varsói maratonit. Megkezdődött a mentelmi bizottság zárt ülése. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott ma a második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára, a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Redzics Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba, ugyanakkor Várkonyi Bence és Doktori Csáron visszakerült a keretbe. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A negyedik helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott a bukaresti Eurokupa 4-es döntőjében, mivel a bronzmérkőzésen 33-30-ra kikapott a házigazda Romániától. A tornát Dánia nyerte, miután a fináléban 34-30-ra verte Norvégiát. Izgalmas végjátékban a Veszprém férfi kézilabda csapata 34-33-ra jobbnak bizonyult a német Füchse Berlinnél az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. Ezzel a magyar együttes szinte biztosan bejutott a torna döntőjébe. A jégkorong osztrák ligában a Hidrofehérvár a V19 3-2-re nyert a Vorarlberg vendégeként, a Ferencváros viszont 6-3-ra alulmaradt a Tüskecsarnokban a Salzburggal szemben. Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces idővel nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa-bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megkezdődött a mentelmi bizottság zárt ülése, amelyen két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről tárgyalnak. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A bizottsági javaslat után délelőtt a parlament rendkívüli ülésen dönt az ügyről. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyben indítanak először vizsgálatot. A szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyekben, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. Négy napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, illetve ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A három várományos között van Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. A szakember régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Rajta kívül két iránit, egy újságírót és egy civil jogvédőt jelöltek a díjra.
0: Közlekedés.
2: Korábban baleset történt az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, a 38-as kilométernél Vecsés térségében. A sávzárás már megszűnt, de a torlódás még jelentős. A fővárosban baleset történt a Tököli úton befelé. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte felhőtlen napos idő lesz. Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Napközben 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Eljött a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy keblemre gyertek, drága kollégák, hiszen elérkezett a búcsú ideje, úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, és jó reggelt, és sporttal teli, izgalommal teli 20-45-ös pillanatokat, mert remélem nagyon sokan nézik majd ma, ugye észak-írek elleni magyar derbit. Közben 6-kor már azért Grúzia játszik Ukrajnával, azt is fél szemmel szerintem tekintsük meg, mert az jó lehet, sőt, számunkra is fontos lehet, mert ha ott ugye nyernek, például a grúzok, amit én vizionálok, Feri, még
2: igen,
1: még
2: figyellek, most már akkor, érdeklődve nézem a mérkőzést, kettőzött figyelemmel.
1: Akkor szerintem mi könnyebben fogunk kimenni a meccsre, nem?
2: Úgy legyen. Hát én azt garantálhatom, hogy azután a mérkőzés után itt a hallgatóknak igyekszem a labdarúgó pályán történteket érthetővé konvertálni a mikrofon előtt. Itt leszek szakértőként, és a
1: grúz meccsen is itt leszel?
2: A grúz Georgia mérkőzésen nem leszek itt. Egyébként a követségtől kaptuk azt az információt, hogy hivatalosan Georgia, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy grúzok, hiszen hát, ők grúzok, úgyhogy ezzel kapcsolatban semmi probléma nincsen. Várjuk ezt a találkozót, de hát természetesen az Észak-Írország-Magyarország találkozón leszek itt, amit a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítünk.
1: Ezt ajánljuk, igen, mindenkinek. Persze azért lesz még egy-két érdekes meccs. Nagyon várom a török-olasz mérkőzést. Aztán lesz ugye egy belga-francia. Most hiszem, az nekem nagyon barátságosnak tűnt, így tűnik kívülről. És ugye megnéztem, hogy utóbbi nem tudom hány meccsükön, így meccsenként átlagban egy 5-6-7 sárga lap. Tehát nem szeretik egymást. Talán csapatok, vagy nem tudom, nem felhevült állapotban találkoztak. Aztán ugye mindig Nemzetek Ligája, ugye beszéltünk ugye a mi csoportunkból a két mérkőzésről, de itt még lesz ugye, tehát ugye román, bosnyák talán, ha jó
2: igen, lesz Románia, Bosznia 20-45-ös, Svédország, Lengyelország szintén 20-45-től.
3: Igen. Román, bosnyák.
2: Érdekes hát meccs lesz. Más-más okokból mindegyik érdekes megtűnik.
1: És egy lett Ciprus és
3: örmény Montenegro.
1: Na, kicsit ugye?
3: Az ínyenceknek.
1: Jó, gyerekek, jó, nekik is kell játszani, szóval
3: ja, persze.
1: Baj, az nyilván teljesen más a helyzet, de ez esetben ezt is ajánljuk. Meg azért Afrika Nemzetek Kupája. Ott várok egy nagyon nagy meglepetést, gyerekek, ha már itt tartunk. Nem tudom, ki...
2: Az, hogy leülsz, megnézem egy
1: csak. Szerintem
3: kísérdi. Tudom, melyikre gondolsz.
1: Nem, tudom. Nem azt, nem. Elmondom nektek, nagy szeretettel.
3: Nem az.
1: Egyrészt az egyenlítői Guinea és Sierra Leone.
3: Igen.
2: Hoppa.
3: Ott mit vársz?
1: Itt én Sierra Leone-t várok.
3: Én egy fél idő X, én azt mondom.
1: Mind a két csapat lő volt. És hát persze még lesz egy, ugye Burkina Faso is játszik ma, ott is várok egy Burkina Faso győzelmet. Kongó, mindenféleképpen.
3: Kongó
2: IDK. Ott lesz szöglet. Hát
3: Kongó IDK, Angliát is meg viccelte majdnem a VB-n most.
1: Meg. Könnyedén fog nyerni.
3: Tunézia, Botswana, az az egyetlen sima hazai.
1: Igen, ott nem tudok mit mondani. Na, hát ezeket ajánljuk mindenkinek, meg kellemes jó idő lesz, úgyhogy ha tehetitek, akkor menjetek és sportoljatok.
2: Akár. Egész nap fütni fog a nap, egy felhő nem lesz
3: ez
2: az égen.
3: Ma is, holnap is nagyon jó idő.
1: És tollasozzatok, és utána pedig számoljátok meg, hogy egy óra tollas alatt hányszor hajoltatok le azért kedves labdáért. Baromi fárasztó, jó? De hát az is hozzájárul azt, hogy sportoljunk, és az izmainkat karban tartsuk. Na, úgyhogy ennyi fért bele a mai nap, hogyha mindenkinek nagyon kellemes, szép hétfőt kívánunk. Holnap ugye még régen a Magyar Honvédség napjának szenteltük, ugyebár a szeptember 29-ét, ha megerre emlékeztem.
2: De jó.
1: Mert ma is volt világnap, és ma is elemeztük a
2: fegyveres erők napja?
1: De várjál, hát iskola szüneti nap volt. Hát ezért
2: ne vicce, szeptember
3: 29. Szeptember 29.
2: Lehet, hogy akkor volt akadályverseny, nem?
1: Mindegy, a lényeg, hogy nem voltunk az iskolában.
2: Ez is igaz.
3: Szeptember 28, én meg egy éve költöztem el otthonról. Ez azért érdekes.
1: És megvan már a lakás, hogy azóta sétálsz. Csak mi tudjuk.
2: Ez avattak otthonról.
3: Igen.
1: Ha látok egy jó képű, magas, hosszú hajú srácot, akkor az a Kristóf.
2: Akkor az nem
1: Kristóf. Na, köszönjük szépen a mi hallgatóink jelenlétét. Nagyon sok tartalmas minőségű üzenetet kaptunk. Legyen ez így a jövőben is. Holnap reggel 6-kor újra jövünk a Sportreggellel. Most pedig búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a társműsorvezető Bene Ferenc és Szalai Kristóf nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Márciusban tavaszi fáradtság, júniusban vakáció előtti leengedés, szeptember végén még nyíltak a völgyben a kerti virágok, októberben már éreztük az amerikai nyár hívogató balzsamos illatát, de novemberben hullottak az elsárgult levelek, sírt a fáradt őszi szél, és ismét rémálomba szenderültünk, mely legalább 4 évig tart. Mióta Marco Rossi 2018-ban átvette a magyar foci válogatottat, olyan sikertelen éve még nem volt nemzeti 11-ünknek, mint a 2025-ös. Erről lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Beddegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 10 mérkőzést vívott 2025-ben a magyar labdarúgó válogatott, ezek közül az első történelmi volt, hiszen az 1000. találkozója volt a nemzeti csapatnak, ráadásul nem is buli meccs volt, hanem tétre menő. Egy nemzetek ligája A csoportban maradásért vívott párharc első felvonása. Sajnos a sorsolás szeszélye folytán idegenben került erre sor, Törökországban március 20-án.
2: A két csapat múltját illetően egyelőre azért még mindig a magyar válogatottnak jobb a múltja, ami a két csapatot illeti, főleg, hogy a legutóbbi mérkőzés 2024 március 22-én, tehát majdnem napra pontosan 1 évvel ezelőtt akkor a magyar válogatott nyert Törökország ellen, és a Nemzetek Ligájában is volt 2 mérkőzés 2020-ban, akkor is a magyar csapat nyert 2-0-ra, illetve itt Törökországban 1-0-ra Isztambulban, az is egy jó mérkőzés volt, Szoboszlai szabadrúgás góljával nyert akkor legutóbb a magyar csapat Törökország ellen, igaz, azt Szivászban játszották azt a találkozót. A magyar csapatban pedig nincs most ott a keretben Dárdai Bence, hiszen sérüléssel bajlódik, de nem ő az egyetlen, és hogyha a cserepadot figyelem, akkor azért lehetne persze akár egy újoncot is avatni, hogyha például Osváth a pályára lépne, ő volt a keret tagja 10 évvel ezelőtt, de most újra paksiként ott van, és akár még pályára is lépett. Gulácsi a kispadon, a mérkőzés pedig hamarosan elkezdődik, a játékvezető várja a sípszót, hogy megszólaljon. Vezet a török válogatott Kokcsi góljával 1-0, a bal alsó sarokba lőtte a labdát a török, 20 méterről végül is látta, hogy üresen áll a bal alsó sarok. Nem volt igazi helyzet, de annyira üresen volt a török, hogy valójában adta a lehetőség, hogy lövésre szánja el magát. Ezt megtette, és a Benfica középpályása gólt szerzett. Tehát ez nem tudom, hogy mennyire volt benne a mérkőzésbe, de 10 percnyi játék után Kökcsü góljával 1-0-ra vezet Törökország a magyar válogatott ellen.
3: Kerkez gólját nem adta meg Iván Krúzsiak játékvezető, mert hogy ott a nagy kavarodás után előre rúgtuk gyorsan a labdát, de ő visszarendelte a szabadrúgást, így aztán Dibusz Dénes újra meg kell, hogy próbálja. Hát kicsi a rakás, nagyot kívánt játszottak a játékosok, de végül Dibusz Dénes megtalálta a labdát az ötös környékén, így aztán magyar szabadrúgásra folytatódhat a játék. Sajnos Kökcsü góljával, ahogy azt hallhatták, vezetnek már a törökök, a 24. percben járunk 1-0, tehát a török válogatott javára nincs telt ház, nagyjából valóban az a 36-38 ezer ember lehet itt, meg 1600 magyar, akire számíthattunk, és nagyon-nagyon nehezen kezdődött a találkozó, nagyon rosszul kezdődött, hiszen lehetett érezni, hogy a törökök a középpályán mint a fölényben lennének, és átfutottak a középpályásainkon, és talán ebből lett a gól is Kökcsü találata, bár azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon jól eltalálta, egy olyan 18 méterről kilőtte a rövid alsó sarkot, de aztán azért már volt helyzetünk Nagy Zsolt, illetve Kerkez révén nekünk is, úgyhogy talán éledezik legalábbis elől a magyar válogatott, de Ugurcsán mind a kétszer remekül védett, most viszont eladja a labdát, megszerzi a Schäfer 20 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra. Szoboszlai középen, át a jobb oldalra, lehet akár lőni is. Középre ívelődik a labda, Varga lefejeli, ott a helyzet, Schäfer gól! Egyenlítettük! Schäfer! A 25. percben! gyönyörű támadás végén egy picit, mintha túljátszottuk volna a helyzetet, mintha egy picit nem akartuk volna kapura lőni, de aztán Schäfer eltalálta a labdát, nem is jól, de szerencsére a gólvonalon álló török játékos szintén rosszul találta el, Ugurcsán eladta a labdát, Schäfer elvette azt, aztán Szoboszlaihoz került Nagy Zsoltól, a túloldalon Bollához, jobbról jön a labda, nem volt les, Varga visszafejelte, ballal pedig Schäfer bekotorta a török kapuba, egy-egy a találkozó állása. Jön középre a labda, baj van, Aktürkoglu ráfordul, oda teszik a labdát, Boris Yılmaz és egy ütközés testtel köpcsüt ütközték le a magyar védők, Kruzsák széttárja a kezét, mehet tovább, és egy percen belül vagyunk. Köpcsü már bent fetreng a magyar ötösön, egyébként kiesett, kifeküdt az alapvonalon túlra, nagyon fáj neki, kidobja Dibusz Dénes oldalra a labdát. Törökország, Magyarország 1-1 az ezredik magyar válogatott mérkőzésen.
4: És azt már látjuk, hogy a törökök cserélnek, ugyanis jön Deniz Gül, méghozzá Boris Alper Yılmaz helyére. Tehát nem volt különösebben elégedett ezek szerint Vincenzo Montella a támadó játékával a török válogatottnak. Mi nem cserélünk, de mi is cserélünk. Kata Mihály is pályára lép. Ha jól látom, akkor ő érkezik a magyar válogatottba. Ő volt az, aki nagyon-nagyon sokat melegített, és bizony úgy tűnik, hogy Schäfer Andrást kénytelen lecserélni. A kapitány, hiszen Schäfer többször is a földön volt, és hát finoman fogalmazva is többször is megtaposták, egyszer például Köpcsü, egyszer pedig az első félidő vége felé. Hát nem kapott sárga lapot, de Bárdakcsi volt az, aki elég csúnyán rátaposott Schäfer bokájára, és valószínű, hogy ez lehet az oka a cserének. A második félidőt a török válogatott kezdi, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul.
3: Dibusz felé-veli, Nagy Zsolt felé kerkeszt. Ezt csúsztatná, de Kerkez ezúttal le sem volt, így aztán török szabadrúgás. De ez egészen biztos, hogy valami taktikai fegyvere a magyar válogatottnak. Nagyon sokat íveljük úgy fel a labdát Nagy Zsolt felé, hogy ő megcsúsztassa azt esetleg Kerkez irányába, és ha ez sikerül, akkor onnan már Kerkeznek szabad útja lehet az alapvonalig, és bizony-bizony azt láttuk ugye a Bornemusz játékosaként is, hogy milyen beadásai vannak Kerkeznek, és persze nyilván Nagy Zsoltról se feledkezzünk meg, de ő ezen a mérkőzésen inkább befelé játszik, mint sem a vonal felé. Nézzük a törökök támadását, de szerencsére Kata vele nyúl, de csak egy pillanatra volt nálunk a labda. Kenan Yıldız, átlépik a törökök, Aktürkoglu a 16-osnál, és lőhet, de szerencsére fölé megy. 18-ról lőhetett a Benfica támadója, de fölé egy olyan 3-4 méterrel, ez sem volt igazán veszélyes Dibusz kapujára. 68. perc, 1-1 a mérkőzés állása. Nagyon jól védekezünk, ha kell, önfeláldozóan, rengeteg mozgással belemegyünk a párharcokba, és ezekből a párharcokból zömmel jól jövünk, és egy-két török játékoson látszik már egyébként, hogy nem tetszik neki a magyar válogatott kemény játék. A Dibusz rúghatja ki a labdát, nyilván a Füsszóból kitalálták, hogy nálunk van a labda. Varga elfejel né, de mögül le el tudják csúsztatni, Orbán már rúgja is vissza Bolla felé, Bolla mögött ott van Elmali, elfejeli, Aktürkoglu meg tudja csúsztatni Gül felé, Gül pedig hátulról két kézzel, Dárdai szerintem ellökte, de nem baj, hogy ezt nem fújta le Kruzsák, de sajnos visszakerül a törökökhöz a labda. Akaydin átforgat a jobb oldalra, aztán Köpcsü vissza tudja tenni sajnos, és most viszont akár az alapvonalról jöhet a beadás, a törököktől jön is az a beadás, ajajajaj, sajnos a második vonalból érkezik a második török, a másik benfikás játékos, Aktürkoglu, és 7 méterről befejeli a törökök újabb vezető gólját. A 69. percben, tehát 2-1-re vezet Törökország, Hát, hogy mondjam, ez szerintem nem volt benne a mérkőzésben, de azt lehetett ott érezni, hogy amint teret tudtak szerezni a törökök, és ahogy be tudták adni, senkitől sem zavartatva az alapvonalról, akkor már nagy baj volt. Egy török játékos feje előtt még elcsúszott a labda, de érkezett Aktürkoğlu, és befejelte a törökök újabb vezető gólját. Törökország tehát 2-1-re vezet. Elvégezték a bedobást a törökök. Csalhanoğlu középre ívelni a labdát, egy magyar lábon megpattan, ki tudjuk rúgni, de már összeszedték a hazaiak. Elmali a bal oldalon Szoboszlaival szemben cselezget, és kénytelen visszafordulni és hátraadni a labdát egészen Bardakcsiig. Bardakcsi már íveli fel Aktürkoğlu felé, elfejeli az Dárdai, összeszedné Niki Cser, lehet, hogy hagyni kellett volna inkább Nagy Zsoltnak, mert megint a törököknél a labda, most biztosan nagyon-nagyon felelkesültek, jó lenne néhány magyar támadás, jól megkomponált támadás, de minden esetre elsősorban persze a fegyelmezett védekezés a lényeg. Jükszek a jobb oldalra teszi ki a labdát. Kastvecsi is megkapta, megismerkedhetett a labdával, aztán Csalhanoğlu, Akaydin, megint a jobb oldalon a törökök, Mert Müldür középre íveli, megint Aktürkoğlu mellett teszi, a baj van, 3-1. Ez egy nagyon szép támadás volt. Aktürkoğlu nem a kapu felé fordult, hanem mellel tette le a 73. percben a labdát az érkező társának, és végül megszerzik a törökök a 3. gólt, kilőtte a hosszú sarkot sajnos Dibusznak, ezúttal esélyesen volt, érezni lehetett, hogy a törökök nagyon belelkesültek, most már én azt gondolom, hogy gólt kell szerezni, egyébként a gólt a nemrég becserélt Irfán Kakvecsi szerezte, a 70. percben bejött, a 73-ban pedig gólt szerzett. Mindenképpen jó lenne, ha legalább még egyszer be tudnánk találni a török kapuban, mert akkor van igazán esélyünk. Gyönyörűen tette vissza mellel a labdát Aktürkoğlu, ez egy klasszis megoldás volt. Kakvecsi pedig a két védő között hiába csúszott ott, ha jól láttam, talán Orbán el tudta lőni. Orbán is csúszott, megcsúszott Dárdai is, de a lábak között utat talált Kakvecsi lövése a hosszú alsó sarokba. És lassan-lassan itt a vége. Nézem Iván Kruzsiak játékvezetőt, és ebben a pillanatban a szlovák játékvezető hármat fúj a sípjába. Így aztán vereséggel zárul a magyar válogatott ezredik válogatott találkozója, hivatalos válogatott mérkőzése. Magyarország, Törökország 3-1. A 9. percben Köpcső révén teljesen megérdemelten szereztek vezetést a törökök, de aztán magára talált a magyar válogatott, helyzeteket dolgoztunk ki, de Kerkez, illetve Nagy Zsolt lövését Ugurcsán még védte. Egy letámadás után azonban Ugurcsán eladta a labdát, visszatámadtunk, és végül Séfer András betalált és egyenlített. Az első fél időben ezután inkább az történt a pályán, amit a magyar válogatott akart. Helyzeteket alakítottunk ki, de nem rúgtuk be őket. A fordulás után azonban nem jött a nyomás, azon nagy nyomás, amire számítottunk a török válogatottól. Ennek ellenére a 69. percben Aktürkoğlu sajnos betalált, majd nem sokkal később a 73-ban elképesztő gólpasszt adott mellel, a nem sokkal korábban vissza beálló Kakvecsinek, aki kilőtte a hosszú sarkot. Ezután a magyar válogatott mindent megpróbált, Marco Rossi cserélt, amennyit lehetett, de már nem tudtunk igazán veszélyeztetni. És így aztán nem is lehetett más a végeredmény. Törökország-Magyarország 3-1. Ez azt jelenti, hogy vasárnap a Puskás Arénában két gólos hátrányból indul a magyar válogatott. Nem lehetetlen ledolgozni, de ennél sokkal jobb játék szükséges majd, különösen a két fél idő kezdését tekintve. Még egyszer a végeredmény, tehát Törökország-Magyarország 3-1.
1: Az ezredik meccs tehát nem lett sikeres, és sem az eredmény, sem a mutatott játék nem volt biztató a 3 nappal későbbi visszavágó előtt.
5: Azt, hogy honnan jössz, soha ne feled, koronás címer a szíved felett állt, egy hatalmas molinón a himnuszok alatt a kapu mögötti lelátón, fölé pedig a magyar címert, a Szent Koronás címert húzták ki a szurkolók. Látványos élő képpel kezdődött tehát a mérkőzés a lelátón, és a szurkolók azonnal rá is kezdenek. Magyarország, Magyarország, hely-hely, Zenga Puskás Aréna lelátója, piros-fehér zöldben a magyar csapat, csupa fehérben a török válogatott. Vegyük át a kezdő csapatokat. Márko Rossi három helyen változtatott, kikerült a sérült és eltiltott Séfer András és Nagy Zsolt, valamint kikerült Nikicser Tamás is a kezdőből. Dibusz a kapuban, Fiola, Orbán és Dárdai alkotják a védelmet, a jobb szélen Bolla, a bal szélen pedig Kerkez, középen Dárdai Bence és Vécsei Bálint. Dárdai Bence révén újoncot avat Márko Rossi a törökök ellen. A támadósorban pedig Gazdag Dániel, Szobosztai Dominik és Varga Barnabás.
6: A törököknél is három változtatás, Csakir a kapuban a biztos pont, Elmaili, Bardakci, Akaydin, Müldür a védőnégyes, Yüksek és Csahanoglu ott a védők előtt, Aydin, Güler, Yildiz és Aktör Koglu pedig a további négy labdarúgó. Szóval náluk Yüksek, Güler és Müldür bekerült, még Kökcsű sárgalapos eltiltás miatt nem játszik a mai összecsapáson, Ayhan és Yılmaz is kikerült a csapatból. Yılmaz egyébként veszélyes volt az előző mérkőzésen, a Galatasaray labdarúgója 10 gólnál jár már a bajnokságban. A törökök kezdenek, Felix Zweier, egy német játékvezető, no meg körülbelül még 5 német az, aki a mai mérkőzés dirigálja. Elkezdődött a találkozó.
5: Nem is bedobása, hanem szabadrúgásra jön a török csapat, akkor ezt kérte számon Gazdag, már értem, mert szabálytalanságot én sem láttam. Jöhetnek a felezőtől, a bal oldalról szabadrúgással a törökök, Bardakci pedig már el is végzi.
6: És a bal oldalt jönnek előre, de csak pár méter tudott megtenni ott Elmaili, és aztán majd bedobással jöhet ismét a török válogatott. Maga elé teszi Yildiz, Fiolával szemben. Yildiz elmegy Fiola mellett, az alfonalon táncoltatja a labdát, visszateszi Elmaili, és aztán már a 16-os sarkánál vissza Csahanoglu egy esernyőcsel, és aztán lelopják a lábáról a labdát, jöhetne a magyar válogatott. Szoboszlai megjátsza, Varga bele az emberbe, szabálytalanság nincs, lehet tovább, jönnek a törökök, érthetetlen, jönnek a törökök, Güler ellövi mellé, lehet, hogy a kapufát is érintette, Felix Zweier mit művel? Nem adja meg egyszerűen annak a lehetőségét, hogyha Varga elesik a labdával, hát gondolom nem magától, de hogy elképesztő, ráléptek a lábára ráadásul. Hát érdekes.
5: Egészen hihetetlen.
6: Feri, mit szólsz mindez?
7: Hát nagyon rossz felfogásba vezeti, és ugye sosem kéri az ember, hogy hazai pályát fújjon, de azért az egy 70 ezer néző előtt ilyen nagyon nem szokás. Tehát nyilván nem kell, hogy befolyásolja a nézők, de ezek egyértelmű faltok, és nagyon furcsa számomra. Nem adja meg azt a tiszteletet, ami szerintem megérdemelne a magyar csapat.
5: Utána azt megköszönhetjük mondjuk Szájának, hogy Dibusz beleért Güler lövésébe a lassítások alapján, úgyhogy szögletnek kellett volna jönnie, végül mi jöttünk kirúgásra, de a labda megint csak a törököknél, és a jobb oldalon kapja meg Müldür. Előtte Aydin kéri, Müldür befelé cselez, beteszi középre, Vécseiről elpattan, végül Csahanoglu begyűjti, és meg is tudja játszani Aktür Koglut, ott a helyzet, eltolja a labdát, 11-est ad a török játékvezető, illetve a német játékvezető, hát ez egy freudi elszólás volt a részemről, azonnal határozottan befújja a büntetőt. Hát megvárjuk mi a lassítást, hogy mi történt. Zweier nagyon, nagyon egyértelműen
7: jelzett. Alapjába véve ezt meg lehetett adni. Itt nekem azzal van a problémám, hogy az elmúlt 5-10 percben olyan nyomást helyezett ezekkel a egyértelmű nem megadott faltokkal a csapatra, hogy áttevődött a súlypont a mi térfelünk, és egy picit a játékosokat is kizökkentette ezáltal, mert mindenki elkezdett az előző szituációval foglalkozni, most pedig folyamatosan elvitte ez a játékosok fejét, el voltunk csúszva védekezésbe, és itt pedig egy ütemtelen becsúszás. Tehát ez maga az utolsó eset, ez jogos 11-es. Az előzmények viszont szoros összefüggésben vannak ezzel az esettel. Nekem ez a probléma.
6: Fiola volt a szabálytalan. Hát maga a csoda, hogy nem állította ki a játékvezető, de a 37. percben 11-eshez jut a török válogatott. Csahanoglu a labda mögött, fújol a Puskás Aréna. Dibusz Dénes rajta múlik, hogy ez most gól lesz-e vagy sem. Csahanoglu nekifut, ellövi gól. A bal alsó sarokba lövi, 4-1 összesítésben, innen nagyon nehéz. 3 gólt minimum kell rúgni a magyar válogatottnak a 38. percben. A csapatkapitány Csahanoglu ebben a Nemzetek Ligája sorozatban a 7. mérkőzésén a 2. gólját szerzi. hát innen nagyon nehéz lesz.
5: Kár érte, nyilván kár érte, főleg azért, amit láttunk az első 35 percben. Törököknek a 34-ben jött az első kapura lövésük talán itt Güler részéről, aztán itt a másodikból, a büntetőből megszerezték a vezetést. Egyértelműen jobb volt a magyar válogatott eddig, ezt kéne folytatni, na meg persze be kéne rúgni a helyzeteket, mert gól nélkül nehéz lesz. Kettő gól biztos kellett volna legalább a hosszabbításhoz, hát most a hosszabbításhoz kell három, jelenállás szerint a 38. percben járunk, és kétségünk sem lehet afelől, hogy a törökök innentől még lassabban fogják csinálni azt, amit eddig csináltak, még többet fognak a földre feküdni egy-egy szituáció után. Remélem, hogy nem fogja meg a magyar csapatot ez a gól. Szoboszlai előreíveli, nem tudja sajnos Dárdai Bence bent tartani. A szögletzászlótól jöhet bedobással a török válogatott saját térfeléről, és természetesen jó lassan veszi fel a labdát Müldür Gülernek, aztán bedobja, visszakapja tőle, és íveli fölfelé. Dárdai Márton tudja átvenni, belepöcköl, visszafejeli Varga, ott van Szoboszlainál, a 16-os vonalán a passz nem jó sajnos, és ezzel indulhat egy török kontra, Yildiz gyorsíthat rá, üres a jobb oldal, inkább a bal oldal. Teszi Áktürkoglunak. Áktürkoglu vezeti rá Fiolára, átteszi a túloldalra, szerencsére egy picit hosszú, de még ott van a labda a törököknél, visszakészített labda 2-0. Arda Güler eredményes a 39. percben, hideg zuhany itt 2 perc alatt a Puskás arénában. Egy gyors török ellentámadás, és hiába volt hosszú az első passz, még elérte ott, talán Aydin volt az a jobb szélen, aki aztán visszagurított, a Güler pedig 11-12 méterrel a hosszúba passzolt. 2-0-ra vezetnek a törökök, összesítésben pedig 5-1. Hatalmas kár ezért.
8: Hamarosan jön az utolsó perc a rendes játékidőben.
5: Ugyanakkor Gulácsira visszatérő, ugye vele kapcsolatban is lehetett olvasni, hogy nem 100%-os, lehet, hogy ez is benne van, akár csak Sallainál, hogy Gulácsi ezúttal nem kapott lehetőséget a válogatottban. Viszont ezen a két mérkőzésen több újoncot is avatott Márko Rossi, Osváth Attilát említette Katona László, hogy bemutatkozott Isztambulban, itt pedig Puskás arénában előtt Árdai Bence, majd Tóth Alex is pályára léphetett karrierje során először a címeres mezben. A bedobást követően szöglet következik, a törökök végezhetik el a bal oldalról, és most Csalhanoglu sétál oda szép lassan, hogy majd középre ívelje. Már a 90. percben járunk, 2-0-ra vezet Törökország, összesítésben pedig 5-1-re. Csalhanoglu kis szögletet végez el, Yilmaz kapja és egy csellel elindul, aztán íveli át a túloldalra, még egy fejes és még egy török gól. A 90. percben 3-0-ra módosul az állás, aki szerzi, az pedig a 14-es számú Bardakcsi, sárga lapja után góllal is feliratkozik a jegyzőkönyvbe. Hát ezzel azt hiszem, hogy a leginkább reménykedők és legbizakodóbbak is végleg elvesztettek minden reményt, hogyha eddig volt is még bármennyi bennünk. 90. perc 3-0, összesítésben 6-1-re vezetnek a törökök. Azért két szezont eltöltött a magyar csapat a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában. Itt a vége, Felix Weyer lefolyja a mérkőzést. Főleg az első marad emlékezetes 2022-ben, amikor is az angolokat oda-vissza vertük. A németek ellen 4 pontot szerzett a magyar csapat, és a második helyen végzett a csoportjában. Most viszont búcsúzik a Nemzetek Ligája A divíziójától a magyar válogatott, miután a török csapat 3-0-ra győz a Puskás arénában, összesítésben pedig 6-1-re győzi le Magyarországot.
8: A Puskás arénában is nyertek a törökök, Magyarország-Törökország 0-3, összesítésben 1-6, a magyar válogatott kiesett a B divízióba az elitligában a félholdasok. A 27. percben Dárdai Márton indítása után Gazdag Dániel ugrott ki a 16-oson belül, és a jobbról Csakir kapus nem tudta átemelni, a török hálóőr remekül kapott bele a labdába. A 31. percben Szoboszlai Dominik végzett el szabadrúgást 25 méterről, a labda a felső lécen megcsúszva szállt a kapu fölé. A 36. percben Jükszer

0: Ezen Yilmaz baloldali beadását Badakcsi bólintotta a bal sarokba, ezzel 0-3. Vereséggel zárta a 2024-25-ös Nemzetek Ligáját a magyar válogatott, így jövőre majd a B divízióban folytathatja. A törökök az A divízióban, a Teltházas Puskás arénában. Szvája játékvezető azért tett azért, hogy érdekes legyen az összecsapás. Magyarország-Törökország 0-3 összesítésben 1-6.
1: Hát, ezt tituláltam úgy a bevezetőben, hogy márciusban a tavaszi fáradtság lett urrá a csapaton. Elbúcsúzott a gárda a Nemzetek Ligája A osztályától, de akkor abban reménykedtünk, hogy majd ősszel a komolyabb tétmeccseken olyan sikert ér el, amelyre 40 éve nem volt példa. Erről is szó lesz hamarosan.
2: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A

0: Aznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Észak-Írországgal játszik labdarúgó válogatottunk ma este a Nemzetek Ligájában. Felfüggesztette Magyar Péter, Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogát a parlament. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Redzic Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba. Ugyanakkor Várkonyi Bence és Doktori Csáron visszakerült a keretbe. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 22 óra 15 perccel pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A Pintér Dániellel felálló Inter Miami 2-1-es vereséget szenvedett a Columbus Crew otthonában az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Az amerikai utánpótlás válogatott magyar futballistát a 87. percben cserélték le. A címvédő Miami gólját a 39 éves Lionel Messi szerezte szabadrúgásból. Juhász Dorka csapata az alapszakasz győztes Minnesota Lynx 91-75-re kikapott a vendég New York Liberty-től az észak-amerikai női kosárlabdaliga rájátszásának nyitányán. A magyar válogatott játékos 8 percet töltött a pályán, ez alatt egy-egy gólpasszt és labdaszerzést jegyzett. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc magyar idő szerint szerda hajnalban folytatódik New Yorkban. A negyedik helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében, mivel a bronzmérkőzésen 33-30-ra kikapott a házigazda Romániától. A tornát Dánia nyerte, miután a fináléban 34-30-ra verte Norvégiát. Izgalmas végjátékban a Veszprém férfi kézilabda csapata 34-33-ra jobbnak bizonyult a német Füchse Berlinnél az egyiptomi klub világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Ezzel a magyar együttes szinte biztosan bejutott a torna döntőjébe.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs fideszes képviselő volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sesták Miklós KDNP-s képviselő, egykori nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát az országgyűlés. Előzőleg a parlament mentelmi bizottsága mindhárom politikus mentelmi jogának fenntartását javasolta, mivel a testületben nem született többségi döntés. A Fidesz és a KDNP frakció nem vesz részt a parlament rendkívüli ülésén. Kiemelt korrupciós és gazdasági visszaélések ügyében, valamint az előző kormány kommunikációs és propaganda költései miatt indítja első nyomozásait a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szervezet emellett saját hatáskörébe vonja az önkormányzati korrupcióval kapcsolatos ügyeket, valamint a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiadásának vizsgálatát, jelentette be a hivatal nyomozati elnök helyettese. Várhatóan a Mi Hazánk alelnöki tisztségét választja a média tanács tagsága helyett Tóth Máté, mondta a párt újra választott elnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Torockai László hangsúlyozta, a hivatalos bejelentésig még egyeztetnek, mert a Mi Hazánknak új tagot kell jelölnie a média tanácsba. Átvette az államfői feladatokat Alekszandr Vucic-tól Anna Barnabics szerb házelnök. A parlament elnöke az új köztársasági elnök megválasztásáig legfeljebb 3 hónapig látja el az államfői teendőket. Alekszandr Vucic szerb elnök tegnap este jelentette be lemondását az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányában egyszerű állampolgárként kíván részt venni. A szerb haladó párt miniszterelnök jelöltjeként a kormány élére szeretne visszatérni.
0: Közlekedés.
1: Egy személyautó és egy kamion koccant az M4-esen a Kisújszállás felé vezető oldalon Üllő térségében az M0-es csomópontja után. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Országszerte száraz, napos idő lesz. Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Napközben 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Végre elmúlt, ennek is vége. Az iskola udvara üresen áll. Vége az évnek, pont ez a lényeg. A csomagom kész van, a küszöbön áll. Oly nehéz most jónak lenni, el se tudnád képzelni. Annyi mindent meg kell tenni, de nem ígérem, hogy jó leszek. Az az egy fontos, legyetek jók most már, nem kell túl sok a holnaphoz. Legyen szent most nekünk a játék, legalább egyszer még. Énekelte a Napóleon Boulevard a 90-es évek elején, nem sokkal azután, hogy a magyar foci válogatott 1986-ban utoljára szerepelt világbajnokságon. 2025-ben, szeptemberben kezdődött a VB-selejtező sorozat, de mikor az iskola udvara üresen állt, még két semmiről sem döntő meccs várt a válogatottra. Mondhatjuk felkészülésének. Mondhatjuk barátságosnak, mondhatjuk kötelezően letudandónak, de inkább idézzük a Napóleon Boulevard ismét. Legyen szent most nekünk a játék, legalább egyszer még. No hát ennek a jegyében június 6-án Svédországot fogadtuk.
4: A két törökök elleni vereség után törökök, török játékvezetővel az első 2025-ös győzelemért, ugyanis Attila Karaulán vezeti ezt a mai mérkőzést, és hát a magyar válogatott felállásában ugyan nincs változás, a nevekben természetesen igen, mert ahogy azt megígérte Marco Rossi, ezen a mérkőzésen nincs keretben sem Varga Barnabás, sem Kerkez Milos, és a felállásunk sem nagyon változott, mégis lesz benne majd újdonság elsősorban a támadójátékban. A magyar válogatott a Dibusz, Balog Orbán, Dárdai Márton, Bolla, Dárdai Bence, Schäfer, Nagy Zsolt, előttük Szoboszlai és Gazdag, Sallai 11-jel játszik majd a svédek ellen, és hát reméljük, hogy megszerezzük első győzelmünket 2025-ben.
5: A svédektől visszapattanott van Nygren, Rüdik Márki, Vili Orbán, sajnos pont Larsson lábára, holma jobb oldalon be tudja adni, inkább cselez, aztán belevezeti ott Vili Orbánba, akiről meg szögletre megy ki a labda. Az egyperces hosszabbítás tulajdonképpen már lejárt, de a török játékvezető érzésem szerint engedni fogja, bár egyetlen svéd játékos sem rohan oda, sőt Ájári még egy kicsit a lábát is fogja, tehát talán sikerülhet még ez a jobb oldali svéd szöglet, tehát inkább ne sikerüljön, nem kívánom nekik azt, hogy sikerüljön. 0-0-ás mérkőzés állásnál most már 47. percben a szigorúan nézzük, és Elanga roppant lassan sétál oda. Na Balázs, hát remélem, hogy valaki kifejeli, és akkor lezárhatjuk az első félidőt majd Bene Ferenc gyors értékelésével.
4: Elanga lesz az, aki jobb oldalról íveli be majd a svédek szögletét, tényleg rúgjuk ki a labdát, fejeljük el, se ne legyen belőle baj. Na, ívelődik a szöglet, jön középre, Szoboszlai fejeli ki már negyedszer, nézzem a játékvezetőt, szájába vette a sípot, és ebben a pillanatban Attila Karaulán az öltözőben rendeli a csapatokat, 45 perc plusz 2 perc a játék után, Magyarország-Svédország 0-0.
5: És a svédek ellentámadását már egy szabálytalansággal most megállítjuk, gazdag Dániel volt, talán nem, nem majd Zsolt, aki kap is egy sárga lapot, de ez egy ilyen taktikai szabálytalanság volt, ami muszáj volt, mert jöttek ott hirtelen 3-4 svéd játékos is, ami baloldali védelmünknél, és ha nem állítja meg Nagy Zsolt őket, akkor azért egy veszélyes helyzet lett volna. Így viszont szabadrugás, majd amit Salétrosz és Ajari közösen összehozzák, ott velük szemben Sallai igen közel, mint sorfal, de aztán már elvégezték a szabadrugást a jobb oldalról. Egdal, Nygren, és 1-0-ra vezetnek a svédek. Ballal a jobb felső sarokba betekerte 13 méterről a gyorsan elvégzett szabadrugás után. Sajnos ez az igazi hidegzuhany a 49. percben, a második félidő 4. percében a mérkőzésen megszerzik a svédek az első próbálkozásukból itt a második félidőben a vezetést. Így aztán Magyarország, Svédország 0-1, erre utalt Bene Ferenc is egyébként az első félidőt követően, hogy sajnos megbosszulhatja magát a több kihagyott helyzet, és hát volt helyzetünk az a Schäfer lövés itt az első részében, első percekben, a második félidőben is.
4: Hát majdnem ugyanilyen helyzetet hagytunk ki az első félidőben, ezt most Nygren egészen elképesztően szépen csavarta be a jobb felső sarokba, Bene Ferenc.
6: Hát az a problémám, hogy talán a legkisebb helyzet volt ez a mérkőzésen, és továbbra is azt mondom, hogy nemzetközi szinten nem lehet ilyen helyzeteket elszórakozni, és nem azt mondom, hogy a magyar válogatott nem akarja ezeket kihasználni, hiszen mentalitásban és hozzáállásban a top szintet nyújt a válogatottunk, de az, hogy ennyi fölélővés van, ennyi kaput el nem találó lövés, ez probléma. A svédek gyakorlatilag két helyzetből egyet bevertek, és ez kifejezetten a hatékonyság számlájára irandó.
4: Sajnos megint Nygren az, aki rávezetheti a labdát 1-1-ben Vili Orbánra, aztán Szemának teszi Szemeccsel, Orbán azonban nagyszerűen ott volt, és úgy szerel, hogy Bulla Bendegúz révén indulhatunk előre. Tóta lesz, kihelyezkedik a jobb oldalra, és elindítja Sallait. Sallai futásban sokkal gyorsabb, mint ilyen óriási viccel, és mellé! 7 méterről mellé emeli Sallai Roland. Ez a mérkőzés zicsere volt a 62. percben. Jaj, de kár érte. Hát tényleg mit rúgunk be, ha ezt nem? Csongvai elindul, és kapja is a labdát, hogy kapná a labdát Sallai, de Egdál haza tudja fejelni, nem haza, de legalább fel, így is azonban Sallai majdnem megkaparintja, azonban a lefejelt labdáját elrúgták a svédek, de nálunk egészen pontosan Tóth Alexnél a labda. Nikicser megküzdött érte, és most már Sallainál van a bal oldalon. Elindul az alapvonal felé Sallai, visszateszi sarokkal Nikicsernek, aki nem nagyon számított rá, de azért megszerezte. Egyszerrel átveri, ott Hugo Lászlót középre teszi, leveszi a labdát a 16-oson. Négo Tóth Alextől visszakapja. Négo középre, bele tud piszkálni. Olsen szerintem nem tudta, nem látta, hogy nincs ott játékos. Óriási baj van, mert a jelenleg simán lefutott a Szalai Gábor. Atyaisten, és berúgja. Nem rúgja be. Hát ez csak rajta volt. Meg Dibuszon, beleért Dibusz Dénes, szöglet lesz. Azt mutatja a játékvezető, hogy bizony szöglet lesz. Hát Elanga, ez legalább akkor az ígyszer volt egyébként, mint amekkor az ígyszert Sallai Roland kihagyott. Én már bent láttam, de ezek szerint Dibusz azért most óriásit védett, akkor dicsérjük meg őt. És hátulról építkezünk Orbántól.
5: Igen, hát ez a hajó már elment, egyelőre ezt kell eldönteni majd, hogy négy védővel, vagy pedig az alapfelállással játszik, például Azerbajdzsánban a magyar válogatott, azt majd Bene Ferenc a mérkőzés után még taglalhatja. Itt most hátul adogatunk, aztán előre a jobb oldalon, talán felgyorsítunk, Tóth Alexék jó voltából, ott megy Schäfer is, Csobot lesen van, a labda odapattan Négo irányába, de azt hiszem, hogy ez svéd bedobás lesz, így is van, jól látható módon, hát csalódott majd a 70 ezer ember itt a Puskás Arénában, ezen a péntek estén, ezen a tikkasztó nyári napon, annak is a végén. Ez a meccs nem jött össze, a 3-0 az szerencsére a svédeknek sem, de 2-0-ra így is nyertek úgy, hogy ebben a meccsben sokkal, de sokkal több volt magyar részről, de a végeredmény egyelőre az, amit magyaráznunk kell, és a 2-0-ás vereséget. Hát nézzé, a török játékvezető iszonyatosan lassan végzik el bal oldalról, a bedobást a svédek, na most megtörtént, aztán egy fejelés kifelé, és itt a vége ennek a mérkőzésnek, mert hogy Magyarország 2-0-ra kikapott hazai pályán felkészülési mérkőzésen Svédországtól.
4: Így van, Magyarország, Svédország 0-2, pedig nem úgy kezdődött ez a mérkőzés, hogy a találkozó végén szomorkodik a Puskás Aréna megtöltő magyar közönség, a magyar szurkolótábor, hiszen az első 5 percben 3 lehetőségünk is volt, de sajnos nem éltünk vele. De még utána is elsősorban a magyar lábakon járt a labda, és a svéd védelem könnyen zavarba hozható volt. Ennek ellenére aztán Elanga végül helyzetbe került valahogy a 33. percben, kiugrott, a sebességét kihasználva lefutotta a magyar védőket, Dárdai Mártont, illetve Orvánt, valamint Balogh Botondot, és 16 méterről jobbal a felső kapufát talált el. Hát valljuk be, ekkor szerencsénk volt. A fordulás után megint jobban kezdtünk, megint volt helyzetünk, és megint elhibáztuk. És aztán az ellentámadásban a 49. percben a svédek betaláltak, ugyanis Nygren jobbról, bal lábbal 13 méterről becsavarta a jobb felső sarokba a labdát, 0-1. De nem kellett volna sokáig szomorkodnunk, ha a 62. percben a mérkőzés legnagyobb zicserét Sallai Roland berúgja. A beállt Tóth Alex tökéletesen ugratta ki Sallait, aki elviharzott, 7 méterről jobbról keresztbe ellőtte a kapu előtt a labdát, és aztán megpecsételődött a sorsunk, mert hogy Dibusz a saját 16-osán belül odaajándékozta a labdát Ajarinak, ráadásul jobbra ki is húzódott a kapu elől, és a visszarúgott labdátból Ajari megszerezte a svédek második gólját. A magyar válogatottnak még a hite is tulajdonképpen elveszőben volt. Átálltunk ugyan egy 4 védős rendszerre, megpróbáltuk ezt is, hát ha ez jobban működik. Elangát azonban így sem tudtuk igazán tartani. Akkor került zicserbe, amikor akart, berúgta a 3. gólt, és szerencsére néhány centis lesről. Ezen kívül is volt még egy óriási zicsere. A magyar csapat akart, támadott, de ekkor már nem igazán jelentettünk veszélyt a svédek kapujára. Még egyszer tehát a végeredmény: Magyarország, Svédország 0-2.
3: Hát ekkor még nem tudtuk, hogy Svédország az egész 2026-os VB-re kvalifikáló sorozat legnagyobb negatív meglepetését okozza majd az ősszel. Egyébként nem is érdekel ez minket. Mi a júniusi évzárón a bakui kirándulásra koncentráltunk, hogy az év felénél legalább jól mutasson a válogatott mérlege.
7: Dárdai Márton a felezővonal közelében járatja körbe-körbe a labdát a magyar együttes, visszahúzódik saját tér felére a Azerbajdzsán. Schäfer labda átvétel 20 méterre a kaputól, lesodorják a labdát Bolla lábáról, de maradt támadásban a magyar együttes. Megindul be középre Sallai, cseleket követően megjátsza a jobb oldalon Tótot, nincsen beadás, egy tolt passz középre Négótól, majd a centerezés és a gól. Vezet a magyar válogatott Varga Barnabás fejes gólját követően a mérkőzés 5. percében. Egy remek beívelés attól a Négótól, aki szinte a szöglet zászló mellett kapott labdát, Tóth Alextől, majd a centerezést nagyon közelről, nagyjából 6-7 méterről fejelte a kapuba az a Varga Barnabás, aki teljesen szabadon várhatta ezt a labdát a védő gyűrűjében. Megvan a Rossi Éra 100. gólja. Ennek a 100. gólnak a szerzője pedig az a Varga Barnabás, aki Azerbajdzsánban a felkészülési mérkőzés 5. percében volt eredményes, egy középre ívelt labdát fejelt a kapuba Varga Barnabás góljával, tehát előnyben a magyar együttes. 5 perc telik el lassan a mérkőzésből, és ez azt jelenti, hogy jól kezdődik a találkozó, megszakad a gólénység, és Varga Barnabás, aki Svédország ellen nem szerepelhetett, mivel sérülés miatt nem léphetett pályára, most góllal tér vissza. Időközben egy azeri támadás, amit viszont elszórakoznak a hazaiak, és aztán már Dárdai Márton hozta volna ki a labdát, de Sallai is labdát veszít, úgyhogy jöhetnek az azeriek. Körbe-körbe jár most a labda. Csafár Kuliev, ő viszont elpasszolta Nuriev mellett, úgyhogy bedobás következik. Igaz, hogy egy magyar lábról pattant ki, ezért Nuriev kezében a labda. 7. perc a mérkőzésen, Varga Barnabás 5. percben szerzett góljával előnyben, tehát a magyar válogatott Azerbajdzsánban. Hogyan látták az eddig eltelt perceket, valamint a gólt, szakértőinkben Ferenc és Vukovics László.
8: Hát megmondom őszintén, nagyon örülök a gólnak, hiszen első gólt, első helyzetét a magyar válogatott gólra váltotta, ráadásul Varga Barna, úgyhogy ez tovább erősíti az ő önbizalmát, és hát egyértelműsíti a magyar válogatott centerét. Viszont egy nagyon tudatos akció volt, Tóth Alex belépésével, Négó beadásával, és Varga ott volt, ahol lennie kell, két védő között fél pozícióba, beadáspont eltalálta, és mintaszerűen fejelte be a jobb alsó sarokba.
7: Azeri szöglet közben egy beívelés a jobb oldalról, majd egy fejes, és Ott az egyenlítő gól az Azeri részről, nagyon közelről eredményes Dadasov. A szögletet követően volt két azeri fejes is, nem sikerült felszabadítanunk, és úgy tűnt, hogy Tóth Balázs akkor, amikor a kapu előtt belepaskolt a labdába, mintha megrúgták volna, vagy meglökték volna, szabálytalankodtak volna vele, de a játékvezető először bemutatott a kezdőpontra, tehát megadta a gólt. Most Nagy Zsolt labdaszerzése középen, Vargához egy lövés, és Szoboszlai gólja! A mérkőzés 33. percében Nagy Zsolt szerzett labdát a bal oldalon, meghúzta az alafonal felé, középre adta, Varga átvette és lekészítette lövőre annak a Szoboszlainak, aki jobbal, nagyjából 12 méterről lőtt a bal alsó sarokba, ahol a kapus még beleért, de onnan a hálóba vágódott a labda, úgyhogy Szoboszlai Dominik góljával újra előnyben a magyar együttes Bakuban, Azerbajdzsán ellenfelkészülési mérkőzésen. Így kell lesz csinálni.
5: És ha minden igaz, akkor itt a végeredmény. Megvan az idei első győzelem a Marco Rossi együttesének, hiszen Magyarország, Azerbajdzsán 2-1.
3: Meg lett 2025 első győzelme. Ennél többet ez a júniusi meccs nem ért. Mert felkészülésnek nem igazán volt jó, ám szeptemberben egy magasabb osztályban kellett bizonyítani, mint 2025 első felében. Hamarosan erről lesz szó a visszajátszásban.
9: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
3: 1986-ban szerepelt utoljára a labdarúgó válogatottunk a világbajnokságon. Azóta igazából esélyesen volt eljutni oda. A 2026-os világbajnokságért egy ideálisnak mondható csoportba került. Három csapat volt rajta kívül ebben a csoportban, a nagyon erős Portugália, a meglehetősen gyengécske Írország és a semmilyen szinten nem jegyzett Örményország. A csoport első közvetlenül kijutott a világbajnokságra, a csoport másodikoknak pedig pótselejtezőt kell vívni, ezért a lehetőségért. Abban persze biztosak voltunk, vagy legalábbis attól tartottunk, hogy a csoport elsőség Portugália előtt nem lesz meg, de azért mindenki bízott a második hely elérésében. És ráadásul egy kettes számú kulcsmeccsel is kezdődött ez a bizonyos selejtező sorozat. Szeptember elején, szeptember 6-án Írországba utazott a magyar válogatott, és már akkor is éreztük, hogy ez a találkozó nagyon-nagyon fontos lesz az esetleges második hely szempontjából.
7: Megkezdődik a küzdelem a világbajnoki részvételért a magyar válogatott számára is. Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat Dublinból. A magyar labdarúgó válogatott Írországban vág neki a világbajnoki selejtező sorozatnak. A bal oldalon Sallai kéri el, mellette zárkózik Kerkez, Sallaival szemben Smorix, jön egy beadás a bal oldalról. Ez Vargának nem jó, de Hörtő fejelte ki a 16-oson kívül. Stájsz visszaemeli, Varga helyzetben, és gól, gól, gól, mert megadja a játékvezető. A mérkőzés második percében előnyhöz jut a magyar együttes Varga Barnabás góljával. És ezek szerint nem volt les. Álomkezdés, Varga Barnabás. Szalai a labdával, most megint a magyar csapat próbálja építeni a saját támadását. Orbán hátul a felezővonal közelében, Szalai egészen hátra, méghozzá a kapushoz, Dibusz Déneshez. Ő pedig nyújtja előre, Vargát keresve ott el tudta bólintani Ráhörti, de Négóhoz pattan a labda, Négó pedig szépen megtartja, tisztára játsza magát, és Tótot választja, aki a felező vonal közelében üres területet talál maga előtt. Stiles kanyarítja át a bal oldalra, remekül játszik eddig Stiles. Kerkez, jön a beadás a 16-oson belőre, Varga fejel, mellé! Varga Barnabás akár duplázhatott volna, a 13. percben közel jártunk ahhoz, hogy kettő gólosra nőjön a magyar előny. Kerkez beadás a bal oldalról, remek, oda varázsolja a labdát Varga fejére, aki megpróbálta lefejelni a földre, de néhány centiméter, talán egy fél métert tévesztett Varga Barnabás, a labda alá futott egyébként Collins. Fölötte szállt el a beadás, és Varga bólintott, Kelehernek nem kellett védenie. Ó, hát hogyha itt Varga betalál a kapuba, akkor negyed óra sem telik el a mérkőzésből, és már 2-0 ide. Hát kár most ezért bánkódni,
10: Varga az első helyzetét értékesített, és ennél jobb kezdésről talán senki nem álmodott magyar részről. És tényleg az a Varga gól a második perc legvégén megfogta az íreket, mert azóta a labda is keveset van a hazai válogatottnál. Szoboszlai megint mélyen visszahúzódva próbálja kiemelni a labdát a jobb oldalra Négóhoz, aki meg bemozgott a középső részére a pályának. Négó a földön járatja a labdát most a magyar csapat. Orbán, Négó a jobb oldalon, nyújtja előre, Le Havre jobb hátvégje, ott Dahert és Collins egymásra vár, ezt kihasználhatja akár Bolla, kiharcol egy szögletet Bolla Bendegúz. Hát ez volt a legtöbb, amit ebből kihozhatott a magyar jobb hátvér, ugye az a Bolla Bendegúz, aki egyébként a bécsi Rapidban ebben az idényben már 12 tétmérkőzést játszott, az osztrák bajnokságban még veretlenek, valamint a konferencia ligában bejutottak a főtáblára, többi közt az Eto FC testén át. Jobboldali szögletrúgás következik, és a magyar válogatott rögzített játékhelyzeteitől nagyon tartottak az írek a mérkőzést megelőzően, hát elsősorban Szoboszlai Dominik rúgó technikájának köszönhetően. 15. perc a mérkőzésen, jobboldali szögletrúgás, Szoboszlai a labda mögött, akit picit kifükültek azért az ír szurkolók, mert hogy komótosan ballogott ki a sarokba a labdáért. Középen ott van Négó, Sallai, valamint természetesen Orbán és Varga is. Ebből alig, hanem beadás lesz, Szoboszlai középre emeli, aztán a fés, gól! Gól! A magyar válogatott gépgólos erőnyben Sallai fejes góljával. Negyed óra sem telt el a mérkőzésből, és 2-0 ide. Sallai a szögletre remek ütemben érkezett. Hát félhetnek az írek a szögletrúgástól, mert Szoboszlai gólpassz, és robbant be az ötösön belülre Sallai, aki felugrott, és teljesen tisztán, zavartalanul tudott bólintani. Megszelídíti a labdát O'Brien, Smorikstől viszont elpattan az átadás, úgyhogy ismételten a magyar együttes hozhatná előre, Kerkez emelt a magasba, ez egy gyertya volt, nem volt igazán jó megoldás, és az oldalvonal mellett a küzdelem Sallai és O'Brien között, O'Brien aztán még nagyon sportszerűtlenül oda lép egy picit a földön fekvő Sallainak, picit itt a frusztráltság az érezhető Jake O'Brienen. Itt kell most a német játékvezetőnek rendet tenni, elsősorban az ír játékos fejében. Sok játékos egyébként az ír válogatottban, angol csapatokban edződik, mindent összevetve azért a többség, elsősorban az angol másodosztályban 13 játékos, még 6-an a Premier League-ben, tehát a világ egyik legszínvonalasabb ligájában. Daherty a bal oldalon, 22. perc a mérkőzésen, egy emelés Knight-tól át a 16-os sarkához, ott remek a magyar védekezés, és Sallai fogja most az arcát, és marad lenne a földön O'Brien mellett, a 16-osunkon belül, alig hanem itt eltalálhatta O'Brien Sallait, mert hogy amikor emelkedett a magasba Sallai, akkor megrúgta O'Brien lábbal. Nagyon akrobatikus mozdulat volt ez O'Brien-től, és a lendületét vesztő Sallai feje éppen találkozott O'Brien stoplisával, de tudja majd folytatni a játékot Sallai Roland. Daherty a bal oldalon ismételten a labdával Manning, van előtte terület, megjátsza laposan Azazt, ez jó játék, már a 16-oson környékén a centerezés Orbánban akad el, visszakerül Manninghez, ő lőne, ez is levágódik egy blokkról, Szoboszlai fejjel Orbánhoz, Orbán pedig a földön játsza meg Vargát, Varga megnyeri a párharcot, és aztán sodorja tovább Sallaihoz a labdát, Tóth Alex mehet tovább a játék, hiába ütközték le Sallait, na most fújta le a játékvezető, mert hogy ebből az ütközésből számunkra előny nem származott, Sallai pedig hát egyelőre állja a pofonokat, mert hogy ismételten megrúgták őt, ezúttal Azaz ütközött vele szemben, ezért maradt lenn a földön. O'Brien egyelőre kivár, kinek a fejét keresheti vajon Jake O'Brien be a 16-oson belülre, Varga fejelte ki. Manning vissza O'Brienhez, most már lábbal. Ő nem centerezett, inkább Manning, ő ballal középre küldi, van fejes, és ott figyelni kell, Dibusz fogja meg a labdát. Nem volt ez egy tökéletes fejes ír részről, emelkedett Collins is ott Sallai környékén, de elveszítjük a labdát. Ott figyelni kell, Ferguson, ne lőjön, lő, el a kapu mellett. 14 méterről Ferguson úgy döntött, hogy inkább kapura tekeri, ritkán kerül ezen a mérkőzésen ilyen remek pozícióba, nem volt ez egyébként tiszta lövőhelyzet, de ha már ott volt Ferguson, akkor elvállalta, és jócskán a kapu mellé csavarta a labdát. Most először O'Brien tisztán zavartalanul bólinthatott ennél a hosszú ívelésnél, és Kerkez nem volt a közelében sem, de középen nem érkezett senki erre az átadásra. Elveszíti a labdát a magyar csapat, mondom én, de elcsúszik Daherty, Bolla szögdel már a 16-os környékén, Bolla beközépre, ott a helyzet, és nagy védés Kelehertől. Megpróbálta megjátszani Sallait. A O'Shea a labdával próbálja kihozni a saját tér feléről, a belső védő nyújtaná előre Fergusonhoz, Ferguson leveszi, Ferguson lassan helyzetben, Orbán mellett Ferguson lő, nagy védés, Dibusz! Remek hárítás a magyar kapustól, Ferguson első helyzeténél maradt támadásban, Írország jön egy beadás Meningtől, Orbán ki tudta bólintani, és vele szemben a szabálytalanság, szabadrúgás kifelé. Ferguson helyzeténél elszámolta magát a magyar védekezés, előre nyújtotta a labdát O'Shea, és ott Négó, valamint Orbán nem olvasta a játékot, Ferguson pedig vezette a labdát egészen addig, amíg lőni nem tudott, 15 méterről elvállalta, és vetődve hárított Dibusz Dénes. Ez nagyon fontos védés volt a magyar kapus részéről, és aztán a beadásnál Orbánt ütközte le Even Ferguson, ezért a szabálytalanság és a szabadrúgás. Ír szabadrúgás, 49. perc, Manning ballal, kapura azonnal, Dibusz öklözni tudta csak, Smodics visszafejeli, még egy fejes, ott a helyzet, és gól. Szépítenek az írek a mérkőzés 49. percében, közelről csak sikerül bepiszkálni a labdát, nem kezdődik jól a második félidő magyar szempontból, mert hogy ennél a szabadrúgásnál kétszer is vissza tudták fejelni a kapu közelébe a labdát az írek. Először Manning lövésénél Dibusz csak öklözni tud, és aztán a párharcokat elveszítjük benne a 16-oson belül. Smodics középre bólintott, és három magyar védő Collins mellett nem tudta megszerezni a labdát, Fergusonhoz tovább csúszott, aki estében 5 méterről bevágta a labdát a hálóba. Tisztázni tud, emeli előre a labdát Szalai Attila, és Salaival szerintem történt egy szabálytalanság olyan helyzetben, amikor nem volt ott a labda. Aztán Sallai piros lapot kap, megrúgta ellenfelét Sallai, ez egyértelmű törlesztés volt, de hogy ez azonnal kiállítás, az 52. percben a játékvezető gondolkodás nélkül odaadta Sallainak a piros lapot. Hát ez felfoghatatlan, ember hátrányba kerülünk, és előtte volt egy olyan helyzet, hogy Sallai visszarántotta Kállen egyértelműen akkor, amikor nem volt ott a labda, és azt követően Sallai dűből nekirontott O'Shea-nek, és fellökte ellenfelé, de hogy ebben mi a piros lap, hát fel nem fogom. Szoboszlai, jó a kényszerítő, Szoboszlai mehet a kapu felé, 30 méter a kaputól, Szoboszlai, lassan lőhet Szoboszlai, még tovább helyzetben Bolla, lesz lövés, a kapu mellé vágódik a labda. Smodics megnyeri ezt a párharcot, de egyelőre kifelé sodorja őt Szalai, inkább visszagurítja O'Brienhez Smodics. Kalen emeli be a 16-oson belőre, megint figyelni kell, jön egy fejes fölé. Manning robbant be a 16-oson belőre, megnyerte a fejpárbajt, de szerencsére célt tévesztett Manning. Orbán laposan Vargát játszaná, meg Varga tovább csodorja, 3-3 ellen lehet menni. Stice a jobbján, ott van Bolla, oda gurítja Bollához, élesztőkből a lövés, védegyet Keleher, megint védegyet Keleher. Oda kanyarítja a labdát most O'Brien Collinshoz, Collins ki a bal oldalra, Manning, ő veszélyes beadásokra képes, megint jön be a kapu elé, egy fejes ok benne beközépre, és Dibusz, hatalmas védése, Dibusz Dénes! Egy óriási bravúr a közeli fejesnél! De még csak a 72. percben járunk, és megint megnyertek fejpárbajtok benne. És most a szabadrúgás, 18 méterre a kapunktól a letett labda, 81. perc, ír szabadrúgás, Manning kapura, Dibusz, kitolja Dibusz. Egy lövés, arra biztatják Johnston-t, ő nem vállalta el, Manning újabb beadása, kapu elég fejes és a gól. Nem hiszem el. Egyenlít Írország Ida góljával a hosszabbítás harmadik percében. Ívelheti majd be a 16-oson belülre, most száll a labda a levegőben, egy középre fejelt Collins részéről, és ebből kirúgás lesz. Itt a mérkőzés vége, és de jó, hogy vége. 2-2, így ér véget az első világbajnoki selejtező mérkőzés. Írország, Magyarország, pontosztoszkodás.
3: Mivel a második pótselejtezőt érő hely tűnt reálisnak, ezért a közvetlen vetétás otthonából elhozott pont nem tűnt rossznak. De lehetne jobb is, vélhették Szoboszlaiék, de nem volt idő ezen rágódni, mert 3 nap múlva a csoportgyőzelem esélyesét Portugáliát fogadta a válogatott.
11: A fehérmezes magyar válogatott kezdi majd a mérkőzést. A játékvezető Belgiumból érkezett Erik Lambrecht sípszavára fog megkezdődni a mérkőzés. Tóth Alex fogja elvégezni a kezdőrúgást. Bolla, Varga és a bal szélen Kerkez pedig már készülődik a felezőnél, hogy induljon előre. Alig, hanem Tóth hátrapassza után valaki feléveli.
12: 20 perc telik el a mérkőzésből, és nagyon-nagyon szép jelenet, talpra emelkedik az egész Puskás Aréna, és a nemrégiben tragikus körülmények között elhúnyt. Diogo Jotára emlékezik mindenki, miközben Nagy Zsolt középe teszi, Varga, gól, gól, gól, gól, vezetünk! Hát Diogo Jotára emlékezünk, de ennél elnézést kérek, egy picivel fontosabb, középre tiszta ember, középen Tóth Balázs megint, a kipattanót pedig Orbán húzza el, Ronaldo elől, nem szabadul fel a kapunk, lesz a lövőhelyzet a 16-os vonaláról, helyette egy ívelés és egy fejes, most szabadul fel a magyar kapu. Atya világ! Igazán egy óriási portugál helyzet, és ezek szerint nincs les?
13: Sajnos nem volt les.
12: Sajnos nem volt les, úgyhogy akkor egyenlít a portugál válogatott, akkor Stajsokban később dicsérjük, mert hogy jön egy újabb ívelés, és ezek szerint elalszik ott középen a magyar védelem. Másodperceken belül okosabbak leszünk majd, hogy ki volt az, aki ott maradt, méghozzá Ronaldo lép ki Orbán mellől. Ronaldo kilométeres lesen, de sajnos nem ő kapta a labdát, hanem tízessel Bernardo Silva, ő viszont nincs lesen, mert hogy Bolla belóg és Bernardo Silva góljával egyenlít, tehát a portugál csapat ezzel lesz egy-egy a mérkőzés állása. Ez a harmadik portugál sarokrúgás, tehát most jön a labda a rövid sarokra, Ronaldo próbálkozna, kezdezést reklamál a teljes portugál válogatott, és nem véletlenül reklamálnak ezek szerint kezdezést. Cristiano Ronaldo nekifut, megtorpan, jobban fogja ellőni, aj, de kár, a jobb alsóra megy Tóth Balázs, a jobb alsóra megy a lövés, és befér a labda, valahogy befér a labda, Tóth keze és a kapufa között vezet Portugália.
11: Vitális kikapja a kezéből, Trinko kezéből a labdát, és elvégzi gyorsan a szabadrúgást, így a jobb oldalon Négo robotolhat. Négo beadja középre, ott a helyzet, gól, gól, gól, egyenlít a magyar válogatott, Varga Barnabás megint befejeli a portugál kapuba, a 84. percben ezúttal egy jobb oldali beadás.
13: lövés. Nigui vette be középre, Lukács feje fölött még átszállt, de Varga remekül érkezett az ötösön, és a jobb felsőbe bólintotta. Varga Barnabás mai második góljával, a VB selejtező során már a harmadik góljával, a 84. percben egyenlít a magyar válogatott Portugália ellen. És Vitalistól indult az újonc Vitalistól, aki gyorsan elvégezte azt a szabadrúgást, nem akarta megvárni, hogy ott Rintau elnézést kérjen ötvöstől, ő sietni akart, és nagyon jól tette Vitalist.
14: Na most Feri, adja magát a kérdés, hogy vissza az eredeti forgatókönyvhöz, vagy az utolsó 5 percemet, hogy ennyi van még a rendes játékidőből, de majd mindjárt portugál lövés, nem hiszem el! João Cancelo a 16-os vonaláról! Hát föl se kell tenni a kérdést, hogy kockáztassunk vagy sem. Eladott labda magyar részről, Cancelo pedig jobb lábbal a bal alsóba, 16-ról. Óriásit küzdünk azért, hogy kiegyenlítsünk. Egyetlen perc telik el, vagy épp, hogy talán 2, és Cancelo újra betalál. Kifejeli le a labdát, mi fejeljük le Varga révén, de nem tudjuk megjátszani. És ebben a pillanatban Rossi hiába rúgja vissza a labdát, hogy gyorsan próbáljuk megjátszani, mert ha kijött bedobásra, a belga spori lefújja a találkozót. Világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában Magyarország-Portugália 2-3.
3: Ezzel a hazai vereséggel nagyjából oda került a csapat, ahová előzetesen is vártuk, a második helyért harcoló pozícióba. Vagyis hiába volt az első 2 meccs után csak 1 pontja, szeptember végén elmondhattuk, még nyílnak a völgyben a kerti virágok. És mikor elsárgultak a levelek, még mindig bíztunk abban, hogy kikeletkor még versenyben lesz válogatottunk a 2026-os világbajnokságért. És az október jó is lett.
9: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
15: Az Intermeus 007-ese.
16: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
15: A közelharc szakértője. A trükkök nagymestere.
17: Grabowski.
18: Megsebesült?
16: Nem szokásom.
15: Az egerek egyetlen reménysége.
16: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
17: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
15: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Szeptemberben 2 mérkőzéssel elkezdődött a 2026-os világbajnokságra kvalifikáló sorozat. A magyar válogatott az első mérkőzésen vitatott bírói ítéletek után 2-2-es döntetlent játszott Írországban, aztán 3 nappal később hazai környezetben a csoport esélyesétől Portugáliától 3-2-re kikapott. Vagyis 2 mérkőzés után mindössze 1 pontja volt, de pontosan tudtuk, hogy azért ez valamilyen szinten a realitás. Október 11-én pedig az első győzelmet vártuk a meglehetősen gyenge Örményország ellen.
13: Ebben a pillanatban mindenki tombol itt a stadionban, hiszen hamarosan kezdődik a Magyarország-Örményország mérkőzés, és hát ki kell mondani, nyerni kell, ha ki akarunk jutni 40 év után a mexikói világbajnokságra, hiszen ott utoljára 1986-ban Mexikóban jártunk, és az örmény válogatottat mindenképpen le kell győzni ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni egy hosszú út végén, azonban most ez egy olyan állomás, amelyen muszáj nyerni.
14: Jó,
10: jó estét kívánok én is. A csoport papíron leggyengébb válogatottja vendégeskedik ma este a Puskás Arénában. Tehát ez az örmény csapat hiába a negyedik kalapból lett kisorsolva. Most úgy vág neki ennek a találkozónak, hogy a pótselejtezőt jelentő második pozícióban található, mert hogy az előző körben szeptemberben hazai pályán 2-1-re megverte Írországot. Így tehát 3 pontos, velünk szemben, akik mindössze 1 ponttal rendelkeznek, ugye a dublini döntetlent követően, és Portugáliától 3-2-re kapott ki még a magyar válogatott hazai környezetben szeptemberben, 1 hónappal ezelőtt. Hát ahhoz a mérkőzéshez képest 2 változtatás a magyar együttes kezdő 11-ében, ahol jó néhány kérdőjelre kaptunk választ.
18: Igen, ugye 3 komoly hiányzója van a magyar válogatottnak. Eltiltás miatt Varga, Barnabás és Sallai Roland nem játszhat, valamint sérülés miatt Dibusz Dénes nincs is a keretben. Hát a nagy kérdés az volt, ki lesz a kapus és ki lesz a támadó, mint ahogy azt már elmondtuk itt korábban. Tóth Balázs került be a kapuba, újra bizalmat kapott tehát Márkó Rosszitól. A védelemben Négó, Orbán, Szalai és Kerkez, legalábbis ez jelent meg itt nekünk az összeállításban. Igaz, a FIFA honlapján ott 3 védőt jeleztek, de hát majd megnézzük, hogy töltik meg tartalommal a játékosok. Előttük a védők előtt Schäfer és Stájsz a védekező pozícióban, előttük Bolla, Tóth Alex és Szoboszlai Dominik, és a támadó pedig Lukács Dániel lett a Puskás Akadémia játékosa. Tóth Béla pedig elmondja azt is, hogy az ellenfélnél milyen változások történtek, annál az ellenfélnél, amely ugye legyőzte otthon hazai pályán Írországot.
10: Vendégcsapatnak a kezdő 11-ét illetően mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a kapuban történt változtatás az írek elleni győzelmükhöz képest. Csán Cserevics a padon, a helyén a gólvonal előtt Henry Avagyán. Négytagú védelem előzetesen megadva, aztán meglátjuk majd, hogy a mérkőzésen mi valósul meg ebből. Hoffman István, Muragyán, Hadutyunyan és Piloyan alkotja ezt a hátvédsort. Bicsakcsian, Ivu, Spercian a középpályán, Edel Barszegyán, Zelarayan és Tiknizgyán. Az előző világbajnoki selejtezőhöz képest Bicsakcsian került még le. Ő Ranos helyére, aki a Mönchengladbach játékosa. A kezdéshez felálltak a csapatok kék felszerelésében a vendég Örményország, piros-fehér-zöldben a magyar együttes. A találkozót majd az örmény válogatott kezdi. Méghozzá az angol játékvezető Chris Cavano sípszavára ebben a pillanatban meg is történt. Elkezdődött tehát a mérkőzés, Magyarország, Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés a Puskás Arénában. A tét tehát a 3 pont, és ahhoz, hogy a magyar válogatott tegyen egy-egy nagy lépést a 2026-os világbajnokság felé, ahhoz először itt le kellene győzni Örményországot.
18: Mert a 11. percben még nem volt helyzetünk, de most lehet, mert a Szoboszlai labdát szerez, aztán ott van Lukács, és eltalálta a kapus lábát, nem tudta a kapuba juttatni, mint egy 5 méterről lőhetett, és nem mozdult el az örmények kapusa, és a lábáról szögletre pattant a labda. Bizony most itt az örmény védelem hibázott, és azért erre is számíthatunk, akár Szoboszlai önzetlenül adta a Lukácsnak a labdát, de sajnos ez a helyzet kimaradt a 12. percben.
10: És hát ki más hibázott? Harutyunyán, aki a Puskás Akadémia belső védője. Baloldali szögletrúgás a magyar válogatott előtt a 12. percben. Szoboszlai maradott a sarokban, mindenki az ötösen belül gyülekezik. Jön be élesen a kapu elé a labda, és majdnem betekeredett a hálóba. Azért ez nagyon élesen középre lőtt labda volt Szoboszlai részéről. Nekünk segít a visszajátszás is, és valóban itt Szoboszlai Dominiknak csupán az járt a fejében, hogy a hosszú felsőbe valahogy elcsavarja. Feltehetően azt kivideozták, hogy Avagyan ilyenkor nem feltétlen fogja azt a szöget. Kicsi hiányzott Szoboszlai Dominik tekerésénél. 12. perc, 0-0 továbbra is. Bal oldalunkon próbálkoznának az örmények, Zelarayan lassan lövő helyzetben, még egy csel ellövi, Tóth véd! Zelarayan próbálkozott meg, viszonylag éles szögből egy lövéssel laposan Tóth vetődve tudott hárítani, és nagyon könnyen jutott el a magyar védő gyűrűjében lövő helyzetbe Zelarayan. Ilyet nem szabad megengedni, ráadásul még az örmények a térfelünkön kihasználnak, kiharcolnak egy bedobást. 18. perc, és most megvillantott a méregfogát a vendég csapat is. Figyelni kell most erre a bedobásra, mert hogy Piloyan elszaladt a taccsal,
19: kit választ, odahajítja a labdát Tiknizgyanhoz, visszagurítja aztán Spercianhoz, köténybe az átadás Spercian, a 16-oson belül egy keresztezés Pilajántól, és kivágják a magyar védők. Szalai tisztázat, most voltak meleg pillanatok a magyar büntetőterület környékén, és azon belül is.
18: A 19. percben azért most már megtapasztalhattuk, hogy ebben az örmény csapatban van futball, nem véletlen győzték le az íreket, és bizony veszélyes lehetőségeik voltak most itt a 16-oson belül. Tóth Balázs remek védésének köszönhetően nem tudtak csak gólt szerezni, és hát nagyon kell figyelni, mert hogy említette Bene Ferenc is, meg te is Béla, hogy kistermetű csatáraik vannak, akik elég gyorsak, és hát ezt be is bizonyították, folyamatosan nekik teszik el a labdát. Most éppen egy ívelés középre, ez azonban túlságosan hosszú volt. Tóth Balázs az alap a gólvonal előtt magához ölelte, aztán már is hozza Orbánt játékba. Orbán pedig mutatja, hogy valaki azért induljon a labda felé, végül is Szalai találja meg, Kerkez pedig még most kocog vissza a helyére, mert hogy bekísérte onnan a szélről Baszergiánt, így aztán most már visszaért ő is a helyére, ezt meg megvárták Orbánék. Na meg hát egy kicsit most tanástalanok vagyunk, mert azért szerintem minket is meglepett az, hogy az örmény csapat ilyen bátor volt az utóbbi 2-3 percben, és eljutott egy lehetőségig. Persze, hát az nem jelent semmit, gólra játsszák ezt a játékot, azt meg a magyar válogatottól várjuk. Stajt teszi tovább, Stajs, aztán Szoboszlai, Tóth Balázsnak tette hátra, Orbán is még ott a 16-oson belül. Nem nagyon tudunk előre indulni. Most följebb jöttek jóval az örmények, nem ott védekeznek a félpályánál, hanem a kaputól 30 méterre zavarják a védőinket. Kerkez most elindul befele, de nem tudja tovább tenni csak Tóth Alexnek. Aztán fordulunk megint előre. Szoboszlai most átjött ide egyébként középre a bal oldalról, tehát azért váltogatja helyét. Volt már a jobb oldalon, Négo is kérné. Egyenlőre azonban csak hátul passzogat. A 20. percben továbbra is 0-0 az állás.
19: Felfejelt labda, még a 16-oson belül, tisztáznak fejjel a vendégek, és ezzel ér véget az első félidő. Gól nélküli állás a Magyarország Örményország világbajnoki selejtező mérkőzésen 47 percnyi játékot követően. Voltak helyzetei a magyar együttesnek, Lukács kétszer is lőhetett, mind a kétszer védett a kapus, ám a legnagyobb helyzete a magyar együttesnek a 37. percben adódott, amikor egy centerezés követően Szoboszlai ballal éppen hogy a balkapufa mellé továbbított. Ez volt az ígyszer, de ez kimaradt, úgyhogy van még hátra egy fél idő. Ezt az örmény válogatottat mindenképpen meg kell verni. Magyarország, Örményország 0-0. Tájsz veszi át. Aztán a bepassz az, mintha les lett volna. Lukács helyzetben is, Lukács gól! És kivárok, hogy nem volt les, de nem emelkedik a zászló. Lukács Dániel első válogatott gólja Örményország ellen az 56. percben. Megtalálta a jobb alsó sarkot Lukács Dániel, és ezzel előnyben a magyar válogatott. És aztán ezt természetesen a varszobában meg fogják vizsgálni. Ott Darren England a kapitány. Elsőre nekem lesnek tűnt, de aztán ne legyen igaza. A második válogatott mérkőzése Lukácsnak, akinek a találkozón ez a harmadik helyzete, és ezúttal már sikerült túljárni a kapus eszén. Stajs indul meg, aztán a labdát tovább teszi, és nem volt les, bizony nem volt les, mert hogy benragadt Harutyunyán. Úgyhogy szabályos gól, és ezzel előnyben a magyar válogatott a mérkőzés második fél idejének elején, a gólpassz pedig Bolla Bendegúz jegyezte. 57. perc, 1-0. Remek, megvan a vezetés.
18: Remek találat volt, és Lukács megint elmozgott az emberétől, és ezzel Harakünen nehéz helyzetbe hozta, és így aztán a magyar válogatott megszerezte azt a hőnáhított gólt az 57. percben, és hát jó döntés volt Lukácsot a csapatba állítani, neki voltak lehetőségei az első fél időben is, egy mozgékony emberről van szó, és valóban be is mutatta ezt már, most pedig gólt is szerzett, és gyorsan megpróbálunk labdát szerezni, ott hát ha összezagorodott az örmény védelem. Ez most nem sikerült, de 1-0-ra vezetünk. De csak ott játszanak hátul az örmények. Hát nekünk ez így jó, mert már telnek a hosszabbítás pillanatai.
19: Egy indítás elől a bal oldalon Segolyán, illetve Tiknizgyan átveszi a labdát, aztán laposan centerezett Vitális tisztázott. A saját 16-osán belül egy perc eltelt a 4 perces ráadásból, azért az örmények még mozgósítják utolsó energiáikat, hogy valahogy kicsikarják az egyenlítést. Védekeznie kell, tehát most megint a magyar együttesnek, mert az örményeknél a labda Spercián, átteszi a labdát, Zorágyán haza belső védőhöz, aki meg vágja előre, Szalai hozta el a labdát Szerabján elől, aki viszont most indítani próbált, túl hosszú volt ez Mirányánnak, felszedi a magyar kapuból kimozgó Tóth Balázs ezt az indítást, úgyhogy ezzel, hogy Tóth a karjába vette a labdát, jó néhány másodperc eltedik a találkozóból. Aztán kézből vágja előre Tóth, a center az most ott, hát Nagy Zsolt volt, de hát neki ez az ível is, ez túl magas, meg ott is volt egy védő mögötte. Céltalanul előre vágott labda, Gruber szerzi meg, de ő meg lesen tartózkodott, emelkedett is a zászló, úgyhogy szabad rúgás az örményeknek, ezt pedig elvégezték a vendégjátékosok. Most már a jobb oldalon Hofhanisztján, ott hagyja maga mögött Szoboszlait, Hofhanisztján még eltolta volna, Schäfer mellett az már nem sikerült, de megint visszakerül az örményekhez, Szerobján átvenni a ballábára, ott egy mezrángatás, mehet tovább a játék, Szoboszlai indítana, Grubernek az nem jó elől, úgyhogy a kapus Avagyán neki meg tényleg most már söprögetőként játszik. 93. perc a mérkőzésen, az örmények azért még jönnek előre.
18: Jönnek bizony, még pedig a bal oldalon ketten is vannak ott, akik szeretnének egy gyors támadást vezetni, és most megpróbálják ott Osváton átbirkózni magukat. Nem sikerült, mert hogy a játékvezető mutatja, hogy szabálytalanság történt, úgyhogy jöhetünk szabadrugással, és már csak 18 másodperc van hátra a jelzett 4-ből. Kérdés, hogy mennyit húz még rá az angol játékvezető. Már nem bánnánk, ha lefújnák így, akkor meg lenne ez a 3 pont, és akkor megtettük, amit megkövetelt a haza, azaz megnyerjük ezt a mérkőzést, és fölugorhatunk a csoport második helyére, és hát ezek a kötelező győzelmek, tudjuk, hogy nem olyan könnyűek. Tóth Balázs közben arra biztatja a játékvezető Cavanó, hogy rúgja csak előre a labdát, hiszen még ő nem akar véget vetni ennek a játéknak. Tóth Balázs pedig meg is teszi, előre rúgja oda a centerposztra, ahova ugye Varga Bardabás szoktuk várni, Nagy Zsolt volt most ott, elfejelte ugyan, de megint az örmények indulnának. Szoboszlai oda piszkál, aztán Szoboszlai a levegőben is próbálja megszerezni, de valahogy hátra került a lábára a labda, szerencsére az örmények nem voltak olyan pontosak. Dárdai ott a felezővonalnál nem tudják átjátszani, Dárdai jól teszi középre, Szoboszlai megy, Dárdai is mellette, de érkezik ott még Nagy

0: megnyerte ezt a mérkőzést.
1: Ráadásul olyan játékosok góljával, akik a címeres mezben először találtak be. Lukács Dániel az 56. percben, és itt a legvégén Gruber Zsombor megszerezte a labdát Dárdai Márton, és ott Szoboszlai megpróbált először Grubert megjátszani a 16-os előterében, ő végigvitte inkább lövés helyett a 16-os vonalán, Dárdai keresztezett, és aztán egy védőről pattant oda az érkező Gruber elé, aki meg éles szögből bevágta a kapus mellett a hosszú alsó sarokba. Ezzel tehát 2-0, és eldőlt a három pont sorsa, csak kicsit tartuk, és csak megvan ez a lélektanilag, és minden szempontból, matematikai szempontból is nagyon fontos győzelem.
0: Hát akkor jól választott támadót mindenképpen Marco Rossi, mert ugye Lukács kezdett Varga Barnabás helyén, ő is betalált, aztán a gólszerzőt nem sokkal a vezető találat után lecserélte, jött Gruber, és ő is megszerezte a gólját, és ebben a pillanatban pedig a játékvezető pont jókor még megvárta, hogy rúgjunk egy gólt, lefújja a mérkőzést.
2: A selejtező csoport harmadik mérkőzésén, tehát Magyarország megszerezte az első győzelmét, így aztán féltávnál volt egy győzelme, volt egy döntetlenje, és volt egy veresége, és október 11-e, vagyis az örmények elleni győzelem után három nappal, október 14-én elkezdődött a sorozat második fele, méghozzá a legnehezebb mérkőzéssel. A magyar válogatottnak a csoport elsőség szempontjából első számú esélyes Portugália otthonába kellett utaznia.
3: Elindítottuk a játékot, és már fel is íveli Kerkez felé a labdát Orbán. Renato Veiga rúgja ki a 16-oson belülről.
4: Itt egy jó lövés volt ez. Sallaitól pont Diogo Costa előtt pattant le, és a Porto kapusa még ki tudta tornázni, úgyhogy magyar szöglet. A szöglet igaz, nyugodtan fejezd befelé, ne haragudj, de azért megvolt az első magyar lehetőség is.
5: Igazából ennyit szerettem volna mondani, és örömteli, hogy ugye a szavaimat tettek is követték, hiszen nagyszerű lövés volt, és szöglethez jutottunk.
4: Így van, és hát ahogy azt várható volt, azért nagyon nem sietjük el az ilyen lehetőségeket. Szoboszlai Dominik ment ki természetesen elvégezni a szögletet. Tóth Balázson kívül mindenki, na most a portugál térfélen, sőt, majdnem mindenki, a portugál 16-os, majdnem az ötösön belül három magyar, Schäfer, Stijs van kívül, illetve ha jól látom, talán még Bolla az, aki kívül helyezkedik a 16-oson kívül. Mindenki más a 16-oson belül a mezőnyjátékosok közül is. Na, hát egyelőre a szerb játékvezető ott az ötösön belül rendezkedik. Pedro Netoval beszélget. Meg Ronaldóval, mint csapatkapitánnyal. És aztán jöhet majd Szoboszlai Dominik szabad rúgása, vagy te sarok rúgása. Jön is középe, elvetlen gól! Vezetünk! Vezetünk Szalai Attila a hosszú saroknál! De jó szöglet volt, Szalai meg egészen ott állt, és ha már ott állt, akkor a 9. perc legelején bebólintotta a magyar csapat vezető gólját. Persze ne feledjük, vezettünk mi a portugálok ellen a Puskás arénában is, de hát ez egy nagyon jó dolog. 0-1. Olyan egy beadás, de el tudjuk fejelni még hozzá Orbántól, és meg is csúsztatta Varga Barnabás, és pont Vitinha adja haza a portugál térfén közepén helyezkedő Diogo Costának, aki felíveli a labdát Nuno Mendes felé. Nuno Mendes nem tudja levenni, néz az asszisztens, és most a szépen is intette egyébként a lest így utólag, mert elég nagy lesnek is tűnt az, de hát erre azért oda kell figyelni, mert mind a két oldalon bőven be tudnak menni a magyar védelem mögé, nem szabad, hogy sebességbe kapcsoljanak. Stijs, ezt eladjuk sajnos, összeszedi a labdát Nelson Semedo, de visszamegy Varga, de sajnos a szerelése után nem ér portugál játékoshoz a labda, így aztán a jobb oldalon a magyar 16-ossal egy magasságban már el is végezték a bedobást. Vitinhánál van Vitinha, elindul a magyar kapu felé, megint a jobb oldalon, Ronaldo kérte el tőle, hátrafelé kénytelen átvenni a labdát. A magyarok ott vannak folyamatosan, a magyar védők a nyakán, az ő nyakán is, Vitinha keresztbe viszi a labdát. Renato Veiga kiteszi megint a bal oldalra Pedro Netohoz, Pedro Neto aztán Vitinha kéri el tőle, most átforgatja a jobb oldalra, néz a Semedohoz. Semedo 30 méterre a magyar kaputól. Megint kénytelenek visszajátszani a labdát, de egyébként az utolsó ember Vitinha is körülbelül 25-30 méterre van a magyar kaputól. Ebből akár egy jó kontrát is lehet vezetni, ha labdát szerzünk. Most például Vitinha

0: Nagyon jól teszi be a 16-oson belül, de Semedo, Semedo közébe teszi, Ronaldo érkezik, és egyenlítenek a portugálok. Hát Ronaldo megint betalál a magyar válogatottnak. Ez a 8. gólja sajnos a magyarok ellen, és a magyar válogatott az egyik kedvenc ellenfele lehet Cristiano Ronaldónak, mert hogy amúgy egyetlen egy válogatott van, a luxemburgi, amelynek többet lőtt, 11-et. Így aztán a 22. percben Cristiano Ronaldo Nelson Semedo beadása után egyenlít. Nem mondom, hogy a semmiből, de azért én azt gondolom, hogy ez megint azt mutatja, hogy ez megint a játékosok kvalitásából jött ki, nem? Bene Ferenc.
1: Maximális egyetértek. Igazából az első komoly helyzete volt a portugál válogatottnak, sőt, az első olyan játékhelyzet, amikor a 16-oson belülre tudtak kerülni beadó pozícióba. Tehát ez megint sajnos a játékosok zsenialitását, a Ronaldo zsenialitását és ugye a gólpasszadó Semedo zsenialitását mutatja. Tehát pont azt figyeltem meg, hogy gyakorlatilag teljes, mind a 10 játékosunk, mind a 10 mezőnyjátékosunk a saját védőharmadunkban volt, rendkívül szűk területek voltak, a csapat részeink között nem volt hely, és ennek ellenére egy élesen belőtt labda a védők és a kapusunk közé, és hát Ronaldo a hosszú kapufán ott volt, ahol lennie kell. Pont erről beszéltünk a mérkőzés előtt, hogy ő már nem futja szét magát, rendkívül energiatakarékos a játéka, de mindig ott van, ahol gólt lehet szerezni sajnos.
0: Nézzük az újabb portugál szögletet, ez már a harmadik. Bruno Fernandes a bal oldalról. Nagyon jól jön ki, és öklözi Tóth, és ráadásul még Stász meg is szerzi a labdát, és indítaná Sallait, de hát bizony-bizony a visszazáró Semedo sem lassú, ő volt az, aki keresztből visszazárt, hiszen mind Ruben Dias, mind Renato Veiga fent volt egészen a magyar 16-oson belül, aztán most már rendeződnek a portugálok, Vitinha keresztbe kocog a labdával, aztán Ruben Nevest választja, Vitinha. Szoboszlai zavarta egy picit, de nem különösebben. Aztán megint a jobb oldalon Semedo már az alapvonalunk közeléből középre dugja a labdát. Orbán tovább csúsztatja a bal oldalról, ott Pedro Neto szedi össze, és akár adhatja is be vele szemben Négo. Eccsel, aztán még Eccsel, egyelőre nem kerül beadó helyzetbe Pedro Neto. Most középre teszik a labdát, 20 méterre, most már 25-re a magyar kaputól, megint vissza a bal oldalra Pedro Neto, a 16-os vonalának környékén Nuno Mendesnek hátra. Ó, ez nagyon nagy baj, 2-1 Portugáliának, és megint Cristiano Ronaldo. Gyönyörűen felpörgették a játékot, Nuno Mendes beadására pedig érkezett Ronaldo, és 5 méterről 45-23. Percben nem sokat kellett volna már kibírnunk, de sajnos Ronaldo megszerzi a magyar csapattal szemben a 9. gólját. Hát biztos, hogy nagyon kedvel minket sajnos Cristiano Ronaldo, és úgy tűnik, hogy nem volt lesz vége a ellenőrzésnek. 2-1 vezet Portugália, Cristiano Ronaldo kétszer is válaszolt Szalai Attila vezető góljára. Bene Ferenc, hát ez megint egy hasonló gól volt, csak ezúttal a bal oldalról érkezett a beadás.
1: Hát egyrésztről mindig kulcskérdés a fél időnek az utolsó periódusa, hiszen nem kell mondanom senkinek, hogy lélektani szempontból mennyivel másabb lenne, hogyha egy-eggyel kellene kijönni a másik fél időre a portugál csapatnak. Tehát ez különösen bosszantó, ez az utolsó perces kapott gól. A másik pedig Ronaldot érdemes megnézni, és hát nem csak a két gólja mutatja ezt, hanem maga a pályán minden egyes perce, amit eltölt, hogy bármikor beadó pozícióba kerül a portugál válogatott, akkor ő a védők látóteréből kimozdulva mindig a hosszú kapufánál helyezkedik el, és elképesztő tudatossággal rendszeresen oda rugdossák a labdát. Hát nagyon-nagyon szomorúvá tesz, hogy ezt nem tudtuk megoldani. Tényleg egy perc lett volna, és lélektani szempontból nem, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy így fordulunk, vagy egy-egyen.
0: Igen, mert hogy ebben a pillanatban a szerb játékvezető véget is vett az első félidőnek. A magyar válogatott Szalai Attila fejes góljával a 8. percben megszerezte a vezetést, de sajnos egy jobb oldali beadás után a 22. percben Cristiano Ronaldo közelről egyenlített. Majd az első félidő hosszabbításában a plusz 3. percben, lehet így mondani, egy baloldali beadás után megint csak közelről, és megint csak Cristiano Ronaldo volt eredményes. Így aztán 45-23 perc játék után Portugália Magyarország 2-1. Jár a labda Négo kezében, nézi, hogy mit is lehet csinálni, de végül aztán gyorsan eldönti, hogy Orbánt választja, Orbán haza Tóth Balázsnak, Tóth Balázs átforgatja Szalai Attilának, egy kicsit esetlennek tűnt a mozdulat, de úgy tűnik, hogy ebből jól jövünk ki a bal oldalon. Elindult Szalai, de nem kapja Sallaitól, akinél volt a labda. Sallai viszont most rosszul adja a labdát, Stiles pedig oda fejeli sajnos Pedro Netónak. Pedro Neto azonban nem indult el vele, hanem inkább visszatette és a labdát, és vissza is kapta Vitinhától. Megint Vitinha. Bruno Fernandes most átkerül a labda a jobb oldalra, Nelson Semedo már a 16-osunkkal egy magasságban, érkezik neki segíteni Ruben Neves, Semedo inkább befelé cselez, Bruno Fernandes középre teszi, elcsúszik ott mindenki előtt, és most a rövidnél óriásit védett Tóth Balázs. Ott volt egy védelmi hiba, Pedro Neto pedig egyből lőtt, Tóth Balázs jól zárta a rövid sarkot. Jönnek is a bal oldalon egyébként a portugálok. Pedro Neto az, aki befelé, hát nem mondom, hogy cselezget, de inkább befelé passzol, aztán Nuno Mendes az Vitinhához játssza a labdát, visszakapja Pedro Neto. Megint elindul, de inkább visszafelé Vitinha, egészen hátra a felezővonalon helyezkedő Renato Vegáig. Megint Vitinha és Renato Vega passzolgat, Vitinha visszahúzódik a saját tér felére, Renato Vega pedig úgy lemozog a Tvargáról, hogy meg tudta kapni a labdát. Nuno Mendes visszakapja, most baj lehetne, és baj is lehet akár, mert hogy a jobb oldalon Pedro Neto, bal oldalon Pedro Neto befelé cselez. Ruben Neves kapja, kénytelen hátra tenni, de Ruben Dias lőhet, lő, és kapufa! Ajjaj, a magyar baloldali kapufát durrantott a telébe Ruben Dias. Nagyjából 22-23 méterről bizony-bizony Ruben Dias kapufájával akár háromra is nőhetett volna a portugál gólok száma, de szerencsére nem nőtt. A 60. perccel járunk, lassan egy óra is eltelik a mérkőzés. Szoboszlai megint mindenkit bezavar az ötös környékére. Megy be a labda, ott a rövid saroknál lepattan, megint kezdést reklamálunk, de inkább figyeljünk oda, a Kerkez sajnos elveszíti a fejpárbajt, jönnek három a kettő ellen, de Sallai visszaér és szabálytalankodik, de nem fújja le, de lefújta a játékvezető, és ráadásul magyar szabadrugást ítél a szerb. João Félix volt szerinte a szabálytalan, méghozzá Sallaival szemben. 72. perc, magyar szabadrugás a portugál térfél, hát nem egészen közepére, mondjuk a portugál térféltől 40 méterre, közben Szoboszlai megint kap taktikai utasításokat Marco Rossitól. Természetesen felíveljük a labdát, nyilván nem én, hanem majd Szoboszlai Dominik. Hát, én azt gondolom, ez megint, ha kéz is volt, pattant labda, de egyébként kéz volt. Méghozzá a frissen pályára lépő João Palinhánál, de megint úgy pattant a kezére a labda, ráadásul szorosan a teste mellett is volt. Kerkez kapja a labdát, most íveli középre, ott a helyzet, kapufa, nem igaz, megint Szalai fejet lepattant, és a visszapattanóra már nem tudtunk odaérni. Közben pedig elindult a bal oldalon a portugál támadás, és ott egy szabálytalanság, Tóteles kap majd egy sárgalapot, aztán még ráadásul meg is szerzi a labdát, mehet tovább, azt mutatja a szerb, később majd jön a sárgalap nyilván Tóth Alexnek, mert azért az egy nagyon komoly taktikai szabálytalanság volt. Szoboszlainál a labda a magyar térfél közepén, micsoda helyzet volt, hát hihetetlen, jól játszik a magyar válogatott, vagy legalábbis nagyon bátran, én ezt kimerem jelenteni. Lukács megint a jobb oldalon kapja a labdát a vonal mellett, ott van vele szemben Nuno Mendes, Lukács most beadja középre, laposan Renato Veiga kivágja, João Félix összeszedni, de Négo már jobb helyzetben van, de sajnos Négo lábáról kipattan a labda, és nézem, a szerb játékvezető pedig nagyvonalúan elfeledkezik erről a sárgalapról. Ó, de kár érte a visszapattanó labdára, és a kapufáról lepattanó labdára is érkezett Szalai, de sajnos még Ruben Dias odaért, pedig ez nagyon-nagyon-nagyon megérdemelte volna az egyenlítést. Remek fejes volt Szalai Attilától. A köze nem volt hozzá a portugál kapusnak, Diogo Costának. Kioszt egy sárgalapot Ruben Diasnak a játékvezető, de lehet, hogy João Félixnek, mert ő az, aki leginkább magyaráz, megunta a lökdösődést. Most jön a szöglet, Szoboszlai elüti Varga elől, Diogo Costa a túloldalon összeszedi a labdát, Lukács, Lukács most megugrasztja Szemédot, megy középre a labda, ott a magyar fejes, de sajnos nem volt veszélyes ez Costa kapujára, nem is Szemédot, hanem Tavares volt az természetesen, aki a túloldalon védekezett. Igen, végül hát visszakönyökölt a játékvezető szerint João Félix, de ez ilyen rókafogta csuka volt. Varga elő pedig épp, hogy el tudta a labdát ütni. Nézzük, elkezdődött ugyanis most már a hosszabbítás, hogy mennyi lesz, amit a játékvezető mutat. Hát én megmondom őszintén, most nem látom, és nincs is legalábbis nálam kiírva a monitorra, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Szalai felíveli a labdát, Varga felé, Varga lefejeli a jobb oldalra. Lukácsnál, Lukács Tavaressel szemben, Lukács befelé cselez, aztán lefelé húz az alapvonal felé. Középre rúgja, átlépjük a labdát, egy Domoszkai! 2-2 a hosszabbításban! Varga átlépte a labdát, és a hosszún érkezett Szoboszlai. Lukács beadása után a 90+1. percben egyenlítünk, de most nagyon oda kell figyelni! Nagyon oda kell figyelni! Gyönyörű támadás végén egyenlített a magyar válogatott Szoboszlai Dominik! De hát itt mindenki hozzátette a magáét. Lukács, a labdát átlépő Varga, és természetesen a gólszerző. Rossz is azt mutatja, hogy most nagyon oda kell figyelni, hiszen azért jártunk már mi így. 2-2, legalábbis reméljük. Én nem tudom, nem volt lesen. Varga biztos, hogy nem volt lesen. Lefejelte a labdát Lukácsnak. Lukács nem lehetett lesen, ugye ő hátulról érkezett. Leviszi az alapvonali kereszt, nem volt les, egyáltalán nem volt semmilyen szituációban. Ha csak nem Varga Barnabást nézik, de az biztos, hogy 2-2-re állunk. Már hozzák a portugálok a labdát. Renato Veg, a fütszó és nem ünneplő tömeg egyelőre itt a José Alvalade stadionban, mert hogy a magyar válogatott egyenlíteni tudott. 2-2-re állunk a portugálokkal. Tavaressel szemben szabálytalankodik. Lukács kap egy sárgalapot, egyefene ennyit megért. Mert hogy ez még bőven a portugál térfélen volt, ez a szabálytalanság. Plusz 3 percet jegyzett, vagy jelzett ugyan a játékvezető, de egyrészt ugye már a hosszabbításban szereztük a gólt, és a VAR vizsgálta, másrészt pedig Varga miatt, Varga görcse miatt is jelezte, hogy lesz még hosszabbítás. Vitinha íveli fel a labdát, el kell fejelni, el is fejeli a labdát végül Szalai Attila, aztán elrúgja Dárdai Márton, és vége van! Vége van, Portugália nem jutott ki, a magyar válogatott pedig 2016 után újra pontot tudott szerezni Portugália ellen, ráadásul idegenben, ugyanis Portugália Magyarország 2-2. Álomszerűen kezdődött a mérkőzés, hiszen Szalai Attila fejes góljával Szoboszlai Dominik szöglete után a 8. percben már nálunk volt az előny, és a magyar válogatott ígéretéhez híven bátran, tiszta szívvel futballozott. Megpróbáltunk labdát szerezni, aztán persze benyomtak a kapunk elé minket a portugálok. Elsősorban Cristiano Ronaldo volt életveszélyes. Nem véletlenül mondom az ő nevét, mert hogy a 22. percben végül Szemédő jobboldali beadására érkezett, és ő egyenlített. A portugálok folyamatosan jöttek előre, de túl nagy helyzetet az első félidőben nem tudtak kialakítani a hosszabbításig. A 45+3. percben aztán ezúttal egy baloldali beadás méghozzá Nuno Mendestől, megint érkezik Cristiano Ronaldo, és megint közelről talál a magyar kapuba. A szünetben tehát 2-1-re vezettek a portugálok, és azt hitték, hogy ez elég is lehet nekik, akár az egyenesági kijutásra is a világbajnokságra. De nem volt elég. Annak ellenére, hogy a második félidőben is nyilván náluk volt többet a labda, és veszélyesebben támadtak, a magyar válogatott egyre feljebb védekezett. Sokszor már a portugál 16-os környékén letámadtuk a vendéglátókat, és bizony néha-néha sikerült is zavart okozni a portugál védelemben. Ennek ellenére Ruben Dias majdnem sokkal később Bruno Fernandes lőtt kapufát, de átlövésből többször is nagyot kellett védenie, például Bruno Fernandes lövésénél. Félixnél, vagy João Félix fejesénél, Tóth Balázs kapusnak, de aztán a magyar válogatott egyre inkább felbátorodott, és jött egy magyar kapufa is. Megint Szalai Attila került oda az ellenfél kapuja elé, és Kerkez beadását bólintotta a létre. Sajnos a kipattanót már eltakarította Ruben Díaz, de nem adtuk fel. A 90 plusz egyedik percben a jobb oldalról Lukács megbolondította Tavarest az alapvonal közeléből, laposan középre lőtte a labdát Varga Barnabás, átlépte azt, a hosszún érkezett Szoboszlai Dominik, aki ballal a rövid sarokba talált 2-2. A hátralévő három percben a portugálok jöttek előre, de már nem jelentettek komoly veszélyt Tóth Balázs kapujára. Így aztán bravúrpontot szerzett a magyar válogatott itt a José Alvalade stadionban, ugyanis Portugália-Magyarország 2-2.
2: A negyedik forduló után Írország örményországi veresége miatt a magyar válogatott úgy várta novembert, hogy már az ötödik fordulóban biztosíthatja a második helyét. Már éreztük az amerikai nyár hívogató balzsamos illatát. Aztán jött a hideg zuhannyal felérő November Rain. Hát erről lesz szó hamarosan.
3: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Novemberben hullt az elsárgult levél, ahogy Máté Péter énekelte annó, de reménykedtünk benne, hogy nem minket sirat a fáradt őszi szél. Az ötödik játéknapon a magyar válogatott Örményországba utazott, mindenképp nyerni kellett, és megvolt az esélye annak, hogyha jól alakul számunkra az Írország-Portugália találkozó, akkor az utolsó mérkőzések eredményétől függetlenül megszerzi a csoportjában a második helyet. Természetesen az Írország-Portugália mérkőzésre nem volt hatással a magyar válogatott, Örményországban viszont feltétlenül nyerni kellett.
4: Dibusz Dénes kezd, Szalai és Orbán a két középső védő, a bal oldalon Kerkez, a jobb oldalon Négó, Schäfer és Stájsz a két védekező középpályás, Bolla a jobb oldalon, támadó felfogásban a Szoboszlai Dominik a csapatkapitányunk, Sallai Roland és a Varga Barnabás, elől a bomba formában lévő Varga Barnabás, aki ebben az idényben már 12 fejes gólnál tart, ami az örmény csapatot illeti, 5 komoly hiányzó, abból 4 nagyon komoly. Hárutyúnyán a Puskás Akadémia védője kikerült, a két középső védők egyébként Mrkcsian egyetlen a magánhangzóval a nevében, most hátradják a kapushoz, Ávágiánhoz, a Punic kapusához, aztán Pilóján az egyik védő, Szergei Muradján szintén belül, Spercian a csapatkapitány középpályán, Karem Muradján és Ovanisian a középső sor, és három támadóval Szagolyán bal oldalon, Ranosz középen és Szedikján, akit a Ferencvárosból ismerünk, onnan kölcsönben most Oroszországban játszik a jobb oldali támadó, itt keressük a lehetőséget és a labdát, akár megkaphatná egyébként Schäfer András is, de nem ő kapja a jobb oldalon. Itt Négó, ő keresi Varga Barnabást, egy szép perdítés, Schäfer, és vissza lehetne tenni Vargához, de megszerzik az örmények, mert kimondom, hogy adják Szoboszlainak. Szoboszlai átjön már az ellenfél tér fölére, a bal oldalon. Jól van, ott van Sallai is. Jövünk előre, Szoboszlai kérni, vissza Sallai középre, Varga egy perdítés, egy lövés fölé mellé. De megvolt az első próbálkozásunk, és az, amire számítottunk, hogy akár egy ilyen gyors ellentámadás is összejöhet, ez meg történt, mert hogy Bolla benne gúz, remekül Bolla perdített, méghozzá a mérkőzés harmadik percében. Ez a második szöglet a 11. percben, és gyömöszöljük a labdát, préseljük. Minél inkább Sallai Roland érkezett ott a rövid saroknál, és ő próbálta meg a hálóba juttatni a labdát, a lőrmények és a helyükön voltak. Ránosz védekezik a csatáruk, most Varga Barnabással, Szoboszlai mutatja, hogy másik szabad rúgás, nem megint a rövidre, csúsztatás is egy magyar fejről, Varga Barnabás fejéről, pattan a labda ki az alapvonalon túlra, újabb örmény kirúgás, de egyelőre az jól látszik, hogy a magyar labdarúgó válogatott szinte beszorítja az örmény csapatot, mi most már azért túl vagyunk az első negyed órán, és továbbra is 0-0. Varga Barnabás Szoboszlainak, egy fejes követően Sallai, 23 méterre három örménnyel forgolódik ott a jobb lábán, ezt jól dokkolják, mit csinálják, és Sztyopa, az eszéki játékos, megint jól tette bele a lábát, jó belső védő, az eszéki örmény. A bedobást most Négó végezheti el, innen a jobb oldalról, mit keres, a Varga Barnabás kint a 16-oson kívül, aztán remekül Bollának benne a 16-oson belül, nem szabálytalankodhatnak vele szemben, egy csúsztatás, de mellé érkezett ott Sallai, a Szoboszlai amikor robog a labdáért, és meg is szerzi a bal oldalra át, spintelt a labdával együtt, Kerkez, Kerkez Szoboszlai Dominiknek, a Liverpool játékosa. Októberben is őt választották szurkolók a legjobbnak. Aztán Kerkez labdája laposan Stylesnak, kicsit olyan lecsúszott volt, nem tudom mennyire volt tudatos, de most ott Kerkez Szoboszlaiért középre, Varga feje, gól! Tudatosan középre ível, hát persze, a 33. perc végén, mert tudja, hogy Varga Barnabás nem tud hibázni fejjel, és a kapu jobb oldalába fejeli ezt a labdát. Hát nem mondom, hogy a semmiből, de megszereztük a vezetést a 33. perc legvégén, a 13. fejes gólja ebben az idényben. Szoboszlai tekerte mintaszerűen, és mintegy 9 méterről bólintotta Varga Barnabás a kapu jobb oldalába védhetetlenül, hiszen itt nem volt esélye az örmény kapusnak. Egy óra vezetünk, fél perc van ebből a 2 perces hosszabbításból, amikor nézem a cseréket is, akár a magyar, akár az örmény oldalon, hát lehet, hogy majd Marco Rossi cserél, viszont a spanyol játékvezető mit mutat, hogy újra majd el kell végezni azt a dedobást, vagy inkább előrevágott labdát szabadrúgás Szoboszlai Dominiktól. Hát teljesen leült a mérkőzés, az a szerencse, hogy 1-0-ra vezetünk, ez a legfontosabb információ, Varga Barnabás fejesével Szoboszlai Dominik, hogy nyugodjunk meg, ezt mutatja, hát annyira senki nem ideges szerintem. Szoboszlai Dominik a saját térfeléről jobb oldalról, az oldalvonal mellől, át a túloldalra, ott a Varga Barnabás fejjel megcsúsztatja, hogy kell, de aztán pilóján lábba beleér, Kerkez összeszedhetné, szerencsére nem kell összeszedni. Varga Barnabás Szoboszlai beadása után remek gólt fejelt, a 34. percben a kapu jobb oldalába le is pattant, a kapus előtt Amagyán védhetetlen helyzetben nem tudott már nagyobb bravúrt bemutatni szerencsénkre. Megérdemeltem, vezetünk vagy sem, de 1-0-ra vezetünk, összességében egy erősebb magyar válogatott, de felejthető volt az első féldő, leszámítva a gólt. Varga Barnabás remekül veszi a labdát, ott indítja Sallait a jobb oldalon, a középen helyzet, és Szoboszlai elől mit mentette, jó ég, Szergej Muradján, ha nem tud hozzáérni, akkor Dominiknek az üres kapuba 1 méterről csak be kellett volna tenni, paskolni a labdát. Ez most a 62. perc nagy helyzet, egy gyors magyar helyzet. Két magyar örményen 2-0 volt, legyen itt is bármilyen játékkal is. Marco Rossi meg szenvedős játékkal beszélt. Most Stiles két kézzel szabálytalankodik egy örménnyel, sárga lap nincs, ugye Ranusz az egyetlen, aki kapott. Viszont persze a csapatkapitány kapura tör, szép csel, lövés fölé! Ez aztán egy nagyon jó megoldás volt, mint egy 25 méterről, középről, a léc fölé egy nagy burrantás a csapatkapitány Spersiantól, a Krasznodár játékosától. Hát akkor azt mondom most már, hogy ne hozzuk fel ennél jobban az örményeket 1-0-ás vezetésünk ellenére, mert itt az örmények hallják, ugye hallják a hallgatók, hogy bizony-bizony vérszemet kapnak, nem csak a játékosok, mert nekik minden pont, minden gól egy világbajnoki, vagy akár Európa-bajnoki selejtező sorozatban, az tulajdonképpen kisebb fajta csoda, és nagyon megbecsülik azt. Egy nullás magyar vezetésnél, és mi továbbra is nagyon bízunk a második magyar gólban. Tehát a 86-os világbajnokságon jártunk legutóbb VB-n, most pedig a 28 év elteltével egy VB pótselejtezőre szeretnénk eljutni, aztán ki tudja, hogy mi lesz a folytatás, de előbb ezt a meccset meg kell nyerni. A jobbról Lukás Dániel, középre Varga Barnabás, ott dekázgat, leteszi, lövés mellé, Tóth Alex. Ez abszolút gólhelyzet volt. 14-15 méterről megnézhette, hogy hova lövi. Én itt lelkesedek a 78. percben, mert ez is egy lehetőség volt. Amíg kimarad, Tóth Alexnek be lehetett volna lőni a kapu jobb alsó sarkába. Varga Barnabás az, aki gyönyörűen készítette elő, és ez is azt kell mondanom, hogy világszínvonalú megoldás volt. Egy helyzet, és nem még volt Lukás Dániel, remek volt egy testcsellel 19 méterről, most egy szabadrugást végezhetünk el, mert hogy Szergej Muradján már kellően elfáradt, és Muradján egy szabadrugást érő szabálytalanságot követett el, amit onnan be lehet csavarni, és akkor senki nem fog emlékezni arra, vagy csak kevesen, hogy hogy nyert 2-0-ra, nem látványosan, egyelőre 1-0, hát arra sem fognak sokan emlékezni, hogy hogy nyertünk 1-0-ra, de most ezt a szabadrugást tényleg be lehetne tekerni. Szoboszlai Dominik kezében a labda, középről Azt nézem, hogy hova teszi majd. Lehet oda, ahova a spanyol játékvezető elrendelte. Lehetünk egy olyan 21 méterre a kaputól. Abagyal állítgatja a sorfalat. Ettől félhetnek az örmények, de azért ne legyen olyan, hogy mondjuk ugye, tehát be kell lőni, az az igazság. Tehát, hogy ne legyen olyan, hogy egy rosszul elvégzett szabadrugásból az örmények esetleg megindulnának. Más kérdés, hogy minden örmény a saját 16-osán belül, mert Szoboszlai Dominiktól retteghetnek kellőképpen. Lukács minden esetre kiharcolta, azt nézem, hogy Szoboszlai Dominikon kívül még kipróbálkozhat. És az egyik örmény, talán Nálbánya le is fekszik még a sorfal mögé, ez is már egy ismert figura, ott van Sallai, ott van Szoboszlai, a megszokott formáció, és aztán középről Szoboszlai neki fut, lő fölé. A 94. percben ér véget a mérkőzés majd, vagy lehet, hogy a 95-ben, a 4 perces hosszabbításban már csak 50 másodperc van hátra, és időközben azt nézem, hogy Abagyán kirúgása, akkor, amikor Magyarországon már hiszem, hogy 8 perc múlva este 8 lesz, amíg a Kossuth Rádióban is tart ez a közvetítés. Azt figyelhetjük, hogy hátul adogathatnak az örmények, mert egy visszafejelt labdát a földön megszereztek. Aztán most Szoboszlaiba lövi Pilojára, Szoboszlai 16-oson belül, középen ott van Lukács, jobbal egy kicsit tartogatja a labdát, a több érkező ember is, a már el is megérkezett. Most Nagy Zsolt, hát ez felszabadító rugás. Más kérdés, hogy a bal oldalról rosszul betekert labda, az jelenti, hogy az idő telik számunkra kedvező módon, és Melikján, az örmények szövetségi kapitánya pedig lehet, hogy infarktus kapit bosszúságában, mint a Puskás Arénában, ahol a 94. percben Gruber állította be a 2-0-es végeredményt. Itt is lehet nehez, Nagy Zsolt előre, de rosszul, visszapattan, fejeljük ki, Szalai Attila megteszi, Persian viszont lecsap rá még, ott a bal oldalon Vitális vele szemben, Persian is Vitális, ott még előjel is lehetne, de inkább Tiknazián a bal oldali beadása, ide a jobb oldalra, 16-oson belül vele szemben Nagy Zsolt, Grigorian Eccsel, középreadás, nem találja el az örmény játékos, atya ég, Serobian az, és ezzel véget ér a mérkőzés. Serobian, ahogy oda betette középre, mi maradt ki, talán Eloyan lábában. Minden örmény a földön szinte, mert egészen hihetetlen körülmények között ér véget ez a mérkőzés, mert időközben a spanyol játékvezető véget vetett a hármas sípszóval. Fontos 3 pontot szerzett a magyar labdarúgó válogatott Jerevánban az 5. fordulóban, hiszen Varga Barnabás 34. percben szerzett fejes góljával, Szoboszlai a hátán egy védővel az oldalvonalról ívelte jobbról középre, és 11 méterről 10-11 méterről fejelte be. Az más kérdés, hogy Persian jó voltából volt itt helyzet, lövés az örményektől, sőt meg az utolsó pillanatban is, de elpuskázták, mert minőségleg jobb a magyar csapat, még ha ez annyira ezen a meccsen nem is látszott a lényeg. Magyarország nyert Örményországban.
2: Mi megtettük a saját feladatunkat, és bíztunk Portugáliában, hogy a papírformának megfelelően nem fog kikapni Írországtól, de kikapott. Ez azt jelentette, hogy hatalmas jelentőséggel bírt az utolsó Magyarország-Írország találkozó. A képlet egyszerű volt, hogyha Magyarország győz vagy döntetlent játszik, akkor megszerzi a csoportban a második helyet, és kikeletkor folytathatja a küzdelmet a 2026-os amerikai álom megvalósításáért. Ha viszont Írország nyerni tud a Puskás Arénában, akkor az írek számára folytatódhat az álom, mi pedig ismételten visszazökkenünk a rém álomba. Ne haragudjanak, de ezt a mérkőzést is fel kell idéznünk, hiszen hozzátartozik a 2025-ös történésekhez. Tehát Magyarország, Írország a csoport második helyéért a világbajnoki selejtező során.
5: Az utóbbi időszak egyik legfontosabb mérkőzéshez a mai Marco Rossi együttese számára, de hát ebben a selejtező sorozatban ebből már volt néhány, úgyhogy talán a rutin és a tapasztalat az majd dönt a nagyon kellemetlen harcias játéstílust birtokló Írországgal szemben.
6: Nem lenne rossz, hogyha a Keleher esetleg rossz ütemben mozdulna ki, és ott valaki be tudná fejelni közvetlen közelről, de akkor jön az újabb Szoboszlai szöget, ezúttal Kerkeznek egy kis szöglet, Kerkez visszaadja, Szoboszlai élesen, gól! Gól! Vezet a magyar válogatott a mérkőzés harmadik percében Lukács Dániel góljával! Egy szöglet variáció után Szoboszlai élesen tette középre, talán kapura lőtte, és Lukácson tovább pattant, becsapva ezzel Kelehert. Megvan a vezetés a mérkőzés elején. Megint itt van a gyors vezetés az írek ellen. Lukács Dániel második válogatott beli góljával.
1: Most viszont kihívták a VAR videóhoz, úgyhogy sajnos baj lehet.
5: A norvég játékvezetőt lehetséges büntető miatt kiszólították a VAR monitorhoz, és a visszajátszás alapján hát lehet, hogy Szalai megrúgta Okbene lendülő lábát.
6: Az ér még vár, hatalmas a fügy szó a stadionban, nő a nyomás Dibuszon is, de nő a nyomás Peroton is, azt hiszem. Jön a sípszó, Perot neki fut és belövi a jobb alsóba. Dibusz érezte az irányt, de sajnos Perot lövése utat talál a magyar kapuba. A 15. percben egyenlít az ír válogatott Magyarország ellen.
5: Visszafejelni a labdát Varga, Varga visszakapja Kerkeztől, ott van még Szoboszlai, leveszi a földre a csapatkapitány. Kerkez, Schäfer, na még most egy nagy lendület, az talán magyar helyzet kialakítással járna. Kerkez be a 16-oson belőre, Varga lő, és gól! Gól! Varga Barnabás! Mekkora gólja! Megint vezet a magyar válogatott a 37. percben! Puskás díjat neki! Varga Barnabás! Hát micsoda gól volt ez!
6: A gyengébbik lábával, ballal! Hány méterről? 20 méterről, Feri?
1: Szerintem volt az 22, de elképesztő. Gyakorlatilag a beadásaink veszélyesek, és Varga kiebb húzódott most a betömörülő írektől egy kicsit távolodva. Mellel átvette a labdát, le se hagyta pattani, egy fél fordulattal a bal felső sarokba ballal. Tehát elképesztő megmozdulás volt.
6: Azaz feljátsza a támadósorba, ott Perot és Kenny játszanak össze, aztán Kalen mellől Orbán tisztáz, de visszakerül Azazhoz. Egy mélységénítás Perot felé, Perot átveszi, Perot helyzetben, és átemeli Dibusz fölött, és ez már sajnos nem volt les, egyenlít az ír válogatott a 80. percben. Megint egy mélységindítás, amely megtalálja Troy Perotot, pedig hát azt hiszem, hogy tisztában van mindenki a magyar védelemben azzal, hogy kire kell igazán figyelni. És most Perot mégis üresen maradt, és a kilépő Dibusz fölött átpöckölte a labdát itt a 80. percben. Egyenlít az ír válogatott.
5: Meddig engedi még az eszkoszt a norvég játékvezető? Még mindig engedi. Letelt a hosszabbítás. Keleher visszaemeli. Ott a 16-oson belül egy csúsztatás. Nem hiszem el. Gólt szereznek az írek. Ilyen nincs. Gólt szereznek az írek. Hát ezt nem hiszem el. Ilyen nincs. Atyavilág. Ilyen nincs.
6: A 96. percben letelt az 5 perces, a jelzett 5 perces ráadás, és tovább csúszott a labda valahogy. Oda került Perot elé, már megint Perot elé. Hát ez...
5: Hát leforrázva ülünk itt. Kihúzzák ezt az érek, úgy tűnik. Itt a vége. Hát amire 40 éve várunk, arra még legalább 4 évet várnunk kell. Mert hogy Írország valahogy az utolsó pillanatban Perrot góljával lőtt egy győztes gólt. És ott van a pótselejtezőben Írország.
2: Na, akkor a száraz tények. Az első 13 világbajnokság közül 9-en szerepelt a magyar válogatott. 2-re 1930-ban és 1950-ben a dél-amerikai rendezés és az ezzel járó utazási nehézségek miatt nem nevezett. Míg az 1970-esre azért nem jutott el, mert a pótselejtezőszerű meccsen az történt, hogy jönnek a csehszlovákok, jönnek a csehszlovákok, jönnek a csehszlovákok, majd az 1974-esre azért nem ment, mert jött egy Ralph Edström nevű svéd. 78-ban, 82-ben, 86-ban VB résztvevő volt a magyar válogatott, azóta megrendeztek 10 világbajnoki selejtezőt, és mindegyiken elbukott válogatottunk. 2025-ben az összmérlege, 3 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség, amióta Marco Rossi a kapitány, ennél rosszabb év nem volt. Hát, ne ránk haragudjanak ezért, mi hozott anyagból dolgozunk, és gyorsan búcsúzunk is. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Műsorajánló.
8: Labdarúgás.
7: A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Salló István, 13-szoros magyar válogatott labdarúgó sportvezető, akit 60. születésnapja alkalmából köszöntöttünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást is, meg a emlékeztetést is.
1: Milyen ebbe belegondolni, milyenek ezek a kerek évfordulók?
2: A kerek az mindig kerek, egy bizonyos kor után már csak azzal foglalkozik az ember. Ez a 60, ez egy elég szép szám, úgyhogy pont belegondoltam, hogy azért különleges a 60, mert a mi időnkben 10 éves korban lehetett elkezdeni a labdarúgást. Ez azt jelenti, hogy 50 éve vagyok a labdarúgásba. Ebből 24 játékosként, 26 pedig sportvezetőként, úgyhogy ilyen szempontból kerek mindenféle szempontból.
1: Hát ugye sportvezetőként ezt említetted, és ezek az évek növekednek. Ugye a Lendvánnál dolgozol most sportigazgatóként. Milyen ott a munka?
2: Igen, most gyakorlatilag úgy alakult, hogy az Zalaegerszeg után a Lendva lett. Másfél éve vagyunk ott, tavaly feljutottunk, úgyhogy most próbálunk bennmaradni ebben az évben. Nagyon érdekes abból a szempontból, hogy megismerd egy másik ország kultúráját, mi hogy működik, és ugye sok kritika vagy nem kritika érte a magyar sportot az elmúlt időszakban, és itt látom, hogy mennyivel nehezebb nekik, ahol nincsen támogatottsága a sportnak, úgyhogy egy kicsit időbe vissza kellett menni, és másképp át gondolni a dolgokat, mint ami már Magyarországon jóval előrébb van infrastruktúrális helyzetben, szakmailag. Azt gondolom, a magyar futball nagyon sokat fejlődött, így például a szlovéneken lehet látni.
1: Igen, ugye ezt az infrastruktúrát említed, egyébként az ő esetükben mennyire lehet abból pozitív dolgot levonni, mert ugye nyilván talán ezt kimondhatjuk, hogy némileg torzította a versenyt Magyarországon ezek a jó anyagi lehetőségek. Szlovéniában ilyen szempontból mennyire egészségesek a dolgok, hogyha lehet ezt így fogalmazni?
2: Hát sajnos az a baj a sporttal, hogy ezekben a posztkommunista országokban, főleg a kisebbekben, mert talán Lengyelország, Csehország előrébb van, de az összes többi országban azért komoly gond van a sportfinanszírozásban. Nem jelent meg az a gazdasági réteg, aki a magántőkét bevonta volna a sportba, ezért ahol nincs állami támogatás, ott azért sanyarú helyzet van. Főleg az infrastruktúrában lehet ezt látni. Ugye Szlovéniában szörnyű infrastruktúrális helyzet van, például a másodosztályban tavaly olyan pályákon játszottunk, hogy olyan stadion, nem is tudom sportlétesítménynek nevezni inkább, ami Magyarországon talán NB3-ban sem lenne engedélyezett, úgyhogy ebből a szempontból nagyon nehéz. Más az adózási rendszer, mint nálunk volt régen ez a vállalkozói időszak, ez most Szlovéniában nagyon megy, de ugyanígy van Horvátországban, tudom, Szlovákiában is. Szerintem ez egy nagyon komoly probléma a sportolóknak, úgyhogy sokkal nehezebb helyzetben vannak. Éppen ezért ezekben az országban azt lehet látni, hogy aki tehetséges, az minél előbb elhagyja az országot. Átmennek Ausztriába, Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába a játékosok, úgyhogy ebből kifolyólag nagyon fiatal a liga, nagyon sok fiatal játékos játszik.
1: És tudnak úgy értékesíteni, hogy abból az a kluboknak is úgy megérje?
2: Tudnak értékesíteni, meg kell értékesíteni, de azért olyan nagyon nagy összegeket nem tudnak beinvestálni ebből, mint amit mondjuk látunk a horvátoknál vagy a szerbeknél, de nagyjából működik. Ki vannak téve annak, hogy külföldi befektetők jönnek az országba, és pont azért, mert viszonylag olcsó, vagy ez a legolcsóbb a régióban, ezért könnyebb eredményt elérni.
1: Kicsit beszéljünk akkor rólad is, hogyha már így eljöttél és beszélgethetünk egy ilyen kerek évforduló alkalmával. Ugye neked édesapád is labdarúgó volt, és akkor mondhatjuk nyilván, hogy a fiad is egy válogatott labdarúgó lett, ahogy te is az voltál. Ugye én azt néztem gyakorlatilag, hogy így akkor a futballpálya az adva volt számodra, hogy édesapádat is követhetted.
2: Hát abszolút, pláne abban az időben, a szocializmusban, amikor én születtem, oroszlányon születtem, úgyhogy ez egy kisváros, nem is volt a nagyon-nagyon más variáció. Egyrészt az édesapám, másrészt a nagyapám, a nagyapámnak a családja, ugye ők balassagyarmatiak, és balassagyarmaton egy Aladár nevű sallói Aladár, aki az egyik leghíresebb sallói a családból, Olaszországban profi volt már akkor, annó. Úgyhogy innen ez az egész... Igen, ez abszolút, tehát másnak más a cégér, nekünk a labda. Úgyhogy tényleg abszolút nem is volt más, egész gyerekkorom attól kezdve nincs is más a fejemben, mint hogy futballista akartam lenni. Meg volt hozzá az ügyességem is, de nem csak a focihoz, mert ahogy visszaemlékszem, általános iskolába mindenféle sportrendezvényre minket vittek, vagy engem vittek, atlétizáltam is, sorversenyek akkor ugye nagyon mentek, most is mennek, de most már kereskedelmi adókon. Akkor sosem gondoltam volna, hogy ebből ekkora biznisz lesz. De úgy mindenhez meg volt az alapügyesség, sokat voltunk kint, voltak még ezek az elektronikus klütyük, amik elvonták volna a figyelmet, úgyhogy nekem a labdarúgás volt az első, és ami érdekes és más világ volt, az látszik, hogy 10 éves koromban mehettem hivatalosan klubhoz focizni, és válogatóra kellett menni. Tehát ott felmértek minket, ki mennyit dekázik, labdavezetés, rúgás, stb. Tehát az alapján válogatották a gyerekeket. Ma ugye örülünk, hogyha viszik a gyerekeket, és halásszuk őket, de akkor még ebbe a kisvárosba is ez volt az első. Úgyhogy apukám révén ez teljesen egyértelmű volt.
1: Hozzáköthetőek az első nagyobb élmények? Vagy adott esetben, hogyha már egy kicsit tovább megyünk az időbe, akkor a videót, annak a nemzetközi menetelése az mennyit adott a te pályádhoz motiváció szinten?
2: Apukám azt gondolom, hogy akkoriban nem annyira, mert ő még focizott, utána pedig én elkerültem korán Fehérvárra, oda mentem tovább tanulni. A Vidinek a menetelése pont az utolsó évenben, a utánpótlás évenben, ami akkor junior bajnokság volt, én ott játszottam, úgyhogy egy éven múlt, az ám egy évvel idősebbek közül egy-ketten már tudtak játszani abban a csapatban, sőt az UEFA kupában is, mert egészen furcsa mai szemmel, hogy 18-as kerete volt akkor a Videotonnak, ennyivel játszották végig az UEFA-t, és voltak sérülés hullámok, amikor páran a fiatalok közül játszottak, Vaddi Máté, Genti Laci, úgyhogy nem voltam tőle nagyon messze, rá egy évre már ugye föl is kerültem az első csapathoz. Hát mindenkinek megvan az aranycsapata, ugye a világban, azt gondolom, hogy nyilván a magyaroknak a Puskás öcsiék, de az etósoknak a verebesféle szenzációs Rába Eto, nekünk vidiseknek meg a Vidi, és mindenki azt gondolom kívülről fújja azt a kezdő 11-et, úgyhogy ez egy óriási élmény volt testközelből őket látni, sőt nekem az a szerencse is megadatott, hogy 96 vagy 86-ban, amikor felkerültem az első csapatba, akkor a Búcsa Győző kivételben még mindenki ott volt, tehát én mindenkivel játszottam, tovább is, Búcsa Győző pedig utána később az edzőm lett, akinek nagyon sokat köszönhetek.
1: Érdekes, hogy mondtad, hogy mi vidisek, hogy a vidisnek vallod magadat? Mert ugye te Magyarországon azért sportigazgatóként, illetve játékosként még kötődsz a Honvédhoz.
2: Honvédben voltam játékos, de ott csak egy évet voltam igazából. Összességében minden klubomhoz kötődök, ahol valahol megfordultam, akár labdarúgóként, akár vezetőként. Ugye labdarúgóként 3 klubban játszottam, a Vidi, a Honvéd és az Eto. Az Etóba katonaság miatt mentem. Sportvezetőként is több klubban voltam. Én mindenhol tudok azonosulni a klubbal. Megmaradtak azok az emlékek mindenkinél, de nyilvánvalóan egyrészt gyerekkoromban Törőcsik András volt a kedvencem, a nagy példakép, az az Újpest nekem meghatározó volt, akkor, amikor még apám a Tatabányában játszott, akkor nyilván Tatabányának drukkoltam, mai napig megvannak azok a nevek, akik akkor játszottak, ugye Lakatté Károly az edző, vagy Csepec, a többiek, úgyhogy P-nagy, nagyon nagy csapat volt, a Szabó Gyuriék, és ugyanígy utána viszont Újpest, és amikor a Fehérvárra kerültem diákként, akkor nyilvánvalóan az ember, ott töltöttem a legtöbb időt a Videótonban, úgyhogy én azt tartom a saját csapatunknak, vagy csapatomnak, mint saját nevelés a Videótont.
1: A válogatottba 92-be kerültél be, hogyha jól mondom, ugye? És ugye ma most egy érdekes apropója a beszélgetésünknek, az első meccsüt Ukrajna ellen játszottad, sőt, ugye gólt is szereztél, és utána megnéztem a következő meccset, amit az ukránokkal játszottunk, ott pedig egy gólpasztattál.
2: Igen, az ukránok ellen 92-ben későn érő típus voltam, és 26 éves koromra értem oda, hogy behívtak a válogatottba. Jene Imre volt a szövetségi kapitány, és az első meccsen rögtön gólt is lőttem, ugye akkor az első meccse volt az ukrán válogatottnak első hivatalos mérkőzése, nem képviseltek olyan nagy játékerőt, tehát kvázi kötelező volt a győzelem, akkor egy elvárt dolog, majd picit azért más a helyzet, mert a FIFA ranglistán előttünk vannak, és kiváló labdarúgóik vannak, de számomra az a 92 áprilisi mérkőzés az óriási élmény volt, egyrészt ugye nyilván első válogatottság, gólt rúgtam, és ugye az ember, amikor ott áll az első válogatottságánál, és szól a himnusz, úgy maga van, és hallgatja a himnuszt, akkor úgy lepereg előtte, hogy kiskölökként erre vágyott, és ez volt az a cél, amit mindenképpen el akartunk akkor élni. Akkor nem volt ugye a fejünkben, hogy pénz, meg külföld, a magyar labdarúgó válogatott volt a cél, és akkor az ember, amikor odaér, az egy óriási dolog. Azt hittem, hogy elindul egy nagy karrier a válogatottba, de aztán meg is akadt ezzel az egy góllal.
1: Ugye 13 válogatott mérkőzésed van, majd ebbe akkor belemegyünk bővebben, de hogyha már mondtad ezt a nagy karriert, akkor itt talán tudunk egy olyan párhuzamot vonni, mint amit te is mondtál Szlovéniával kapcsolatban, hogy azért minél hamarabb külföldre menni, hogy benned is ez motoszkált akkor a 90-es évek közepén?
2: Hát akkor nyílt a lehetőség egyáltalán, ugye közvetlenül előttem, ugye a vidisek, a nagy vidiseket végig láttam, hogy ők gyakorlatilag a vidi utánpótlásában voltak, vagy hosszú éveket eltöltöttek a csapatnál, és nem mehettek még külföldre, akkor ugye az volt a szabály, hogy 30 éves kortól lehetett külföldre menni, és utána később változott ez meg, előttem már megnyílt ez a lehetőség, ezért is igazoltam később a Honvédba, ebben a reményben, ugye Dufries nevű belga üzletember volt a tulajdonos, aki összeszedte a legjobb válogatott játékosokat is értékesítette, de akkor még az volt a szabály, nem volt Bosman szabály, meg EU, meg ilyesmi, 3 külföldi lehetett egy csapatba, nagyon nehéz volt oda bekerülni, akkor a legtöbb Belgiumban játszott, és én voltam az első, akinek új utat kellett találni, és így mentem Izraelbe, aminek akkor nem örültem, ma már nagyon-nagyon örülök, hogy oda kerültem, és ott játszottam 6 nagyon szuper évet.
1: Igen, erről mindig beszélsz, hogy Izraelbe téged nagy királynak tartottak. Milyen volt ez az akkor izraeli bajnokság? Mert úgy tudom, beszélgettem a Pisont Istvánnal és ezzel kapcsolatban meg másokkal is, hogy azért Izraelből nem volt olyan könnyű a válogatottba kerülni, sőt, talán ki is mondhatjuk, hogy nem szívesen vették, hogyha egy magyar játékos Izraelbe játszik.
2: Igen, gyakorlatilag Pisont Istvánnal is beleesett ebbe, mint én, hogy többször megkérdezik tőlem, hogy elégedett vagyok-e a 13 válogatottsága, nem lett volna több, én mindig azt mondom, hogy az ember legyen elégedett valamilyen szempontból, vagy ne legyen telhetetlen, de azt gondolom, hogy reálisan egy 25 plusz válogatottságban nem lett volna. Egyrészt későn érő típus voltam, 26 évesen lettem válogatott, majd utána kiigazoltam Izraelbe, és 95-ben voltam utoljára válogatott. Ennek ellenére 97 és 98-ban voltunk bajnokok a Betár Jeruzsálemmel, akkor voltam szerintem a pályafutásom csúcsán, ugye a Pizsont Pistával együtt, de ő is, meg én is, ugye abban az időben nem voltunk a válogatottba. Csonk János lett a szövetségi kapitány, aki úgy ítélte meg, hogy az izraeli bajnokság vékony, és onnan nem hív. Ugye később együtt dolgoztunk, többször is jó barátságban vagyunk, nagyon szeretem Jánost, de azt azért elmondtam neki, hogy ezt el tudom fogadni, ezt a kritikát, és még egyet is tudok vele érteni bizonyos szempontból, hogyha valaki így látja, de azt elvártam volna, hogy jöjjön ki egyszer, és nézze meg minket élőbe. Ugye akkor az nem úgy volt, mint most, hogy egy klikkel rámegyek, azt megnézem egy elemző programba. Tehát azt a színvonalat, azt érezni kellett volna, és az izraeli bajnokság színvonala akkor nem volt rosszabb, mint a magyar, és sőt, akkor kezdett emelkedni. Nagyon technikás, gyors, pengés focit játszottak, szuper pályákon, jobb körülmények voltak, mint Magyarországon. Akkor jobb pénz is volt, azért már megjelentek a légiósok is. Mondjuk ők onnan számolják igazából az izraeli focinak, a klubfutballnak a felemelkedését, pont a magyar légiónak. Ugye én voltam az első, aztán nagyon gyors Céllaci, utána Pisont Pista, és utána volt olyan év, amikor már 15-en voltunk. Tehát én azt gondolom, hogy az én példám is jól mutatta, hogy talán nem tűnök szerénytelennek, hogy az, hogy az elején jól teljesítettem, az megnyitotta az utat a többi magyar előtt, mert ugye rögtön kérdezték tőlem, hogy van-e még magyar játékos ajánljak, ajánlottam a Céllacit, aztán ajánlottam a Pisont Pistát, Illés Bélát nagyon szerettem volna, de ott a felesége nem szeretett repülni, ezért ők nem vállalták sajnos, pedig aztán neki nagyon passzolt volna, de a lényeg az, hogy ma szerintem a mai magyar futballnak az, hogy a Szoboszlai Dominik ilyen jól szerepel, és ennyire jó hírét viszi, vagy Kerkezék, Séperék, a Gulácsi magyar focinak, ez a következő generációnak nagyon nagy segítség, mert sokkal bátrabban nyúlnak a magyar játékosokhoz.
1: Azt mondtad, hogy első körben azért annyira szívesen nem mentél oda, de végül is mi az, ami így meggyőzött, vagy hogyan szeretted meg ezt az országot?
2: Igazából ugye a Honvédhoz, mikor leigazoltam, akkor az volt a cél, hogy minél gyorsabban értékesítenek, de ez nem jött össze, mert jött egy súlyos sérülés, a vádlimmal meg kellett műteni. Egy komoly szerződésem volt a Honvédba, ezért olyan helyzetet teremtettek, mikor felépültem, hogy mindenképpen menni akarjak. Nem voltam már meccskeretbe, nemzetközi meccsekre nem vittek magukkal. Először a Maccabi Tel Avivhoz mentem próbajátékra, ők Hollandiában voltak, az az Avram Grant volt a vezetőedző, aki később a Chelsea-vel a bajnokok ligája döntőjét elveszítette, és valamiért pedig életem formájában voltam, mert a felkészülés végén voltam, ők akkor kezdték, tehát kb. cikáztam köztük, oda-vissza bőröztem az egész brigádot, szinte vállukon vittek le az edzés végig, hogy milyen játékos tudnak igazolni, és nem engem választott akkor Avram Grant, ezért utána a Betelgezsem jelezte, hogyha a Tel Aviv nem, akkor ők szívesen látnak, oda kihívtak a feleségem előtt együtt egy hétre, kimentünk, és egy teljesen más ország fogadott, mint amit a hírekből látunk. Egyrészt ez a futballfanatizmus, ami ott van, ez a déli mentalitás, ez abszolút jelen volt, ez egyből magával ragadott, és mivel olyan helyzetben voltam, hogy tovább akartam lépni a Honvédból, ez egy jó lehetőségnek tűnt. Az első év az nyilván nehezebb volt, be kellett illeszkedni, meg kellett szokni sok mindent, de nagyon élveztük egy más kultúrába, mert Izrael egyébként is egy roppant érdekes ország, tehát kinek a vallás, kinek a történelem miatt, de a sport miatt is nagyon érdekes volt, úgyhogy életünk legszebb 6 évét töltöttük. Bár nem ott születtek a gyerekeink, de pont nyáron jött ki. Jól terveztük meg őket, itthon szült a feleségem, de végig kint éltek, úgyhogy nagyon mély benyomásokat tett ránk Izrael. És a mai napig nincs olyan nap, hogy ne írnának rám izraeli szurkolók, fiatalok is, vagy akár jönnek Budapestre, hogy találkozzunk egy fotóra. Náluk van egy adó, amin folyamatosan a régi meccseket adják teljes egészében, és a...
1: Akkor a fiatalok is látnak
2: abszolút,
1: téged.
2: Abszolút, mert mindig kérdezem tőlük, mikor rám érnek, hogy nézem, hogy 18, meg 20 éves, vagy meg 14, honnan tudod, és mindig azt mondják, apámtól, nagyapámtól hallottuk, és hogy nekik mi vagyunk az az aranycsapat, ami a Betár Jeruzsálem, ugye akkor a legnépszerűbb csapat volt, és újra nézhetik azokat a meccseket, plusz azokat a riportokat és kisfilmeket, vagy hosszabb filmeket is, amiket rólunk forgattak, úgyhogy egyébként ez egy nagyon jó gondolat, és én amikor annak idején hazajöttem, és a tévébe elkezdtem dolgozni az MTV-nél, akkor az volt az első kérdésem, hogy van-e Törőcsik Andrásról teljes kép, teljes meccs, amit megnéznék szívesen, hogy az emlékeimben, meg hogy most megnézném a mai szemmel, és legnagyobb sajnáltam az volt, hogy nincs.
1: Hát igen, ezzel az archívumban szoktunk szembesülni. Igen.
2: Így van, tehát hogy ez például egy szerintem egy olyan hiba, nem is hiba, hanem sajnos áldozatai voltunk bizonyos rendszernek, de egy olyan hiány, ami szerintem nagyon nagy probléma, hogy a múltat így nem tudjuk rendesen megbecsülni, mert sokat hallunk arról, hogy milyen volt ez, az, amaz.

0: Nyilván most ez sokkal súlyosabb, mint abban az időben, ahol terror események voltak, nem érzékeltet. Sokszor hazamentem, sütött a nap, mindenki happy volt, és amikor bekapcsoltam a tévét, akkor láttam a CNN-en, hogy busz robbantottak, terrorakció volt, de semmit nem érzékeltem belőle. Tehát észnék kell lenni, hogy hova mész, de ha tudtad, hova kell menni, akkor ebből semmit nem érzékeltél. A világ legjobb országa lehetne, hogyha lenne béke. Most azért másabb a helyzet, mikor hullanak a rakéták, de ettől függetlenül aki ott van, az ezt nem érzékeli. Azért most is voltak ott magyar játékosok. Nekünk is volt akkor olyan, amikor Irakból volt veszélyeztetés, hogy rakétát küldenek be, és nekünk is föl kellett venni a gázálarcot, mert minden lakásban először nem tudtuk, mi ez a ronda vasajtó, ami be van építve. Hát egy bunker volt beépítve, amivel be kellett menni. És akkor mentek a tévébe azok az oktató filmek, hogy amikor bemész, mit kell magadra bevinni, vizes ruhát, hogy kell ezeket, ahol a füst esetleg bejöhet, sőt, nekünk kicsik voltak a gyerekek, akkor egy ilyen oxigén sátorszerűt kellett bevinni, amiben őket kellett volna tenni.
1: És volt ilyenre példa, a gyerekekkel kellett bemenni?
0: Nem volt, mert nem történt meg az esemény, csak felkészítették a lakosságot, tehát el kellett menni ilyen elosztóhelyekre, ahol megkaptad ezeket a felszereléseket, és otthon be kellett tárazni gyakorlatilag élelemmel, vízzel ezekbe a szobákba. És ebbe tilos is volt pakolni, tehát mi persze a sufninak használtuk, de akkor rájöttünk, hogy ennek mi a funkció, azt hittük csak, hogy nálunk van ilyen szoba. De hát ezekkel hozzá kellett szokni, vagy amikor letámasztották melléd a gépfegyvert a csapattársad, akik éppen katonák voltak, akkor ez egy kicsit furcsa volt, de ettől függetlenül nem érzékelted ezt ennyire vészesen, amikor ott van az ember, az eleje furcsa, de utána megszokod.
1: Egyébként mennyire szoktál visszalátogatni oda?
0: Ritkán, sajnos ritkán tudok menni. Például a gyerekeink még nem voltak, amióta eljöttünk 2000-ben. 3 évvel ezelőtt terveztük, vagy 2,5 évvel ezelőtt, hogy megyünk, és utána történt október 7-én ez a szörnyűség velük, és azóta akkor akartunk menni azon a télen, de azóta nem tudtunk kimenni, úgyhogy úgy
1: sőt, tervezzük. Sőt, úgy emlékszem, egyébként még a fiadat is keresték onnan, hogy menjen oda focizni.
0: Hát nekik ez a furcsa ebbe az egész, hogy nem csak én, hanem ugye az egész családomra, és így a Danira is tovább száll ez a szeretet, ami bennük van, mert mindig írnak neki, hogy menjen a betárba játszani, úgyhogy...
1: Szerinted egyszer összejött?
0: Nem hiszem, hogy ez összejön. A fiam most már Amerikában fog maradni, ugye megnősült állampolgár, úgyhogy ő most már ott tervezi a jövőjét.
1: Beszéljünk majd még róla is, de ugye gyakorlatilag mondhatjuk ezzel, hogy ott Izraelbe le is zártad a pályafutásod sérülések miatt, ugye?
0: Igen, sajnos sok ilyen izomsérülésem volt, és a végén már másodosztályba kiestünk, akkor Erceliába átigazoltam, és akkor a feleségem mondta, hogy most már kilépne ebből a főállású anyaszerepből, szeretne ő is saját karriert dolgozni, és nem csak engem is tápolni meg a gyerekeket. Plusz akkor jött egy nagyon jó lehetőség, ugye Vicskei Bertalan volt a szövetségi kapitány, aki kint volt egyszer Izraelben, és úgy hozta az élet, hogy a közös ismerősünk rám bízta Jeruzsálembe, úgyhogy én kalauzoltam Anival végig őket a városba, és egy egész napot együtt töltöttünk, sokat beszéltünk fociról, meg minden egyéb dologról, és utána később rá egy évre ő felajánlotta, hogy csapatmenedzsert keres a válogatott mellé, hogyha én úgy gondolom, akkor. És akkor eljött a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy abba hagyom, és akkor erre az útra lépek.
1: Emellett egyébként ugye mondtad, hogy dolgoztál már korábban a médiában is, tehát ez honnan jött neked, mikortól kezdve? Ez párhuzamos volt az a kettő, a sportkarrieri, vagy a sportvezetői karrieri?
0: Nagyon érdekes, mert amikor abba hagytam a focit, és hazajöttem, akkor rögtön két helyről is kaptam megkeresést, az egyik a Sport TV volt. Heti heteshez hasonló műsort szerettek volna. Valahogy úgy mindenkiben benne maradt ez a szókimondásom, és azt kerestek volna egy olyan megosztó karaktert, ami vagyok.
1: Ez kezdettől kezdve?
0: Nem tudom, talán
1: volt.
0: A nyilatkozataim miatt nem tudom, ott ez ugye, aki akkor ott volt, ez így lecsapódott. Aztán utána Urványi Pista volt, aki már a tévében dolgozott. Ő Amerikában focizott előtte, én Izraelben, mind a kettőnket azért ez az amerikai behatás, ugye Izraelbe is a sportműsoroknak a felépítése abszolút hasonlított az amerikai stílushoz, és akkor így jött az, hogy mi szakértünk, és a szakért jelentésen túl, mi már akkor úgy csináltuk a stúdiót ugyanabban a stílusban, amiben ma már majdnem mindenki, tehát hogy sokkal közvetlenebb, vitatkozós, egymás szavaiba vágós, más stílusú műsor, ami akkor sok embernek tetszett, egy úgynevezett foci hétfő volt annak idején, ami sok emberben megmaradt még annak a korosztályunk. Neked valószínűleg nem, mert fiatal vagy.
1: Hát igen, de nyilván

0: Én is, ha már úgy veszük, akkor gyerekkoromtól kezdve én is így láttalak a tévében, figyeltem az efféle tevékenységedet. Ezt gondolom akkor nyilván nem is volt kérdés, hogy ezt élvezed, ezt a szerepet.
1: Igen, mert ez teljesen más. Tehát én azt gondolom, hogy a foci, egyrészt én szeretem azért a vidámságot, a poénkodást, de hogyha valamit komolyan veszek, akkor komolyan is csinálom. Ez nekem a foci, amit az ember tényleg komolyan vesz, de mellette a tévé egy picit más ebből a szempontból, egy kicsit show business, egy kicsit vicceskedés, belekavarva, és egy kicsit a szakmát is. Egy kicsit lehetőséget ad arra, és mindig is úgy kezeltem ezt, mint egy kvázi oktatása arra, hogy a szurkolóknak más szemszögből is megvilágítsuk a dolgokat, meg egy kicsit azt a hangulatot is, ami egy futballöltözőben van, az a fajta dolog is átjöjjön valamennyire a nézőknek. Úgyhogy ebben igyekeztünk egy kicsit így kettős arcot mutatni, mert ez nem könnyű, hogy a másik oldalról meg nem, ne gondolják azt, hogy túl poénkodod az életet, de azért kell a vidámság is.
0: Sportvezetőként egyébként mit tartasz a legnagyobb sikernek, amit elértél? Mert ugye itt talán a Magyar Kupát mondhatjuk adott esetben?
1: Biztos, hogy a Magyar Kupát mondanám. Egyrészt ugye az Alaegerszegi kupa győzelem az a legnagyobb dolog, de Kecskeméttel is sikerült korábban, ott azért kicsit másabb volt a szerepem, de az Alaegerszegi az tisztán azokból a játékosokból jött össze, akiket mi a Végáborra tulajdonossal összehoztunk. De voltak olyan részsikerek, amik a maguk nemében nekem, mint sportvezető, nyilván másképp látom, hogy mi a siker, mint egy szurkoló kívülről, mert mondjuk a Balaton, vagy a Siófok FC, ami gyakorlatilag megszűnés szélén állt, hogy azt meg tudtuk menteni, és abból lett egy Balaton FC, ami azt gondolom a meglepetés csapat volt őszi első, annak idején az óriási sikernek tartom, vagy Újpesten, amikor először voltam, 12 csapatos bajnokságból télen 8. helyen állt a csapat, Mezői György távozott, pár sztárjátékos távozott, fiatal Mésző Gézát és Weber Gyuri páros edzőt neveztem ki, azzal gyakorlatilag az utolsó forduló dölt el, hogy nem lettünk bajnokok, később ugyanígy még egyszer nekimentünk az Újpestnek, még később a második időszakomba visszatértem, ott egy banánhéjon csúsztunk az utolsó 3 hónapban, elfogyott a pénz, csúszott és emiatt a fizetés, és emiatt szétesett az öltöző sajnos, csak emiatt nem nyertünk, meg torony magasra mi voltunk a legjobb csapat abban az évben, úgyhogy önmagában persze jó lett volna bajnoknak lenni, de mind a kettőt sikernek könyvelem el. Úgyhogy voltak olyan részsikerek, amik nekem siker, mert én láttam a hátterét, láttam a nehézségeit, vagy akár most a Lendvával az, hogy tavaly föl akartunk jutni, és úgy alakult, hogy 3 játékosunk maradt az NB1-es keretből, és gyakorlatilag teljesen újra kellett építeni a csapatot, és így sikerült Bozsik Józsival feljutni, szerintem ez is egy nagy siker.
0: Hogyan tervezed a következő időszakodat a futballban? Ugye egy kerek évforduló kapcsán beszélgetünk, meddig tervezel még?
1: Nem hiszem, hogy túl sokáig tervezek. Azt gondolom, hogy említettem, 50 éve vagyok a futballban, ebben nagyon-nagyon sok pozitív, szép dolgot ért meg az ember, de nagyon sok nehézséget is. Azért ez egy elég komoly stresszes meló. Sportvezetőnek lenni pedig kimondottan hálátlan, mert hogyha jó megy a csapatnak, akkor a játékosok sztárok, az edzők szuperek, ha rosszul megy, akkor a vezetők a rosszak, és mindig minket szidnak, úgyhogy mi meg szoktuk egymás vállát veregetni, de ennyi gyakorlatilag sok pozitív visszajelzés azért nem nagyon van. Hát 60 éves vagyok, még egy pár évet szeretnék ezzel foglalkozni, és utána remélem lesz unokám, és abba bízom, hogy tovább viszi azt a hagyományt, a sallói hagyományt, hogyha fiú lesz, és lesz lehetőség, hogy futballista legyen, akkor nagyon örülnék, hogyha még vele tudnék játszani.
0: Sallu István, 13-szoros magyar válogatott és sportvezető volt a Bajnokok rovatának mai vendége. Búcsúzik a műsorvezető, Szabó Bence.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgatunk hallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nem szavazta meg az országgyűlés az államfőjelöltjét a legfőbb ügyész posztjára. Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sesták Miklós KDNP-s képviselő, egykori nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát az országgyűlés. Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen őrizetbe vették, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Több az elmúlt hetekben nagy nyilvánosságot kapott korrupció gyanús ügyet vont hatáskörébe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szervezet közleménye szerint az egyik ügy a fejlesztésekért, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felügyeletéért felelős volt miniszter ügye. A másik a Szuverenitásvédelmi Hivatal indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeinek vizsgálata. A harmadik önkormányzati parkfenntartással és közétkeztetéssel összefüggésbe hozható közbeszerzésekkel, még a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. A 2027 utáni 7 éves uniós költségvetésben meg kell tartani a közös agrárpolitika forrásait, legalább a jelenlegi értéken. Erről az agrárminiszter beszélt Brüsszelben. Bóna Szabolcs közölte, olyan asztálykár érte a magyar gazdálkodókat, amelyet pénzzel szinte lehetetlen kompenzálni, amennyire azonban lehet, mérsékelni kell. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. Rod Stewart 6. alkalommal lép fel Magyarországon. A 81 éves énekes, dalszövegíró 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul.
2: Közlekedés.
3: Pályafelújítás miatt szünetel a villamosforgalom a fővárosban, a Karinti-Frigyes úton. Az utat az átépítés ideje alatt ideiglenesen egyirányúsítják, az Irinyi József utca felé. A nagykörúti villamosok november 22-ig új Budaközponthoz közlekednek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap. Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Napközben 22-25 fok várható. Estére 11-17 fok közé hűl a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma este Észak-Írországgal játszik labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligájában. Negyedik helyen végzett a magyar nőikos kézilabda válogatott az Eurókupában. Vindics Tóth Lili országos csúccsal nyerte a varsói maratonit. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Redzics Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba, ugyanakkor Várkonyi Bence és Doktori Csáron visszakerül a keretbe. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A meccs rádiós kommentátora Cseszregi Balázs már a helyszínről küldte tudósítását.
2: Mindenki nagyon bizakodó, természetesen nagyon fontos volt az, hogy jól sikerüljön a regeneráció mindkét csapatnál. Ezt tudjuk, hogy nálunk most már a Sallai Roland, Varga Barnabás mellett már Redzics Damir sincs ott a magyar válogatottban, hiszen megsérült. Rá sem számíthat már Koroszi, ennek ellenére azt mondta a kapitány, hogy sokat nem tervez változtatni, bár ilyenkor azért kötelező rotálni, hiszen összességében 4 meccset játszik 11 nap alatt a magyar válogatott zsinórban, meg hát a többiek is muszáj azért változtatni ezen, bár Endonát meg azt mondta, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban van, hiszen azért ő hosszú sérülés után tért vissza. Ez látszik a hollandiai teljesítményén is, ahol azért a legutóbbi mérkőzésében már volt rúgott, de azért valószínűleg 90 percet még nem bírnak, mert mérkőzés az egy fizikális mérkőzés lesz. Nagy részük az északír játékosoknak a Championship-ből, tehát az angol másodosztályból érkezik, ahol kifejezetten fizikális futballt játszanak. Rengeteg lesz az érintkezés, a kontakt, az ütközés, erre készül nagyjából a válogatott, meg arra, hogy győzzön, mert ha nem győz, akkor viszont nagyon nagy bajba kerül, és lehet, hogy akkor már nem csak a feljutás szempontjából, hanem akkor már lehet, hogy hátra is kell nézegetni, nehogy a kieséssel legyen gondja a válogatottnak. Valószínűleg azért teltház lesz, várják nagyon, hiszen az őket is meglepte talán, hogy Georgiában nyerni tudtak. Nem ők voltak az esélyesek, igaz, hogy Karacelie, hogy aki is hagyott egy 11-est, az íreknél az a kapus Pierce Charles volt, aki megfogta ezt a 11-est, és a 99. percben meg ugye gólt szereztek az északírek és nyertek, így aztán egy kicsit megváltoztak a csoport esélyei. Talán a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy a magyar válogatott kapusát Tóth Balázs nagyon jól ismeri Michael O'Neill, hiszen a Blackburnben tavaly még edzője volt Balázsnak. Kifejezetten a nagyon jó srácnak tartja Balázs, de nem csak az erősségeit, a gyengeségeit is ismeri, ezt is megpróbálják majd kihasználni, és azt mondta, hogy Balázs előtt nagyon komoly nemzetközi karrier állhat még, illetve áll is, hiszen még nagyon fiatal a karrier elején van, legalábbis ha a kapus életkorokat nézzük.
1: A holland Ten Hag támadója a sérülésből visszatérő Bárány Donát az ukránok ellen már játszott egy fél időt. A játékost nem csak a várakozásairól kérdezte Péter Ágoston, ha a ma esti Észak-Írország elleni labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzéssel kapcsolatban.
3: Visszatértél, 90 percet azért most még nem biztos, hogy bírnál. Az ukrajna elleni tapasztalatokból kiindulva, most hogy érzed, hol tartasz?
4: Szerintem azt a 45 percet most már azért jól bírtam. Lassan tudjuk építeni erőmet. Kint 21 percet játszottam, utána 25-öt, most már van egy fél időm. Azért, hogyha megint most hirtelen 60-70 lenne, akkor az veszélyesebb még az esetemben szerintem. Örülök, hogy 45 perc már a lábamban van, és akkor ezt tudjuk egyre feljebb tolni.
3: Ez kizárólag erőnlétről szól, vagy dinamizmusról, párharc erősségről, hogy érzed, mennyire vagy önmagad ezekben a tekintetben?
4: Mindenről szól, hiszen azért egy hosszú sérülésbe jövök vissza, tehát ilyenkor meg kell szokni újra azokat a dolgokat, amiket szerintem csak meccs szituációkba tudsz visszaépíteni, de inkább a fitnessről. Már azért szerencsére így, hogy játszogattam, így kezdek belejönni, de ezt majd látjuk.
3: A jó hír az, hogy láthatjuk azt is, hogy akár 20 perc is elég neked. Mennyire volt fontos, hogy hamar meghálád a bizalmat?
4: Nagyon fontos volt, hiszen azért sérülten igazoltak le, és ez egy nagyon nagy belém fektetett bizalom, amiből én próbáltam magamnak erőt kovácsolni, hogy ennyire bíznak bennem, és meghálálni ezt. És egy csatár mivel tudja, hanem gólokkal.
3: Pár napja így fogalmaztál. Érdekes, de Hollandiában a rosszabb kezdés után sem pánikol senki, ha nyugalom az úr, míg odahaza ilyenkor már mindenki szörnyen érezné magát az öltözőben. Most mi a helyzet? helyzet ebben az öltözőben?
4: Egy kiki meccsen kaptunk ki szerintem, ahol nem mentek be a helyzetek. Szerintem nincs sok pánikra, hiszen azért az Ukrajna egy jó csapat, viszont javítanunk kell, és most már megszerezni a 3 pontot, és akkor innen tudunk felfele lépkedni.
3: Mi jellemzi az északír stílust, és hogyan kezelhető?
4: Van tapasztalatunk ebben, hiszen az írek is hasonlóan játszottak. Nagy bedobások, pontrugások, fizikálisak, ezzel kell nekünk valamit kezdeni, és próbálni saját játékunkra fókuszálni, és minél többet játszani, hogy ezek ne jöjjenek ki annyira. Volt elemzés, és a grúz meccsről sok jelenet be volt vágva, tehát alapul tudtuk venni.
3: És a pinteki tapasztalatok mennyire használhatóak itt?
4: Teljesen más meccsre készülünk, mint az ukránok ellen. Az ukránok próbáltak focizni többet, kihozták a labdát, itt szerintem sokkal több előreívelt labda lesz, és több párharc.
1: A magyar labdarúgó válogatott támadóját Bárány Donátot hallották. Szintén a labdarúgó nemzetek ligája B divíziójában, a 3. csoportban a Debrecenben rendezett meccsen Írország 3-0-ra nyert Izrael ellen, míg Bécsben Ausztria 3-1-re legyőzte Koszovót. Az A divízió 2. csoportjában, a 2. fordulóban Németország Augsburgban szenvedett 1-0-ás vereséget Görögországtól. Hollandia 2-1-es sikerrel térhetett az a Szerbiából. A 4. csoportban Norvégia 2-1 maradt alul a vendég Portugáliával szemben, Dánia pedig 2-0-ra múlta fölül Wales csapatát Kopenhágában. A D-ligában Gibraltár, Andorra 0-0 és Litvánia, Azerbajdzsán 1-1. A Pintér Dániellel felálló Inter Miami 2-1-es vereséget szenvedett a Columbus Crew otthonában az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Az amerikai utánpótlás válogatott magyar futballistát a 87. percben cserélték le. A címvédő Miami gólját a 39 éves Lionel Messi szerezte szabadrúgásból.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A 4. helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében, mivel a bronzmérkőzésen 33-30-ra kikapott a házigazda Romániától. A tornát Dánia nyerte, miután a fináléban 34-30-ra verte Norvégiát. Nemzeti csapatunk szövetségi kapitánya Golovin Vladimir Erdei Márknak értékelt.
5: Az első fél idő vége felé már azt, amit elterveztünk, az nem működött. Nem így játszottunk, ahogy kellett volna. Annak köszönhető visszajött a meccsbe, az román válogatott, akkor már döntetlen zárt az első fél időbe, és az látszott, hogy amit megbeszéltünk az elején, a komoly védekezés, Zsófi nagyon jó védett mögötte, de amikor már nagyon messze vagyunk egymástól, és ott nagyon szélesen védekeztünk, akkor zicserek alakultak ki, így tényleg nagyon nehéz. Meg a második fél idő, az első 10 perc, ez meghatározta. Hiába a helyzeténk is voltak, ott már nem sikerült, egy technikai hiba becsúszott, és abban 10 percben talán 4 hólos előnyt szereztek a románok, utána jó utal értünk őket, de nagyon sok erőt kivett belőlünk, és a vége fele meg egyszer mentek 3-mal, de nem tudtunk már, nem volt ennyi ide, hogy utal érünk őket.
6: Mondhatjuk azt talán, hogy az nem kedvezett nekünk igazán, hogy visszalassultunk a románok szintjére, mert alapvetően, amikor gyorsan játszottunk, akkor sokkal jobban ment az egész.
5: Lassultunk egyértelműen, de így, hogy más dolga is vannak, azért a töltött idő a pályán az befolyásolta, azért valaki többet játszott, mint a klubban szerintem, és meg másik, hogy 2 meccs egymás után az biztos, hogy sokat kivett.
6: Beszéltünk most a negatívumokról, picit a pozitívumokról is beszéljünk, így a 2 nap tanulsága az mi lehet a válogatottra nézve?
5: Mindig az, hol tartunk, hogy mit kell javítani, feladatunk van bőven, az egyértelmű, ebbéig van még 2 összetartásunk, és abban az időben kell ezeket a hibák, amiket tudtunk még javítani.
1: Golovin Vladimirt hallották. Izgalmas végjátékban a Veszprém férfi kézilabda csapata 34-33-ra jobbnak bizonyult a német Füchse Berlinnél az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörének 2. fordulójában. Ezzel a magyar együttes szinte biztosan bejutott a torna döntőjébe. A férfi kézilabda NB1 második fordulójának újra játszott mérkőzésén az Eto 40-22-re kiütötte a Ferencvárost Győrben. Szeptember 11-én a győri csarnok beázás miatt a találkozó a 27. percben félbeszakadt, ezért kellett megismételni a meccset. Jó András a Ferencváros edzőjét, Kis Györgyöt kérte összegzésre.
7: Ennél azért szorosabb eredményt szeretünk volna elérni, de úgy voltam vele már a meccs elején is, hogy bármi lesz, akkor az idősebb játékosokat pihentetni fogom. Az első fél időt nem hozták túl jól le ők, Én azt mondom, hogy a fiatalok egész jól szálltak be, mert nem vagyok ennek a híve, hogy egy csapat vezet sokkal, és akkor a másodikban meg azt mondjuk, hogy hú, milyen jó volt, és akkor a második körben ilyen eredményt értünk el. Nyilván az ellenfél is máshogy állt hozzá. Egy fontos dolog, hogy nem sérült meg senki. Jövünk szerdán, megpróbálunk egy kicsit szorosabb meccset játszani.
8: Mi hangzott egyébként az öltözőben, hogyha azt lehet tudni megtartani egy különbséget, hogy ez alá ne menjünk? Mi az elképzelés ilyenkor?
7: A születben azt mondom a srácoknak, hogy nem ezt beszéltük meg. Tehát azt mondtuk, hogy nyugodtan játszunk szépen, kufogtattunk, ellövöldöztük a labdákat, technikai hibák elkapkodtuk, mint az, hogy ennyi hibával játszunk.
8: Hogyan látja egyébként? Eltett már jó néhány forduló az idei bajnokságból. Mi lehet a Ferencváros erőssége, mert hogy szereztek pontokat is?
7: A riválisoktól, akikkel harcolunk a bennmaradásért, azoktól szereztünk pontokat. Én bízom benne, hogy majd az olyan meccseken nyilván nem egy Győr ellen, akinek nagyon erős a kerete, más csapatok ellen is jobban összejön a játék, és akkor tudunk még pontokat szerezni.
1: Az első osztályú női kosárlabda bajnokságban a Csata együttese 81-59-re győzött Szigetszentmiklóson. Juhász Dorka csapata az alapszakasz győztes Minnesota Lynx 91-75-re kikapott a vendég New York Liberty-től az észak-amerikai női kosárlabda liga rájátszásának nyitányán. A magyar válogatott játékos 8 percet töltött a pályán, ez alatt egy-egy gólpaszt és labdaszerzést jegyzett. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc magyar idő szerint szerda hajnalban folytatódik New Yorkban. Takács Kis Virág új klubjával, a Pamesa Valenciával megnyerte a kosárlabda spanyol szuperkupát, miután a fináléban 76-64-re legyőzte a Leganés együttesét. A magyar válogatott csapatkapitánya 22 percet játszott, és 9 ponttal, 7 lepattanóval, valamint egy gólpasszal zárta a mérkőzést. A jégkorong osztrák ligában a Hidrofehérvár AV 19-3-2-re nyert a Vorarlberg vendégeként, a Ferencváros viszont 6-3-ra alul maradt a Tüskecsarnokban a Salzburggal szemben. Az FTC csatárával, Galajda Zsomborral Virányi Zsolt beszélgetett.
9: Ilyen mérkőzésre számítottatok? 6-3 lett úgy, hogy az a 4-4-es hosszabbítás is simán lehetett volna, de hát ugye két üres kapus góllal a végén megpecsételődött a sorsotok.
10: Kemény mérkőzés volt, ez egyértelmű. Nem vettük figyelembe, hogy hogy kezdték a szezon, mert tudjuk, hogy mire képesek és hogy milyen játékosaik vannak. Szerettük volna fenntartani azt, amit a Milánó ellen abba hagytunk. Ugye ez a meccs sikerült is. Az első harmadban nagyon jól játszottunk. A második harmadban csúszott el valami, sajnos volt. Nem is emlékszem pontosan, egy vagy két felesleges kiállításunk. Természetesen ezt majd megbeszéljük az edzők, ugye kielem, de tudjuk, hogy ezek a csapatok ezeket könnyörtelenül kihasználják. Tehát erre kell figyelnünk. Ugye ott sajnos meg is léptek 2 góllal. Nehéz volt így már visszajönnünk, megtettünk mindent, de sajnos nem sikerült.
9: Egyébként, amikor megvolt a vezetés, aztán ott az első harmad 9. percében már 2-1 volt, ugye mindegyik gól emberelőnyből született mind a három. De kiegyenlítettek, ott csak figyelmetlenség volt. Miért nem adott nektek az nagyobb előnyt, hogy vezettek?
10: Tudjuk, hogy a Salzburg mire képes. Mondhatni klasszis megmozdulás volt, levegőből levette a korongot. Figyelhettünk volna tényleg jobban, és akkor talán, hogyha előnnyel fordul a második harmadra, akkor jobban alakulhatott van a számunkra a mérkőzés.
9: Fizikailag, vagy inkább fejben fáradtatok el ott a második harmadon, ahogy mondtad, hogy tényleg ott dőlt el az a két bekapott gól, az nagyjából azért megpecsételte azt, hogy mi várható a folytatásban.
10: Én azt nem mondanám, hogy elfáradtunk, ez csak ugye a harmadik mérkőzésünk volt, tehát volt időnk pihenni. Az igaz, hogy most pénteken játszottunk egy meccset, de a többi csapat már 6-7 mérkőzésnél jár, úgyhogy nem gondolnám, hogy elfáradtunk, még inkább azt kell figyelmünkbe venni, hogy ugye ilyenkor el vannak tolva a padok is, és az egyszerűbb játékot kell válasszuk, hogy ilyen kaliberű csapat lenne. Ragadjunk a védekező harmadba.
9: Ez a Salzburg bármikor tud szezon közben is, amikor már mindenki hullafáradt, 5 kanadait akár igazolni, tehát költségvetésileg is egy másik kávéház. Te személy szerint hova helyezed ezt a meccset? A jobb szemöldököt szerintem ott összevarva. Nagyon durva jelenetek is voltak, téged is ütöttek, vágtak.
10: Még ez az előző mérkőzésen történt, de ez a Salzburg tudjuk, hogy mire képes. Most attól, hogy beragadtak, már hányszor volt ilyen, hogy így kezdték a szezont, aztán a végén nagyon csősimán megnyerték a playoffot, akár vereség nélkül is. Eddig kétszer játszottunk velük hazai pályán, mióta az Ebelbe vagyunk. Eddig mindig megvertük őket, ezt szerettük volna folytatni. Ez is volt a célunk, hát ez sajnos nem így sikerült, de ebből a mérkőzésből is tudunk meríteni, mert nagyon nüanszokon csúszott ki a kezünkből a 3 pont, illetve ha visszagondolunk a milánói meccsre, hogy egy remek játékot tett le a csapat a jégre, hogyha ezeket összetesszük és figyelünk a kisebb taktikai elemekre, akkor úgy érzem, ezt a szerdai mérkőzés egy jó opció lehet, hogy kijavítsuk ezt a mérkőzést és 3 ponttal távozunk.
1: Galajda Zsombort hallották. A jégkorong Erste ligában Gyergyó Újpest 1-0, Csíkszered a Dunaújváros 3-1, Háromszéki Ágyúsok DVTK Jegesmedvék 1-3 és Debrecen Brassó 2-5.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Vindics Tóth Lili Anna új országos csúcsot jelentő 2 óra 24 perc 48 másodperces idővel nyerte meg a női maratonit Varsóban. Az Európa bajnoki ezüstérmes 28 éves magyar atléta ezzel több mint egy percet faragott Szabó Nóra 2024 decemberében Valenciában felállított magyar rekordján. Vindics Tóth Lili Annát Pál elődérte utol telefonon a verseny után.
11: Nagyjából azt sikerült futnom, amit kitűztünk célul. Ilyesmi eredményt szeretett volna az edzőm látni. A verseny egyébként elég egyenletes volt, tehát volt egy iran futósrác, aki mögé már így az elején be tudtam állni, és volt egy viszonylag nagyobb, ilyen 10-15 fős bolyunk, és ez a baj az egyre kisebb lett. 35-36 kilométernél már csak az etióp lány, az iran futósrác, meg én voltam, így hárman. Én ott egy kicsit elkezdtem leszakadni, de aztán jött az emelkedő 38 kilométernél, és akkor utol tudtam érni megint az etióp lányt. Az edző mondta, hogy ha van ellenfél még ilyen 38-40-nél, akkor megint 40-nél próbáljak meg kicsit gyorsítani. Egy picit van bennem azért elégedetlenség is, mert annyira nem volt jó szerintem a frissítésem, a gyomrom az nem volt annyira toppon, ez sok energiát kivett belőlem, de ennek ellenére a végét meg tudtam szépen csinálni, és nem volt azért olyan nagyon-nagyon extra az utolsó 2 kilométer, de meg tudtam nyerni a versenyt, és tudtam egy jó időt futni. Ezért ebben még nagyon sok van, mert 11 hónapja volt az első maratonom, és ez volt a negyedik, de nagyon boldog vagyok, hogy itt tartunk már, és lépésre-lépésre haladunk.
1: Vindics Tóth Lili Annát hallották. Bondár Anna 5 helyet javítva a 64. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar Marozsán Fábián 3 pozíciót rontva a 62. A női rangsorban a magyarok közül még Udvardi Panna található a 100 között, aki 5 helyet visszacsúszva a 79. jelenleg. A ranglisták elején nem történt változás, a nőknél a kazakh Jelena Rybakina vezet a fehér orosz Arina Sabalenka előtt, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll az élen, őt a német Alexander Zverev követi. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Terült Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan Olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Adásunk első egy órájában az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztályról fogunk beszélgetni. Három vendéget is köszöntetek a stúdióban. Ennek apropóján itt van velünk ifjabb Tom Hauser István, mesteredző, szakmai vezető. Itt van Kis Dániel, EB bronzérmes gátfutó, és Anner Zoltán szakosztályvezető. Szerbusztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Köszönjük.
1: Abban maradtunk, minden tiszteletem a vendégeké, hogy tegeződni fogunk, így egyszerűbb lesz a beszélgetés, de természetesen tényleg a tisztelet az abszolút a vendégeink irányában megvan. Ugye azért egy ilyen fél évszázados évforduló, azért ez egy nagyon különleges mérföldkő bárkinek és bárminek az életében, és meg is tartottátok, megtartotta a szakosztály az ünnepségét, ha minden igaz, akkor tegnapi napon, és ott volt Kálnoki Kis Attila, sportfelelős államtitkár is, de volt egy nagyon szép beszámoló is. Szóval hogyan ünnepelt a szakosztály, milyen nagy mérföldkő, vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
2: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, már azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy... Azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet Ligeti Színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
1: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz, egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az elmitett társakkal.
3: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Ikarus pályán, az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
1: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pisti, nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges össze, vagy amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
4: Valóban. Engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszólította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a részvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
1: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre, akkor egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Ikarusnál, a klubnál akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani. Szóval, hogy kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21, ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy hát, nézett ki az
4: én a nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétikai edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétikai edzésre. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát azért ez kell egy személyiség, ezt aki aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konok ember, amit kitalál, azt így tűzön vizen meg kell csinálni. És amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínűleg azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az emberek, akiket segítik előrevinni az egész csapatot.
1: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
4: Hát nagyon szelíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes. Tehát, hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom milyen,
1: saját,
4: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt.
1: Saját ruhákban.
4: Egy tisza cipőt, vagy egy... Igen, akkor az olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában, hogy annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre. És hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karban tartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn törölgöttük az orrunkat. Hát, de a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk is a közösség ereje, az vitte előre dolgokat.
1: Ha jól tudom, akkor azért az elején az tartotta össze, vagy talán az okozta a gyarapodását, a sportolók gyarapodását, hogy jöttek az eredmények, hogy bár már az első pár évben versenyekre mentetek, vagy mentek legalábbis, akiket ugye édesapukát mondjuk versenyre küldött, és az eredmények azok megadták, vagy megadták azt a belső motivációt, hogy igen, ennek van jövője? Vagy mik voltak azok, amik tényleg odarepítették ezt a szakosztály tulajdonképpen, és akkor majd mindjárt ugrunk egyet, de hogy tényleg egy kifejezetten erős, neves, népszerű, összetartó, több száz főből álló közösségről beszélünk most már. Tehát mi az, ami ott tartott titeket?
4: Mi kis egyesület voltunk, és szerintem egy ilyen pozícióban mindenki bizonyítani akar a nagyobbak felé, tehát voltak nagy egyesületek, nyilván ezek most is nagyon, nagyon jól működnek, és most is a nagy sportágnak, illetve az atlétikának a zászlóvivői. Mellette mi picik voltunk, de mindenképpen volt bennünk egy ilyen, és ez apunak a szemléletének is nyilván köszönhető, hogy mi azért is bebizonyítjuk, hogy tudunk, hogy nyilván, hogy fiataloknál azért ez nem ugyanaz a mérce, mint a felnőtteknél, de hogy gyerekként vagy fiatalként meg volt ez a versenyhelyzet, hogy mi is tudunk úgy teljesíteni, mint a nagy, és büszkeség volt, hogyha esetleg sikerült egy szoros versenyben, vagy egy szoros bajnokságban esetleg nekünk is annyi érmet nyerni, vagy olyan sikereket elérni, mint a nagy egyesületeknek. Ez eleinte biztos, hogy hajtóerő volt, és motiváló volt mindenki számára.
2: Illetve elég hamar a Budapest válogatott már hívta Pista Belcsit, és gyakorlatilag ott átvette a hatalmat idézőjelben, és mentek az igazos sportolók Budapest válogatottan, ugye, ami tovább erősítette a szikaruszt.
1: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
3: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
1: A csatlakozásod, vagy amikor oda a klubhoz
3: ez... Nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult. Tehát mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkorcsoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolában, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértette édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán, tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemben, és nem vágytam erre, és nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyarnál, a rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
1: Sikerízett.
3: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
1: Gátfutás
3: az egy lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életében, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, vagy sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
4: Az első érmed, igen.
3: Így van. Szóval mindenféle több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek így kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, de önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, hogy ott voltam, de úgy nem mindig voltam a legelőre. És ez a gát valahogy ez így bejött. Kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy és egyébként utána nem is... 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor tudok datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
1: És te mi volt meg Daniban, ami ugye a gátfutás felé
4: lehet? Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz. Amit a Dani említett, hogy a síkfutó sebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina, tehát hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és ugye az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
1: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt, ott az Ikarusznál milyen
3: ez
1: volt
3: ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de az, aki tényleg ez
1: volt.
3: Nem volt
1: rekordtán?
3: Nem volt rekordtán, nem, hát keresgéltük, ugye itt a gátoknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, ugye különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. Tehát ezeket a gátoknak hiányoztak ezek a pöckék, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag valami vicces, de hogy most egyébként ez nem volt annyira régen. Na most ezt valakinek így elmesélni az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok, de tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtemporítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny, és akkor az a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és mert amikor megtudtam, hogy ugye lesz a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistnek már nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán szépen közösen elevickéltünk.
1: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zoli, az még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy

0: érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Márta Jandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
1: Igen.
0: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén bevallom, semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és ott ragadtunk. Azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál-e ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett,
1: igen, igen.
0: Csodálatos igen. környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap, mi fotról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a két-három órás edzéseit, és sokat beszélgettünk Pistivel. Ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebesegítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikáció szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsival, hogy mi lenne, ha. És azóta.
1: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 év, és több mint 400 főről beszélhetünk.
0: És van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyház részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Így összesen vagyunk, vagy 420-an.
1: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
0: Nem bullshit.
1: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért negyedik helyezett igen. után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénkvetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
0: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak, akár egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is egymást, természetesen is csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sárcsakat pakolunk, közösen visszük ki. Segítsetek, Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatbajnokságok így jönnek, egymásnak drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
2: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól. És nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belülül lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a hevesi és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyházi részlegünkkel, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó, kiskortól kezdve közös munka valószínű ennek a kifutása ez.
0: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keresjük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik így sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
1: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne, ha minden igaz, az van lehetőség.

0: lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára, és akkor annyit ott a létesítmény, a minden igaz, így pedig akkor igazi tényleg közösség teremtődik.
1: Megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
0: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
2: Hát erre rendhebb is választom, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez, hogy működött a toborzás, ez a része. De mondjuk az, a légkör az hasonló volt, tehát ott is az, tényleg akkor is egy nagy család volt. Én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
3: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh, Dani sportolt, és salakos pályánk volt abban az időszakban, már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután a nagyot ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzésen, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
0: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióban, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
3: Nekem ugye de... ez természetes, uh-huh. Nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy egy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülönöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy amit jól csinál.
1: Egyértelmű.
2: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát ez talán ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
0: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
3: Hát ez élteti.
0: Igen.
1: Van középtávfutó csoportja, persze.
0: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tom Hauser Istvánnal, Kis Dániellel és Anler Zoltánnal. A témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ. Itt ifjabb Tom Hauser István, aki felkészített erre. Beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye az már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű és eredménye volt.
3: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltunk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekérezkedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért ez egy, nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy Egy nagyon jó eredményt ért el a bécsi fedezpályás Európa-bajnokságon 2002-ben, ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kin is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőm, beismerte, hogy ő a gátfutás az annyira nem ért, ezért megengedte, hogy azt csinálja, amit mi megbeszélünk, Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányok vége szakadt, és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
0: Tani, benned az így, hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
2: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mód, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek, szerintem sokan így vannak ezzel.
0: Például egy dolgot?
2: Hát talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részbe, sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor, sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar, itt, mikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, amit tök feletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Tehát aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átutés, hogy ez a döntőbe jutni, ez egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben. Akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most. És akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem. Az volt a csúcs.
0: De mennyiben kellett egyébként más munkát végezni? Hogy más munkát kellett végezni, akár Danival, mert látva, hogy azért nemzetközi szinten is lehet eredményes, vagy mennyiben volt akár az, ahogyan te dolgoztál ott az atlétákkal más, mint mondjuk akkoriban a magyar atlétikában a általánosabb?
3: Nagyon nehéz erre törvényszerűséget találni, hogy mi a jó. Egyrészt ugyanál a versenyzőn is más, ahogy különböző korban lépked előre, tehát nem egy standard folyamat ez, és ráadásul nagyon nagy különbségek vannak nyilván előképzettségben, alkatban, Dani azért egy erősebb, muszkulárisabb típusú volt mindig is, már fiatalon is. Ennek is megvan a sajátossága, tehát amikor az ember az edzést tervezi, akkor ezt bele kell kalkulálni, egy nagyobb izomtömegű embernek a regenerációs ideje egyszerűen törvényszerűen hosszabb, úgyhogy nála inkább a kevesebb, jobb minőségű edzés és megfelelő pihenő, az eredményesebb volt, mint igen, az, mint mondott ő is, hogy néha egy kicsit túl lett tolva. Ez a nagy motivációnak volt betudható. Hozzáteszem, ez ilyen aranyos történet, hogy már alig várt, hogy vége legyen a versenyidőszak, nem ez olyan tötyörgés. Ugye edzek egy jót, aztán 3 napig csak regenerálom magam, meg pihenem, de ugyanakkor nagyon szeretett ezen, úgyhogy mindig nagyon várt az alapozás, mert akkor végre lehetett tolni, nyomni neki rendesen a munkát.
0: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek. Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt Értem.
3: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
2: Nem, valószínű, igen. De egy utólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintve, tehát bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
0: Így van? Igen?
3: Szerénykedik azért, nem teljesen kell hozzá azért adottság is.
0: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőd is, igen, 2009-ben, igen, és 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
2: Így van.
0: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit a hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában?
2: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokság, amit egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy tizedbe javítottam meg csillagleronkének.
0: 34-13-30.
2: Így van, így van, így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába érzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programozza az ember az agya. De nem, ez teljes korrektséggel meg egyébként, egy szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult a szezon, egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek volt, és sérve ma a szezonban, tehát ott elkezdett egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni, csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picikét, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
0: Ez az Európa-bajnoki bronz, ami ugye most csak mondok egy-két évszámot, ugye 1968-ban született magyar EB érem futószámban, ezt megelőzően. Ugye most nyilván azt nézzük, ugye akkor ez 42 év. De 1934 után ugye akkor Kovács József Európa-bajnoksággal nyert, ugye 110 gáton, akkor volt újra érem ebben a számban, az ugye 76 év. Szóval hihetetlen, hogy milyen múlttal, vagy hát úgy múlttal, hogy mennyire sok idő kellett ahhoz, hogy újra jöjjön egy ilyen siker. Ez mit jelentett akkor ott a szakosztály életében? Nyilván az egész atlétika, vagy az egész egyetemes magyar sport életében nagy dolog volt, de ott a szakosztály életében ez mit eredményezett, hogy Dani hozott egy ilyen szenzációs sikert?
3: Hát egy gondolatot, ha szabad megjegyeznem, nem azért. Igen, így ha papírformát nézzük, akkor ekkora szünet volt, de azért ott volt egy Bakos György, aki fedett pályás Euróbajnok volt, meg volt ezüstérme is, tehát azért voltak ott nagyon szép sikerek, amire lehetett építkezni, és ami nyilván, hogy nekünk is adta az utat, és amit meg szerettünk volna mi is ismételni. Akkor egy kicsit olyan elkeseredett állapot volt, mert eljutottunk egy szintre, és úgy éreztük, hogy ebből a körülményből nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni, és magasabb szintre kerülni, és az egésznek a háttér intézményét jobban kiépíteni. És akkor mi felkerekedtünk apuval, és felkerestük polgármester urat, Kovács Péter urat, aki Hajdanán az Ikaros Atlétika szakosztályban is édesapámnál rövid ideig atlétizált, és nagyon támogatta a sportot a kerületben, és elmondtuk neki ezt a problémánkat, amiről meglepetésre nagyon pozitívan reagált, hogy nem voltunk felkészülve arra, hogy ennyire pozitív lesz az ő célkitűzése. Még úgy is voltunk vele, hogy majd, ha hiszük, ha megvalósul, és teljesen komolyan tényleg szavahihetően az egész megvalósult, úgyhogy mi csak tátottuk a szánkat, mert még tulajdonképpen több is teljesült, mi amink kívánsággal mi bementünk hozzá, amiért felkerestük, és tulajdonképpen azért szerintem muszáj megemlíteni az ő nevét, mert azért ott, hogy tovább tudtunk lépni, abban neki nagyon nagy szerepe volt.
0: Ugye Bai Balázs is csatlakozott mindehhez 2008 körül. Dani, te voltál ott az egyik vonzó erő olyan szempontból, hogy láthattuk, vagy hát akkoriban ugye azért jöttek az eredmények, és hát ezek szerint ott a Tom Hauser Istvánék féle munka az olyan, ahol kis Dániel lehet.
2: Azt gondolom, hogy utólag igen, Balázs az egyik legjobb barátom, erről mondjuk így nagyon nem is beszéltünk sose, de azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van valaki Budapestre jött, egy ilyen hely volt, ahol mondjuk a gátfutással így ahol volt kézzelfogható normális eredmény, azok mi voltunk, és a Pisti és én. És aztán egyértelmű volt, és szerintem épp ezt ember nem ment volna máshoz. Úgyhogy ezt a döntés hozta, és jól döntött, azt gondolom.
0: Az eredmények is azt mutatják.
1: És tegnap este elmondta, hogy tiszteletben ikaruszos atléta, úgyhogy ezt így is tekintünk rá.
0: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt. Ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett? Milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
3: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki hús-vér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középpályafutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal, hogy milyen aranyosak és naívak a gyerekek, de Donai idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középpályafutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy megfordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól, és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
2: Most a középtávról lévén szó szerintem sose futottunk 800 métert.
3: Nem futott kétszer többet a pályán, szerintem van, csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jó szaladgál.
0: Ugye Bai Balázs EB ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk. Ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürkés Viktória volt ott mind Tokióban, mind Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri, vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el? Akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely, hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van.
1: Csapatbajnokság előtt a szakosztály vezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valahit, tehát lengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzők állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelési atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Na, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy valószínűleg ott lennénk elől.
3: Nem túlzás.
1: Tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mirabella nálunk kezdte, és gyermekként is ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
0: Igen.
1: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most ebbé bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink kétharmada közösség ereje. Kiutaztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, egy névadó szponzorunk, a Plusz Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós, ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
0: Ez az, amit a jövőben kívánunk az Ikarusz atlétika szakosztályának, hogy tényleg ezeket a fejlesztéseket megkapja, mert amint látom, azért a népszerűség, az utánpótlás megvan, a szakmai színvonalas munka megvan, mi az, amire talán a leginkább szüksége van, akár a következő évtizedekre ebben nézve?
1: Azt hiszem, erről van szó. Azt mondom neked, hogy novembertől márciusig alig találkoznak az edzők és a versenyzők egymással, mert a gyerekkor csoportok szanaszét a tornatermekben, a nagyobbak a bokcsarnokban, sokkal kevesebbet találkozunk, mert hát bent kell edzeni az érzőmmel. Ha egyszer lesz egy ilyen csarnokunk, már pedig azt gondolom és hiszem, hogy lesz, akkor az egy igazán szintlépés, úgyhogy a többit mi csináljuk.
0: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Ikarusz BS atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
4: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 37. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csabát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezúttal is itt van velünk Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke. Téged is köszöntelek a stúdióban. Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül Prima Primissima díj, díszpolgári címek, Lórán Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a Haladás szombathelyi birkózó termét?
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát én Vas megyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozónak tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért, és amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a Haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem. Nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát, mit nem mondjak, megkönnyeztem. És amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sportelkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni és országos serdülőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és már csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatokkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom. És akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos, de mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok, de Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkozásban is, és bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a fél pályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikán, mennyi taxival
3: Melyik évben volt ez? Melyik évben volt ez?
2: Ez 63.
3: Na, hát 63-ban azért még a fiatal szombathelyi kosarasok nem nagyon jártak taxival, szerintem.
2: Hát, igen, abszolút. És hát jöttek utána drukkolni ott nekem, és hát sikerült azt is abszolválnom, és megnyerni a magyar bajnokságot.
3: Hány kilós volt Csaba bákon?
2: Akkor 79 kilóban
3: birkoztam. Akkor már komoly ember volt, hogy így mondjam. Mert én például 32 kilóban kezdtem el birkozni annak idején. Úgyhogy.
2: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. Uh-huh. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóban 82
3: lett. És akkor ahogy erősödött, akkor
2: igen,
3: pont jól,
2: mert
3: jól
2: én már akkor fölmentem 87 kilóban, mert nagyon, hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
3: Igen.
2: Tehát sokat kellett fogyni.
1: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt. Gondoltam volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
3: Nem, amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyzői, években. Így van, nem csak a versenyzőire gondolok, már azért...
2: Én nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportanálkező Ludovikát végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették, és apu behozta a biciklét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy ez borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki élve, ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8 órakor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pofajkába dobtáros géppisztolya verte a redőnyünket. Főutcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor rá egy hétre tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriába van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk, ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja a körmünk, hogy a cipőnknek az egyik füzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától értetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, mert Hermes Kölnit használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi kölnit ne tegyek magamra, mert azt mondom, hogy egy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a Müncheni olimpián.
3: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
2: Igen, jött föl a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában begombolt, nyaksállal begombolt, zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom.
3: Kell, persze.
2: És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót, sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfeleme.
1: Ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
2: Hát én amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre. Én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játssza meg magát ez a hát a vasmegyei parasztgyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is. Hát a Vasasba a legnagyobb pestistik voltak, és oda kerültem, de én gyerekkoromban Illoszi Rudi bácsi, a későbbi nagyon jó barátom, ugye behozta a 4-2-4-et, és hát világra szóló eredményeket értek el, és én a többségében Ferencváros, hát hogy a Haliat, az mai napig
3: nyilván.
2: A bátyámmal összetelefonálunk, hogy láttad a Halit, hallottad a Halit, hát az kim voltam gyerekkoromban, és későbbiek folyamán a Komora, a Novák Dezső, a Molnár, a Szöllősi, és Szarka Zoli olimpia bajnok. Ezek mind a legjobb barátaim voltak, és hát azt gondolom, hogy egy fél év után kivívtam a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti stricik, na, a Vasmegyei kis paraszt gyerek, és akkor a következő mérkőzésem azzal a emberrel volt, aki ezt mondtam, oda mentem az edzőmre, és mondtam, hogy a Wagner Kálmánnal, vagy a Gubcsák Rezsővel szeretnék beszélni, és hát én úgy emlékszem rá, hogy a következő, mikor akartam velük birkozni, húzózkodtak, mert kivívtam a helyemet, és borzasztó, kemény, akaratos gyerek voltam, és én amikor 8 éves koromban kijöttem a Nádasdi gimnáziumba Sárváron, akkor mindig a Miklóssal arról beszéltünk, hogy válasszunk egy csillagot. És ahogy a sötétbe ott fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a Sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világbajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémbe bemad az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is. És én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most a akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka, munka, munka, munka, az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ba, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyére mér. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt. És vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy a végig kitartott mellettem, mert anyja nincs.
3: Az biztos.
2: Soha nem felejtem el, amikor már 18 egynegyed éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyjának leadta a fizetését. És mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános iskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban. Kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell járnom, mert én világ olimpia bajnok akarok lenni. És akkor anyukám azt mondta, hogy nem, kisfiam, nem engedlek el, mert te nem leszel pesti strici. És akkor elsírtam magam, és mondtam, te anya, te úgy ismersz engem, hogy én pesti strici leszek. És akkor 2 nap múlva jöttem haza a suliból, és ott volt a levél. Életem nagy bánata, hogy nem tettem el, és egy gyönyörű, gyönyörű levél volt, és mondta, hogy hozzájárulok, hogy fel tudjál menni.
3: Hadd mondjuk én is egy történetet, ami Csaba bábával kapcsolatos, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy lelőni se lehet a Csaba bát, mert tényleg olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Én egy közös történetet, amire Csaba bá nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákból összerakott. És ott volt, most nem tudom, Csaba bá, hogy akkor még szövkap volt, vagy alá.

0: és azt nem fogja soha elfelejteni.
1: Hát köszönöm, köszönöm szépen. Ugye megcsináltuk, megcsináltam a Mr. Tus iskolát, többek között Lőrinc Tomi is kijött, és most 6 éve ott vagyok a akadémiának, a Pozmatisti akadémiáján, és a gyerekekkel minden edzés előtt milyen birkozót nevelünk, és kórusban mondják, hogy gondolkodó birkózót. Mi a célunk? A világ legyőzése. És ezt minden nap, minden alkalommal ismételjük, mert ennek bele kell égni a gondolatokba, mert én világéletemben gondolkodtam, volt vagy 200 fölötti olyan technikai elemem, amit én magam találtam ki, és 26 éves koromban a Milán Erszegán, a világszövetség elnöke mondta, hogy Dubrovnikban van egy világkonferencia, egy hetes konferencia, és hogy elvállalnám-e a kötött fogásnak a képviseletét. És mondtam, hogy hát ez természetes, meg hát én még versenyző vagyok, és a Sasahara volt a világ legtechnikásabb versenyzője és edzője, aki a szabadfogást csinálta, és láttam, hogy két órás előadást tartott a Sasarra, és utána én jöttem. És hát én úgy nőttem föl, apukám 26-szor oszta hanovista volt a Sárvári cukorgyárban, mint normamérnök, nem estem messze a fától, és én úgy álltam oda a világ továbbképzésében, hogy én azt mondtam, hogy én, mint magyar ember, én megmutatom, és egyszerre imádtam a birkózást, és akkor már 26 évesen olimpiai világ Európa bajnokként talán abban az évben nyertem a Európa bajnokságot Leningrádban.
0: Hát 76-ban nyerte, igen.
1: Én mutatok olyat, és a Sasahara az ott maradt, nem ment elfürdeni, hanem ott maradt, hogy ki ez a kölök, aki itt, és hát amikor befejeztem, akkor mondta, hogy van minut Mr. Hegedűs, és akkor kérdezte, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, hogy ilyen mélyen elemezve csinálom ezeket a technikai elemeket, és akkor elmondtam, hogy én világéletemben gondolkodtam, és világéletemben büszke voltam arra, hogy a birkozó sportot csinálom, és hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor két olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a Pekingit, a Washington Post, ami a világ legnagyobb sportlapja, az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. Elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a dobogón, valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem tizenkétszer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkozásot rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem kétszer megtörtént.
0: Igen.
2: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk. Viszont záró gondolatnak ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk. Drág Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést.

0: A kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, viszonthallásra.
1: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Belfast ban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Felfüggesztette három politikus mentelmi jogát az országgyűlés. Továbbra is kellemes, kora őszi az időjárás. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Regics Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba, ugyanakkor Várkonyi Bence és Doktori Csáron visszakerült a keretbe. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A Pintér Dániellel felálló Inter Miami 2-1-es vereséget szenvedett a Columbus Crew otthonában az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. Az amerikai utánpótlás válogatott magyar futballistát a 87. percben cserélték le. A címvédő Miami gólját a 39 éves Lionel Messi szerezte szabadrúgásból. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, amelyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Rezanácban. Bondár Anna 5 helyet javítva a 64. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar Marozsán Fábián 3 pozíciót rontva a 62. A női rangsorban a magyarok közül még Udvardi Panna található a 100 között, ő a 79. A ranglisták elején nem történt változás. A nőknél a kazah jelen a Rybakina vezet a fehér orosz Arina Sabalenka előtt, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll az élen, őt a német Alexander Zverev követi.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A parlament a délelőtti rendkívüli ülésen döntött az ügyekben. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.
0: Közlekedés.
2: Karbantartási munkát végeznek az M6-os autópályán az Alagút láncban, ezért a szakaszon lezárták a Budapest felé vezető oldalt. A forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át. Az M5-ös autópályán a főváros felé Inárcs és Ócsa között a műszaki átjáróban dolgoznak. Mozgó teréssel a belső sávot lezárták, ezért lassulás, torlódás tapasztalható. A 4-es főúton Kaba közelében két személyautó koccant. A forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Két személyautó ütközött össze a 6-os főúton Szent Lőrinc előtt. A helyszínelés végéig félpályás lezárás lesz érvényben. Vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a sporttörténelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Egy évvel voltunk a második világháború után. 1946-ban a magyar gazdaság válságban volt. Az országot hiperinfláció sújtotta. Európában sem volt rózsás a helyzet, a magyar emberek megélhetése is nehéz volt. Ez alól a sportolók sem voltak kivételek, ám ők némiképp kivételezett helyzetet élveztek, mert tudásukat külföldre vihették, amit meg is tettek. A labdarúgók a jobb megélhetés érdekében a bizonytalan hazai viszonyok elől a tehetősebb olasz, francia és közép-európai klubok felé vették az irányt, vagy éppen Csehszlovákiába. A sporttörténelem mostani adásában Virányi Zsolt és beszélgető társam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa beszélget a játékos kiáramlásról. Szia Gábor!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat. A kiáramlás okaként egyrészt a gazdasági válság említendő, a magyar pénznem a pengő elértéktelenedése és a klubok fizetés képtelensége miatt labdarúgóink nem tudtak megélni a sportból. Számos játékos nem kapta meg a megígért prémiumot, vagy konfliktusba került a vezetőséggel. A politikai bizonytalanság is döntő tényező volt, mert 1948 a kommunista hatalom átvétel előtti időszakban a határok még részben nyitva álltak a nyugatra vágyók előtt.
1: Ebben a helyzetben szinte természetes, hogy felbukkantak az ebből megélni szándékozók, azaz a játékos ügynökök.
2: Nem véletlen, hogy 1946. szeptember elején a Népsport címlapján többek között megjelent, elfogták a határon Mokkát, a játékos csábítót.
1: Ki volt az a Mokka?
2: Egy kassai hentes, a csempészbanda egyik vezetője, erről Klimcsok József, az MTK kapusa számolt be. A Népsport pedig arról, hogy Mokkát Gerencsér Gábor rendőrszázados, a Sátoralja újhelyi őrs vezetője tette hűvösre. Bece nevét onnan kapta, hogy feketén akarta átcsempészni a futballistákat. Gerencsér ezt mondta, nagyon sok gyanús iratot találtunk nála. A százados azt is elárulta, Mokka, ahogyan a sportsajtó fogalmazotta, sötét lelkű kassai hentes, rendes neve Levkovics László, viszont a zuglói Madisz játékosát, Nagy Gyulát nem sikerült elkapni, ő átcsúszott a határon. A futballisták útja Sátoralja újhely melletti Ronyva patak volt, amelyen nyáron száraz lábbal is át lehetett jutni.
1: Mi volt a sportvezetőség álláspontja a külföldre távozókkal kapcsolatban?
2: A Nemzeti Sportbizottság, az NSB két héttel meghosszabbította a szeptember 6-án lejáró amnestia rendelet határidejét, ennek is köszönhetően Vince II Gyula a Vasas csatára hazatért, s attól sem tartott, hogy az MLS eltiltja. Az MTK-s Bosánszki Jenő visszajövetele kapcsán azt írták, remélhetőleg a szlovák színekkel együtt levetkőzte felesleges cselezgető tulajdonságait is.
1: Kik voltak azok a játékosok, akik külföldön keresték a boldogságukat?
2: A Népsport még július 10-én írta meg, hogy az újpesti Nyers István Pozsonyba szökött, majd a Viktória Zsiskov leigazolta, miközben francia klub akarta megvásárolni. Offner Alfred újpesti elnök megjegyezte, idézem, megmondtam nekik, mi ebben az ügyben nem tárgyalunk, Nyerset eltiltottuk, forduljanak a szövetséghez.
1: Megalapozott volt a franciák érdeklődése?
2: A francia kapcsolatnak volt alapja, mert Nyers Kovács II József és Turbéki István MTK játékosok társaságában Romániába akart szökni egy játékos csempé segítségével, hogy onnan aztán Franciaországba jusson. A francia Sports kész tényként közölte, idézem, hogy Mike a Stade Français középcsatára lesz. Ez lesz az idény eddig legnagyobb szenzációja, Nyers, Mike és Turbéki. Félelmetes erejű lesz a Stade Français. Érdemes megjegyezni, hogy Mike ferencvárosi klubtársa az egyaránt jugoszláv és magyar válogatottságig jutó csatár Sipos Vilmos 1946-ban engedéllyel már a Bologna futballistája volt. Mike viszont cáfolta a franciák értesülését, idézem, most már nem időszerű, amikor Nyerset eltiltotta az Újpest, akkor jött hozzám, Nyersel egy prágai játékos ügynök, kétszer is járt nálam. Semmi sem lett a dologból.
1: Hogy mennyire változott a helyzet abban az időszakban, mi sem bizonyítja jobban, hogy Mike aztán ugyancsak engedéllyel 1947-ben Bologna játékos lett. Hogy is?
2: Igen, mi több, az újpesti Szusza Ferenc is sokáig hezitált, hogy menjen vagy se Olaszországba, végül maradt az Újpestben, játszott a Győr 6-1-es legyőzése során 1947. szeptember 28-án.
1: Ez itt a sporttörténelem, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek. Ekkorra, vagyis 1947. szeptember 28-ára már a sportági irányítás is határozott álláspontot képviselt. Mit is?
2: Igen, mert a képes sportban az MLS ügyvezetője Nagy Sándor nem véletlenül jelentette ki, nem engedjük meg azt még egyszer, ami az előző háború után történt, hogy legjobbjaink egyszerűen kivándoroltak és más ország labdarúgóit tanították. 1946. április 14-én az Ausztria-Magyarország 3-2-es mérkőzésen és a Budapest-Bécs 1-1-es találkozón a nagy válogatottból Zsengellér Gyura 1947-ben engedéllyel Olaszországba távozhatott, az októberi Újpest FTC meccs után ment ki, 5-1-re nyert az Újpest egyébként a Megyeri úton, nyers az osztrákok ellen volt második alkalommal válogatott, második gólját szerezte, de szó szerint nem érezte szabadnak magát. Igaz, az Újpest nem adta meg az általa kért pénzt, mint több öltözői lopással vádolta. 1946-ban Csehszlovákia felé megpattant, később világra szóló karriert futott be az Interben. A Bécsben, azaz szintén a nagy válogatottban pályára lépő Szűcs Sándort, az Újpest 19-es válogatott középhátvédjét 1951-ben koncepciós perben tiltott határátlépési kísérlet miatt kivégezték, mint a budapesti Dózsa játékosa hivatalosan rendőrfőhadnagyként kereste a kenyerét.
1: Tegyük hozzá, az ő távozását magánéleti okok motiválták.
2: Igen, a kiváló középső védő szerelmes lett Kovács Erzsi énekesnőbe, aki viszont ekkor férnél volt, természetesen az ilyen viszont a szocialista erkölcs szellemében nem nézték jó szemmel, mégiscsak két korszakos hírességről volt szó, kik mutassanak példát, ha nem ők.
1: Egész pontosan szerelmüket Vitézi László 2022-ben bemutatott az Énekesnő című filmjében örökítette meg.
2: Igen, jól hangsúlyozva, hogy mindkettőjüket fenyegetésekkel próbálták rávenni a kapcsolat megszüntetésére, így végül a tiltott határátlépés a disszidálás mellett döntöttek, az AVH elkapta őket, Szűcsöt ráadásul szerencsétlenségére néhány hónappal korábban avatták rendőrtiszté, így ügyét a katonai főtörvényszéken tárgyalták, az ítélet csak szigorúbb lehetett, mint a civilek ellen. Szűcsöt külföldre szökés kísérlete és tiltott határátlépés előmozdítása miatt halálra és vagyonelkobzásra ítélték, Kovács Erzsi börtönbüntetéssel megúszta.
1: Ez továbbra is Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársával folytatott beszélgetés a sporttörténelemben, itt a Nemzeti Sport Rádióban. Komoly téma, Budapest egy egyes döntetlen, tehát még egyszer mondom, nem gól nélküli, hanem egy egyes döntetlent játszott Bécs ellen, a magyar főváros csapatából is többen kacsingattak a külföld felé, mert hogy itt a második világháború utáni időszakról beszélünk, a magyar sportról, a magyar labdarúgásról.
2: Igen, ezt a meccset egyébként Budapesten játszották, és ugye a két főváros adta a nevet. Budapest együtteséből a kispesti Olajkár Sándor 1946-ban az Atalanta játékosa lett, a fradista Sárosi Gyurka szintén engedéllyel 1948-ban Olaszországba ment edzőnek. Öccse Sárosi Béla 1946-ban magánéleti okok miatt szabadutat kapott, Bolognába igazolt. Schubert Gyula 1947-től a pozsonyi szlován játékosa, 1948-ban csehszlovák válogatott, a Torinóig jutott Schubert, 1949-ben a csapat repülőgép szerencsétlenségében életét vesztette.
1: Egy szójátékkal élve a fordulatébe, azaz 1948 hozott fordulatot a labdarúgók hozzáállásában, ez inkább egy kérdés lenne a részemről, hogy tehát lett fordulat vagy nem?
2: A kommunista hatalomátvétel nemigen gyakorolt hatást a külföldre vágyakozókra. 1949 elején 18 játékos és két technikai vezető készült elhagyni az országot, köztük válogatottak, mint Grosics Gyula, Egressi Béla, Henni Géza, Kéri Károly, Mészáros József vagy éppen Cibor Zoltán, ez utóbbiak valamennyien a Ferencváros játékosai. Igaz, Cibor ekkor még nem játszott a nemzeti együttesben, tehát mondtam, hogy válogatottak, de később igenis, Lórán Gyula, aki a Vasas játékosa volt ekkor.
1: Az AVH lebuktatta őket, ugye?
2: Nem csak lebuktatta, hanem Lórántot, Egressit, Mészárost Kistarcsára internálta, a klubjuk kizárta őket. Ám a szükség a Rákosi rendszerben is törvényt bontott, Sebes Gusztáv a válogatott összeállítása miatt közben járt néhányuk érdekében. Teátrális bocsánatkérések után Henni vissza, Cibor bekerült a válogatottba. A magyar-osztrákon 1949. május 8-án, amelyet 6-1-re nyert meg a magyar csapat, már pályára léptek, Lórán pedig az 1949. októberében a Práterban 4-3-ra megnyert mérkőzésen.
1: pedig Lúri csak május 17-én szabadult.
2: Ráadásul a többiekkel alá kellett írni egy nyilatkozatot, amely szerint, idézem, internálásukat jogosnak tekintik, mert megbízhatatlan emberek, és így nem méltók a szabadságra.
1: Sebes Gusztáv még Kádár János belügyminiszterhez is elment.
2: A szövetségi kapitány elmondta, Lórántra igenis szüksége van, sőt ideológiát is gyártott hozzá, idézem Sebest, ha megvalósíthatnám elgondolásomat, annak nagyobb nevelő hatása lenne játékosainkra, mint amit a táborban elérhetnek. Az október 16-ai osztrák-magyar előtt Kádár megkérdezte Sebest, nem fél, hogy Bécsben a mérkőzés előtt ott hagyja magát? Lóránt nem csak játékával 4-3-ra nyertünk, szavakkal is megköszönte Sebes közbenjárását. Lórántnak tulajdonképpen szerencséje volt, hogy csak 1951-től játszott a Honvédban. Ha ugyanis kispesti játékosként kísérli meg ugyanezt, nem biztos, hogy ilyen szerencsével jár. Korábban már említettük, hogy az erőszak szervezetekhez kötődő csapatok játékosai pro forma az adott szervezet rendszerint tiszti állományához tartoztak. Ahogy a honvédosok papíron katonák voltak, a bástyások, vörös lobogósok az AVH tisztjeiként kapták a fizetésüket, az újpesti játékosok pedig rendőrként.
1: A szövetség ekkor már határozott álláspontot képviselt.
2: Igen, ekkor már 1949-et írtunk, dr. Rísz István az MLS elnöke nyomatékosan felhívta a figyelmet, idézem, először az MLS nem ad ki külföldre játékost. Másodszor 5 évig terjedhető fogház vár arra, aki útlevél nélkül szökve akar távozni az országból. A felbújtóra is 5 év börtön vár. Harmadszor, akinek mégis sikerül kikerülnie, az elveszti az állampolgárságát, és többé nem térhet haza.
1: Ez itt a sporttörténelem, és hamarosan a mostani adás végéhez érünk, de azért tisztázzuk, hogy például visszatérve a kiinduló dátumhoz, 1946. szeptemberében mi is történt.
2: A Népsport 1946. szeptember 2-án tudott, hogy Szőke Gizi, azaz Fredenberg Oszkárné is lebukott. A szaklap szerint Gizike az ökölvívásban dolgozott, végig üldögélt a versenyeket, szorgalmasan jegyzetelgetve, néha eleltünedezett, és vele jó pár ökölvívó értékünk is eltűnt.
1: Volt időszak, amikor Papp László is szerencsét próbált Csehszlovákiában.
2: Igen, szorosan a témához tartozik, hogy rövid időre Papp László is északi szomszédunknál élt. Őt nem Szőke Gizi közvetítette ki, hanem egy pozsonyi magyar, akinek segítségével Papp és a váltósúlyú klubtársa Sípos Imre egy pozsonyi hentes üzletben kaptak munkát. A BVSC 1946 áprilisában túrázott a szomszédban, Lacit csábították, maradjon ott. A csehszlovák bajnokságban is elindult, kikapott egyébként Torma 2 Gyulától. Elég verébb voltam, nyilatkozta 1946-os vereségéről a magyar bunyós később. A Torma család le is telepedett a szomszédos országban, Torec, ez volt a beceneve, az 1948-as londoni olimpián váltósúlyban aranyérmes lett, mi több, az 1949-es EB-t is megnyerte, Papp az ötkarikás játékokon középsúlyban győzött. Papp László a csehszlovák válogatottban is ringbe lépett, ki is kapott a szovjet Jevgenyi Ogurenkovtól.
1: A kiváló bunyóst tártkarokkal várták, mégis mi tartotta itthon?
2: Hogy miért ért haza? Idézzük őt a róla szóló könyvből. Édesanyám írt, hogy kijött az új forint, jobb lett a helyzet, jöjjek haza.
1: Térjünk vissza a labdarúgáshoz itt a sporttörténelemben. A nagyváradi AC első vidéki együttesként 1944-ben megnyerte a magyar bajnokságot, ám a második világháborút követően Nagyvárad ismét Romániához került. Hogyan reagáltak erre a NAC-a nagyváradi futballisták?
2: Tegyük gyorsan hozzá, hogy akik zömmel magyarok voltak. Jó néhányan kacsingattak az anyaország felé a tárgyalt időszakban, tehát 1946. szeptemberében. Elterjedt, hogy Bodola Gyula és Mészáros Ferenc Szombathelyre igazol a haladásba, aztán ez nem jött össze. Perényi Pecsoszki József még 1944-ben Nagyváradról Kolozsvárra igazolt, a háborút követően az UTA Arad futballistája lett. Persze, már nem magyar földön. Egyébként a román mellett ő is játszott a magyar válogatottban, akár csak Bodola és Sárvár és Spielmann Ferenc. Utóbbi a háborút követően is maradt a Nagyvárad együttesben, csak az éppen román lett.
1: Dudus, azaz Bodola egészen kiváló futballista volt.
2: Ő korábban már 1944-ben Magyarországon játszott a Vasasban, majd Kolozsvár következett végül 1946-tól az MTK, a Hungária körúton fejezte be a pályafutását a 48-szoros román és 13-szoros magyar válogatott.
1: 1946. szeptemberében egyrészt kiáramlás volt, de ezzel egy időben többen hazatértek. Miként?
2: A már említett Turbéki István az MTK-ba asszésője haza akart jönni a Népsporttest üzente neki, jöjjön haza, minden megbocsátva. Ugyanakkor Sárosi Béla, Sipos Vilmos olasz kiadatására pecsét került, más kérdés, hogy Kubala László, Ilovszky Rudolf és Schubert Gyula csehszlovákiai légióskodását elutasították.
1: Mind Ilovszky, mind Kubala is a Vasas futballistája is volt.
2: Igen, Ilovszky folyamatosan, Kubala pedig az 1948-49-es idényben. A Vasasról azért érdemes beszélni, mert a Magyar Kommunista Párt csapata volt olyan díszelnökökkel, mint Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Rajk László, Kossa István vagy Kisházi Ödön. Az elnöki tisztséget pedig Kádár János töltötte be, erről éppen az 1946. szeptemberi közgyűlésen döntöttek. A megválasztott elnök nem tagadta, idézem, azt akarjuk, hogy a Vasas legyen a legnagyobb, legerősebb egyesület az országban. Aztán Kádár elvtárs reflektált az általános problémákra, és szintén idézem, mi tudjuk, hogy éhesen és rongyosan nem tudja azt nyújtani egy sportoló, amire képes. Ezért feltétlenül meg fogjuk javítani ezt az állapotot is.
1: Említetted, hogy Kubala az 1948-49-es idényben volt a piroskékek labdarúgója, tehát a Vasas játékosa. A tárgyalt időszakban, 1946. szeptemberében melyik együtteshez tartozott, hol játszott?
2: A világpolgár Kubala László 1946. szeptemberében 19 évesen a sorozás elől Csehszlovákiába szökött, Pozsonyban a szlován játékosa lett, októberben bemutatkozott a csehszlovák válogatottban, ekkor még maga sem gondolta, hogy idővel még Magyarország és Spanyolország mezét is felhúzza, a Barcelonáiról nem is beszélve.
1: Ezzel véget ért a sporttörténelem mostani adása, Turi Gábor a Nemzeti Sport főmunkatársa és Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra!
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 1 perckor kezdődik a mai Hazafutás. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szabó Szilvia. 16 órától természetesen Nemzeti Sportkörrel várjuk Önöket, majd 17 órától két magazin műsorunk következik, a Formula 1-es Box utca, illetve a vízilabdával foglalkozó pólózóna, ám az első fél órában kézilabda következik, hiszen a Pler NB1-es férfi kézilabda csapata idén nem csak a hazai bajnokságban, hanem nemzetközi poron az Európa kupában is megméreti magát. A klub idei céljairól és a tervekről fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Börcsök Csabát, a klub sportigazgatóját, és Lepsényi Sándort, a férfi NB1-es kézilabda csapat vezető edzőjét. Szervusztok!
4: Üdvözlünk is mindenkit, igen.
3: Hát Sanyi, amikor legutóbb így ültünk egymással szemben, az a NEKA elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztató volt, azért nem mosolyogtál akkor ennyire, csalódott voltál és szűkszavú, mondhatjuk azt, hogy talán az egy betervezett két pont volt, viszont az elmúlt hétvégén Dabason megnyertétek a mérkőzéseteket, úgyhogy el lehet mondani, hogy a tabella negyedik helyen áll a Pler, veretlenül, a Szeged, a Veszprém és a Csurgó mögött, úgyhogy mondhatjuk-e azt, hogy azért egy kicsit most már kisimultak a ráncok, és most úgy egyenesben van a klub, a csapat?
5: Igen, abszolút, tehát hogy az egész szezon rajta én teljesen elégedett vagyok. Egy kicsit az ottani frusztráltságomban az is benne volt, hogy egy kicsit a tavalyi lenyomatot követtük az, olyan szempontból, hogy megcsináltuk a nagy bravúr Csurgon, és akkor rögtön utána egy olyan mérkőzés, ami az én megérzésem szerint ott azért nekünk nyernünk kellett volna, az nem sikerült. De összességében még ebben az egy botlással együtt is mondjuk azt a pontot elvesztettük, amit Csurgon megszereztünk, úgyhogy összességében mindenképpen pozitívnak élem meg a szezonrajtot. Nyilván egy más jellegű sorsolásunk van, mint tavaly, tehát itt az a szezon első, vagy a fél év első felében vannak az olyan mérkőzések, ahol igazán esélyesek vagyunk, majd a második felében meglátjuk, hogy a tavalyi bravúrok közül mennyit tudunk megismételni.
3: Igen, ezt most a Tatabányával kapcsolatban is emlegetjük, hogy amikor elér egy csapat egy bravúrt, az különösen akkor értékes, ha a soron következő úgymond kötelezően betervezett pontokat vagy győzelmeket is megszerzi, ugye?
4: Így van. Mi is így gondolkozunk ebben. Nyilván nehéz egy kicsit ebből a szempontból, mert tényleg nagyon szerettük volna, és az egy pályán még a Neket nem tudtuk egyszer sem megverni, úgyhogy ezt terveztük, de én nem is erre tartom inkább fontosnak. Én azt tartom fontosnak, hogy most egy olyan csapat van, egy olyan csapategység, amit nagyon jó látni. Tehát mindig volt egy kicsi itt-ott-tamotta, ismerjük nagyon jól idősebbek, fiatalok, külföldi játékosok, most azt tudom mondani, hogy ez most egy egység. Tehát, és éppen ezért hiába volt olyan meccs, amiben nem úgy sikerült a végeredmény, de maga az egység nem bomlott meg, és ez szerintem most itt a Dabas meccsen is sokat hibáztunk. De egy másodpercig nem hagyta a csapat azt az öltözőben, fél időben is, több játékos is a Sanyi után felszólalt, elmondták, hogy mi a véleményük, hogyan tudunk előrébb jutni, és szerintem azt kívánom jelenteni, amióta feljutottunk NB1-be, most van a legerősebb csapategység az öltözőben.
3: Ez annak is köszönhető, hogy Sanyi fiatal vezetőedzőnek vagy mondható, és megtalálod a közös hangot velük, egyáltalán partnerként kezeled őket, ahogy Csaba említi, meghallgatod az ő véleményüket is? Bizonyos szintig nyilván.
5: Igen, abszolút én törekszek rá, tehát én azért az hiszek abba, hogy tehát itt rengeteg tapasztalt játékos van, van olyan játékos, aki játszott olyan szinten, és ahol én mondjuk még nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki hozzá tudsz tenni, úgyhogy persze hülyeség is lenne nem meghallgatni ilyen kaliberű játékosok véleményét, és én is azt gondolom, hogy egy kifejezetten jó atmoszféra alakult ki. A jó hangulatban telnek az edzések is, azt gondolom, hogy a játékosok is elfogadnak, sőt az egész itteni munkásságon egyik legmegtisztelőbb része az, hogy egy ilyen minőségű játékosok szeretnek velem dolgozni, hogy abszolút én semmi kivetni valót nem találok.
3: Milyen olyan szituáció van, amikor, ahogy mondod, kikéred a véleményüket?
5: Nagyon sok esetben, tehát akár például egy edzés után is, hogy jól érezték el magukat, hogy mit egy edzés feladat után, hogy, ez, hogy tetszett neki minden szituáció. Nyilván a meccs az egy teljesen más kategória, ott más lelki állapotot, esetleg egy extázis állapot közepén, hogy nyilvánvalóan valaki ösztönből mond valami véleményt, de ott is rengetegszer van az, hogy kapok olyan ötletet, ami esetleg nekem nem szúrt szemet, vagy esetleg ezért, amivel érdemes nekem is számolni.
3: Nagyon szépen építkezik a csapat, ugye ezt lehet mondani. Ez a negyedik NB1-es idénye a Plernek, 7., 10. és 11. hely. Ráadásul idén mondhatjuk azt talán, hogy szintlépés is van, hiszen, ahogy említettük, az Európa Kupában szerepel a csapat. A Füred, a NEKA nem vállalta ezt az Európa Kupa szereplést, és más klubcsapatoknál azért a múltban láttunk negatív példákat is, amikor nem jött jól, vagy nem volt jó hatással a bajnokságra az, hogy a kettős terhelés várt egy csapatra. Szóval a Pler esetében, amikor jött a felkérés, akkor milyen szempontokat kellett mérlegelni, és mi szólt az indulás mellett?
4: Nagyon örültünk neki, ugyanis tényleg, ahogy említetted, ugye a Ferencvárosnak, meg a Füredők nem vállalták ugye az indulást, és amikor felkértek minket, akkor elég hamar, nyilván ilyenkor nekünk a tulajdonosokkal, vagy nekem a tulajdonosokkal egyeztetni kellett, két órán belül jött a válasz, hogy természetesen vállaljuk, menjünk, mert ez nagyon régen volt már a klub életében, és nem is volt kérdés. Nyilván addigra meg már elkészült a keretünk, tehát addigra már megvoltunk, de én a mai napig is azt mondom, hogy ez nagyon fontos lépcső a fiatalok életében is, illetve nyilván van olyan játékosom is, aki már nagyon sok minden ilyet átélt, de van olyan idősebb játékos, akinek például Menyhárt Mátének ez bakancs listája volt, ő addig nem akart visszavonulni, ameddig ő egy ilyenben nem játszik. Hát, és igen, most megkaptuk ugye a briteket a sorsonás útján, és mi egy nagyon tisztességes mérkőzést szeretnénk velük lejátszani hazai pályán, és úgy gondolom, hogy sok teret szeretnénk adni a saját nevelésű, vagy akár a hozzánk igazolt fiataloknak, hogy megmutassák magukat akár ilyen nemzetközi porondon is. Utána meg meglátjuk, hogy a továbbiakban hogyan fog alakulni a dolog. Én nagyon bízom benne, nagyon összetett a felkészülés erre, mert megmondom őszintén, hogy mint első bálozók, ugye hát én ilyet nem csináltam, és mi nálunk minden eléggé feszes, tehát nálunk minden az elvárások alapján történik, úgyhogy de rendesen felkészültünk rá, tapasztalt embert bíztunk meg a segítségének, hogy segítsen a számunkra itt az EHF kupa sorozatban, úgyhogy készen állunk mindenre.
3: Uh-huh. Sanyi említette, Csaba, hogy a keretet nem tudtátok átalakítani, ennek megfelelően akivel tudsz most dolgozni, mi lesz a legfontosabb, hogy felhívd a figyelmet? Mentálisan kell beleszokni ebbe a nemzetközi mezőnybe is, vagy fizikailag kell bírni, tehát mi lesz a legnagyobb feladat?
5: Hát itt nyilvánvalóan egyébként érdekes volt ennek az egésznek a megítélése a csapatban. Én, amikor meghallottam, hogy van ez a feladat, akkor nyilván ilyen pragmatikai szempontokat helyeztem előre, hogy jó, tök jó, de azért a bajnokság élvezi a prioritást. De csak hogy kommunikáltam ugye a játékosokkal, és majd mondjuk az ocsvirkot pihentetem itt ezen, vagy ott, ezt csak csóválták a fejéket, nem, tehát hogy abszolút motiváltak, ebben minél jobb eredményt szeretnének elérni. És az egész közektől az jött vissza, hogy abszolút ők hiába egy nagyobb kihívás, hiába lesz esetleg olyan hét, amikor két fontos meccset kell nyernünk, a csapat abszolút a céljaink mögött van. Úgyhogy mire kell konkrétan fölhívni a figyelmet, ez majd nyilván az aktualitás fogja meghatározni szerintem. Nagyon remélem, hogy esetleg olyan élethelyzetek lesznek, amikor mondjuk egy Veszprém-Szeged meccsetére tudjuk esetleg egy mérkőzést tenni, ahol esetleg egy másik találkozón nincsenek valós nyerési esélyeink, vagy esetleg olyan mérkőzés heteken lesz, ahol tudjuk realizálni. Azt gondolom, hogy az előző években mi is nagyon sokszor partnerek voltunk olyan szituációkban, hogy esetleg az Európa Kupa induló csapatnak esetleg át kell pakolni a meccseket.
3: Ugye tavaly a Tatabánya esetében
5: igen,
3: is ez volt.
5: Igen. Nagyon remélem, hogy ez a partneri kapcsolat, ez a másik oldalról is meg lesz idén. Én azt gondolom, hogy jelenleg a keret mélységét, minőségét látva meg fogunk felelni ennek a feladatnak.
3: Hát ugye a Tatabánya tavaly eljutott egészen a döntőig első bálozóként, úgyhogy a példa itt van előttetek.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük a rendszerkítést, igyekezni fogunk.
3: A héten ugye kiderült, hogy sikerült azt elintézni, hogy a brit Islington elleni párharc mind a két találkozóját hazai pályán a Player otthonában játsszák, október 24-én és október 25-én. Jó. Mennyire volt nehéz az egyeztetés, és mi indokolta ezt a lépést?
4: Alapvetően, amikor megtörtént maga a sorsolás, rá 5 percen már ott volt egy e-mail a fiókunkban, tehát valószínűleg erre készültek. Elsőlegesen ők azt szerették volna, hogy menjünk ki és játsszuk le náluk ezt a mérkőzést. Mert
3: mind a kettőt?
4: Nem, csak az egyiket, csak az egyiket, de mi vagyunk ugye a pályaválasztók, és nekünk, amit Sanyi is említett, a magyar bajnokság miatt nekünk az is a prioritás a magyar bajnokság, és ott mi nem tudtuk ezt feladni, ezt a választói jogot, mert éppen egy, azt tudom mondani, egy kiki meccset akaró játszani, Egerrel fogunk találkozni, és az Egernek minden egyes pontra szüksége van, ugyanúgy, ahogy nekünk is. Tehát mi nem tudtunk abba belemenni, hogy feladjuk a pályaválasztói jogot, és addig mentek az egyeztetések, ameddig sikerrel jártunk, és igazából ők saját maguk jelentették, hogy akkor viszont ők nagyon szívesen lejátszanák ezt a két mérkőzést itthon, nálunk Budapesten. Természetesen a vendégeink ilyenkor az ilyen protokoll eljárás keretein belül az itt létüket azt mi fedezzük ilyen szempontból anyagilag, és én úgy értesültem róluk, hogy egyébként egy nagyon szerethető csapatról beszélünk, úgyhogy szerintem még akár meccs után lehet, hogy egy kicsi közös dolgot is csinálunk, hiszen szerintem elég sok nációból vannak abban a csapatban, nem hiszem, hogy sokan jártak volna, még akár Magyarországon is, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz a fogadókészség. Az első mérkőzés az 16 órakor kezdődik, 24-én a Sport 1 fogja közvetíteni, a második mérkőzés pedig közösen megbeszéltük, hogy 2 órakor játsszuk vasárnap 25-én, ezzel is segítve a játékvezetőket is, vagy a delegációkat, hogyha úgy döntenek, hazamehetnek már, és ezzel is segítve a brit csapatot, hogy tudjon bemenni a városba, és tudjon egy kicsit szétnézni a környezetben.
3: Annak ellenére, hogy a reptér nagyon közel van. Tehát, hogyha úgy döntenek, hogy elutaznak, akkor az gyorsan.
4: Ott tudnak lenni. Igen.
3: A klub honlapján azt írtátok, hogy 20 nemzetiség, vagy nem, igen, náció gyűlt össze, tehát egy nagyon befogadó klubról van szó. Nem tudom, láttatok-e más annyi videót róluk. Azért a brit kézilabdázás szerintem nem annyira erősnek ismert itt Magyarországon.
5: Igen, olyan szempont az túlzás, hogy teljesen taktikailag már fel vannak térképezve, nyilván még videót nem vágtam a mérkőzésről. Olyan szinten kell azért belenéznünk, hogy nagyjából a minőségüket be tudjuk lőni, és szerintem a ellenfél teljes tiszteletem mellett én azt gondolom, hogy azért reális nyerési esélyeink vannak mind a két meccset illetően. Nyilván nekünk ezt meg kell nézni az, hogy milyen, mennyi energiát kell beletenni, hogy az aktuális bajnoki fordulónkat ehhez tudjuk viszonyítani.
3: Azt el tudod mondani, hogy továbbjutás esetén milyen csapatok jöhetnek esetleg szembe, és az neked mennyi feladat, vagy mekkora kihívás, vagy Csabához
5: igen,
3: fordul.
5: Igen, ez inkább a Csaba a kompetens.
3: Akkor tőled szakmailag kérdezem, hogy ez is egy jó fajta kihívás, akár számodra, akár a játékosok számára, hogy különböző nemzetiségek, különböző stílusához tudjatok majd alkalmazkodni.
5: Természetesen én azt gondolom, hogy edzőként sokkal komplexebb tesz az ember, hogy nyilván a magyar bajnokságban azért már jó, főleg ennyi éveltetével, tehát tud hagyatkozni az ember a tapasztalatára, tehát egészen más jellegű tudás kitartást igényel, hogyha jön szembe egy olyan ellenfél, akit csak az aktuális bajnoki videó alapján tudja fölmérni az ember. Nyilván, tehát, hogy ott viszonyítani se tud nagyon az ember, mert azon a videón is látszani fog, hogy nem fogja tudni eldönteni egyértelműen szerintem az ember, hogy milyen minőségű az a bajnoki, úgyhogy biztos, hogy fog kihívásokat tartogatni. Nagyon remélem, hogy meg fogjuk ugolni.
3: Állsz elébe. Szóval Csaba, kik jöhetnek a folytatásban?
4: Hát ugye most azért még 64 csapat van, tehát itt megyne 32-re. Alapvetően még szerintem még a sorsolásuk alapján még mindig lesz egy jó pár olyan klub, amelyik nem azt a minőséget képviseli, de többféleképpen nem írjuk le természetesen. Inkább azt mondom, hogy ott már azért lehet olyat is kapni, például, hogy mi most egy kalap alatt voltunk az Ohriddal, azért az Ohrid ugye azt tudjuk, hogy tavaly megnyerte, tehát azért egy jó csapat. Én azt látom, hogy talán ezen a mostani fordulón a 32 közé jutásnál többen fognak úgy lemorzsolódni, akik nem azt a színvonalat képviselik, hát utána azért már eléggé komoly mérkőzések is jöhetnek. Tehát több nagyon neves csapat is van. Meglátjuk. Mi az első fordulónál tipmixeltünk ezzel, hogy ki mit fog kapni, mit fogunk kapni. Én ezt a csapatot jelöltem meg másfél nappal ezelőtt, én nekem bevált, hát most mondták, hogy akkor jelöljek már meg valami távoli skandináv országot, mert hogy sokan szeretnének oda elmenni, úgyhogy meglátjuk, hogy kik maradnak bent, és természetesen utána nem feltett kézzel fogunk menni.
3: Említette Csaba, hogy azért itt másokkal is tulajdonosi körrel meg kellett beszélni a kupa indulást. Jó. Az egy biztosíték, az egy nyugodtságot ad, hogy itt minden adott a klub működéséhez. Nyilván anyagi szempontból, infrastruktúrális szempontból az, hogy nyugodtan lehet készülni, és csak a meccsekre fókuszálni, ezt gondolom, hogy egy megnyugtató
4: igen.
3: dolog.
4: Igen, sajnos most ugye, vagy nem sajnos, neki dönts el, hogy gondolja, most egy másik világhelyzet van, ugye, országon belül is, és mi töretlenül ugyanúgy stabilak vagyunk. Tehát mi eleve így készültünk, nekünk nagyon szoros az elszámolásunk, az anyagi elszámolásunk. Minden hónap első hétfőjén be kell mennünk az önkormányzatba, a tulajdonosok felé el kell számolnunk, de ez így rendjén is van, mert ugye ők adják a pénzt, illetve egyre több szponzor csatlakozik, hál' a jó Istennek. Ők adják a pénzt, akkor nekünk azzal a felelősség teljesen el kell számolni, és ők tudják azt, hogy be tudunk-e vállalni ilyen ligasorozatot, de kupasorozatot, bocsánat, de alapvetően, mivel felelősen gazdálkodtunk, tehát maradjunk annyiba, hogy nem sodortuk veszélybe ezzel a klubot.
3: Vezetőedzőként milyen ilyen légkörben dolgozni?
5: Nagyon, tehát elképesztően szeretek itt lenni, tehát hogy érdekes kérdés volt, hogy meg tudjuk-e fogantatni itt is azt a családias légkört, amiben hiszünk, és azt gondolom, hogy ez megvalósult. Tehát a játékosoknak is azt gondolom, hogy mindenki szeret itt lenni. Azt gondolom, hogy az edzés is jó része szokott lenni a napnak, az a másfél óra. Úgyhogy a vezetőséggel való kapcsolat, sőt, még az önkormányzati szintről is rendszeresen látogatják a meccsénket, nagyon jó kapcsolat van fönn. Egy kicsit az, hogy ebbe szerepet tudtunk válni ebbe az Európa kupába, az kicsit azt gondolom, hogy az is szerepet játszott, hogy az extázis érzés, ami a meccseinken megvan, és tényleg a teltházas szurkolót tábor egy kicsit magával húzta itt a vezetőket, és tényleg meg akarjuk nézni, hogy mi van benne, ezért is vállaltuk be ezt az egészet.
3: Hát ezt meg tudom erősíteni, mert tényleg hihetetlen az atmoszféra, amit teremtenek. Nagyon sok kisgyerek van a lelátón, ezt is látom. Ez mennyire ad nektek olyan hosszú távú célkitűzéseket, hogy ne csak a jelenlegi bajnokságban, nemzetközi kupában tűzzetek ki célokat, hanem mondjuk olyanokat is, hogy beépítsetek saját nevelési játékosokat az NB1-be.
4: Alapvetően ez profilja volt mindig is a playernek, nyilvánvalóan most is. A tavalyi keretünk azért egy 23 fős keret volt, és már január-februárban a szövetség részéről érkezett olyan jellegű jelzés, hogy szerencsejáték ZRT-vel kapcsolatosan, nagyon óvatosan, mert ki tudja, hogy mi lesz. Mi így is készültünk. Tehát 23-ból lett 16 hivatásos játékosunk, és 6 fiatalt hoztunk fel, hogy csatlakozzon hozzánk. Így van meg a 22-es keretünk. Mindig is ez volt, és szerintem aki most felelősségteljesen gondolkozik, és most látjuk azt, hogy mi lehet esetleg a sportban, én úgy gondolom, hogy előtérbe fog kerülni nagyon sok magyar fiatal, és szerintem még ha nyögvenyelős is lesz a bajnokság, mert elég sok helyről lehet hallani, hogy sajnos anyagi problémák vannak, nem csak egy első osztályú szinten, hanem NB1-B szinten, de lejjebb is még. Úgy gondolom, hogy előtérbe fognak kerülni a magyar fiatalok, és én ezt abszolút támogatom. Nyilván az öregebbekkel együtt, hiszen öregekkel, rutinosabbakkal együtt, mert azért szerintem az nagyon sokat számít, hogy kitől tudnak mit ellesni.
3: Ha bajnokságra térünk, milyen célkitűzéseitek vannak, és azért azt már az eddigi mérkőzésekből lehet látni, hogy rendkívül kiegyensúlyozott a mezőny, egy-egy gól dönt el, igen, vagy döntetlenek születnek ugye a mérkőzéseken, szóval lehet-e így tervezni?
5: Igen, az első években nagyon optimista voltam mindig, tehát, hogy, sőt, kicsit túl optimista, mert negyedikek lesz minden, tehát hogy nyilván ebből már visszajöttem a realitás talajára, én most már szeretek úgy nekivágni a szezonnak, hogy inkább pesszimistában, tehát először lépés legyen, meg a biztos bennmaradás legyen, meg aztán, hogyha van rá lehetőség, akkor kerüljünk minél följebb. Én azt gondolom, évelején, hogyha az én személyes véleményemre kíváncsi, akkor azt szerettem volna, hogy ne veszítsünk a minőségünkből. Tehát azért voltak idén fontos távozóink, tehát nyilván a bajnokságnak, hogy ki, melyik csapat milyen erős lesz, azt nem tudtuk befolyásolni. Azt szerettem volna, hogy a mi minőségünk az nem veszik el. Nyilván, hogyha anyagilag mondjuk nagyon erős, gazdaságilag nagyon erős csapat, ahol lehet, hogy nem fogunk tudni mit kezdeni, de azt gondolom, hogy ezt a célkitűzést sikerült megőrizni. Tehát most így az elmúlt meccsek alapján én azt érzem, hogy támadásban akár előre is léptünk, de a tavaly kiemelkedő védekezésünknek a minősége is meg tudott maradni, úgyhogy nagyon remélem, hogy ebben a mederben fog folyni tovább a szezon, és meg fognak érkezni még a bravúr mérkőzések is, és akkor ott tudunk lenni mind extázisban, mind minket körülvevő eufóriát tekintve, ahol tavaly voltunk.
3: Ugye az, hogy Csurgon döntetlen értetek el, az a jelen tabellát látva, az kifejezetten már bravúrosnak mondható, tehát az akkor ez felértékelődik talán.
5: Igen, ezt a Csurgói pontszerzést, ezt mindenképp ide sorolom én is.
3: Szakmai stábról mondj kérlek egy-két szót, Sanyi, kivel dolgozol együtt. Ugye azt lehet tudni, hogy Haris Porobics kapusedzőként csatlakozott, az ő rutinja és tekintély az biztos, hogy segít.
5: Igen, Haris nem kell bemutatni, tehát ő az ebben, mint kapusedző műfaj, talán az országban az egyik legkiemeltebb egyéniség. Stábot tekintve gyakorlatilag az erőléti edző, meg a másodedző szerepkört, azt legtöbbször, azt is szintén én látom el.
3: Illetve, tényleg? Te vagy az erőléti edző?
5: Abszolút, sőt, én nem meg igazából így kerültem ide a csapathoz, én a Horváth Attila mellett, én már erőléti edzőként dolgoztam, és akkor, amikor nem úgy alakultak az eredmények, akkor kerültem vezetőedzői pozícióba, illetve itt a Csabától meg a vezetéstől minden segítséget megkapok én is. Csabi le szokott ülni mellettem a mérkőzéseken is, úgyhogy azt gondolom, hogy így a stábunkat tekintve nincsen hiányunk semmiből. Azt gondolom, hogy minőségi, nagyon minőségi, komoly emberekkel tudok dolgozni.
3: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez nem

0: De nem a Sanyinak, hanem alapvetően a csapatnak. Tehát van, amikor a Sanyi is például nagyon el tudja magát idegesíteni, és akkor meg szoktuk azért beszélni, és nyilván nem alaptalanul, hogy ő is hogy mit kéne, hogy kéne mentálisan, illetve én inkább azt nézem, hogy a játékosok alapvetően hogyan, milyen a rezgésük, milyen a kisugárzásuk. Sanyival meg szoktuk beszélni azt, hogy milyen figurát, vagy alapvetően milyen stratégiai elemeket szeretne, mikor szeretné bevetni. Helyek közel egyetértünk, nyilvánvalóan ez is egy csiszolódási folyamat, meg én úgy gondolom, hogy a játékosok is érzik a bizalmat, amit én közvetítek az irányukban, akár pozitív, akár negatív, bár idén, ezt megerősíti a Sanyi is, csak pozitívat mondtam még akkor is, hogyha pontot buktunk, mert mint ahogy említettem, ez olyan régi jó érzéseket táplál benne, mint amikor én is még kézilabdáztam, és tényleg nagyon, nagyon jó a morál most per pillanat. Az én dolgom az annyi, hogy illetve még annyit szoktam mondani, hogy a játékvezetőket megpróbálom én kezelni.
1: Jelentsen ez bármit is.
0: Jelentsen ez bármit is, igen, igen.
1: Az a fajta rutin, ami a játékosaidat jellemzi, hogy az ilyen kiélezett végjátékokban már van tapasztalatotok, az segíthet idén? Tehát erre muszáj alapozni?
2: Igen, rengeteget számít. Tehát itt ugye volt az a fél év, amikor a csodával határos módon bemaradtunk, az azt követő év volt az, amikor a játékunk minősége tényleg nagyon jó volt szerintem, mindenki dicsért minket, egy fiatal és játékot játszottunk, csak majdnem kiestünk, úgyhogy de nagyjából ennek köszönhetően, hogy az ilyen rengeteg végjátékot vesztettünk el egy pár góllal, és hogy teltek múltak az évek, így egyre rutinosabbak lettünk, remélem most nem kell bármát, de hogy egyre rutinosabbak lettünk, így szép lassan fordult, már tavaly ilyen 50% környékén volt ez a megnyert végjátékok, idén meg nagyon remélem, hogy elbillen abba az irányba, hogy ezekből általában mi jövünk ki jobban.
1: Ebben kik a vezéregyéniségek? Ugye Gregor Ocsvirt nevét mindenképpen meg kell említeni, akinek a góljai azért jelentősen hozzátesznek az eredményességhez.
2: Igen, természetesen nem szeretném. Nehéz nem kiemelni, de nem szeretnék senkit kiemelni, mert a védekezésben is vannak nagyon komoly vezéregyéniségeim, a kapus poszton is, és minden téren. Nyilvánvalóan, tehát, hogy az Ocsvirt szemében van egy olyan megoldó ember esetleg a támadásban, aki akár el tudja húzni az időt, aki hogyha nagyon kell egy gól, akkor azért meg tudja lőni, de mondom, ugyanezeket a karaktereket én meg tudom találni védekezésben is, meg esetleg kapuban is.
1: Csaba, mekkora örökséget kaptál azzal, hogy a Player-t irányíthatod? Azért talán a hallgatók is tudják, hogy Lékai Máté, Balogh Zsolt például innen indult, nagyon legendás az utánpótlás képző bázis, szóval mennyire érzed ennek a súlyát, és mennyire kell megfelelni ennek a régmúlt történelemnek?
0: Hát én alapvetően ezt képviselem, ugye én 86 óta vagyok a Player-nek a kötelékében, akkor még elsős voltam. Igen, a Máték ott voltak alattunk, de én még annyira picik voltak, hogy nyilván amikor én NB1-es voltam, akkor ők még serdülők voltak, tehát még annyira nem nagyon találkoztunk össze, de nyilván a Bálintot, Pordán Bálintot, vagy akár bárkit itt lehetne sorolni, legendás, igen, mindig is az volt, és mindig az is lesz, mert erre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetnünk, hogy az utánpótlás minősége az nálunk ne romoljon. Több lábon is állunk, van egy Player kézilabda utánpótlás mázisunk, ez a Budapest kézilabda, ahol én az ügyvezető vagyok, ott több iskolában ugyanúgy ott vagyunk, mint ahogy a nagy Playerben, és próbáljuk nyilván a környéken, illetve már messzebbről is a gyerekeket a sportra ösztökélni. Úgy gondolom, hogy a legjobb úton haladunk, aztán meglátjuk, az utánpótlás eredményeink azok mindig magukért beszélnek, és úgy gondolom, hogy az a Player, amit én képviselek gyerekkorom óta, azt próbálom meg ide visszahozni, hogy aki itt egyszer Player-es volt, az ne felejtse el soha azt, hogy hol járt, hol nevelkedett. Szerintem jó úton haladunk.
1: Ezt mindenki kiemeli egyébként, aki a Player-nél kezdte. Tehát ez mindig minden játékos esetében megfigyelhető. Sanyi, azt mennyire látjátok, hogy az NB1-es csapat sikerei, azok egyrészt bevonzák a gyerekeket, példaképnek tekintik ki az NB1-es játékosokat, és ebben az esetben is ez a családias légkör megjelenik-e, tehát érzik-e az NB1-es játékosok ennek a felelősségét?
2: Biztos vagyok benne. Most konkrétan, hogy mennyi gyereket vonz be, ezt nyilván szerintem az utánpótlás edzők jobban tapasztalják meg a meg az utánpótlásban dolgozó szakemberek. Én, amit tapasztalok, ebből nagyon nagy fokú szeretet. Tehát tényleg, ahogy vesztes meccs után is esetleg mellettünk vannak a szurkolók, ahogy minden mérkőzés után körbenjünk, és a gyerek százaival kell pacsizni, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy van vonzereje. Az, hogy ez tényleg milyen manifestálódik, mennyi gyerekbe konkrétan, azt én nem tudom megmondani, de az óriási szeretet azt én mindenki.

0: érzem, ami a csapatot körüllengi, akár egy a fiatalabbak részéről is.
1: Nem ússzátok meg, így a beszélgetés végén egy olyan célkitűzés vagy tervezés területén is faggatnálak benneteket, ha mondjuk a idény végén így ülnénk itt, akkor mivel lennétek elégedettek?
2: Hát ugye én nekem összetettem, mert ugye a tulajdonosi körnek is az önkormányzatnak, a polgármester úrnak, a polgármesteri sportéfelelőt, a polgármester úrnak is elvárásai vannak. Mi leszoktunk ilyenkor ülni, megnézzük, hogy mi a keretünk. Ugye ennek az első az anyagi keret, a második az, hogy abból mit lehet összehozni. Én azt mondtam a srácoknak évelején, hogy a vezetőség részéről ez a 8. hely magassága lenne az optimális, mert mi egy középcsapat szeretnénk lenni. Mi nem szeretnénk harmadik, negyedikek lenni, mi gyerekeket szeretnénk nevelni a magyar kézilabdának. Az Európa kupában azt mondtam a Sanyinak, meg a srácoknak, addig menjünk, ameddig lehet. Az anyagi részét azt úgyis össze fogjuk rakni az önkormányzattal, illetve most már az újonnan csatlakozó szponzorokkal. És a magyar kupában, meg hogy legyen szerencsénk, és most jussunk be a négy közé. Én ezt kértem a srácoktól, meg a Sanyitól.
1: Mit szól ez a vezetőedző?
0: Meghallgatok el, meg akkor vagyok boldog, ha a főnök boldog, úgyhogy igazából ez már nem tűznék hozzá semmit. Abszolút egy szerencsés sorsolás a magyar kupában, az nekem is jól esne. Ez a fix középmezőny, most nem szeretném pozíciót konkrétan meghatározni, de hogyha egy tavalyi pozíciónk plusz-minusz 1-2, akkor valinnabban elégedett leszek.
1: Szerintem a player ez azért nem egy életbiztosítás egyik nagy csapatnak sem mennie, szóval azért én mindig azt hallom, hogy a player pályája az azért
0: ezt a státuszt is szeretnénk is megtartani.
2: Igen, és ezt a szurkolóknak is köszönhetjük, mert tényleg felgeteges hangulatot teremtenek mindig.
0: Igen.
1: Akkor ehhez kívánunk nagyon sok erőt, időt, energiát, elsőként ugye a nemzetközi kupában a továbbjutást, aztán a folytatásban minél több győztes mérkőzést Börcsök Csaba sportigazgatónak és Lepsényi Sándornak, a Player NB1-es férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjének. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Köszönjük, hogy itt láttunk.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott, őrizetbe vették Sesták Miklóst, tovább tart a kellemes koraőszi időjárás. Pec Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
3: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára, a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Redzsics Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba, ugyanakkor Várkonyi Bence és Doktori Csáron visszakerült a keretbe. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. Juhász Dorka csapata az alapszakasz győztes Minnesota Lynx 91-75-re kikapott a vendég New York Liberty-től az Észak-Amerikai Női Kosárlabda Liga rájátszásának nyitányán. A magyar válogatott játékos 8 percet töltött a pályán, ez alatt egy-egy gólpaszt és labdaszerzést jegyzett. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc magyar idő szerint szerda hajnalban folytatódik New Yorkban. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez, azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, melyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Razanácban. Bondár Anna 5 helyet javítva a 64. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar, Marozsán Fábián, 3 pozíciót rontva a 62. A női rangsorban a magyarok közül még Udvardi Panna található a 100 között, ő a 79. A ranglisták elején nem történt változás. A nőknél a kazah Jelena Rybakina vezet a fehér orosz Arina Sabalenka előtt, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll az élen, őt a német Alexander Zverev követi.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Ma Magyar Péter miniszterelnök és Hankó Balázs korábbi miniszter mentelmi jogát is felfüggesztették a parlamentben. Előbbivel szemben lopás, utóbbi ellen hűtlen kezelés miatt folyik nyomozás. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményezi a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. Meghosszabbították Szicíliában a Catániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Ma éjfélig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere. Európa legaktívabb vulkánja augusztus eleje óta folyamatosan működik. Catania repülőterét azóta már több alkalommal le kellett zárni.
0: Közlekedés.
3: A 4-es főúton Kaba közelében 2 személyautó koccant. A balesetnél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Szintén 2 személyautó ütközött össze a 6-os főúton Szent Lőrinc előtt. A helyszínelés végéig félpályás lezárásra kell számítani. Vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
3: Holnap hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok is lehetnek, majd napos száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Éjszaka 4 és 10, holnap délután 22 és 25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra 36 perckor folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Hétvégén a horvátországi nyílt vízi Európa kupán Betlehem Dávid bronzérmesként zárt 10 kilométeren, míg Fábián Bettina ezüstérmet szerzett. A verseny után szabálytalan sapka használatra hivatkozva mindkét magyar sportolót kizárták, és bár ők megóvták a döntést, azt a szervezők helyben hagyták. Mai hír, hogy a Magyar Úszószövetség úgy döntött, beadvánnyal fordul a vízes sportokat tömörítő európai szervezethez, hogy a magyar úszók visszakapják érmeiket. További részleteket hallhatunk Vladár Sándortól, a Magyar Úszó Szövetség elnökétől.
5: Először is szeretném elmondani, hogy döbbenet volt, amikor a hírt meghallottam, és azt gondoltam, hogy ezt igen komolyan kell venni, mert olyan nem fordulhat elő, hogy két magyar kiválóság, aki Los Angelesbe ott lehet a dobogón, egy ilyen eljárás alá vonják, ha tetszik, kizárják őket. Tehát döbbenet volt, de azt gondoltam magamban, és aztán egyeztetés folyt a belső kollégák között, hogy járjuk körül rendesen ezt a dolgot. Ismerjük meg a tényeket, a történeteket, hallgassuk meg a különböző részvevőket. Az elmúlt másfél napban azzal telt elég sok idő és energia, hogy megvizsgáltuk jegyzőkönyveket, hangfelvételeket, videóanyagokat, és tegnapi nap folyamán, amikor a Golf és Táncszak Szövetséggel írtuk alá egy együttműködési megállapodást, akkor volt lehetőségem Bettivel is, és Dáviddal is erről több mint egy órát beszélgetni. Szóval, hogy képbe kerültünk, és aztán ilyen fél egykor meg is született a levél, ami arról szól, hogy az Európai Vízesport Szövetségnek elküldjük ezt a beadványt, ha tetszik, ami arról szól, hogy elsősorban, hogy Dávidék eredményének visszaállítását kérjük, mert olyan színvonaltalan és olyan lelketlen bíráskodás és olyan körülmények voltak, ami szerintem nem megengedhető ma egyik sportágban sem. Tehát akár amatőr, akár profi sportról beszélek, azt kell mondjam, hogy a bírók nem voltak a helyzet magaslatán.
4: Ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy itt nem valami óriási sportszerűtlenségről beszélünk, nem verekedésről beszélünk, ami vélhetően előnyt jelentett volna a sportolóinknak, hanem sapka használatról, ami nyilvánvaló szponzori, jogi és televíziós közvetítésekkel összefüggésben lévő dolgok, tehát ezek szubjektív dolgok, nem lehet ezt mondani? Tudom, hogy vannak szabályok, de hogy az Úszószövetség közleményében is szerepel, éppen a mi két versenyzőnk felelt meg ezeknek a szabályoknak.
5: Inkább objektív, mert az Európai Vízesport Szövetség az ebben a kérdésben, sapka kérdésben, szponzori kérdésben azt a világszövetségnek a előírásait tartja szem előtt, és ugye ebben az esetben az a lényeg, hogy a szervezőktől mindkét versenyző egy olyan sapkát kapott, ahol a szponzori logó, a sapka jobb oldalán volt. De a versenybírók szerint a logónak a bal oldalon kellett volna lenni. Tehát egész elképesztő, faramuci, értelmezhetetlen és piti dolognak gondolom. És ez adott okot arra, hogy mindkét versenyzőt kizárják. Hangsúlyozom még egyszer, hogy igazából a Betty és a Dávid viselte helyesen ezt a sapkát, és összes többi egy kivétellel kellett volna kizárni, mert például a Dávid mögött harmadikként célba érő olasz Filadelli, az ugyanilyen sapkába úszott, és őt nem zárták ki. És bronzéremről visszajött, följött ezüstéremmel. Tehát megkapta Dávid ezüstérmét. Tehát arcátlan, pimasz, értelmezhetetlen. Azt kell mondjam, hogy az egész szerintem a bíráskodásnak a színvonaltalansága, a felkészületlensége, az egymás mellett való elbeszéléstől szólt, az, hogy ott a zónába a gyülekezőbe, aztán a stégre való kivonulás, a hajóba helyet foglaló bírók, aztán a vezetőversenybírónak a kommunikációs káoszából alakult ki egy olyan helyzet, hogy hoztak egy döntést, amiről szerintem már akkor ők is tudták, hogy ez egy helytelen döntés, csak valahogy a korrekcióját nem merték meglépni.
4: Az szerepele a beadványban, amit például Dávid említett, hogy megkapta a piros zászlót a verseny közben, de mégsem a szabályok szerint jártak el, ami szerint ugye ki kellene hívni a versenyzőt a vízből, hanem hagyták, hogy leússza 10 kilométert, és utána közölték vele a kizárás tényét, illetve az, hogy Fábián Bettina azt mondja, hogy a saját szavahihetőségét kérdőjelezték meg, ugye, mert teljesen más szerepelt, vagy más jutott el a főbíró felé, mint ahogy szerinted az történt.
5: Egyébként azt gondolom, hogy ezen a szabályon is kell majd módosítani, mert különben a tényszerűség kedvéért akkor szedik ki a versenyzőt a vízből, ha vagy bolyakerülési hibát követel, vagy pedig súlyos verekedés történik a víz alatt, na olyankor ki kell venni. De az egy abszurdum, hogy valaki piros zászlót kap, ami kizárás jelent, és akkor engedik még tovább úszni 5 kilométert. Tehát hallatlan, pimasz és arcátlan szerintem. Úgy belegondoltam Dávid lelkébe, aki egy igazi farkassá vált, és ami a szívén a száján, tehát egy nagyon őszinte fiú, és hogy amikor célba ért, és kijött a vízből, és közölték vele, hogy ki van zárva, szóval, hogy tényleg, hogy ez a fiú még így nagyjából visszafogott is volt ebben az interjúban, szerintem, de őszinte. Hát a Bettivel kapcsolatban ő ugyanúgy kapta meg a zónába ezt a sapkát, ami teljesen szabályos volt, az Európai Szövetség által gyártott és kiadott sapka, fölvette, és úgy ítéltek meg, hogy ez szabálytalan. Hozzáteszem, hogy olyan sapkát kaptak egyébként, ami 2 évvel ezelőtti sapka volt, és akkor ők úgy gondolták, hogy még más szabályok voltak, vagyis a bal oldalon kellett majd legyen a logó, jobb oldalon volt a mostani szabályok szerint. Szóval egy ilyen totál káosz az egész, és én annak örülök egyébként ebben az egész rossz helyzetben, hogy azért ez nem volt egy komoly verseny. És az jó, hogy most kiderült az, hogy igenis a bírókat át kell világítani, hogy fejleszteni szükséges. Mi, Magyar Úszószövetség egyébként minden évben nagyon komoly energiákat fordítunk arra, hogy a versenybíróképzést, továbbképzést lefolytassuk, vizsgát kell tenni. Minőségi bíróink vannak, kérem szépen. Mi megrendeztünk már világbajnokság, nyílt víz, Európa-bajnokság, junior Európa-bajnokság, világkupákat, számtalan nyílt vízes versenyt csináltunk. Közelítőleg sem történt ilyen dilettáns hozzáállás, mint amit most megtapasztaltunk Horvátországban. De hangsúlyozom még egyszer, hogy maga a versenyszínvonal azért az mondjuk léc alatt volt szerintem.
4: Ahogy Dávidék említették, ugye nem is az itt a tét, hogy most az érmeket, a pénzdíjat visszakapják vagy megkapják, hanem ez talán elvi kérdés, nem? És az Úszószövetség is úgy érzi, hogy ki kell állniuk a versenyzők mellett.
5: Hát ez nem is kérdés. Hát aki azt mondja rám, vagy ránk, hogy nem álltunk ki valamelyik versenyzőre, hát az finoman szóval sem mond igazat. Egyébként ezt a beadványt tegnap este, amikor már teljesen világossá vált minden, és belső egyeztetések megtörténtek, 4:1-kor zártuk le éjjel, 4:1-kor zártuk le ezt az egész ügyet, ilyen értelemben, hogy majd ma milyen beadványt fogunk elküldeni. Nyilván restitúció, helyreállítás fontos, de én legalább annyira reménykedek abban, hogy elég nagy port kavart, mert azért látjuk, hogy akár a Betty posztjai, vagy Dávid posztjai mentén, azért a nyíltvízi úszóvilág az nagyon melléjük állt, és azért egy olyan nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozókra, nem ránk, hiszen mi velük vagyunk, hanem akik itt adott esetben hibáztak, tehát hogy nyomás alá kerülnek, és majd el fognak gondolkodni erősen, hogy a jövőt tekintve milyen egyéb szabályozásokra, milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy ne fordulhasson elő ilyen. Egy olimpián, egy világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Szóval, hogy ez benne volt a pakliban, hogy azért ismerjük a nyílt víznek a bizonytalanságait, és szerintem ez felhívta a figyelmet, hogy sokkal, sokkal színvonalasabb bírókra van szükség. Úgyhogy meglátjuk, másfél hét múlva lesz bíró ülés. Én magam is tagja vagyok az Európai Szövetség elnökségi tagja vagyok, illetve a Világszövetség elnökségi tagságában is ott vagyok, úgyhogy figyelemmel fogom követni, és nyilván el is mondjuk majd, hogy mit gondolunk mindenről. Én remélem, hogy tényleg visszaállítják és megkapják azt a erkölcsi kárpótlást, de minimum egy bocsánatkérést várnék el Dávidék irányába.
4: Ladár Sándort, a Magyar Úszó Szövetség elnökét hallhattuk, most pedig következzen Csurka Gergely, a szövetség sajtófőnöke, aki szintén erről az ügyről beszél. Történt már akár az úszósportban, akár más sportágakban kizárás, és történt már olyan dolog, amiért jogorvoslatért lehetett folyamodni. Miért gondoltátok most azt, Gergő, és az Úszó Szövetség miért tartotta fontosnak, hogy utána menjetek ennek az ügynek, és ne maradjon annyiban a kint Horvátországban hozott döntés?
6: Hát egyszerűen azért, mert maga a döntés, ahogy megszületett, és ami odáig vezetett, meg ahogy utána ezt az egészet kezelték, egyre úgy halmozódott azoknak a eljárási hibáknak a sora, ami önmagában elégségessé válna, hogy ezt valamilyen módon rendbe tegyük, vagy rendbe tetessük, vagy várjuk azt, hogy a Ősöbb Fórum rendbe tegye. Megjegyzem, egy precedenssel érveltünk, hogy a római Európa-bajnokságon 2022-ben ugye a bírói döntés az volt, hogy félbe szakítják a rossz idő miatt a 25 kilométeres versenyt, és ez úgy is maradt ott, aztán fél évvel később a bíró úgy döntött, hogy mégis eredményt hirdet, és akik akkor vezettek a félbeszakításnál, azokat kihirdették érmesnek, tehát hogy ugyan utólag megalkottak egy sorrendet, nem feltétlenül harmonizál vagy fedi ezt az ügyet, mert itt ugye volt egy óvás, volt egy fellebbezés, amit elutasítottak, és ebben a szabály az, hogy a jury d'appelnek a döntése az végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. Ugyanakkor azért itt van egy csomó olyan apróbb, nagyobb tévesztés a hivatalos személyek részéről, ami, hogyan, ha ez véletlenül jogi eljárás lenne, mondjuk, esetleg elmenne a kászig, ott gyakorlatilag ott megállna az egész, tehát ott eldőlne az első percben, hogy mert valószínűleg egy bíróság azt kérdezné, hogy oké, akkor nézzük meg, mi van a leírt szabályban. Leírt szabályban az van, hogy ezen az Európa Kupa versenyeken a Világszövetség sapkaszabályai az irányadó. Világszövetség sapkaszabályai azok tényleg gyönyörűen részletesen ábrákkal minden, egyetlen egy probléma van, hogy a szponzor logó a jobb oldalon van. Tehát a jelenleg érvényes Európa Kupa szabályozás, amely a Világszövetségét teszi, vagy veszi alapul, annak a szellemében az a röhelyes megállapításra kell jutnunk, hogy egyedül a Dávid és a Bettina úszott szabályos sapkákban. Az megint más kérdés, hogy ilyen szóbeli tájékoztatás minden, meg az Európa-bajnokságon baloldalt kell legyen ennek az ominos szponzornak a logója. Ez a sportot relatíve sérti, hogy ha emiatt egy 10 kilométeres versenyön végén, közben, utána, de kizársz egy versenyzőt, ez egy kicsit nevetséges, hogy most azért, mert bal oldalon volt, vagy azért, mert jobb oldalon, máshol ilyenekért bírságot adnak, vagy levonnak a pénzdíjadból, csak ez mind olyan dolog, amit egy szabályban le kéne írni, hogy aztán számon kérhető legyen. Tehát itt ugye az egész dolog ott bukik meg, hogy az a szabály, ami a kupára vonatkozik, az alapján egyikőjüket sem zárhatták volna ki. A következő az ugye az, hogy a Dávid esetét ezt ugye még inkább árnyalja, hogy ő kért egy sapkát, adtak neki, tehát attól a bírói kartól kapta mondjuk az egyik tagjától a sapkát, amelyiknek egy másik tagja aztán ennek a sapkának a viselésért kizárta. Hát az most ugye kiderült útközben, hogy sajnos egy két évvel ezelőtti szedből szedték elő még ezt a tartaléksapkát, úgy látszik, hogy nem sikerült frissíteni azóta, mert két évvel ezelőtt még ez a logó is jobb oldalt volt, csak most került át balra az utóbbi két évben, és akkor most ugye ez volt a probléma. És akkor ami még tovább színezi ezt a dolgot, hogy A rajt előtt 30 másodperccel, az most abban most ne bonyolódjunk bele, hogy ez mennyire fair, vagy bármilyen módon.
4: Méltatlan, igen.
6: Egy úszóval kapcsolatban, egy 30 másodperccel már bevizezi magát, és akkor rászólsz, hogy cseréld már meg a sapkádat, fordítsd meg, mert ezen is ment a vita, hogy Dávid mondta, az a német delegátus, aki ezt aki rákiabált, hogy fordítsd meg a sapkádat, hogy Dávid, tudod, hogy 15 másodperc alatt simán megfordítod, még vizes kézzel is, tehát most ezek a szubjektív dolgok. A német döntőkre egy picit az fáj, hogy azért mégiscsak azt feltételezett, hogy egy ilyen precíz nációnak az embere, azért arra emlékeznie kellett volna, hogy a rajtnál ők egészen pontosan azt mondta, hogy az egyes és a hetes versenyző fordítsa meg a sapkáját. Az egyes versenyző volt a Dávid, a hetes az Andrea Filadelli, az olasz úszó, aki szintén nem fordította meg a sapkáját, és ő is rossz sapkában versenyzett, mert a logó neki is a jobb oldalán volt, és azért kínos az egész baromira bírói szemszögből, mert ők ketten válva vetve csatáztak az Európa Kupa második összesített harmadik helyért, tehát ott úsztak egymás mellett, ez a videón is látszik, ami mutatja a befutót, a két rossz sapkás, ebből a Dávidot kizárták, az olasz nem. Úgyhogy az olaszra is rászóltak, és ami a legcikibb az egészben, hogy Dávid ugye írt egy óvást, tehát hivatalosan óvott, és a főbíró azzal utasította el, hogy ő látta a hajóról, hogy a delegátus rászól négy úszóra, mi kettőről tudunk, de oké, szóljon rá négyre, hárman együttműködtek, egyedül az egyes nem. Na most ez nem igaz, mert a hetes sem, és az ugye ez még látszik is, mert a célba is rossz sapkába értve. Tehát ezt szokták mondani, ez vagy kettős mérce, vagy rettentő alacsony színvonalú bíráskodás, egyik sem válik igazándiból a sportág meg a Európai Szövetség üdvére. Tehát itt ezek azok a most arról nem is beszélve, hogy két hete ugyanennek a sorozatnak az előző állomásán, Tenerón elfogytak a sapkák, és a bírói jóváhagyással a mezőny fele, így például a férfi győztes is, megint csak rossz sapkába versenyzett. Tehát az egész többsebből vérzik, egy kicsit lehetett volna jobban úgy közelíteni, hogy a sport szempontjából, hogy figyelmezteted, vagy nem tudom, micsoda, itt meg, és akkor még ugye nem beszélve arról, hogy most az milyen, hogy bemutatod neki második körben a Dávidnak a piros zászlót, ami ugye a kizárás, miért nem az elsőben? Tehát mi történt addig? Mire vártak? És akkor ő próbál kérdezni, a félkört azzal tölt el, hogy üldözi a bírói hajót, nem az úszást, hanem hogy izé, és amikor végre tud beszélni a svájci főbírónélővel, hogy am I out, hogy akkor most ki vagyok zárva? Ő meg azt mondta, hogy go David, menjél utánuk Dávid. Akkor, aki felmutatta neki a kizárást, akkor most ezt jó lenne rendbe tenni, hogy most kizártuk, akkor, mert ugye azt mondja, most az új szabály az, hogy ha valakit kizárnak, akkor nem kell feltétlenül, régen az volt, hogy ki kell szedni a vízből, nem kell feltétlenül, mert ott úszik a bolyban, akkor most átszánkázol 6 embernek a fején, csak azért szóljál neki, hogy gyere már ki, de ezt nem akarják. Na de ha a versenyző megkérdezi, mert azt, hogy nem veszi észre, mert a Bettinek is állítólag mutatták, ő nem vette észre, hogy piros zászlót kapod. A Dávid észrevette, és még meg is kérdezi, és azt mondják neki, hogy menjél a többiek után, akkor könyörgöm, szóval hol vagyunk?
4: Tehát, igen, ez a legszomorúbb, hogy nem arról beszélgetünk, hogy ki volt a leggyorsabb a vízben, és ki volt a legjobb teljesítmény nyújtó versenyző, hanem hogy ilyen dolgokról kell beszélni. Vladár Sándor elnök úr elmondta ugye a jogi részét, a döntés hátterét. Gergő, inkább tőled azt kérdezném, te kapcsolatban vagy a versenyzőkkel, hogy érinti ez a két magyar versenyzőt, hogy érintette kint, hogy gyakorlatilag hiába próbálták bizonygatni az igazukat, és az, hogy érinti őket, hogy az úszószövetség kiáll mellettük most.
6: Az nyilván jól érinti őket, hálásak. Nyilván azt is megbeszéltük velük, hogy azért legközelebb egy picit jobban figyeljenek oda, mert ugye előkerültek finoman, hogy most az hogy van, hogy nem volt velük senki. Tehát ez az Európa Kupa verseny, ez nem része a szerves válogatott felkészülésnek, ezt ők a saját maguk tesztelésére mennek ki, de most nem tudott velük menni kísérő. Tehát edző nem volt velük, vagy csapatvezető nem volt velük. Tehát, hogy amit olasz Anna ott van, akkor ez biztos nem fordul elő, mert az Anna az ugye betéve tudja az összes szabályt, ő megmondja nekik, hogy már pedig ebben a sapkában úsztok, nem akarjatok spórolni vele, vagy hozd el, vagy ha nem olyan, akkor tudja, hogy milyen az a sapka, merre kell hol fordulni, és így tovább. tehát ők úgymond úgy jöttek el ide, hogy azt mondták, hogy szeretnénk menni, a MUSZ azt mondta, hogy menjetek, lefoglalta a szállást, a saját autójukkal kimentek, az úti költségtérítést megkapták, és így tovább. Erre szokták mondani, hogy annál már ők sokkal rutinosabbak, hogy úgymond ne tudjanak magukra idézőbe vigyázni. Tehát ők ott vannak, lemennek, tudják, regisztrálnak, stb. Az egésznek igazából az a hozadéka, hogy azért nekik is valószínűleg jobban kell bizonyos részletekre ügyelni. Másfelől nyilván nem érintett őket túl jól, de azért azt tudni kell, hogy azért ugye van, hogy olimpia világbajnokság, Európa bajnokság, világkupa, és az Európa kupa ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát ez ilyen felkészülés segítő, a második, harmadik vonalbeli úszókat segítő esemény. Tehát nem véletlen, hogy Dávid volt mondjuk az egyetlen, tehát Dávid és a Beti volt az egyetlen olyan versenyző, aki érmes volt az Európa-bajnokságon Párizsban, és ott voltak. Ez megint egy olyan történet, hogyha már eljönnek és emelik az estfényét, idézzél be, mondok, ne pont felül csesszenek már ki, mert ilyen alapon. Mert ha azt mondják, hogy belekeveredik valami, oda adok kapokba, visszaüt, visszahúz, stb., az nyilván szubjektív bírói megítélés, de hát egyikük sem az, ugye, mert a Bettinának a habitusától áll, ez nagyon távol, hogy ott bunyózzon a Dávid meg. Tehát ugye őt meg azért szeretjük, mert ő kis hal, de nem nagyon szokott ugye a nagy halakkal, ezért inkább gyorsabban próbál úszni. Nem azt mondom, hogy egy több is veszett mohácsnál egy intéssel el lehet intézni, de nyilvánvalóan bármilyen más érem elvesztése jobban fájna, mint egy Európa kupa érem elvesztése, ráadásul a hétvégén szombaton Barcelonában úgymond megint tudják mutatni, hogy mi a helyzet. A zaccot levesszük, ettől még ez nekik egy jó visszajelzés volt ahhoz, hogy hol tartanak most.
4: Csurka Gergelyt, a Magyar Úszó Szövetség sajtófőnökét hallhattuk, mi pedig hamarosan folytatjuk a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perckor kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Székely Dávidot, az M4 Sport csatorna igazgatóját, Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét, és Bobori Balást, a Nemzeti Sport Rádió Nemzeti Sport főmunkatársát. Miki írta így, de gyorsan akkor korrigáltam.
3: Még nem tudok róla, de lehet, hogy itt is van.
2: Mi mással is kezdhetünk, mint a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája szerepléséről. Ugye pénteken lejátszották az ukránok elleni hazai találkozót, 1-0-ás ukrán siker született, ma pedig már Belfastban lép pályára a magyar válogatott Észak-Írország ellen. Az elmúlt héten nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne helyettesíteni, és mennyire nehéz helyettesíteni Sallai Rolandot és Varga Barnabást. A látottak alapján ez volt-e a kulcs momentum, a kulcs probléma, ha nevezhetjük problémának a pénteki meccsen? Ugye Dávid, te a helyszínen tekintetted meg, fiúk ti talán a televízión keresztül, szóval mi az érzetetek így pár nappal a mérkőzés után?
4: Hát mi mindig fáj. Szerintem nagyon tehát Varga Barnabás legalább annyira hiányzik, mint Szoboszlai Dominik hiányozna a megítélésem szerint. Úgyhogy Sallai sincsen, úgy pláne azért ez nem ugyanaz a keret. Nekünk van 11-13 futballistánk válogatott szinten jelen pillanatban. Ha két kezdő emberünk kiesik, azt már masszívan érezzük, hiszen a mögöttük jövők azok nem tudják ugyanazt a minőséget hozni. Varga Barnabás esetében erről a srácok is a stúdióban, ott a felvezetésben is már beszéltek. Egész egyszerűen megközelítőleg sincsen olyan támadónk, és itt Márko Rossi borzasztóan nehéz helyzetben van. Amúgy szerintem ez egy döntetlen közeli mérkőzés volt. Az első fél időben inkább a magyar válogatott futballozott jobban, mégis kaptunk egy gólt. A második fél időben sok foci, ott főleg az össze-vissza cseréket követően már nem volt. Fájdalmas, de szerintem a legnagyobb hibát akkor követjük el, ha itt most egy csapásra azt mondjuk, hogy vége van mindennek. Simán nyerhetünk az ukránok ellen a visszavágón majd, de ugye nem is lesz olyan túlságosan távol az időben. Nagyon nagy pech nekünk, hogy most először van a Covid óta ez a 4 meccses válogatott időszak, mert így 2-vel több meccsről esik ki Varga Barnabás. Őt egész egyszerűen azok, akik rendelkezésre állnak, nem tudják jelen pillanatban
2: pótolni. Ezt ott a pályán is ezt láttad egyébként?
4: Teljesen egyértelmű. És tényleg lenéztünk a cserék melegítésére, hogy akkor ki jöhet szóba. És ez egy nagyon hosszú útra visszavezető, az elmúlt 3 napom ezzel telt, többi egyébként, vagy még inkább a női kézilabda válogatottat figyelve, hogy azért 16 éven keresztül tömérdek mennyiségű pénz került az utánpótlásba. Az, hogy ennyire nem tudtuk kihasználni, hogy igazából egy jottanyit nem léptünk előre, nincsen több minőségű játékosunk, ez borzasztóan fájdalmas.
5: Dávid említette a 13 mondjuk nemzetközi szintű játékos, de a fő tragédia, hogy ebből a 13-ból legalább 6-7 középpályás, mert ott egyébként egyáltalán nem állunk rosszul, mert onnan mondjuk Callum Stiles kiesett, azt azért igazából nem érezzük meg, mert ott most függetlenül, hogy Vitális például borzasztóan játszott Ukrajna ellen, de azért tudjuk, hogy tud futballozni, tehát egyébként egy jó minőség. Elő sajnos nem ez a helyzet, Vargát, hát hogy Vargát direktben nem tudjuk pótolni, azt kb. Azóta, nem azóta tudjuk, amióta megsérült, az már évek óta tudjuk. Körülbelül amióta Ádám Martin eltűnt a nemzetközi nívóból, amennyire ott volt, azóta egyáltalán nincsen olyan, aki Vargát pótolni tudja. Szerencsére ő ritkán hiányzik, de amikor igen, akkor az elég, igen, akkor nagyon elég húsba vágó. Dominikot, Szoboszlait említette Dávid, ugye Szoboszlai egyszer hiányzott egy meccsről, amikor a Salzburg nem engedte Covid miatt, de akkor még Kalmár Zsolt úgy, ahogy egészséges volt, és úgy, ahogy tudta pótolni Bulgáriában. Aztán Izland ellen Szobi már itt volt, és ki is rúgta a válogatottat az EB-re, ami előtt viszont megsérült, ott csak úgy tudta pótolni Marco Rossi, hogy egy teljesen más szerkezetben játszott a csapat. Ugye akkor tűnt fel Schäfer a radaron, és került be Klein Hestel és Nagy Ádám mellé a középpályára. Én biztos vagyok benne, most tegnap Belfastból a kollégák jelentették, hogy szerintük hogy nagyjából a telki edzés, meg úgy minden beszélgetve a stábbal az alapján milyen kezdő várható. Rossi azért szokott váratlant húzni a kezdőcsapattal. Én azért meglepődnék, hogyha egy Jurek, Bárány, Lukács támadó trió játszan a Szoboszlai előtt. Én szerintem Belfastban szerintem a középpályát fogja inkább túl tölteni, főleg amiatt, mert oda azért vannak embereink. Még olyanok is, akik most keves, például Tóth Alex pályára se lépett, Tóth Rajmundba él egyébként nagyon sokat látok, és bármikor bevetik. Most Ukrajna ellen is, ő már akkor állt be, amikor már nem nézett ki annyira jól ez a meccs, de azért ő tudott belehozni egy kis dinamikát, mint ahogy Jurek is egyébként nagyon jó szállt be, és ezzel, hogy még Regics is megsérült, és kémeim azt jelentették, hogy például Szoboszlai vagy Schäfer nagyon elégedett Jurekkel azzal, amit az edzéseken ő mutat, úgyhogy innentől azt aztán egyáltalán nem, vagy azon egyáltalán nem lepődnék meg, ha őt a kezdőbe rakna, de hogy mellé még Bárányt és Lukácsot is, az egy idegenbeli meccsen Rossi azért valamennyire tutista, tehát egy nulla ponttal kezdünk egy sorozatot, én szerintem ő nem fog kockáztatni, legalábbis a kezdő csapattal nem fog kockáztatni Belfastban, úgyhogy meglepne, hogyha ilyen nagyon, nagyon offenzív kezdővel állnánk föl.
2: Mielőtt Balázs szól, nem akarok kekeckedni, de ez nagyon fontos, hogy Szoboszlai és Kerkez mit gondol egy játékosról?
5: Schäfert vagy... mondtam.
2: Bocs, Schäfer?
5: Hát megvan a hierarchia a csapaton belül, ami mondjuk úgy néz ki, hogy Szoboszlai, akkor utána jönnek a Szobi barátai, tehát ez a Bolla, Schäfer, Kerkez. Most nem beszél, nyilván Orbán egy entitás, tehát de ő más, mert ő védő, és nyilván Sallainak adott esetben Vargának van szava, csak ők még nincsenek ott. Tehát ez a szerintem a mostani erőviszonyok a csapaton belül nagyjából így néznek ki.
2: Balázs, itt az adás előtt elárultad, hogy szerinted nem volt ez olyan rossz.
6: Én még ebben minden, szerintem minden relatív, és én az elmúlt években is azt mondtam, hogy nagyon-nagyon becsüljük meg ezeket az eredményeket, mert a magyar futball semmi nem jogosítja fel ilyen szereplésre, mint amit az elmúlt években, illetve hát inkább azt mondom, hogy a 2024-es Európa-bajnokság előtt kaptunk meg. Utána egyébként a selejtező sorozatban is voltak jó meccseink, de hogy itt Dáviddal tökéletesen egyetértek, hogy semmit nem sikerült kamatoztatni abból, ami itt az elmúlt 16 évben rázódult mindenféle tekintetben, infrastruktúra vagy gazdasági tekintetben, pénz tekintetében a magyar futballra, minden magyar csapatsportágban ugyanezt gondolom egyébként, nem csak a labdarúgás a kivétel, és nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy ezen változtassunk, mert hallottam bizonyos sportágokban olyan, hogy azért nem sikerül gyerekeket kinevelni, mert hogy a délszlávok magasabbak, erősebbek, gyorsabbak, hogy olyanok a gyerekeknek a genetikája. Ez nem igaz.
5: A Puskásnál is magasabbak voltak, nem?
6: Tessék?
5: Puskásnál is magasabbak voltak.
6: Persze.
4: A klubnál, tehát, hogy a játékosnál. Igen.
6: Persze, tehát, hogy itt valami nagyon-nagyon-nagyon fontos és méltó szembenézés kellene, de nem... Továbbra sem látom a szándékot. Másfél éve ültem, a Nekán volt Balatonon egy konferencia, ahol egyébként a szövetségi kapitányok, a szövetségek elnökei mind nagyon szépen elmondták azt, hogy miben kellene változtatni, és mi lenne a jó, és azóta semmi nem történt azokból a célokból, vagy átbeszélt témákból, amit ott egyébként én azt gondolom, hogy nagyon világosan látták a problémát, azóta sem történt semmi. És ehhez képest én azt gondolom, hogy én úgy éreztem, hogy azért többet támadunk az ukránoknál lehetőségekből, nem is nagy helyzetekből, de lehetőségekből több van nekünk, és amikor, ha csak megnézzük a klubneveket, hogy nálunk milyen klubokból szerepelnek a játékosok, és az ellenfélnél milyen klubokból szerepelnek a játékosok, akkor nem, most már nem is jövünk azzal, hogy a keret milyen értékű, mert hát mondjuk, hogyha most Szoboszlait kiveszed a magyar csapat jelenlegi keretének, akkor tényleg elenyésző az az euró összeg vagy dollár összeg, amit oda tehetünk a keret értéke mellé. Hát ahhoz képest én azt mondom, hogy ez egy nagyon vállalható mérkőzés volt. MTK, Vasas, Puskás Akadémia, francia másodosztály, ezekből kell válogatni, most minden bántás nélkül. És az ellenfélnél, mondjuk a legrosszabb játékos, mondjuk a Szatyar Donyeckbe, ne talán a Dinamo Kijevbe játszik, a Szatyar Donyeck BL szereplő, teszem hozzá. Tehát, hogy ott Everton, Ajax, Benfica, PSG, mi nagyon büszkék vagyunk Szoboszlai és Kerkezre, tényleg két top futbalista, top bajnokságban szerepel, de nagyjából ezzel, hogyha az állandó minőséget kívánjuk, azt nem tudjuk szerintem az állandó minőséget ezt nem tudjuk elérni, úgyhogy mindig önmagához kellene mérni ezt a csapatot.
4: Ettől még, bocsánat, azt mondom, hogy ez most egy nagyon-nagyon nehéz időszak. Tehát a szövetségi kapitány gyakorlatilag könyörög, hogy rúgják ki. Most lehet, hogy ezt felindulásában, igen, amit az M4 Sportnak adott a meccs után.
5: De ha nyerünk, nem fog könyörögni utána, hogy rúgják ki.
4: Persze, akkor már minden máshogy lesz. De mi van, ha nem nyerünk? Mi van, ha ez a 4 meccs, ez úgy sikerül, hogy a nagyon nem szeretném. Úgy alakul, inkább így fogalmazok, mert ez a pontos. Mert ha sikerül, akkor az nyilván.
5: Mondjuk 4 pont, mert az nagyon kevés lenne.
4: És még a 4 pontnál sincsen semmi, mert ez tényleg egy olyan csoport, hát már látjuk, Észak-Írország megverte a georgiai válogatottat, kirúgták Willi Szanyolt. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon kiegyensúlyozott, kiegyenlített csoport, ahol az utolsó fordulóig valószínűleg nem tudjuk majd, hogy mi az erős sorrend. De itt nagyon megremeghet a szövetség kapitány és a keret közötti bizalom, hiszen az elmúlt évek nem úgy sikerültek, és lehet mondani, hogy 24-ben még szerencsénk volt, de hát azzal szerencsével sem mentünk semmire, hogy az utolsó pillanatban elrohantunk, és sikerült a skótokat megverni, mert ott is utána igazából ellenünk dolgozott a sors azzal, hogy nem jutottunk tovább annak ellenére is. Utána még a Nemzetek Ligájában volt egy-két szép eredményünk, de a vége az a Nemzetek Ligájának, hogy a törökök oda-vissza agyonvertek minket. Az egy tükörsima párharc volt. Közünk nincsen az A szinthez. Itt vagyunk a B-ben, és nehogy az legyen a vége, hogy esetleg nekünk azért kell imádkozni, hogy a B-ben maradjunk. És ha megnézzük a C-t, hát még ott is vannak olyan válogatottak, amelyekkel szemben ez a jelenlegi csapat, az ahogyan festett egyébként, mert azért Ukrajna, én értem, hogy jobb nevű csapatokban játszik az ukrán válogatottnak a jelentős része, de megnézzük, akkor azért nálunk is van Bundesliga játékos, még van spanyol válogatott, vagy spanyol van sem a szereplő játékos, aki már inkább nem válogatott, mert visszavonul, de azért mondjuk azt mondom, hogy a kapusunkon pont nem múlik semmi, aki az angol másodosztályban szerepel, sőt, ami ott a visszavetődős védése az extra klasszis volt, ismételte. Tehát, hogy én ezt értem, de hogy itt ez most nagyon necces lehet egy pár napon belül, és ezért mondom azt, hogy a ma esti mérkőzésnek irdatlanul nagy jelentősége van, mert esetleg ez sem sikerül. Akkor azért az ott péntek este Georgia ellen, amelyiket szinte nem lehet lenézni, meg akkor is, hogy talán nem az a szint, mint volt mondjuk az EB környékén, azért fájdalmas is lehet. Hozzáteszem, azért előbb-utóbb ebből valamit kéne csinálni, ki kéne rázni a válogatottat, és hangsúlyozom, nem a szövetségkapitánya van a probléma. A szövetségkapitánynak 4 napja van, hogy valamiféle fajta taktikát begyakoroljon egy folyamatosan változó kerettel, minőségi futballisták nélkül. Tehát lehet mondani, hogy Rossi menjen, bárki érkezik, ide jöhet José Mourinho, ide jöhet Luis Enrique, nem fog tudni csapatot. És ezt érzem egyébként picit Szoboszlai Dominikban is.
5: Vagy Bognár György, mert a kommentelők ilyeneket
4: érnek. Jó, igen. De egyébként miért ne? Tehát nem biztos, hogy rosszabbak lennénk.
5: Nem azt mondtam.
2: De Márko Rossi korábban is azzal főzött, amilyen volt. Mégis jöttek az eredmények. Itt, mi változott akkor
4: az elmúlt években? A Nemzetek Ligája kiírásának átalakítása. Ezt már úgy elfelejtjük, hogyha nem varják át a Nemzetek Ligája csoportokat gyakorlatilag a németek miatt egyébként, akkor még nem tartanánk ott, akkor nem jutottunk volna fel az A-ba. Tehát, és aztán utána ez a koronavírusos időszak, ami megint ilyen keszekusza volt. Tehát, hogy azért Nemzetek Ligájában tudtunk igazán brillírozni, ami nagy dolog. Én soha nem fogom elfelejteni azt, hogy 4-0-ra megvertük az angolokat, és menet közben döntöttük el, hogy jó, akkor megismételjük a meccset egyből, mert ez akkor a sztori, hogy Izland ellen csináltunk előtte. De EB-n, és nagyon pekesek voltunk a sorsolással is, mert nagyszerűen játszottunk a németek ellen, ilyen közel volt, a franciák ellen döntetlen játszottunk, de csoportkör volt, és utána a csoportkör után, akik tovább jutottak, mind kizúgtak az első meccsükön. Tehát, hogy én ezt értem, és itt nagyon megszépülnek ezek a dolgok. Uh-huh. De nem az volt, hogy elmentünk a 8-ig, nem az volt, hogy egy világbajnoki selejtező sorozatban ott lettünk volna az első helyen, és kijutottunk volna a VB-re. Nem. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy abszolút beárazolott ez a válogatott. Ott tart, hogy Írországgal szemben egy kiki párharcban alul maradt, hazai pályán egy döntetlenre nem képes, és ezért még a világbajnoki pótselejtezőről is nem maradt, pedig jó helyzetben volt, és most az újabb tétmérkőzésünkön, ugye a Nemzetek Ligáját is visszahoznám, hogy ott is ugye gond nélkül kikaptunk a törököktől oda-vissza, és akkor még jön az, hogy akkor itt egy vereséggel kezdtünk, ez egy nagyon-nagyon rossz eredménysorozat. Régen volt olyan, hogy nagyon komoly tétmeccs. Látjuk a németek, mit csinálnak most a Nemzetek Ligájában. Hát ez is mutatja. Mm. Hát most, ha van egy kapitány, aki már azt megmeri húzni, hogy A keret meg B keret a 2-2 meccsre, mondjuk nem tudom, hogy most is hasonlóan döntene így az egy pont után, amit a két meccsből összehozott a csapat, főleg a tegnapi után, hát ez az öngól
5: az így. Az első egy, az még oké. Az még oké, de... A tegnapi.
4: Tehát, hogy én azt mondom, hogy, hogy azért ezt úgy hátra lépve egyel kell figyelni, nem szabad elfelejteni. Imádok ott lenni a válogatott meccseken. Fantasztikus, hogy 60 ezer honfitársunk van minden egyes meccsen, és tényleg a jelentős részük szurkol. Én még azt is adom, hogy csomó mindenki azért megy ki, hogy a szelfieit megcsinálja és feltöltse, mert ez is azt jelenti, hogy divat, és ez egy fantasztikus dolog, és ez akkor tájt alakult ki, amikor elindult még Dárdai Pállal kb. Felfelé a válogatott. De most...
5: És a Puskás Aréna átadásával lépett
4: hát szintet. Így van, 19. Tehát, de ettől még azt érezni, hogy itt most ez egy ilyen pattanásig feszült időszak, és az lehet még inkább ma este.
5: Ugye Marco Rossi hivatkozott a szerencsére, pontosabban a szerencse hiányára, ami ő is úgy számol, hogy nagyjából 2024 óta így van velünk. Ebben némi igaza van, mert ha külön-külön minden magyarázható. A törökök elleni párharc nálam magyarázható azzal, hogy a mezőny legjobbja Schäfer megsérült egy-egynél az első meccsen, és a legfontosabb, és utána Nikicser Kata fedezett párral játszottunk Nemzetek Ligája pótselejtezőt. Biztos az EB is magyarázható, egyébként tompa volt egyébként az egész csapat, nem tudom miért. Az írek, ha úgy játszottunk volna az írek ellen, mint a portugálok ellen, akkor az 6 pont. De nem játszottunk úgy, hanem az írek ellen begörcsöltünk a végén, és ott tényleg még szerencsénk se volt.
6: 60 mert percig álomszerűen fociztunk.
5: Ez így van. De
6: utána belecserélt rosszul.
5: De még abból se következett direktbe, hogy Perot majd ott a végén még egy gólt szerzett, nem jutottunk tovább, meg hát azzal is csak pótselejtező lett volna, aminek persze örültünk volna, meg az fantasztikus hangulatú meccs vagy meccsek lehettek volna, de még az se garancia ugye arra, hogy az ember kijut a VB-re, de azért az EB-ken ott voltunk, és ne feledjük el, hogy hát ugye mindig Szoboszlai van a fókuszban, teljes joggal, ő a 100 milliós játékosunk, tehát azért egy csomó ellenfelünk van, amelyiknek összesen nem ér annyit a kezdő csapat, amit ő. Mondjuk, mint hogy a miénk se.
4: Hát csak ez egy csapatsport.
5: Ja, világos, ez egy csapatsport, és pont ezt akarom mondani, hogy miután ezt természetesen az ellenfelek is tudják, tehát olyan szinten direktbe Szoboszlain védekeznek, hogyha csak félig lenne egy ember, aki át tud vállalni kreativitásba a középpályán tőle momentumokat, vagy dolgokat, akkor hihetetlen jók tudnánk lenni. Hát ha a Szoboszlain, ha csak...
4: Hát
5: ha
4: és
5: csak,
4: ez a frusztráció is az két ember a csapatkapitánynak, hát hogy egyszerűen faragják, és nincs van. Kinek odaadni így a labdát, van. Mert senki nem oldja meg.
5: Erről van szó.
4: Külön-külön mindenkinek a frusztrációját érzed, csak az egységes kép az, ami nekem nagyon bajos, és még egyszer mondom,
5: és ezek összeszózódnak ezek a frusztrációk.
4: Nem a játékosok bűne, mert ők ott vannak, én is mehettem volna válogatott futballistának, de nem tudtam olyan szinten sem focizni, tehát hogy nem a kapitány bűne, mert belőlük főz, nem Szoboszlai Dominik bűne, mert nincsenek társai. Egész egyszerűen azt mondom, hogy 16 évig kapták a klubok, az akadémiák a pénzt, hogy neveljenek gyereket, mindent megkaptak azért, hogy működjön, és nem végezték el a dolgokat. És ez most jön ki, vagy most is kijön.
6: Én csak megint erre csatlakoznék rá, hogy Marco Rossi tényleg abból főzemie van. Tehát mondjon valaki egy olyan összeállítást vagy keretet, ami ennél jobb. Szerintem nincs jobb. Tehát, hogy Marco Rossi mindig kiválasztja azokat, akik aktuálisan odavalóak erre a szintre. Az, hogy miért ez a minőség jön, és most nézzük meg megint az U21-es válogatottunkat, és nézzük meg, hogy ott a közvetlen utánpótlásból mi történhet, akkor nagyon-nagyon szomorú megint a kép. És ezt most már ciklusról ciklusra járjuk, hogy egy-egy játékost valahogy be lehet építeni, de hogy mondjuk ebből az U21-es válogatottból kettőnél vagy háromnál több nem lesz stabil válogatott játékos, az ide a bököt.
5: De azért tegyük hozzá, hogy én inkább az U17-et, vagy az U19-et nézném, meg az U21, az tényleg az kimondva, kimondatlanul azok a már felnőttek, akik nem elég jók. Tehát más csapatban se játszanak. A Szoboszlai meg Kerkez is volt olyan, hogy már rég nagy válogatott volt, ugye külön-külön mind a kettő, amikor még játszhatott volna az U21-ben, nyilván egyik se játszott, okay. mert jobbak voltak, de a mostaniak tényleg nem az a szint.
6: Mikor volt olyan, amikor a U10-es vagy U19-es válogatottnál kiugró sikert?
5: Ja, nem, az igaz, abban igazad van, csak hogy inkább azt nézzük, mint az U21.
6: Pont a Szoboszlai korosztálya.
5: Ott ugyanez a helyzet, csak én inkább azt nézem, de az jut eszembe erről tényleg a mint a magyar mezőgazdaság, hogy szokták mondani, hogy négy ellensége van, a tavasz, a nyár, az ősz, meg a tél. A magyar futballnak is, ha nincs pénz, akkor azért nincs foci, ha van pénz, akkor meg azért nincs foci. Tehát itt valószínű szaktudás kéne, és nem feltétlenül mindennél is több pénz, ami egyébként az infrastruktúrára nem vonatkozik, de azt egyszer kellett megcsinálni, az megvan.
4: Az megvan.
5: Másképp is, hogy fenn kell tartani, de az ne kerüljön már annyiban megépíteni. Tehát azt mondom, hogy az infrastruktúrának örüljünk, az, hogy egyébként milyen szakmai munka folyik, hát azt én nem azért tisztem megítélni, meg nem is értek hozzá, de azért valakinek majd meg kéne egyszer ítélni, meg körül kéne nézni, hogy
6: pontosan, azt nem tudom, pontosan nem tudom, mennyire történik. Figyelitek, de a körforgásán is az olyan, hogy akadémiai vezetőből lesz nagyon nagy ember, aztán, tehát hogy ugyanazok az emberek, akik dolgoznak különböző szinteken, azok ellenőrzik esetleg az utódot.
2: Ugyanabban a rendszerben.
6: Ez belterjességek.
5: Igen, hívják. De honnan szedjünk embereket?
6: Hát én nekem nagyon sok tippem lenne, meg azt is, hogy hol kellene nagyon nagy rendet csinálni legelőször a magyar labdarúgás utánpótlásában. Tehát az pontosan a 7-től 15 éves korig kellene a legeslegjobb edzőket alkalmazni. Onnantól kezdve,
2: amikor
6: a gyerekek bekerülnek az akadémiára, és állandóan azon dolgoznak az edzők, hogy a deficitet eltüntessék, mert nem tud rendesen ívelni, nem tud rendesen tempóban labdát átvenni, és onnantól kezdve az akadémia elveszi azt a jelleget, amire kéne szolgálnia, hogy esetleg taktikailag, meg fizikailag felkészítse a felnőtt futballra őket, mert a technikai képzést kell még folytatnia az akadémián.
5: Erre volt a Phoenix, nem?
6: Tessék? Hát nem véletlenül nézed meg a Szoboszlai technikát és a Bolla is technikás futballista.
4: Mondjuk ezt egyszer a kapu előtt már reméljük, hogy úgy is tudja bizonyítani, hogy be is megy a nem tudom
6: hát hányadik helyzetet. Az sajnos sorsdöntő momentum volt, mert most teljesen más beszélgetés. Teljesen más beszélgetés, hogy a Bolla az üres kapuba bepasszolja azt a labdát.
4: Úgyhogy egy dolgot ehhez hadd csatlakozva. Igen? Van olyan korosztályos válogatottunk, és már magasabb életkor, tehát nem 13 éves, nyilván ott még nincs is nagyon korosztályos válogatott, ahol az egész mezőnyben nincsen bal hátvéd. Tehát nincsen ballábas bal hátvéd, és akkor a megoldás az, hogy oké, akkor három védő, és akkor legyen olyan, aki futkos fölfelé. Azt nem lehet, mert ugye négy védős rendszert kell játszani az utánpótlás válogatottaknak, úgyhogy jobblábas gyereknek kell kimenni és játszani. És ez nem működik a legnépszerűbb sportágunkban. És ez egy akut probléma jelen pillanatban, és csak egyet mondok. És hogy itt a kiválasztás hogyan működik, a scouting hogyan működik, hogy kit ajánl egyébként, hogy mindig úgy működik ez a rendszer, pedig már, és ezt is mondom, az MLS mindent megtesz. Ott van a világ legjobb videóhálózat, amit kiépítenek, minden pályára föl lehet szerelni a kamerákat. Még mindig az van, hogy írok, hogy kedves edző, mondd már meg, hogy szerinted kinek kéne játszani a válogatott.

0: magyar szövetségi kapitány nyakán próbálunk valahogyan letolni, vagy torkán, hanem sokkal inkább legyen az, hogy ezt csak most, ha megint a 7-13 éves közötti időszakot nézzük, akkor most megint kéne várni 10 évet, hogy legyen valami, de, annyi idő meg nincs.
1: De máshogy ez nem fog működni. Az az igaz, tehát én biztos vagyok benne, hogy ha már ennyi pénzt beleteszünk a futballba, és nem tudom, mennyi pénz kerül majd a futballba a következő években, tehát ezt nem tudom, de hogy én nem látok más utat, mint egy nagy létszámú külföldi kontingenst ide Magyarországra, akinek kifejezetten a kisgyerek futball a feladata.
0: Mármint szakember.
1: Igen. És olyan ellenőrzési jogokkal, hogy megmondtas, hogy nem ezt csinál a öreg, akkor mi elveszük a támogatást központilag.
0: És amúgy ezt hangsúlyozzuk ki, a jelenlegi kormányzat is azt mondja, hogy nem lesz kevesebb a pénz, csak sokkal jobban fogják felügyelni, hogy mire megy.
1: Hát itt a legfontosabb, hogy azért szakmai felügyelet legyen.
0: Hát,
1: tehát, hogy
2: csak a norvég kézilabdára térnék át, hogy amikor kérdezik, hogy mi a norvég kézilabdánk a sikerények, a titka pont ez, amit Bob mond, hogy az utánpótlás edzőket fizetik meg a legjobban, mert ők is azt mondják, hogy abban a korban van a legnagyobb felelősség.
1: Nem akarom megnevezni az akadémiát, amelyik milliárdos támogatást kap, de hogyha még létezik az, hogy utánpótlás csapatnál munka után megy oda edző, én szerintem ne várjunk sokat. Tehát, hogy ledolgozza a munkahelyén 8 órát, és utána megy még 8-9 éveseket edzeni, a legjobb szándékkal is nem tudsz úgy odafigyelni.
0: Hát vagy úgy 16-os edző, hogy mellette mondjuk a felnőtt csapat videóelemzője is te vagy, és vasárnaponként két meccset kell intézned, mert így jön ki a matek.
1: Igen. De hogyha még Marco Rossiról mondhatok egy dolgot, tehát, hogy...
3: Mégiscsak ők játszanak.
1: Igen. És én itt azt gondolom, hogyha Marco Rossi valamiben, vagy Marco Rossi valamivel baj lehet, az lehet, hogy a kapcsolat a kerettel, vagy kapcsolat a játékosokkal, amit mi nem látunk, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy elromlott a kapcsolat közöttük, de lehet, hogy tényleg elfáradt. Tehát, hogy a játékos egy idő után már minden poénját ismeri, minden felháborodását ismeri, minden gesztusát ismeri, és nem veszi. Tehát, hogy ez már nem úgy fogadja be, mint hogy az első 4-5 évben. És lehet, hogy ez a probléma, hogy Marco Rossi már egy kvázi idézőjelben egy nagyon kiismerhető személy az öltözőben, és már nem úgy reagálnak az ő fellépésére, mint az első pár évben. És lehet, hogy ha valami baj lett, én nagyon jó szakembernek tartom, rengeteget tett a futballért, de ráadásul ezt nem tudhatjuk, hogy mi zajlik az öltözön belül, de hogyha baj van Marco Rossival, akkor maximum ez lehet a baj.
3: Könnyen lehet, hogy ez van, sőt én magam is inkább azt mondanám, hogy ez lehet a probléma, hiszen ugyanaz az ember, és lényegét tekintve ugyanazok a játékosok, tehát most a legfontosabb játékosokról beszélek, mert azok már ott voltak 3-4 évvel ezelőtt is, tehát a mostani keretnek a váza, a magja, a legfontosabb játékosai. Ettől egyébként még ma simán nyerhetünk Észak-Írországban. Tehát az Észak-Írországban
1: simán
3: játszunk.
1: Simán nem fogunk, de nyerhetünk.
3: Hát úgy értem a simát, hogy simán elképzelhető, hogy nyerünk. Az Észak-Írországban játszunk. Tehát Észak-Írországnak még mindig George Best a legjobb labdarúgója, aki már nem is él. És ezektől, és mondjuk az íreknél egyértelműen mi voltunk a jobb csapat, tehát azért mielőtt még valaki azt mondaná, hogy az írek azok mit műveltek velünk. Nem, mindkét meccsen mi voltunk a jobb csapat, így szereztünk egy pontot két meccsen. De az északírek sokkal gyengébbek, mint az írek. Tehát ezeket meg kell verni. Hát az egy más kérdés, hogy a Dávid is mondta, hogy bele sem mer gondolni, hogy mi lenne, ha ma kikapnánk, azért mégiscsak idegenben játszunk. Cserébe az ukránok ellen ugye nem játszunk idegenben, mert az ukránoknak nincs hazai pályájuk, azt ne felejtsük el. Ha egy csapat egy kicsit jobb, mint a többi, az ukrán, de az ukránnak nincs hazai pályája, és nincs itt még semmi veszve, tehát nincs az kőbevés.
0: Még a csoportot is megnyerhetjük.
3: Hát persze, hogy Nagyszombatban most kikapunk, most egyébként 5 perc múlva játszunk az ukránokkal idegenben, de idegenben a Felvidéken játszunk, hát ott mondjuk magyar szurkoló van, mert több lesz, mint ukrán szerintem, hogyha így jobban összeszámolgatom.
0: Sőt, ott nagyon lelkes magyar szurkolók lesznek.
3: Hát mondjuk itt is lelkes magyar szurkolók.
0: De nem
3: vannak.
0: Azt mondom csak, hogy nem csak kimennek megnézni.
3: Nekik életük meccse.
0: Hanem, hogy nekik végre egyszer ott játszik.
3: És közben még van a Georgia elleni meccs, tudjuk, hogy van egy-két viszag jó nevű játékosuk, de hát Istenem, itthon játszunk velük. Hát most egyébként speciál az megint egy nyerhető meccs. Tehát egyelőre lépésről lépésre haladjunk, ezt a mai meccset valahogy meg kéne nyerni, akárhány csatárral játszunk, mondom, én nem hiszek abba, hogy itt 3 csatár plusz Szoboszlaival állnánk föl, de még alakulhat úgy is a meccs, hogy igen.
2: De az a nehéz, hogy döntetlenre nem lehet játszani. Viszont, hogyha itt most kikapunk, akkor olyan hátrányt szedünk össze, ami már a folytatást is megnehezítheti.
3: Az A-ligát illetően, a C-ligába a kieséshez még annál több kell, mint hogy ma kikapunk. Tehát én arra gondolni sem merek, főleg, mert egyébként egyébként

0: globálisan, és nem a világranglista, hanem a valós tudásunk alapján természetesen mi nem vagyunk az utolsók ebbe a csoportban, mert egy másodikak azért vagyunk, de hát mondjuk azt a pályán is
1: szerintem harmadikak
0: is
1: vagyunk.
0: Hát vagy harmadik. Jó, hát az meg majd kiderül. Ezen a héten elég sok minden kiderül azért.
1: Főleg Varga és
0: de, hát sí, úgy, tehát, igen.
1: Így azért Varga és Salai nincs, így szerintem harmadikak vagyunk, és ebből a szempontból ez a lebonyolítás most írdatlanul ellenünk.
0: Igen, hogy négy meccs van valóban, de hát ha azt se zárjuk ki, mert azért Szobosztai nem ajándékba kapta az értékét a Transfermarkton, meg nem csak a Transfermarkton, hanem tudjuk azt is, hogy mennyiért szerződött Lipcséből Liverpoolba, meg hogy nagyjából egészségesen mi az a növekmény, ami az értékében most van. Tehát azért ne zárjuk ki, hogy Szobosztainak lesz 3 ihletett perc, amikor mindegy, hogy 3 északír rohamgá mögötte. Ő képes arra, hogy egyedül is megnyerjen ilyen meccseket. Volt erre már példa azért, hogy akik azt mondják, hogy Szobosztai bezzeg a válogatott, de nem csinál semmit. Hát eddig mondjuk 2 EB-re rúgott ki minket gyakorlatilag, az a nagy semmit csinálásba, úgyhogy azért ezzel én mondjuk annyira nem értem.
1: És öregek még nem mondanám.
0: Most ez 26, nem? Azt hiszem
2: aki ezt értőszem, mert figyelte ezt a mérkőzés, azért azt látta, hogy szerintem volt Szobosztai és a többiek. Ez tehát, hogy olyan szinten emelkedik, és én úgy éreztem, hogy nem csak a magyar csapat fölé, hanem játék intelligenciában is mindenben, hogy...
0: Én Orbánt és Schäfert még ide veszem, szerintem mind a kettő egész jó játszott, csak egyik se az, aki...
2: Orbánnak úgy lett hatása a mérkőzésre, hogy nem kapsz gólt, vagy van az öt meghatározó szerelése, de a Szobosztain minden rajta folyik keresztül.
0: Igen.
2: És nyilván ezt a terhet cipelni egy ilyen csapatban, az nagyon-nagyon nehéz.
3: Tehát... Muszáj elmennünk hírekre, de folytatjuk még ezzel a témával, és meghallgathatjuk Márko Rossi sajtótájékoztatón tett nyilatkozatát is.
4: Nemzeti Sporthőr a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes programkínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti Vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Belfastban lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. Őrizetbe vették Sesták Miklóst, tovább tart a kellemes kora őszi időjárás. Petz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
6: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Regic Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba. Ugyanakkor Várkonyi Bence és Doktori Csáron visszakerült a keretbe. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. Juhász Dorka csapata az alapszakasz győztes Minnesota Lynx 91-75-re kikapott a vendég New York Liberty-től az észak-amerikai női kosárlabda liga rájátszásának nyitányán. A magyar válogatott játékos 8 percet töltött a pályán, ez alatt egy-egy gólpasszt és labdaszerzést jegyzett. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc magyar idő szerint szerda hajnalban folytatódik New Yorkban. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, melyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Rezanácban. Bondár Anna 5 helyet javítva a 64. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar Marozsán Fábián 3 pozíciót rontva a 62. A női rangsorban a magyarok közül még Udvardi Panna található a 100 között, ő 79. A ranglisták elején nem történt változás. A nőknél a kazah Jelena Rybakina vezet a fehér orosz Arina Sabalenka előtt, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll az élen, őt a német Alexander Zverev követi.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a négy ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője Unger Anna. Az NVVH ma bejelentette, hogy elsők között vizsgálják az időközben őrizetbe vett fejlesztési miniszter Sesták Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A második vizsgálat a Szuverenitásvédelmi Hivatal indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeit érinti. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. Brit állampolgárokat vettek őrizetbe tegnap az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál, közölte az ügyet vizsgáló brit terrorizmus ellenes rendőri hálózat. Az öt férfit azután fogták el, hogy bejelentés érkezett a bázis felé három gyanúsan érkező furgonról. Azt továbbra sem tudni, hogy a járművekben találtak-e robbanószereket.
4: Közlekedés.
6: Bár élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, az M1-es autópályán elfogadható tempóban lehet közlekedni mindkét irányban. Az M5-ös autópályán a főváros felé a Kecskemét dél csomópontnál a műszaki átjáróban dolgoznak. Csak egy sáv járható, ezért lassul torlódik a forgalom. Vezessenek óvatosan.
4: Időjárás.
6: Holnap hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok is lehetnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kérek hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Nemzeti Sportkör, Székely Dáviddal, Elpap Istvánnal és Bobori Balázzsal, és már akkor hangolódjunk egy kicsit a másti északi hírek elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre. Hallgassuk meg, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány miket mondott a mai sajtótájékoztatón.
8: I watched the match they play now against Georgia. Gyakorlatilag mindezen keretben történő változás ellenére a szövetségi kapitányi személy az állandó. Ebből fakadóan egy elég jellegzetes, meghatározható stílusa van az északi válogatottnak. A játékosok nagy része az angol championship-ben játszik, amely nyilván sokak szerint a legerősebb pontvadászat Európában a top 5 után. Pontosan tudjuk, hogy ennek a bajnokságnak mik az erősségei, hogy komoly fizikai mutatókra lehet számítani, hogy nagy az intenzitás, és egyébileg is nagyon jó karakterisztikával rendelkeznek az északi válogatott játékosok. Úgyhogy biztos, hogy nehéz lesz ez a mérkőzés, hát ezt eddig is tudtuk, most is tudjuk, hogy ez körül felirat előtt állunk egyáltalán, de meg kell próbálnunk elvinni a három pontot Belfastból, ezért dolgoztunk, és mindezek ismeretében, amiket tudunk az északi válogatottról készülni.
9: We are here without points.
3: Ez azt jelenti-e, hogy az északírekre jellemző beívelésre alapuló játékot kell megakadályozni, és az ukránok ellen helyenként nem kellően agresszív védekezés mindenképpen. Egy kicsit javítani kell.
0: Hát beívelésből kaptuk a gólt az ukránok ellen, bár én szerintem Orbán Csinger és Kerkez azóta is sokat beszélgetett arról, hogy ki merre járt annál a labdánál, mert ugye mindenki mondta, hogy Kerkez gólja, de az nem, mert ez, ennek fogam sincs, hogy a beadást lehetett valószínűleg ott lokalizálni lehetett volna, de az volt a kisebbik hiba, mert néha azért jönnek be labdák oldalról egy meccsen, de hogy Orbán bemegy az embere elé, ezért Csinger elindul az Orbán emberére, ezért Kerkez elindul az ott hagyott Csinger emberre, de nem ér oda, miközben még mögötte is van egy ember, tehát hogyha ez a labda hosszabb, akkor meg azt kaptam volna meg tisztán, és persze ott van tisztán egy ember, és befejeli. Ez borzalmas. Borzalmas védekezés volt, és szerencsére ez egyébként nem jellemző azért a magyar válogatottra, bár olyan nagyon régen nem játszunk négy védővel, tehát lehet, hogy megszokták, hogy ott egyet többen vannak középen, nem tudom, de ez nem nézett.
2: Pontosan ez történt.
0: Hát, nem? De hogy, komolyan?
2: Hát elvileg a Csinger azt csinált, amit kell neki ilyenkor.
0: Csak ott még kellett volna lenni.
2: Tehát a Kerkeznek a hosszú sarkot kellett volna, legtávolabb, mert kellett volna egyedül hagynia, csak lehet, hogy később reagálta arra, hogy a Csinger beindul az Orbán mögé.
0: Ez történt.
2: Tehát, hogy igen.
0: Na mindegy, ezt már nem tudjuk megváltoztatni, az a gól már gól lett, és azzal azt a meccset elvesztettük, semmivel sem volt nagyobb helyzet, mint Bolláé. Ők befejelték, Tóttól földön túli bravúr kellett volna, nyilván ha van egy kis szerencsénk, akkor azt kivédte volna, de majd ma kivédi, mert én eredendően optimista vagyok. Meccs előtt én mindig optimista vagyok, ráérek meccs után idegeskedni, ez az én hozzáállásom. Hát egyébként jó, mintha az egész hetemet elrontom, hogy már előre elmondom, van egy csomó ilyen ember, hogy na hát
1: ne, ezek... Ez a válogatott ért el? Igen. Ezt se felejtsük el, tehát ezt Marco Rossival értük el leginkább, hogy nincs az bennünk, hogy ma is, mert úristen, ma is elvernek. Ez tényleg ez a csapat, tehát hogy ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy ezt ez a csapat, vagy hát az elődje érte el, a kérdés, hogy az utódok mire mennek.
0: Na ugye van az a kommenter, vagy szurkoló típus, inkább nevezzük ilyen kedvesebben, aki azt mondja, hogy na hát ezek a falábbak az északirek, 5 góla fognak jönni, és a végén az odaírja, ne legyen igaza. Na jó, miközben majd meg őrül az idegességtől, hogy igaza legyen, de azért odaírja, hogy utána azért ne akarják elvágni a torkát, de én ezeket csak sajnálni tudom, én magam részéről, én szurkoló típus vagyok, én nagyon szurkolok, retteltesen szurkolok nekik, közben már azért idegeskedem, de a jót is meglátom, és aztán a meccs végén meg persze barom ideges vagyok, hogyha kikaptunk, de nem fogunk, tehát mondom, most még meccs előtt vagyunk, tehát most még optimista vagyok, még nem tudom, hát majd ha már kezdőt látja az ember, attól azért egy picit már okosabb, mert onnan Rossi azért eléggé ismerjük, már a szurkolók is ismerhetik Rosszit, hiszen olyan régóta kapitány, szóval azért, amikor a Rossi pályára küld 11 játékost, abból nagyjából szoktuk tudni, vagy már lehet tudni, hogy az a csapat nagyjából mit akar játszani.
3: Most mit jósoltok egyébként kezdőcsapatot illetően? Ugye Regis Zsamir tudjuk, hogy nem lesz?
0: De én komolyan, én Rosszit ismerve, én nem tudom elképzelni, hogy Jurek, Bárány, Lukács egyszerre kezdő legyen. Nem tudom elképzelni, hogy ha már itthon az ukránok ellen 3 középpályás, tehát hogy egyszerre pályán volt ilyen Schäfer, Vitális, meg Csongvai, nem tudom elképzelni, hogy ebből, hogy ezeken a posztokon most egyel kevesebben leszünk idegenben Észak-Írország ellen. Lehet, hogy lesz a meccsnek olyan fázisa, amikor már többen fönn lesznek, de a kezdőbe... Nem tudom elképzelni, mert Szoboszlai meg nyilván játszik, tehát az akkor már 4 olyan ember, aki direkt betámad, most akkor is a Szoboszlai persze védekezik is. Nem tudom. Jurekben én látom, hogy beteszi kezdőnek, főleg mert Regics nincs, és Jurek jól nézett ki, tehát ő azon kevesek egyik, aki vitán felül nagyon jól nézett ki, és látszott, hogy van önbizalma, és ügyes is hozzá.
1: Én Szalait nem értem, hogy miért nincs keretben egyébként.
0: Így van, egyik meccsen se. Tehát most már újra nincs. Most igen, már Tóth Rajmund sincs, amit nem értek, van. Ha csak nincs valami kisebb sérülése.
2: A sérülés van
0: gyanús, mert olyan dinamikával szállt be ebbe az ukrán meccsbe, amit Rossi szerintem másoktól is szívesen látott volna. Valószínűleg tartom, hogy a középpályán valamit fog változtatni. Ugye eleve az, hogy Vitális szünetbe lecseréli, az azért jelezte, hogy nem elégedett vele, mint hogy teljes joggal nem volt vele elégedett. Lehet, hogy Tóth Alexet mégiscsak Angliában játszik, már amikor játszik, de Angliában edz. Hát az is valamit számít azért. Angliában edz. Lehet, hogy őt meg fogja próbálni.
1: És nagyon jót tenne a lelkének egyébként.
0: Hát az biztos. A Schäfer, ugye én azt induljunk ki abból, hogy Schäfer biztos. Ugye mindig biztos, hogyha egészséges, csak benőtt a lyuk a fején, amit a...
1: Még az úszósabb, hogy volt ott, azt nem értem.
0: Ne, szenzációs jelenet volt, ha nyertünk volna, akkor még mindig mosolyognék rajta, így azért nem annyira.
1: Amúgy nem tudom, ki látta, hogy elkezdett még egy úszó technikát is mutatni egyből, ahogy a fejére úszták.
0: Na mindegy, lényeg, hogy sok poszton biztosan el tudom mondani, hogy fogunk felállni. Hát nem hiszem, hogy a védelemhez hozzányúlna, mondjuk az, hogy Doktorics ott van a keretben, az
3: kezdőként biztos.
0: De kezdőként nem hiszem. Itt szerintem ugyanez a négyes lesz, hátul Tóth Balázs biztos, Schäfer, Szoboszlai biztos, nálam Jurek is, és aztán azon kívül, hogy még ott ki játszik középpályán, meg hányan vannak elől, meg azok kik lesznek, hogy de Bárány ugye félkész, nem is teljesen egészséges, őt én tartogatnám, tehát inkább csereként hozom be, mint ahogy Ukrajn ellen is tettem, most annak nem volt foganatja, de lehet, hogy most majd lesz. Klasszikus centerünk ugye nincs, tehát azzal ez a probléma Szalai itthon hagyásával megoldódott. Lukácsot én egyébként játszatnám, bár őt lekapta ugye viszonylag hamar az első meccsen, de meg persze tudom, hogy NB1-ben játszik, meg
3: de játszik.
0: De, hát játszani játszik. Hát ha csak 10 centivel lejjebb megy a kapufája, amit ugye a Hofi mondta, hogy a nagyapám, aki Szabó a gombjukat egy arasszal hosszabbra vágja, az már zseb. Hát ha ez egy arasszal lejjebb ment volna, akkor gól. Kellett volna a lelkünknek, mert az egyébként egy gyönyörű támadás volt. Tehát a beadási, a Szoboszlai direkt és szándékos beadás, a Schäfer gyönyörű fejese, és egyébként Lukács is jól oldotta meg, hát az baromi nehéz lett volna pontosan rúgni, sajnos nem ment be. Hát ilyen van, de majd ma bemegy.
3: Balázs kezdő.
2: Ez jó kérdés. Hát én szerintem hasonló lesz a szerkezet, mint a ukránok elleni meccsen. De hogy mondjuk Tóth Milán, Jurek, nem.
0: Tóth Milán válogatott kezdőbe. Hát
1: és az is szám rettentesen játszott.
0: És hát pót behívóval került be eleve az első meccsen.
2: Nem, de tehát hogyha nem azzal a szerkezet három csatára játszunk, akkor lehet, hogy bal oldalon bedobja. De nem tudom. Tehát én szerintem azért Vitálisos Schäfer ez ragaszkodik, Szoboszlai szerint biztos, hogy tízesben.
0: Hát de lehet, hogy Csongvai helyett más játszik középen, nem? Az lehet. Nem, semmi bajom Csongvaival egyébként, nem is.
2: Hát hogyha most lenne értelme valakit játszatni, ott az a Csongvai, aki fizikailag erős és magas, tehát
0: igen,
2: hogy,
0: igen,
2: hogy
0: igen.
2: Ilyen szempontból meg a Csongvai lehet.
0: Én a Vitális helyét érzem egy kicsit inogni.
2: Mm. És Tóth Alex? Tehát, hát,
1: hogy... Én szerintem Vitális, Tóth Alex, és még jön be
0: Szűcs.
1: Jurek.
0: És Szűcs?
1: Hát akkor nagy még Csongvai sincs.
0: Hát a Vitális helyen Szűcs.
2: Én a Szűcsot nagyon szerettem egyébként.
0: Én is.
2: Nagyon jó focista.
0: Erre mondta Gyenge Balázs, aki a portugál futballnak azért egy mindenképpen egy követője, tehát az 100%, hogy nyakik benne van, és ráadásul aztán pont a Sportinggal játszottak, amit meg a Balázs hajnali háromkor is megnéz. És ő mondta, hogy az a Family Khan, vagy ő tudja, hogy pontosan hogy kell mondani a csapatát a Szűcsnek. Ő mondta, hogy az a tragédia a Szűcsnek, hogy ott mindenki ilyen futballista. Tehát pontosan ilyen futballistákból van minden csapatban 7. Uh-huh. Tehát pont Portugáliában ezzel a játékstílussal nehéz kitűnni. De ettől még a magyar válogatottban ő akármikor beszállt, ő általában jól szállt be. Most pont erre a meccsre.
2: Ilyenkor jönnek a jó klubválasztások, és akkor lásd Tóth Alex, hogy neki a magyar NB1-ből rögtön a Premier League-be kellett mennie.
3: Hát igen, ezt mindig volna... mondod, hogy a lépcsőfokokat be kellett.
0: Ilyen sallai kerkezmódra, ugye?
2: Ugyan, amikor kiigazolt, és még egy percet nem voltam lébe, akkor is mondtam, hogy szerintem még egy lépcsőfok hiányozni fog.
0: Ja. Hát mint kerkez.
2: Most nem akarom mondani, sajnálom, hogyha igazam lesz, remélem, hogy mégis valahogy
1: ne legyen igazam.
2: De ne legyen igazam.
0: De ugyanerre gondoltam én is
3: egyébként. Bár itt állt, akkor Szűcs. Ja, bocs.
0: Csak annyi, hogy nézd meg, hogy Sallai, akinek szintén az első választása ugye Olaszország, de aztán utána nagyon okosan megcsinálta ezt a ciprusi Freiburg lépcsőfokokat. Kerkez gyönyörűen. Tehát Milan Primavera, AZ Alkmaar, és onnan Bournemouth, Liverpool. Gyönyörű. Hát
2: a Szoboszlai példa, tökéletes.
0: A Szoboszlairól 16 évesen is mindenki tudta, hogy milyen minőség, de mégis jó, hát nem töltött 10 éveket egy-egy klubnál, de a lépcsőfokok be voltak tartva. És nekem meggyőzésem, hogy nem sok tehetségesebb futballista volt az elmúlt 30 évben német Krisztiánnál, mert szerintem nem. Ifista korában Európa válogatott volt, azt csinált, amit akart, nem volt a súlypontja, ügyes volt, okos volt, nagyon gógyis csatár volt. Én szerintem az, hogy őt egy ilyen csomagba ugye a Sándor Akadémiáról Gulácsival és Simon, és az egyik Simonnal eladták a Liverpoolnak. Ott Gulácsinak ott óriási mákja, hogy abból ki tudott szabadulni egy ilyen salzburgi kitérővel, de némom, ugye ott meg is sérült persze, de hát szóval ott az egy kifejezetten rossz döntés volt. Arra ráment egy szerintem sokkal-sokkal többre hivatott karrier Németh Krisztián esetében.
1: Nekem onnan az az információm, hogy amikor kiment a három fél év múlva a Liverpoolnál, egy erőléti edző mondta, hogy a háromból Gulácsi viszi a legtöbbre, mert fejben ő a legjobb.
3: Uh-huh. Ez biztos, hogy számít. Egy tippet mondjatok a ma esti meccsre.
1: Nem tudok nem azt mondani, hogy nyerünk. Hát nyilván. Tehát, ha Észak-Írország ellen nem nyerünk, akkor nem álmodozhatunk tovább az áligáról. Én meg nagyon szeretnék az áligáról álmodozni, még akkor is, hogyha a játékos minőséget tekintve nem vagyunk áliga közelében sem.
0: Én a B-ligáról álmodozom, és ahhoz is kell, hogy a nyugalomhoz kell, hogy nyerjünk, úgyhogy 3-1-re nyerni fogunk.
3: Balázs.
2: Minden, meg soha nem találom az eredményt, ezért egy-egyet mondok.
3: Na hát meglátjuk, 20-ra 45 perckor kezdődik, tehát az Észak-Írország-Magyarország találkozó M4 Sport Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti egyaránt. Kézilabdázunk egy kicsit, hiszen Bukarestben rendezték az első ízben kiírt Eurokupa rendezvényt vagy tornát. A magyar válogatott az első napon Norvégiától kapott ki 27-23-ra, a bronz csatáért vívott meccsen pedig 33-30-ra a románoktól. Két vereség mégis mennyire más szájíz, és mennyire más, hogy kell értékelni. A második mindenképpen csalódást keltő. Mit lehet erről mondani, és szerintem azért lehet párhuzamot is vonni a futballal kapcsolatban, és akadémiák, és magyar játékosok beépíthetősége.
2: Én ugyanezt akartam mondani, hogy helyettesítsük be a szavakat csak.
0: Hát hozzáteszem, hogy ugye itt azért abszolút az áligába vagyunk, hogyha ilyen
2: már futball... Mi a verseny? Mekkora verseny? Itt azért erről is beszélünk, hogy mekkora verseny?
0: Tisztában vagyok vele, és én sem vagyok az a típus, aki azt mondja, hogy a karatésokat kell támogatni, nem ezeket a falábokat, mert most is 17 aranyat hoztak haza az EB-ről, mert kb. Ilyen kommentelők is szoktak lenni. Természetesen nem, mert mindenki tudja, hogy a futballban a legnagyobb a konkurencia az összes sporták közül. A csapatsportok közül mindenképpen a világon, de ettől még azért a női kézilabda, tehát mondjuk a román meccs az ugye emiatt csalódás, mert ezt aztán simán meg lehetett volna nyerni.
3: Hát meg azért, mert két hónap múlva Európa bajnokság.
0: Hát így van, nem kapunk ott egy bizonyos fázisban fél percenként egy üres kapus gólt, akkor ezt a meccset lehet, hogy nem veszítjük el, semmi jelentősége nem lett volna egyébként. Itt inkább a norvégok ellen ott megnéztük, hogy nagyjából mi a pálya most. Hát nincs rá jobb szó, látótávolságon belül maradtunk, ami nem volt mindig így. De valós pontszerzési, vagy hát nincs pontszerzés ebben az esetben, de döntetlen vagy győzelmi esélyünk azért valósan nem voltak. Mondjuk az egy becsületes meccs volt egyébként, tehát amennyit abból ki lehetett hozni, azt kihoztuk. Szerintem egyébként túl nagy jelentőséget ennek az Eurókupa 4-es döntőnek nem kell tulajdonítani, legalább együtt volt a csapat néhány napig, mert annak meg szerintem Golovin örül, hogy nem a klubokba szaladgálnak a lányok, hanem látja őket együtt. Aztán ugye mindjárt kezdődik az EB, addig azért ott össze kell rakosgatni a dolgokat, de ezt majd meglátjuk. Tehát én mondom, teljes felkészülésnek, tehát ehhez képest a labdarúgó nemzetek ligája az egy kőkemény tét meccs, mert tudom, hogy az se annyira az, csak majd a leendő Európa-bajnoki sorsolásnál a kalaphoz majd nagyon kell, ennek köszönhetjük az első kalapunkat, meg a csoport elsőségünket, a veretlen csoport győzelmünket, amivel kijutottunk a 24-es EB-re, hogy előtte a Nemzetek Ligájában milyen fantasztikusan szerepeltünk, mert ugye ott csak itt a sportkörben aztán századszor mondom el, hogy ott azért nem voltak abban a csoportban németek, angolok, meg olaszok, mert mi voltunk az első kalaposak, mert az áligából ugye mi kerültünk oda, és csak idézőjelben csak a szerbeket, meg Montenegrót, meg ilyeneket kellett megverni, ami szintén nem volt önmagától való, viszont fényesen sikerült, mert aztán vereség nélkül nyertük meg a csoportot.
1: És ha már mondtad, hogy például Montenegró ellen itthon Szobosztai nyerte meg egyedül a meccset.
0: Csak ezt mondtam az előbb, hogy Izland ellen őrugott, ott mondjuk a csoport elsőség volt a tét, de mondjuk ő adta be az öngól előtt Bulgáriába is a labdát, ő adta be Ádám Martin a fejére is,
3: és a labdát.
0: Mindenhol. Az utolsó 8 gólunkban azt hiszem benne volt.
3: Na.
1: Ha csinálunk egy versenyt, hogy ki használta fel rosszabbul a állami pénzeket, amik beáramlottak a magyar sportba, akkor szerintem a kézilabda az nagyobb bajban van, mint a futball. Mert egy olyan sportágról beszélünk, amit oké, hogy a világbajnokságot most már nagyon sok csapattal vívják, meg rendezik, de azért kevés országban játsszák a futballhoz képest, meg pláne. És ott tartunk, hogy mondjuk szerintem Vámos és Kluiber, akit úgy...
0: És Simon Petra.
1: És Simon Petra, igen, abszolút, akit úgy ki tudunk emelni, hogy olyan szint, ami európailag is úgy megállja a helyét. De hogy mondjuk hány magyart tudnánk betenni a dán válogatottba, hányat a norvégba, ott azért már mondjuk ezt a három játékost leszámítva, és ott sem az, hogy teljesen egyértelmű a döntés, nagyon vakarnám a fejemet. És ez most megint azt gondolom, hogy kijött. Nagyon kettős egyébként a megítélésem a válogatottal kapcsolatban, mert nyilván a bronzérmet azt nem nagyon kell magyarázni. Az olimpia az ebből a szempontból szintén egy meghatározó
3: Mint az EB bronzra férsz vissza.
1: Igen. Tehát az Európa-bajnoki bronzért azt nem kell megmagyarázni. Az, hogy előtte sikerült kijötni az olimpiára, az egy jó 15 percnek volt első körben. Betudható, meg aztán utána nyilván még ki kellett harcolni, tehát azt azért, de ott is a szövetség megtett mindent azért, hogy a legjobb körülmények között biztosítsa azt, hogy ez a lehetőség ez fennálljon. De ettől még azt mondom, hogy kevés az a minőségű játékos, aki kijött az elmúlt időszakból, és itt lehet NECA, itt lehet bármilyen más utánpótlás. És én ezért mondom, hogy nagyon kettős a Győrnek a szereplése és az én szememben. Tehát most az, hogy ide küldik azt az öt játékost, hogy ott fizetik meg, az igazából mindegy, akivel aztán meg lehet nyerni a Bajnokok Ligáját. Nekem többet érne egy BL 4-es döntő, vagy mondjuk egy legjobb, nem tudom, 8, és akkor utána esetleg nem is sikerül, úgyhogy adott esetben azt magyarokkal csináljuk. Tehát, hogy én továbbra is azt mondom, én amikor az Iváncsikok, Gulyások, Élesek játszottak a Veszprémben, és úgy játszottunk a... Most lehet, hogy pont ők nem, de egy a Magdeburga a döntőt, meg volt ott közel sokszor a Veszprém, az nekem sokkal előrébb való volt, mint az, hogy mesterségesen egy zsoldos csapattal jöjjön minden évben a győzelem, úgyhogy van egy-két magyar, ezt azért ne felejtsük el, de most még azt sem látom, mint amikor a Ferencváros volt közel hozzá kb. Csak magyarral, amióta a Fradinál is az a szándék, hogy BL-t nyerjen mindegy milyen áron.
3: Kell-e aggódnunk, vagy akkor fogalmazzunk úgy, hogy jó, hogy most jönnek ki ezek a hibák 2 hónappal az Európa-bajnokság előtt?
2: Hát most belesetünk ebbe a hibába, hogy nincs jelentősége meg, hogy ez igazából nem volt fontos ez a torna. Szerintem minden torna fontos, mert nem mindegy, hogy milyen szájízzel mész majd ki. Ugye jól tudom, még a franciákkal játszanak 2 edzőmeccset, ott kikapsz még 2-szer, és akkor kimész úgy az
3: EB. De ne legyen igazad.
0: Papírforma alapján. Ebben kikkel játszunk? Azt nem tudom.
2: Szlovénokkal. A...
3: Románokkal.
2: Igen, a románokkal, de ugyanazon az ágon vagy, mint a Norvég, meg a Dán, tehát, hogy így Szóval, itt nem is ez a baj, inkább én onnan indulnék, hogy most megnézzük a csapasportágainkat minusz vízilabda, akkor mondjatok itt az elmúlt 20 évből olyan játékost, aki már akadémiai termék mondjuk, és világklasszis.
3: Juhász Dorka.
2: Világklasszis? Jó, legyen Juhász Dorka. Az akadémiai termék úgy azért az határeset, de
3: jó,
2: igen.
3: Pécsről indult, legyen, akkor Pécsről még nem indult, volt igen. Talán...
0: Úgy, mint Szobi. Úgy akadémiai termék.
2: Igen.
0: Tehát volt akadémián.
2: És akkor nézzük meg a környező országokban, amíg mondjuk kevesebb lélekszámúak, hogy és lehet, hogy ilyen állami háttér nem is volt a sportban, mint hogy ott csak nézzük meg a szlovén sportot, vagy nézzük meg a szerbeket.
1: Bocsánat, Montenegro, Szlovénia és Izland a 3 ellen.
2: Igen. Tehát a csoportkör az valószínűleg az...
0: Ott kell a felkészülést, Golovin ott fogja befejezni a csoportkörben.
1: És aztán ott meg 15 perceken múlik, ez a csodálatos ebben a sportágban. Szerintem aggódni nem kell, mert benne van. De azért ne hallgassuk el, hogy a férfi válogatottunk, az most hosszú után először a világbajnokságra sem jutott ki.
3: És tehát, nagyon nehéz az olimpiára valaki.
1: Hát onnan már
0: szinte lehetetlen
1: az EB-nkább a legjobb csapatnak.
0: Az a tragédia, nem a románok elleni mostani bukaresti vereség, hanem a férfi válogatott nem VB-re jutása.
1: De a lányoknak is össze kell szedni magukat, pont a legutóbbi bronz után, egy ilyen sorsolással, nyilván itt számolhatsz azzal, hogy 4 pontot viszel, bár Montenegró se az a tükörsima ellenfél, és aztán utána a többi az meg majd jön magától, de ezen az ágon, hogyha te a középdöntően megkapod a 2 nagyot, és oké, Norvégián 4-et kaptunk ki, de nem a norvégok nyerték a tornát. Azért ezt se felejtsük el, hogy ez nem az a norvég válogatott volt, amelyik minden egyes címet birtokolt az elmúlt időszakban. Szóval ez mindig egy eredményből sose szabad kiindulni, ez a műsor elejére is igaz, az ukránok elleni foci meccsre is, meg ebből a norvégok elleni meccsből. A románok meg tényleg az volt, az is egy nyerhető meccs volt, ott ez az üres kapus, ez már megint nem sikerült, de legalább most ne sikerüljön, majd sikerüljön akkor, amikor igazán kell. Ettől még nem volt jó.
0: Az nekünk valahogy sose sikerül. Mindegy, hogy fiú vagy lány válogatott.
3: Sajnos muszáj befejeznünk, mert a szerkesztőnk így rendelkezett. A klub VB-ről majd később beszélünk, remélhetőleg a Veszprém sikerrel veszi a Barcelona elleni döntőt, mert azért ez a papírforma, úgyhogy erről is majd egy következő nemzeti sportban
0: még be kell jutni, mert matematikailag.
2: Jó, de Veszprém magyarai eldöntik, ja nem, bocsánat, nem
3: igen,
2: ide.
3: Igen, akik egyébként betegséggel küzdöttek ott az egyiptomi környezetet,
0: hát
3: nagyon
0: ott még minden magyar.
3: hozták Székely Dávidnak, Elpap Istvánnak és Bobori Balázsnak. Köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Formula 1-es magazinunk, a Box utca következik, ezt hallhatjuk most.
10: Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Ha azt mondom, hogy 196 ezred, akkor azt mondhatnánk, hogy hú, ez mekkora futam volt, és hogy szezon egyik legjobbja lehetett. Hát ennél azért árnyaltabb a kép, és ezt fogjuk most megbeszélni Zsoldos Barnával, illetve Újvári Mátéval, én Pattantyús Lőrinc vagyok. Szóval ez volt a befutó különbség, ugye. George Russell ennyivel előzte meg Max Verstappent a célvonalnál, de azért előtte azért voltak, hogy is mondjam, ilyen... Hát az emlékek feljöttek Madridról, maradjunk annyiban, ahogyha zajlott a futam. De amit nem lehet elvenni mindenképpen, vagy semmiképpen George Russelltől az, hogy mennyire hibátlan hétvégét zárt, amit ugye a Grand Slamja is alátámaszt, és még Nagy Dani mondta itt a hétvége során, hogy méltatlanul keveset beszéltek róla, akár az időmérős köre után, hogy mennyire jól teljesített, vagy itt a futam után is, mert inkább a baleset vitte el a fókuszt, vagy elvitte a fókuszt. Ti mit gondoltok Russell teljesítményéről, és hogy, mert itt most tényleg azt láthattuk, hogy tudott élni a lehetőséggel, hogy ugye nem volt ott a csapattársa, már az időmérőn is egy nagyon nehéz pályán olyan teljesítményt rakott le, hogy az megsüvegelendő, és egy olyan előnnyel nyert, ami ugye nagyon rég volt, és a futamon is egy olyan nyomást állt ki a végén, ami ha egy olyan versenyzőről beszélünk, akinek nincs önbizalma, vagy problémája vannak, azt lehet, hogy nem bírtam volna ki ezt a nyomást. Te mit gondolsz, Máté?
11: Sziasztok először is. Szerintem Russellnek a megítélése az egész szezonban ugyanilyen hullámzó, mint a teljesítménye. Nyilván ezt nagyban befolyásolja a csapattársának a parádés idénye Antonelli személyében, de ugye mondtad, hogy nincs önbizalma. Szerintem Russellnek van önbizalma, csak időnként ezek a rossz teljesítmények, vagy gyengébb teljesítmények a csapattársa az mérten elbizonytalanítják abban, hogy most tényleg jó? Tényleg elég jó vagyok? Hát nem így indultunk ennek neki, és ugye nem akarok visszamenni Ausztráliáig. De hogy ez a hétvége nekem pont az bizonyította megint, hogy egyébként Russell nagyon jó, de a csapattársa összességében ebben a szezonban még jobb. De én sem venném el Russellnek az érdemeit, azért kellett már egy olyan hétvége, amikor tényleg szinte minden tökéletesen alakul az ő szempontjából, ugye ezt a Grand Slam is alátámasztja, és azért megmutatta azt, hogy klasszikust idézek, vagy közhelyes picit, de hogy nem felejtett el vezetni Russell. Tehát tipikusan az a hétvége volt.
10: Igen, egyébként azt mondta, hogy hát könnyen elveszthette volna a hitet itt így a szezon során, de most visszatért ez a magabiztosság egyébként, ahogy beszélt is, meg hogy mondta, hogy ez a vezetési stílusváltás, az is segített, tehát hogy most megint optimista, de ezt már hallottuk, ezt az optimizmust tőle többször a szezonban, és akkor utána, de ezt nem, viszont nem tudta fenntartani sokáig, vagy adott esetben akkor Antonellinek megint jött egy olyan hétvégei, amikor mondjuk letarolta a mezőnyt és simán nyert. Te most így ezt hová helyezed? Mert tudom, Barna, hogy te is felszoktad hozni Russellnél, hogy akkor szezon közben miket nyilatkozott, hogy éppen amikor rosszabb, akkor mire fogta, stb., hogy most ez amit most mutat magából, vagy amit mondott a futam után, az most őt hova helyezi?
12: Én is hasonlóan látom, mint Máté, és tényleg néha sajnálom, hogy az F1-ben egy csapatot csak két versenyző alkot, mert mindig csak az egy adott csapattársad a mérce. És nagyon-nagyon nehéz eldönteni egy bizonyos hétvégén, hogy most te teljesítettél túl, vagy a csapattársad teljesített alul. És szerintem ez is egy picit ilyen bizonytalan itt Azerbajdzsánban, hogy azért Antonellinek nagyon döcögősen indult már a hétvégéje technikai hiba miatt. Csak az első napon 23 körrel tudott kevesebbet megtenni a két szabad edzésen összesen, mint Russell, az majdnem egy egész tréningnyi körmennyiség. És azért itt a falak szorításában, Bakuban azért az nagyon elbizonytalaníthatja az ember, nem tudta szépen rendesen felépíteni a hétvégéjét, és ki tudja, lehet, hogy ez is hozzájárult a hibájához. Tehát ez egy gyengébb, vagy egy átlagon aluli hétvége volt Antonellinek, de ugye ki tudja, hogy mire lett volna képes, hogyha végig egy olyan hasonló hétvégéje van, mint a korábbi időszakban, és nem hátráltatja semmi, akkor lehet, hogy ő nyeri meg a versenyt, és akkor megint azt mondjuk, hogy Russell vereséget szenvedett. Tehát mindig a csapattársad az egyetlen mérce, és ezért nagyon nehéz megítélni valakinek a teljesítményét. Ugye a Mercedes ezen a pályán domináns teljesítményt nyújtott, és Russell ebből most kihozta a maximumot, de hát nyilván a monzai képet is árnyalta volna, hogyha mondjuk Antonelli rögtön belekeveredik egy rajtbalesetbe, Russell simán nyer, és akkor ott is mindenki az egekig magasztalta volna, ehelyett Monzában az volt, hogy ő kiütéses vereséget szenvedett, és letargiába került, úgyhogy nagyon várom a következő hétvégéket, hogy bebizonyosodjon, hogy ez mondjuk egyszeri kisiklás volt-e Antonellitől, vagy esetleg egy negatívabb periódusba került, és Russell valóban annyira jó, mint ahogyan azt ő mondja, meg ő gondolja, vagy most csak azért jött ki neki ennyire lépés, mert nem volt a közelébe Antonelli.
10: Hát igen, most nincsen sok idő senkinek elmélkedni azon, hogy mi történt az elmúlt hétvégén, mert ugye már most következik még két hétvége, igen. A tripla hétvége következő két futama, és utána egy hétvége után megint egy tripla hétvége, úgyhogy itt nincs idő sem nagyon örülni, sem nagyon szomorkodni, mert itt sorozatterhelés van. Antonelli ugye azt mondta, hogy hát úgy vezetett, mint a nagymamája, és a Mercedes is elismerte, vagy hát ők sejtették, hogy nem lehet itt egy olyan felzárkózást bemutatni, mint Monzában. Ugye ott van az ok is, amit Barna említett, hogy Antonellinek kimaradt az első szabad edzésen nagyon sok idő. És Antonelli is egyébként ezt felismerte, hogy elmondta, hogy hát itt is fölösleges nyomni. Az első körben egyébként ugye pozíciókat vesztett, tehát amit ugye Monzában, hogy mennyit nyert ott az első körökben, ami brutális, ugye a hatodik helyig jött fel nagyjából a két rajtot követően. Itt ugye veszített egy pozíciót az első körben, és ő is úgy állt be, hogy jó, akkor itt kármentés. És óvatosabb volt, és a biztonságra ment, és így szerzett 10 pontot egyébként, és lett meg az ötödik hely. Ez is már arra utal Máté nálad, hogy Antonelli a nagy képet nézi. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor bum bele, 20 évesen rakendról és megyek előre fejetlenül, hanem oké, akkor itt most érzem, hogy vissza kell vennem, ez nem az én hétvégem, nem az én futamom, cél a minél több pont.
11: Egyértelműen szerintem most az elmúlt hetekben Madridot követően kezdte el úgy Isten igazából érezni, hogy hát ez a világbajnoki cím, ez tényleg neki áll. Tehát amit ő korábban nyilatkozott, én azt végigéreztem rajta, hogy hiába volt nagy előnyben, tényleg ez a klasszikus futamról futamra gondolkozva haladt előre az időben, viszont Madrid után egy olyan előnybe került, és akár még ezt Monzát is nyilván ide vehetjük, hogy egyszerűen innen már ő ezt csak elveszíteni tudja. Viszont ahogy Toto Wolff is megfogalmazta az elmúlt időszakban, hogy azért lett néhány őszhajszála Antonelli miatt, főleg az időmérőkön, amiket csinál, hogy mennyire elmegy a határig, és hogy mennyire akár még ugye a falhoz hozzáérve is tud egy szuperkört összerakni.
10: Hát meg a futamokon ez a...
11: A futamok végén is, igen.
10: Kimi ez a leggyorsabb, akkor nem volt szükség, amúgy szép teljesítmény.
11: Igen, ugyanez. Tehát, hogy szerintem egyrészt el is beszélgettek vele véletlenül, plusz a szombati időmérős hiba is azt gondolom, hogy egy kicsit egy ilyen fejrekoppintást letett Antonelli-nek, hogy hé, nyugodj meg, vezetsz marra sok ponttal, lehet, hogy a csapattársad behúzza ezt a futam hétvégét, de egyébként vannak olyan pályák, ahol meg nem biztos, hogy a Mercedes a legerősebb, tehát adott esetben a többi csapat miatt is majd nem Russell-el kell mindig foglalkoznod, és egyszerűen, amit mondtál a rajtot követően, azt egyébként egy külső szemlélőként jó volt nézni, hogy tulajdonképpen előre engedett néhány versenyzőt, hogy nehogy belekeveredjen valami kalamajkába, nehogy nullázzon, mert lehet azt mondani, hogy hatalmas a pont előnye, de azért, amikor a Triple Headernek az első futamán veszel részt úgy, hogy utána jön a fizikálisan messze-messze két legmegterhelőbb versenyed, amire amúgy én személy szerint kíváncsi vagyok, hogy Antonelli hogyan fogja ezt végigbírni, akkor neki itt most az volt a legfontosabb, hogy célba érjen, és hogy pontokat szerezzen. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem maximálisan hozta azt, amit ebben a szituációban lehetett.
10: Ahogy azt tetszett, hogy Verstappen élcelődött egy picit Antonellivel a pilótaparádé előtt, amikor a hibájára visszatolva, hogy hát igen, itt kicsit mozognak a falak néha, ez megtépálja az embereket. Illetve Russell is egy picit elkezdett oda-oda szúrni Antonellinek. Ilyen nagyon finoman például az időmérő utáni sajtótájékoztatón is ugye azt mondta, hogy igen, hogyha megvan az önbizalom, meg jól érzem magam az autóban, akkor elkezdheti az a versenyző, általánosságban beszélt, építheti az önbizalmát. Hát aki meg ugye érzi, hogy most neki rosszabbul megy, akkor jobban akarja feszegetni a határokat, és ilyenkor jönnek a hibák. Nem nevezett meg senkit, de erre rögtön elmondta, hogy dehogy Antonellinek eddig idén hibátlan szezonja volt, és időmérőn és futamon, és stb. Tehát, hogy kicsit elkezdte Russell ezt így finoman így ezt szurkálni Antonellit. Kérdés az, hogy ez mennyire lehet hatással a fiatal olaszra. Barna, szerinted?
12: Lehet, hogy hatással lehet, és tényleg ez még annyira enyhe, hogy ez simán belefér. Tehát ennél sokkal durvábbakat láttunk, akár csak a közelmúltban is. Hamilton, Rosberg, hát miket csináltak egymással, úgyhogy szerintem ezek az apró pici megjegyzések még simán beleférnek. Ez még csak sportszerűtlennek sem mondanám. Úgyhogy meg kell próbálni a mindent Russellnek ilyesmit is, és egyébként még visszautalva Antonellire, valóban okosan csinálta szerintem ezt a szombatot, bocsánat, okosan építette fel a hétvégéjét is, és ezt a versenyt is tényleg kimaradt mindenből, és milyen jó, hogy annyira nem volt forró fejű például ennél az újraindításnál, mert ugye azt láthattuk, hogy mellette jobbra Norris megelőzte a külső íven, belülről jött ugye a torpedó Colapinto képében, ő pedig szépen el tudott fordulni. És most
11: ugye téged is megtalálták az argentinokra, így nevezed.
12: Bocsánat.
10: Kviat.
11: Losiento.
10: Örökségét viszi tovább.
12: Igen, előre is elnézést az argentinokra.
10: Ugye 66 pontra csökkent a különbség. Ugye Russell nagyon azt mondja, hogy ő már nem foglalkozik a VB-vel. Ezt el lehet hinni egyébként? Tehát, mert én beleképzelem magam a helyébe, amint teljesen szürreális nyilván, de hogy nem tudsz foglalkozni a világbajnoksága? Ha egyszer most csak hoztál 15 pontot a legnagyobb riválisodon, csapattársadon, 66 pont, hátra van még legalább
11: nem 6, tudjuk, 7, hogy mennyi?
12: 8 vagy 8.
10: Igen, 8 futam. Hétvége. Biztos, hogy ott, tehát szerintem ott van a fejében, csak ezt nyilván nem mondhatja, hogy igen, a VB ott van a fejemben, és a többi, és a többi.
11: Hát szerintem azért sem, mert pont amiről beszélgettünk, hogy most van önbizalma, nincs önbizalma. Szerintem ez egy olyan szezon Russellnek, hogy legjobban talán most ismeri meg önmagát. Én amúgy azon se lepődnék meg, ha időközben kiderül, hogy esetleg sportpszichológust is igénybe vett, hogy picit elbeszélgessenek erről a helyzetről, mert tényleg folyamatos hullámvasút van, teljesítened kell, te voltál a vezérbika, erre jön egy kis fiatal gyerek, aki a második szezonjában gyakorlatilag bucira ver bizonyos hétvégéken, úgy, hogy közben azért legyünk őszinték, a technika, ha megnézzük, ha minden futamot összehasonlítanánk, az nem Russell volt. Tehát én azt gondolom, Antony jogosan vezet a összetetben, ahogy ők szerepelnek idén, de azért többször volt bal szerencsésebb Russell, mint ahányszor nem, és ezt nagyon nehéz lehet feldolgozni minden szempontból. Tehát csak arra akartam visszautalni, hogy én már ezt a Rosberges taktikát látom, amit ő csinál, akár amit Barna is mondta, ezek a kis pici, apró odaszúrások, egyébként messze van még Rosbertől, az tény, de most megágyaz ennek, viszont nem csináltad azt, hogy görcsösen azt mondod, hogy már pedig nekem kell ez a világbajnoki cím ilyen hátrányban, szerintem tényleg csak azt tudod tenni, amit ő, hogy azt nyilatkozod, és azt mondod, hogy ez a VB cím már nem az én kezemben van, ettől függetlenül te minden futamot meg akarsz nyerni, és hogyha eljutsz oda, hogy Katarban, Abu Dhabiban, vagy Imolában, vagy a fene tudja, hogy hol lesz majd a záró futam, ott még van esélye győzni, akkor nyilván mindent meg fogsz tenni ennek érdekében. De nem válhatsz körcsösé, mert akkor már, nem tudom, Brazíliában hivatalosan is elveszíted.
10: Lehet, hogy egyébként, ha tovább csökken ez a hátrány, akkor majd kicsit még jobban beleáll ebbe a pszichológiai hadviselésbe, rászal ezt egyébként simán kinézem belőle, mert ennek azért...
11: Ő ebben erős, maradjunk
10: ezt egyében. Ezt akartam mondani, igen, hogy azért ennek ő nagymestere, és hát aki még ennek nagymestere, az ugye Max Verstappen. Aki, hát ugye sokak szerint ez volt az igazi lehetősége a Red Bullnak az idei első per egyetlen futamgyőzelem megszerzésére, ugye ezt Laurent Mekiszt is azt nyilatkozta, hogy hát valóban a pályát elnézve reálisan itt lett volna a legnagyobb esély, és ezt maximálisan bizonyította is a Red Bull. Ugye Verstappen a 8. helyről rajtolva lett végül a második, és ugye volt ez a pusztán 2000-es lemaradás, mert egyébként Verstappen szerint ha előrébről rajtol, akkor is Russellt megelőzni, az egy másik kérdés lett volna, itt is közül körökön keresztül üldözte. Maradjunk a Red Bullnál most, és ugye mindkét versenyő dobogóra áll, Isaac Hadjar lett a harmadik, neki ezúton is Isten értesse, mert ma hétfőn szeptember 28-án ünnepli a 22. születésnapját, wow. Úgyhogy ez egy szép ajándékot szerzett magának ezzel a szombati harmadik helyen. Szóval a Red Bull dupla dobogót szerzett, és az, hogy ugye Verstappen nagyon közel volt a futamgyőzelemhez, elképesztő ostrom alatt tartotta Russellt, ami végül ugye nem sikerült, csak ott a sárga zászló miatt került az utolsó körben ilyen támadási közelségbe, hogy reálisan megelőzhette volna adott esetben Verstappennek ez most egy ilyen megerősítés lehetett arra, hogy akkor oké, nem baj, hogy hosszabbítottam 2030-ig, mert itt van a potenciál az autóban, vagy inkább az, hogy ez nagyon pályaspecifikus volt, ráadásul a Red Bull nem készült több nagy fejlesztéssel idén. Ezt ugye elmondták, hogy ők már 27-re fókuszálnak. Tehát itt most mi lehet inkább Verstappen fejében?
11: Hát én nem hiszem, hogy ez nagy megerősítést jelentene neki egy hétvége. Egyébként Bakuban neki elég furcsa tapasztalatai voltak már korábban is, tehát keveredett többször balesetbe, volt, hogy Ricardo torpedózta meg, ugye, hogy a klasszikussal éjek, szóval biztos, hogy örül a dobogónak, de azért, ha reálisan látja ezt a szezont, ugye most, ha arról beszéltünk, hogy ki az, aki mondjuk görcsösen kapaszkodik a világbajnoki címbe, hogy ki hogy áll hozzá, szerintem Verstappen tipikusan ebben az idényben a szerződés hosszabbításának bejelentését követően minden egyes hétvégére, még a szokásosnál is lazábban megy, látszik és érződik a kommunikációján, hogy nincs izgulnivalója, amúgy nyertem 4 világbajnoki címet, egy rakás pénzt keresek, a csapatot amennyire tudom a saját képemre formálom, és nyilván szerintem az ő fejében már inkább ott van a következő idény, mint az, hogy most ebben a szezonban neki lesz-e, nem tudom, 2-vel vagy 3-mal több dobogója. Az egy másik kérdés, és ezt csak így zárójelbe akár tovább dobom Barnának, hogy az viszont nem mutatna, hogyha nem lenne egy futamgyőzelmük sem. Tehát ha van valami szerintem, ami egy Verstappen kaliberű és típusú versenyzőben ott mehet a fejében, és ott motoszkálat, hogy azért ennyi sikert követően egy olyan szezont futni, ahol egyszer sem pesgőzhet a dobogó legfelső fokán, na ez az, amit szerintem szeretne elkerülni.
10: Ráadásul a Verstappen Ausztria óta vagy dobogón állt, vagy kiesett. Tehát nem volt köztes igen. út, ami azért egy egészen hát elképesztő statisztika, hogy egyébként amikor nincs akár technikai megkibásodás, hogy ott volt a hátsó szárnya a problémák, ami többször is a vesztét okozta, vagy hát egyszer egy időmérőn, aztán futamon. De ugye amúgy meg ott van abszolút a dobogó közelében folyamatosan, csak hát egyelőre az alsó fokokon.
12: Igen, most már sok második helye van, és tényleg úgy tűnik, mintha közeledne az első, de hát valami mindig becsúszik, és szerintem itt Azerbajdzsánban is inkább félig üres lehet neki a pohár, mert hogyha az időmérőjén nincs az a bosszantó technikai hiba a motorral, akkor meg lehetett volna a második rajthely, és azért ne felejtsük el, hogy volt egy normális rajt, meg 2 safety káros újraindítás, ezekben ő elég jó, azért most is bebizonyította, Piastrit is lehagyta az egyik újraindítás után, úgyhogy lehet, hogy lett volna keresni valói Russell-el szemben is. Nyers tempó terén elég hasonló volt a két autó tempója, és mondjuk ez bizakodásra adhatok ott, tehát tényleg fantasztikus volt a végsebessége, úgy kerülgette ki a Ferrari-kat, mint hogyha osztálykülönbség lett volna a két autó között, de hát ő neki tényleg a győzelem a mindene, ő csak ezért hajt, és ez most már 15 verseny győzelem nélkül. Ennél csak 2 hosszabb győzelmi ínsége volt az F1-ben, és azért az ő türelmesen végtelen. Én is azt gondolom, hogy ezt az évet már lehet, hogy ilyen szempontból elengedte, de hogyha ez így folytatódik jövőre is, akkor lehet, hogy elgondolkodik, hogy 2028-tól mit is érdemes majd csinálni.
10: És azért más lett volna egyébként, csak arra utalva, hogyha előrébről rajtol, bár ugye Verstappen maga azt mondta, hogy az nem változtatott volna semmin, de nyilván azért, ha 50 körön keresztül üldözött George Russell-t, ezt most Russell szemszögéből mondom, hogy 50 körön keresztül ott van mögötted Max Verstappen, az más, mint amikor csak 10 körön a végén. Tehát, hát, hogy ez,
11: meg arra nem beszélve, ugye, amit Barna is mondott, hogy ha Verstappen rajtol mellőled, az mindig egy extra nyomás. Tehát ezt elmúlt évvel sokszor hallottuk, hogy ha valakit nem akarsz, hogy magad mellő rajtoljon, úgyhogy te egyébként előrébb vagy, és az az ember, az téged akar konkrétan megelőzni, az Verstappen, mindenki utál mellőre rajta, mert hogy annyira agresszív szokott lenni általában. Tehát az egy más típusú nyomás lett volna, és hosszabb, mint ami most kimaradt.
10: Így hát egyébként Russell sokat köszönhet Oscar Piastrinak, aki egyébként nagyon szépen védekezett Verstappen ellen körökön át verseny első felében, meg sokat köszönhet egyébként Isaac Hadjarnak is. És térjünk rá a franciára, mert Roland Meghisz nagyon megdicsérte, hogy mennyire éretten versenyzett, mennyire éretten rádiózott és viselkedett. Ugye elengedte Verstappent, és utána sem feltétlenül ragaszkodott hozzá, hogy visszamenjen, pedig gyorsabb volt egyébként ugye a lágyakon, mint a közepeseken szenvedő Verstappen. Csak később kezdte el pedzegetni, hogy hát igen, 2-3 tizeddel gyorsabb lennék, de végül ugye maradt ez, és azt magyarázta a Red Bull, hogy ők a hosszabb képet, vagy a távolabbi jövőt néztek így a futamon belül, mert hogy ütem majd ugye, a kerékcserék után viszont Verstappen lesz előnyösebb pozícióban, és ez be is bizonyosodott, mert egy 10-est rávert ugye Hadjarra ott a verseny végén. De hogy Hadjar így tért vissza, tényleg az, hogy egy csuklósérülésből 6 hete nem versenyzett, és hát kb. Az élete legjobb futama volt, önerőből érte ezt el, amit ugye el is mondott, úgyhogy nagyon boldogok lehetnek a Red Bullnál azzal, hogy ugye meghosszabbították a szerződését, és ez most bizonyítást is nyert, hogy igen, ő itt van a helyennél a nagy csapatnál.
11: Hát itt van, de Varda, szerinted is? Abszolút minden happy és boldog a Red Bullnál. Nekem kicsit negatívabb a véleményem, hogy őszinte legyek, akkor bedobom én.
10: Tehát
11: pont ugye itt a közelmúltban volt egy olyan hír, hogy jövőre néhány körrel csökkentik majd ugye a futamoknak a végkimeneteit, mármint ahány kilométert meg kell tenni, kevesebb kör lesz ugye ezáltal. És Lewis Hamilton, aki pont ugye Adjar-nak a egyik példaképe, sőt a példaképe, ő mondta azt, hogy ezt nem érti, nem is ért ezzel egyet, mert hogy amióta ő a Forma 1-ben versenyez, azóta most a legkönnyebb vezetni ezeket az autókat. A létező legkevesebb igénybevételnek vannak kitéve, nyilván az az igénybevétel, mögött bárki félreérteni, tehát bármelyikünket beültetnének, valószínűleg félkör után kérnénk egy kis pihenőt, minimum. Tehát, hogy azért az nagy, de az eddigekhez képest kevesebb. És Hamilton, aki azért már a mezőny második legidősebb versenyző, ugye Alonsót követően, mondta azt, hogy ő még sokkal többet bírna a jelenlegi szabályrendszerben autózni. És hogyha így nézzük, akkor így teszem fel a kérdést nektek, hogy kicsit elvitatkozzunk. Ha így nézzük, akkor az, hogy Adjar egyébként egy csuklósérülést követően vissza tud térni Bakuban, és dobogóra tud állni, az egy picit nem árazza ebbe ezt a jelenlegi szabályrendszert. Nyilván sok a ha, és én sem szeretem feltétlenül ezeket a korszakokkal való összehasonlítást, de mondjuk tavaly a Grand Effect érában is ugyanez meg tudott-e volna így történni ebben a formában úgy, hogy amúgy Adjar azt nyilatkozta a versenyt követően, hogy tök jó volt a csuklója.
12: Hát egyáltalán nem biztos, igen. De ezt már nagyon sokszor elmondták, hogy fizikai szempontból a korábbi generációs autók vezetése jóval megerőltető volt. Sőt, hogyha visszamegyünk még 20-25 évvel ezelőtt, amikor ugye a V10-es éra volt, és újra tankolás miatt gyakorlatilag három olyan etapot mentek, ahogy a csövön kifér, akkor még a versenygumik is,
11: igen,
12: ugye teljesen tartósak voltak. Ennek volt egy ilyen szempontja, hogy fizikailag nehezebb volt vezetni ezeket az autókat, viszont ez a versenyzés rovására ment, az akció rovására ment. Nehezebb volt emiatt a pályán előzni, és a többi, és a többi. Úgyhogy van indoka annak, hogy miért változtattak ezen, hogy a tökéletes versenygumikat lecserélték a Pirellire, van indoka annak, hogy miért tiltották be az újratankolást, de valóban ez így igaz, ahogy Máté mondta, hogy nincs olyan nagyon jó üzenete, amikor egy ilyen 21-22 éves fiatal visszaül, és akkor Bakuban gond nélkül teljesít. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ez az új 2026-os Red Bull, ez nyilvánvalóan könnyebben vezethető, mint a 25-ös és a 24 évvégi, amivel ugye nagyon-nagyon szenvedett Perez, Lawson és Cunoda is. Tehát ez árnyalja a képet, és én nem vagyok benne biztos, hogyha mondjuk Cunoda kapott volna még egy idényt a bizonyításra, hogy ő nem hozott volna ugyanígy két dobogót. Ezt lehetetlen megmondani, de az biztos, hogy ez a generációs, ez az új Red Bull, ez könnyebben vezethető, mint az, amivel mindenki szenvedett Verstappenen kívül. És ezzel nem devalválni akarjuk Adjar teljesítményének az értékét, csak megvilágítjuk perspektívában.
11: Igen, pont ezt akartam mondani.
10: Ez jókor van jó helyen Adjar.
11: Igen, tehát hogy a többi csapattársához képest azért fals egy kicsit az összehasonlítás, mert már láttam ilyeneket, ahogy kiszámolták, hogy hány tizedre van egymástól a két versenyző, most ugye az időmérőn jobban is ment, de pont amit Barna mondott, én is ezért dobtam csak ezt be, hogy nagyon nehéz egy új érának a kellős közepén azt megmondani, hogy pont Verstappennel szemben az éppen aktuális második versenyző hogyan teljesít, és nyilván önmagában az, hogy dobogóra tudott állni, fantasztikus teljesítmény, én is gratulálok hozzá, pláne egy ilyen sérülést követően. De amiről beszélgettünk, hogy egyébként ezt lehet, hogy Cunoda is hasonló helyzetben, ebben a szabályrendszerben meg tudta volna tenni, Perezről nem is beszélve, aki ugye eleve az utcák királya, bár most ugye Adjarnak is Monte Carlo-ban és Bakuban van a két dobogója, tehát lehet, hogy lesz Perez 2.0. Szóval hogy nagyon érdekes ez a helyzet, és akkor ugye még arra nem is beszéltünk, hogy Colapinto kiket és hogyan lökött ki. Tehát, hogy azért a Red Bull helyében én most nem kezdenék pezsgőt bontani feltétlenül, azért, mert Bakuban mind a két versenyzőm dobogóra tudott állni, még akkor is, ha nyilván ez dicséretes.
10: Látom a címlapokat, Újvári Máté szerint Adjar túlértékelt verseny.
11: Ezt egy szóval sem mondtam, ezt ugye okorra mondtuk alulértékelt jelzőt ugye használva, úgyhogy majd annál a résznél.
10: Így van. Jó, nem, igen, ez csak egy rossz poén volt. Megfordítanám akkor a dolgot, az az Adjar, akit eddig ismertünk, ugye a rádión sokszor
13: érzelemkitörésekkel kommunikáló, impulzív, robbanékony Ágyár, most hogy kommunikált a rádión, illetve hogy egy milyen pályát, egy olyan pályán érte ezt el, most tegyük félre, hogy az autó hogy vezethető, amit büntet. Tehát, hogy ott, ha tényleg, ha nem vagy elég gyors, akkor hátrébb vagy, ha sokat kockáztatsz, akkor meg falnak mész, és igazából egyiket se ért el. Tehát, hogy ez viszont ugye azért mutatja, nyilván a világ 20-22 legjobb versenyzőjéről beszélünk, tehát azért nem kell úgy pezsgőt mondani, de hogy azért a kihagyás után egy ilyen pályán így visszatérni, szerint, tehát, hogy ez meg viszont a másik oldalát erősíti meg, hogy azért Ágyár oda tette magát ezen a hétvégén abszolút, és azért nem potyognak a dobogók, azért most a Red Bull második pilótájának, amit ugye beszéltünk, tehát egyik csak Monakóba ért oda. Igen.

0: tért el a csapat, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ilyentől kezdve ez egy abszolút, nem tudom, elvárt teljesítmény lesz tőlük, ahol minden egyes hétvégén arra kell majd számítani, hogy mind a két versenyzők ráadásul harcban lehet majd a dobogóért. Amúgy összességében én a csapatot azért dicsérném meg talán, és akkor kicsit máshonnan megfogva, mert ugye végigment ez az izmozás, hogy most akkor Ágyár mikor térjen vissza. Lawsonnak mennyit adjunk, hogy most dobjuk be minél hamarabb, mármint hogy csak egy futamot hagyjon ki, vagy akkor várják végig. És szerintem ezzel nagyon ügyesen és jól sakkoztak, hogy az európai versenyeket így kihagyták, ugye utána volt még egy extra hétszünet, és most, amikor elindul ez a hármas hétvége, ennél tovább viszont már nem lehetett várni, mert hogyha ezt is kihagyta volna Ágyár, akkor az utolsó X futamra meg minek hozták már volna kis túlzással. Szóval azok, akik a felkészítését csinálták, és a regenerációt végezték, azok előtt nagy kalapemelés.
1: Igazából nem is tudjuk, hogy mennyire volt ez súlyos sérülés. Ugye még a Nostrolnak volt egy csuklós sérülése, és az a versenyzet, és talán pontot is szerzett azután, hogy nem tudom, hogy igen, és tehát ő kifejezett. Igen, ő a szezon előtt egy bicikli baleset.
0: Igen, neki ugye a bokájával, lábfejével is voltak problémák, mert csak papucsban közlekedett.
2: Még a lábúja is eltört.
0: Így van, igen. Nem tudott cipőt húzni.
1: Úgy, igen, tehát hogy volt már erre példa, és igen, és hogy Ágyárnál meg nem tudjuk a sérülés mértékét egyébként, vagy hogy mennyire volt súlyos, nem súlyos, de valóban egyébként ügyesen kivárták ezt a megfelelő alkalmat, és meg is hálálta ezt Ágyár. Na, Máté már bedobta, ugye azt, amikor a témát, hogy ugye Colapinto kiket lökött ki, és hogy ez is ugye azért szerepet játszott abban, hogy akár az élen hogy alakult a helyzet. Ugye Colapinto büntetést is kapott, 5 rajthelyes büntetést a Malajziában megrendezendő bákrányi nagydíjra. Most ugye Kuala Lumpurban, ugye Flavio Briatore is hát az elég keményen beleállt. Ugye Gaslyról nem is beszélve, Norrisról meg pláne nem beszélve, aki ugye bedobta, hogy egy ilyen versenyző, vagy egy ilyen eset után el kéne tiltani a versenyzőt egy futamra, mint ugye volt már erre példa a múltban, vagy azt, hogy akár hogy egy ilyen versenynek nincs helye a mezőnyben. Na hát akkor kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy valóban megérdemelne egy eltiltást Franco Colapinto, vagy egyáltalán, hogy helye van a mezőnyben, Barna?
2: Nem érdemel eltiltást szerintem. Ezt Norris még a pillanat hevében mondta.
0: Megijedte az argentinokat, most csak ezért.
2: Csak ezért mondom. Nem, tényleg azt gondolom, hogy ehhez sorozatos kihágásokat kell elkövetni. Valahogy úgy, mint Grosjean, amikor eltiltották 12-ben, aki azért több ilyen egykörös balhéja volt. Akkor azt megérdemeltnek láttam. Itt szerintem ez túl súlyos lenne. Azért tényleg egy újraindítás előtt sajnos néha-néha benne van a pakliban. Nem szerencsés, és tényleg jobban kellett volna figyelnie, meg jobban felmérnie a helyzetet. De az meg a másik oldala a történetnek, hogy most már tényleg nehogy már ott tartsunk, hogy Colapintóról soha semmilyen negatívumot nem lehet mondani, mert gyakorlatilag elkezdődik Argentinában a családfakutatás, és minden rokonodat megkeresik, és halálosan megfenyegetik. Tehát ez azért már tényleg nonsense, amikor a külügyminiszter is olajat önt a tűzre, és valami hasonló volt Mexikóban is, tehát itt a latin-amerikai szurkolók, amikor Lawsont megtalálták az egyik mexikói nagydíj után, tehát csak azért, mert van valami vélt vagy valós sérelem a kedvencednek, azért nehogy már az legyen a természetes reakció, hogy az adott kritizáló embernek minden rokonát halálosan megfenyegeted. És akkor tényleg lehet, hogy eljutunk odáig, hogy majd mesterséges intelligenciával lefordítják ezt a podcastet, és akkor engem is megtalálnak, vagy nem tudom, mert már lassan tényleg itt tartunk. Az Alpine pedig automatikusan bekészítheti ugyanazt a közleményt minden egyes verseny után.
0: Nem, mert ez borzasztó tényleg, ugye nem csak az argentin külügyminiszter, még Kun Agüero is megtalálta Norriszt, egy valami gifet, egy olyat, hogy így, igen, hogy így ezt csinálta,
1: igen,
0: hogy eddig és ne tovább. Ez egyébként borzasztó. Tehát, hogy ugye én is, mint aki fent vagyok a különböző social media platformokon, és nagyjából bárki írhat nekem, akár privát üzeneteket, akár a komment szekcióba, hát én is kapok időnként hideget, meleget, csak azért, mert elmondom a véleményemet, de mondjuk halálos fenyegetést, hát lehet a VB alatt talán egyszer-kétszer Cristiano Ronaldónak a kritizálása miatt, a kifejezetten nagyon masszív CR fanoktól kaptam. De hogy ezt, amikor te úgy kapod ráadásul, hogy a csapattársaddal viaskodsz, és amúgy a munkádat végzed, tehát hogy még igazából nem is véleményt mondasz, hanem effektíve azt csinálod, ami a dolgod, a pályán próbálsz a lehető leggyorsabban körbeérni bizonyos részén a világnak, és Pistox 2-t, és elárasztanak.

0: tényleg brutális lehet, és én azért nagyon várnám, amellett, hogy mi itt arról beszélünk, hogy eddig és ne tovább, nagyon várnám Colapintónak egyszer a reakcióját, mert szerintem ez eddig kimaradt. Mert Briatore most ezt teljesen megint csak felmérte, és elmondta, hogy akkor oké, okay, egy idő után majd az argentinok nem fognak interjút készíteni Colapintóval, de hogyha az a versenyző, aki miatt egy egész nemzet elkezd fenyegetni másokat, esetleg kiáll, és azt mondja, hogy srácok, értem és köszönöm azt a támogatást, amit nyújtotok, nélkületek lehet, hogy nem lennék itt, de mielőtt kurzort ragadtok, legalább 5 másodpercig gondolkodjatok már el, hogy mit írtok le, mert egyébként végső soron Colapintót hozzák rossz helyzetbe. Tehát, hogy meg akarják őt védeni, de az egész magán a versenyző fog csapodni. Ezt egyszerűen nem értem, hogy miért nem tudnak ezzel valamit kezdeni.
1: A hétvégén tehát folytatódik a Forma 1-es szezon. Zsoldos Barnának és Újvári Máténak köszönöm, hogy eljöttek. A műsorvezető Pattantyús Lőrinc volt. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4sport YouTube csatornáján.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Ruhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
4: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leo Marchand az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Felborult egy petróleumot szállító vonat a fővárosban, őrizetbe vették Sesták Miklóst, tovább tart a kellemes kora őszi időjárás. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Felborult egy petróleumot szállító tehervonat 2 tartálykocsi a Budapest 10. kerületében, Rákos állomás közelében. Egy harmadik kocsi veszélyesen megdőlt, közölte a katasztrófa védelem. A tűzoltók az egyik tartálynál már megszüntették a szivárgást. Az érintett vasúti szakaszon teljes vágányzár van érvényben. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek a mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, a munkahelyén várja meg, hogy milyen intézkedést akarnak ellene. Délután a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is, az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a gazdasági és energetikai minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az év elején indított programot. Így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Mindez azzal is jár, hogy 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást, mert alacsonyabb összegből is azonos kapacitási tároló telepíthető.
2: Közlekedés.
6: Bár élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, az M1-es autópályán elfogadható tempóban lehet közlekedni mindkét irányban. Az M5-ös autópályán a főváros felé a Kecskemét dél csomópontnál a műszaki átjáróban dolgoznak. Csak egy sáv járható, ezért lassul, torlódik a forgalom. Vezessenek óvatosan!
2: Időjárás.
6: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok is lehetnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Az elkövetkező percekben vízilabdás Pólózóna című magazinunkat hallgathatják meg.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. Mindössze 19 esztendős, de idehaza már mindent megnyert a vízilabda sportban. Bajnok, kupagyőztes és Eurókupa diadal is a neve mellett. Ezen a nyáron azonban elhagyta az UVS-ét, de maradt a fővárosban. Édesapja Tiba Péter szintén élvonalbeli pólós volt, ráadásul sokáig ő tartotta a legtöbb OB1-es mérkőzésen játszó vízilabdázó rekordját. Lánya már a válogatottban is alapembernek mondható. A Pólózóna vendége Tiba Panna, a BVSC játékosa. Nemrég volt lehetőség a válogatott egy párnapos összetartásra, itt mire van lehetőség valójában?
3: Igazából nagyon sok mindenre. Szerintem a Sanyi ezért is tartja ezeket, hogy ne essünk ki annyira így a válogatott taktikából, és szeretne egy jó közöget építeni, ami után nem azt mondta, hogy ne a nulláról kezdjük mondjuk a decemberi, nem is tudom, egyhetes felkészülést a világkupára, úgyhogy szerintem nagyon sok mindenre jó visszamenni így a lányokhoz, ez is nagyon-nagyon szuper, meg nyilván így kimozdulni szerintem a szürke hétköznapokból, amit a klubnál töltünk, úgyhogy szerintem tök jók.
2: Csőr Sándor esetében az, hogy Szolnokon volt mindez, ezt zárójelbe teszem, de hát lehet, hogy hazahúz a szíve. Mi az, amin úgy érzékelt, hogy ilyenkor ebben a 2-3 napban a hangsúly van, nem is a játékon, nem is feltétlenül azon, hogy éppen milyen taktikai variációk jelenhetnek majd meg a budapesti világbajnokságon, hiszen ez volt fókuszban, a felkészülés idézőjelbe elkezdődött?
3: Hát szerintem mondhatni így is, de egyébként visszatérve a Sanyira, a Sanyi beköltözött, mikor Szolnokon voltunk most, úgyhogy mi is meglepődtünk, hogy nem otthon aludt. Igen, elkezdődött a VB felkészülés, nyilván szerintem vannak ilyen összetartások, azok nagyon szuperek, de hogy nyilván ezt egyénileg is kell nekünk tudatosítani, hogy most már egy szezon van a VB-ig, úgyhogy szerintem nem csak így a válogatottnál kell ezeket fejben tartani.
2: Várod már a budapesti világbajnokságot?
3: Nagyon, úgyhogy mi már beszéltük most a nyáron is, hogy el se tudjuk képzelni, hogy milyen élmény lesz, akár kívülről, akár belülről.
2: Azért érdekes ez, mert ugye a budapesti világbajnokság július környékén lesz, és hát a nyarak nem arról szólnak a te esetedben már egy 2-3-4 éve, vagy lehet több is, hogy pihenés mi egymás, mert mindig vannak utánpótlás EB-k, VB-k, hogy lehet ezt bírni?
3: Nehezen, ebben egy szóval. Az a szerencse, hogy csapatsportot űzünk, és nem vagyok egyedül azzal, hogy országból országba járok, úgyhogy mindig van, aki fogja a kezemet, és együtt velem jöjjön. Nyilván ez könnyíti a helyzetet, hogy tényleg nem együtt csináljuk végig ezeket a hosszú nyögvenyelős nyarakat, amikor már a harmadik országba utazunk, és körülbelül egy hetet voltunk itthon. Nehezen lehet bírni, de egyébként én nagyon élvezem.
2: Idén junior Európa bajnokság és aranyérem a magyar csapat neve mellett. Életkorodat tekintve még beleférsz abba, hogy utánpótlás válogatott legyél?
3: Én még igen, most lesz U20-as, és azzal kiöregszem az utánpótlásból.
2: És akkor már csak a felnőtt fog rád várni ebből a szempontból. Kicsit arról, hogy kerültél a vízilabda közegbe, hát édesapád is játszott, például mondjuk a Ferencvárossal is az ezredforduló után bajnok lett, egy igazán izgalmas kis mérkőzés volt ott 2000-ben, de erről úgy zárójelben adva volt, hogy vízilabdázó leszel?
3: Nem, édesanyukám nagyon nem szerette volna. Ő azt mondta, hogy én színpadra vagyok teremtve, úgyhogy igazán meglepte, amikor ott tudtam lenni a edzésén, akkor ott voltam. Igazából a bátyám miatt kezdtem el, nem is apukám miatt. Mindenben utánoztam, és hát miért is ne ebbe. Úgyhogy én végül bent ragadtam ebbe a sportban, szerintem 6 éves korom óta, úgyhogy így kezdődött.
2: Volt olyan, hogy na én ebből kiszállok?
3: Volt az elején, egy hétre. Anya mondta, hogy jó, nyugodtan. És akkor utána egy hét múlva azt mondtam, hogy anya vigyél vissza. Úgyhogy volt.
2: Az nem természetes, hogy valaki azért valamiben annyira jó, tenni kell, érte dolgozni kell. De Valószínűleg gyorsan felmérted, hogy a képességeid bőven elegendőek ahhoz, hogy elég magas szintre kerüljél. Ezt úgy mikor tudtad feldolgozni? Most mondom, 19 éves vagy, ezt még lehet 5-ször fogom elmondani, de hogy már 15 évesen OB1-es játékos voltál, illetve a válogatott környékén is, a felnőtt válogatott környékén is voltál.
3: Hát szerintem ezt így mostanában kezdem így feldolgozni, és megérteni, hogy így ez milyen, meg hogy azért ez nem csak úgymond have fun, és akkor jól érzem magamat azzal, hogy ennyi munka van mögöttem, és az, hogy felnőtt válogatott vagyok, és az, hogy felnőtt bajnokságban játszok, és szerintem azért ez elég nehéz. Azt mondom, hogy tényleg, hogy mostanában kezdem ezt így megérteni.
2: Édesapád kritikusod?
3: Nagyon, de jó kritikusom, szóval, hogy tudja azt, hogy mikor mondhat nekem valamit, azt, hogy szóval nem viszi túlzásban, elpoénkodja, ha mondjuk valamit hibázok, és nyilván utána elmondja, hogy mit kéne csinálnom. Abszolút jó kritikusom.
2: De milyennek tartod magad? Olyan hölgynek, aki nagyon lelkis, és a szívére veszi a dolgokat, vagy kicsit ilyen feladatorientált, jó, ma megvolt ez az edzés, mérkőzés, jön a következő?
3: Szerintem ez helyzetfüggő. Van ez is, meg van, előfordul ez is, meg az is. Mérkőzés után inkább a lelkis fajta, hogyha egy kicsit túl sok impulzus ér, akkor azért úgy nem tudom korrigálni az érzéseimet, vagyis tudom, csak nyilván a szüleim felé nem is kell, meg nem is akarom, úgyhogy olyankor apa nem szokta nekem mondani, várunk egy-két órát, hogy lemenjen minden, és akkor utána meghallgatom az ő nézőpontját.
2: 2023. áprilisában a válogatottban játszhattál már Athénban, világkupa selejtezőn. Hogy történt a megkeresés, és mennyire voltál meglepő, hogy számodra ilyen lehetőség most megadatik?
3: Fú, nagyon nem emlékszem egyébként arra a nyárra. Azt tudom, hogy a Hajdú Kata volt velem, aki így fiatalabb volt. Maga az athéni világkupára emlékszem meg. A Bíró Attila, a Birge megkeresett telefonon egy UVS-e mérkőzés után, és akkor mondta, hogy szeretettel vár a felkészülésen, úgyhogy így történt.
2: Izgatott voltál akkor, hogy most olyan játékosok ellen, vagy olyan játékosokkal kell játszanod, akik hónapokkal, évekkel előtte csak a lelátón figyelve ott voltak, és akár mondjuk egy amerikai válogatott, vagy a spanyolok, a görögök, tehát világsztárokkal, vagy világsztárok ellen kell vízbe csobbanni?
3: Igazából attól kevésbé, inkább az, hogy milyenek a magyar lányok, és hogy fognak fogadni, de nagyon nagy szerencsém volt a Keszi, nagyon szeretetteljesen fogadott szerintem minden fiatalt, és láttam rajta, hogy csak segíteni akar, és mindenben így támogatott, és kijavított, hogyha hibáztam, úgyhogy megnyilván a mellett nem menjünk el, hogy mindenki azért nagyon kedves volt velem így a válogatottban.
2: Nem voltál ott az olimpián. Volt egy kis fájdalom benned emiatt? Vagy helyén kezelve, majd eljön az én időm.
3: Is, azért nyilván szerintem, aki így benne van az élsportban, az tudja, hogy azért mindenkinek szerintem a legnagyobb álma az, hogy egy olimpián játszhasson és kijusson. Nyilván azért az nagyon, nagyon rossz volt így itthon maradni és itthonról nézni. De egyrésztről meg nyilván 17 voltam, azt hiszem. És nyilván benne volt az, hogy előttem van még egy jó pár év, amiben remélem, hogy olimpián tudok szerepelni.
2: Az első világbajnokságot pedig 2025-ben Szingapurban, és aztán az már nem is volt kérdés, persze, hogy a 26-os EB-n ott leszel, meg már 24-ben is ott voltál, Eindhovenben. Na de inkább arról, hogy van-e neked valójában példaképed, és itt a vízilabda sporton kívülre is nyugodt szívvel lehet gondolni.
3: Így szerintem nincsen. Én azt mondanám, hogy sportolóknak a mentalitása nagyon tetszik, úgyhogy inkább azokat szoktam így próbálgatni magamon, próbálni átvenni azt, hogy ők milyen mentalitással dolgoznak a mindennapokban.
2: Na akkor ezt tisztázzuk, tehát itt mire kell gondolni? Cristiano Ronaldo szeret mindenféle konditermi edzést végezni, és mint egy őrült úgy hajtja magát 40 plusz évesen. Ilyenre kell gondolni körülbelül, vagy valami hasonló?
3: Hát mondjuk a Keszinek, amennyire ő akar, és megy, és minden edzésen a 100%-ot nyújtja, szóval ilyenekre gondolok.
2: Tiba Panna a vendég itt a stúdióban. Az UVSE játékosa voltál 2026 nyaráig, majd aztán váltottál, a BVSC csapatába kerültél. Miért?
3: Hát nyilván ez azért ez egy hosszas folyamat volt, mert nyilván azért egy játékos a nevelő klubjából nem úgy lép ki, hogy akkor az egyik pillanatra a másikra ott tudja hagyni. Nehéz volt ez a döntés, mert ott nevelkedtem, ott volt az ilyen úgymond biztos pontom, de közben azt is éreztem, hogy ha én most nem lépek ki és nem változtatok, akkor megeked a fejlődésem, mert szerintem azért elég nehéz egy új csapatban alkalmazkodni és kilépni a komfortzónából.
2: Háromszoros magyar bajnok vagy kétszeres kupagyőztes és Eurókupa is van a neved mellett az UVS-ével. Mintha egy kicsit gyengült volna az elmúlt években a keret, és itt arra gondolok, hogy például Keszthelyi Rita is távozott, még jócskán korábban évekkel ezelőtt, de éppen sorstársad Hajdu Kata is ott hagyta az UVS-e csapatát, a BVSC-nél pedig ott van édesapád. A kötődés emiatt egyértelmű volt, hogy a Vasutas Sportklub felé veszed az irányt?
3: Nem, egyáltalán nem. Nekem előbb volt szerződésem, mint apának, úgyhogy nagyon örülök, hogy apa ott van, meg ilyen közel van hozzám, de független volt egyébként a döntés. Most ezt találtam a legjobb útnak.
2: Csak azért, mert Kata elment az olimpiákhoz. Nem adott volna a lehetőség neked egy külföldi szerződést?
3: De Olaszországból is sok helyről megkerestek, meg Spanyolországból is, meg Görögországból is, de szóval én még nem láttam magamat külföldön, meg nem is éreztem, hogy én akkor így jó teljesítményt tudjak hozni, főleg így az olimpia előtt. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy én még itthon maradjak, és a családi szeretetben éljek, úgyhogy nekem ez még úgymond egy nehéz lépés lett volna.
2: És az hagyján, hogy a 2026-os év hozott egy junior Európa bajnokságot, de érettségiztél is.
3: Az volt a nehéz számomra, hogy...
2: Egyáltalán nappali tagozatos középiskolában jársz, vagy járhattál?
3: Igen, és ráadásul nem államiban, hanem én Waldorfos voltam, úgyhogy főleg ott, hogy ott a Waldorfban azt kell tudni, hogy nagyon a közösség a fontos, szóval, hogy én eljártam ilyen másfél hónapokra, így azért ez eléggé megnehezítette a dolgomat, de jól sikerült az érettségim, és nyilván azért az nehéz volt, hogy az érettségi előtt még 3 hónappal még az EB-n játszok, és előtte nem voltam decemberben egyáltalán iskolába. Nyilván akkor úgy nem úgy tanul az ember, nem úgy fókuszál az anyagra, mint ahogyha csak úgy kinyitnám otthon a könyvet most. Nehéz volt, de sikeres volt.
2: Lehet ez a kérdés egy 8-10 év múlva lesz inkább aktuális, de kimaradt neked valamiféle gyerekkorod? Tehát, hogy a szabad hétvégék, a barátokkal, ismerősökkel való bulizás jó értelembe véve, szóval áldoznod kellett?
3: Is, mert nyilván az élsportot szerintem csak úgy lehet csinálni, hogyha szereted, amit csinálsz, és nem nyögvenyelősen, és igazából csak azért csinálod, mert nem tudom, mert sportolni akarsz. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert azért nekem egy olyan utánpótlás éveim voltak az UVS-ébe is, hogy azért ott kialakultak olyan barátságok, amik mondjuk felérnek egy iskolás élettel, de nyilván így most már én kezdem azt érzékelni, így a gimiből kilépve, hogy igen, kimaradtam egy-két dologból.
2: Emiatt fáj a szíved?
3: Nagyon, igen, mert nyilván így befogadtak az osztályba, meg így nagyon szeretnek, de hogy azért így amikor mesélnek egy-egy sztorit, és nem voltam ott, akkor azért úgy fáj a szívem.
2: A te történeted is megvan, no, de inkább az, hogy nem minden a vízilabda. Vagy minden a vízilabda a te esetedben?
3: Nem, én nem gondolom azt. Mármint ez bármikor jöhet bármi, és az, hogy egy dologra alapozod az egész életedet, azért szerintem ez nyilván jó is, meg nyilván nekem most mondjuk azt, hogy 90%-ban a vízilabda van a fókuszba, de azért szerintem építeni kell a sport mellett egy másik karriert, amire utána a leköszönő évvel után tudsz alapozni.
2: Gondolatok vannak már, hogy milyen irányba szeretnél menni?
3: Ha nem lennék sportoló, akkor én fix nyomozónak állnék. Nagyon érdekel ez az irány. Ezt nem lehet így a sport mellett, vagyis biztos lehet, de én most nem éreztem azt, hogy ez így összeférne. És a másik, ami így nagyon érdekel, ez a cukrászat, úgyhogy most a élelmiszermérnöknek tanulok, utána meg szeretném elvégezni a cukrász szakmát.
2: Nem engedem el a nyomozói létedet. Ez honnan jön?
3: Nem tudom, nagyon sok kiskorom, vagy hát kiskoromban, 15-től azt mondom, hogy így csak ilyen nyomozós sorozatokat, filmeket, ezek kötnek le a legjobban, és valahogy így annyira megtetszett ez az irány, meg az, hogy így a szálakat hogy lehet összefűzni, meg így az emberi kapcsolatok, úgyhogy emiatt.
2: De akkor tervezed is, hogy majd ebbe az irányba el tudsz menni, ha csak nem mondjuk a cukrászat lesz a fő irányvonal, de még tudom, ezek nagyon korai kérdések.
3: Hát nem tudom. Igazából szeretném, de közben úgy már egy kicsit úgy elengedtem, úgyhogy még ezt nem tudom.
2: Vízilabdára visszatérve, mi várható ebben az idényben a BVSC-től? Erősödött a keret, de nem azért mondom ezt, mert itt vagy velem a stúdióban, hanem hogy tudtok a Fradival lépést tartani, és az UVS-e meg laikusként mondom, hogy lehet, hogy egy kicsit gyengébb, mint volt.
3: A szezon közepén fog kiderülni, nagyon remélem, hogy tudunk lépést tartani. Nyilván azért most a szezon elején így még az összeszokás, a játékkapcsolatok kiépítése szerintem a fontos, úgyhogy remélem, hogy fogunk tudni lépést tartani a Fradival és minden más csapattal, mert azért most szerintem a Dunajváros is nagyon megerősödött, úgyhogy szerintem lesznek jó mérkőzések így az évben.
2: Mi az elvárás veled szemben? Tehát most már nem arról van szó, hogy egy fiatal, hanem vezérszerep?
3: Hát remélem, hogy tudom majd a csapatot így vinni a hátamon, és nem csak én, hanem még rajtam kívül egy pár jó játékos. Nyilván itt nekem elsősorban az, hogy hogyan tudok a csapatban működni, mert azért ott volt tavaly egy nagyon összeszokott jó csapat, és abban most én bekerültem, meg még rajtam kívül 4-5 játékos, úgyhogy most szerintem először is az a cél, hogy így nagyon megtaláljuk egymással a hangot.
2: Mi az, amivel elégedetlennél az idény végén? Kihúzzuk teljesen a budapesti világbajnokság végéig.
3: Hát nyilván azért a VB arany, és azzal megvan az olimpiai kvóta, azzal azt mondom, hogy ha az megvan igazából, nem lehetek elégedetlen, de azért a legjobban VB, meg az olimpiai kvóta, de a szezonban pedig nyilván a bajnokság megnyerése, csak azt mondom, hogy még az messze van.
2: A válogatott sok-sok ezüstérmet nyert az elmúlt időszakban. Mi az oka ennek? Persze van egy Amerika, egy erős spanyol válogatott, most a görögök is jók, olaszok, és akkor még lehetne hollandok, az Európa-bajnokok duplán is. Miben látod azt, hogy a magyar csapat mindig az utolsó szalmaszálon, a döntőben nem sikerül?
3: Nem tudom, szintén. Nyilván ez valószínűleg ilyen, már csak ilyen porcám, amit változtatnunk kell, és én azt gondolom, hogy ez már ez a játékosnak a feladata, ezek a minimális dolgok, mert én azt gondolom, hogy a stáb mindent megtett, azért ők elég jól felkészítettek minket. Nyilván ez lehet, hogy az előtti szezon, amiben mondjuk, nem tudom, maradhattál volna egy 10 percet lőni minden edzés után, vagy lábazni, vagy passzolni, úgyhogy szerintem ez már ezeken múlik.
2: Mi az, amit leginkább szeretnél megmutatni magadból az elkövetkező 1-2 év, mert itt már akkor lehet arra is kötni, hogy majd Los Angelesben lesz egy olimpia?
3: Hát nyilván azt, hogy milyen játékos vagyok valójában, és az, hogy tényleg meg tudjam mutatni így a világnak, hogy igazából mi van bennem, úgyhogy ezt.
2: A pólózón a vendége Tiba Panna, a magyar női vízilabda válogatott, valamint a BVSC játékosa volt. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
1: Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket. Ez volt a Hazafutás, búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is következik a körkapcsolás. A műsorvezető Katona László lesz.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 3 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László, egészen 23 óráig Körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban, majd jön 20 óra 45 perctől az Észak-Írország Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés a B-divízióból, és elkezdődött ebben a pillanatban a Georgia-Ukrajna találkozó, még gól nélküli döntetlen az állás az első percben. Nagyon nem mindegy, hogy mi lesz ennek a mérkőzésnek is a végeredménye, de meg majd a magyar válogatott találkozójának is. A B-divízióban még a románok a bosnyákok ellen játszanak, illetve a svédek a lengyelek ellen, az A-divízióban pedig Belgium, Franciaország és Törökország, Olaszország összecsapásokat rendeznek. A C-divízióban egy Lettország, Ciprus és Örményország, Montenegró párharcokat játszanak, hát elkezdődtek a mérkőzések, gólok egyelőre még nem potyognak a pályákon. Ellenben az első órában, hát ha gólok nem is, a szavak egészen biztosan, hiszen foci óra itt a stúdióban Simon Zoltán, az NB1.hu egyik felelős szerkesztője, illetve Elbert Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi docense. Szervusztok, sziasztok!
2: Szép estét!
3: Sziasztok!
1: Talán, hát nem tudom, hogy milyen a hangulatotok, de ha behozom a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést, amelyet pénteken játszottak a csapatok, és nyertek az ukránok 1-0-ra a Puskás Arénában. Ti mit láttatok, mit érzékeltetek, tapasztaltatok, és lehet, hogy nem csak a futball részéről kell beszélni. Gábor?
2: Zoli, kim volt, én otthonról követtem. Nem csak a futball részéről kell beszélni, ez egy felütés. Igen, hát egy ország himnuszát kifütyülni, még ha az egy kisebbség volt is, az nem szerencsés, nem viszi jó hírét az országnak, mert nem azt mondják, hogy volt ott 100 vagy 200 ember, aki méltatlanul viselkedett, hanem azt mondják, hogy a magyarok, mint ahogy ez el is hangzott aztán az ukrán csapatkapitány nyilatkozatában, szerintem ez egyáltalán nem szerencsés. A játékban, meg az egész mérkőzésben nagyjából az volt, amit itt előtte próbáltunk felvezetni, hogyha szurkolóként állunk hozzá, akkor nem kérdés, hogy magyar győzelmet tippelünk, hiszen ebben Zolival tökéletesen egyetértettünk. Ő 12 és 7 pont között tippelt, a 7 az még simán teljesülhet. Ha meg azt mondtuk talán, hogy ha meg szakértőnek gondoljuk magunkat és elemezzük, akkor ennél is jóval összetettebb a kérdés, tehát hogy az Európa-bajnokságon játszott Svájc mérkőzés előtt óta ez a csapat nem az, ami előtte volt. Ezt egyébként Rossi a nyilatkozatában megerősítette, nem is így fogalmazott, ő azt mondta, hogy azóta nincs szerencsénk. Én azt gondolom, hogy mindkét nézőpont lehet valid.
1: Zoli?
3: Eldöntöttem, hogy nyilvánosságra hozom a videómat az ukrán himnuszról, mert én ott a végén tapsoló embereket láttam a Fico után, és akkor majd mindenki szépen eldöntheti, hogy melyik volt a fontosabb momentum, ez ilyen jó látlelet lesz beállítottságról. Amíg mentem ki a mérkőzésén, nagyon jó oldott hangulattal találkoztam, bókláztam órákon keresztül a stadion környékén. Egy kebabosnál például az ukrán szurkolókkal találkoztam, egyszer csak megérkeztek, vagy 80-an, eléggé jó hangulatban. Annó tanultam oroszul általános iskolában, nem saját döntésből.
2: És azt szerették, hogy oroszul szóltál
3: hozzá? Nem, már majdnem ugyanaz a kettő, ugye, két nyelv, de annyit megtudtam, hogy ők azt mondták, hogy két napja vannak itt, Ausztriából érkeztek, és hogy nagyon jól érzik magukat. Aztán elkezdődött a mérkőzés, és amit láttam, és most innentől kezdve ugye a szurkoló beszél belőlem, nyilvánvalóan az sajnos nem tetszett, mert én nem ilyen dinamikájú magyar válogatottra számítottam, és itt most az, hogy kik játszottak, és kik nem, ebből a szempontból szerintem lényegtelen. Amikről mindig beszéltünk, hogy a válogatott kezdőcsapatának megvan a tengelye, az most is látszott azért, bár az ukrán támadásoknál ugye a Vili Orbán mögé belőtt labdákból volt helyzetük az ukránoknak, a kapott gólnál pedig Csinger és Kerkesz helyezkedése az ilyen serdülő szintű volt, sajnos ilyen hibát nem szoktak elkövetni, nem ez jellemző rájuk, sajnos most így alakult. De ami nagyon fontos volt, hogy a szélső játékunk, főleg támadásban, az messze elmaradt, és itt arról kell beszélnem, hogy nagyon sajnálom, hogy Kerkez Milos nem közelíti meg most már egy ideje a magyar válogatottban azt a teljesítményt, amit viszont a Liverpoolban támadásokban előad. Az nagyon jó lenne a magyar válogatottnak is. Ugye beszélünk arról, hogy nem volt Varga Barnabás, nem volt Sallai Roland, de az ukránok kapitánya kezdés előtt elmondta, hogy neki 5 olyan játékosa nincs ott, akit a kezdőcsapatba tett volna. Egy ukrán blogger arról készített podcastot a mérkőzés előtti napon, hogy szerint ez az utóbbi évtizedek leggyengébb ukrán válogatottja. Ebből indulok ki, akkor viszont azt kell megállapítanom, hogy sajnos előttünk járnak, főleg, hogyha az 5 hiányzó játékosra gondolok, mert ott 26 volt az átlag életkor. Ugye 7 pontot mondtam, de én úgy számoltam, hogy ebben az lesz benne, hogy az itthoni 2 meccsünket megnyerjük, és Belfastban döntetlen lesz, de mondom, ennél fontosabb, hogy én mindig győzelmet tippelek, ha magyar sportolókról van szó, mert azt
2: igen,
3: szeretném.
2: Igen, ebben is megegyeztünk múlt héten.
3: Igen. A mérkőzésen szerintem döntő faktor volt, hogy sokan szapulják Bolla Bendegúz, de azért volt 2-3 olyan megmozdulása, amikor ő volt az utolsó passzagó helyzetbe kerülő játékos előtt, és azokat a helyzeteket nem ő hagyta ki. Ugye az elején ott voltak a lehetőségeink, és amikor volt a kapufa, akkor nagyon rossz érzés fogott el. Nem szakmai alapon, hanem elkezdtem féltetni a csapatot, mert nem láttam azt, hogy egy fokozattal feljebb tudunk kapcsolni ezen a mérkőzésen a támadásokban, ami viszont nagyon sokszor erősségünk volt sokkal erősebb csapatok ellen. Ez most sajnos nagyon hiányzott.
1: Jelenleg is tart a Georgia-Ukrajna mérkőzés. A 7. percben járva 0-0, az ukránok egyébként, mintha kicserélték volna a csapatukat, tehát kapustól támadóig.
2: Igen, de ez normális, figyelj, van 4 meccs 10 vagy 11 nap alatt. Tehát, hogy ezt még a nagyon nagy országok is, itt meg tud nézni, hogy az olaszok összeraktak egy közel 40 fős keretet.
1: A németek Jürgen is,
2: a németek még 2 keretet rakott össze, tehát 2x23-at, vagy egyszer 23-at, egyszer 24-et. Szóval, hogy ennyi idő alatt, ennyi meccset játszani, szerintem ehhez nem nagyon vannak hozzászokva játékosok, és ott, ahol a merítési bázis kicsi, mint mondjuk nálunk, és ennyiben biztosan, hogy meg kell védeni Marco Rossit, hogy azért nem nagyon könnyű összerakni még egy magyar válogatottat sem, Varga és Sallai nélkül, nem, hogy 4-10 nap alatt. Szóval, hogy ez nem egy egyszer, ez egy új, ugyanúgy, ahogy a világbajnokság alatt is mondtuk, hogy erre még nem volt kísérlet, hogy másfél hónapig vannak együtt a csapatok, és végül az a csapat nyert, amelyik a legintelligensebb volt, és végig tudta fejben hozni azt a szintet, amit tud. Itt is nagyon érdekes dolgok lesznek. Nem tudom, ki nézte, hogy ne csak a magyarokról beszélünk, ugye tegnap a németek kikaptak a görögöktől otthon, aztán 30 éve nem fordult elő, vagy lehet, hogy hazai pályán még soha. És Jürgen Klopp azt mondta, hogy készünk valamire, most próbálgatunk sok játékost, viszonylag hamar sok örömünk lesz ebbe a válogatottba, kell egy kis türelem. Tehát ez nagyon sok ország van, amely célként éli meg ezt a Nemzetek Ligát, hiszen hogy mondjam, a hátsó kapunk el lehet jutni az Európa-bajnokságra esetleg, és van sok olyan ország, amely meg arra használja, hogy egy új válogatottat építsen a következő EB-re, VB-re. Németek például ezt csinálják. Nálunk is egyébként van egy ilyen csere, tehát hogy nagyon sok fiatal van a keretben, amit szerintem lehet pozitívumként tekinteni. Szerintem nagyon nehéz lesz, amikor Orbán Vili helyettesét majd meg kell találni, mert egy ideje, azt gondolom, hogy óriási dolog, amit ő a magyar labdarúgásért tett az elmúlt években, tehát ez, de hogy már azért nem az a sebesség, ami volt fénykorában, tehát hogy nagyon komoly feladatai vannak az éppen aktuális magyar szövetségkapitánynak, hogy a következő EB-re legyen esélyünk kijutni, mert az talán ugye az 52 országból a 24 az nem lehetetlen. A VB-vel kapcsolatban én továbbra sem vagyok annyira bizakodó, mint amennyire szeretném, hogy ott legyünk.
3: Csak egy gondolat, hogy Gábor ugye körül írta, tehát Jürgen Kloppot nem azért szerződtették, hogy most Görögország elleni mérkőzésen dől el az ő, a jelen és a közeljövő, valamint a hosszú távú jövő német labdarúgás. Ez ugyanaz, mint a világbajnokságon, hogy valaki azért megy oda, hogy tovább jusson a csoportból. Ez volt a zöldfoki szigetek, ugye ők még inkább egy köztársaság nem is a továbbjutásért mentek oda, hanem a tisztes helytállásért. Ugye a spanyolokkal játszottak egy emlékezetes első mérkőzést, ami nem történt semmi, és mindenki temetni kezdte a spanyol válogatottat, és akkor mondta Gábor, hogy de a spanyolok azért mentek oda, hogy megnyerjék a világbajnokságot, a két fontos meccsük nagyjából másfél hónap múlva lesz.
1: Ukrán meccsre visszatérve, itt elnézve a keretet, vagyis hát valójában a kezdőcsapatot, az, hogy Tóth Balázs a kapuban talán nem kérdés, a védelemben Kerkez, Csinger, Orbán és Bolla a védő négyes, és a középpályán a Vitális, Csongvai, Séfer, Szoboszlai négyes, talán Lukáccsal vagy Regsicssel kiegészülve. Szóval igazából az a kérdésem, hogy Kerkezt említette Zoli, hogy a baloldalt azért nem nagyon futott fel, meg nem mutatott annyit, amennyit lehet kellett volna. Egyfajta ilyen balszélső nélkül akartuk lejátszani ezt a mérkőzést, vagy ti hogy látjátok? Mert Regsics ott volt a jobb oldalt.
2: Hát így, szóval amikor ma van a következő meccs, hogy mennyire izgi az, vagy izgalmas az, hogy mi történt akkor, ezt nem tudom megítélni. Nyilván a szándék nem az volt, hogy Kerkez a támadásban passzív legyen. Itt a nehézséget szerintem az jelenti, nem az, hogy milyen teljesítmény nyújtott egy-egy játékos, hanem itt négy meccsben kell gondolkodni, és itt lépés hátrányba kerültünk. Tehát, hogy az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk Orbán Vili tud-e 10 nap alatt 4 meccset játszani. És nem feltétlenül csak fizikailag, hanem van sok olyan játékos, aki ezt fejben tudja. Tehát szerintem Tóth Balázs a mezőny legjobbja volt, extra a gyerek a kapuban. De az egy nagy kérdés, hogy 4 meccset egymás után le lehet-e hozni. Márpedig most nem bántva senkit, nehogy félreértés legyen, és félig viccesen mondom, egyedüli kapusként van a keretben, aki ilyen mérkőzéseken védett. Mert ugye Gundel Takács Bence ő az etében véd, egyébként a múlt szezonban extrán, és egy nagyon jó kiállású magas kapus, Pécsi Ármin meg az osztrákokhoz került ugye a Liverpool ifiből. Tehát, hogy ott kicsi a verseny. A Kerkez Milosnál is ő fizikailag szerintem bír 4 meccset, hiszen az angol első osztályban van egy jó ideje. Az a kérdés, hogy fejbe bírja. Tehát, hogy az a koncentráció, meg itt más a teher. Tehát ott világsztárok között játszik, és most már talán benne van a legjobb 10 mezőnyjátékosban Liverpoolban, bár épp olvastam, volt a Mercy Party derbi először a nőknél, amit 2-0 Liverpool nyert az Evertonnál, és ezzel kapcsolatban persze a férfi futballról is voltak írások ott, ahol fölvették azt, hogy keresni kéne bal átvédett Kerkez helyett, ami nem biztos, hogy jó jel. Szóval itt nagyon sok összetevőn, és senki nem próbálta még, hogy milyen ez 4 válogatott meccset ennyi időt játszani, és ebben megint csak hátrányban vagyunk, mert hogy nem tudunk kiállítani 2 azonos képességű csapatot.
3: Ugye Regsics sincs ott, mert sérült, ő már nem tud játszani, és itt, amikor a kezdő csapattal kapcsolatban próbálunk Márkó Rosszi fejével gondolkozni, ezt én nem tenném meg, mert az az ő tudása, ő véleményhelyzet. Én azt mondom, hogy amit én csinálok, vagy csinálnék, ugye nagyon fontos, hogy mit akar majd játszani Rosszi a válogatottal. Én azt látom, hogy a válogatottban nincs meg a magasság és a súlypont emelkedés ahhoz, hogy azért egy brit stílusú válogatott ellen a fejpárbajokban olyan jók legyünk. Tehát Vili Orbánt nem lehet minden fejpárbajban bevetni, mert nem is arra megy a labda. Ezért nagyon fontos lesz szerintem a szélső támadóink védekezése, hogy meg tudják akadályozni azt egyrésztről, hogy az alapon alig lejussanak, vagy hogy 30-40-50 méterre a kaputól elkezdjék a 16-os elébe ívelni a labdákat. Na most ebben a kategóriában, az NB1-ben az egyik legjobb játékos Tóth Milán, aki ugye ahogy beállt, oda került egy helyzetbe. Ha ez nem a válogatottban történik az első meccsén, ő jobban rúgja el ezt a labdát. Az más kérdés, hogy góla vagy nem, de én magára a pillanatra gondolok, mert látom játszani minden hétvégén évek óta egy picit kapkodott. Tehát nem a teljes technikai tudását hozta ki. Utána kisárgázta az ukránok szerintem egyik legjobban a felfutni meg a támadásba belépő játékosát, ami azért volt fontos, mert őt az 58. percben lecserélték, és ugye utána volt 10 perccel az a nagy helyzetük az ukránoknak, amikor Tóth Balázs ugye bravúrra hárított, és ott még volt 2-3 védők mögé belőtt labda teljesen szabadon. És ugye ezekből az akciókból nagyon sok a jobb oldalon ment, és akkor Tóth Milán már beljebb húzódott a bal oldalról, mert Szoboszlai onnan irányított, és az volt a játék, hogy Kerkez érkezzen föl, és próbáljon minél többet beadni. Szóval Kerkez Milos nem féltem ebből a szempontból, de hogyha mi kontrázunk, és neki sokat kell fölmenni, akkor kell valaki előtt, aki előtte besegít a védekezésbe, és egy olyan játékos, aki párharcerős és nagyon sok szabálytalanságot tud kiharcolni önmaga ellen, hogy mi jövessünk szabadrugással. Na most az NB1-ben ezt tudta Tóth Milán, itt az a nagy kérdés, hogy az NB1 felkészít-e a válogatott mérkőzésekre, tehát nem 3-4 ezer ember előtt vannak a mérkőzések, ugye kivételek a nagy rangadók, főleg a Ferencváros hazai mérkőzései, de nem mondok direkt csapatneveket, de ahol 1500 néző előtt játszol állandó jelleggel, onnan oda kerülni 65 ezer ember elé, vagy ilyen jellegű mérkőzésekből, az nem ugyanaz a hatás. Ez ugyanaz, hogy meg lehet kérdezni a zenészeket, hogy teljesen más a klub életből, mondjuk teljesen váratlanul oda kerülni a Sziget Fesztivál nagy színpadára.
1: Hát egyfajta ilyen fesztiváli hangulat nem volt a mérkőzés vége felé, de Szoboszlai és Cigánkov összekapott, aztán volt ott Kerkez Milos is, előtte egy piros lap, aztán sárga lapok is repkedtek. Ezt minek tudjátok be, Gábor?
2: Minek tudom be ezt? Hát ha foci nem megy, akkor másba kell győzni. Tehát, hogy ezt, nekem ez nem szerencsés dolog. Akkor sem, ha vezetünk, ha nem vezetünk, akkor meg különösen több alázatot gondolnék. Én ennek nincs értelme, mert az idő ott megy, és nem nekünk dolgozik. Tehát, hogy én azt nagyon nehezen tudtam értelmezni, ennek mi értelme van, ha valaki megnézi a visszajátszást, és látott már ilyen, vagy ennél nagyobb verekedést, akár nem csak futballpályán, akkor ott inkább megmosolyog. Tehát én nem tartom ezeket szerencsésnek. Lehet azt mondani, hogy ez része a futballnak, szerintem nem. Szerintem nem méltó dolgok. Ezek meg nem is nagyon volt ok erre. Arra lett volna ok, hogy siessünk, mert hogy nem álltunk jól. Én nekem ez a része nagyon nem tetszett.
3: Egy olyan mérkőzésen történt, amivel kapcsolatban viszont a közvélemény jelentős része és a médiumok jelentős része ugye nem vonatkoztat el a politikától, amiről nekem megvan a véleményem már, mint magáról a politikáról. Ez bármelyik másik mérkőzésen történik, és itt most nem egymás fölé vagy alá helyezek nemzeteket, hanem a politikai térbe próbálom behelyezni őket, de csak egy fél pillanattal. Tehát, hogy a csoportban Bybrike ellenfelünk ellen történik egy ilyen szituáció, akkor azt mondjuk, hogy ez azért van benne a fociban, az, hogy helyes vagy nem, ugye megítélés kérdése Argentínában, nincs ilyen egy meccsen, akkor ugye ez nem volt jó meccs. De az, hogy ez jó dolog-e, vagy nem jó dolog, az azt ítéli meg, hogy milyen szituációban történt. Mondom, a grúzok vagy az északírek ellen van ilyen, akkor arról beszélünk, hogy ez sajnos benne van a fociban.
2: Kivételesen nem értek.
3: Az üteme az nem volt jó, nem is kell velem egyet érteni. Az üteme az nem volt jó. Annak, hogyha mondom, és most visszatérünk a politikától, azt nézzük, hogy itt ilyen bele lehet látni olyanokat, mondjuk egy öltözői beszélgetésen, hogy ugye a futballnak más a motivációs beszéde, hogy látszott, hogy mindkét válogatottból kiállnak azért egymásért a felek, és én azt láttam, hogy a 70-80%-a inkább azért rendet ment oda rakni. Mondom, ez engem abszolút nem zavar, mert a győzni akarás benne van, benne volt mindkét csapatban, mert a hozzáállással szerintem egyetlen játékos sem számon kérhető. Az érzékenyebb lelkűeknek ez nyilván probléma. Én viszont továbbra is azt szeretném, hogyha a foci az foci maradna, a jégkorong az jégkorong maradna. Ezt a helyzetet, ami ott történt, utána mindkét fél a nyilatkozataival szerintem lezárta. Az ukránok ugye elmondták, hogy ez náluk mit jelent és miért fontos dolog, míg Doma ugye arra utalt a nyilatkozatában, hogy ő nem politikai indítatásból csinálta ezt, hanem ő futballista. Én az ő esetében ebből indulok ki.
2: Nem, én nem beszéltem politikáról, nekem az egyik meccsen se tetszik. Ahogy zajlott, az különösen nem vesztésre állunk, akkor pláne nem, de nem kell ezt egyformálásnak, az a jó.
1: Egy másik történet, de ez is egyfajta ilyen kommunikációs történet, hogy Szoboszlai Dominik még az ukránok előtti sajtótájékoztatón, hát mondjuk azt, hogy kérte az újságírókat, hogyha netalántán éppen Angliában ő nyilatkozik, akkor megfelelően fordítsák le, olyan címet adjanak az általa készített, vagy vele készített beszélgetésből. Furcsa szituáció. Ti mit tapasztaltatok ebből, és hogy mennyire kell egy újságírónak ezt úgy magára vennie, támadjuk mi, idézőjelben ami, de hogy támadjuk-e Szoboszlai Dominikot, vagy segítjük, mi ez valójában?
2: Nagyon összetett. Olvastam egy kommentet ez alatt, hogy vajon ő az angol újságíróknak is ezt elmondja. azt gondolom, hogy az újságíróknak dolga az, hogy tisztességesen tudósítsanak, tehát hogyha félrefordítanak véletlenül, vagy akár szándékosan egy nyilatkozatot, az helytelen. Az, hogy nyilván ma olyan cím, de Zoli majd ezt el fogja mondani, hogy szakmai szemmel ismerő, ugye a magyar labdarúgásban az egyik legelismertebb újságíró. Tehát az, hogy milyen címet adnak neki, amire többen kattintanak. Hogy annak hol van a határa, hogy ez mi az, ami tisztességes, mi az, ami kattintásvadász, ezen megint lehet vitatkozni. Szerintem a Rosszinak a megítélése is a magyar emberek szemében akkor kezdett el változni, amikor elkezdett olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem dolga. Tehát, hogy amikor megkérdezed, hogy ki legyen a válogatott keretben, akkor én is mindig azt mondom, hogy ez a kapitány joga, felelőssége és döntési kompetenciája, azért ő a kapitány, és nem én innen okoskodom. Én azt gondolom, hogy az újságíróknak tisztességesen kell dolgozni, szakmailag magas szinten, de hogy egymás szakmában nem érdemes így beleszólni, de lehet, hogy Zoli ezt másképp látja.
3: Kattintásvadászat, azért nem megyek bele ennek a kifejezésnek a jelenlegi értelmezésébe, mert mind az olvasóknál, mind a médiumoknál félreértelmezik, nem abból van a legtöbb bevétel, hogyha legtöbben kattintanak, mert mindegyik kattintás más és más, teljesen más szempontok a fontosak, de ezt azért nem mondom el, mert én ezt olyan sok médiumnál nem látom, hogy tudnák, hogy nem így van.
2: Gábor, de erre hajtanak mégis,
3: igen. Igen, de én

0: belevájnak, ezért nem kellene szerintem hajazni arra, hogy a bulvár megjelenések is meglegyenek, de ez ízlés dolga. Mind a két félnek lehetnek sérelmei. Én szerintem Szoboszlai Dominik azt mond az újságírókról, amit akar. A kommentelők azt írnak az újságírókról, velem az élen, amit csak akarnak, ezt tiszteletben kell tartani. Itt azt kell látni, hogy amikor a fordítási hiba történt, biztos, hogy nem volt rossz szándék, mert én tudom, hogy ki jegyezte azt a dolgozatot. Itt én arra gondolok, hogy a felek közötti megbeszélés a színfalak mögött nem zajlott olyan mederben, hogy egyességre tudtak jutni, ezért választotta a Dome ezt a megoldást. Szalai Ádám esete jutott egyből az eszembe, amikor ő kiosztotta az újságírókat. Az is egy nagyon vagány, markáns vélemény volt. Ő azóta is tesz utalásokat, főleg amikor még játékos volt a nyilatkozataiban a sajtóról alkotott véleményére. Mind a két félnek megvan magáról a másikról a véleménye, szerintem teljesen rendben van. A körítésre pedig odafigyelt a Doma, mert ő nem pocskondiázott, nem bántott meg senkit, elmondta a véleményét. Volt benne egy határozott mondat is. Mindenkinek arra kell törekedni, ugye, hogy ne hibázzon, de én még mindig azt mondom, hogy nem vagyok túl Neszkifi rajongó, de még mindig azt mondom, hogy az a legjobb, hogyha hibázunk, mert addig legalább emberek vagyunk. Lesz majd idő, amikor ez nem így lesz.
1: Ha már interjúk, akkor például Marco Rossi az ukránok elleni vereséget követően azt mondta, hogy az EB óta eltelt több mint két évben sok minden ellenünk van, illetve még azt is hozzátette, ha már két éve sújt minket a bal szerencse és a PEC sorozat, akkor úgy gondolom, hogy valakinek döntést kellene hoznia ez ügyben.
0: Erre akkor én rá is térnék egyből, ugye PEC sorozat. Mi a PEC sorozat, az, ami a mérkőzéseken történik, vagy az, ami a mérkőzések előtt, ezt jobban ki kellett volna, hogy fejtse, de direkt nem fejti ki Marco Rossi. Ugye ő szeret áthallásosan fogalmazni, főleg amikor ha elmegyek, nem megyek el, küldjetek el, ne küldjetek el, ajánlataim vannak. Nagyon sok cikk is jelenik meg róla Olaszországban, hogy milyen országokból vannak iránt ajánlatok. Én klub neveket soha nem olvastam nagyjából, ami szintén érdekes. Rosszinak jó a kommunikációs érzéke, egy jó csapat van mögötte, nagyon tisztelem őt, de a PEC sorozat most a sérültekre gondolt, vagy egészen más dolgokra, mint például amiket a Gábor mondik kronológiailag, hogy a svájci meccs előtti napokig. PEC sorozat lehet a mérkőzéseken is, de ne csak magunkat nézzük, mert a futballpályán nem csak egy csapat van, hanem ott a másik csapat is. Tehát az ukránoknál sem volt ott öt játékos, akik valószínűleg a kezdő csapatban kaptak volna lehetőséget. Ha valakinek döntés kellene hoznia, tényt közlök, tehát ha a szövetségi kapitányt elküldik, ő ezért pénzt kap. Tehát a szövetségnek fizetnie kell, ha lemond a szövetségi kapitány, akkor a szövetség döntet arról, Gábor javíts ki, hogyha tévednék, hogy ad-e még valamit búcsú apanást a kapitánynak, akinek ugye ott dolgozik a fia is a szakmai stábban, Cosimo Inusco, akit az egyik legjobb másodedzőnek tartom, és sajnálom, hogy ő nem szeret szerepelni, mert kiváló vezetőedző lenne, amit egyébként a magyar válogatott és a Honvéd élén is többször bizonyított, amikor a Marco el volt tiltva, és van ott még egy olasz szakember, és azért nagyjából egy éves pénzeket kell kifizetni. Én nagyon remélem, hogy ez nem számít a feleknek. Ez nagyon fontos lenne, hanem a magyar válogatott szereplése lenne a legfontosabb. Hát itt döntő lesz ez a két mérkőzés, ami ma este vár ránk, majd utána Grúzia ellen, mert én itt a múlt héten, amikor arról kérdeztek, hogy a négy mérkőzésen ugye hány pontot szerezhetünk, én 7-12 közé lőttem be, azt mondtam, hogy a legnehezebbnek a negyedik meccsünket látom, amit Nagyszombatban kell majd játszanunk Ukrajna ellen, mert azt gondolom, hogy az ukránoknak több olyan játékosuk van, akik a fizikai és a mentális megterhelés, mindegy, hogy milyen képességűek, meg hogy játszanak majd a mérkőzéseken, de ők ezt jobban bírják. Én azon a meccsen most nem látom, hogy pontot szerzünk.
1: Gábor, majd a Rossi-féle nyilatkozatról kérlek, hogy a hírek után. A pontos idő 18 óra 29, itt a stúdióban a vendég Simon Zoltán, valamint Elbert Gábor. Jönnek a hírek.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Újabb Nemzetek Ligája mérkőzést játszik a labdarúgó válogatott. Őrizetbe vették Sesták Miklóst, tovább tart a kellemes kora őszi időjárás. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
5: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Regics Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba, ugyanakkor Várkonyi Bence és Doktorics Áron visszakerült a keretbe. A 20:45-kor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. 22:15-től pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez, azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, amelyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Rázanácban. Ezüstérmet nyert Böhm Csaba az öttusázók katonai világbajnokságán Caldas de Rainhában, Portugáliában. A 2024-ben világbajnok, olimpiai 13. helyezett magyar versenyző mindössze 2 másodperccel maradt el a győztes ukrán Oleh Rybaktól. A nőknél Eszes Noémi volt a legjobb magyar, aki negyedikként végzett a portugáliai VB-n, és ugyancsak negyedik lett vegyesváltóban az Eszes Böhm páros. Pondár Anna 5 helyet javítva a 64. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar Marozsán Fábián 3 pozíciót rontva a 62. A női rangsorban a magyarok közül még Udvardi Panna található a 100 között, ő a 79. A ranglisták elején nem történt változás. A nőknél a kazak Jelena Rybakina vezet a fehér orosz Alina Sabarenka előtt, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner áll az élen, őt a német Alexander Zverev követi.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek a mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és, ahogyan fogalmazott, munkahelyén várja meg, hogy milyen intézkedést terveznek ellene. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát is. Zárral elvették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának csak nem 290 millió forintot érő ingatlanát, közölte az ügyészség a Telex megkeresésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat a többi közt hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük 2 személyt tartóztattak le, Jellinek Dániát, az Indotek csoport vezetőjét, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szenta Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki.
0: Közlekedés.
5: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok a fővárosból kifelé a 2-es, a 10-es, a 11-es és az 51-es főúton. Az M1-es autópályán ugyanakkor elfogadható tempóban lehet haladni mindkét irányban. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
5: Holnap hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok is lehetnek, majd napos száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 40 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Labdarúgás a téma itt a Körkapcsolás első órájában. Hamarosan majd kezdődik az Észak-Írország-Magyarország találkozó, bár 20 óra 45 perckor van a kezdő síp szó. 38. percben járnak a csapatok a Georgia-Ukrajna találkozó 0-0 az állás egyelőre. Herbert Gábor, valamint Simon Zoltán itt a stúdióban a két vendég, és Gábor felé fordulok, mert ő még nem tudta elmondani a véleményét arról, hogy az ukránok elleni mérkőzést követően Marco Rossi miért mondta azt, hogy az elmúlt két évben nincs szerencséje a válogatottnak, illetve hát, hogy valakinek valamilyen döntést kellene hoznia már a PEH sorozat, meg a saját ügyében?
2: Hát ez csak ő tudja megmondani, szerintem, hogy miért mondta. Ez olyan, mint a gimnázium volt a verselemzés, hogy minden tanár más gondolt, hogy mit gondolt a költő annak idején. A PEH sorozatot azt azért én idéztem itt az adás elején, tehát hogy az EB-n a Svájc mérkőzés óta ez a csapat ez nem úgy néz ki, ahogy korábban, nem érzem azt az egységességet, és ilyen két hatalmi pólust érzékelek. Általában a sportban ott van szerencse, ahol eleget teszünk érte, és együtt. Valóban lehet azt mondani, hogy az írek elleni vereség a Puskás stadionban az PEH. Én akkor is elmondtam, ott voltam azon a mérkőzésen a B-középben szembeni kapu mögött, hogy az sajnos következett abból, ami ott volt a stadionban. Én nem gondolom, hogy itt PEH-ről beszélnénk, szerintem itt alapvető változásokat kellene véghez vinni a válogatottnál, amikről egyébként Rossi beszélt korábban többször, de hogy ez nem nagyon látszik, és ezt nem azért mondom, mert hogy most az ukránoktól kikaptunk, mert egyébként továbbra is állítom, hogy a Nemzetek Ligát azt lehet használni arra, hogy csináljunk egy új csapatot, mert sok játékost kell pótolni, aki már nem lesz válogatott.
1: Mik ezek a változások, amik kellenének?
3: Jürgen Klopp is ezt csinálja éppen, ugye?
2: Ezek a változások? Hát érdemes megfigyelni azt, hogy van a Szoboszlai és a Rossi viszonyában mi kidönt, vagy ki az erősebb, vagy mik a viszonyok. Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezt kívülről nézzük, hogy a keretben milyen alapelvek alapján lehet bekerülni, vagy nem, ez követhető, vagy nem. Ez egyébként mindig nagyon nehéz, tehát nem úgy mondom, hogy ez ilyen egyszerű dolog, de hogy erre Rossi tett utalásokat korábban, hogy bizonyos dolgokban rendet kell rakni, mert akkor változik majd a pályán a dolog, és egyelőre nem változik a pályán a dolog. Kétségtelen, nagyon nehéz helyzetbe kerül egy magyar válogatott, amikor Varga, Barnabás és Salai Rolandot pótolni kell, mert nem lehet. Tehát, hogy nagyon tehetséges, ügyes fiatalok kerültek be, ugye a Vasas és Zoli üdvöskéje Tóth Milán.
3: Nem az én üdvöském.
2: De tudom, csak viccből próbál mondani. Egyébként jól is mozgott, hozzáteszem. Tehát, hogy én szerintem ő például azon játékosok egyike, aki föl fog nőni ehhez, csak kellenek hozzá társak, akitől ezt lehet tanulni. Az, hogy Rossi mire utalt az, hogy valakinek döntést kéne hozni, tehát az engem is nagyon érdekel, hogy ki az, aki szerencse kérdésben fölöttünk döntést tud hozni, mert vele én is beszélnék, némi szerencse nekem is lehetne szükségem az életben. Nem tudom. Abban meg a Zolinak, mert arra vissza kell utalni, ugye, mert ott megszólított a Zoli, hogy valóban így van, valakinek határozott idejű munkaszerződése van, akkor ha azt egyoldalúan az egyik fél fölmondja, akkor a törvény szerint egy év munkabért ki kell fizetni. Azért ebben a stábban dolgoznak sokan, és vélhetően nem tanári fizetésért, tehát hogy az nagyon sok pénzébe lenne az MLS-nek, és elő szokott ilyenkor fordulni, hogy a két fél egymásra vár, tehát Rossi azt várja, hogy valaki mondja meg neki, hogy menjen el és fizesse ki, az MLS meg azt várja, hogy a kapitány álljon fel és mondjon valamit. Nem biztos, hogy ebben a helyzetben egyébként ez van, mert azt érzékelem továbbra is, mintha az MLS ott állna Marco Rossi mögött, és egyébként a közönség egy jó része is támogatja továbbra is, tehát amikor siker van, akkor skandálják a nevét. Ha ezt a Nemzetek Ligája a kudarc, és esetleg lesz még vereség, és ez arra szolgál, hogy az EB-s rejtezőkre legyen ütőképes csapatunk, én azzal abszolút meg tudok barátkozni, hogy Zoli mondta, ezt csinálja most Jürgen Klopp, de egyébként ezt csinálja Xavi is a hollandoknál. Szerintem az angoloknál is új csapatot építenek, tehát elég sok európai ország van, amely ezt a Nemzetek Ligáját csapatépítésre használja. Szerintem ezzel nincs gond, ha ezt kimondjuk.
3: És ami még nagyon fontos, legalábbis a számomra, az minden válogatott mérkőzés kezdete előtt, amikor a hangos bemondó ismerteti az összeállításokat és a kispadó helyen foglalók neveit a szakmai stáb legfontosabb alakjával, ugye a kivetítőn mennek az arcképek, mindig megnézem, hogy ki az, aki a legnagyobb üdvrivalgást kapja. Most Szoboszlai Dominik népszerűségéhez nem férhet kétség, mint ahogy a Márkó Rosszi második helyéhez sem.
1: Az északírek ellen majd 2 óra múlva már pályára lép a magyar válogatott, és akkor forduljunk erre a találkozóra, hogy milyen ez az északír csapat. Angol Championship, azaz másodosztályú játékosok, természetesen van Premier League labdarúgójuk is. Az elmúlt években azért a magyar válogatott, bár 2022-ről van szó, akkor tudott nyerni egy mérkőzést, de amikor EB-selejtezőn találkoztunk ellenük, akkor döntetlen, illetve vereség idehaza. Mit vártok úgy összességében? Persze olyan, mint egy skót, olyan, mint egy velszi válogatott, vagy mint az írek, csak ők északírek.
2: Olyan. Én még néztem ezt a Grúzia-Észak-Írország meccset, ahol a tesók egyike kivédte Kvaratskhelia büntetőjét, majd a 90 sokadik percben a másik tesó meg bekapart egy gólt, és ezzel nyertek az északírek Grúziában. Egyébként én 82 óta próbálom figyelni az északír futballt, mert ez egy nagyon szerethető északír válogatott volt a VB-n, ez a ugye, Jennings, Jimmy Nicole, Martin O'Neill egyébként, hol játszott abban a válogatottban, aki a Celticnek az edzője volt, a Fradi, nem tudom még az-e.
1: Igen,
2: tehát, hogy ott azért az kockázatos volt. Nyilván a brit labdarúgás régi jegyeit hordozza magán ez a csapat is, tehát ott valóban az, amivel próbálkozott a válogatott Ukrajnán, a végén egy ívelgetjük fel, és jöttek vissza a labdák, mert magasságban nem tudtuk fölvenni a versenyt. Ebből a szempontból, hogy a Varga Barnabás rettentően fog hiányozni. Tehát, hogy valami egész mást kell játszani, mert a levegőben nagyon nehéz lesz őket megverni. Minőségi futballra már hogy ilyen játszós és szabad szemmel élvezhető játékra nem nagyon kell szerintem az északírektől számítani, tehát ez a játékosok nagy része nem az angol topklubokban edződik hétről hétre, hanem itt vannak másodosztály, sőt talán még harmadosztályban játszó játékosok is, de hogy egy nagyon egységes csapat benyomását keltették Grúziában, ahol én azt érzékeltem, hogy ők egy pontért mentek, és a végén nagyon boldogok voltak, hogy találtak egy gólt és nyertek. Tehát ők most lépéselőnyből várják ezt a mérkőzést, és nekik szerintem nem kudarc, hogyha nem kapnak ki, de nem is nyernek. Nekünk viszont, ha ezt a Nemzetek Ligáját eredmény szempontjából komolyan vesszük, mert hogy nem mondta ki még senki, hogy ez csapatépítésről szól, akkor itt többé-kevésbé győzelmi kényszerben vagyunk, mert az egy pontot megszerezzük, és a negyedik meccs az nehéz lesz, hogy az Oli mondta, akkor nem lesz meg az a 7 pont, amit ő vár.
3: Az angol másodosztály szerintem sokkal erősebb, mint a magyar NB1, és attól tartok, hogy az angol harmadosztály is. Ezt csak azért mondom, mert olyan brusztos és erős fizikailag teljesen rendben lévő játékosaik vannak, akik szerintem futó mennyiségben, párharcokban, ütközésekben az ukránokkal simán felveszik a versenyt, de nem olyan jó futballisták. Képességekben, egyéni képességekben mi is azok vagyunk, de lehet, hogy ez a mérkőzés úgy alakul, alakulhat így is, alakulhat úgy is, hogy már a grúzok elleni hazai mérkőzésre kell majd összpontosítanunk, ahol vagy muszáj lesz megszereznünk a 3 pontot, hogy bennmaradjunk, vagy azért kell majd a 3 pont, hogy továbbra is harcban legyünk az első helyért. Úgyhogy én ennél messzebb most nem mennék, mert nagyon sok kimenetele lehet ennek a mérkőzésnek az összes periódusából, ahogy így ezek egymásra rakódnak, hogy lehet, hogy már a többi mérkőzésre is kell gondolni, én is szurkoló vagyok, én is mindig az előttem lévő mérkőzésre gondolok, csak számomra az a legfontosabb, viszont ennél a sporttudomány egy picit összetettebb, és ezt el kell fogadni. Én azzal ugye felsoroltad itt a korábbi eredményeket, hogy akkor mik voltak, én soha egyetlen egy esetben sem szeretek foglalkozni, mivel azok a csapatok, amelyek most megmérkőznek egymás ellen, nem azok, amik akkor játszottak, nem azok az összeállítások, nem azok a körülmények. Érdekességnek nagyon jók viszont, mert megadják ugye, hogy ki milyen futballkultúrának számít, és hogy milyen periódusban van. Én nagyon kamázom egyébként az északíreket, de nem csak a fociokat, a kultúrájukat, a harcukat is. Voltam Belfastban, hála a jó Istennek, imádtam ott lenni. Akik ott vannak, azok érezzék nagyon jól magukat. Ugye az ír részen van a stadion, mi is ott voltunk, nagyon barátságosak, ők egyébként nagyon kedvelik a magyarokat, azonosnak látják a két nép sorsát. A stadion az teljesen klasszikus brit stílusjegyeket ölt. Ha nekem most valaki azt mondja, hogy hú, majdnem kimondtam, hogy milyen minőségű meccsen nyerünk 1-0-ra, azt én most azonnal aláírom.
2: Igen. Amit a Zoli mond, hogy a hangulat előjött bennem, hogy annak idején az Erwin Koeman vezette válogatottal én voltam. Egy nagyon esős napon Belfastban nyertünk 2-0-ra egy felkészülési mérkőzésen, ahol a szünetben Vastaps kísérte az öltözőbe a magyar válogatott, és mindig inki azt kérdezte, hogy who is the number five. Egy bizonyos Rudolf Gergő volt az ötös a magyar válogatottban, és elképesztően futballozott, de ott az egész csapat nagyon jól játszott, és ott hangzott el az Erwin Koeman-tól a mérkőzés után az öltöző ajtóból az a gondolat, amit mondott a srácoknak, hogy nagyon jó futballisták vagytok, én nagyon jó edző vagyok a következő mérkőzésig. És ez most is így van, tehát ha ma nyer a csapat Belfastban, akkor senkit nem érdekel, hogy mi történt az ukránok ellen. Hozzáteszem, engem így 4 nappal utána sem, függetlenül attól, hogy még a meccs előtt vagyunk. Tehát, hogy a futballnak, vagy a sportnak ez a szépsége megvan, hogy a kudarcot a következő meccsen ki tud javítani, a sikert meg el tud rontani.
1: A mai mérkőzésen nem lesz a keretben Damir Edzic, ez egyértelmű volt, hiszen megsérült az előző találkozón, és Tóth Rajmund se került be a meccs keretbe, valamint Szalai József sem utazott el valójában a csapattal, de bekerült Doktori Csáron és Várkonyi Bence. Na most az, hogy Szalai például, mint középcsatár vagy csatár nincs a keretben, ha megnézzük a támadó felfogású játékosokat, vagy klasszikus csatár, nem tudom, Bárány Donát talán az egyetlen, Lukács Dánielt ide lehet venni még persze, de Jurek, illetve Tóth a másik kettő támadószerű játékos, szóval
3: hiányzik egy robosztus támadó. Ugye Rossi nyilatkozta azt is, hogy ez nem edzőtábor, hanem kórház, úgyhogy én itt sérülést sejtek a háttérbe. Még egyszer mondom, és soha nem már Rossi helyébe képzelem magam, mert ki vagyok én hozzá képest, egy sokkal jobb futballista volt, mint én, és sokkal jobb edző is, ez egyértelmű. Én ilyenkor mindig úgy válaszolok, hogy én mit csinálnék abban a szituációban, amiben egyébként nem szeretnék lenni, de hogyha Szalai József egészséges, és ezt már egyébként a múlt héten is beszéltük Gáborral, ami mindenképpen lehetőséget biztosítanánk neki, és arra is utaltam egyébként, hogy én gyakorlatilag mindegyik mérkőzésen is, mégpedig azért, mert érzi a kaput. Na most, ha jön egy beadás, és meg tudja előzni a védőjét 10 méterre a kaputól, oké, hogy 70 ezer ember van, oké, hogy majd nagy szombatban nem mi leszünk a legnagyobb kedvencek, oké, hogy Észak-Írországban is alakulhat úgy, hogy nagyon kell teperni, vagy bajban vagyunk, vagy már eldőlt a meccs, de ez a srác az NB1-ben az bizonyítja hetek óta, és egyébként az NB2-ben is ez bizonyítja, vissza lehet nézni, milyen gólokat szerzett, hogy azért, hogyha ott van egy olyan szituáció, meg tudja úgy fejelni, meg rúgni a labdát. Erre utaltam Tóth Milán esetében, hogy ő is oda került egyből, ahogy beállt, de ott ő nem úgy rúgta meg a labdát, ahogy meg tudja rúgni. Egy picit a támaszkodó lába meg kell nézni, nem tudott stabilan kitámasztani, nem fölmenteni akarom őt, de én biztos vagyok benne, hogy a Vasasban van ez a mérkőzése, nem megbántásból valamelyik eddigi vagy leendő kupa meccsén, amikor nem NB1-es csapattal játszik a Vasas, az bepasszolja belsővel. Viszont a Szalai Józsi, ő más helyzetekből érkezik a kapu elé, és mi van, hogyha egy szögletnél ugyanúgy, hogy az NB1-be ugye emelkedik, meg tudja bólintani a labdát, és amit szintén mondtunk már az adásban, hogy a védekező részénél, tehát itt rengeteg labdára lehet számítani ott a kapunk előtt, tehát mint egy ilyen fight radar jelleggel majd jönnek a beadások, ha mi vezetünk, akkor pláne, és legyen így, és akkor viszont nem csak a védőknek kell védekezniük, hát az oldalsó pontrugásoknál, meg a szögleteknél, ugye Szalai Ádám példája, aki legfelül kezdte a letámadást, az egyik legjobban védekező csatár volt, és vissza lehet nézni, hogy hányszor segített a védekezésben ilyen szituációkban. De nekem a kedvencem a Cristiano Ronaldo volt, mert ő az első ember volt mindig a rövid kapufánál, és nem mindig sikerült a srácoknak őt átjátszani, mert ugye nagyon gyorsan vagy előrelépett a labdára, vagy még hátra tudott menni fejelni, és amikor próbálgatták a Real Madrid ellen a hosszúra lőni, meg a Juventus ellen ezeket a szituációkat, azokat pedig, hogy ezt csak így fejből mondom, nem tuti adat, de olyan 90%-ban úgy levédekezték, hogy abból még lehetőség sem volt.
1: Gábor, az, hogy nincs csatár, és akár mondjuk a mai nap, nem tudom, Bárány Donát oldalsó beadásokat kell, hogy fejeljen a kapu felé, vagy nem lesz ilyen taktikai elem.
2: Megelőzi a védőt. Igen, megelőzi, igen, tehát ő azokból sok gólt rúg azért, hogy megelőzi a védőt, és akkor bebelsőzi. Én ebben megint csak azt mondom, hogy Marco Rossi látja a csapatot edzéseken, és biztosan tudja azt, hogy Szalai József milyen egészségi állapot van. Egy, kettő, hogy lehet, hogy azt látja, hogy ő is újonnan került be a csapatba, és esetleg nem tudta fölvenni ritmus, nem tudom. Az érdekes dolog egyébként, hogy támadó nélkül, de erre volt példa annak idején az említett Ervin Koemanes volt, hogy Huszti Szabolcs játszott centert, mert nem volt csatár. Tehát én a Németh András nagyon kedvelem, és várom, hogy a Rossi megbocsásson neki, mert hogy ő most egészen jó dolgokat mutat, és azért ő európai közepes ligában már 10 évesen is megmutatta, hogy tudja a futballt nemzetközi szinten. Ezért mondom, hogy ilyen szempontból nincs könnyű dolga egyébként a magyar kapitánynak, mert hogy mondom, 1-11-et fölrakni sem egyszerű, nem, hogy 4-et egymás után 10 nap alatt.
1: 0-0 az állás a fél időben a Georgia-Ukrajna találkozón. Az Észak-Írország-Magyarország találkozó majd 20 óra 45 perckor kezdődik, és talán egy fél mondat erejéig még mondjuk az erősebb ligát, illetve az A-ligát, illetve ezt a B-ligát is. Ugye itt a Nemzetek Ligájával kapcsolatban azért az egy nagyon fontos dolog, hogy hogy végez a magyar csapat. Mert majd lesz egy Európa-bajnoki kalapbeosztás.
2: Abban a szempontból igen, ez így van.
1: Ha idézőjelbe elszúrjuk, akkor viszont nagyon nehéz lesz még az EB-re is kijutni.
2: Az EB-re kijutni sokkal könnyebb, mint a VB-re, ugye, mert itt az 52 országból 24 jut ki, tehát kis túlzással minden második. A 48 főre fölemelt labdarúgó világbajnokságra pedig 16 európai csapat jut ki, az sokkal nehezebb oda kijutni. Én tudnék olyan üzletet kötni, hogy ez nem sikerül nagyon jól ez a... Tehát nem jutunk vissza az A-ligába, maradunk a B-ben, de hogy lesz egy csapatunk a végére. Szerintem az nem lenne rossz, mert most ugye keresi Rossi azt, hogy mi van, nincs Sallai, mi van, nincs Varga Barnabás. Szerintem a 4 meccsből egyszer meg kell nézni, hogy mi van, nincs Orbán Vili. A Kerkeznek van-e, a Doktorics az lehet-e alternatívája? Bollának van-e alternatívája, ő az Osváth Attila-e, vagy van fiatalabb? Ott a közepén, a középának megvagyunk, ugye Szoboszlai pozíciója nem megkérdőjelezhető, tehát nagyon sok kérdés van, amire választ lehet kapni, és mondom, ha az a forgatókönyv, hogy jól szereplünk, de nincs csapatunk a végére, nem alakult ki, hogy kikkel lehet harcba menni, vagy nem érünk el olyan jó eredményt, de a végére megvan a csapat, amire építenet az ebésen, én az utóbbit választom, de persze lehet ezt másképp gondolni.
3: Most akkor én már nem beszélnék az EB-re való kijutásról, hanem arról, hogy mit jelenten a Nemzetek Ligája A divíziójában szerepelni, hát mindenki visszaemlékezhet rá. Nekem teljesen mindegy egyébként, hogy kivel, hol, mikor játszik a magyar válogatott, amikor tudok, akkor ott is vagyok a helyszínen, és ott szurkolok neki, és mindemellett dolgozom is, tehát a sorrend az nagyon fontos. De azért a magyar futball ázsiójának, megítélésének, bevételeknek, ugye, hogy piaci alapon kell majd működni. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki ellen játszunk. Ugye csomagokban vannak a közvetítési jogok is, de azért, amikor kijönnek a nézettségi adatok, azért az nem ugyanaz, és nem bántásból mondom, mint a San Marino ellen játszanánk, őket nem akartam megbántani, mint ha mondjuk Angliában játszunk, vagy itthon fogadjuk a németeket, arról nem beszélve, hogy azok a játékosaink, akik az NB1-ben játszanak, vagy nem olyan erős külföldi bajnokságokban, tapasztalatokat szerezhetnek, meg élményeket, hogy milyen érzés az igazi nagyfiúk ellen játszani. Ezek nagyon fontos lépcsőfokok, és ezért is mondom azt, hogy az sem mindegy egyáltalán, hogy valaki a Puskás Arénába most Belfastban lép pályára, vagy egy olyan magyar mérkőzésen, ahol kim vannak ezen a mérkőzésen. Én imádom a munkámat szenvedéllyel, de teljesen másképp vártam ezt a pénteki mérkőzést, a magyar válogatott és a Teltháza nagy és csodálatos gyönyörű Puskás aréna miatt, mint ha mondjuk ki kellene mennem egy olyan bajnoki mérkőzésre, akkor fúj a szél, esik az eső, azért most már öregszem, és tudom, hogy ezren lesznek kint. Attól még az lehet egy nagyon jó mérkőzés, a sportbarátaim vannak a pályán, a kispadon, azért a vezetőségben is, bár ott nem mindig én vagyok a legnépszerűbb, és nem is leszek, nem is baj ez, legalább megmaradok önmagamnak, és nagyon szurkolok nekik, nagyon szeretnék jó meccset látni, de ez egy olyan dolog, most csak mondok egy zenekart, a Metallica, nem mindegy, hogy százan vannak a koncertjén, vagy százezren, lehet nagyon jól érezni magunkat százan egy klubban is, de én azért voltam olyan koncertjükön, ahol volt százezer ember, és az teljesen más filmszínház.
1: Uraim, köszönöm szépen. Elbert Gábor, valamint Simon Zoltán köszönjük, volt itt köszönjük. A vendég. A foci órában természetesen 20 óra 45 perctől Észak-Írország Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés élőben itt a Nemzeti Sportrádióban, és majd 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádióban is hallhatják a közvetítést. A pontos idő 19 óra.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 4 perc, a pontos idő, a műsorvezető Katona László. Zajlik egy férfi kézilabda bajnoki mérkőzés a 44. percben járva, egyelőre még szorosnak mondható a Szeged-Gyöngyös találkozó, 25-20-ra vezet a Tiszaparti együttes. A Jégkorong Erste Ligában pedig az első harmadon túl már a csapatok, Feha 19, BA 01, és a Nemzetek Ligájában labdarúgásról van szó, már a fél időn túl vannak a csapatok, ami azt jelenti, hogy a C-ligában Lettország, Ciprus 0-0, Örményország, Montenegro 1-2 a 49. percben, a B-divízióban a fél időben Georgia, Ukrajna gól nélküli döntetlen, 20 óra 45 perctől pedig az Észak-Írország-Magyarország találkozót élőben közvetítjük Belfastból. Tehát nem csak labdarúgás van a világon, hanem sok egyéb más is. Szép és jó dolgok jön a hét hősei Kreisz Bálinttól.
2: Országos csúcs a maratonfutóknál. Aranyérem az ökölvívó Európa-bajnokságon. Drámai kizárás a nyílt vízi úszóknál. Russell mindent vitt Azerbajdzsánban. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit. Hétvégén rendezték a Varsói Maratont, amelyet egy magyar versenyző nyert meg a hölgyeknél. Mindig Tóth Lilianna, ráadásul új országos csúcsot futott, 2 óra 24 perc 48 másodperc alatt ért célba, így több mint egy percen megjavította Szabó Nóra 2024. decemberben elért legjobbját. A hosszú távfutóval Pál előtt beszélgetett.
3: Alapvetően jól vagyok. Igazából azt gondolom, hogy nagyjából az sikerült ma futnom, amit kitűztünk célul. Egy ilyesmi eredményt szeretett volna az edzőm látni. A verseny egyébként elég egyenletes volt, tehát volt egy iran futósrác, aki mögé már így az elején be tudtam állni, és volt egy viszonylag nagyobb, ilyen 10-15 fős bolyunk, és ez a baj az egyre kisebb lett. Ilyen 35-36 kilométernél már csak az etióp lány, az iran futósrác, meg én voltam, így hárman. És akkor én ott egy kicsit elkezdtem leszakadni, de aztán jött az emelkedő 38 kilométernél, és akkor utol tudtam érni megint az etióp lányt, és igazából így az edző mondta, hogy ha van ellenfél még 40, tehát ilyen 38-40-nél, akkor megint 40-nél próbáljak meg kicsit gyorsítani. Egy picit egyébként van bennem azért elégedetlenség is, mert annyira nem volt jó szerintem a frissítésem, a gyomrom az nem volt ma annyira toppon, úgyhogy ez sok energiát kivett belőlem, de ennek ellenére a végét meg tudtam szépen csinálni, és nem volt azért olyan nagyon-nagyon extra az utolsó 2 kilométer, de meg tudtam nyerni a versenyt, és tudtam egy jó időt futni. Úgyhogy ebből csak azt mondanám, hogy azért ebben még nyilván nagyon sok van, mert 11 hónapja volt ugye az első maratonom, és ez volt a negyedik, de nagyon boldog vagyok, hogy itt tartunk már, és lépésre lépésre haladunk.
4: Hát igen, itt azt lehet kivenni az időeredményből, meg a mezőnyből is, hogy azért ez így most ideális volt, ahogy ez a mezőny összeverődött, ahogy sikerült felépítened a versenyt. Most gondolom akkor, hogyha azt mondod, hogy időeredményben képes vagy előrelépni, akkor egy nagyobb maratonon, erősebb ellenfelekkel szemben még többre lehetsz képes.
3: Igen, meg tehát, hogy egyrészt azért ennél a pályánál van gyorsabb pálya, meg ugye igen, vannak nagyobb maratonok, és amit gondolok, az meg az, hogy nagyon nem mindegy, hogy mennyit tudok készülni a maratonra, mert érzem határozottan a különbséget, hogy mennyivel jobban megy mondjuk most, hogy most milyen érzés nekem maratont futni, és hogy érek oda 30-hoz, és milyen ugye split time-al, tehát hogy milyen részidőkkel érek oda. És azt gondolom, hogy ha erre mondjuk még egy évet tudok készülni, vagy még kettőt, vagy még ötöt, és egészségesen tudok készülni, és jól, és van egy nagyon-nagyon-nagyon jó edzőm, aki van, tehát hogy ő meg tudja nekem mutatni ezt az utat, akkor itt szépen lehet lépegetni, és türelmesen. Az fontos.
4: Hát főleg úgy, hogy azért itt jelentőset léptél előre, tehát ugye a Birminghami Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztél, és ahhoz képest 2,5 perccel voltál most gyorsabb.
3: Igen, viszont azért a Birminghamihez képest ez egy gyorsabb pálya volt. Tehát a Birminghamiben azért több volt az emelkedő, úgyhogy annyira nem gondolom, hogy mondjuk ugye az 6 hete volt, hogy attól a versenytől olyan nagyon nagy forma különbségem szerintem nem volt. Lehet, hogy egy picit még tudtuk élesíteni, de azért 6 hét az nagyon kevés, akár így, ha már csak a regenerációt nézzük, van, aki majdnem annyi idő alatt pihen ki egy maratont. Szóval azt gondolom, hogy igazából most ezt a formát, ezt így fent tudtuk tartani, és ma meg tudtam csinálni nagyjából azt, ami egy síkpályán nekem most elérhető volt. Szerintem, hogyha egy picit jobb a gyomrom, és egy picit, talán azt is mondom, hogy egy picit jobb napot fogok ki, akkor azt gondolom, hogy ez még 24 eleje közepe is lehetett volna, de ne legyünk tehetetlenek, tehát azért itt nagyon-nagyon sok cél teljesült, és tényleg nem lehetek elégedetlen. És ugye Szabó Nórinak a 2024-ben futott csúcsát döntöttem meg, és nagyon jól esett, hogy a Nóri az elsők között volt, aki engem felhívott, hogy gratuláljon. Szerintem ez nagyon jó, hogy így tudjuk egymást motiválni, és azt szerintem megígérhetjük, hogy biztos, hogy nem ennyi lesz a csúcs. Tehát ez a csúcs, ami ma megszületett, ez szerintem meg fog dölni hamarosan.
4: Még úgy is, hogy 1 perc 4 másodpercet javítottál Szabó Nóri csúcsán, ami megint csak egy nagy különbséget jelent.
3: Igen, de én azt gondolom, hogy Nóri is fejlődik, tehát ő is tudaná jobbat, mint amit futott 24-ben Valenciában, tehát szerintem nagyon jó potenciállal vág majd neki a következő maratonjának. És azt gondolom, hogy nekem is sok van még a tarsolyban.
4: Mikor csatázhattok egymás ellen? Ugye nem sokára Budapest maraton, október 11-én. Lehet, hogy mindketten elindultok rajta? Ha jól tudom, te ott leszel, de ha jók az információim, nem biztos, hogy egyéniben indulsz.
3: Nem. Szerintem Nóri nem fog indulni, én pedig váltóba indulok a testvéreimmel. Maraton stafétát fogunk futni, tehát 4-en fogunk futni egy maraton, de ez nekem ilyen teljesen ilyen buli futás, tehát hogy semmilyen idő célom nincsen, hanem hogy jól érezzem magam így a családdal. És azt, hogy Nórival mi mikor fogunk együtt futni, azt most így nehéz megmondani, mert ugye azért kevés maratont futhat egy évben az ember, tehát így 3-at kb. Vagy van, aki kevesebbet, van, aki mondjuk 4-et is vállal, de úgy nagyon nekem szerintem 3-nál többet nem fog engedni az edzőm. Én nem fogok futni Valenciába valószínűleg, úgyhogy idén. Úgyhogy én majd remélhetőleg tavasszal fogok mutni, legközelebb maradt.

0: Véget ért az Ökölvívó Európa bajnokság Szófiában, ahol a magyarok egy arany és egy ezüstérmet szereztek. A legjobb szereplés a női 57 kg-os súlycsoportban versenyző Kukta Vladislava nevéhez fűződik, aki a döntőben az orosz Judmila Voroncova ellen lépett szorítóba és egyhangú pontozással nyert. Ezzel Vladislava 12 év után az első magyar boxoló, aki ebbe aranyérmet szerzett. Hallgassák meg, hogy értékelt a Magyar Ökölvívók Szövetsége közösségi médiájának.
1: Sziasztok, Magyarország! Megvan! Nyertem, és bajnok vagyok 57 kilóban. Nagyon örülök most, ez nehéz harc volt. Opponent nagyon jó, erős, de ma én jobb voltam. Köszönöm támogatást, és hajrá, magyarok!
0: Az olimpiai 5. helyzet Hámori Luca női 65 kg-osok között indult, és a döntőig mindenkit le is győzött. A fináléban neki is orosz ellenfele volt, és Azali Áminyeva egyhangú pontozással szerezte meg az aranyat. Hámori Lucával Szabó Szilvia beszélgetett.
2: Ha őszinte akarok lenni, akkor sajnos egy kis csalódottságot érzek, hiszen azt éreztem, hogy most eljött az én időm, és hogy most megmutathatom, hogy miről vagyok képes, és úgy mentem fel a ringbe, hogy nagyon magabiztos voltam, és láttam magamat győzni. Viszont sajnos a ringben ez most nem sikerült, és nem tudtam megoldani ezt az oroszlányt. Most így eltelt már azért egy óra nagyjából a mérkőzés óta, persze nagyon szépen csillog ez az ezüstérem is, és eddig ugye ez az első érmem felnőtt Európa-bajnokságról, és nagyon boldog vagyok. Azt mutatja, hogy jó úton haladok, és igaz, ez most csak egy állomás volt, de igazából a fő cél az természetesen majd 2028 Los Angeles.
3: Ez önbizalmat ad neked a folytatásra?
2: Teljes mértékben, ez is mutatja, hogy van keresni valóm itt az élmezőnyben, és hiába szinte az egyik legerősebb súlycsoport most, így is ezüstéremmel zártam, úgyhogy azt gondolom, hogy elhihetem magamról azt, hogy itt a helyem. Még vannak hibák, amiket ki kell javítani, de azt gondolom, hogy jó úton haladok.
3: Hogyan kellett készülnöd a döntőre? Azalia Áminyeva volt ugye az orosz versenyző, aki ellen boxoltál, amit lehet tudni, hogy fordított alapállású, nagyon hosszú végtagokkal rendelkező lány. Mi volt a kulcs, vagy mi volt a taktika, amivel készültél ellene?
2: Az edzőkkel mi azt beszéltük, hogy türelmesnek kell lenni, és ez egy taktikai bunyó lesz. Ha rárohantam volna, nem lett volna jó, hiszen a kontrabunyót ő nagyon jól csinálta, ezért azt terveztük, hogy türelmesen kívülről próbálom megoldani, kicsit közelebb menni, és onnan hosszú egyenesekkel. Igazából én megpróbáltam megcsinálni a ringben, amit megbeszéltünk, sajnos ez most nem volt elég. Ott abban a három menetben sajnos nem találtam meg az ellenszert ellene, és be kell látni, hogy sajnos most ő jobb volt, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tudok tanulni ebből a mérkőzésből, és legközelebb már ez másképp alakul majd.
3: Mennyire volt az nehéz? Menned kellett, vagy futnod az eredmény után, hiszen az első menet után 4-1-re vezetett az oroszlány, tehát hátrányból kellett volna megfordítanod.
2: Igen. Így van, én nekem, amikor a sarokban mondták, hogy 4-1 az állás, egy pillanatra sem törtem össze, hanem úgy voltam, hogy jó, akkor még jobban nyomni kell, és akkor valamit máshogy kell csinálni. Próbáltam, tényleg az utolsó percig hajtottam, és nem adtam fel, még akkor sem, amikor tudtam, hogy a második menet is elment, hiszen tényleg az utolsó pillanatig akartam küzdeni. Azt gondolom, hogy ez sikerült, de sajnos ez most nem volt elég.
3: Luca, a döntőig vezető úton ugye svájci, lett és lengyel versenyző ellen tudtál nyerni. Ők mindannyian Igen. különböző stílusban boxoltak, és az oroszlány pedig egy negyedik féle taktikát vagy technikát igényelt?
2: Azt gondolom, hogy nincs két egyforma sportoló, tehát igen, vagy két egyforma boxoló sincsen. Teljesen más taktikát kellett alkalmazni mindegyikőjüknél. Az első meccsemen a svájcnál inkább egy kontrabunyót, illetve tényleg abba, hogy ő jött előre, és abba belefogadni. A letlánynál ott igazából folyamatos nyomás alá kellett rakjam, és inkább egy előrefelé való bunyót kellett csinálni. A lengyel lánynál az megint egy ilyen technikai bunyó volt inkább, hiszen ő is fordított állású, illetve ilyen nagyon nagy terpezve boxolt, úgyhogy ott is egy kicsit ilyen türelmesebb bunyó kellett, illetve a mai mérkőzésen meg megint az, hogy egy nálam magasabb ellenfél volt, hosszabb kezű, fordított alapállású, tehát nagyon kellemetlen volt, készültünk erre, próbáltuk felvenni vele a lépést, ez most nem jött ki sajnos.
3: Mit viszel magaddal erről az Európa-bajnokságról, és mik azok a dolgok, amiket mondjuk már a következő versenyedre is fel tudsz használni?
2: Nagyon sokat tanultam és tapasztaltam ezen az Európa-bajnokságon. Mindenképpen talán önbizalom az, amiből a legtöbbet vihetek erről az Európa-bajnokságról haza, természetesen a csodálatos ezüstérmem mellé, illetve az, hogy ha felmegyek a ringbe, akkor tényleg ki kell adni mindent, ami bennem van, és az, hogyha az kijön, akkor a határa csillagos ég, és erre tényleg rájöttem most az elmúlt mérkőzéseimen. Még a maia is azt tudom mondani, hogy én minden bennem lévő dolgot kiadtam és megpróbáltam, ez most ennyire volt elég, még nem vagyunk az út végén, hiszen, mint mondtam, a fő cél az Los Angeles, de ez egy jó visszaigazolás, hogy egy jó úton haladunk.
0: A magyar csapat tehát egy arany és egy ezüstéremmel zárta a szófiai Ökövipa Európa-bajnokságot.

0: Furcsa hétvégéje volt a magyar nyílt vízi úszóknak, Fábián Bettinának és Betlehem Dávidnak. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyílt vízi Európa kupa sorozatának horvátországi állomásán, ám végül utólag mindkettőjüket kizárták. A hivatalos indoklás szerint a sapkájuk nem volt a szabályoknak megfelelő, ám a magyar sportolók azt előzetesen a szervezőktől kérték el, akik jóvá is hagyták a használatukat. Az eset után Fábián és Betlehem is posztolt a közösségi médiában, elég súlyos kritikát megfogalmazva az Európai Szövetség felé, amely szerintük jó úton halad ahhoz, hogy a nyílt vízi úszás lekerüljön a nemzetközi sporttérképéről. Horvátországból hazatérve Fábián Bettina nyilatkozott a közmédiának. Most ezt hallják.
1: Az érzelmek már leülepedtek, úgy gondolom, főleg így a negatívabbak, és sportolóként mindig próbálunk túllépni ezeken a nehéz időszakokon, vagy az ilyen eredményeken, és most is nyilván ez a cél, ugyanis jövő héten már utazunk a következő megmérettetésre, szóval próbáljuk azért magunk mögött hagyni, de közben pedig elnyomni se szeretnénk, mert úgy gondolom, hogy elég igazságtalanság volt, ami történt, és sok oldalról támadható egyébként ez a diszkvalifikáció mindkettőnk részéről. Sajnálattal hallottam tényleg, hogy egy ilyen dolog miatt kizártak úgy, hogy egész életemben soha nem berekedtem a versenyen, vagy semmi olyat nem csináltam, ami ahhoz vezetett volna, hogy nem lettem volna fel egy versenyen, amiért kizártak volna. Szóval tényleg nagyon meglepődtem, főleg azért, mert a megóvás az azért lett elutasítva, mert egy hamis információt juttattak el a főbírónő felé, és tulajdonképpen így mondhatni a becsületemet is így az asztalra feltették, hogy úgymond meghazudtoltak, hogy ők felajánlottak nekem egy sapkát, amit én visszautasítottam, ami természetesen nem történt meg, ugyanis hogy ez megtörtént volna, nem utasítottam vissza, tehát annyi azért van bennem, hogy elfogadom a sapkát, és akkor azzal állok rajthoz, de sajnos az ilyen igazságtalanság szintén Dávid részéről is megtörtént. Vele is eljátszották, de szerintem az ő oldala az még rosszabb volt, ugyanis ők adtak neki egy sapkát, amiben versenyzett, és utána zárták ki arra hivatkozva, hogy nem volt jó a sapka. Szóval picit személyesként ért minket ez az egész ügy, tekintve, hogy más versenyzőknek ugyanezt elnézték, akár ezen a versenyen, akár az előzőn, szóval úgy gondolom, hogy a sportban nem szabadna diszkriminálni valakit azért, mert akár problémái vannak vele, vagy nemzetiség alapján, vagy eredmény alapján. Ennek abszolút nem erről kellene szólnia. Szerintem Dávid részéről tovább lehet ezt vinni. Az én ügyemmel az a probléma, hogy szó ellen van, tehát az a valakinek a szava az enyém ellen, és mivel neki hittek, az enyémmel szemben így elég nehéz lenne kötekedni, mert nincsen sajnos videó se, képfelvétel arról, hogy mi is történt a regisztrációnál, amikor megmutattam a sapkámat, és jóvá hagyták, de úgy gondolom, hogy vagyok olyan őszinte ember, már alapból sportolóként is a becsületemet tekintve, hogy a magyarok, illetve a rajongók tudják, hogy nem az történt, amit ők leírtak a jegyzőkönyvbe.

0: Drámai fordítás a férfi vízilabda bajnokságban. A második fordulóban a Vasas a Szolnokhoz látogatott, és a hazaiak már 5 góllal is vezettek, ám ez sem volt elég. Végül az angyalföldi csapat 12-11-re nyert. A találkozó után Szalai Péter Farkas Mártonnak értékelt.
1: Szerintem egy nagyon nehéz helyzetben tudtatok talajt fogni, 2 hét, 2 egymás után kivédekezett emberhátrány, de onnan valami megváltozott és megindult, és pont te kezdted el a gólgyártást. Belülről ezt hogyan élted meg ezt a folyamatot? Mi az, ami átbillent bennetek?
2: Igen, nem kezdtük jól a mérkőzést, egyben leugrott a Szolnok, ugye 7-2-vel fordultunk. Hát a váltás és a fél időben szerintem azt hozta meg ezt az erőt bennünk, hogy a védekezés jobban összeraktuk, jöttek a blokkok, jöttek a Marcitól a védések, jobban összeálltunk, picit taktikát is váltottunk közbe, előbb pedig higgadtabbak voltunk, úgyhogy bejöttek azok a lövések, amik az elején nem, ki tudtuk használni a helyzeteinket, kaptuk a kiállításokat, úgyhogy nem tudom, hogy konkrétan mi okozta, de fejbe valamiért ott erősek tudtunk maradni, és meg tudtuk fordítani ezt a meccset.
1: Kovács Robert már a mérkőzés előtt is mondta, hogy egy ilyen emocionális kiégés van rajtatok, így a jó Magyar Kupa szereplés után, meg múlt héten ugye volt a Telekom Kupa is. Mennyire sikerült nehezebben felpörögni egy ilyen mérkőzésre, mert ugye múlt héten ott el is folytatok, hát mindenki lebetegedett, meg lesérült.
2: Igen, sok volt a sérült. Nagy terhelésbe jöttünk, ahogy mondtad, a Magyar Kupa után volt ez a Telekom Kupa is, ahol gyakorlatilag a mai kezdünk, az majdnem hogy a kezdünk, végigjátszottam mind a 3 meccset. 3 nagyon kemény meccset, ugye a brazil válogatott ellen, a Fradi és az Olympiakos ellen. A Robi szerencsére nagyon jól menedzselte a héten az edzéseket. Több pihenőt kaptunk, nem is nagyon vittük túlzásba az erős edzéseket, inkább csak taktikáztunk, próbáltuk összerakni a dolgokat ide a Szolnokra, és hát úgy érzik, hogy ez bejött.
1: Egyik vezére voltál már a csapatnak, és nyilván, mint aki a válogatottban szeretne tartósan ott lenni, ott maradni, kell is, hogy ilyen mérkőzéseken vezér legyél. Mennyire kitűzött szerep, vagy kitűzött feladat ez neked ebben a szezonban, hogy ilyen nehéz helyzetekben, mint amire ma kerültetek, hátadra tud venni a csapatot?
2: Abszolút célom igazából, de gyakorlatilag ezt is várják el tőlem. Pontosan, ahogy te is mondtad, a válogatott miatt is fontos. Az ilyen meccseken kell megmutatnom azt, hogy ott van a helyem, és hogy be szeretnék kerülni. És a szövetségi kapitány nyilván ezek alapján fogja ezt majd eldönteni. A csapaton belül is nagyon sokan bíznak bennem, bátorítanak, hogy lőjek, menjek, csináljam, amit tudok. A társaimnek ez nem sikerült volna.
0: A hagyományoktól eltérően szombaton rendezték a Formula 1-es azerbajdzsáni nagydíjat, amelyet George Russell nyert meg. A Mercedes brit pilótája egész hétvégén fantasztikusan vezetett, és jól alkalmazkodott minden váratlan körülményhez. Itt 15 pontot ledolgozott a hátrányából a tabellán Andrea Kimi Antonellivel szemben. Russell így nyilatkozott a futam után.
3: We see that big smile back on your George, face. Látszik,
4: látjuk ezt a széles mosolyt az arcodon, és ez mindent elmesél. De azért nem ez volt a legkönnyebb futamod itt.

0: Simon Max meg ott volt Lohot a nyomonban, úgyhogy hát az eléggé izgalmas volt. Kár lett volna, érted? Nagyon jó hétvége volt. Úgy tűnt, hogy erre a hétvégét az első körtől kezdve nagyon-nagyon ott voltál fejben, és honnan jött ez a teljesítmény, és hogy tudtad ezt az autóval előcsalogatni? Kicsit új vezetési stílust adoptáltam, vettem fel, és próbáltam, hogy az erősségeimre építeni. És tényleg ezt, hogy magamat elkezdtem újraépíteni, és ezt nagyon örülök, hogy sikerült.
1: Az azeri hétvégét, tehát George Russell nyerte Max Verstappen előtt, de a sérülés után visszatérő Isaac Hadjar is dobogóra állhatott. A száguldó cirkusz pedig szünet nélkül megy tovább, és a következő napokban el kell felejteni a földrajzi ismereteinket, hiszen a Bahrain-i nagydíjat Malajziában rendezik.

0: mindig Tóth Lilianna országos csúcsot futott. Két ebérmet szereztek a magyar ökölvívók. Fordítás 5 gólos hátrányból. Avagy néhány példa a hétfőseire.
1: Rejsz Bálint összeállítását hallották. A labdarúgó nemzetek ligájában a B divízióban a 65. percben Georgia, Ukrajna 0-0, a C ligában Lettország, Ciprus 0-0 és Örményország, Montenegro 2-2 a 71. percben járva. A jégkorong Erste ligában a második harmad 7. percében Feha 19, Budapest Jégkorong Akadémia 0-2, és véget ért a Szeged Gyöngyös férfi kézilabda bajnoki mérkőzés, 36-27-re nyert a Szeged csapata. A pontos idő 19 óra 27 perc.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski.
4: Megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Újabb Nemzetek Ligája mérkőzést játszik a labdarúgó válogatott, őrizetbe vették Seszták Miklóst, továbbra is kellemes őszi időre számíthatunk. Pec Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
0: Sporthírek.
5: A magyar labdarúgó válogatott ma második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. A sérült Regic Damir mellett Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott el Belfastba, ugyanakkor Várkonyi Bence és Doktorics Áron visszakerült a keretbe. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez, azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, amelyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Rezanácban. Ezüstérmet nyert Böhm Csaba az öttusázók katonai világbajnokságán Caldas de Rainha-ban, Portugáliában. A 2024-ben világbajnok, olimpiai 13. helyezett magyar versenyző mindössze 2 másodperccel maradt el a győztes ukrán Oleh Rybaktól. A nőknél Eszes Noémi volt a legjobb magyar, aki negyedikként végzett a portugáliai VB-n, és ugyancsak negyedik lett vegyesváltóban az Eszes Böhm páros. Bondár Anna 5 helyet javítva a 64. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál a legjobb magyar Marozsán Fábián 3 pozíciót rontva a 62. A női rangsorban a magyarok közül még Udvardi Panna található a 100 között, ő a 79. A ranglisták elején nem történt változás. A nőknél a kazakh jelen a Rybakina vezet a fehér orosz Arina Sabalenka előtt, míg a férfiaknál az orosz Jannik Sinner áll az élen, őt a német Alexander Zverev követi.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek a mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, a munkahelyén várja meg, hogy milyen intézkedést terveznek ellene. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Zárra levették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több 100 milliós ingatlanát. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi közt hivatali vesztegedés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, Jellinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját letartóztatták. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zenevilág napját. A programok között szerepel a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hétben a Sárik Péter trió Bartók koncertje, de lesznek programok több vidéki városban, köztük Dorogon, Veszprémben, Szegeden is. Az Óbudai Társas Körben Cigány György szalont avatnak, ahonnan a Bartók Rádió 15 órától élőben sugározza a Muzsikáló délután című műsort, majd Bősze Ádám Levélárják című műsora hangzik el.
0: Közlekedés.
5: A 24-es főúton Paradvásár térségében egy korábbi balesetben megsérült jármű műszaki mentését végzik, emiatt a rendőrség a forgalmat megállította. A 406-os főúton a 4-es főút csomópont közelében két személyautó ütközött össze. A helyszínelés idejére félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
5: Holnap hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok is lehetnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A műsorvezető Katona László, a pontos idő 19 óra 41 perc. A 80. percben jár a Georgia-Ukrajna mérkőzés. Labdarúgó Nemzetek Ligája B divízió. Gól nélküli döntetlen az állás. Talán jó a magyar válogatott számára. A folytatásban azonban kézilabda, ami azt jelenti valójában, hogy a horvát Roland a női junior válogatott élén Bohus Beátát váltotta, és átveszi a 2008-2009-es generáció irányítását. Ez a játékos csoport 2026 nyarán még Kun Attila szövetségi edző mellett Márián Blanka edzői közreműködésével szerepelt az U18-as VB-n, ahol a 8. helyet szerezte meg. Horváth Roland, aki idén nyárig a Vác csapatát irányította, Szilágyi Dórának nyilatkozott.
2: Hogy jött ez a felkérés? Ugye azt tudom, hogy Vácon a szerződésed idén nyárig szólt, és családi okok miatt többet szerettél volna a családoddal tölteni, akik messzebb vannak Váctól. Nem hosszabbítottál.
3: Így van, nem hosszabbítottam meg a szerződésemet. Igazából ugye vége lett a világversenynek, a legutóbbi világversenynek, és utána érkezett ez a megkeresés, hogy foglalkozzak ezekkel a lányokkal, ami különben nagyon jó munka, tehát tényleg egy fiatal, tehetséges kis társaságról van szó, akit tényleg nem állt tőlem messze ez a munka, különben világéletemben, amióta edző vagyok, mindig is többnyire magyar fiatalokkal foglalkoztam, tehát dolgoztam, valószínűleg azért is esett rám a választás.
2: Mennyire ismered ezt a generációt, ezeket a lányokat?
3: Hát az igazság, hogy pont most volt egy összetartásunk már, tehát már egy hetet együtt töltöttünk. Azért én rögtön utána már csináltam is egy magam szempontjában egy olyan kutatást, ami által végig is néztem ezeket a lányokat, már mérkőzésen is voltam, elmentem rögtön megnézni őket, hogy hogyan szerepelnek, hogyan játszanak ki azok, esetleg már NB1-be játszik, ugye többség nem játszik NB1-be, úgyhogy nagyon gyorsan felmértem itt a helyzetet, hogy mégis mire számítsak, és úgy is érkeztem különben erre az összetartásra, ami az elmúlt hétben volt, hogy azért már volt arról képen, hogy ki, hogy merre, meddig is volt, hol játszik, hol kézilabdázik.
2: Előzetes várakozásaidhoz képest mit kaptál ezen az összetartáson a lányoktól?
3: Nyilvánvalóan, mivel már, hogy utánpótláskorú játékosokra van szó, nyilvánvalóan vannak, persze, hogy vannak hiányosságaik, de ez teljesen természetes dolog, különben ilyenkor ennek így is kell azért lennie. Igazából nem gondoltam most arra, hogy megmondom még egyszer, tehát azért gyorsan fényképeztem a helyzetet, nem számítottam arra, hogy itt aztán most olyan kézlabdázókkal fogok rögtön dolgozni, akik mindent meg fognak tudni oldani. Az is hozzátartozik ez a válogatott edzői szerepkörhöz, hogy ugyanúgy azért tanítani kell a kézlabdát, illetve ugyanúgy foglalkozni kell velük a hét minden napján, amikor összetartásom vagy lehetőség van rá, mint hogyha klubcsapatnál dolgozna az ember ezen a téren, tehát ugyanúgy segíteni kell nekik abba, hogy fejlődjenek.
2: Mi az a legfőbb feladat, amit tartasz ennél a csapatnál, illetve nyilván, ahogy az előbb is említetted, azért ők még nem kész játékosok, tehát vannak azért fejleszteni valók, de mondjuk milyen hozzáállással találkozik az ember egy junior válogatottnál?
3: Mivel valamivel is válogatottról van szó, ezért gyakorlatilag nem is szabadna arról beszélni, hogy a hozzáállás milyen, tehát itt mindenkitől gyakorlatilag a maximum van elvárva, illetve ide azért a motiváltabb, illetve a motivált kézlabdázók érkeznek. Tehát itt ezekről nem is nagyon beszélhetünk, hogy mi az, amiben ő nekik itt ilyenkor az a legfontosabb, hogy amikor ők ide érkeznek, akkor motiváltan szeressenek a válogatottba jönni, és a másik, ami nagyon fontos, hogy a felnőtt csapatnak, illetve a felnőtt válogatottnak minél több kézlabdázót tudjunk ebből a garnitúrából is adni, ezek talán a legfontosabb része ilyenkor.
2: Több cikket is olvastam, és a lány utánpótlás vagy a lány korosztályos válogatottakkal kapcsolatban megegyezték azt, hogy most nem jöttek azok az eredmények, amikhez szoktunk, hogyha így csúnyán fejezem ki magam, de egyébként mennyire kell az eredménnyel foglalkozni ilyenkor, ebben a korban? Itthoni hozzáállásról tudok beszélni. A magyar ember szereti a sikert, szereti az érmeket, viszont azt is tudjuk, hogy ha mondjuk megnézzük a skandináv válogatottakat, nem feltétlen vannak ott mondjuk utánpótláskorban, akár a norvégok, dánok a dobogón, vagy egyébként bejutnak a négyes döntőbe, de nem feltétlen elvárás az, hogy mondjuk ott érmet szerezzenek. Ebben a korosztályban ebben mi a cél?
3: Az igazság, igen, teljesen igazad van, ez kettő részre kell osztani. Most vagy nekiállunk, és arra fogunk koncentrálni, hogy egy nagyon jó csapatot teremtsünk, alkossunk, és nyerjünk, vagy dobogós helyezettek legyünk világversenyeken, vagy pedig arra fogunk koncentrálni, hogy a magyar felnőtt válogatottba egyéniségeket neveljünk ki, és olyan kézlabdászokat neveljünk ki, akik majd pár év múlva szépen a mostaniakat majd fogják tudni pótolni, vagy be tudnak állni mögéjük, és tudnak nekik segíteni. Így van, ez egy nehéz, különben ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy mi a helyes. A dán és a norvég is szereti az érmet. Tehát az ugyanúgy szereti az érmet, ugyanúgy szereti a helyezést. Ők másra terelik a egész utánpótlásnak a prioritását, teljesen másképp ők egyéniségeket nevelnek tényleg, és nem csapatban gondolkodnak. Mi már csapatban gondolkodunk. Ugye ez főképp annak is köszönhető, hogy az elmúlt ér, amiről beszéltél, hogy ugye itt érmeket nyertünk mi sorba. Azért azt ne felejtsük el, hogy azok a kézlabdázók már NB1-be játszottak. Tehát azok már kőkeményen NB1-ben kézlabdáztak, valamelyik olyan játékos volt, olyan meghatározó szerepe volt első osztályban, az adott klubcsapatában. Itt azért ez a mostani csapatnál például, amit én vettem át, ez nem igazán jellemző. Ha egy-kettő előfordul NB1-be és részreadókat megold, az már nagyon-nagyon jó. Én azt mondom, hogy valahol a kettőnek a balanszát kell megtalálni. Tehát valahol azt kell megtalálni, hogy tudjunk olyan kézlabdázókat adni, tényleg a magyar válogatottak, hogy a felnőtt csapatunk nagyon sikeres, vagy sikeres legyen a közeljövőben. Én úgy gondolom, hogy az lenne az első számú cél, és valahol bele kell keverni azt is, hogy érezzék ezek a fiatal játékosok, hogy az a munka, amit elvégeznek, az jó, és ez mindig egy nagyon jó visszajelzés ő számukra is, hogy amit csinálnak, az jó, és ezáltal jönnek azok az eredmények, amiben ugye már csapatról beszéltünk, illetve arról beszéltünk, hogy milyen esetlegesen érmeket énekel. Tehát valahol a kettőt kéne ötvözni. Én azt mondom, nem biztos, hogy az első helyen lesz párhuzamban, nem biztos, hogy a másodikkal, de valahol a dobogó, valahol arra felállni, annak a környékén stabilan ott állni, én úgy gondolom, hogy az már akkor jól dolgoztunk és jól munkát végeztünk.
2: Az az érdekes, hogyha jól emlékszem, akkor ez a mai felnőtt válogatott, amely 2018-ban nyert korosztályos világversenyt egyébként a felnőtt szövetségi kapitánnyal, Golovin Vladimirrel, azóta már eltelt 8 év. Talán most, vagy az elmúlt években, de most lehet elmondani ezekről a játékosokról, hogy most már ők a felnőtt válogatottnak a meghatározó tagjai. Pedig milyen régóta ismerjük őket, és milyen régóta már ezt a felelősséget várjuk el tőlük, vagy várja el tőlük a közvélemény, amire igazából talán most értek be, vagy ezzel az Európa-bajnoki bronzéremmel. Ezzel egyet értesz?
3: Így van, tehát ők akkor értek oda, hát igazából ők most vannak abban a korban, ahol ma olyan meghatározó szerepet töltenek be a magyar válogatottba, hogy így van, de hát azért nyilvánvalóan nézni kell azt is, az összes többi válogatott is azért ez bőven erősödött föl, tehát azért ez ott már más kérdésről van szó, tehát ott már azért a felnőtt válogatottban nem menjünk bele, mert azért ott már ki mennyit játszik a BL-be, ki mennyi szerepet, milyen szerepet tölt be, tehát az ott már nagyon-nagyon tág annak a meghatározása. Nagyon-nagyon tág. Azért azt hozzátartozik, hogy a Golovin után azért a kis Szilárd nyert Európa-bajnokságot, a Szilágyi Zoli is nyert azért a Simonékon keresztül, tehát nyertünk azért mi világversenyeket is, dobogókon helyezkedtünk el világversenyeken, ez így van. Tehát ott azért jó pár évig, tehát azért nem közel 8 évről beszélünk, hogy az akkor történt, azután is történtek azért itten éremszerzések, tehát voltak azért itt eredmények, csak nyilvánvalóan most egy teljesen más cipőbe áll ez a válogatott kérdés. Mondom még egyszer, azért ez meghatározza azt is, hogy például a mostani lányok nem játszanak NB1-be, tehát nem meghatározó szerepeket töltenek be. A magyar NB1-be, mint ahogy azok a csapatokban már jó sok ezt tette, vagy ebbe kézlabdázott.
2: Azt mondtad, hogy az a fontos és az a célod, hogy egyéniségeket neveljetek, akik majd egyébként ugye hasznos tagjai lesznek a felnőtt válogatottnak. Tudom, hogy egy összetartáson vagytok túl, de utánuk is néztél, mit gondolsz, ha élhetek ilyen kifejezéssel, milyen alapanyagok ezek a lányok, és remélem, hogy ez nem bántó kifejezés, tehát, hogy arra akarok kiukadni, amit egyébként említettél is, hogy azért még nem kész játékosok, de látod-e bennük az egyéniségeket?
3: Így van, tehát én azt mondom, hogy ebben a 2008-as, 9-es korosztályban is vannak egyéniségek, vannak nagyon jó szellemű, illetve vannak nagyon, mondjuk így technikásabb kézlabdázók, akik nagyon-nagyon jól látnak már most a pályán. Én úgy gondolom, hogy különben mindenhol lehet, tehát mindenhol azért lehet kikovácsolni olyan gyerekeket, olyan fiatalokból, olyan játékosokat, ami azért a magyar válogatottban majd megállja a helyét. Úgy gondolom, hogy ez is az, tehát nekünk minden lehetőséget ki kell arra használnunk, hogy meg minden tudásunkat bele kell tenni abba, akár hogyha fizikálisan nézzük, akár magába a képességet, maga a kézben a tudást nézzük, akkor ki kell használnunk minden lehetőséget, hogy megadjuk azt, hogy ezek a lányok igenis válogatott szintű kézlabdázók lennek, tehát válaszolva a kérdésedre igen, tehát én abszolút látok benne olyat, aki nagyon komoly potenciál van.
2: Horváth Roland, te személy szerint hogy vagy azok után, hogy egyébként azért több NB1-es csapatnál is voltál, mint vezetőedző, ugye a Vác előtt azért volt Siófok, Békés Csaba, Érd és Fehérvár is. Azok után, amivel az interjút is kezdtem, hogy a családodra is szeretnél több időt tölteni. Más feladatai vagy más beosztása van egy vezetőedzőnek és egy szövetségi edzőnek?
3: Így van, de különben nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon jó vagyok. Kérdésére köszönöm szépen. Megmondom őszintén, hogy ez, ami most kaptam feladatot, ez egy módfelettébb kemény feladat. Tehát abszolút kitölti. Különben kitölti a gondolatmenetemet a kézlabdából, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép, nagyon hálás feladat, úgyhogy igazából örülök is neki, mert nagyon borzasztó motivál. Úgyhogy az 11 évet töltöttem eddig NB1-be, amit nem mondok, hogy még nem fogok NB1-be időt eltölteni, 11 évet, de ez most tényleg egy olyan, tehát azért most jelen pillanatban gyakorlatilag a legügyesebb magyar kézlabdázók, a fiatal kézlabdázókkal dolgozni, azért azért úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki ebben a sportákban edző, vagy dolgozik bármilyen szegmensében a kézlabdának, ez egy nagyon-nagyon izgalmas feladat tud lenni. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy ez kitölti így most az én időmet, illetve a kézlabda iránti szeretetemet is.
1: Horváth Rolandot hallották. A 2026-os nyári világversenyek után csak a leányszakákban történt teljes korosztályváltás. A bejövő 2012-13-as leány serdülő válogatott első szövetségi edzője, Márián Blanka, akit Szilágyi Dóra kérdezett az új kihívásról.
4: Nagyon megtisztelő volt, amikor a kis Szilárd szólt, hogy így rám gondoltak. Nyilván ezt megelőzően egy ilyen bemutatkozó életutamról kellett pár dolgot leírnom a Kézilabda Szövetség felé, és a szakmai stáb, illetve az elnökség is közös döntése alapján született meg ez a döntés, úgyhogy de tényleg nagyon megtisztelő volt ez így számomra.
2: Ez a szakmai út, amiről az előbb is beszéltél, hát azért ez elég tartalmas, főleg ugye a korosztályos kézilabda történetében, hiszen 2008-2009-es korosztályos válogatott másodedzője is voltál, tehát ebből a szempontból gondolom ez egy előrelépés, ez a kinevezés. A korábban ezzel a korosztállyal 2024-ben bronzérmet nyertél az Európa-bajnokság, és most pedig ugye akkor Kun Attila volt a szövetségi edző, te voltál a másodedző, és most a 8. helyen végeztetek a világbajnokságon, meg hát gondolom az egyik legnagyobb siker az pedig Debrecenben most idén, hiszen a lányoknál biztosan most először rendezték meg a Bajnokok Ligáját az ifjúsági korosztályban, amelyet a Debrecen nyert a te irányításoddal.
4: Igen, nagyon komplex volt ez az év, és nagyon megtisztelő volt ezekkel a csapatokkal dolgozni, akár a válogatottban is nagyon nagy tapasztalatot szereztem már korábban, illetve itt az egyesületen belül is egy kihívás volt nekünk ez a BL, hiszen először rendezték meg, de ugyanakkor nem is volt nekem sem így edzői tapasztalatom. Tényleg igyekeztünk maximálisan felkészülni rá, és azt gondolom, hogy egy életes szóló élmény volt edzőként is, és a csapat minden tagjának.
2: Milyen az, hogy most egy belépő korosztálynak leszel a szövetségi edzőjét? Hiszen jól értem, hogy ez az a korosztály, amelyben ezek a lányok most először lesznek válogatottak.
4: Igen, most alakul a egész, és egyre nagyon nagy kihívás, és tudom, hogy mellette egy óriási felelősség, és azt gondolom, hogy talán itt tudom ötvözni eddigi tapasztalataimat, tanulmányaimat, munkámat, és tényleg bízom benne, hogy nagyon jó évünk lesz. Minden ilyen nagyon szakmai alapokon nyugó, akár erőléti edző szempontjából, másodedzőként a Simics Judit fogja segíteni a munkámat, tehát hogy egy olyan szakmai stáb alakult ki, akik egyébként a saját területükön már nagy tapasztalatokkal rendelkeznek, és tényleg nagyon, nagyon szakmai szempontból is magasan kvalifikált edzők.
2: És már volt is egy válogatott összetartás. Hogy sikerült?
4: 60 gyereket hívtunk be. Ez korábban még a Kézilabda Szövetség tehetségprogramján keresztül lettek kiválasztva ezek a gyerekek. 3 csoportba osztottuk, és 3 edzéstípust próbálhattak ki. Mi is visszatekintést kaptunk a jelenlegi tudásukról. Szeretnénk az edzőikkel is ezt a kapcsolatot hosszú távon ápolni. Szerintem nagyon nagy élmény volt a gyerekek számára, meg nekünk is egy nagyon tanúságos hét, és tényleg úgy érzem, hogy jól sikerült. Igazából a hosszú távú beválás az, amire igyekszünk majd helyezni a hangsúlyt. Nyilván teljesen más előképzettségből érkeztek a gyerekek, több játékos között nagyon nagy különbségek vannak a játékos életkor tekintetében, valaki 2 éve kézilabdázik, vagy 3, valaki meg már 8. Igyekeztünk minden szempontot figyelembe venni, és nem egy aktuális állapotról fogunk egy hosszú távú döntést, hanem igyekszünk monitorozni őket a saját környezetükben, a játékban, és az év folyamán folyamatosan.
2: Most, hogy láttad ezt a 60 gyereket, akikről te is említetted, hogy nagyon különböző helyekről és nagyon különböző múlttal érkeztek, honnan indulunk?
4: Hát jó alapok lesznek, tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan játék erőt képviselő játékos kvalitást képviselő játékosok, akik hosszú távon megoldás lehet a magyar kézilabdának, de nyilván azért az ide vezető út az nagyon hosszú még, és nagyon sok olyan szegmensnek kell teljesülni, hogy be is váljanak. Én abban hiszek egyébként, hogy a mindennapi munkában fog ez eldőlni, és ezért szeretnénk egy szorosabb kapcsolatot kialakítani a klubedzőkkel, akiket így partnerként tekintünk abba, hogy tényleg tudjunk előre lépni itt ezen a hosszú úton közösen.
2: Hogyha most egy picit így tágabb értelemben nézzük ámblokk az utánpótlást a női kézilabdában az összes korosztályt, akkor mit gondolsz, hogy áll a magyar utánpótlás? Milyen állapotban van? Mennyire van merítési lehetőség? Hogy látszik majd, hogy milyen az út afelé, hogy majd ott lehessen valaki a felnőtt válogatottban?
4: Igazából ugye az ifi csapattal, a mostani juniorral dolgoztam itt az elmúlt időszakban, és én azt gondolom, hogy nagyon jó játékerőket képviselnek. Egyre több jó döntést hoztak a mérkőzések folyamán. Nyilván egy világverseny eredményességét is lehet számszerű adatokban mérni, illetve a játékosok egyéni kvalitását. Én bízom benne egyébként, hogy nagyon sokan el tudnak jutni a magasabb szintre, és jó játékerőt képvisel ugye a mostani ifi válogatott is, és igyekszünk azon lenni, hogy egy jó bejövő korosztályt kialakítsunk, és a jövőt megalapozzuk. Én bízom benne, meg nyilván edzőként azt gondolom, hogy ez a feladatunk.
2: Te személy szerint milyen kihívásnak tartod most ezt a korosztályt? Edző is vagy természetesen elsősorban, de hogy pedagógus vagy, és talán gyógypedagógiai szakot is végeztél.
4: Igen, gyógypedagógiai szakot is végeztem, meg pedagógusként is tevékenykedtem. Én azt gondolom, hogy tényleg ebben a korosztályban ez nagyon, nagyon fontos, hogy ilyen szempontból is vizsgáljuk, hogy a gyerekeket megismerjük a pályán kívül is, ki milyen személyiség, egyéniség, kihez milyen utat, csatornát tudunk ebben a mindennapi rohanó világban megkapaszkodni, és hogyan tudjuk a kézilabda mellett tartani és sportolóvá nevelni. Szóval egy a kezdő bejövő korosztályoknál ez mindig egy ilyen nagyon nagy kihívás, és nem könnyű feladat, de nagyon motiváltan vágunk bele ebbe a közös munkába, a szakmai stábba, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg itt edzőként, pedagógusként minden tudásunkat ötvöznünk kell ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és nem feltétlenül a számszerű adatokban mérem, hanem a bevállásban, a hosszú távú bevállásban elsősorban.
2: Milyenek egyébként a mai gyerekek? Mennyire bátrak, vagy mennyire huncutak, hogyha lehet ilyen kifejezéssel élni, hiszen azért szokták mondani, hogy a kézilabdához kell egy kis raffináltság is.
4: Igen, nagyon, nagyon változóak. Igazából valóban, ahogyan mondtad kell, az a raffináltság, az a csintevés, az a csibészség, ami ha bejön a pályára, akkor okozzák a legváratlanabb helyzeteket, és ezek fognak hosszú távon sikerre vezetni, de nyilván ezeket megfelelő keretek közé kell rakni. Az nem baj, hogyha mernek kockáztatni, mernek újakat kipróbálni, csak a helye, ideje, módja, és ezeket a kis terelgetéseket gyakorlatilag a fegyelmezettség, a figyelem az nagyon fontos, hogy ezt így megtaláljuk vele a közös hangot, és vissza tudjanak csatolni, és ezeket a határokat ne lépjék át. Én azt gondolom egyébként, hogy ezen a szinten soha nem találkoztam ilyen motivációs problémával, vagy ezekkel, csak nyilván teljesen korosztályonként azért változóak ma már a gyerekek, mint a korábbi években, és ezt kell így megtalálni, hogy ez ne menjen a munka rovására.
1: Marián Blankát hallották. A labdarúgó nemzetek ligájában, a B-divízióban Georgia-Ukrajna 0-0, ami azt jelenti, hogy az ukránoknak 4 pontja van két lejátszott mérkőzést követően, és most már Georgiának is megvan az első pontja. Hát jelen állás szerint a magyar válogatott a 4. helyen, a 2. csoportban, a B-divízióban, de 3/4 óra múlva jön majd az Észak-Írek elleni nemzetek ligája mérkőzés. Kapcsolunk Belfastba, ahol Csesszegi Balázs van a helyszínen. És talán Balázs már a kezdőcsapatokkal tudsz nekünk szolgálni?
5: Remek, Jósfej Laci, köszöntöm a hallgatókat. Igen, megvannak a kezdőcsapatok. A hazaiak, az északírek egy helyen változtattak kényszerből, ugyanis megsérült a legjobb középső védőjük, a Sunderlandi Daniel Ballard, így aztán ő nem lép pályára, hanem helyette meg Conville került a kezdőcsapatba. Ő egyébként játszott azon az általad is emlegetett ukrajn-georgiai mérkőzésen, csak csereként lépett pályára. A magyar válogatottban két változás van. Egyik ugye Damir Recsics, aki sérülés miatt nem került be a csapatba, nem is utazott el ide Belfastba, helyette Jurek Gábor kezd, illetve Vitális Milán helyett Szűcs Tamás került a Marco Rossi féle kezdő 11-be a mai napon. Így aztán akkor nézzük a magyar kezdőcsapatot. Tóth Balázs, Csinger, Orbán, Szűcs, Szoboszlai, Kerkez, Séfer, Bolla, Csongvai, Lukács és Jurek. Az északírek pedig Pierce Charles, Justin Devaney, Tom Etchison, Trey Hume, Ethan Galbraith, Jamie Donnelly, Isaac Price, Ruairi McConville, Patrick Kelly, Shea Charles, illetve Kieron Brown, Shea Charles, illetve Pierce Charles testvérek, és ráadásul nagyon komoly részük van abban, hogy nyerni tudta Georgiában, hiszen Pierce Charles kifogta Kvaratskhelia 11-esét, majdnem sokkal később a 99. percben Shea Charles megszerezte a győztes gólt az északíreknek. A helyi sajtó kevés gólos mérkőzést vár, hiszen ahogy mondják, igazából nincsenek csatáregyéniségeik, meg aztán különben sem szoktak nagyon sok gólt rúgni, de azt azért tudni kell, hogy az elmúlt 9 mérkőzésükön itt a Windsor Parkban 7-et megnyertek, egy döntetlen, illetve egy vereség mellett a németektől kaptak ki, úgyhogy nem lesz egyszerű dolga Marco Rossi csapatának itt Belfastban.
1: És ha már az északír várost említetted, mit tapasztalsz a stadionban? Most már gyülekeznek? Talán a magyar szurkolók már a helyükön.
5: Igen, ebben a pillanatban jöttek be a magyar szurkolók, ami nagyon érdekes volt, hogy a délelőtt folyamán szinte csak magyar szóval lehetett a belváros környékén találkozni itt Belfastban. Rengeteg magyar szurkoló volt, legalábbis akkor úgy tűnt, és most is azért jó pár százan már bejöttek, néhányan azért még kint söröznek itt a környéken. A hazaiak még nem nagyon gyülekeznek, elvétve vannak itt még bent a stadionban, de hát 18.500 férőhelyes stadionról van szó, valószínűleg azért ők azért megterítik ezt a stadiont, főleg úgy, hogyha minket is legyőznek, akkor, ahogy mondtad, az első helyre kerülnek a csoportban, és elég komoly esélyeik lennének feljutni az A-ligába, amire a sorsolás előtt még álmaikban sem nagyon mertek gondolni.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy hát igen, nincsen Regic Damir vagy Tóth Rajmund a keretben, de Doktorics és Várkonyi bekerült, Szalai pedig még el se utazott. Szóval ezzel kapcsolatban tudsz-e mondani valamit? Beszéltetek-e egymás között újságírók bármit is ezzel kapcsolatban, hogy mi a vélemény, mi a véleményetek, mi a véleményed erről?
5: Hát nézd, amiről talán korábban is beszéltünk valamelyik adásban, azért Marco Rossi nem az a típusú edző vagy szövetségi kapitány, aki azonnal bedobja akár a csapatba, akár a kezdőbe azokat a játékosokat, akiket először hív meg. Most az, hogy Gyurek gyakorlatilag első alkalommal kezdő, már hogy gyakorlatilag első meghívása után szinte rögtön kezdő, az a kényszer szülte megoldás. Az, hogy Szalai nincs itt, én nem gondolom, hogy és senkit nem megbánta, hogy ez bármilyen döntő tényező lehetne. Egyébként Szoboszlai az egyetlen, akitől igazán félnek, bár jó csapatnak tartják a magyart, meg Tóth Balázst ugye nagyon jól ismeri a szövetségi kapitányuk Michael O'Neill, hiszen tavaly még edzője volt a Blackburn együttesében. Szóval én nem gondolom, hogy itt az, hogy ki van itt, meg ki nincs itt, nem nagyon lehet más keretet összeállítani jelen pillanatok. A jelen pillanatban sokkal nagyobb baj, hogy nincsen Varga Barnabás, meg Sallai Roland. Beszélgettünk itt északírt kollégákkal, nagyjából ugyanaz a problémájuk, mint nekünk. Ők konkrétan azt mondták, hogy nekik nincsenek csatáraik, úgyhogy nem is várnak sok gólt, tehát nem is nagyon esik, mondom, itt sok gól a Windsor Parkban. Úgyhogy nagyjából két stabil védekezésre építő csapat, és talán valaki betalál, és az nyer, és az legyünk mi, mert ebben az esetben azért megmaradnak az esélyeink a feljutásra az A-ligába.
1: Az ukránok 0-0-ás döntetlent játszottak Georgiában, és teljesen szinte kicserélt csapattal érték el ezt a döntetlen eredményt. Szerinted az, hogy Marco Rossi valójában annyira nem nyúlt bele a csapatba, az mit jelenthet valójában? Még egy kicsit bízik abban a Ukrajna elleni csapatban, vagy jelen állás szerint hát megpróbálja tényleg a legjobb kezdő 11-et felküldeni a pályára, úgymond egy életem, egy halálom.
5: Hát szerintem bízik ebben a csapatban, meg bízik ezekben a játékosokban, azért a játékosok nagy része kipróbált játékos. Én nem is gondolom, hogy tehát amit előbb is mondtam, hogy nagyon sokat lehetne változtatni, tehát azért mi nem vagyunk az a futballnemzet, mint a németek, ahol 44 játékos tudott meghívni a 4 mérkőzésre. Klopp, bár nem vagyok benne biztos, hogy a tegnapi vereség után különösebben boldog ettől, meg a hollandok elleni egy pont után sem, de tehát szóval nem vagyunk mi annyian, hogy nagyon sok választási lehetősége legyen sajnos Marco Rossinak, és hát kit hagynál ki, Laci, akkor hadd kérdezzek vissza, Szoboszlait, Kerkezt, kit? Megpróbálja Vitális helyet, Szűcs Tamást, lehet, hogy talán többet fog ütközni a középpályán, hiszen azért egy nagyon fizikális mérkőzés lesz, mint Vitális. Előre kit tehetnél be? Nincsen Varga, nincsen Sallai, Regic is megsérült. Nekem nincsenek ötleteim, hogy őszinte legyek ezek helyett, a játékosok helyett.
1: Hát én meg ötletet nem akarok adni, mert ahhoz előbb fel kellene kérni engem szövetségkapitánynak. No, de még akkor talán annyit, hogy azért nem tudom, a szurkolókkal vegyültetek-e, láttátok-e őket, mi a hangulat az ő velük kapcsolatban, hiszen volt olyan videó, hogy Marco Rossival például egy magyar szurkoló tudott beszélgetni. Szóval, hogy a szurkolókat tudtátok valamilyen módon megtalálni Belfastban?
5: Hát mondom, a délelőtti sétán rengeteggel futottunk össze, illetve most a szállodában elindulás előtt, hát a mi szállodánkban is nagyon sokan vannak, beszélgettünk velük néhány mondatot, és hát persze, hát azért jöttek, hogy nyerjünk, tehát ez nem lehet kérdés, hogy ők eljöttek ide. Gyakorlatilag a világ végére látom, hogy van például Zászló Gyöngyösről, vagy éppen Tamásiból is, úgyhogy bíznak ebben a válogatottban, mint mindig. Azért azt látjuk a Puskás Arénában rendezett mérkőzéseken is, hogy rendszeresen, teltházan és mennyire lelkesen buzdítják a magyar válogatottat. De mondok ennél egy érdekesebbet. Mikor leszálltunk Dublinbe, mert odaérkeztünk meg, akkor az autókölcsönző cégnél a fiatalember miközben kiderült, hogy mikor kiderült, hogy mi magyarok vagyunk, akkor ő egyből mondta, hogy neki a kedvenc játékosa, valaha volt kedvenc játékosa az Dzsudzsák Balázs. Hát erre sem nagyon számítottunk a dublini repülőtéren egy ír sráctól, de azért ezt jó volt hallani.
1: Csesszegi Balázs, köszönjük szépen. 20 óra 45 perctől jön az Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája találkozó a B divízióból, ahol Georgia-Ukrajna a mi csoportunkban gól nélküli döntetlen. A C ligából is van egy gól nélküli döntetlen, Lettország-Ciprus, a montenegróiak pedig 3-2-re nyertek Örményország ellen. Egy kis zene után majd megvizsgáljuk, hogy milyen ez az északír válogatott. A pontos idő 20 óra 10 perc.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 4:09 múlt, a műsorvezető Katona László, és ahogy ígértem, egy kicsit ismerkedjünk meg a magyar labdarúgó válogatott soron következő Nemzetek Ligája ellenfelével, az északír válogatottal, Laki Barbara összeállítása.
2: A magyar labdarúgó válogatott vereséggel kezdte meg szereplését a Nemzetek Ligája idei kiírásában. Marco Rossi együttese péntek este a Puskás Arénában 1-0-ra kikapott Ukrajnától, így keleti szomszédunk válogatottja elvitte a 3 pontot Budapestről. A javítás lehetőségére azonban nem kellett sokat várni. Hétfő este már Belfastban lép pályára a Marco Rossi vezette együttes, az ellen az Észak-Írország ellen, amely ugyanebben a csoportban győzelemmel kezdett. Michael O'Neill csapata idegenben 1-0-ra legyőzte Grúziát, a mérkőzést eldöntő gólt pedig a 99. percben szerezték. Az északírek számára ez több szempontból is fontos siker volt. Először nyertek idegenben mérkőzést a Nemzetek Ligájában, és egyben ez volt az első győzelmük a sorozat B divíziójában. Korábban 10 alkalommal szerepeltek a második vonalat jelentő ligában, azonban egyszer sem tudtak nyerni. Így egy forduló után Észak-Írország 3 ponttal, Magyarország pedig pont nélkül várja a hétfői, egymás elleni találkozót. Észak-Írország hosszabb kihagyás után szerepel ismét a Nemzetek Ligája B divíziójában. A 2020-2021-es kiírásban győzelem nélkül búcsúztak a másodosztályt jelentő ligától, a legutóbbi 2024-2025-ös sorozatban így már a C divízióban szerepeltek. Michael O'Neill együttese ott megnyerte a csoportját, és ezzel visszajutott a B-ligába. Vagyis az északírek számára a mostani sorozat egy fontos visszatérés. Ismét magasabb szintű ellenfelekkel találkoznak, ráadásul rögtön győzelemmel kezdték el a szereplést. A jelenlegi északír válogatott egyik legfontosabb jellemzője a fiatalítás és a generációváltás. A keret átlag életkora mindössze 24 év, és több olyan futballista is meghatározó szerepet kap, aki még nagyon fiatalnak számít nemzetközi szinten. Közülük is kiemelkedik a Charles testvérpár, akik kulcs szerepet vállaltak a Grúzia elleni győzelemben. A 21 éves Pierce Charles, az északír válogatott kapusa, Kvaratskhelia büntetőjét hárította, míg testvére Shea pedig megszerezte a győztes gólt. Pierce Charles a mérkőzés előtt arról beszélt, mennyire várják már, hogy ismét a Windsor Park közönség előtt játszhassanak, és azt is tudják, hogy nehéz mérkőzésre számíthatnak a magyar válogatott ellen.
3: Közel egy éve nem lépett pályára a válogatott Belfastban, így izgatottan várjuk a mérkőzést. Mindig nagy élmény a Windsor Park közönség előtt játszani, igyekszünk megmutatni, mit tudunk. Motivál, amikor olyan magas helyezett futballisták ellen lép pályára az ember, mint Szoboszlai Dominik. Természetesen tisztában vagyok azzal, milyen jó a rúgó technikája és hogyan lövi a szabadrugásokat, de nem csak ellene, az egész magyar válogatott ellen kihívás lesz helytállni.
2: A támadósorban szintén több fiatal, technikailag képzett futballista is szerepet kaphat. Ilyen a 21 éves Jamie Dunley, aki a Tottenham játékosa, jelenleg pedig kölcsönben futballozik a Luton Townban. Mellette pedig ott van csapattársa Callum Marshall is. Az északírek keretében ugyanakkor a rutin is jelen van. A 36 éves Josh McGinnis tagja volt annak a válogatottnak, amely 2016-ban kijutott az Európa-bajnokságra, és továbbra is fontos szerepet tölthet be a támadósorban. A csapatnak ugyanakkor egy fontos hiányzója is van, Conor Bradley személy. A Liverpool védője sérülés miatt nem állhat a szövetségi kapitány rendelkezésére. A többnyire fiatal játékosok mellett egy rendkívül tapasztalt szakember ül az északír kispadon, Michael O'Neill. O'Neill játékosként 31 alkalommal szerepelt az északír válogatottban, majd edzőként a Shamrock Roversnél dolgozott. Az ír csapattal 2 bajnoki címet nyert, 2011-ben az Európa Liga csoportköréig vezette a csapatot. A válogatott élére 2011 végén került, és néhány évvel később történelmet írt vele. O'Neill vezetésével Észak-Írország kijutott a 2016-os Európa-bajnokságra. Története során először szerepelhetett a kontinens viadalom. A franciaországi tornán ráadásul nem is csak résztvevő volt. A csoportkörből tovább jutott, és bejutott a 8-döntőbe, ahol Wales ellen búcsúzott. Közel kerültek a 2018-as világbajnoksághoz is. A selejtező csoportban Németország mögött a második helyen végeztek, a pótselejtezőben azonban Svájc bizonyult jobbnak. O'Neill 2019-ben távozott a válogatott éléről, majd 2022. decemberében visszatért, azóta pedig egy új generáció felépítésén dolgozik. László Csaba, labdarúgó edző mondta el, hogy milyen csapatot épít az északír szakember.
4: Tényleg attól függetlenül is az angol, a szigetországi futball megtestesítője is ezen az iskolán nőtt föl, és hogyha így csak azt nézem tényleg, hogy a játékosok, akik lényegében most az északír válogatottban futballoznak, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy csak championship, és ő dolgozott a championship-be lényegében, tudja azt, hogy mit várhat a játékosoktól, és mit vár tőlük. Most, hogyha azért érdekes, hogy nem külföldi edző van például ugye az északír válogatott házatáján, és pontosan ez az előnyük, hogy pontosan tudja, hogy meddig mehet el, mit várhat a saját csapatától, mert abból a szempontból, hogy nincsenek illúziói, és olyan álmokat nem kelget, amik például ezek a játékosok számára elérhetetlenek. És hogyha azt mondom, hogy igen, ez a Brydon Graham az Evertonból, hogyha most így beugrik, aki tényleg csatár, és tehetséges játékos, de az összes mint tehetséges játékos, akik most az északír válogatottban szerepelnek, és igen, a fiatalok.
2: Az északír válogatott kapitánya a Magyarország elleni mérkőzés előtt elmondta, hogy mit vár a találkozótól.
5: Nagyon jól kezdtük a sorozatot, ráadásul egy idegenbeli mérkőzésen Georgia ellen, amely egy nagyon jó csapat. Nehéz meccs volt, főleg ha hozzáveszem a hosszú utazást és a többi körülményt is. Szóval jó hetünk volt eddig, és jó állapotban várjuk az összecsapást. De roppant nehéz csata vár ránk, pontosan tudjuk, hogy a magyaroknak jó csapatuk van, akik ráadásul biztosan csalódottak az ukránok elleni vereséget követően, szóval biztos, hogy reagálni akarnak majd erre. A csoportban bármelyik csapat képes megverni bármelyiket, bár én eredetileg úgy gondoltam, hogy a négyesben Magyarország a legerősebb, de nyilván a nyitókör eredményei nyilttá tették a további küzdelmeket. Hiszem, hogy fejfájást tudunk nekik okozni, különösen hazai pályán, de az idegenbeli három pont akkor ér igazán valamit, ha ezt a magyarok ellen is meg tudjuk majd ismételni. A csapat rendkívül fiatal, szóval a tapasztaltabb nemzetek talán próbára tesznek majd minket, de a magyar csapat is sokat változott a VB-selejtezők óta, és a játékosaim nagyon motiváltak. Az elmúlt 2-3 évben igazi csapattá értünk.
2: Az északír kapitánynak ráadásul személyes kapcsolódási pontja is van a magyar válogatotthoz, hiszen korábban a Blackburn Rovers-nél együtt dolgozott Tóth Balázzsal, akiről elmondta, hogy nagyon tehetséges kapus, viszont jól ismeri a gyengeségeit is, és reméli, hogy nem lesz jó mérkőzése. Magyarország és Észak-Írország válogatottja eddig 7 alkalommal találkozott egymással. A mérleg magyar szempontból kedvező. 5 magyar győzelem, 1 döntetlen és 1 észak-ír siker. Az első találkozóra az 1988-89-es világbajnoki selejtező sorozatban került sor. 1988. októberében Budapesten 1-0-ra nyert a magyar válogatott, egy évvel később pedig Belfastban is sikerült győzni, akkor 2-1-re. 2000-ben barátságos mérkőzésen találkoztak a felek, Észak-Írországban ismét magyar siker született. 8 évvel később újabb felkészülési mérkőzés következett Belfastban, ahol a magyar válogatott 2-0-ra nyert. A következő két találkozó már tétmeccs volt, a 2016-os Európa-bajnoki selejtező sorozat. Budapesten Észak-Írország 2-1-re nyert, hiába vezetett a magyar csapat, az északírek a hajrában fordítani tudtak. Egy évvel később Belfastban 1-1 lett a végeredmény. Legutóbb 2022. márciusában találkoztak a felek, szintén Belfastban. Akkor a magyar válogatott Sallai Roland góljával 1-0-ra nyert. Ma este pedig ismét Belfastban találkozik a két válogatott. Szintén László Csabát kérdeztem arról, hogy mire számíthatunk a mai mérkőzésen.
4: Nem lesz egy könnyű mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy labdabirtoklásba, támadásépítésbe nekünk tényleg oda kell figyelni. Ne adjunk lehetőséget. Ami az erősségük, azok általában a pontrugások. Úgy általában egy championship csapatnál is, meg egy League One csapatnál is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a pontrugásokra. Különösképpen az északíreknél már a bedobásokra is, nem azért, mert van külön bedobásért felelős edző ezeknél a csapatoknál, de ugye amikor bejuttassuk, a lényeg az, hogy juttassuk el a labdát az ellenfél 16-osára, és ott a másik labda lepattanó, és bármi megtörténik, a visszagurított labdák, a beadott labdák, a levegőbe megnyert párbajok, erre alapozzák és erre építik a játékokat, és ugye azok az átmenetek, hogy ők nem arra törekednek, hogy dominálják a középpályát, hanem minél hamarabb eljussanak az ellenfél kapujához.
2: Ugye az előző mérkőzésükön Grúzia ellen játszottak, akiktől nem kaptak gólt, illetve Paracskéli a 11-esét is kivétte az északír kapus. Hol lehet a magyar támadósornak feltörni majd ezt az északír védelmet?
4: Ha a labdát a földön tartjuk és megpróbálunk kombinatívan egy-egy ellen megnyerni az úgynevezett a labdával a párharcot, vagyis labdával kimozdítani ezt a csapatot a megszokott biztonságos védekezésből. De hogyha a levegőbe például, én azt mondom, hogy nagyon nehéz lesz őket megverni, hosszú labdákkal játszani, operálni, az is nagyon nehéz lesz, és fizikálisan mindenféleképp föl fogják tudni venni a versenyt.

0: kulcspontok.
1: Azért az északír válogatott mégiscsak egy mentális előnyből várhatja, itt lélektani előnyből ezt a mérkőzést, hiszen ők ugye megnyerték az utolsó percekben a Grúzia elleni mérkőzést, Magyarország viszont veszített Ukrajna ellen. Ha mégis egy dolgot ki kéne emelni, ami akár a magyar válogatott javára fordíthatja ezt a mérkőzést, és eldöntheti a mérkőzést, akkor mi lenne az?
0: A középpályán uralni a játékot, és türelmes lenni a játéképítésbe. Azt nagyon helyesen hallottuk most tőled, hogy igen, amit elmondtam, én negatívan a magyar válogatottról ezt a mentális fáradtságot, és pontosan, ha átfordítom, akkor az ukrán mérkőzés után, akkor az északírek ez megint pozitívan hat, mert ők megnyerték és idegenben nyerték, meg soha nem lehet azt mondani, hogy egy olyan északír válogatottal találkozol, akit félváró kell venni, hanem amit az előbb is elmondtam, igenis nagyon-nagyon oda kell figyelni. Nekünk ez nemzetek ligájában, nekünk a magyar válogatottnak ez egy kulcsfontosságú mérkőzés. Vele sem merek gondolni, hogy két vereséggel vagy esetleg csak egy ponttal kezdeni ezt a sorozatot, és utána még van két mérkőzés. Biztos vagyok benne, hogy erre a szövetségkapitány fel fogja készíteni a játékosokat, de még egyszer mondom, a játékosok is ugyanezt kell érezzék, és a játékosok is ugyanegy kell a mérkőzésbe belemenjenek, hogy a legfontosabb, nem kapunk gólt, rugunk egy gólt, és megnyerjük ezt a mérkőzést.
1: A magyar válogatott számára a cél tehát egyértelmű. Az ukránok elleni vereség után minél gyorsabban javítani és pontot szerezni. Az északírek pedig folytatni szeretnék a jó rajtot. Hogy melyik válogatott sikerével folytatódik a két csapat párharca, az ma este kiderül. A találkozót élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió 20 óra 45 perctől.
2: Laki Barbara összeállítását hallották. A Georgia-Ukrajna mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, majd 20 óra 45 perctől a B-divízióban Románia-Bosznia-Hercegovina és Svédország-Lengyelország mérkőzés rendeznek, az A-jelű divízióban pedig Belgium-Franciaország, Törökország-Olaszország összecsapást. A Jégkorong Erste Ligában a harmadik harmad 13. percében FEHA 19 BEA 2-4, míg a kézilabda bajnokságban a férfiaknál a Szeged magabiztos 9 gólos győzelmet aratott a Gyöngyös ellen, 36-27-re diadalmaskodott a tiszaparti együttes. A pontos idő 20 óra 28 perc, hamarosan jönnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Belfastban lép pályára labdarúgó válogatottunk, idézést kapott az ügyészségtől Hankó Balázs, továbbra is kellemes őszi időre számíthatunk. Pécz Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
3: Sporthírek.
4: A magyar labdarúgó válogatott második csoportmérkőzésén Észak-Írországban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójában. Marco Rossi szövetségi kapitány két helyen változtatott a pénteki ukránok elleni kezdőhöz képest. A középpályán Vitális Milán helyett Szűcs Tamás, a támadósorban Regics Damir helyén Jurek Gábor kap lehetőséget. A 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is követhetik az eseményeket. A csoport másik mérkőzésén Tbilisiben Georgia-Ukrajna 0-0. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal

0: fordul a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez, azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, melyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél a második helyen végzett, 10 kilométeren a horvátországi Razanácban. Egy mérkőzést rendeztek hétfőn a férfi kézilabda NB1-ben. A Szeged hazai pályán 36-27-re legyőzte a Gyöngyös csapatát. A Gyöngyös kezdte jobban a találkozót, ám a szünetben már 4 találat volt a tiszapartiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. Ebből Mikler Roland 10 védéssel vette ki a részét, Sebastian Frimmel pedig mind a 12 lövését gólra váltva lett a mezőny legeredményesebbje. Ezüstérmet nyert Böhm Csaba az öttusázók katonai világbajnokságán Caldas da Rainha-ban, Portugáliában. A 2024-ben világbajnok, olimpiai 13. helyezett magyar versenyző mindössze 2 másodperccel maradt el a győztes ukrán Oleh Rybaktól. A nőknél Eszes Noémi volt a legjobb magyar, aki negyedikként végzett, és ugyancsak negyedik lett vegyesváltóban az Eszes-Böhm páros.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: A parlament felfüggesztette Hankó Balázs volt kulturális miniszter mentelmi jogát, amit az NKA ügy miatt kért ki az ügyészség. A Fidesz képviselője szerint minden döntése megfelelt a jogszabályoknak, és röviddel ezelőttig a parlamentben várta az esetleges rendőri intézkedést. Néhány perce elhagyta az országházat, miután idézést kapott az ügyészségtől. A Fidesz frakció vezetője korábban azt mondta, jogi, politikai és anyagi elégtételt vesznek mindazokon, akik ehhez a politikai eljáráshoz asszisztálnak. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, politikai hajtóvadászatról, koncepciós eljárásról beszélt. Új jelöltet javasolt legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg a jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő leszögezte, pártokkal továbbra sem fog egyeztetni az ügyben. A Tisza már korábban jelezte, hogy nem támogatja Szatmári Zoltánt. A Fidesz és a KDNP képviselői pedig nem vettek részt a titkos szavazáson. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Egy férfi Porsche-jével 312 km/h sebességgel repesztett az autópályán a svájci határ közelében, ahol 130 km/h sebességkorlátozás van érvényben. A gyorshajtó jogosítványát bevonták, kocsiját pedig elvontatták. A férfi 3 hónap börtönt és csaknem 1,5 millió forintnyi pénzbírságot kaphat.
1: Közlekedés.
0: A 7-es főúton az Érd és Tárnok közti szakaszon egy teherautó rakománya az útra esett, amibe egy személygépjármű belehajtott. A forgalom félpályán halad. A 22-es főúton, Karantságon egy személyautó elütött egy kerékpárost. A forgalom félpályás útlezárás mellett irányonként váltakozva halad. Vezessenek óvatosan!
1: Időjárás.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A műsorvezető Katona László. Hamarosan kezdődik az Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés a B-divízió 2-es csoportjából. A stúdióban a vendég pedig a szakértő a mai mérkőzésen, Bene Ferenc. Szervusz, szia! Mit vársz a találkozótól?
2: Tiszteletek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Szervusztok! Hát az az igazság, hogy a magyar válogatott szempontjából azért, mert az Ukrajna elleni találkozónk hát vereséggel zárult, fokozott jelentőségűvé lépett elő ez a találkozó. Véleményem szerint, amennyiben ne adja a jó Isten, vereséget szenvedne a válogatottunk, úgy minden reményünk elszállna a csoport elsőségre, és onnantól kezdve azért keserves 4 mérkőzés várna ránk. Reméljük nem így lesz, mégpedig azért is reméljük, mert úgy vélem, hogy mind a klubok szempontjából, tehát azért valljuk meg őszintén, az Észak-Ír válogatott játékosok többsége angol másodosztályú klubokban játszik, tehát Championship-be, és ez nagymértékben meghatározza a játék stílusukat is. Véleményem szerint a magyar válogatott a minőséget tekintve, tehát hogyha földön tartjuk a labdát, és nem mindenki Szoboszlaitól várja csodát, hanem olyan eddig kiegészítő szerepben lévő játékosok is főszereplővé tudnak előrelépni, és tényleg földön tartva a labdát, a saját stílusunkat rá tudjuk erőtetni az ellenfélre, akkor úgy vélem, hogy a magyar válogatott jobb játékosokból áll, és jobb csapatból. Az más kérdés, hogy amennyiben viszont az északi stílusnak nem találjuk meg az ellenszerét, gyakorlatilag a labdás folyamatos megtámadását, a beadások, rögzített játékhelyzetek megelőzését, elkerülését, hanem engedjük ezt a fajta direkt játékstílust, amit őket jellemzi, engedjük, és minél többször a 16-osunkon belül lesz légipárharc, akkor egy nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk.
1: No de mit vár a szövetségi kapitány Marco Rossi? Őt Péter Ágoston kérdezte.
3: Nagyon kevés idő telt el a legutóbbi mérkőzés után, de sikerült magunk mögött hagyni és erre összpontosítani? Igen. Hogyne, felkészültünk erre a mérkőzésre. Ma este játszunk, készen kell állnunk a ma estére. Két változást látunk a kezdőben. Jurek rögtön pályára lép, és Szűcs is kezdeni fog elől. Milyen elgondolás van-e változtatások mögött? Mindketten jól álltak be a legutóbbi mérkőzésen, meg ugye az is egy megoldandó helyzet, hogy Regic a sérülése miatt kiesett jobb szélről, úgyhogy ez egy magától értetődő csere. Ami pedig Szűcsöt illeti, úgy döntöttünk, hogy egy kicsit támadóbb szellemű játékossal kezdünk, ezért is számítunk rá kezdettől fogva. Persze számítok Vitálisra is, egészen biztos középpályán. A mérkőzés során Alexra is. Sajnos nincs elég játékperc a lábában, nincs meccs ritmusa, de hát a második fél időben persze az egyik legfontosabb játékos számunkra. Hogyan lehetünk hatékonyak, és mire számít az északír játékosok részéről, milyen játékstílusra? Hát nem olvashatok az ellenfél fejében, de minthogy itthon játszanak, attól tartok, hogy még agresszívabbak, még brusztolósabbak lesznek, mint idegenben. Egy szervezett csapatról van szó, minőségi csapat, stabil csapat, fizikális csapat. Tehát nehéz a gyenge pontjaira rátapintani, őszintén szólva, de játszani akarunk, párharcokat vállalni, egy az egyeket megnyerni, és de hát egy dolog az, amit az ember akar, és a másik az, ami a pályán majd lehetővé tesz, meg hát az ellenfél is a pályán lesz. Ez a szándékunk.
1: Marco Rossit hallották, az agressziót kiemelte a miszter, de mit gondol erről Bene Ferenc?
2: Minden szavával egyetértek Marco Rossinak. Egyrészt a változtatások abszolút mértékben logikusak, részben kényszerűek. Arról nem is beszélve, hogy azért ez a 4-3-3-as játékrendszer, amit alkalmaz, és három inkább védekező típusú középpályással való játék, Szoboszlai teljesen szabad szerepkörben, ez azért az Ukrajna elleni első fél időben viszonylagosan működött, tehát azért a három gólhelyzet kialakítását és a kiegyenlített játékot úgy gondolom az jellemezte. Amennyiben ott mi lőjük az első gólt, lehet egész máshogy alakul, tehát ez egy végül is egy pozitív élmény az első fél játék, ehhez nyúlt vissza Marco Rossi, ehhez képest, ha bármi gond van, tud előre is cserélni, meg esetleg védekezőbbé is tudja tenni a válogatottat.
1: Bekerült a kezdőbe Szűcs Tamás, ő is elmondta a véleményét.
4: Itt az újabb lehetőség az első pontok megszerzésére. Ti milyen célkitűzésekkel érkeztetek Belfastba?
5: Mindenféleképpen győzni szeretnénk. Nyilván ez adódik az előző meccsből is, hogy nem sikerült pontot szereznünk, de ha sikerült volna, akkor is úgy jöttünk volna ide, hogy nyerni akarunk, úgyhogy ezért mindent meg fogunk tenni.
4: Ukrajna ellen néhány percet kaptál, ma viszont kezdeni fogsz. Egészen más így a hangolódás válogatott felszerelésben?
5: Nyilván egy picit más azért, de hogyha 6 percet kapok, akkor is ugyanúgy próbálom segíteni a csapatot, ha 90-et ugyanúgy, úgyhogy remélem, hogy győzelemre tudom segíteni a csapatot ma.
4: Segítetted már ezt a csapatot korábban, Kazasztán ellen 2 gólpasszt is jegyeztél. Ma hol lehet folyosókat, réseket találni taktikailag, mire számítasz?
5: Ez egy picit más meccs lesz, mint a Kazasztán elleni, ugye azért számítunk rá, hogy fizikális játékosok lesznek, hosszú labdákkal fognak operálni, úgyhogy remélem meg fogjuk tudni találni a sorok között a helyeket, és játszani a saját játékunkat.
1: Szűcs Tamást hallották, egy kérdésben a Ferenc felé ki fog gólt lőni, de ezt már pénteken is elsütöttük.
2: Igen, hát ez az egész ország ezt kérdezi, tehát erre nem én fogom választ megadni a mérkőzés, viszont Szűcs Tamással egyetértek, remélem, hogy mi fogjuk a saját játékunkat játszani, és mi tudjuk hát úgymond ledominálni az ellenfelet, még ha ez elég csúnya szó is, remélem a mi játékunk fog jobban érvényesülni, és nem hagyjuk, hogy az északírek direkt ívelgetős futballja legyen a játékképe.
1: Egy gólos meccs?
2: Nem várok sok gólos mérkőzést, remélem, amennyiben egy gólos mérkőzés lesz, akkor azt mi szerezzük, de 3 gólnál több szerintem biztos, hogy nem lesz. Vagyis nagyon meglepődnék, ha így lenne.
1: Kapcsolunk Belfastba, a mérkőzés kommentátora Csesszegi Balázs.
6: Szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit innen a Windsor Parkból. Igen, hát egy gólos mérkőzést várnak itt sokan, vagy akár gól nélküli mérkőzést is. Az északír kollégákait különösen szomorkodtunk, hogy az utóbbi időben egyik csapat sem szórja a gólokat. Ők is azt mondták, hogy pontosabban ők azt mondták, hogy náluk nincsenek igazán csatár egyéniségek, 18-19 éves játékosokkal próbálkoznak, ha arról van szó, de ők még azért nem érett futballisták, és nem különösebben gólveszélyesek, legalábbis az elmúlt válogatott találkozókon. De azt azért tudni kell, hogy az elmúlt 9 mérkőzésen itt a Windsor Parkban nagyon jól szerepelt az északír válogatott. 7-et megnyert egy döntetlen, illetve egy németektől elszenvedett vereség mellett. Így aztán nagyon nehéz dolga lesz a magyar válogatottnak, még akkor is, ha 800 magyar szurkoló itt van Belfastban a Windsor Parkban, ahol teltház van, és a 800 magyar szurkoló között vonult ide a Windsor Parkba kollégánk Marosvéti Ervin is, aki családlátogatásra érkezett Írországba, és nem hagyta ki a lehetőséget, hogy egy 3 órás röpke autóúttal eljöjjön ide hozzánk, és szurkoljon a magyar válogatottnak. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, az biztos, és ugye ez már a beszélgetésekből is kiderült, hogy a magyar válogatottban 2 változás van, méghozzá Regics helyett Jurek, Vitális helyett Szűcs Tamás, de van egy nagyon fontos változás az íreknél, hiszen az egyik legjobb játékosok, a Sunderlandi Daniel Ballard megsérült, és így ő nincs a csapatban, helyette McConville került a kezdőbe. Elkezdték a mérkőzést az északírek, és már is rögtön a jobb oldalon próbálják előre rúgni a labdát, Kerkez visszafejeli, jön egy bedobás az északír válogatott javára, Trey Hume kezében a labda, ő fogja majd megkeresni azt a játékost, akinek odadobja a labdát. Érkezik a csapatkapitány, a gólszerző Shee Charles, de végül is nem neki dobja vissza, nem Etchisonnak, és Shee Charles testvére a másik, mondjuk így, hogy georgiai hős, Pierce Charles, aki megfogta Kvaratskhelia 11-esét, kisétál egészen a saját térfelük közepéig, és ott megtámadja őt Lukács, aztán leteszi Etchisonnak, Etchison pedig átgurítja a túloldalra Brownnak. Brown a bal oldalon most felívelt labda, méghozzá Dunley felé, ki tudja azt fejelni végül Orbán, és megnyújtotta a labdát egészen Brownig, Schäfer vagy Orbán visszafejeli a felrugott labdát, majd az ő általa megcsúsztatott Schäferhez kerül, most már azért talán meg tudjuk szerezni, és Schäfer elindul a jobb oldalon, de pontatlan a labdája, de visszakapjuk, vagy visszaszerezzük ráadásul azt a labdát, viszont az írek a középpályán megint csatát nyertek, úgyhogy Acheson passzolja át McConville-nak, és megint Brown. A bal oldalon fejlődne fel az ír támadás Devon révén, de már megint érkezik Orbán, de megint pontatlan az előre rúgott labda. Csongvai az, aki most azért meg tudta játszani Lukácsot, de a középpályán megint majdnem elvesztettük a labdát. Nem sajnos, nem majdnem, hanem elvesztettük. Úgyhogy megint hátulról kezdhetnek el építkezni McConville révén. Az északírek most a jobb oldalt választják, de szerencsére Sícsász labdája pontatlan, lekapcsolja azt Csinger és hátra teszi Tóth Balázsnak. Tóth Balázsnak egyébként tavaly a Blackburn együttesénél pont az északír szövetségi kapitány Michael O'Neill volt az edzője, és azt mondta, hogy nagyon jó srác Balázs, nagyon jól ismeri, de tudja a gyengeségeit is, erre is készülnek, de hát nagyon jó csapatnak tartja a magyart, és most a jobb oldalon indulhattunk volna, de megint pontatlan volt sajnos a passz Jurek felé, aztán egy szabálytalanság a pálya közepén Szűcs Tamástól. Jurek egy kicsit el is pöckölje a labdát, jöhet egy szabadrugás, Galbraith el is végezte, Brown megint Galbraith kapja vissza a labdát. Egyelőre az északírek a saját térfelükön passzolgatnak, teljes zöld szerelésben az északírek, teljes fehérben pedig a magyarok. Kihúzódik a bal oldalra Brown, és ő az, aki hosszan megrúgja a labdát, és sajnos el is jut az északír támadókhoz, egészen pontosan Kellyhez, illetve Dunleyhoz, de végül Szoboszlai jön, megszerzi, Csongvai pedig már elindulhatna akár a bal oldalon, a cselébe azonban belelép a Georgia ellen gólszerző Sícsász, így magyar bedobása a bal oldalról, Szoboszlai dobja oda a labdát Kerkeznek, ő fogja majd elvégezni a bedobást. Érkezik Schäfer kérni a labdát, Csongvai kérni a labdát, egyelőre Kerkez kezében ott a labda, még nem számol a játékvezető, végül visszajött Szoboszlai, és ő az, aki kiemeli bal oldalról a labdát, és már elindulhat a jobb oldalon a magyar támadás Bolla révén. Inkább hátrafelé Csongvai, Orbán, mindkét csapat stabil védekezésre szeretne építeni, ezt mondta a magyar kapitánya tegnapi sajtótájékoztatón, és hát ő sem számít sok gólos meccsre. Kerkez elindul, végül is Kelly mellett, de sajnos belevezeti a labdát Trey Hume-ba, ráadásul úgy szerel Hume, hogy egyrészt ott maradt Kerkez a földön, másrészt visszapattant a magyar játékosra a labda, így aztán északír bedobás jöhet majd. Kerkez pedig felimádkozza és felsegíti a földről Szoboszlai Dominik. A bedobás pedig majd, ha a második labdát kirúgta Kelly, akkor elvégezheti Hume. Hume kezében a labda, és még mindig nem számol a játékvezető. Megdobja Kelly felé a labdát, mögötte ott van Kerkez, elfejeli, de középre, de szerencsére Dunleyval érkezik Schäfer, aki elfejelte a labdát, de ütközött Csongvaival is, aki ott maradt a földön, de most felkelt, és bicegve elindul előre a Szenetien középpályása is, de már megint az északíreknél a labda hátul, Brown, és ez egy rossz passz volt, amit Csongvai szed össze az írtérfélen. A jobb oldalon fejlődött fel a magyar támadás Bolla, Schäfer passzolgat Bolla hátra egészen Orbánig, aki átforgatja a labdát Csingernek. Csinger még a saját térfélen a magyaroknál a labda. Orbán megint a jobb oldalra. Bolla, Schäfer kéri el tőle, megint Orbánt választja. Mutatja Bollának Orbán, hogy induljon el, induljon be a védelem mögé, de inkább átforgatja megint bal oldalra. Csinger visszalép a labdáért, Kerkez akár el is indíthatná a bemozduló Lukácsot, de megint inkább hátrafelé. Csinger, Orbán, megpróbálnak feljönni a magyar védőkre az északír támadók, például Isaac Price. Egészen Tóth Balázsig kerül hátra a labda, de nem rúgja el Tóth, hanem Csingert választja. Kerkez visszakapja tőle Csinger, aztán Csinger jól is csúszott oda, szerencsére el tudta még rúgni az északír támadó előre a labdát, így aztán át tudjuk valahogy gyötörni a jobb oldalra. Megint elindulna ott a labdával Schäfer. Visszakapja Jurektől, aztán megint Jurek. Orbán beindul a védők mögé egy magyar játékos, ott elvéti, elvétette a baloldali védőjük az északíreknek, de sajnos nem reagáltunk időben, vagy nem indult el igazán jó ütemben Bolla Bendegúz, úgyhogy hátra kerül labda Charles kapushoz. Ő rúgta előre, megint egy nagyon kemény ütközés, sőt kettő. Először Orbán az, aki leütközte Dánlét, majd Shee Charles hátulról szűcsöt döntötte fel, és az utóbbit fújta le a játékvezető. Róla még nem beszéltem, de Burgos játékvezető, aki Spanyolországból érkezett az északíreknek, két mérkőzést is fújt már a magyar válogatottal, még nem találkozott a pályán. A Ferencvárosnak viszont a különböző nemzetközi sorozatokban négyszer is sípolt már. Kerkez, Csinger, Tóth Balázs nagyon szépen forgatja ki a letámadó északíri játékosok közül a labdát. Schäfer majd egy hosszan megnyújtott labda, de nem tudjuk átvenni, nem tudja Jurák átvenni a labdát Orbántól, de Sícsász eladja. Aztán eladja Schäfer is, hiszen nem figyelt oda Jurek. Most viszont Jurek a jobb oldalon megindulhat. A 16-os csücskénél, 16-oson belül rosszul teszi vissza a labdát, de akár Szűcs még a 16-ostán megszerezheti. El tudják azonban rúgni az érek, az északírek egészen pontosan a letámadó Szűcs Tamás előre a labdát. Úgyhogy eltelt most már 8 perc is a mérkőzésből. Nincsen gól a találkozón, de mit látott eddig Bene Ferenc?
2: Egyelőre azt látom, hogy a magyar válogatott az ukránok elleni mérkőzéshez képest talán nagyobb nyomást helyez a labdás játékosokra, tehát a védekezés sokkal kezdeményezőbb, mint a hazai mérkőzésünkön volt. Ez nagyon fontos is lesz, hiszen meg kell akadályozni a hosszú, ívelgetős, stílusra épülő északi reakciókat, és ezt a fajta direkt játékot így lehet valahogy megállítani. Az viszont hát egyelőre sajnálatos, hogy így a 9. perc elején igazából magyar támadásról még nem beszélhetünk, nincs meg egyelőre a kapcsolat a középpások és a támadók között megfelelően.
6: Köszönöm szépen, és egyelőre erről nyugodtan lehetett beszélni, hiszen hátuladogat a magyar válogatott. Most megindulna Csongvai, de pontatlan volt Kerkez labdája, és Shee Charles az, aki megszerezte, és a jobb oldalon bontakoznak ki az északír támadás, de szerencsére visszakergetjük őket a saját térfelükre. Etchison egyébként az egyik legfiatalabb játékos most az északíreknél a kezdőcsapatban, meg Conwell kapja tőle a labdát, Etchison kérné vissza, és vissza is kapja. Egyelőre az északír térfél közepén passzolgatnak a hazaiak. Rendszeresen kilép akár a saját térfejének közepéig a kapuból a kapus Pierce Charles, és bizony sokszor tőle indul az ellenfél támadása. Most azonban pont az ír térfélen tudunk labdát szerezni Lukács révén, aztán Szoboszlai megjátsza Szűcsöt, és megint hátulról építkezünk, mert hogy hátra tette Szűcs a labdát Orbánnak, megint a baloldal, Kerkez az aktív elsősorban, aztán Csongvai vissza egészen Csingerig, Csinger átforgatja, Orbán visszalép a labdáért, ott megint egy magyar játékos, még hozzá Jurek, aztán megint Orbán. Lassan-lassan megint teljesen beszorulunk, vagy visszaszorulunk a magyar 16-osig, megpróbáljuk kicsalogatni az északíreket, de hát ők azért a védekezés nagymesterei, alig-alig kapnak gólt, igaz, hogy nagyon keveset is rúgnak, úgyhogy nem véletlen, hogy a szakértők, itt az északír kollégák és mindenki nagyon-nagyon kevés gólos meccset vár ma is, és hát egyelőre az eltelt 10 percben azt láthatjuk, hogy egyik csapat sem tudta veszélyeztetni a másik kapuját. Egészen Tóth Balázsig kerül hátra a labda, Csinger kifordul, aztán gyönyörűen megoldja és lepasszolja a hátralépő Csongvainak a labdát, Kerkez, de nem tudunk a saját 16-osunk előtt kiszabadulni. Most aztán Kerkez eladja, mert hosszú volt a labdája, ott egy lövés és egy jó blokk, de visszapattalhat még az északírekhez, ott a baj, és megint ezúttal egy Csinger blokk volt. Először Galbraith lövésénél, majd Price lövésénél jött a magyar blokk, egy eladott labda, Kerkez eladott labdája után két lövés is veszélyeztethette volna Tóth Balázs kapuját, de jött két remek blokk, így aztán végül a kapuig sem jutottak el. McConville, Brown, három középső védő adogat most az északíreknél, aztán visszalép a labdáért Shee Charles, egy kicsit hosszan veszi el, de így is nála marad. Hume, Charles a magyar térfél közepén, de inkább vissza a biztosat választva McConville-ig. Brown, McConville, Brown, Etchison, Hume is visszalép, a jobb oldalon előre rúgja a labdát, egy versenyfutás bontakozhatnak ide, hosszú volt ez a labda, okosan belépett Orbán Donley elé, Donley pedig nem erőltette a versenyfutást, mert tudta, hogyha le is győzné versenyfutásban Orbánt, akkor sem érte volna el a labdát. Úgyhogy a 12. percben járunk, és kirúgással jön a magyar válogatott, amelyet majd Tóth Balázs fog elvégezni, és most a játékvezető viszont elkezdte a számolást, de nem kellett sokat számolnia, hiszen már előre is rúgtuk a labdát, és a visszafejelt labdát meg tudja szerezni Schäfer, sőt, le is fordul az emberéről, már a 16-osnál, 16-os környékén, Eccsel visszafelé belebonyolódik, de még Szűcs Tamás meg tudta játszani, de Szűcs is csak hátrafelé, Kerkez felé tudta passzolni a labdát, mert hogy a játékvezető kicsit belelépett a passzsávba. Csinger, az összes magyar mezőnyjátékos most az Északír térfélen. Megint Kerkez kapja a labdát, egyedül van a bal oldalon, vissza Csongvainak. Csongvai most az utolsó ember, mutatja neki Csinger, hogy inkább tegye hátra Tóth Balázsnak, aki szintén kint van a 16-oson kívül, jó 22 méterre a magyar kaputól. Orbán, Schäfer megint gyönyörűen fordulna le az északír játékosról, méghozzá Galbraith-ről, aki jó nagyot rúg bele Schäferbe, aki ezúttal úszósapka nélkül, természetesen a pályán, így aztán magyar szabadrúgás a magyar térfél közepéről. Az biztos, hogy fizikális csapat, és nagyon kemény csapat, agresszív csapat az északír. Egy-egy ütközéstől, tüskétől nem ijednek meg, hogy oda tegyenek. Most Szoboszlai az, aki visszalépett a labdáért, és mutatja Csingernek, hogy induljon el a baloldal felé, és válassza Kerkezt is akár. Csinger nézi a hosszú passz lehetőségét, de inkább visszalép a teljesen hátrahúzódó Szoboszlaihoz. Megint kikerül Bollához a labda, Bolla is csak hátrafelé tudja azt megjátszani Orbánnak. Egészen vissza Tóth Balázshoz, aztán Orbán, Dunley nagyon megtámadta ott Tóth Balázs, de végül Orbán úgy oldja meg, hogy rárugja a labdát, méghozzá Isaac Price-ra, magyar bedobás, de a magyar 16-ossal egy magasságban. De egyelőre azért nem azt mondom, hogy nagyon az írek akarata érvényesül, de megint eladjuk a labdát. Hume, 22 méter, egy távoli lövés mellé, vetődött ugyan Tóth Balázs, de az utolsó pillanatban még a kezét is visszahúzta. Viszont most már azért ez a harmadik lövés, bár egyik sem talált kaput, két blokk egy mellé az északírektől, tehát ők azok, akik talán előbb ébrednek az álmukból. Egy kicsit meglepő, hogy rá pillantva a statisztikára, hogy 63%-ban a magyar csapatnál van egyébként a mérkőzésen eddig a labda, de hát mondom, a lövések meg az északírektől jöttek, és mindig egy eladott labdából. Erre nagyon kell figyelni, mert ha ezek a hibák jönnek, akkor bizony bajba is kerülhetünk, és az ukránok ellen is ugye azért nagyon komoly hibából, vagy hibákból kaptuk a gólt. Orbán, Bolla. Megint eladjuk a labdát a saját térfélen, úgyhogy Price az, aki befelé cselesz, 25 méterre a kaputól, 20 méterre. Szerencsére elakad a labdában, aztán visszateszi Shea Charles-nak, megtapsolja őket a Windsor Park közönsége, Hume. Megint a jobb oldalon. Csinger hiába teszi fel a kezét, az a helyzet, hogy Kelly nem volt lesen, viszont leszereli őt egy darabig Csinger, aztán Sheep Charles-szal Szoboszlai kerül versenyhelyzetbe, és a partjelző, vagy az asszisztens azt mutatja, hogy Szoboszlai nem szabálytalankodott Charles-szal szemben, aki viszont ráfeküdt a labdára, így aztán magyar szabadrugásra folytatódik majd a játék. Csingernek mutatják meg egészen pontosan, hogy holnan kell ezt a szabadrugást elvégezni. Jön Tóth Balázs, és ő lesz az, aki majd felrúgja a labdát. A 16. percben járunk. Egyelőre nincs gól a találkozón. Ugye a csoport másik mérkőzésen Georgia, Ukrajna 0-0, így aztán a georgiaiak 1, az ukránok 4 ponttal állnak két forduló után. Most viszont mi szerzünk labdát, de visszatámadnak egyből, és így is megszerezzük. Schäfer, a nyakán ott van Charles. Schäfer szerintem hátlövés előtt talán lehet, hogy felszedték a lábát, de Schäfer nem reklamál, úgyhogy így jöhettek az északírek. Schäfer pedig kap egy sárga lapot? Nem, Schäfer kap sárga lapot valakinek. Fel akarja mutatni, mert hogy még ott valamikor a támadás elején szabálytalankodott az északír játékos, ha jól láttam, talán Galbraith volt, az így van, Galbraith volt az, aki sárga lapot kapott, és folytatódik bedobással a játék. Megint Pierce Charles lép ki a kapuból, majd hosszan-hosszan megint előre rúgja a labdát, de el tudja fejelni azt Bolla a rátámadó, felhúzódó Devaney elől. Elő pedig Lukács léphet neki, de visszarántotta a védőjét, meg Conwilt, így aztán hiába került a labda a magyar támadóhoz. Északír szabadrugással folytatódik a játék. Charles McConville. Eddig a két válogatott 7-szer találkozott egymással, és egyszer kapott ki a magyar válogatott, az sem itt, hanem Budapesten. Sajnos most a bal oldalról, jobb oldalról jöhetett egy beadás, de már lesen volt Kelly, és a beadás után jelezte is ezt az asszisztens, úgyhogy magyar szabadrugással folytatódik a játék. Szóval még Pintér Attila érájában 2-1-re kaptunk ki Budapesten, méghozzá a Groupama Arénában az északírektől. Egy döntetlen, a többi mérkőzést a magyar válogatott nyerte. Legutóbb itt Belfastban 2022-ben 1-0-ra nyert a magyar válogatott, méghozzá Sallai Roland góljával. Akkor már Marco Rossi volt a kapitány, egy barátságos mérkőzésről volt szó. Burgos játékvezető pedig megint elkezdett számolni, nem? Csak feltette a kezét jelezve, hogy bizony-bizony egy közvetett szabadrugásról van szó. Tóth Balázs az, aki felíveli a labdát, de hát ez egy nagyon pontatlan, sem Jureknek nem volt jó, sem jó a Jurekre figyelő Justin Devaneynek, aztán Devaney hátadobja a labdát Brownnak, feláll a Windsor Park közönsége, és tapsal is énekkel biztatják a csapatukat. Remek egyébként a hangulat, az éneklés az egész mérkőzésre jellemző, közben Price, aztán McConville az, aki megint hosszan megnyújtja, Kerkez elől el tudja csúsztatni a labdát Hume, de simán hazateszi a labdát Csinger Tótnak, Tóth pedig feliveli méghozzá Jurek felé, de Jurek elől megint el tudja Devaney fejelni a labdát, úgyhogy megint építkezhetnek hátulról akár az északírek, de persze nyilván lehet, hogy fel fogják rugni. Megint a jobb oldal, Hume középre érkezik a labda, ott elesik Orbán előtt, ha jól láttam, talán Kelly volt az, és mutatja, hogy szerinte vele szabálytalankodtak, maradt az északíreknél a labda, aztán minden vissza, hiszen már lesen volt középen az északír játékos, aki jó nagyot esett, így aztán magyar szabadrugással folytatódik a játék, bár azért kiírja egyébként a VAR, hogy potenciális 11-et, egy lehetséges 11-est büntetőt vizsgálnak, de véget ért a vizsgálat, legalábbis a mi monitorunk szerint, és mehet a kirúgás les miatt. 20. percben járunk, továbbra sincs gól, és hát Bene Ferencet kérdezem, azért ezek a hibák, amit a három ír lövés előtt elkövettünk, nem nagyon fognak beleférni ezen a mérkőzésen sem.
2: Ez kétségtelen volt, szélsővédő pozíciónkból, hát úgymond vakon, laposan befelé passzolt két labda, amiből volt átlövés helyzete az északíreknek. Igazából komoly gólhelyzetük nincsen, tehát szervezett a magyar védekezés, de egyelőre csak magyar védekezésről beszélünk. Schäfer középpályás rágyorsításai kifejezetten tetszenek, ez a fajta mentalitás kell, hogy valami váratlan húzás legyen, de egyelőre továbbra sincs meg a kapcsolat a középpályások és a támadók között. Lukácsnak volt egy megindulása, amiből szabálytalanul szerzett előnyt, de különösebb veszélyt nem jelentünk a kapura.
6: Na most meg Jureknek volt egy lövése, amit blokkolni tudtak 16 méterről, és Szoboszlai megy ki a bal oldalra elvégezni a magyar válogatott szögletét. Hát Szoboszlai úgy tűnik, hogy nem népszerű itt a Windsor Parkban. De hát miért is lenne, hiszen nem az északír, hanem a magyar válogatott csapatkapitánya a liverpooli középpályás. Hát ha szögletből meg tudjuk lepni őket, bár azt azért tudni kell, hogy remekül fejelnek az északír játékosok. Burgos játékvezető rendezkedik ott középe, hiszen nagyon sokan betömörültek oda a kapus elé, az ötösön belülre a magyar és északír játékosok között. Szoboszlai szöget a rövidre, tovább csúsztatjuk a túloldalon, érkezik Bolla középre tenni, levágódik és kirúgják, de csak Szűcs Tamásig. Szűcs leveszi azt, letámadják és elgázolja az északír játékos Szűcs Tamást a kezdőkörben. Megint Galbraith volt az, neki azért figyelni kell erre, hiszen már van egy sárga lapja a mérkőzésen, És hát egy újabb sárgalap nem jönne jól az északír csapat számára. Egyébként az északír kezdőből Devenynek és Brownnak van sárgája az első mérkőzésből, a magyar válogatottból pedig Szoboszlai, Kerkez és Schäfer, legalábbis a kezdőből, akik veszélyeztetettek ebből a szempontból. Szoboszlai megint beíveli a védők mögé, méghozzá Orbán elé fejeli, de már szabálytalan volt, úgyhogy teljesen feleslegesen emeltem a hangomat egy kicsit is. Közben pedig Lukács egy kicsit beszélget a játékvezetővel, Burgosszal. Sajnos a fejes előtt nem engedte felugrani Orbán az északír csapatkapitányt, Shea Charles, akinél most van a labda megint, aztán McConville. Brown kérné tőle, de egyelőre McConville inkább visszaforgatja a kapujából kilépő Pierce Charleshoz a labdát. Majdnem megint ott van az északír térfél közepén a fiatal kapus, és most megint McConville-t választja. Nézegette, hogy nem lehetne esetleg hosszan felrúgni a labdát. Most pont a kapus forgatja át a jobb oldalra. Hume, Shea Charles érkezik, Szűcs, és szabálytalankodik az északír csapatkapitánnyal. Michael O'Neill pedig az északír szövetségi kapitány sárgát reklamál. Ezért azt gondolom, hogy azért még messze volt attól, hogy a 23. percben villanjon a sárgalap egy ilyen szabálytalanságért Szűcs Tamás számára. De most megpróbálják a félpályáról felívelni, vagy hát megpróbálja egészen pontosan Shea Charles. De hát a magyar válogatott nagyjából a saját térfejének közepén húzta meg a védővonalat. Burgos még nézegeti, hogy minden rendben van-e. Donley az, aki be is húzolott a védővonal mögé. Jön az ívelt labda, ott el kell azt fejelni, Orbán kibólintja a jobb oldalra, de összeszedik az északírek. Ott vagyunk azért a nyakunkon, vagy a nyakukon, és végül aztán Szűcs Tamás ki is kíséri az alapvonalon kívülre a labdát. Jön a magyar kirúgás Tóth Balázs révén. Egyelőre mindkét szövetségi kapitány rendkívül mozgékony a saját technikai zónáján belül. Egyébként ez különösen Onirre igaz. Rossi meg néha kilép ebből a technikai zónából. Hátrafelé kénytelen vezetni a labdát Lukács, aztán Csongvait játsza meg, Csongvai egészen hátra teszi azt Tóth Balázsnak, Tóth Balázs pedig rálép a labdára, és megint Csongvait választja a bal oldalon. Kerkez, pontatlan volt a labda Csongvaitól Kerkez felé, és végül az északírek integettek meggyőzőbben, ők jönnek bedobással, Hume pedig ezt el is végezte, Etchison, McConville, Galbraith lép vissza a labdáért, de nem kapja meg McConville-től, hanem inkább Brown-t választja, Devenny. Donley, és a bal oldalon bajban vagyunk, mert ott megindul Isaac Price a középre, adott labdáját pedig Kerkez érkezik és keresztezés kirúgja, és most, amikor jó nagyot rúgnak bele a visszalépő bollába, akkor már jelzi a játékvezető, hogy jön vagy jöhet a magyar szabadrúgás, amelyet majd Orbánnak kell elvégezni. Kinézett egyébként előtte az asszisztensére, hogy nem volt elesen Price, amikor meglógott a bal oldalon, de végül aztán Kerkez szerencsére megoldotta a középre rúgott labdánál. Csinger. Most Schäfer az, aki visszalép. Hol Schäfer, hol Csongvai, hol Szoboszlai lép vissza a magyar védővonalba. Most egy hosszú labda Csingertől. Bolla vissza tudja fejelni a labdát Szűcs Tamásnak. Szűcs Tamás pedig megint csak hátra tudja azt juttatni. És megint Schäfer. Orbán. Bolla, megint Schäfer az, aki elindul, de el tudják rúgni, mert hosszan tolta meg, de csak Orbánig jut szerencsére, aki átforgatja, azt Kerkeznek, de még mindig a magyar térfélen a labda. Szoboszlai kérné, nem kapja. Csinger. Csingert megtámadja Donley, úgyhogy Tóth Balázst választja. Tóth Balázs eltalálja a kirúgással Donleyt, aki ki is dől, hát nem kicsi erő volt ebben a rúgásban, és kipattan az északír játékosokról. Magyar bedobás majd a jobb oldalról, Bolla fogja elvégezni, Dáli szerencsére jól van, csak meglepte Tóth Balázs erős lövése, vagy erős felrugott labdája. Megint a magyar kapusnál a labda. Védenie még nem kellett, de azért már három lövés ment a kapuja felé. Csinger. Orbán. Schäfer lép vissza, ezúttal nem forog ki a két játékos Price, illetve Donley között. Most azonban Jurek felé rúgja a labdát, Jurek le tudja kezelni, érkezik ott Szűcs Tamás, de nem, sajnos nem tudja megtartani, és a rátámadó északír játékosra, Sícsárszra rácsúszik egy picit a földön Szűcs, eltalálta a lábfejét az északír csapatkapitánynak, úgyhogy északír szabadrugás, mindez a hazai térférről, és át keresztbe hosszan ívelődik a labda, úgyhogy Kerkez ezt el tudja rugni. Szoboszlai megszeredíti, Csongvai, Szoboszlai, és Csongvaiban most Trey Hume rúg bele, és mutatja a játékvezető, hogy sípolt ő, a Szoboszlai valamit szóvá tett neki, mint csapatkapitány. Természetesen Burgos érdeklődött Csongvainál, hogy minden rendben van-e, aztán magyar szabadrugással folytatódhat a játék. Schäfer, Szoboszlai, megint Szoboszlai, a magyar térfélen Csinger kapja a labdát, Orbán hosszan előre, Braun elfejeli Jurek elől, de Csongvai vissza tudja tenni a labdát, pontatlan volt Szűcs Tamásnak, úgyhogy megint Braunnál, Braun megint felíveli, ez is pontatlan, Orbán fejjel próbálja megjátszani, valaki most már levehetné, de sajnos ezt az északírek teszik meg, de hát Braun már íveli is fel, Csinger viszont szerencsére jól érkezik, és megoldja azt Orbán segítségével, elférli a labdát, Orbán pedig rárúgja a labdát a rárohanó Price lábára, így aztán magyar bedobás, de hát nagyjából a magyar alapvonaltól 20-22 méterre, 28. percben járunk egyelőre, nagyjából az történik, amire mindenki számított, hiszen gól az egyáltalán nincs, igazán veszélyes lehetősége sincsenek egyik oldalon sem, kaput eltaláló lövés sincs, vannak stabil védekezések, fizikális játék, de nagyjából ennyi, amit erről a mérkőzésről eddig el lehet mondani, és mind a két csapat nagyon-nagyon a biztonságra törekszik, talán kicsit túlzottan is. Bolla, Schäfer, Bolla, Jurek lép vissza a labdáért, aztán Bolla egészen hátra Tóth Balázsig, Tóth Balázs most megint felíveli, Szűcsöt azonban kitolja a labda, ahol a McCowell, Orbán az előre fejelt labdát pedig lecsúsztatja Bollának, Bolla elindul, Schäfer, Jurek a jobb oldalon, a 16-ossal egy magasságban, befelé cselez Jurek a bal lábán a labda, Szűcs Tamás kapja, Szűcs is inkább visszafelé Csingernek, de Csinger is az északír térfél közepén. Most a bal oldalról próbálkozunk, Kerkez, beindulna Szűcs, nem kapja, Szoboszlai kapja, és ő forgat át Orbánhoz. Orbán, Bolla, Schäfer, Bolla kapja, elindulhatna, de ő is inkább keresztbe hozza a labdát, pedig előre felé inkább több lehetősége lett volna. Megint Kerkez, az északír térfél közepén, Csinger. Lukács felé a beívelt labda, egyelőre nem jeles lest az asszisztens, Lukács is kihozza a labdát az oldalvonalig, Kerkez a bal oldalon, elindul az alapvonal felé, rángatja őt Hume, óriási volt a csata, és magyar szabadrugás vagy bedobás következik, ezt nem nagyon lehet látni, hogy mit mond a játékvezető. Először azt mutatta, hogy magyar szabadrugás, aztán utána mutatja, hogy északír bedobás. Végül utóbbi marad érvényben, Hume kezében a labda, saját alapvonaluktól olyan 8-9 méterre. Elfejli a bedobást Kelly, de már akár le is fordulhatott volna elcsiszoló Lukács, de megint ajjaj, jöhetnek az északírek, ugyanis Csinger hátrafejelt labdájával Price elindul! Ó, ez egy nagyon fifikás megoldás volt. Kerítől látta, hogy Tóth Balázs kicsit kinnál, 18 méterről jobbról rábökte a labdát, aztán pedig Tóth Balázs kiütötte azt, ott pedig, ha minden igaz, akkor Price kap egy sárgalapot, mert a magyar alapvonalnál nagyon csúnyán szabálytalankodott. Ha jól látom, akkor Bollával. Így van, Bolla az. Ó, úgy csúszott rá a lábára Bollának, hogy Bolla már sokkal korábban elrúgta a labdát. És azt mutatja Tóth Balázs, hogy lehet, hogy cserélni kell. Annyira megsérülhetett Bolla Bendegúz. Hát ennek aztán végképp nem örül senki, ebben egészen biztos vagyok. És bizony mutatja Tóth Balázs, hogy jöjjenek már. És most megy be a magyar egészségügyi stáb, úgyhogy itt a lehetőség a 32. perc legelején megint Bene Ferencnek. Hát egyelőre sok változást a játékképében nem láttunk. 63%-ban nálunk van ugyan a labda, de még nem nagyon tudtuk rá erőltetni az akaratunkat az északírekre. Inkább az történik, amit ők akarnak.
2: Igen, ritkán fordul elő velem olyan, hogy a 32. percben harmadszor kapok szót, és igazából nem tudok újdonsággal szolgálni. Maximum ki tudom mélységében is jobban fejteni a két csapatnak a mérkőzés tervét, azokat a játék elképzeléseket, amelyeket próbálnak létrehozni a pályán. Hát először is az északírek részéről sok újdonságot nem látunk. Talán ez a 3-4-3-as játékrendszer lehet egy picit újdonság. Egy csúcsékkel, egy vezetőékkel, Downey személyében és két összekötőben játszó társékjátékossal, akik a nem közvetlenül a szélén futballoznak, hanem ilyen úgynevezett 3/4-es területekben. Nagyjából ez a 16-os és az 5-ös szélessége. És hát ezeket a játékosokat viszonylag nehéz levédekezni, hiszen nincs egyértelműen olyan terület, ahova ugye szélsővédő nem mer kilépni vele, mert akkor megnyitja a saját területét, a középpályásnak inkább a háta mögött tartózkodnak ezek a játékosok. De alapjában a magyar válogatott ezt úgy oldja meg, hogy mindig két játékos közötti úgynevezett félterületeken helyezkednek a magyar játékosok. Tehát ha van két ellenfél játékos, akkor a kettő közé beáll pontosan félútra a magyar játékos, így gyakorlatilag mindkettőt kizárja, inkább a passávokat zárjuk. Az más kérdés, hogy többnyire az ellenfél térfelének közepén kezdjük meg a védekezést, vagy még mélyebben a felező vonal környékén. Egyelőre az ívelgetéseiket nem tudjuk megakadályozni az északíreknek, igaz, nagyon-nagyon jól lereagálja a magyar válogatott, tehát egészen sablonos az északír támadójáték, teljes mértékben kiszámítható, viszont nagyon fizikális, és éppen ezért veszélyes tud lenni, hiszen elég egyszer egy légipárharcot elveszíteni, elég egyszer mondjuk egy fölugró játékos mögé nem visszazárni, vagy a lepattan labdát nem mi szedjük föl, abban az esetben azért indíthatnak belőle támadójátékot. Hát nagyon-nagyon nagy problémáim ott vannak, hogy a magyar támadójátékot elemezzem. Igazából az a probléma leginkább, hogy a középpályások Schäfer egy-egy labdavezetésén kívül nem vállalnak kockázatot, tehát rendszeresen oldal- és visszapasszok vannak. Én nagyon sajnálom, hogy a középpályásaink, és ide sorolom akár Szoboszlait, aki támadó pozícióból lép vissza a középpályára, nem veszik fel előrefelé a labdát. Tehát egy-egy felpasszott labdát előrefelé vennének át, akkor lehetne tovább folytatni a játékot az ellenfél kapuja felé.
6: Hát sajnos rossz híreim vannak, mert hogy Bolla Bendegúz sajnos sérülés miatt le kellett cserélni Osvát a pályán. Jöhetek majd a tőle megszokott beadások, persze ahhoz el kell fejelni a labdát. Megint labdát szerzünk, de megint egy kicsit pontatlan volt a visszafelé passz, úgyhogy szinte csímbe kellett belemenni a labdáért Orbánnak, de azért Orbánnal nehéz felvenni fizikálisan a versenyt még egy északírnek is, és el tudunk akár itt a jobb oldalon indulni. Vissza a labda, megint Orbán átforgatja Kerkeshez, aki a kezdőkörben veszi fel a labdát, aztán most már megpróbál mindenki visszahelyezkedni a helyére. Orbán kapja Kerkesztől Osvát a jobb oldalon. Pontatlan volt a labdája, sajnos Jurek felé lekapcsolják azt a hazaiak, és akár el is indulhatnak, és megint sajnos ezúttal belövik a labdát Osvát mögé, és Csinger jön keresztezni, és kirúgja a labdát, majd egy kicsit összeakaszkodik az északír játékossal. Északír bedobás jön a magyar 16-ossal egy magasságra. Ez az egyik nagy erősségük, a nagy bedobás, és Kieran Brown kezében a labda, ő az, aki majd középre fogja hajítani, úgyhogy mindenki érkezik, aki csak fejelni tud. Az északír csapatból nagyon oda kell figyelni, a 36. percen járunk. Bolláért meg sajnos érkezi. Újjaj, elfejelt labda, lerántották, és ott én szerintem lerántották a magyar védőt, és valahogy sikerült az ötösről az északír támadónak, ha jól láttam, Kelly volt az fölé ügyetlenkedni a labdát, a 36. percben fellőről hullott rá a kapufára, Rossi is most már ki is lépett a technikai zónából, annyira felhúzta magát a látottakon. Csinger, Csongvai, ő is hátrafelé, ugye, ahogy Bene Ferenc mondta, Csinger, megint Csongvai. Ő a leghátső emberünk, most annyira visszalépett a védővonalba. Csinger indulhat meg előre, ugye neki ez az egyik erőssége, az offenzív labdavezetések, de most egyelőre ebből nem látunk sokat, szinte semmit. Megint Csinger, Csongvai, elindul előre, aztán ő is inkább megáll. Orbánt választja, Orbán pedig most hosszan Osváth felé. Ez egy jó labda lehet, de érkezik Braun keresztezni, és sajnos ki tudja fedezni az alapvonalon kívülre a labdát. Északír kirúgás, Pierce Charles az, aki elvégezhetné, de hagyja inkább meg Cromwellnak a kirúgást. Sokan melegítenek egyébként a magyar válogatottból, szinte négyen még. Ott van Tóth Milán is, ha jól látom, ott van Várkonyi, ott van Nagy Zsolt, Tóth Alex, Kerkez, Szoboszlai jön keresztezni, Ecsizon, így aztán magyar bedobás. Elvégezhetné Kerkez, de hátrébb rendelik a bedobást. Kerkez. Jó 4-5 méterrel hátrébről kell elvégezni, mint ahonnan megpróbálta. Hűha! A bedobás is elég pontatlan volt, majdnem kin volt a labda, de Csinger megoldotta. És mivel az asszisztens orra előtt volt, biztos nem volt kint még a labda. Aj, pontatlan volt az előre rúgott Tóth Balázs általi labda is. Aztán Szoboszlai veszi át hosszan. Galbraith megint Price tudja indítani. Price szerencsére a magyar térfél közepén megfordul a labdával, aztán kiugratná kell itt, de nagyszerűen érkezik. Egyrészt Tóth Balázs, másrészt pedig, ha jól láttam, akkor Schäfer lépett be Kelly elé, aki belerugott Schäferbe, és ott marad a magyar 16-oson belül a középpályás, de Burgos szól neki, hogy kelljen fel, sőt, föl is segíti. Magyar szabadrugással folytatódik a játék. 38. perc. Csongvai. Orbán. Osváth, de még mindig ez a magyar térfélen. A jobb oldalról megint vissza Orbánnak. Osváth indulna el. Beindul neki Lukács. De egy ír lábról, északír lábról, Galbraith táváról megy ki a labda. Magyar bedobás után megint Osváthnál. Hosszan megnyújtja Szoboszlai felé. Ecsizon azonban megint belép a magyar csapatkapitány elé. Így aztán kilép a kapujából Charles, és összeszedi Pierce Charles. Hume, Ecsizon. Megint Charles a saját kapujától 18 méterre lép ki a kapus. Ecsizont választja, rövid passzot nem ívelte fel. Ecsizon sétálgat, kocog fel a labdával, és megint a jobb oldal. Kelly, vele szemben ott van Kerkez. Charles. Hát, nem vagyok benne biztos, hogy nem vette át rosszul a labdát az oldalvonalon kívülre Kelly, de végül ez sem jelezte az asszisztens, már pedig ugyanilyen érzésem volt Csingernél is, de mind a kettőt elengedte. Ecsizon hosszan megnyújtja a labdát, Osváth jön, ki tudja azt rúgni, de csak Galbraithig. Galbraith pedig elindul a bal oldal felé. Megint Galbraith, aztán hagyja inkább Brownnak, most Browntól kapta meg a középpályás. McConville, kicsit hátrahúzódnak megint az északírek. Ecsizon, Charles, vele Szűcs Tamás ütközik. Charles eldobja magát, szabad rúgás a hazaiaknak. Charles az, aki hagyja Charlesnak.

Bolla pedig sajnos, hát úgy látszik, hordágyon hagyja el a Windsor Park stadiont. Nincs szerencséje a magyar válogatottnak ezeken a mérkőzéseken, hiszen eleve már nem tudott jönni Varga Barnabás, nem tudott jönni Sallai, az első mérkőzésen megsérült Recsics, most Bolla Bendegúz. Van mind gondolkodnia egyébként, én azt gondolom a UEFA-nak is, hogy kell-e ennyi mérkőzés ennyire sűrűn ebben az időszakban. Még akkor is, ha ez nem feltétlenül izomsérülés, de, hanem kontaktsérülés, de mégis azért nem feltétlenül kell ezeket a játékosokat ennyire túlterhelni. Eladjuk megint a labdát, úgyhogy megint jönnek a bal oldalon a tiszta zöldben játszó hazaiak. Galbraith jól játsza meg Price, de Price visszafelé fordul. Sícsász teljesen egyedül a magyar térfél közepén, átforgatja a fellépő Etchisonnak a jobb oldalra. Még inkább ki az oldalvonalhoz, Hume, Kelly, Hume passzolgatnak. Elviszik Erkez mellett, azonban nagyon jól csúszik oda Csongvai, mondom én. A játékvezető azonban azt látja, hogy eltalálta Csongvai Hume lábát a magyar kaputól. Nagyjából olyan 24-25 méterre a jobb oldalról. Egyrészt Csongvai kap egy sárga lapot, másrészt jöhet egy szabadrúgás az ír válogatott, az észak-ír válogatott számára, bocsánat. Valóban Csongvai eltalálta Hume lábát. A mellettünk lévő monitoron ezt sajnos egészen pontosan lehetett látni. Ott van Shee Charles, ott van Devaney, ott van a Donnelly is, és ha jól látom, talán még Price is. Shee Charles pedig úgy dönt, hogy ő onnan eloldalog. Nos, ki lesz az? Végül Donnelly is elmegy, úgyhogy Devaney vagy Price. Ez inkább ballábas szög, ha lőni akarják. 4 emberből áll a magyar sorfal. Devaney lövése azonban a magyar játékosok fejéről kipattan, és hát azért az látszik, hogy Etchison nem egy túlképzett játékos, megpróbálta levenni a labdát, és hát úgy tűnik, hogy páncélinget vett fel, mert nagyon messze elpattan tőle a labda, úgyhogy magyar kirúgás az alapvonalon kívülre kerül a játékszer. Tóth Balázs pedig leteszi azt a 43. perc, sőt lassan a 44. percen járunk, és előre repítheti a magyar játékosok felé. Jön is a labda, Szűcs Tamást hárman veszik közre, a hátulról érkező McConville elfejeli, aztán Orbán rossz helyre bólintja a labdát, másodszorra sem jó, de szerencsére Galbraith is visszafejeli nekünk, méghozzá Kerkeznek, Schäfer, Csongvai, hátra egészen megint Tóth Balázsig, a biztonsága lényegjel szóval, és a jobb oldalon elindulhatna Osvát, ha jól tudná átvenni, de nem tudja, úgyhogy Price megint visszaüldözi őt, és hogy megint kénytelen hátraadni a labdát Tóth Balázsig. Tóth Balázs átforgatja most a bal oldalra Csingernek. Csinger indul el a bal oldalon, visszalép Szűcs Tamás, és most jól fordul meg, és ez a forgatás nagyon jó Osvátnak. Osvát most beléphet a játékba, már az északír térfélen, annak közepé Jurek befelé cselez, ballal átíveli a túloldal a Kerkez felé, Hume azonban kifejeli, leveszi a 16-oson Sícsász, de rossz volt a labdája, Kerkez már oda is tudta passzolni a Csingernek. A rendes játékos idő utolsó perce is elkezdődött az első fél időben. Orbán Lukács felé íveli, McConville azonban visszafejre a labdát. Egy lövés Szücstől. Sícsász le tudja blokkolni, és a kipattanó azonban Szoboszlai lehetne, de bizony, és ez egy jogos fújás, a nadrágjánál fogva tartóztatta fel az északír játékost. Schäfer András mondja, és neki Burgosz játékvezető, hogy ügyes próbálkozás volt, de ezért észrevettem. Úgyhogy nagyjából az északír kaputól olyan 25-26 méterre jöhet a hazai szabadrugás. Pierce Charles az, aki felfelé rúgja majd a labdát, minden északír játékost át zavar a magyar térfélre a kapus. Már csak néhány másodperc van hátra a rendes játékidőből, és a negyedik játékvezető kezében már ott a tábla. 4 perc az előre jelzett minimum ráadás az első játékrészben. Etchison

0: Galbraith áttívelné a labdát, azonban ki tudja fejelni a bal oldalon meginduló Price elől Osvárd, de sajnos most a bal oldalról jöhetne a beadás, de inkább a biztosat választják az északírek is. Charles labdája meg nagyon pontatlan, hiába indulna be Devoni, el sem éri végül a labdát, el sem indul igazán nagy elánnal, csak immelámmal kocogott a labda felé. Osvárd pedig már mutatta, hogy az ki fog menni az alapvonalon, és igazolt a Ferencváros szélső védőjének. Tóth Balázs kirúgása következik, és már megint számol a játékvezető. 3 perc van még az előrejelzett hosszabbításból. Szoboszlai megrángatta a mezét Lukácsnak, Echison, ezt viszont nem fújta le most a spanyol. Azt viszont igen, hogy visszakönyökölt nagyon csúnyán. Ha jól láttam, akkor Devoni volt az. Chingernek megint egy sárga lap, nem Devoni, bocsánat, Donnelly volt az. Teljesen meg van lepődve, hogy ez szabálytalan volt. Chinger egyből a földre került a könyöklés után. Hát ez egyértelműen szándékos volt, hogy távol tartsa magától Donnelly, és még ő magyaráz Chingernek. Hát... Na, van bőr a képén, az egészen biztos. Tóth Balázs. Bárány Donát is elkezdett melegíteni, de egyelőre azt még nem látni, hogy ha lesz csere a szünetben, akkor kiérkezik majd, mert többen is melegítenek. Tóth Balázs íveli fel a labdát, balról át a jobb oldalra, 16-os környékére Jurek felugrik, de kitolják a labda alól, Devoni megszerzi azt. Aztán akár a 16-os környékén, az északi 16-os környékén megszerezhetjük a labdát, de nagyon szépen oldja meg azt végül Galbraith. Charles pedig már a jobb oldalon futtatja Echisont, de Szoboszlai nagyon gyors visszaér, Echisonnal meg is szerzi a labdát, és hátulról Hume az, aki rágyalogol Szoboszlai Achilleszinára, majd meglögdösi a magyar csapatkapitányt, aki mondja neki, hogy menj már el innen. Magyar szabadrugással folytatódik ugyanis a játék. Hát de Burgos játékvezető nem különösebben tudja az indulatokat féken tartani, annyira nem, hogy az északi szövetségi kapitány Michael O'Neill is kireklamált saját maga számára egy sárga lapot. Hát egy hasonló mérkőzése Írország ellen, amikor 2-0-ra vezettünk a világbajnoki selejtező sorozatban Dublinban, akkor emlékszünk, hogy micsoda agresszív játékot játszott, és akkor engedte a játékvezető az ír válogatott, és akkor sajnos egyenlíteni tudtak. Hát az északírek is hasonlóan próbálnak, talán nem annyira képzett játékosok, vagy nem annyira jó játékosok, mint az az ír válogatott, vagy akikből az az ír válogatott áll. 60%-ban ugyan nálunk a labda, de egyelőre ez nem jelent semmit. Több próbálkozása volt a hazai csapatnak, egyszer el is találták a kaput. A magyar válogatottnak ez még nem sikerül. Hume kezében a labda, mert hogy most ő dob be a saját térfeléről, a bal oldalról. És most már lassan-lassan a 4. perc vége felé járunk az előrejelzett hosszabbításnak. És egy szabadrugás még az északíreknek a bal oldalról, mert hogy Csongvai eltalálta Dáli lábát. Szűcs meg Lukács áll oda Sícsárs elé, hogy ne tudja felívelni egyből, hogy fel tudjon állni a magyar válogatott. Mutatja Charlesnak a játékvezető, hogy bizony-bizony a sípszóra végezheti el majd csak a szabadrugást az északírek szövetségi kapitánya. Jön is a középre ívelt labda, Orbán kifejeli, és ebben a pillanatban De Burgos játékvezető lefújja a mérkőzést. Oha, itt egy balhé lesz a mérkőzés, Charles és Szoboszlai ütközött, ha jól láttam, és Szoboszlai ott is maradt a földön. Megpróbálják a társait, Sícsást ellögdösni, mert a magyar válogatott nem Szoboszlai volt, az ki van lent? Csongvai? Óriási üdvrivalgás, hogy magyar játékos a pályán, De Burgos játékvezető pedig azt mutatja, hogy mindenki menjen be az öltözőbe. Minden esetre nagyon furcsa volt itt a vége, és a magyar játékos Orbán kap sárgalapot reklamálásért. Ne gyűjtsünk be a sárgalapot fegyelmezetlenségekből és feleslegesen, srácok. Én azt mondom, még ha megint igaza volt a magyar játékosoknak, legalábbis az alapján, amit itt láttunk. 45 plusz 4 perc játék után Észak-Írország, Magyarország 0-0 minden más a stúdióból.
1: Cseszegi Balázsnak köszönjük szépen, Bene Ferenc itt a stúdióban. 0-0 az állás, hát milyen volt az első játék rész?
2: Az eredmény az híven tükrözi az első félidőben látottakat. Egy nagyon szervezetten védekező, túlbiztosított magyar válogatottat látunk, amely abból a szempontból érthető, hogy készült az északíri ívelésekre, készült az északírek által kiprovokált légipárharcokra. Nagyon egységes a csapatunk, viszont támadójátékról gyakorlatilag nem beszélhetünk. Kevés a vállalkozás, keveset játsszák meg a támadókat, a középpások és a támadók között nincs meg a kapcsolat, és nekem nagy fájdalmam, hogy akár szélsővédő pozícióból sem mernek föllépni a játékosaink, illetve a középpályásaink többnyire hátrafelé, visszafelé veszik át a labdákat, ezáltal többnyire oldal- és visszapaszok születnek a felpaszott labdák után, és minden kezdődik előről, tehát nagyon kevés a vállalkozókedv, és nagyon kevés az egy-egy elleni elvállalt csel.
1: Lehet csak engem izgat, de a labdaérintéseket tekintve 23 játékos volt vagy van a pályán, ebben a rangsorban 15. Szoboszlai Dominik 21 labdaérintéssel. A magyar válogatott csapatkapitányát kiveszik a játékba, vagy ő maga nem akar futballozni?
2: Igen, hát először is úgy kezdődött, ugye, hogy többnyire visszalépett Szoboszlai Dominik, a két belső védőnk Csinger és Orbán közé, és a labdakihozatalok gyakorlatilag rajta keresztül kezdődtek. Ugye erről sokat beszéltünk, hogy hiányoljuk Szoboszlai Dominikot az ellenfél kapuja előtti szituációkban, tehát ez egy téves felfogás, hogy oda vissza kell neki húzódnia, viszont amint fönnragadt és gyakorlatilag az eredeti posztján kérte a labdát, a többiek nem tudták megjátszani, és ezáltal jött ki ez a statisztika, hogy egyre kevesebbet ér labdába. Hát egyik sem jó, tehát igen, Szoboszlai Dominikot meg kell tudni játszani, és a többieknek fel kell nőni a feladathoz, de hát ehhez az kell, amit az előbb említettem, hogy előrefelé kell tenni a labdákat, többet kell vállalkozni középpályán. Az az érzésem, hogy jobban félnek a mieink egyelőre a hibázástól, mint amilyen erőt ad egy-egy vállalkozás. Tehát sokkal bátrabban kellene futballozni, sokkal bevállalósabban, és bizony kockázatot kell vállalni, mert másképp maximum egy 0-0 jöhet ki ebből a meccsből.
1: A félidőben gól nélküli döntetlen az Észak-Írország-Magyarország találkozó. Ez lett a végeredménye a Georgia-Ukrajna mérkőzésnek, szintén a mi csoportunkban, a kettes csoportban, a B-divízióban. Románia-Bosznia-Hercegovina 1-3, Svédország-Lengyelország 1-1 a félidőben a B-divízióban, az A-jelű divízióban pedig Belgium-Franciaország 0-0, Törökország-Olaszország 0-3 egy félidőnyi játék után. A pontos idő 21 óra 39 perc, jönnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A Szeged férfi kézisei őrizetbe vették Hankó Balázs korábbi minisztert, továbbra is kellemes őszi időre számíthatunk. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
3: Sporthírek.
4: A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez, azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, amelyektől a nyílt vízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használata miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Rezanatban. Egy mérkőzést rendeztek hétfőn a férfi kézilabda NB1-ben. A Szeged hazai pályán 36-27-re legyőzte a Gyöngyös csapatát. A Gyöngyös kezdte jobban a találkozót, ám a nagyszünetben már 4 találat volt a tiszapartiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. Ebből Mikler Roland 10 védéssel vette ki a részét, Sebastian Frimmel pedig mind a 12 lövését gólra váltva lett a mezőny legeredményesebbje. A magyar bajnok Budapesti Korong Akadémia HC 5-2-re győzött a pont nélküli FEHA 19 otthonában az Erste Liga egyetlen hétfői mérkőzésén. A fővárosiak győzelmükkel 8-ak, míg a fehérváriak sereghajtók. Ezüstérmet nyert Böhm Csaba az öttusázók katonai világbajnokságán Caldas de Rainha-ban, Portugáliában. A 2024-ben világbajnok, olimpiai 13. helyezett magyar versenyző mindössze 2 másodperccel maradt el a győztes ukrán Oleg Rybaktól. A nőknél Eszes Noémi volt a legjobb magyar, aki negyedikként végzett, és ugyancsak negyedik lett vegyes váltóban az Eszes-Böhm páros.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Őrizetbe vették Hankó Balázs országgyűlési képviselőt hétfőn Budapesten a Hír TV információi szerint. A televízió riportere a Nemzeti Adó és Vámhivatal Huszti úti épülete elől jelentkezve élőadásban azt közölte, hogy a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedésre került sor az épületben, ahová a politikus este 8 óra után idézésre ment be. Hankó Balást hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást a Rákai Filip féle Petőfi film állami támogatásai miatt a NAV. Az adóhatóság megerősítette, múlt csütörtökön büntetőeljárást indított a Most vagy Soha finanszírozása ügyében. A történelmi kalandfilm eredetileg 4,5 milliárd forintos állami támogatásból valósult meg, ezt később egy kormányhatározattal további 200 millió forinttal toldották meg. Rákai korábban ezt azzal indokolta, hogy a politika befektetési lehetőséget látott a projektben. Váradi Enikő pszichiáter lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója. A szakember több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Programjainak középpontjában a betegellátás biztosításának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, a kiszámítható betegutak kialakítása és az intézet országos szakmai szerepének újjáépítése állt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a pályázókat szakmai és vezetői szempontok alapján értékelték.
3: Közlekedés.
4: A 22-es főúton Karantságon egy személyautó elütött egy kerékpárost, a forgalom félpályás útlezárás mellett irányonként váltakozva halad. A 24-es főúton Parádvásár közelében egy korábbi balesetben megsérült jármű műszaki mentését végzik, emiatt a rendőrség a forgalmat megállította, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
4: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos száraz idő várható. A szél néhol megélénkül. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 49 perc, a műsorvezető Katona László, a félidőben Észak-Írország, Magyarország gól nélküli döntetlen. Bene Ferenc itt a stúdióban, a szakértő, szerinted lesz-e még változtatás? Ugye egy kényszerű csere már volt, Bolla Bendegúz helyett jött Osvát Attila.
2: Igen, a kényszerű csere az azért előtte egy játék megszakítást is egyben, tehát Marco Rossinak tovább szűkültek a lehetőségei. Véleményem szerint Rossi mester alapjában a 0-0-ból indul ki, nem azt mondom, hogy 0-0-ra játszik, vagy 0-0-ra játszik a mérkőzésen, de ameddig stabil a védekezésünk, addig szerintem nem fog belenyúlni a mérkőzésbe, amennyire ismerem. Viszont leginkább középpályára kellene elsősorban játék felfogásban változtatni a válogatottnak, vagy Marco Rossinak, hiszen továbbra is azt mondom, hogy lehet azt mondani, hogy Szoboszlai keveset ért labdába, esetleg mondjuk Jurek, vagy akár Lukács, de nagyon-nagyon kevés a mélységi passz a találkozón. A középpályások nagyon kevés minőségi passz juttatnak el a támadó harmadig, tehát egyelőre nem beszélhetünk különösebben támadó játékról. Éppen ezért először én úgy gondolom, hogy a Marco Rossi helyében én sem személyi változtatásokba gondolkodnék, hanem valamilyen felfogásbeli változtatásba, hiszen egyelőre nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ebből a játékból maximum 0-0 jöhet ki, vagy esetleg egy extrém hiba esetén, vagy egy pontrugás esetén tudunk gólt szerezni.
1: Irány Belfast, Csesszegi Balázs.
3: Köszönöm szépen, már a pályán vannak a csapatok, és Csongvai várja, hogy végezhesse a kezdő rúgást, amire most megadta Ricardo de Burgos a jelszót, és hátrapasszolt labda, Orbán pedig felíveli Szoboszlai felé a bal oldalra, de elfejlik Szoboszlai mögül a labdát, de csak bedobásig jut a labda, azaz Kerkez végezheti el majd ezt a bedobást már az északír térfélről, de kénytelen hátradobni azt Csingernek. Csinger Tóth Balást választja, Tóth kilép a kapujából egészen a 16-oson kívülre, Osvát, megint jönnek, letámadnak az északírek. Osvát Orbántól kapta vissza, és most megnyújtja azt Lukács felé, Lukács elesik, valóban itt volt előttünk, semmi nem történt, meg tudta ugyan csúsztatni a labdát, de a Sícsászhoz kerülő pedig a testvérét, kapujából ezúttal is 25 méterre kilépő Pierce-et választja, megint vissza Sheetől Pierce-nek a két Charles passzolgat, aztán az utóbbi Pierce Charles a kapus rálép a labdára, és most hosszan megnyújtja a jobb oldalra, de hát ott is Galbraith az, aki kénytelen visszafelé kocogni a labdával, mindenki áll szinte a pályán, Galbraith szemben Szoboszlai is leáll, Tóth Milán és Vitális Milán, a két Milán ment el melegíteni a magyar válogatottból, sőt, ha jól látom, akkor azért most már Nagy Zsolt is megy velük. Előre rúgott labdára érkezik keresztezni Orbán, a levegőbe emeli fel a labdát, aztán végül Danli az, aki rá tudja pattintani Jurekre. Bedobás, amit el is végzett már Brown a bal oldalról, hátra meg McConville-nak, aztán McConville Etchison-t választja, Etchison a kezdőkörből visszafordul a labdával, megint McConville a bal oldalon próbálkoznak, Price révén az északírek hátra, Brownnak még hátrább, most már egészen megint hátra került Pierce Charles-ig, megpróbálja őt megzavarni ezúttal Lukács, és ez sikerül is, ugyanis Pierce Charles a lelátón lévő valamelyik rokonát célozta meg a labdával, vissza is jött onnan a labda, és a bedobás után már Csingernél, de ő is csak sétálgat a labdával, és megint Tótot választja a kapuból kilépő hálóért. Ő az, aki viszont felíveli, fellőbbüli a labdát, elfejeli Kerkez a visszalépő Szoboszlai elől, és sajnos az északírek már be is gyűjtötték azt. McConville, ők is nagyon-nagyon türelmesen, ahogy Bene Ferenc mondta, ők is valószínűleg a 0-0-ból indulnak ki, és ők is elsősorban választ a türelmes játékot, a biztos védekezést választják. Szólt a játékvezető sípja, és les miatt magyar szabadrugásra folytatódhatott a játék. Nem nagyon tudtam, hogy mikor, mert kicsit későn jelzett az asszisztens. Csingeri veli balról át, Jurek felé a labdát a jobb oldalra, de ezúttal is jól védekezett Jurekkel szemben Devoni, így aztán északír bedobás a bal oldalról, Devoni kezében a labda. De már nálunk van, méghozzá Schäfer lábán. Osvát. Schäfer jól vette el a labdát, és most jól is pattant. Jurek azonban sajnos Lukács mögé adja. Érkezne Csongvai, de jól fedezte Kelly a labdát. Gilbreth hátra, és most megpróbálunk letámadni. Csinger is egészen az északír térfélen hátulról felborítja Dallit, és végül megint Csinger szabálytalankodik, de már a magyar térfélen Sícsás szép, hogy átlépte a felező vonalat, akkor, amikor a Groningen védője egy kicsit megkocogtatta a bokáját. Jön egy északi szabadrugás, de mondom, gyakorlatilag szinte a felező vonalról végezheti el azt majd az előző mérkőzés, a Georgia elleni győztes gól szerzője, Sícsás. A 99. percben szerezték meg a győzelmet az északírek, tehát az biztos, hogy náluk a türelemmel semmi gond nem lesz. Charles veri fel a labdát, a 16-oson belül el tudja McConville fejelni, megint eltuszkolják a magyarok elől a labdát, és a Gilbreth a jobb oldalon elindul az alapvonal felé, azonban ott érkezik Kerkez, és jól keresztez. Jön egy északír bedobás, és ugye ezt már mondtuk, hogy bizony-bizony kifejezetten nagy erőssége ez az északíreknek. Most Trey Hume kezében a labda, az első ilyen nagy bedobást Brown végezte, és akkor Kelly volt az, aki fölé ügyetlenkedte a labdát szerencsére elég nagy helyzetből. Hume, ő is az ötös sarkáig be tudja a labdát tenni, és ott Csinger elesik, és kifelé ítél szabadrugást. A játékvezető Csingert már másodszor ütik le az első fél időben. Dunley volt az, aki lekönyökölte, most pedig hátulról McConville, és a biztonság kedvéért még oda is lépett a földön fekvő Csinger Mark fejéhez, hogy érezze a törődést a magyar játékos. Szerencsére azonban Csinger azért kemény legény, nincsen különösebb baja, ő is felkelt, és most már elindulhat a labdával előre. Orbán keresi a lehetőséget az indításnak, végül a jobb oldalon megtalálja Osvátot, Osvát pedig Jurek felé a labdát, pontatlanul Echison elrúgja, ez sajnos pontos, Dali azonban rosszul teszi oda, de nagyon lassan és nehézkesen ment a labdáért Osvát, így aztán el tudják hozni az északírek. Gilbreth a bal oldalon, Devoni a nyakán ott van Orbán, vele szemben érkezik Jurek, de el tudta rúgni a labdát Devoni, és megint visszakapja az Gilbreth-től. Gint a baloldali védő az, aki átívelheti jobbra, és ez bizony akár pontos is lehet. Kerkez azonban elfejeli, leveszi a labdát a magyar térfél közepén Szoboszlai. Hát valóban nem népszerű a Liverpool középpályása, és ráadásul a visszatett labdája kimegy oldalt. Úgyhogy bedobás, megint nagy bedobás, megint Hume kezében lehet a labda. Ezekből azért mindig egy kis tűz van ott a magyar kapu környékén, egy kis keveredés, és ha abban egyszer rosszul jövünk ki, akkor bajba kerülhetünk. Hume kezében a labda, jól megtörölgette, most azonban nincs meg nagy bedobás, Gilbreth-nek teszi hátra, most íveli középre a labdát, leütik el, hát nem ütik le, de hát esik a 16-oson belül Tóth Balázs, szóval rátámaszkodtak Schäferre, és ezt jelezte is egyébként végül az asszisztens, de mehet tovább a játék, mutatta de Burgos játékvezető, hogy látja, de ezért most már nem fúj a sípjába. Schäfer, Szoboszlai Schäfer, a magyar 16-os előtt körülbelül 20-22 méterre passzolgatnak. Csongvai is belépett alá, de ő csak hátrafelé néz. Valóban, hát úgy nehéz lesz támadást építeni, ha mindegy a saját kapunk felé megyünk. Schäfer, már a saját 16-osunkon belül, Csinger. Na, ez most viszont jó. Kerkeznek. Ő Szűcs Tamás találja meg. Szűcs is tovább tudja még tenni. Csongvai. Csongvai fordít a jobb oldalra. Most van egy kis hely Osvát előtt. Fut neki Jurek. Jurek kapja. Ő is hátrafelé fordul. Vissza Osvátnak. Ráadásul pontatlanul Price megszerzi azt. De ő is visszafordul a labdával. És aztán nem találja meg a passz lehetőségét, az indítás lehetőségét. Sícsás kapja. Brown hátulra. Most picit talán a letámadásunk agresszívabb, de ezt is nagyon jól oldja meg Pierce Charles. Szépen engedte tovább a labdát a kapus. 3 méterre volt pedig a kapujától, és így aztán helyzeti előnybe került a rátámadó Lukáccsal szemben. Érkezik a magyar válogatottba Tóth Alex és Bárány Donát. Az első két csere lesz. Ugye azt belengedte Rossi a mérkőzés előtti interjújában Péter Ágostonnak, amit az M4 Sportnak adott, hogy Tóth Alexre a második félidőben és Vitálisra mindenképpen számíthat, és azért valószínű, hogy Bárány Donát is érkezik majd, hiszen azért támadója nem sok van a kispadon Rosszinak, akit be lehet tenni, és aki esetleg fizikálisan tud is valamit kezdeni a nagy darab erőszakos északírvédők között. Devney, Sheechars, Price, ez akár jó is lehetett volna, de szerencsére nem, mert megint Csinger volt az, aki észrevette és lelészte a paszt, de sajnos megint Devney a labda, jön középre, megint Csinger fejeli ki a labdát, Szoboszlai visszabólintja Jureknek, visszakapja Jurektől és elvinné a jobb oldalon. Hátulról Braun belerúg egyet, magyar szabadrúgás következik. És jön a csere. Lejön Szűcs Tamás, helyette érkezik Tóth Alex a pályára. És lejön Lyukács, jön helyette Bárány Donát, és nincs magyar szabadrúgás, hiába lökte meg Braun Szoboszlait, ír bedobás jön helyette. És Devoni kezében a labda. Nem Lukács jött, bocsánat, Jurek jött végül, pedig Lukács indult le végül, aztán Jurek Gábor messzámát mutatta fel a negyedik játékvezető. Visszaszereztük a labdát, úgyhogy irrábról pattant ki oldalt, úgyhogy Osváth kezében, jobb oldalon a magyar térfél közepén a labda, és végül Orbánt választja, hátradobta tehát. Orbán. Tóth Balázs lekezeli a labdát és átforgatja a bal oldalra. Kerkeznek. Kerkez. Tóth Alex. Csinger. Csinger hosszan megnyújtja Szoboszlai, illetve Bárány Donát felé. Bárányt lefejelik, de a labda Szoboszlaihoz kerül. Ő pedig beemeli Bárány Donát elé. Sajnos előnyösebb helyzetben volt és érkezett keresztezni Braun. Ráadásul jó helyre fejelte a labdát Etchisonnak. Etchison egy kicsit csímbe adta, de megoldották az írek, és az északírek, és Devney a bal oldalon elindulhat, de inkább megáll, és Sheechars-t választja. Ő viszont tovább tudja gyötörni a labdát. Csongvai, hát azért az, hogy szorításában az túlzás lenne mondani, de ott volt a nyakán a Szenetyi ilyen középpályása. És a jobb oldalon Charles indul el, nem volt les, Kerkez elől, behagyja a labdát, Dalli elől pedig azonban az érkező Orbán kirúgja, és megint elindulhatunk. Tóth Alex forgult meg a labdába, és elindul előre, hátulról pedig a biztonság kedvéért felborítja őt. Ha jól látom, akkor Kelly volt az magyar szabadrugás, még a magyar térfélen egy kis taktikai szabálytalanság. Schäfernél már a labda, és végzi el. Megint Schäfer. Kerkez, Csongvai, megint Kerkez, és megint Csongvai. Úgyhogy itt az idő az 57. percen, majd megnézzük, hogy Osváth tud-e valamit ezzel a előre dugott labdával kezdeni, de hát el sem jutott hozzá a labda, úgyhogy itt az idő, hogy benne Ferenchez kapcsoljunk, hogy mi a helyzet. Mit láttál-e valami változást, majd Szoboszlai, hát ha, bocsánat, a bal oldalon Bárány Donát, kicsit pontatlan, de Bárány összeszedi. Kerkez, Tóth Alex, Szoboszlai, Schäfer, Csongvai. Szóval Feri, látsz-e valami változást a játékban?
2: Támadójátékunk tekintetében mindenképp változtatásra szorul a válogatottunk, ezt látja Márko Rossi is. Egyértelműen Szűcs helyett Tóth Alex beállítása talán több kreativitást visz Tóth Alex személyében a középpályára. Bízom is benne, hiszen már rögtön egy lefordulással, egy csellel, ami nagyon nagy hiánycikk volt az első félidőben, indított. Illetve hát Bárány beállítása, ha nem is a magas labdák miatt, de talán a mozgékonysága miatt lehet egy jó ötlet, illetve Lukács került a jobb oldali támadó pozíciójába, amit a Puskás Akadémiában, a Magyar Bajnokságban sikerrel tud megtölteni tartalommal, tehát feljátékban nem erősödtünk, hiszen Bárány Donátnak a termete nem nincs meg hozzá, de azért talán mozgékonyságban és kreativitásban igen.
3: Sheechars vette át a labdát, de már szerelte is őt. Sajnos csak egy szabad vagy bedobás erejéig. Schäfer ír bedobás a jobb oldalról. Egyelőre Hume nem siet különösebben. Most kezdett számolni a játékvezető, és meg is szereztük a labdát. Csinger lába nyúlt ki, Szoboszlai. Bárány Donát megszerezheti a labdát, elviszik a lábát, de aztán Tóth Alex, aki megszerzi, az ő lábát is elviszik. Jön a szabadrugás most már. Két szabálytalanság ért egy szabadrugást, és a bal oldalról Szoboszlai nagyjából az alapvonaltól egy olyan 24-25 méterre ívelheti majd középre a labdát. Természetesen érkezik Orbán, érkezik Csinger is a magyar válogatottba, az északírektől senki nem marad elől. Mindenki vigyáz a jól fejlő magyar játékosokra. Nézzük Szoboszlait. Schäfer kapja tőle a labdát. Schäfer akár lőhet, és Schäfer akár lő is! És épp hogy mellé ment. A, nagyjából egy olyan 22-23 méterről az Union Berlin játékosa elvállalta a lövést. Lőni kell, mert lövés nélkül biztos, hogy nem lesz gól, de hát egyelőre nem találjuk még Pierce Charles kapuját. Kirúgás, ezt most el is végzik. Charles cselezget a saját ötösén belül, és jól is rúgja fel, de megint labdát szerzünk, ezúttal Csongvai. Schäfer megy a bal oldalon, Kerkez kapja is Szoboszlaitól. Kerkez be lehet adni, jön középre a labda, érkezik Bárány Donát. McConville kifejli előle, Dalli már nem is tudja megszelidíteni. Orbán az északír térfél közepén szerzi meg a labdát. Schäfer Osvátnak teszi vissza. Osvát Csingerhez hátra. Pontatlan, úgyhogy Csinger kénytelen volt egy kicsit visszamenni a saját térfelére. Orbánt választja, mintha egy kicsit agresszívebben, mintha egy kicsit támadó felfogásban játszana a magyar válogatott, de lehet, hogy csak a szívem mondatja velem. A jobb oldalon meghúzza Braun mellett, Lukács teszi középre. Sajnos ez pontatlan volt. Hosszú volt a labda Báránynak, a túloldalon az északírek szedik össze, de már Csinger le is teszi a labdát mellé. Kerkeznek, visszakapja Csinger hátra, Tóth Balázsnak, aki forgatját a jobb oldalra, Osvátnak. Egy kicsit-kicsit agresszívebb lett azért a magyar válogatott. Biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a szívem mondatja. Schäfer, Orbán, Csongvai. Megint a bal oldalon, Tóth Alex. Megindul Kerkez és kapja vissza a labdát Szoboszlaitól. Középre a labda, hátulról oda csúsznak neki. De azt mutatja a játékvezető, hogy ez kirúgás, mert hogy Kerkez rúgta ki, Kerkez megtapsolja. Így aztán megint egy kirúgással jöhetnek az északírek, akik azonban nagyon elégedetnek tűnnek ezzel a gól nélkül döntetlennel. Hárman is, sőt négyen is érkeznek az északíreknél vissza a kispad, hogy aztán hányat cserél majd Michael Noyle, az ki fog derülni. Elfejeli az előre rúgott labdát Orbán, de rossz helyre Kelinek. Belelép a középre adott labdába Szoboszlai, aztán Orbán ezt most kapkodva kirúgta az alapvonalon kívülre. Jön a szöglet, az első északi szöglet a mérkőzésen a nagybedobások mellett. A pontrugások, a szögletrugások, ezek azok, amik bizony a legnagyobb erősségei közé tartoznak ennek az északír válogatottnak. Devoni megy elvégezni a szögletet a jobb oldalról, ballal fogja középre csavarni, de akár le is teheti az ott órálkodó Trey Hume-nak. Négy ír játékos a magyar ötösön belül, egy a 16-oson belül, többen meg a 16-os előtt. Jön középre a labda, de simán kilép a kapujából Tóth Balázs, és leszedi azt. Azért egy Blackburn nevelkedő vagy védőkapus nem lehet meglepni. Osvát megint a jobb oldalon, ezúttal ez pontatlan volt, és elfejeli Lukácsér a labdát McConville, de már a középpályán labdát szerez Schäfer, és meg tudja tolni a megillamodó Lukácsnak. Vele szemben Hume érkezik keresztbe, rá is pöccinti Hume-ra. Magyar bedobás a 16-ossal egy magasságban. Megkapja a bedobást Lukács Osváttól, és megint ezúttal Price-ra pöccinti rá. Úgyhogy innen most már nagyjából 7-8 méterre végezhetjük el a bedobást, de visszadobja a labdát Osvát Orbánig, aztán Csinger, Kerkez, Orbán, Szoboszlai. Mehet középre a labda, Szoboszlai a bal oldalon cselezget még Kelivel, Gilbrittel szemben. Tóth Alex nem tud megfordulni a labdával, kicsit beleakad, de azért még megjárt a Szoboszlai. Tóth Alex. Róla azt mondta Rossi, hogy nagyon hiányoznak a játékpercei. Csinger. Beíveli Szoboszlainak a védelem mögé a bal oldalon. Szoboszlaival szemben ott van Hume, egy visszacsel Hume-mal szemben, megy középről a labda, Bárány elől, Brown elfeli a labdát, Brown nagyot esik ráadásul, és kapnak egy szabadrugást ezért az esésért az északírek, és akkor most benefeletet kérdezem, csak a szívem mondatja, vagy valóban egy kicsit agresszívebben futballozunk?
2: Nem csak, hogy agresszívabban futballozunk, hanem valójában, amit a mérkőzés előtt én említettem, a két csapat között játékos állományban, minőség tekintetében a miénk egész egyszerűen jobbak. Tehát technikásabb, sokoldalúbb játékosokkal rendelkezünk, és most kezd a magyar válogatott a saját stílusában egy picivel bátrabban futballozni. Én ezt hiányoltam, hogy középpályán nincsen csel, nincsenek bátor előrefelé átvételek, nincsenek mélységi passzok, nagyon kevés labda jut el a támadókig. Elkezdtünk egy picit futballozni, ez talán reménytelibbé teszi a hátralévő, hát olyan bő fél órát, ha hosszabbítással együtt vesszük. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ebből nem az fog kisülni, hogy egy kontratámadásból az írek szereznek gólt, az északírek, de most talán egy picit optimistán vagyok.
3: Hát majdnem így lett, mert hogy egy jobboldali beadás után pont, hogy el tudtuk csúsztatni az északír játékos, az érkező Devon jelöl a labdát, de most még mindig az északíreknél a labda, csak hát már majdnem a fél pályán. Brown, Gilbreth a bal oldalon, Schaefer érkezik vele szemben, Price-ra visszazár Lukács, megint ténytelenek egészen a saját térfelükre visszarúgni a labdát. Aitchison, most a jobb oldalon Hume kérné a labdát, egyelőre nem kapja, megint Aitchisonnál. Brown. Gilbreth. Brown. Hát az északírek védik azt az egy pontot, amit tulajdonképpen már tegnap is megcélzott a kapitány, mert azt mondta, hogy a legfontosabb, hogy ne kapjanak gólt. Brown a bal oldalon. Price vele szemben nagyon jól védekezik, és megoldja a helyzetet. Schaefer, akinek a nyakát elkapja, Gilbreth, akinek sárga lapja van, hepciáskodik, mert úgy látszik, ezt megteheti magát. Megteheti, hiszen De Burgos játékvezető csak széttárja a kezét, hogy fiatalember még egyszer ilyet ne csináljon. Tótale, Kerkez. Csinger. Hátul passzolgat a magyar válogatott. Tóth Balázs, és ő az most, aki kiteszi jobb oldalra Osvátnak, de Osvát is inkább a biztosat választja. Visszakapja Orbántól. Megint hátra Orbánnak. Orbán is kihúzódott egészen a jobb oldalra, és most nézi, hogy lehetne akár átforgatni a labdát a bal oldalra. Schaefer is hátra Tóthhoz. Na most végül Tóth az, aki átforgatja Csingernek. Csinger pedig megindul előre. Nagy léptekkel visszakapja, és rosszul egy pillanatra Kerkeztől, de szerencsére végül Szoboszlai odaér, és nem tudnak lendületből ránk jönni az északírek, legalábbis a jobb oldalon, a bal oldalon Price belöbbölnék középre, visszafelé a labdát Kerkez Szoboszlainak, Szoboszlai pedig a bal oldalon elindulhat. Hát nem nagyon szeretik itt Szoboszlai Dominikot, érkezik keresztezni Sícsász, a csapatkapitány, Szoboszlai is biztatja az északír közönséget, hogy tessék még szurkolni. Kerkez, Csongvai, Schaefer, Kerkez. Megint Csongvai, megint Schaefer. Ő is inkább hátrafelé tekinget most. A 67. percben járunk. Továbbra sincs gól a találkozón, a második félidőben picit megélénkült a magyar válogatott előrejáték. A ketten pedig érkeznek majd az északírektől. Az egyik Brody Spencer lesz, a másik pedig Dion Charles, tehát támadót is hoz O'Neill kapitány. Eladja, rossz helyre rúgja Charlesba. Charles is már fáradhat, mert egyből visszaadta azt Tóth Alexnek, pedig nem egy csapatban játszanak. Tóth Alex, ő kocog most a labdával, megtámadja őt Immelammal Downey. Csinger, Csinger megint elindul előre, és átforgatja a bal oldalon fellépő Kerkeznek. Aztán vissza megint Tóth Alex, ő jobb oldalra. Orbán, Osvát lépne vissza a labdáért, de figyelnek rá, most kapja meg Tóth. Ó, de csúnyán hátulról Csongvai, de előnyszabály, ugyanis Szoboszlai meglődul a labdával a 16-osnál. Kiteszi a bal oldalra, Kerkez. Áj, de kár érte. a lendület elfogyott. Megint visszafelé játszunk. Tóth Alex. De azért 20 méterre vagyunk, 22 méterre kaputól. És most mehet Kerkez beadása. Jön is középre Bárány. Nem tudja elfejelni a labdát. Ezúttal is Brown volt az, aki jól biztosított. Nem fejelte el a labdát, de nem volt esélye Báránynak, hogy megszerezze azt. Tóth Balázs. 40 méterre a saját kapujától felíveli a labdát. Bárány Donátot fellökik, de nálunk marad. Osvát. Lukács. Osvátnak adja vissza. Osvát elindul, szerelik, de csak Séferig jut a labda. Szoboszlai, Osvát kiemeli a bolyból a bal oldalra, Kerkez azonban hátrafelé veszi át a labdát, rosszul, Dühöng is rosszi. Áj, rossz volt sajnos az előre lugott labdája Szoboszlainak, de nagyszerűen szedi vissza azt. Még az északi kapu előterében Tóth Alex. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Sajnos Lukács beadása nem jó, így aztán szöglettel jöhet a magyar válogatott. Ez a második szöglet a találkozón a magyar részről. Egyelőre nincs jól a találkozón, Észak-Írország, Magyarország 0-0, a 70. percen járunk. Kettőt cserél az észak-ír együttes. Érkezik a pályára Brody Spencer Dunley helyett, illetve 8-assal pályára lép Dion Charles, ő pedig Kellyt váltja. Nézzük Szoboszlai jobboldali szögletét a cserék után. Magyar válogatottban egy kényszerű csere volt eddig, Bolla Bendegúzt váltotta még az első játék részben. Osvát, aztán a második félidőben jött Bárány és Tóth Alex, Jurek és Szűcs Tamás helyett. Szoboszlai szöglete, érkezik Orbán, és Orbán tovább csúszhatott labdáját, még Bárány kapu felé tudja irányítani, de sajnos körülbelül egy jó másfél méterrel fölé ment. De itt a második félidőben azért a magyar válogatott nem csak többet birtokolja a labdát, hanem végre már el is indulunk a kapu irányába. Pierce Charles kirúgása következik. Egyelőre mutatja a játékvezető De Burgos, hogy álljon meg a menet. Még nem, pedig egyelőre nem írt ki legalábbis nekem semmit a monitor, hogy mit vizsgálnak, és most a spanyol mutatja, hogy mehet a kirúgás. Pierce Charles pedig mindenkit előre küld, De Burgos pedig elkezdte a számolást. Különösebben ez nem idegesíti fel a 21 éves hálóőrt. Az előre rúgott labdát azonban elfejeli Orbán, és meg is szerezzük a labdát, és a jobb oldalon akár el is indulhat a magyar válogatott. Tóth Alex révén meg Conville azonban jól keresztez, hazadja a labdát Charlesnak, de már nálunk a labda. Szoboszlai vele szemben a jobb oldalon, Brown. Szoboszlai elindul, és adhatja középre a labdát, nagyon mélyen jött az a labda, és még kisebb megy az alapvonalon, de ez akár kapura is veszélyes lehetett volna. Az előre rúgott labda pillanatokig sincs az északír válogatottnál, már jövünk is vissza a jobb oldalon. Osvát elindul befelé, még egyszer befelé, Sícsász mellett, aztán Schäfert választja, ez egy szabad rúgás lett volna nálam, Schäfer nagyot esett, Hume pedig vitte előre a labdát, Price pedig belerúg a félpályán, Csongvaiba magyar szabad rúgás. És most megállítja a játékot a játékvezető, mert hogy még mindig a 16-os környékén fekszik Schäfer András, úgyhogy meg kell vizsgálni. Sajnos az első félidőben Bollát hordágyon kellett levinni, akkor átkapott egyébként pont Price-tól egy elrugott labda után. Schäfer talán mostanára fel kell. Burgosztak, ez már a sokadik ilyen kézrátéttel való gyógyítása egyébként, hogy odafut a játékoshoz, és a játékos egyből meggyógyul. Ezen a találkozón volt északír játékos is, meg magyar játékos is ilyen helyzetben. Csinger, Kerkez, Tóth Alex, Kerkez, Csingernek hátra, Tóth Balázs, előre Bárány felé, McConville és Bárány, hát McConville valóban sokatszor fejeli le Bárány erről a labdát, tehát ezt mondjuk Varga Barnabással nehezebben tudná megtenni, és egy magyar szabálytalanság, hárman darálják bele a földbe végül a kezdőkör környékén Gilbreth. 73. perc, továbbra sincs gól, északír szabadrugás, és akkor kérdezem Benne Ferencet, hogy Tóth Alex behozatala jelentett ennyit, hogy a magyar válogatott most azért elindult a kapu felé?
2: Igen, tökéletesen egyet kell, hogy értsek. Két fontos momentumot kell megemlítenünk. Az egyik Tóth Alex beállításával kreativitás költözött a középpályánkra, hatás gyakorol a többiekre, és sokkal bátrabban futballozunk. A másik pedig, hogy nem akarom elkiabálni, de mintha az északi válogatott kezdene egy picit elfáradni, és sokkal, de sokkal aktívabban futballoznak a mieink, sokkal kevesebb átütőerő van az északi támadásokban, és sokkal többet van nálunk a labda, nem csak a saját védőharmadunkban, hanem akár az ellenfél tér felén.
3: Igen, ez érdekes, hogy ezt mondtad, ezt nekem is eszembe jutott, hogy mintha ők fáradnának jobban, pedig hát ugye a nagy többségük egyrészt a angol másodosztályból, néhányan pedig az angol első osztályból, a Premier League-ből érkeztek, úgyhogy nagyon meglepődnék, ha lenne különösebben erőléti problémáik, most aztán majdnem gondba kerültünk, de az északír játékos ráadásul ő csereként lépett pályára, a 20-as számú Brody Spencer elhibázta. Tóth Milán is érkezik, meg Vitális Milán is a magyar válogatottba egyébként, ha jól látom. Igen, mind a ketten már ott vannak a negyedik játékvezető környékén. A magyar 16-oson belül veszi át a labdát Schäfer, aztán Kerkez kapja tőle. Ő rálép a labdára, egyelőre álló háború a pályán. Schäfer, 75. perc, Schäfer, Csongvai, Schäfer. Megint hátra Szoboszlai Tóth Balázshoz. Nem Szoboszlai volt az, bocsánat, Kerkez. Elindulna előre Csongvai, de inkább megáll, és ő is Csingert választja. Csinger a jobb oldalra, szinte az alapvonal mellé kihúzódó Orbánhoz. Orbán, Tóth Alex, Csinger. Megpróbálja a magyar válogatott kihúzni a kapuja elől az északíreket, ez egyelőre nem sikerült. Tóth Alex most elindul előre. Orbán, Osváth a jobb oldalon, megint vissza Orbánnak. Kicsit besűrűsödött itt a jobb oldal, és Orbán most hosszan elindítaná a jobb szélen Bárány Donátot. Talán sebességben jobb lehet Braunnal, de Braun jobban helyezkedett, és hátra tudta tenni megint Pierce az labdát, aki átforgatta Spencernek. Spencer elindulna a jobb oldalon. Hosszan meglövi a labdát, és Csinger megint nagyon jól érkezett. Ezúttal a frissen beállt Dion Charles-t előzte meg. Dion Charles egyébként az eddig pályán lévő Pierce Charles-nak, illetve Shee Charles-nak nem testvére. Shee és Pierce testvérek. Ő azonban nem. Ő csak névrokon. Egy középre adott labda Osváttól. Kirúgják az északírek. Méghozzá Braun. Magyar bedobás. És jön a magyar csere. Csongvai helyett jön Vitális Milán a pályára. Én azt gondolom, hogy ez is teljesen egyértelmű csere. Csongvai nagyot melózott, de elfáradt. És kijön le még a pályáról. Lukács az természetesen, és jön Tóth Milán. Hát Bene Ferenc, nagyjából ezekre a cserékre lehetett számítani, gondolom.
2: Igen, frissíti a csapatát Marco Rossi, és ugye az imént arra céloztam, hogy fárad az északír válogatott, ez nem azt jelenti, hogy én arra sugaltam, hogy erőléti gondjaik lennének, ez nem erőléttel függ össze feltétlenül, hanem azzal, hogy azért Tbilisiben egy nagyon komoly idegőrlő mérkőzésük volt, ahol a zömében nem náluk volt a labda. Én inkább azt látom, hogy fejbe egy kicsit, mintha tompábbak lennének, és már kevesebbet vállalkoznának előrefelé. Igenis azért kihatással lehet az előző mérkőzése mindkét csapatnak erre a találkozóra is. Úgyhogy továbbra is a frissítések is, Marco Rossi cseréje is mind-mind azt a célt szolgálják, hogy talán ki tudjuk ezt használni, és lesz akár egy pontrugás, akár egy kreatív mozdulat, egy váratlan nyerő húzás, azzal
3: bocsánat,
2: tudunk
3: nyerni. Shee Charles akkor átrugott Schäferbe, hogy az nem igaz, és meg is kapja a sárga lapját az északírek csapatkapitánya. Azt a Braun is elesett, és valakinek még akar egy sárga lapot adni, Szalai Ádámnak, jól látom? Nem tudom kinek, még valamiért a kezébe van, Burgosznak most tett el. Hát egészen egyszerűen derékba ketté törte, bocsánat, Schäfer András. Ne haragudj, Bene Ferenc, szó.
2: Igen, csak arra azzal fejeztem be a mondandómat, hogy nagyon remélem, hogy ezekkel a cserékkel is, és megérzi a magyar válogatott azt lehetőséget, és továbbra is lesz vagy egy rögzített játékhelyzetből, vagy egy írhibát kihasználva esetleg egy magasabb letámadással, vagy lesz egy olyan játékosunk, aki fel tudja tenni az írre a pontot, vagy húz egy kreatív megoldást, egy nyerő húzást, és azzal tudunk nyerni 1-0-ra.
3: De mivel előtte egyébként Bárány szabálytalankodott Schäfer szétrugása előtt, ezért ír szabadrugás, ki tudjuk azonban azt bólintani a beívelt labdát. Ajaj, Szoboszlait azonban átveri Pirsz, és megszélozta balról a rövid alsó sarkot. Tóth Balázs azonban leért, ez volt az első komoly, második komoly védése a meccsen Tóth Balázsnak. Csak nehogy tényleg az legyen, hogy egyszer egy ilyen helyzetből végig betalálnak az északírek, bármennyire is a magyar válogatott uralja azért a második játékrészt. Ezt talán nyugodtan el lehet mondani, Sícsársz az, aki elvégzi a baloldali szögletrugást Tóth védése után. 11,5 perc van még hátra. Jön be a középre a labda, simán lehúzza megint Tóth Balázs. Jól lép ki a labdára, jó ezt látni, hogy ilyen magabiztosan húzza le a beadásokat. Tóth Milán felé a labda. Tótot megelőzi Galbraith, aki pedig azért nem egy égi messzelő, így is megszerzi a labdát, de levette gyakorlatilag Sícsársznak. Tóth Milán, Szoboszlai a jobb oldalon, Szoboszlai a belerúgnak, Tóth Milán visszaszerzi a labdát, és Sícsársz másodszor rúg bele egy úgy a magyar játékosba, hogy ő már tovább tolta a labdát, előbb ketté törte derékba gyakorlatilag Schäfert, most pedig hátulról rúgta fel Tóth Milánt. Kíváncsi vagyok, hogy mikor unja meg ezeket a tüskéket egyébként Burgosz, mert ezek egyértelműen a megfélemlítésre mennek. Szoboszlai az, aki a magyar szabadrugást viszont az alapvonalról, mint egy 20 méterre a jobb oldalról elvégezheti, íveli be. Természetesen ott van Csinger, ott van Orbán, és már a 80. perc közepén járunk. 0-0 találkozó állása. Szoboszlai középre érkezik, Pirsz Csász kiüti, de a bal oldalon Vitális összeszedheti a labdát. Meg kiment a labda, bedobja Vitális Milán. Mire várunk? Arra, hogy mozogjanak a többiek. És most választja Tóth Alexet. Vitális háromszögben kihozzák a labdát. Ott bizony Vitális elindul a alapvonal felé, ecsel vissza. Schäfertől kapta vissza, aztán Tóth Alex. Megy középre a labda, lefejeli Tóth Milán, de ott nincsen sajnos senki. Kerkez összeszedhetné, de ki tudják hozni az északírek. Nagyszerű szerelés! Orbántól 20 méterre a kaputól. Szoboszlai jobbról, középre. Érkezik Tóth Milán, középre lefejeli azt a labdát. Orbán lő! És belefekszik a lövésbe. Blokkolja a lövést McCanville. 8 méterről lőhetett Orbán, és belefekszik.

Pirszczász és már teszi le a testvérének Sínek. Sícsászal szemben ott van Schäfer, és ezúttal sajnos jól indul Pierce a bal oldalon, Price a bal oldalon, vele szemben Osvát. Price már a 16-os oldalvonalánál. Érkezik ott Osvát, és a visszasarkalt labdát Devenuy elől elrúgja, de a kirúgott labdát Brown összeszedi, és már Price-ot játsza meg. McCombville is a magyar térfélen. Most teljesen feljött a magyar térfélre az ellenfél, az északír válogatott, de előre még nem tudják hozni a labdát. Hutchison visszahúzódik szinte egészen a felező vonalig, és most a jobb oldalon Brody Spencer Kerkez szorításában az alapvonal felé. A beadásával azonban Kerkez belép. Jön egy szöglet, a harmadik északír szöglet a találkozó. Mindkét csapat úgy döntött, hogy az utolsó percekben a maga javára szeretné fordítani a mérkőzést. Ez, ha az északíreknek sikerülne, akkor 6 ponttal az érre ugornának a csoportban. Két mérkőzés után 6 ponttal az álmaik ne továbbja, én szerintem egy georgiai, illetve egy magyar mérkőzés után. Nézzük Devenuy szögletét. Ugyanaz a felállás, mint az előző szögletnél. Jön középre a labda, jön Tóth Balázs, meg tudja tolni, és aztán összeszedi szerencsére Osvát, és megindítaná ott az elől tartózkodó Bárányt, azonban belelépnek az indításába, és Price le is veszi a Sícsász által visszatett labdát. Sícsász hárman is ott az északír kapitányon, Schäfer belerúg, Charlesba szabadrúgás. Sícsász addig feküdt hason, amíg megkapták a szabadrúgást az északírek bal oldalról. Nézzük, mire jutnak ebből a pontrugásból az északírek, mert hogy nekik ez gyakorlatilag az egyetlen fegyverük ezen a találkozón. 30 méterre a magyar kaputól beívelés lesz, körülbelül 16-17 méteren, 17-18 méteren inkább a magyar védővonal. Charles mellett ott van Devenuy, akár jobbal, akár balal középre lehet ezt ívelni. Végül is a balos Devenuy fogja középre ívelni a labdát, elment Charles. De nem íveli középre, inkább leteszi Price-nak, Price beadásával belelép Tóth Milán, és Vitális elindul. A bal oldalra keveredik át Osvát, ez kicsit zavarja is, úgyhogy ő is inkább visszateszi a labdát. Tóth Alexnek nem tudtunk gyorsan kontrázni. Kerkez pedig középen, most már mindenki lassan megtalálja azért a helyét, Kerkez kikaszog a labdával a bal oldalra, visszateszi Tóth Alexnek, a magyar térfélen a labda, Vitális Milán, Orbán, Vitális Orbánhoz passzol a jobb oldalra ki Szoboszlainak, Vitális belép a játékba, Tóth Milán rossz irányba indult el, Vitális, úgyhogy Tóth Milán rossz helyre tette a labdát, de már Orbán vissza is szerezte a labdát Price-ről, Szoboszlai, Osvát, Schäfer megpróbál a magyar válogatott minél nagyobb nyomást helyezni az északírre. Schäfer, Kerkez, megint Schäfer. A bal oldalon passzolgatnak. Schäfer néz az indítás lehetőségét, de egyelőre sokan állnak. Nincs mozgás elől a magyar válogatottnál. Csinger megtámadja őt a frissen beállt Dion Charles. Úgyhogy kénytelenek vagyunk teljesen hátrajátszani Tóth Balázshoz a labdát. Ő az, aki felíveli Szoboszlai és Tóth Milán felé. Elfejelik ugyan az északírek, de csak Osvátig, és Tóth Milán a jobb oldalon megindulhat. Most egy picit lemaradt róla Brown, de Tóth Milán hát nem adta be a labdát, viszont nagyon jól választja a 16-oson belőle belépő Tóth Alex meglátta, hogy a 16-oson viszonylag szabadon van Szoboszlai, megkapta a csapatkapitányunk a labdát, lőtt, de nem találta el az északír kaput. 4,5 perc van még hátra a rendes játékidőből, továbbra sincs gól a találkozón, de a második félidőben a magyar válogatott azért uralja a játékot, és inkább az érvényesül, amit Szoboszlaiék szeretnének. Charles rúgja fel a labdát. Hopp, egy ütközés. Egyébként Galbraith nem tudom, hogy lehet még a pályán, ugyanis újabb könyöklés volt, és Galbraith rögtön a mérkőzés elején sárga lapot kapott a 16. percben, és ez most már a harmadik könyöklése azóta. Orbán, Osvát kénytelen lesz hazatenni, és haza is teszi a labdát.
Tóth Balázs.

0: Többen is letámadták, Price is ott volt a nyakán, illetve Dion Charles is ott volt a nyakán. Orbán felé az elő, vagy Orbán felé, Bárány felé az előre ívelt labda, végül is a lepattanót, a második labdát összeszedte Schäfer, és megindul a bal oldalon. Kerkez azonban Tóth Milánt próbálná megjátszani, de érkezett McConville, és kicsúsztatta, elcsúsztatta a labdát, amit összeszedett Devani a bal oldalon, hátrafelé cselez, mert ott van a nyakán Tóth Alex, egyelőre aztán előre dugja a labdát, Szoboszlai elfejeli, és az elő elfejelt labdát pedig Brown kifejeli az oldalvonalon túlra, ezt is megünnepli a Windsor Park közönsége. Szoboszlai hátradobja a labdát Osvátnak, de még ott vagyunk, bőven ott vagyunk az északi térfélen. Tóth Alex a jobb oldalról be lehet adni, Schäfert választaná, de pontatlan volt, ebbe is bele tudott Devani érni, az egyik legjobb északír ezen a mai mérkőzésen. Előre rúgná a labdát, Vitális azonban megszerzi, Hume mellett akár lőhetne 17 méterről, lő is! És a hosszú sarok mellé Vitális lövése. Egy picit még akár vihette is volna Vitális, de lőni kellett. Ez volt a magyar válogatott 8. lövése a mérkőzésen, de sajnos még nem találtunk kaput. Persze elég egyszer kaput találni, és akkor kössön ki az a labda a hálóban. És legyen ez a háló természetesen Pierce Charles hálója. Jön egy újabb északír csere a pályán, a nagyöreg Josh McGinnis, úgyhogy úgy tűnik azért Michael O'Neill is a győzelemben gondolkodik. Price helyett érkezik a pályára McGinnis. Óriási ünneplést kap a Stone Age játékosa. Pierce Charles kirúgása következik. A 89. perc is elkezdődött a találkozón. És már oda is kerül hozzá a labda, a nyakán ott van Csinger, és a magyar válogatott meg is szerzi a labdát. Csinger is jól játszik, én azt gondolom ezen a mérkőzésen. Schäfer, ő pedig talán a mezőny egyik legjobbja. Kiszabadítja a labdát, és már a jobb oldalon megindul Osvát. Mögötte, középen Szoboszlai kapott egy nagyot az északír játékostól. Devani és Osvát pedig egymást viszi le, de már eladják az északírek. Tóth Milán, jó a labda Tóth Alexnek. Tovább a bal oldalra, Kerkez. Tóth Milán belép a védők mögé, Etchison azonban megelőzi a vasas támadóját. Gilbreth pedig előre rúgja a labdát, hát ezt mondhatjuk, hogy talán mondhatjuk, hogy teljesen a vakvilágba. Orbán szedi össze, és már meg is játsza Schäfert. Az utolsó perc kezdődik a rendes játékidőből. Schäfer. Tóth Milán a 16-os vonalánál kapja a labdát, és elindul az alapvonal felé, mert hogy kisodródott a 16-osról. Vissza Osvátnak, Osváttól jön középre a labda, Szoboszlai megcsúsztatja, le kell venni a labdát, és rá kell lőni a labdát, és Charles véd egy nagyot, nem hiszem el! Tóth Alex lövésénél Szoboszlai, ott egy lövés, Schäfer, megpattan a labda, és ráadásul magyar játékoson pattan meg a labda. Hát megvannak a helyzeteink. Megvannak a helyzeteink, de nem rúgtuk be. Az utolsó percekben óriási a nyomás az ír válogatotton, az északír válogatotton természetesen. 10 másodperc sincs már hátra a rendes játékidőből. Igen, bizony-bizony Tóth Alexről, itt a ismétlésre lehet látni, Tóth Alexről pattant ki a labda. Nézzük, mennyi lesz a hosszabbítás, mert hogy most már a hosszabbításban járunk, és nem mutatta fel a táblát a negyedik játékvezető. Valamit várunk, és meg lehet várni. A kirúgást most engedi el. 3 perc a hosszabbítás. Pierce Charles rúgja előre. Rámászik McGinnis hátára. Csinger ezt most bezzeg lefújja a játékvezető. Azért jó 40 méterre vagyunk a magyar kaputól. Sícsász ezt középre fogja ívelni, hiszen ez a legnagyobb esélye ennek a válogatottnak, ennek az északír válogatottnak, hogy veszélyeztesse a magyar kaput. A magyar védővonal 22-23 méterre a kaputól. 1 perc eltelt az előrejelzett 3 percből is. Jön a labda, elfejli megint Csinger, Orbán kihúzza, Bárány megtolja, és a jobb oldalon elindulhat, a Gilbreth azonban előnyösebb helyzetben volt, és hazadja a labdát Pierce Charlesnak. Rossi vezényli az övéit, hogy jöjjenek előre, Pierce Charles pedig a tesót játsza meg a jobb oldalon, Shi Charles pedig már megy le az alapvonal felé. Szinte már a szöglet zászlónál. Ott van Ecsison is. Shi Charles középre tenni a labdát, lepattan a magyarokról, de sajnos Szobosztai rosszul veszi át azt, és akár lőhet Devoni, de szerencsére jól lépünk bele. Ez is egy rossz labda. Szinte megszakadt Szobosztai, hogy Osvát labdáját elérje, de csak az oldalvonalon kívül érte el. Devoni kezében a labda. Nem nézi el a bedobást. Most végzi csak el. Brown kapja tőle a labdát. Az utolsó perc is lassan elkezdődik az előrejelzett 3 percből. Rossi küldi előre a csapatot, az előreívett labdát Orbán elfejeli, Szoboszlai leveszi, Bárányt játsza meg, Bárány leveszi a labdát, Braun azonban becsúszva szereli Bárány Donátot. Magyar bedobás, a magyar térfél, hát ha nem is a közepéről, de a közepéhez inkább közelebb, mint a felező vonalhoz. Osvát elvégzi a bedobást, visszakapja Schaefertől, Schaefert játsza meg, Schaefer pedig már íveli is fel a labdát Tóth Alex, illetve Tóth Milán felé. Ecsison jól ugrik, és a lepattanót, a lecsorgó labdát Brody Spencer pedig már íveli is előre, felfejeri a labdát Singer, Megenis majdnem, és meg is nyeri a párharcot sajnos Orbánnal szemben a bal oldalon. Devni, vele szemben Osvát, Devni elindul középre. Megint Devni, mellette megy Gilbert, Devni azonban ívelné középre a labdát, lepattan az, Osvát nem éri el. Mit mutat a játékvezető? Szögletet? Bedobás mutat a játékvezető, nincs szöglet, nem szeretik itt a Windsor Parkban, lassan lejár az előrejelzett 3 perces hosszabbítás is, egy nagy bedobásra Brauntól még van lehetőség. Ezt még engedi, mert most már lejárt a 3 perc. Nagyjából az alapvonaltól egy olyan 5-6 méterre az a bedobás. Érkezik középre a bedobás. Csinger akár ki is lukhatja, azt mutatják, hogy a kezét érte, nem így volt. Ez nekem meggyőződésem. Szoboszlai elindulhatna, a játékvezető pedig 3-at fúj a sípjába, de még azért mutatja, hogy várjuk meg a VAR döntését, megvan a VAR döntése, nem volt kész Csingernél. Észak-Írország, Magyarország 0-0. A két csapat úgy kezdte a mérkőzést, hogy egyértelműen a biztonság volt a fő szempont. Nem is nagyon alakult ki nagy helyzet egyik kapuja előtt sem. Egyedül egy Brown bedobás után Kelly ügyetlenkedte a felső récre a labdát 4-5 méterről, de felülről hullott rá. Ez viszonylag nagy helyzet volt az északír részről. A magyar csapat nem találta el az északírek kapuját az első játékrészben. Rossi és csapata elsősorban arra törekedett, hogy ne kapjunk gólt, hogy biztonságosan játszunk. Viszont a középpályásaink inkább hátrafelé játszottak, Schaefer kivételével. Aztán a második félidőben talán a cseréknek is köszönhetően, mert hogy ha a szünetben nem is cserélt a kapitány, csak az első félidőben volt kénytelen lecserélni Bollát sérülés miatt Osvátra, azért nem sokára az 55. percben érkezett Bárány, és érkezett Tóth Alex is a pályára, és talán utóbbi cseréje volt az, ami meghozta a várba várt változást. Egyre nagyobb nyomást helyezett a magyar válogatott az északírekre, és ennek köszönhetően voltak helyzeteink, lehetőségeink, lövéseink. Pirsznek is kellett egyet védenie. 10-szer próbáltuk bevenni a kapuját, de csak egyszer találtuk el. Ennek ellenére a második félidőben az történt a pályán, amit a magyar válogatott akart, a kaput azonban nem tudtuk bevenni. Így aztán a Nemzetek Ligája B-ligájában 2 forduló után a magyar válogatottnak 1 pontja van az északíreknek, illetve az ukránoknak 4-4, és a magyarokhoz hasonlóan Georgia is 1 pont talál. Még egyszer tehát a végeredmény, Észak-Írország, Magyarország itt Belfastban 0-0.
1: Csesszegi Balázsnak köszönjük szépen, és maradj kérlek Balázs azért, mert bár gól nem esett, de nem tudom, hogy milyen a hangulat, mit látsz a játékosokon most, a szövetségi kapitányon. Hát ez a 0-0, ez olyan, mint hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, de mint a vereséggel érne fel.
0: Hát igen, nagyjából. De hát egyébként a hátukat látom a játékosoknak, mert átmentek a magyar válogatotthoz, vagy a magyar szurkolókhoz, mint egy 800 magyar szurkoló érkezett Belfastba, és a testtartásokon azt látom, hogy eléneklik a magyar válogatottnak. magyar válogatott játékosainak a himnuszt. Hallani azonban nem hallom, hiszen zúg a zene, illetve énekelnek az északír szurkolók is. Én azt gondolom, hogy a második félidő azért már rendben volt. Az első félidőben túl óvatos volt a magyar válogatott. De hát még ebből az egészen eszméletlen négy meccsből álló sorozatból is kettő hátra van. Georgia ellen, illetve Ukrajna ellen. Most már sok választása nincs a rosszi csapatnak. Mind a két mérkőzését meg kell nyernie ahhoz, ha valami még szeretne gondolkodni, ha a feljutáson szeretne gondolkodni, hogy a feljutásban szeretne reménykedni a magyar válogatott. Aztán majd novemberben, ha akkor lesz 7 pontunk, talán meg lehet szerezni ezt a feljutást, de most jelen pillanatban nem néz ki jól a helyzet, hiszen, mint említettem, Észak-Írországnak, illetve Ukrajnának is 4-4 pontja van, Magyarország és Georgia pedig sajnos csak 1-1 ponttal áll.
1: Azért itt a Nemzetek Ligájában tényleg nem mindegy, hogy hogy szerepel a magyar válogatott. Két mérkőzés után nincs gól a nevünk mellett, de van egy kapott, és ez az egy szerzett pont lehet, hogy nem sok mindenre elegendő. Hát van még hátra két meccs, te mennyire vagy optimista? Jó, ez a szó.
0: Én mindig az vagyok, tehát, hogy én nem tudok úgy gondolkodni egy válogatott meccs kapcsán, hogy csak ne kapjunk ki, vagy hogy nincs esélyünk, úgyhogy én mindig az vagyok. Talán egy picit az optimizmusomat táplálja, mondom, ez a második félidő, amit láttunk, mert azért ez már egy fokkal jobb volt, mint amit láttunk az első félidőben, vagy amit láttunk én szerintem Ukrajna ellen, különösen a második játék részben. Itt mintha egy picit valami megváltozott volna. Mondom, lehet, hogy Tóth Alex pályára küldése volt az, ami változtatott ezen. Én láttam azért jó egyéni teljesítményeket is. Csinger szerintem remekül szállt be, vagy remekül játszott, Tóth Alex remekül szállt be. Schäfer talán a mezőny legjobbja volt, de hát úgy nagyjából ennyi.
1: Ezen a mérkőzésen, ha jól mondom, igen, akkor nem avatott újoncot Marco Rossi, és a cseréket illetően meg igazából azok a nevek merültek fel, akik az Ukrajna elleni találkozón is legalább pályára léptek, bár Tóth Alex ebből a szempontból új. A Mister, azaz a szövetségi kapitány, szerinted egy ilyen 15-16 főben gondolkodik?
0: Hát erről beszéltünk talán a mérkőzés előtt is, hogy mennyiben tudna gondolkodni. Hát mi nem vagyunk Németország, Klopp 44 főben gondolkodott, mondjuk nem jött be neki különösebben, legalábbis eddig az első két mérkőzésen ők is egy ponttal állnak, csak mondom. Igaz, hogy legalább rúgtak gólt egyet, de hogy ki tudott volna most behozni, mert hogy a támadójátékot kellett támogatni. Még a padon Szücs Kornél volt, Margráf, Nagy Zsolt, Várkonyi, Doktorics. Nem nagyon válogathatott.
1: Nagy Zsolt esetleg, bár hát nem feltétlenül mondjuk a támadásokért felel. És egyébként ha már a bal oldal és Nagy Zsoltot említem, Kerkeszt te milyennek érzékelted? Itt a mérkőzés előtt többekkel beszéltük, hogy azért a bal oldala ennek a válogatottnak egy kicsit olyan purcsa, nem feltétlenül Liverpool szintű.
0: Nem tudom. Én pontosan ezt szoktam mondani, hogy azért az, hogy Kerkez a Liverpoolban folyamatosan kezdő, és nem csak Iraolánál, hanem Slotnál is az volt, azért az mutat valamit a képességeiről, gondolom azért valamit a liverpooli teljesítményéről is, még ha én is tudom, hogy azért ott is érik bírálatok. Én a mai mérkőzésen nem bántanám Kerkez Milost, és szerintem rendben volt, megfutni nem tudták, onnan nem érkeztek a beadások. Sajnos a támadásokat nem is tudta talán annyira támogatni, mint jó lenne, de én nem érzem, hogy a mai mérkőzés alapján ő most kritikát, nagyon komoly kritikát érdemelne, de az is igaz, hogy nem láttam azt, hogy mondjuk a legjobbak között kellene említeni. Hozott egy átlagos teljesítményt.
1: Talán nincs még információ, de megkockáztatom, hogy Bolla Bendegúz a helyszínen az a sérülés, az milyennek tűnt?
0: Borzalmasnak, főleg a sokszori hosszabbítás, vagy a sokszori ismétlés után tűnt borzalmasnak, meg azért azt nem volt jó látni, hogy hordágyon kellett kivinni a stadionból.
1: Mennyire volt ez az északír válogatott a véleményed szerint? Hát agresszív a kelletén, egy kicsit durvább volt?
0: Ők ezt tudják, és ha hagyják, akkor csinálják. És nekem talán mondtam a közvetítésben, de lehet, hogy csak itt a szünetben beszéltük Hajdú B. István kollégámmal, hogy nekem egy picit az Írország-Magyarország 2-2-re emlékeztetett ebből a szempontból a mérkőzés, amikor ugye 2-0-ra vezettünk, és addig provokálták Sallait, még kiállította magát, és végül lett 2-2, ott rúgdalták úgy a magyar játékosokat, még ennél is jobban, mint a mai mérkőzésen. És mondom, Gilbrace itt a 16. percben kapott már sárga lapot, de volt utána 3 könyököse, és elnézte ezt neki a játékvezető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehetett volna itt kiállítást adni, de úgy látszik itt a Windsor Parkban ez a játékvezetőkre is hat a hely szelleme. Ők ezt a focit játsszák, ezt az agresszív focit, ezt a test-test elleni játékot, amiben néha-néha belecsúszik egy-egy durvaság.
1: A magyar válogatott felvette a kesztyűt, és itt leginkább arra gondolok, hogy az agresszió jobbik fajtája jelent meg itt, mert ugye hát Ukrajna ellen is volt egy kis csette pati a mérkőzés vége felé.
0: Én a második fél időben említettem, hogy sokkal agresszívebbnek érzem a magyar válogatottat, mint az első fél időben volt, és persze ott nálunk is nem mondom, hogy nem csúszott be egy-egy szabálytalanság, de igen, becsúszott. Egyébként, ha nézem itt a szabálytalanságok számát, akkor csak egyet többet csinált az északír válogatott, 16-15-re nyertek ebből a szempontból a hazaiak, de hogy annyira nem éreztem azt, hogy egyébként mi durvák lennénk, de mondom, egy picit, hogy akkor te fogalmaztál, az agresszivitásnak a jobbik változata én szerintem a második fél időben azért megjelent a magyar válogatottnál, amit én az első fél időben nagyon hiányoltam.
1: Még annyit azért kérlek, hogy volt itt ugye egy olyan támadó alakzat, hogy Jurek, Lukács, Szoboszlait ide lehet venni. Mennyire tűntek el ők abból a szempontból a mérkőzés során, hogy ugye az északíreknél azért egy kicsit magasabb, fizikailag erősebb játékosok voltak. Tehát, hogy valami taktikai repertoárban mutatott-e Marco Rossi, vagy ami kisül az egészből, az lesz?
0: Nem tudom, én szerintem a második fél időben annyi változás történt, hogy Szoboszlait kivezényelte inkább a jobb oldalra, mert talán azt vette észre, hogy Brown-t meg tudja futni Szoboszlai. Nem egyszer, nem kétszer egyébként ez meg is történt. Én nem éreztem, hogy most Jurek és Lukács hozzá tudott volna adni. Jurek például az ukránok ellen sokkal jobban szállt be, és Lukácsnak is voltak nagyon jó meccsei a magyar válogatottban. Ez a mai nem volt az.
1: De lesz még majd lehetőség pénteken, illetve jövő hétfőn változtatni. Szerinted a keret még, hát mondjuk Bolla kiesésével biztos, hogy változni fog. Szala is sincs már, és akkor még lehet a felsorolást fogjuk majd egy picit tovább görgetni.
0: Hát Tóth Rajmund sem utazott el. A kérdés az, hogy gondolom a válogatott keretben ott vannak, úgyhogy majd meglátjuk. Ugye elvileg jobboldali védőt például, ha már Bollánál tartunk, akkor Tóth Rajmund is tud játszani, hiszen az Etóban sokat játszott azt is.
1: Mert Szoboszlai Dominik is tud, ha úgy adódik.
0: Hát igen, de ő nem szeret. Igaz, hogy Tóth Rajmund sem.
1: Összességében milyennek ítélted meg ezt a túrát Belfastban? Szurkolók, a mérkőzés, a hangulat, mi egymás?
0: Remek volt a hangulat, végig énekelte itt a közönség a találkozót, a magyar szurkolók, mondom, minden 800-an nagyon oda tették magukat, kifejezetten jó hangulatot varázsoltak ők is ide a Windsor Parkba. Hát a mérkőzés olyan volt, amire mindenki számított. Mondom, itt az északír kollégák azt mondták, hogy 3 eredményt tudnak elképzelni, 1-0-0-1 vagy 0-0, hát sajnos az utóbbi jött be, sajnos vagy nem sajnos, ugye ki tudja, de ezen kívül azt gondolom, hogy sok szót ez a mérkőzés nem érdemel, egy pontot hazavisz a magyar válogatott, azt azért mondom érdemes elmondani, hogy az elmúlt 9 mérkőzéséből itt a Windsor Parkban 7-et megnyert az északír válogatott, most már mondjuk úgy, hogy az összességében elmúlt 10 mérkőzésből 7-et, és mindössze 1-et vesztett el, és ezt a válogatottat, aki itt nyerni tudott, vagy amit nyerni tudott, Németországnak hívják. Úgyhogy nem egyszerű itt nyerni, nekünk sem sikerült sajnos.
1: Valamiért, mintha nem menne ezek ellen a brit csapatok ellen, bár Skócia ellen pont volt győzelem az Európa-bajnokságon, de az északírekről, igaz, ez egy 12 éves, 11 éves sztori, szóval ott döntetlen, illetve vereség, az írek ellen 2025 novemberében volt ugye a VB-selejtező, hát valamiért nem klappol nekünk a brit csapatok elleni mérkőzések tönkelege. Miért?
0: Azt azért tegyük hozzá, hogy legutóbb itt mondjuk Ponyeri tudtunk 1-0 2022-ben még Rosszival, Sallai góljával. Én azt gondolom egyébként, és ez valahol szomorú, hogy erre kell hivatkozni, de akkor is elmondom, hogy Varga Barnabással és Sallaival itt azért nyertünk volna. Varga Barnabással és Sallaival a magyar válogatott támadójátéka egy más szint, mint amit ma mutattunk.
1: Cseszegi Balázsnak köszönjük szépen, Belfastból jó utat kívánunk. A stúdióban Bene Ferenccel folytatjuk. Milyen volt számodra ez a 0-0 gól nélküli döntetlen egy szerzett pont?
2: Hát először is összességében a magyar válogatott taktikai fegyelmezettségével, a csapat hozzáállásával én úgy gondolom, hogy elégedettnek kell lennünk, viszont nagyon komoly hiányérzetem van, és hát Marco Rossinak nyilvánvalóan az volt a mérkőzés terve, hogy az első fél időben egy lendületbe lévő, önbizalommal teli északír válogatottnak a rohamait megfékezzük. Az egész mérkőzés folyamán háromszögleten tudtuk tartani őket, nagyon-nagyon jól levédekezte a válogatottunk a beadás. Igazából a játékstílusukból és a játékukból eredendő veszélyforrásokat tudta semlegesíteni a válogatottunk. Marco Rossi elképzelése valószínűleg az lehetett, hogy a második fél időben a cserékkel folyamatosan egyre támadóbbá kalibrálja a válogatottat, egyre inkább olyan kreatív játékosokat hozott be a középpályára, itt kiemelném Tóth Alexet, aki az első fél idővel ellentétben a második fél időben azért már volt előre passz, volt előre felé való átvétel, voltak cselek, tehát sokkal támadóbbá és kreatívabbá vált a csapatunk általa, és hát frissítette a támadósort is. Sajnos a hiányérzetem abból adódik igazából, hogy az utolsó 20 percben valószínűleg a Grúzia, vagyis hát Georgia elleni Tbilisi találkozón annyit kivehetett az a találkozó az északírekből, hogy nagyon-nagyon látványosan elfáradtak. Tehát az utolsó negyed óra 20 perc egyértelműen a magyar válogatott fölényével telt, de nem volt egyetlen egy olyan játékosunk, aki vagy kreativitással, vagy egyéni villanással, vagy egy bravúrral eldöntette volna a találkozót, mert az utolsó negyed órában igenis, azt mondom 20 perc, de minimum negyed óra volt, amikor bizony gólt kellett volna szereznünk, és ezt a mérkőst 1-0-ra lehozni.
1: Szoboszlai Dominik már a második fél időben aktívabb volt, 65 labda érintés az első fél idei 15-20-hoz képest, tehát akkor már ő is mutatta jobban magát?
2: Nem, ennek is megvan az oka. Én azt szoktam mondani, hogy a labdarúgás az egyensúly játéka, és egy rendkívül komplex dologról beszélünk. Tehát ez egy rendszer. Tehát 11 labdarúgónak a rendszeréről beszélünk. Amikor Szoboszlai Dominik visszalépett a belső védők közé, és elkért a labdát egészen hátul, előfordult, hogy a leghátsó emberünk volt Tóth Balázs után, és onnan mélységből próbált szervezni, akkor ugye helyesen valószínűleg Marco Rossi felhívta a figyelmét, hogy ez azért nem jó, mert akkor távol kerül a kaputól, és én sem szeretem, amikor egyik leggólerősebb játékosunk ilyen felfogásban futballozik, viszont amikor föltolta magát az eredeti pozíciójába, és akár középen, akár a támadósorba kérte a labdát, akkor nem kapta azt meg. Tehát itt a többieknek kell előlépnie fel, hát egyrészt főszereplővé, mellékszereplőből, és nem lehet mindent Szoboszlai nyakába varni. Két jelenetet említenék ki, az egyik, vagy emelnék ki, az egyik, amikor Tóth Alex volt gyakorlatilag 18-20 méterre az északírek kapujától tiszta lövőhelyzetben, és azt azért emlékszünk a Ferencvárosban, ilyen helyzetekből több esetben gólt tudott elérni. Ahelyett, hogy kapura lőtt volna és vállalkozott volna, odapasszolt a Szoboszlai Dominikhez a labdát, ahhoz a Dominikhoz, aki sokkal rosszabb helyzetben volt. A másik pedig vitális hasonló helyzetben, lövést eresztett meg, centikkel elkerült az északírek kapuját, de a lövés pillanatában az ellenfél bal hátvédje belépett úgymond blokkolni a lövést, és ha itt Vitális húz egy olyan váratlant, hogy lövés helyett tovább teszi a labdát az eközben szabaddá váló Tóth Milán elé, akkor lehet, hogy egy csodálatos gólpassz jegyzünk, és 1-0-ra nyer a válogatott. Tehát azt akarom ezzel kiemelni, hogy nem szabad minden szituációban csak Szoboszlai Dominiknek passzolni, mert így nagyon egyemberes lesz a támadójátékunk, és más játékosoknak is elő kell lépni, és sokkal, de sokkal több bátorság, kreativitás és vállalkozókedv kell a középpályásainktól.
1: Bene Ferenc, köszönöm szépen, köszönjük szépen. Észak-Írország, Magyarország 0-0. Azért hallgassunk meg egy értékelést. Péter Ágoston a találkozót követően Séfer Andrással beszélgetett.
3: Igazságosnak érzed a pontosztozkodást, vagy inkább egy elszalasztott esély? Természetesen nyerni jöttünk ide, úgyhogy ha így nézem, akkor elszalaszott esélye, azt tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, nagyon harcos mérkőzés lesz, ezt is kaptuk. Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél időben talán még nem voltunk annyira élesek, a második fél időben szerintem már jól nézett ki. Voltak helyzeteink, a Vilnek is volt egy, nekem is volt egy, meg a Doninak is volt egy. Szerintem közelebb álltunk a győzelemhez. Úgy érzem, hogy a második fél időben mutatott játék az már kifejezetten jó volt. És összesen van még 4 meccs, most egyből 2 meccs rövid időn belül. Ha ezt a mentalitást, amit a második fél időben csináltunk, tovább tudjuk vinni, akkor szerintem örülni fognak a nézők is, és megint az eredménye is.
4: Valóban nagyon harcos meccs volt, te is nem tudom hányszor kerültél a földre, sőt olyan is volt, hogy egy vétlen szituációra a nyakad után kaptak egy bedobásnál, kellett a higgadságod. Mitől ilyen feszült ez a csoport eddig?
3: 4 nagyon harcias csapat van, akik nem elsősorban a minőségre, hanem sokkal inkább az összhangra és a harciasságra és az együtt csapatösszhangra alapoznak, és ezt fogjuk látni mind a 4 mérkőzésen remélhetőleg, mert enélkül itt nem tudunk nyerni. Úgy érzem, hogy vannak mérkőzések, ahol a kvalitása a mi oldalunkon van olyan párharc, van olyan, ahol talán egy kicsit ellenünk, de így itt tud kompenzálni mindegyik csapat olykor-olykor. Úgy érzem, hogy egyébként most tényleg nem akarok bírózni, de szerintem egy piros lap, egy tiszta piros lap elmaradt az első fél időben. Reméljük, hogy a következő mérkőzésen ezt valahogy visszakapjuk, de mondom, nem akarok bírózni, ennél több helyzetet kell ezek szerint kialakítanunk, hogy gólt szerezzünk, de én most abszolút nem látom negatívan ezt a történetet.
4: Az első két meccsen még nem jött össze az első győzelem. Hogyha egyben kezeled, akkor látsz olyan okot, ami összefüggés lehet?
3: Hát nem rúgunk elég gólt. Tehát nem rúgtunk még gólt ezen a két mérkőzésen. Az mindenképpen pozitív volt, és meg is beszéltük, hogy ezt a meccset legalább hátul nullára szeretnénk játszani. A gólok meg ez van. Most, hogy a főnök is említette, a szerencse néha ellened van, akkor még majd lapátra rá kell tenni, és több helyzetet kell kidolgozni, előbb-utóbb össze fog jönni. Nyilván vannak hiányzóink, de láthatjuk, hogy akik itt vannak, azokra is bőven lehet számítani.
1: Schäfer Andrást hallották. Észak-Írország, Magyarország 0-0, majd jön pénteken a Georgia elleni mérkőzés a Puskás arénában. Egyébként a georgiaiak 0-0-át játszottak szintén Ukrajna ellen. Románia, Bosznia-Hercegovina 2-4, Svédország, Lengyelország 3-1, szintén a B divízióban. Az A divízióban pedig Belgium, Franciaország 0-1, a gólszerző Olisse. A törökök pedig hazai pályán kikaptak 4-1-re az olaszoktól. És ezzel véget ér a körkapcsolás. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra.
5: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Vigyázz!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés és kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kis súlyból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
2: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy... Szog meg te is.
1: Így van,
2: tehát szog meg te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobile Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív média vezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem azt kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
1: Terepmunka.
2: Uh-huh. Tehát hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
1: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
2: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. Összesen már 30 év. Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hát hogyha eljött az ideje, ha én alább adok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
1: Hát, amit mondtál, nagy ez a terep, hát, pontosan, az nem elveszi tőled pontosan a munkát, hanem esetleg melletted.
2: Igen, igen. Úgyhogy most például, hát nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta hangossággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lyce visszanézett a Zámbó Istire, hogy hú, ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt igen, most látjátok. Igen, tehát, igen, hogy egyrészt a fejem, másrészt azt, hogy a fogalmazásgátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. De sose bánom egyébként. Hát, tehát tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt sem tudtam, hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott tehettünk két ilyen szenzációs eseményen. Én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni. És még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
3: Egyébként ez a 2017-es budapesti vízes világbajnokság.
1: De hogyha a Füredet is tegyük bele, mert abszolút, amit Ildi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát, hanem több, ugye?
3: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Athletics is folyamatosan azt mondja, hogy az 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
2: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dölt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, hanem valahol érzed.
1: Mi a junior sumo Európa bajnokság, és ugyanolyan lelkesen beszélgetünk, ugye már múlt héten vízes VB-ről, ez a helyes.
2: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfbal VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül
1: vagy bridge-ezni.
2: Nem tudom ezt most éppen, hogy kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a párizsira kijelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell, ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na, az külföldön nem lesz meg. Szóval az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több egy idő után mi már tehát hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerül. De ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Mărculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meg legyen, az meg legyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártyáját, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az atlétikai szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok. 22-ben ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán. De ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
4: Igen. Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
2: Abszolút nem. Abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá. És ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni. Tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzor cég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, az felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát kinek nem kell, igen, ez a technika?
5: Áldás. Ez fantasztikus, tehát, egyébként.
2: Abszolút. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy mivel lehet újítani. Én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy...
5: Hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos
2: ilyen lány vagyok
5: a két
2: én is.
5: Fiú, igen. A két fiú mindent telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút...
6: Hát ez a generációs különbség.
4: Annyiba javítanám Szilvit, hogy mivel Gege sem használja a telefonját, nálunk fejben van.
5: Minden. Ja, én ilyen gondoltam.
2: Igen. Na, hát akkor vizsgázzunk.
6: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos, igen, világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg.
2: És
6: nagy
2: volt
6: fontos,
2: egy olyan, hogy évente három.
6: Évente
2: három.
6: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
2: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon ismert, és régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy... Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda kapus.
6: Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
2: Igen, a zseniális rác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában. Igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy hát igen. Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, hogy egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogyne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
3: Bocsánat, van tagfelvétel?
2: Igen. Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem
6: hát
2: óriás, és sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, ők zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért.

0: nem kértek flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis tím, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a duplán tisz előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire kellett...
1: És kellett, nem
2: engedi ugrani.
0: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, persze. És egyszer csak duplán tisza csinálja, 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem, egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te...
1: Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
0: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
2: De egyébként azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
3: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jön, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
0: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyónak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. És attól te, én azt szoktam mindig
2: szoktál
0: mondani...
2: Szoktál dicsérni? Mert sok micsoda? Vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
0: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy de hát nem emlékszel, szoktam szerintem. Meg a másik az, hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogy ha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is az jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadász területnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is
2: és
0: a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális. Tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Mount Everestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez igen, ilyen egyszerű. Igen. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás. És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, igen, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
2: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
0: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, mert egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. Igen. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer megfertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
2: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. kell

0: ez az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
1: Abszolút egyébként, mert jobban van, nem hogy kell, hanem ugye kinek milyen? Mert mindannyian mások vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a Mobil Pressnél, csupa egyenként. De nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt, tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik. Az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem ma, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából ő neki mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakom, mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szóviselgatját, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te stílusodat mutasd meg a népnek, idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, a főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vesztel Pressnek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen bal szélen kiment el, és hogy lőtte a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
2: Igen.
1: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodpercet elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi, Jenő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű női sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
2: mondd el azért, melyik ez
1: Gyergyó Szent Miklóson. Uh-huh. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi benn maradt, meghallgatta, és utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, hát persze férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített. a Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben. Tehát, hogy egy idő után megszokták, hogy, hogy ez a nő ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgett a telefonom, Hajdúbi István vagyok, jó reggelt kívánok. A BVST kezdő csapatát kérem sorolni, ha háromra nem kezd, ilyen leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdő csapatát. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként Pekingben is beszélgettünk, azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és persze, nem másért.
0: Bocsánat, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltad. Na, ezt meséltem.
2: Meg, hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
1: Óriási. Tehát ez valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valami engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy 4 magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a 3. aranyát, Balogh Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozsi Édi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fotó.
3: Kollégám, Szalai Péter, Hildi, azért ennyire nem vagy jó nő.
1: Szóval igazából... Tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ez muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de ezt muszáj elmondanom, mert ugye Csurka Gergő mondta, hogy Ildi, azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod?
4: Nem zavar,
1: hogy neked annyira kalap kell, mert ugye mi kint voltunk elszállásolva, és akkor menjünk be a hardboardba, nekem minden olyan csapat kellett, például a judó, vívás, minden, ami a hardboardba volt, hogy én tudjak kalapot venni, mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom, 5. sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták, bejönnek a katonák a megnyitón, még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergő így felállt. Nem mondom az elejét. 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
5: Magyarul
1: is.
5: Akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
1: Igen, ezek szerintem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Pekingben egy másik ilyen hatalmas célra, persze, azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, hát azért én ott végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a Nemzeti Sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta a kis interjúját, és elment a városba nézelődni, addig Ildi a következő médiumokra fel lehet sorolni. Danubius, Schlager, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mind háromban mást, mert nem lehetett ugyanazt mondani. Írtam valami 2 újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi, az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
0: Egy kis elérhető
1: sztár. Abszolút, és Federer. Na hát Féder, erre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatót, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
0: Bocs, az volt a missziót, hogy,
1: tőlük... neki tőlük valamit szerezzek a Viktornak mindenképpen. Na most a Féderrel elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Yildizet, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor így sok szakmai kérdés között egyszer csak Yildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szülinapjára ekkora felhajtást fognak rá. Annyira örült neki, még kétszer. Mert ugye az van egy ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjúm van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat is tanyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így föl, mert ugye fel kell emelnem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, mert hogy ijedtem, úgy izgultam, hogy nem mertem. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much. Most hálálkodok egész. Ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 ponthoz. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, hogyne, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két Isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott találtam magam a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy koketálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Mellette vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban,
4: ezt tegyük hozzá gyorsan,
1: és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyeszónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatatlan, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt, tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis a kezed, tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így lépegetett tovább, az egyik a Mixzóna menedzserem, Kukla Reni, elrohant és hozott neki egy sütit a Media Centerből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a háztömeg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, mert dopping, meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen, tehát hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
0: Persze.
1: Szóval... hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások. Hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam, tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük, egyszerűen a Phelps-szel lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg. És tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a Mixzónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a boltra fenem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
0: És Betlehem Dávidnak is segítettél.
1: Igen, igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
2: Nagyon helyesek voltak.
1: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem? Tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
0: Hajatok hasonló, úgyhogy a igen. Passzal igen. Segítettél picit.
1: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tud, és az infodeszkben ülő kollégám észreveszi, hogy a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük. És ezek tök jók. Tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszkben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
5: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
1: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jól belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
0: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
1: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsirdinél fölveszik azonnal. Valami biztonságot ad a...
0: Van már, szerintem.
1: De hogy az, hogy tényleg biztonság. Megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
0: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
1: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitman Emilnek ajánlottam be egyszerre 4 embert, hogy majd az egyik fönt marad a rostán. És írtam minden ki ez jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen mások vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről. Az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. És emellett leírtam a többinél, hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg ilyenek. Hát ez egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
5: Ez neked is volt, Gege, hogy ha te jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
6: Tehát jó, így lesz. Majd vasárnap reggel figyelek, abszolút.
1: Sőt, a hátadon viszel valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát az egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg az sokat tud nektek adni, hiába vagy a kórumban egyedül.
0: Igen. Szóval az iskola.
1: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 percben fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem. És
5: úgy, akkor eddig volt Komlósi Oktatási Stúdió, most már lesz Kolozsi Oktatási Stúdió?
1: ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott ért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi Oktatási Stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia, tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni mindenkinek.
0: Hát ahhoz
1: kalap. Igen, abszolút. Tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél M3-ason, és nem tudná segíteni, mert senki nem veszi fel a telefont. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, már nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, minden hazamegyek, mit nem mondtam el, akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla. Hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerősöm, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe. És mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen. És hogyha változni kell, és én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kell keckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye a csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik, mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval minden, és 2 év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvasta, mondtam, de hogy olvastad, igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hangjuk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukban, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vicrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a szabadságtére, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé elől, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, tehát én együtt vezettem műsort a Komlósi belökött oda is, hogy a Vicrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csokom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki. Szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni, adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az.
0: Ildi, ez már sajnos a végszó.
2: Hát sok sikert kívánok.
0: Köszönöm, hogy elmondtad.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen
1: élvezetes.
0: Nem volt a rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezer van, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Megnyert ezüst vagy elbukott arany? Gyakran teszik fel ezt a kérdést egymásnak egy csapatsportban a döntő veszteseinek szurkolói. De valóban vesztes az a gárda, amelynél a világon csak egy bizonyul jobbnak egy adott eseményen? Évtizedek táblatából sem lehet erre a kérdésre válaszolni a Sydney Olimpia női kézilabda tornájának kapcsán. Úgyhogy csak tényszerűen a következő két órában a Mocsai Lajos által irányított válogatott 2000-es ötkarikás teljesítményét elevenítjük fel. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A 2000 évi nyári olimpiai játékokon a női kézilabda tornát szeptember 17-e és október 1-e között rendezték. A tornán 10 csapat vett részt. Két ötös csoportban zajlottak az előcsatározások, amelyeknek sok értelme nem volt. Az egyik ötösből Angola esett ki mínusz 39-es gólkülönbséggel, a másikból meg a házigazda Ausztrália mínusz 78-assal, vagyis a 10 csapatból kettő igencsak kilógott lefelé. Magyarország egyébként 42-22-re, vagyis 10 góllal verte Angolát, ezt követően egy góllal verte Franciaországot 23-22-re. A franciák akkor még csak feltörekvő gárda voltak, néhány év múlva értek először a csúcsra. A koreai köztársaságtól nagyon csúnya vereséget szenvedtek a lányok, a csoportban 41-33-ra kaptak ki, vagyis 8 fával, és végül is Romániával 21-21-es döntetlent játszott a csapat. Ez azt jelentette, hogy a második helyen végzett a csoportjában a koreai köztársaság mögött. A negyed döntőben, hiszen innentől fogva egyenes kieséses rendszerben zajlottak a küzdelmek, Ausztriával találkozott a válogatott, amely a papírformának megfelelően kikapott Norvégiától és Dániától, és megverte Brazíliát, illetve Ausztráliát. 2000. szeptember 27-én szerdán volt a mérkőzés, magyar idő szerint reggel 7:30-tól, tehát Magyarország, Ausztria, női kézilabda negyed döntő a Sydney olimpián.
3: Most vagy soha, ez a tétje ennek a mérkőzésnek, a 8-ból a 4 közé jutás. Egy mérkőzés már véget ért, a koreaiak simán verték Brazíliát 35-24-re, itt pedig a miénk egyelőre készülődnek, az előttünk álló találkozó amolyan K&K reminiszcenciákat ébreszt, mert a magyar csapat az osztrákokkal találkozik, és a két játékvezető cseh, mégpedig Václav Kohut és Ivan Dolejs. Azon kívül még a főszereplők között itt a mezőnyben van horvát, van szlovén, van szerb játékos, hajdani szerb játékos, de valamelyik ország színeiben, tehát vagy a magyar, vagy az osztrák színekben játszanak, tehát így lépnek majd pályára. Hatalmas csatának ígérkezik, ugyanis a legutóbbi mérkőzések alapján, hát elmondhatjuk nyugodtan, hogy van törleszteni valója a magyar csapatnak az osztrákokkal szemben.
4: Egyébként, ha már Radnóti László említette az osztrákok nemzetiségi összetételét, kérdés, hogy a kapuban ki lesz Rusmácsenkója vagy Dzsandzsigava, hiszen őket cserélgették, és mindenféleképpen a legjobb játékosuk, a gólvágó, a félelmetes átlövő Friedrich Kass, ő sem született osztrák. Amúgy a különböző mutatók, tehát a labdaszerzés, blokk és ehhez hasonló mutatókban nagyon jól áll Svetlana Antic, ugyancsak az osztrák együttesből. Azt már többször említettük a mai nap folyamán, hogy Kulcsár kántor és Nagy nem játszik a magyar csapatban, Nagy nem is játszhat, ő Kulcsár elég keveset jutott szóhoz. Lővi Dóránál pedig úgy érzem, hogy ő a titkos fegyverünk, hiszen tavaly az elmúlt esztendőben nagyon jó teljesítmény nyújtott, aztán megsérült, sokáig kérdéses volt, hogy itt lehet-e, az olimpián még nem játszott, és most Mocsai Lajos beveti őt. A találkozó 1 perc 20 másodperc múlva kezdődik. Ivan Dolejs és Václav Kohut még nem adta meg a jelet a kezdésre. Nekem ez a két csepp író korábbi mérkőzések alapján nem tetszett. Nem tudom, hogy ma tetszeni fog-e. Kőkény forgatja, mozgatja, irányítja egyelőre a csapatot. Radulovics Balotin a jobb szélen, vissza Kőkényhez a labda, aztán Farkas Ági, ő a bal átlövőn, Kőkény még egyelőre ki jobbra, Radulovicshoz nincs még őrző az átlövőkön. Kőkény, Radulovics innen akár dobni is lehetne, nem visszajátszik. Kőkényhez betörési kísérlet, és azt mutatja a játékvezető szabadulás kifelé, hogy ott talán Kőkény elhúzta az osztrák játékost, aki igen nehezen tápászkodik föl. Stanka Bozovics lenne az? Lehet, hogy ő az. Igen, és a szabadobást elvégezheti majd Jancsgala, hiszen ő kezdi a kapuban a 16-os számú, tehát nem az első számú osztrák kapus, bár ezekkel a számokkal azt hiszem játszhatóznak össze-vissza, hiszen a norvégoknál is a 16-os az alapkapus, az indító kapus. Körbejátszás Morhammer a jobb oldalon, aztán Teodorovics, majd Bozovics, kint Fridrikásznál vissza Bozovicsról a jobb szélen, Teodorovics, Fridrikász elindul, kísérjük, a Dzsemberini kíséri, és kapufáról vágódik le a labda, az osztrák játékos szerzi meg. Ott a visszalépő magyar játékos Siki Beáta próbálja elcsípni a labdát, de hát talán a lábához is, és talán belül is védekezett már, hogy egy szabaddobáshoz jutottak az osztrákok. Morhammer, hátul Bozovics, Fridrikász, ő támadja Zsemberiné végig az egész mérkőzésen, tehát ez az, amiről Sinka László főtitkár beszélt, majdnem labdát szerez Pignicki a bal oldalon. A játék szabaddobással folytatódik, miközben már másfél perc eltelt a mérkőzésből, és a labda az osztrákok kezében. Visszavezényli a tett helyszínére a labdát és a játékost a cseh bíró Teodorovicsé a jobb átlövő helyén. Őt is támadja. Zsemberiné amolyan kirepülő. Hol Fridrikászt, hol Teodorovicsot támadja. Most éppen Fridrikászt kellene, Fridrikászt lő és Pálinger véd.
3: Olimpián még nem ütközött meg a két csapat sporttörténeti mérkőzés, tehát Siti elmegy, elzúg, nem is elmegy, elzúg, megszerzi az első gólunkat. 1-0-ra vezet Magyarország. Ötkarikás játékokon mi szerepeltünk jobban, hiszen 76-ban harmadik, 80-ban negyedik, 96-ban harmadik Magyarország, míg az osztrákok 84-ben hatodikok voltak, 92-ben pedig ötödikek, tehát a mérleg nyelve meg a statisztikák azt jelzik, hogy most nekünk kell ezúttal jobban szerepelni. Közel Bozovics indít minden akciót, ő a nagy fordító ember, aztán leteszi egy lövőcselt, mutat be, talán majd visszakapja a labdát, egy távoli lövés, és rajta volt ugyan a magyar kapus a labdán, Pálinger, de beleért valaki a lövésbe, kikerül az, meg ezt megelőzően már egy apró füles is történhetett ott a védőfalban, mégpedig a születésnapját ünneplő Zsemberi Tamásné részéről. Simics Jutka tehát ma ünnepli, nem mondom, hanyadik születésnapját, remélhetőleg győzelemmel nekiabáljuk el, egyelőre még nagyon az elején tartunk, hiszen nem egészen három perc játszanak, és 1-0 Magyarország vezet Ausztria ellen.
4: Teodorovics, Fridrikász, óriási gól. Fridrikászra kell vigyázni, hiszen ő dobta eddig az osztrák csapatból a legtöbb gólt ezen a tornán, az olimpiai tornán, félelmetes átlövő, pedig nagyon egyszerűen, sallangmentesen játszik, mondhatnám úgy, hogy férfiasan is játszik, az alakja is és a frizurája is eléggé férfias. Egy-egy a találkozó állás, amikor 3 perc, 10 másodperc telt el a játékból.
3: Ezúttal most jól dobta Bozovics, az osztrákok kapitánya, és 12-8-ra változik a mérkőzés állása, amikor aztán a milányaink kezén vándorol a labda, remélhetőleg egészen a gólvonalon túlig Siti irányítóban most, Kiradulovicsnak, aztán balokba is megkapja, hogy gömbölítsen egy kicsit a labdát. Nagyon jók vagyunk, különösen azért most, mert keveset tesszük le a földre a labdát. Azt hiszem az elmúlt perceknek ez a legfontosabb tanulsága, hogy föl tudjuk eléggé gyorsítani az akciókat, és Radulovics ellépi. Ellépi, rossz szögbe is keveredett, úgy keresztbe ki kellett fordulni a lövő kezével, a bal kezével, irányítani se tudta volna, ezért aztán ellépte, mert kereste a pozíciót, mikor tud jó helyzetbe kerülni. Megint az osztrákok lőnek, egy gólt. Mégpedig a 10-es számú Logvin volt az, aki a 9. osztrák találatot érte el. Egy kicsit ráülhettünk volna az eredményre, így azonban feljöttek az osztrákok 12-9-re, és azért, mert látja a kapitány is, hogy elkényelmesedtünk, elvesztettük a ritmusunkat, kikéri az első időt.
4: Hát igen, vezettünk 6-2-re, meg 10-4-re, tehát volt 4, meg 6 gólos előnyünk is, meg 5 gólos 12-7-nél. Az osztrákok viszont megkezdték a felzárkózást. Fridrikászt őrizzük, viszonylag jól őrizzük, hiszen eddig 2 gól szerzett, Zsemberiné feladata ez elsősorban. Operálunk, operálnánk a gyors indításokkal, Balog és Siti szerzett is ezekből gólokat, bár Pignicki kétszer is hibázott. Pálinger az első fél idő első felében nagyszerűen védett. A csehbírók adtak Strassnak egy gólt, és szerintem elvettek Kőkénytől egy 7 méteres lehetőséget. 10-4 után érezhetően megtorpantunk, hiszen azóta mi csak 2-2 gólt dobtunk, az osztrákok 5-öt. A 12. gól hiába volt a legszebb, ez a Pignicki-Radulovics balog akció. Most akkor, amikor 5 perc 46 másodperc a hátralévő mérkőzés idő az első félidőből, a különbség a két csapat között 3 gól, mindössze 3 gól, tehát kellene egy hajrá, egy jó hajrá az első félidőben. Az lélektanilag is fontos, hogy milyen előnnyel térnek 10 perces pihenőre a csapatok. A koreaiak ellen 7 góllal vezettünk, és aztán utána jöttek a koreaiak, így csak 3 gólos előnnyel mehettünk a félidőben a pihenőre. Most nézzük, Balog, Siti körül néz, de csak akkor, amikor ott van a hatos vonalnál, és bizony a labdát elveszti, elejti, így az begurul Dzsandzsikov a kapushoz, ő pedig már indíthatja az osztrákok támadását, az osztrákok ellentámadását. A kicsit lomha mozgású Antics, de csak fölérkezik oda a beállós helyre, aztán Brozovic, vagy Bozovic, én ezt az ert mindig beteszem, és a Zsétzsének, vagy a Zsétzének mondom, Logvin, Bozovic, Fridrikas, bent középen Antics, Fridrikas azonban egyénileg próbálkozik, és aztán belesipolnak a játékvezetők, mutatván, hogy ott a bal oldalon Strass már a vonalra lépett. Radnóti László pedig közben kikühögte magát, változatlanul 3 góllal vezetünk.
3: Kint a labda a bal oldalon, Dáling aztán a jobb oldalra kerül át, most Sitinek, Siti egészen a jobb oldalra, Balog beállnak, Radulovic rávezeti a falra, vissza Balognak a labdát, áthelyezzük a súlypontot a jobb oldalra, Radulovic kapott egy füles most ott, egészen enyhe füles volt, nem érdemelt egy szabaddobást, nem is kellett volna megállítani a miénknek a támadását. Radulovic fönt a lövő lehetőségre, Farkas gól! Ragyogó ütemben érkezett Ági, szép összjáték volt, a két hosszú lány, Radulovic és Farkas Ági játszottak össze, a légtérben lesejtették a labdát, megszárították fönn a levegőben, és megvan a 13. Jó van, végre talán kikapaszkodunk a gödörből, tehát elvitathatatlan, hogy az utóbbi 3-4, inkább 5 percben a magyar csapat bizony a gödörben volt. Most az osztrákok kábítanak bennünket, megy a körtáncot a falunk előtt, lökdösődnek, és aztán egy távoli lövés, megint Pálinger és az ő lábáról pattan ki, az oldalvonalon túl az osztrákok kezében marad a labda, most megint jöhetnek ők előre, Fridrikas minden labdával őt keresnek, és elveszik a játékvezetők az osztrákok kezéből labdát, indulhatunk előre, Balog be a lő, a kapus lábbal véd, ezúttal most a hosszú sarokba tette volna Balog be a labdát, ott azonban kilépett rá Dzsandzsikov a lábával, és kikerült a labda az osztrákok kezébe, ők jöhetnek megint.
4: Csak meg ne bosszulja magát ez a jó néhány kihagyott zicser, hiszen Pignicki kétszer, Balog egyszer, zicser helyzetben nem lőtt kapuba, hanem a kapust találták el, mondhatnám azt is, hogy Dzsandzsikov a védett, most viszont Fridrikas, Logvin a labda útja, Logvin ott a mi falunkra tör rá, a beállós próbálott helyet csinálni magának, bedől, Antics mindenestül, Farkas Ági egy kicsit megkezeli, meggyógyítja ott a beteg Anticsot, miközben szabaddobás jár az osztrák együttes javára. A Kohut Doles kettős, ott az oldalvonal mentén dirigál valakinek, ja persze kinek, hát elesett egy játékos, ilyenkor törölni kell, neki őket kérik be. Tehát a saját hatosunkon belül érdekes az is, hogy hol van ez a folt.
3: A feszített légkörben jellemző, hogy a kitűnő Antics, miután lekerült a földre, és Farkas Ági föl akarta segíteni onnan, a felé nyújtott kezet, egyszerűen elsöpörte, rácsapott, és így folytatódhat most a találkozó, hogy száraz a játéktér, és megint jönnek az osztrákok.
4: Jönnek bizony Fridrikasnál a bal oldalon a labda, a csel után jobban lő, és azzal együtt, hogy Zsemberiné fogta szinte a kezét, Zsemberinével együtt dobja be Fridrikas.
3: Zsemberiné jutalma pedig 2 perc pihenő, mert kiállították Simicsutkát, a születésnapját ünneplő magyar játékos. Középkezdés a képzeletbeli középkörből, a bumerángból, a piktogramból végezte el a kidobást, a kezdő dobást most Sitivel, és aztán megy be beállónak. Érdekes, most ő lesz a beálló. Tehát ő irányított szokott játszani. Vigyázzatok az átadásokkal, kislányok, most ember hátrányban játszunk, tehát Siti továbbra sem merészkedik mélyebben a beálló pozícióban. Most viszont lőhetett volna akár Radulovic, bemegy a falba, és támadó szabálytalanság. Igen. Teljesen egyértelmű.
4: Sajnos Radulovicnak ez már nem első támadó szabálytalansága, Fridrikas pedig a labdát is jól vezeti, teljesen zicser helyzet, és Pálinger hatalmasat véd. Logvin 6 méterről, de bevetődve 4-ről, aztán utána hiába véd, mert a labda az oldalvonalon túlra kerül, és Antics a bedobás után értékesíti a lehetőséget, a helyzetet. Kérem szépen, nem akarok vészmadár lenni, de hát volt 6 gól az előnyünk, most meg 2. 1 perc 58 másodperc a mérkőzés, az első fél időből hátralévő idő, a kiállításból 1 perc 2 másodperc. Milyen ugyan a labda? Nagyon kellene ember hátrányból egy gól dobni, vagy megúszni kapott gól nélkül ezt a percet. Rettenetes teljesen nehéz lesz. Farkas teljesen egyedül van a bejátszását. Elvinné ugyan itt a jobb oldalon Strasz, de közben hát az ő kezébe is csimpaszkodtak, csüngött rajta ott, azt hiszem Fridrikász. Így már el lehet végeznünk a szabaddobás. Siti Radulovics, az egyik csehszlovák, cseh, hol van már szlovák? Az egyik cseh játékvezető közbesipol, meg kell ismételni mindent. Radulovics, Siti, Siti egészen hátul, ő forgat, érezhetően a másodperceket. Lopjuk Radulovics, talán egyedül el kellene vállalni, de nem, csak most, és bizony ellövi a kapu előtt keresztbe a labdát. A játékvezető azonban nekünk adja, én úgy látom, vagy szabálytalanság történt, vagy pedig hozzáért egy osztrák játékos. Én úgy láttam, hogy Radulovics ellőtte ezt a labdát.
3: Szabálytalanság volt, most törlés következik, a mi kezünkben a labda, és nagyon jól jönnek ezek a másodpercek, és nagyon várjuk már a félidő végét, hiszen változatlanul gödörben van a magyar csapat, ki kellene lábolni onnan belőle, kint a jobb oldalon, Radulovics visszakapja, Siti fölkínálja magát, ugyanúgy, mint ahogy a koreaiak tették, amikor emberhátrányban voltak, fölkínálta Siti is, hogy letaglózzák, az osztrákok beszálltak ebbe a hintába, és most
5: Farkas Ági kezét fogja eladni, aztán szabadodás következett, mutatja Farkas Ági, hogy kiretik 3 méterre állni a 6-os vonalra, közben elvégezték a szabadodás, Radulovics távoli lövése.
3: A kapus kezéről a kapufára pattan, nincs tehát újabbul, 13-11 és az osztrákok jöhetnek megint előre. Félelmetesen áthámozza magát a legjobb ember, Fridrikász, Ausreyer, Fridrikász a védőfalunkon lábbal megveri az előtte álló magyar védőjátékos, és már is egy gól a különbség. Mi vezetünk még? Hát egy kicsit pessimistán hangzik ez a még, de higgyék el, hogy az utóbbi percek ezt mondatják velem, amikor most Siti kezében a labda. Siti az irányító emberünk, rávezeti egy kicsit a falra, taszítják, tovább teszi Farkas Áginak, Farkas Radulovicsnak, Radulovics elviszi keresztbe, és végre bejön a lövés. Nálam volt a szó, Radulovics akkor mindig gólt lő.
4: Hát igen, de azt nem tudom, hogy az első félidő hajrájára miért esünk szét mindig. És ebben a pillanatban két gólos előnyünknél vége az első játékrésznek. Magyarország-Ausztria 14-12.
2: Az első félidő után tehát a magyar csapat volt előnyben a 2000-es olimpiai negyeddöntőben Ausztria ellen. Az osztrák kézilabda akkor közelebb volt hozzánk egyébként, mint manapság. De Mocsai csapata jobb volt, vagyis nyugodtan vártuk a folytatást, de főleg a félidő vége Lidélc nyomásosra sikeredett. Még jó, hogy az utolsó két perc sikeres lett. Figyelem csak, erős idegzetűeknek ajánlom a következő negyed órát.
4: Most tehát megkezdődött a második félidő, az előnyünk két gól, de a labda az osztrákoké, Offenburg bejátszását elcsípjük, és Kökény indít, már is robog, balog egyedül, de most egyelőre jönnek vele vissza, tehát cseleznie kell, balla lő, és a kapus véd. A kapus véd, de Fridrikász belül védekezett, úgyhogy ezért a labda a miénk lehet. Hát... a helyzet kihasználás változatlanul. Már most Balognak nem volt könnyű helyzete, mert azért sanyargatták őt még akkor is, hogyha megiramadott. Balog, Radulovics, Siti, aztán a bal oldalon Farkas Ági, Tignicki. Nem nagyon változtatunk, az a 9 játékos játszik, aki az első fél időben is, tehát 7 játékos a támadásban, 2 cserével, másik 2-vel a védekezésben, és Farkas Ági távoli bombája ezúttal célt téveszt. Nem kezdünk jól.
3: De ez volt vagy 150 kilométeres sebességű lövés, Fridrikász fönt, és a kapu mellett, a kapufa mellett. Belövi a 13-at. Lapoznunk kellett volna a szünetben. Valamit változtatni kellett volna a taktikánkon, jobban megbecsülni a helyzeteket. Egyrészt Balogh Beának be kellett volna lőni ezt az icet. Más kérdés az, hogy úgy szabálytalankodtak vele, ami mindenképpen 7 méteres büntetőt ért volna a javunkra. Ezt nem adták meg a játékvezetők, kihozták a 9-esre egy szabaddobásig a labdát. 14-13 a második félidőből eltelt másfél perc, amikor lőni kellene Farkas Áginál a labda. Farkas Ági egyet kiosztám a könyökével rendesen, elég szigorúan, Strasz volt a szenvedő fél, de nem volt szándékos a mozdulat. Strasz az osztrák játékos, az apró termeti osztrák játékos kizúgott a magyar átlövőre, és ezzel számolni kell, hogyha fölmegy valaki, akkor a kaszáló kéz bizony el is találhatja. Mondom, nem volt szándékos Farkas Ági, sokkal sportszerű játékos annál, most Siti kezében alatt, ő fordít, Radulovics fönt a büntetőterület fölött, és nem a büntetőterület, a 9-es fölött volt, de azt akartam mondani, hogy bünteti az osztrákokat, hogy nem lépnek ki rá. Úgy pattant a gólvonalon túlra a labda, hogy megint egy apróka gólt szereztünk, és megint igazolódott a babon, amit Szoboti Zoltán kollégám mondott, hogyha Radulovicsnál a labda és nálam a szó, akkor abból valószínűleg gól lesz. Hála Istennek igazolódott a Babona.
6: Hát nem tudom, én változatlanul a Magdon kesergek, mert a mérkőzés végén ezzel szeretnénk interjút készíteni, és a kesergés közben a Lovgren a földre pattintja a labdát. Onnan pedig bevágódik az a kapunkba, egyetlen gól az előnyünk, egyetlen gól, és volt 6 az első fél időben. Bádár kezében a középkezdésnél, aztán Radulovics jobbra ki Balogh-hoz teszi a labdát. Balogh és Pignicki lophatott volna két-két gólt, azokat be kellett volna dobni, és akkor akár 5 góllal vezethetnénk át. Ilyen nincs. Magyarok, most jön meg, hogy Isten igazából a közönség hangja. Balogh talán fölgyorsítunk egy kicsit. Csiti Farkas távolról, és Gianluca-vának nem lehet ma gólt lőni. Bádár megpróbál labdát szerezni, bevetődik. Most az osztrákok indítanak gyorsan. Friedrichs ott van a gyűrűben, Bádár lábbal véd ugyan, de a játékvezető olyan szituációban, amilyen szituációban Kökénynek nem adott 7 méterest az első fél időben. Hajszál pontosan olyan szituációban Friedrichsnak 7 méterest ad, sőt,
3: két percest is ad, mégpedig Radulovicsnak kell kiállnia. Ember hátrányban játszunk, 7 méteres. Hát itt az egyenlítési lehetőség az osztrákok előtt, ne kiabáljuk el, remélhetőleg majd a magyar kapusnak, Pálinger Katinak azért lesz még egy szava. Nem az utolsó ez, hogy az osztrákok dobhatják a 7 méteres. Egyelőre nem mozdul el, de aztán megint nem lehet elérni, és egyenlítenek az osztrákok. 15-15, és ember hátrányban játszunk most még 1 perc 45 másodpercen keresztül. 4 gólt kaptunk a sorozatban, anélkül, hogy egyet is lőttünk volna, még 43 másodpercig emberelőnyben játszunk, 4 perc, 13 másodperc a hátralévő mérkőzésidő, 25-21, és ez ellen az osztrák csapat ellen csodát kell most már tenni, valami egészen különös dolgot kellene elkövetni a magyar válogatottnak ahhoz, hogy legalább a döntetlen kiharcolja. Pici szabálytalanság Kökény részéről, de szabálytalanság, és Lovgren most eljátsza ismét a nagy halált lent a földön, semmi nem történt, letérde aztán lefeküdt egy kicsit kipihenni magát. Arra nagyon jó, hogy benedvesítse izzadságával a küzdőteret, hogy törős legyen. Ez alatt is pihennek az osztrákok, az idő persze ilyenkor áll. Belül vagyunk már az utolsó 4 percen, elvégzi a sértett fél, most már tovább tette a labdát, Lovgren kezében a labda, és elcsípik talán Farkas Ági, mehetne előre, csak le, hogy ráborítson, be kell lőni. Egy gól! 25-22, végre egy gól. 22-25 még mindig a mi szempontunkból. Ember előnyben játszunk, de most már nem sokáig, csak másodpercekig. És időt kér Mosai Lajos.
6: Hát vagy az osztrák, nem tudom, éppen kikérte az időt, 3 perc 38 másodperc a hátralévő mérkőzés idő, 3 góllal az osztrákok vezetnek, és ez a 4-es sorozat, amit Radnóti Laci említett, az 5-ös tulajdonképpen, hiszen 21-20-ra még mi vezettünk, 25-21-re viszont az osztrákok, és ebben az időszakban volt emberelőnyünk, kettős emberelőnyünk, van még mindig emberelőnyünk.
3: Hát az a legjobb taktikai utasítás, hogy gyerünk.
6: Hát előtte is mond valamit, csak azt arra nem figyelünk sajnos, mi oda későn kapunk észbe, hogy lehet hallani Mocsai Lajos hangját is, hiszen csak úgy, mint az ökölhívó közvetítéseken, a szorító sarokban ott a mikrofon, ott a kamera, ugyanígy a kamera és a mikrofon ott van az időkéréseknél, a kapitányok mellett, alatt, köpölött, ki tudja, hogy éppen hol tudják belógatni, bemutatni. A magyarok biztatás nagyon el kell, de egy ilyen dörzsöl csapat ellen, mint amilyen az osztrák válogat. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz 3 perc 38 másodperc alatt kiegyenlíteni, ledolgozni a 3 gólos hátrányt, rengeteg a 3 gól, mert ilyenkor most már majd az időtőlig fognak ők is gólt dobni, de hát azért meg kell próbálni a lehetetlent, meg kell próbálni labdát szerezni, meg kell próbálni a helyzeteket, a lehetőségeket belőni. Csak pontos játékkal lehet bármit elérni.
3: Egy valamit nem értek, hogy amikor már tényleg a veszett fejszennyelét fogjuk, akkor lővidó

0: egy pillanatra látjuk Prokop mestert, az osztrákok mesterét, aki, hát ugye tudjuk, nem a legszimpatikusabb sportvezetők közé tartozik. Aztán a mindent bele kiáltásra a magyarok csak azt apercipiálják, hogy jönnek, mint a szélvész, úgy jönnek az osztrákok. Bozovics, Tanka Bozovics, az osztrákok kapitánya ment föl lövőhelyzetben, leblokkoltuk, ezt sikerült még leblokkolni. Friedrichász kint a bal oldalon, mire kimondom már, a jobb oldalon labda, Logvin lövőhelyzetben lő, és a kapufa segít nekünk. Na ezúttal most egy kicsi szerencsénk van legalább. Indulunk. Nem nagyon gyorsan, ne kapkodjuk el. Farkasági áthúzó csellel próbálkozik. Kint a szélről. Ajajaj, Pignicki. Pignicki Krista. Elnézést, ez már Lővi volt. Lővi Dóri volt, akit reklamáltam. Lővi Dóri a csoda emberünk, a csoda fegyverünk, aki nem tudott bemelegedni, nem tudott belemelegedni a játékba, és az ő pozícióihából szőke-szőke. Én a szőke fejre apercipiáltam egy pillanat alatt. Olyan volt ez a lövés, hogy akár Pignicki is lehetett volna. Tehát Lővi Dóri volt a tettes, amíg ezen búzlakodom. Még 2 perc van hátra, ember hátrányban játszunk. 25-22-re vezet Ausztria.
1: Hát igen, itt csak Balogh, Süti és Pádár nem szőke, mindenki más szőke a magyar csapatban. Friedrichászi a labda, és most fönnakad ő is a védőfalon, a hátráló védőfalon. Túloldalon lehet, hogy ezeket támadó szabálytalanságnak ítélik meg, de azt már megállapíthattuk, hogy a cseh játékvezető kettős nem nekünk fog fújni ezen a mérkőzésen, és most például úgy terítik le Sikibe át Antics és egy másik játékos, hogy akár mind a kettőt ki lehetne állítani. Sikibe a levonul, alig nem csere, 1 perc, 41 másodperc a hátra lévő mérkőzés idő, a különbség 3 gól, itt már csak a csoda segíthet, az ég adta világon semmi más, nem? Így is csak egyenlő a két csapat létszáma, hiszen ember hátrányban voltunk, most legalább kiegyenlítődött a két csapat. A második félidőben összesen 8 gólt dobtunk, és ez rendkívül kevés. Az osztrákok 13 góljával szemben az első félidőt megnyertük 14-12-re, a második félidőben 13-8. A játékvezetők is kényelmesek egy kicsit, és most végre elvégezhetjük a szabaddobást, az óra indul. Farkas lövi a bal szélen, Siki forgat, Radulovics. Ő, amikor ezt a malom körzést elkezdi, akkor tudom, hogy mindjárt ketten lépnek rá, és ő bizony nem jut lehetőség. Ez most lövi, és ez bedobja. A beálló helyéről Lővi Dóra eredményes, az előbb is belőhette volna, amikor fölélődte a labdát. A beálló helyén megkapta a labdát Dórika, és belőtte, csak hát még mindig 2 gól, és még mindig 1 perc, 18 másodperc. Lővi egyébként azonnal kiáll, majd Mocsai Lajos kap, ha jól látom, sárgalapos figyelmeztetést a játékvezetőtől, amire azt mondom, hogy amikor mi dobunk egy gólt, akkor mi a csudáért adnak sárgalapos figyelmeztetést? Hát
0: Rácz Marian ugrott föl, hagyta el az őrhelyét, és követelte, hogy meg kellene állítani az órát. Rácz Mariannak teljesen igaza volt ebben, de a játékvezetők ezt túlzott kritikának minősítették, leültették a magyar játékost, a magyar edző, kapusedzőt, és megvan a büntetés. Nem 7 méteres, nem kiállítás, csak a sárga kártyás figyelmeztetés. 25-23, akkor, amikor 1 perc van hátra, emberelőnyben játszunk még 1 perc 27 másodpercen keresztül, és hol van az a csoda? Nézzen már le ránk a magyarok istene, hiszen ránk férne. Úgy jöttünk el ide, újságcikkek sorozatát láttuk itt a mérkőzés előtt, hogy arany esélyes lehet, vagy aranyos csapat lehet itt Sydneyben a magyar női válogatott. A második félidőben mutatott játéka alapján legyünk korrektek. Nem szolgált rá erre a lehetőségre. Az első fél időben még igen, a második játék részben pedig szétesőek voltunk, kicsit gyámoltalanok voltunk, elszórtuk a labdákat, és legfőképpen a 100%-os ígyszereket nem lőttük be. Most vagyunk éppen az 1 percnél a hátralévő mérkőzés idő. 1 perc 25-23-ra vezetnek az osztrákok, és ők szédítenek bennünket. Nem beültetnek bennünket a hintába vajon. Friedrichász előtte a labdát, aztán induljunk már előre. Nem tud felállni azért a magyar kapuvédő, mert Logvin megakadályozta. Ebben. Aztán kökénybe kap egy pofont, lőhetett volna akár. És megvan végre, 21 góra felzárkozó Simics Jutka. Jól van, Judit, az első gólt ő lőtte, az utolsó remélhetőleg nem ő lőtte még, hanem lesz még egy lehetőség. 36 másodperc hátra, 25-24 drámai csata várható. Hátralévő 36 másodpercben. Sok nemzetközi csatában dörzsölt lányok itt a nemzetközi gárda az osztrák csapatban, akik most megpróbálják eldugni majd a labdát. Passzív játékkal átkezik a másik oldalra. A másik oldalon érkezik Teodorovics, és majdnem elcsíphettük volna. Beleütközik a magyar játékosba az osztrák.
1: 22 másodperc, és milyen a labda? Siti átadja Farkaságinak, Farkasági megindul előre, talál-e embert, kap egy nagy pofont minden esetre. 15 másodperccel a befejezés előtt, és az osztrák terül el a földön.
0: Ő volt a szabálytalan, tegyük hozzá. Bárbara

0: Trasszról van szó, aki lassan tápászkodik föl ott a földről, egy kiállítás következik, de erzel másokra nem megyünk. Itt lehet 15 másodperc alatt most megkavarni mindent, visszaszerezni a jogot, a lehetőséget. A fordításra időközben csere következik a magyar csapatban.
1: Nincs kapusunk.
0: Nincs kapusunk, Delirita jön be. A kapus tehát elhagyja az őrhelyét, magyar kapus eddigi kapusunk Farkas André, aki nagyszerűen védett, rajta aztán igazán nem múlt semmi. Tehát 7 mezőnyjátékossal játszunk akkor, amikor 15 másodperc van hátra, 25-24-re vezet Ausztria, és kettős ember előnyben vagyunk. Itt van a gól, Radulovics lőtte, 25-25. Visszacserélünk, és odaadjuk a labdát. Hát nem volt még meg az engedély, nem lehetett folytatni. Majdnem ugyanolyan helyzet alakult ki, mint a világbajnokságon a franciákkal szemben. Majdnem ugyanaz a helyzet alakult ki, közben lejárt a játékidő, és az osztrákok hiába lőtték be az üresen hagyott kapunkban, a csere miatt üresen maradt kapunkban a labdát. Folytatás következik, a hosszabbítás.
2: Ez történt a mérkőzés 60 perce során 2000. szeptember 27-én a Sydney Olimpia női kézilabda negyed döntőjében. De ebben a fázisban nem lehet döntetlen, hiszen a két küzdőfél közül csak az egyik folytathatja az elődöntőben. Úgyhogy annak idején is folytatódott a Magyarország-Ausztria mérkőzés, és hamarosan mi is folytatjuk a multidézést.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 2000. szeptember 27-én a Sydney Olimpia női kézilabda negyeddöntőiben 60 perc után Magyarország és Ausztria döntetlenre állt. Következett a hosszabbítás. Ezt rövidítés nélkül adjuk. A következő 24 percben emlékezetes lesz, azt garantálhatom.
2: Az imént ugye azt kérdezte Radnóti László, vagy mondta, hogy biztos meg tudom mondani, hogy Tedékász hány gólt dobott, hát persze, ha kiszámolom, 6-ot, de véleményem szerint Lokvin jóval többet. 3 perc 17 másodperc van még, mert a mérkőzés és a hosszabbítás között is szünetet rendeltek el. Kérem szépen, ez egy olyan találkozó, ahol drámai fordulatokkal igencsak bővelkedünk. 6-2-re, 10-4-re, 11-6-ra, 13-9-re a magyar csapat vezetett, és hogyha Radnóti László azt mondta, hogy a második félidőben vesztettünk, vagy legalábbis adtuk el az előnyt, én azt mondom, hogy már az első félidő hajrájában, amikor egy hármas gólszéria volt, Fridrikas Antic és megint csak Fridrikas góljával, és csak két gól előnnyel mehettünk pihenni. Nagyon hamar egyenlítettek az osztrákok, és szerezték meg 16-16 után a vezetést, és attól kezdve mi csak kétszer tudtunk egy-egy góllal vezetni. 21-21-nél még együtt voltunk, de amikor volt szimpla, majd dupla, dupla ember előnyünk, akkor gólt kaptunk, és egy ötös osztrák gólszéria következett, de szerencsére a hajrára, amikor azt mondtam, hogy ez már lehetetlen, hogy 3,5 perc alatt, vagy még rövidebb idő alatt ki tudjunk egyenlíteni, akkor dobták sorba a magyar lányok a gólokat, Farkasági, Lővidóra, Zsemberiné és Radulovics, és most 25-25, azt hiszem illik elmagyarázni, hogy mi következik most.
3: 2 perc alatt álltunk föl -3-ról, tehát sikerült megszerezni az egyenlítő gólt, amely tovább élteti a reményeinket. A televízió most azt mutatja a helyi kamerában, a helyi képernyőn az látható, hogy a miénk egy kicsit haldokolnak. Bojana Radulovics most relaxál, lazít és készül a következő 2x5 perces folytatásra. Ha ez is döntetlenül végződnék, akkor újabb 2x5 perc következik, és csak utána a 7 méteres dobások. Egyébként figyelemre méltó, hogy hogyan viselkedik a két edző. Mocsai Lajos buzdítja a lányokat, a másik oldalon pedig Gunnar Prokop örjöng, és a haját tépkedte, és ordivált a lányokkal.
2: Csapkodott is szépen.
3: Egykor majmok voltunk, és még most is gyakran majomabb az ember a majomnál, pontosabban némely ember szabásunál. Ezt Nietzsche hangoztatta a múlt század végén, amikor álmait szőtte az Übermenschről. A következtetést, hogy a majmok néha több emberi vonást mutatnak, mint egyesek a homo sapiens kategóriából. 100 évvel később, mostanában éppen egy itteni ausztrál filozófus tette, Peter Singernek hívják. Ha nem tudnám, hogy a gazdag osztrák Prokop kapitány otthon gyönyörű szép házban lakik, a viselkedése alapján gondolhatnám, hogy egyenesen egy nagy fáról érkezett. Hát ennyit a mesterről, az osztrákok mesteréről, az osztrák válogatott Pinzenbet, Dohányonbet kapitányáról. A másik oldalon a miénk talpon vannak már, szögdécselnek, melegítenek, készülnek arra a csatára, amelyet a sírból hoztak vissza, arra a folytatásra, amelyben a reményeink tovább élnek, és amelyben meg kell hálálni ennek a nagyszámú és ragyogó szurkoló tábornak itt a helyszínen is, meg hát otthon a rádióhallgatóknak, a sportkedvelő millióknak azt, hogy szorítottak ezekért a lányokért. Amit műveltek itt az utolsó 2 percben, az valóban olyan, amit gondolom Henry Potter most már, ugye ő a legújabb varázsló hős, a kor hőse, korunk hőse, hát minthogyha ő tette volna be a kezét ide a magyar lányok közé, és volt a magyar csapat 8. tagja. Mindezt elmondhatom addig, mert nem folytatódhat még a találkozó, hátra van talán 20 másodperc.
2: Nem,
3: a mérkőzés vezető már letelt volna, de hát mire elkezdik, addigra lesz vagy 20 másodperc. A két mérkőzés vezető, a két cseh, Václav Kohut és Iván Dolejs egyáltalán nem nekünk fújt. Ezt meg kell állapítani elfogulatlanul, ha valaki otthon televízión nézi a küzdelmet és hallgat bennünket bizonyára. Elismeri azt, hogy kétségtelenül a pártatlanok, vagy legalábbis a pártatlannak kötelezővé kikiáltott játékvezetők egy kicsit az osztrákoknak fújtak. Csak annyira, hogy őket hozták közelebb, őket hozták nyerési helyzetbe, és nem a bírókon múlott, hogy a magyar csapat kiegyenlített, hanem azon a hatalmas szíven, és azon a kitűnő taktikai húzáson, hogy az utolsó 15 másodpercre lecseréltük a magyar kapust, Farkas Andreát, és Delirita bejött 7. embernek a mezőnybe, és időközben folytatódik a küzdelem.
2: És mi kezdünk, az osztrákok pedig 2-es ember hátrányban, hát ezt kellene kihasználni. Farkas lő, gól!
4: A hosszabbítás elején Farkas Ági góljával ismét a magyar csapat vezet 26-25-re. Tehát 2-5 perc hosszabbítás, ahogy Radnóti László mondta, és most Dzsandzsikava előre jön és ráteszi a labdát a kezdőpontra mérgében, hiszen a hajrában úgy érezték az osztrákok, hogy szabályos gól dobtak. Ide jött aztán a Klucsó Lekrinszki, magyar bírópáros egyik tagja, és megmondta, hogy a gól szabálytalan volt, hiszen a túlsó térféről dobták. Majd most Teodorovics elesik, a védőfalon hámozta át magát, ott Farkason és Kökényen keresztül. Nagyon sok esetben ilyenkor támadó szabálytalanságot ítélnek a játékvezetők, most azonban kétségtelen, hogy nem hagytuk kézi munka nélkül őket, Teodorovics, aztán Fridrikász, őt kissé taszítja Pignicki, a játékvezető figyelmezteti Pignickit, Fridrikászra rendkívüli módon vigyáznak a játékvezetők, Teodorovics nem mer lőni, de támaszkodott Logvin, aki nagyon sok gólt lőtt eddig, és eladja a labdát a játékvezetők, mégis szabálytalanság miatt szabadobást ítélnek ellenünk, Antics esett ott össze a hatos vonalon. Nagyon-nagyon vigyáznak a 4 főnyi, most már 5 főnyi osztrák csapatra, hiszen az egyik játékosnak letelt a büntetése. A 18-as számú Strass maradt még a büntetőpadon, miközben hosszasan és körülményesen végzik el majd a szabaddobást az osztrák játékosok. Antics ki, Teodorovicsnak tőle Morhamer kapja vissza a labdát, Teodorovics fölugrik, nem ugrik föl, Logvin 9 gólt dobott a mérkőzésen. Morhamer volt egy fontos gólja emberhátrányból, Teodorovics lő és Farkas véd, nagyszerű védés!
3: És lehet nyilvánvaló a taktika, hogy mit dolgozott ki Mocsai Lajos a szünetben, hogy Fridrikászra külön testőrt állított Pignicki személyében, minden lépésére vigyázz, talán még a mellékhelyiségbe is elkísérni, hogyha most oda indulna el a balti tengeri játékos, vagy onnan elszármazott játékos.
5: És 26-25-ös magyar vezetésnél, amikor még emberelőnyben vagyunk 17 másodpercen át, ekkor áll a játék,
3: mert a mérkőzés vezetők azt mutatják, hogy valahol rossz csere következett. Talán a magyaroknál. Egyelőre tanácstalan vagyok, mutatja Mocsai Lajos most, hogy szerinte jó volt a csere, ott áll Prokop is, ő is mutatja, hogy ő mindennel egyetért, ami a magyarok ellen születik ítélet, és most egyelőre elsöprögetik onnan, eltessékelik onnan a játékosokat, és 2 perces kiállítás következik, még pedig kinek a számára. Kinek a számára, kinek kell elhagyni a 2 percig a játékteret. Nem egyértelmű, rá kellene mutatni a játékosra, a mérkőzés vezetőknek, hogy ki az, aki a büntetésbe kell, hogy menjen. Azon múlik itt most, hogy állítólag a középvonalra lépett a játékos, a magyar játékos, aki csereként lement, ezért most a vonalra történő rálépésért kukacolnak, szőröznek ott a játékvezetők, és sújtják kiállítással a 17-es számú magyar játékos, aki nem más, mint Lővi Dóra. Hát, hogyha ez így volt, valóban elkövettük ezt a szabálytalanságot, az meglehetősen nagy felelőtlenség, mert egy nemzetközi szintű játékosnak pontosan tudnia kell, hogy hol szabad elhagyni a játékteret, és hol lehet rálépnie a küzdőtérre. Lővi Dóra állítólag rossz helyen lépett be a küzdőtérre, nem a kijelölt 3 méteres vonalon vagy szakaszon belül, és ezért újra emberhátrányba játszunk, amíg az osztrákok 14 másodperc múlva kiegészülnek, mi 1 perc 55 másodpercig kevesebben leszünk a játéktéren egyel.
4: Hát ez bizony rosszul jön, mert a 2-es emberelőnyből csak 1 gólt dobtunk, és lesz osztrák emberelőny. És ilyenkor tátom szét mindig a karomat, tárom szét a karomat, hogy a csúdába lehet egyenes szögből gólt dobni. Ha egy kapus ott marad, a bal kapus a tövénél nem létezik, hogy mellette be lehet dobni.
3: Nem voltál még kapus bizonyára.
4: Hát biztos, tudom, és azt is látom, hogy a szélről dobják a legtöbb gólt, és nem középről a húsdarálóból, de szinte hihetetlen, hogy Morhammer elindul és be tudja dobni a labdát. Egyenlítettek 26-26, Farkas, Radulovics, Radulovics.
3: Ne, Radulovicsnak nem szabadna lőnie. A szíve viszi előre, és rosszul helyezi a labdákat, kornyadozik, elveszti az egyensúlyát. Nem szabadna a támadásokban erőltetni Radulovicsot most már.
4: Most már emberhátrányban vagyunk.
3: Fridrikász, az ember őrzést föl kell, hogy adjuk, most Sitivel szemben, aztán egy apró taszítás, és támadó szabálytalanság, végre megadják. Újra nálunk marad a labda. Ne siessetek, Köke, nem kell elkapkodni a labdát, nem kell, egy kicsit megsérült ott a vele szemben előre zúduló osztrák játékos, rá is lépett a magyar játékos Farkas Ági lábára, de nincsen nagyobb baj, egy kicsit húzta a lábát, sántikált 3-at, kemény fából van faragva ez a lány, és aztán mehetünk előre. Siti az irányító, kiteszi Radulovicsnak. Én most nem szurkolok Radulovicsnak, sajnos ezen a mérkőzésen nem sokat mutatott, nem sokat láttunk tőle. Egy-két jókor jött góllal, megörvendeztetett bennünket, de nagyon rossz százalékkal értékesítette a lehetőségeket. Siti ráviszi a falra, Farkaság, jó a bejátszás, Balogh legól! Gól! Gól! 27-26, Balogh be a góljával, újra mi vezetünk, és ember hátrányban játszunk még 25 másodpercen át.
6: Hát igen, 27-26, nagyon kellett már ez a gól, nagyon ránk tépt, és ez a Radulovics, akiről hát mondunk itt hideget, meleget, minden, a legeredményesebb a magyar csapatban 7 góllal. Bozovics benne a pályán, Logvin, Fridrikász, Bozovics középen, kinn a jobb szélen, az egy osztrák játékosnál, ha tudnám ki az, aztán Logvin lő, és végre védjük Logvin lövését. Logvin 9 gólos, tehát 3-mal több gól dobott a mérkőzésen, mint Fridrikász. Persze azzal, hogy Fridrikászra időnként odafigyeltünk, és a hatos falból kijött valaki előre zavarni, őrizni, fogni őt, azzal felszabadult a terület Logvin számára, vagy kinyílt a lehetőség. Lővi Dóra a hosszabbításban a bal oldalon. Ő játszik Pignicki helyett, úgy látom, a beállós poszton. Természetesen Pádár, mondhatni, hogy az alapcsapat, vagy majdnem az alapcsapat, azzal, hogy Siti Forgas, Siti Radulovics alapdaútja. Ők együtt játszottak Dunaújvárosban és Farkasági. Bejátszás Lővinek! Gól!
3: Lövi, belövi!
6: De nem adják meg! De nem adják meg! Nem adják meg a gólt, a bíró azt mutatja, hogy Lövi a vonalon belül áll, és most mi leszünk kettős ember hátrányban érzésem szerint.
3: Igen, az induló embert lekaszálta, leterítette Fridrikászt a hátra rohanó Sitibe. Ösztönszerű volt a mozdulat, de Fridrikász kezében volt már a labda, így aztán kikaparta belőle, lerántotta a földre Sitibe, a jogos a 2 perc kiállítás.
6: De nincs kettős ember hátrány, mert közben letelt a másik kiállítás ideje, hogy látom, hogy szimpla ember hátrányban vagyunk, az is elég sok. Mert az osztrákoknál a labda a mi kezünkben lenne, talán megnyugodnék.
3: És az irányítón hiányzik Sitibe azúttal. Most az osztrákok teljes létszámban Fridrikásznál, a ragyogó lábmunkájú Fridrikásznál megpróbál elmenni, aztán rácsavarodik ott a védőre, és elfoglalta megint a pozícióját Balogh Bea akkor, amikor neki ütközött Fridrikász. Egy lépést nem tett ott Balogh Bea akkor, amikor szembe találkozott Fridrikásszal, és mégis ellenünk ítélnek. Hát botrányos ez, én nem tudom, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség Bíróküldő Bizottsága mit szól majd ehhez a teljesítményhez, amit itt művelnek a csehek a magyarok rovására. Logvin következik. A bejátszás jó, aztán letaszítja, lerántjuk ott. Jó volt a védekezés, Simis Jutka, a legjobb védőembereink egyike ezért is kap helyet ott a falunk közepében. Együttes erővel, kökénnyel hatástalanították az osztrákok támadását. Nem tudja Logvin lekezelni a labdát, megszerítíteni vissza Fridrikásznak. Távoli lövés, és Szemi megint lő, és elindulhatunk. Kökény előre, előre vetődik, és az övé a labda egyelőre. Ki lesz vajon? Fölvesszük a labdát, mehetünk tovább. Kökény, nem elkapkodni, álljatok föl, ne rohanjunk el, ne rohanjunk. 6 másodperc van. Inkább adjuk el a lehetőséget, mint hogy elpuskázunk. Radulovics ellövi, de muszáj volt neki lőnie, hiszen az utolsó másodpercben voltunk a hosszabbítás első játék részében, és megint sérült, Radulovics megsérült, nagyon keményen léptek ki rá, és megint a csípőjére esett. Most nem következik szünet, hanem azonnal fordulni kellene a hosszabbítást követően. 27-26 a magyar válogatott javára az osztrákok ellen az olimpiai.
6: És még hátrányba játszunk, és azt hiszem az osztrákok kezdenek. Ez a baj, mert nálunk lenne a labdakhoz egy kicsit nyugodtabb lennék. Az ember veszi a levegőt, már nem tudja, hogy hol és hogyan és merre. Izgalom, dráma van itt a javából, és lassanként elfogy az erő, a szufla. És azt csodálom, hogy hát az osztrák hölgyek bírják még szuflával. Igaz, hogy rendkívül ravaszul, rafináltan, ügyesen ölik az időt.
3: Szól a magyarok buzdítás. Itt a sérült magyar játékos Radulovicsot, aki ugye nem régen rendelkezik magyar útlevéllel, és lehetett itt az olimpiai válogatottunk tagja, átlövője, és hogyha túlságosan keményen kritizáltam, elnézést kérek tőle is, meg a hallgatóktól, a dunaújvárosi szurkolóktól, csak hát 3-szor sorozatban egymás után Radulovics nagy szívvel ugyan, de előtte a jó kínálkozó helyzetben a labdát, amikor a másik oldalon több eséllyel mutatta magát egy-egy játékosunk, ezért szakadt ki belőlem az elégedetlenség hangja, de hát most már túl vagyunk rajta. Radulovics elhagyja a játékteret. Egy kérdés, hogy ki fog játszani helyette. Nézem, most Zsemberiné bent a falban, kint jobb oldalt Balogh Bea, a kökénybe, a középen, a védőfalunkban elég magas ott a fal, középen, mert ott van egy a Farkasági, és Pignicki kint a bal oldalon. 5 magyarral szemben 6 osztrákká tett játékos, és most Lobbin kezében a labda, ott a felező vonalnál, és folytatódhat a következő 5 perc, amelyben dönteni kell. Ha abban sem születik döntés, akkor a dráma következő felvonása következhet.
2: Ami egy újabb 2-5 percet jelentene, de hát hol vagyunk mi még ettől? Strassa bal oldalon, Zsemberiné támadja, aztán Fridrikász félelmetes lövő, Logvin, Offenböck, elég keveset játszott ezen a mérkőzésen, Logvin, ő dobott 9 gólt, és megszerzi Kökény a labdát.
3: Indul
2: középen Balogbaja, ezt be kell dobni, nem hagyhatott ki be a Csetlik, Botlik, megette a fene, és a bíró el is veszi. Hát ilyet nem szabad csinálni, amit most Balogbaja csinál. Ajtó, ablak, 10 méter előnye mindenkivel szemben, és nem tudja a labdát megfogni. Ember hátrányból szerezhettünk volna gólt, ember hátrányból növelhettük volna az előnyünket. Háj, és most a jobb szélső, vagy a bal szélső, mondom én, és természetesen Strassa.
3: Rálép a vonalra, nem adják kemény, meg.
2: Betalál, de szerencsénkre most ezúttal a cseh játékvezetők figyeltek, én nem figyeltem, bár én meg már megszoktam azt a kézilabda mérkőzések góljainak felénél, a játékos lába általában leír, tehát nem mindig fújnak közbe.
3: Vagy rálépnek a vonalra éppen, ezúttal most ez utóbbi történt, ezt ítélték meg végre a cseh játékvezetők, és most mi újra mi kezünkben a labda, amikor most már kiegészülünk végre, 6 osztrákkal szemben, 6 piros mezes magyar, 27-26-os magyar vezetésnél most indul meg Pádár be a falba, Farkas Ági ráviszi a falra a labdát, aztán a bejátszónak, Sitinek, a bejátszott labda a beálló Sitinek a kezébe kerülhetett volna, azonban letaglózzák, szabálytalanul, nem 7 méteres, csak szabaddobás. Siti kezében a labda, a szenvedő félvégezheti el a szabaddobást, tovább teszi Farkas Áginak, átpróbálja magát hámozni, ott egy lövőcsellel, egy ilyen közül lövőcsellel, ott az 1-es-2-es pozícióban bemehetett volna, hogyha nem zárnak össze előre, aztán Siti lő, és a kapus véd, és sajnos a lábát éri a magyar játékosnak, Pádár Ildikónak, nem tudjuk megszerezni a labdát. 27-26-nál az osztrákok jönnek előre, amikor teljes létszámban mind a két együttes erőszakos játék, Antics próbált meg elmenni ott a magyar védő falban Pádár mellett, nem sok sikerrel, szabadobás következtetett, elvégezték az osztrákok. Aztán bejön itt egy viszonylag új ember, Offenböck, aki eddig nem volt a mérkőzés főszereplői közül. Távoli lövés és véd a magyar kapuvédő, személy, nagyon jó van, ne induljunk, ne kapkodjuk, álljunk föl. Elrohannánk csak szépen. Az előbb már láttuk, hogy Balogbea nem tudott indításból lekezelni labdát, aztán előre megy Kökénybe, és levágják. De úgy letaglózzák, hogy ez valami rossz nézni. Szabadobás következhet. Szabadobás a magyar csapat javára. Kökénybea lejön, és bejön a összedrótozott és sántikáló Radulovic. Abban bízva küldi a játéktérre őt, most a magyar csapat kapitánya, Mocsai Lajos, hogy a közönség is buzdítsa ezt a magyar csapatot, amely megérdemelni, hogy tovább jusson a négy közé, óriási fegyverként hajtott végre, amely a sírból visszahozta, mint a Főnix madár, úgy támad föl halóporaiból, aztán egy bejátszás Pádárnak, Pádár belövi ugyan, de állítólag volt előtte ember, ütközés, szabálytalanság, támadó szabálytalanság, elveszik tőlünk a labdát, 27-26-os magyar vezetésnél most az osztrákok jöhetnek előre, Fridrikász megvárja, amíg végrehajtják a cserét, és aztán jönnek a feketék, jön a fekete sereg.
2: Morhammernél a jobb szélen alapot tőle, Offenböck kapja, Logvin forgat, Fridrikász beindul, hatalmas lövés, kapufáról vágódik labda, és most sipol a játékvezető 7 méteres ítél.
3: Bent védekezésért. Az történt, hogy álltak a betörő osztrák játékos előtt, Fridrikász előtt a magyar védőfalban a magyarok, a játékosaink, és belökte a támadó ember, belökte a védőfalban a két embert, és a csehek ezt ítélik. Vissza lehetett nézni a televízió képernyőjén, teljesen egyértelmű téves ítélet, megadják a lehetőséget 7 méteres elvégzésére a cseh játékvezető Fridrikásznak, és Fridrikász lövése bent van a hálónkban. A mi kezünkben a labda, hátra van még 1 perc 56 másodperc, 27-27 a rendelkezésünkre álló idő. Ha dobunk egy gólt, nagyon nagy lépést teszünk a mennyek felé, a mennyország felé, a mai Sydney mennyország felé. Tehát még rengeteg ez a 1 perc 42 másodperc, ami hátra van, egy bejátszás. Jó, Sitit levágják, 7 méteres, nem 7 méteres? Meg kell adni, hát miért nem adják meg a játékvezetőt?
2: Az egész mérkőzésen, ha jól számolom, egy darab 7 méteres dobtunk.
3: Akkor a szabálytalanságot követtek el a magyar játékos a beállóval szemben, amelyet nem lehetett 7 méteres, nem 7 méteressel büntetni. Megtették a csehek. Hát ezek ne jöjjenek Budapestre, mert biztos a fejüket veszik a szurkolók, akik értesülnek otthon, hogy mit műveltek velünk ezek a csehek.
2: Azt pedig egyszerűen fölökleli a magyar játékos fejjel.
3: És mi is kiállítás? De van. 2 perc. Hát ezt nem lehetett nem megadni. És most az imént Majomnak apostrofált, vagy a Majomhoz hasonlított mester Prokop elmagyarázza a játékvezetőknek, hogy mit is kellett volna ítélni. Hát kérem szépen, emberelőnyben játszunk most. A mérkőzés hátralévő része ennek a részében, hiszen a döntetlen, akkor újabb hosszabbítás következik. 1 perc 22 másodperc van hátra, amikor elvégezzük a szabad dobást. Aztán Sitű jön örele, bemehetett volna, mert Lukas volt. Farkas Ági kezében a labda, kint Balogba be a kezében, és belelövi a kapusban. A kipattoló labda Radulovicsi, és kap egy borzasztó elefánt puszi Svetlana Anticstól. Anticsot is kiállítják.
6: 1 perc 10 másodpercben kettős ember előnyben vagyunk. Hát Prokop mester most hihetetlen jelenet sort vág lerendez. Mocsai Lajos sem tűnik nyugodtnak, hiszen az állás változatlanul 27-27. Hiába kettős ember előny, ha nem dobjuk be a labdát az osztrákok kapujába. Gyancsgava pedig a maga 36 esztendejével valami hihetetlen nyugalommal állott a gólvonalon. A védekező játékosok is felsorakoznak, benn van Bozovic, benn van Morhammer, benn van Fridrikász, és bent van azt hiszem Logvin ott a túloldalon, tehát négyen összesen, nálunk pedig hatan. Elvégeztük a szabaddobást, Radulovic a labda, úgyhogy tőle Siti kapja meg, aztán Farkas Ági a baloldalon, Farkas kivár egy kicsit, most eszi Siti ez a labdát, Radulovic fogja ellőni, és bizony 7 méteres, most megadják a 7 méteres.
3: Hát ezt a mérkőzést be lehetett volna vinni a Sydney Operaház nagy színpadára, dráma javából, hiszen ott nem csak operát játszanak, hanem drámát is, és ez a hatalmas küzdelem, ez az óriási dráma, ezt akár Madács is megírhatná, egy mai Madács megírhatná, hogy mi történik itt Sydneyben, a Domban, mint egy 8000 néző jelenlétében, sok magyar szurkoló előtt, amikor a hátralévő mérkőzés idő 58 másodperc, emberelőnyben a magyar csapat, Farkas Ági kezében a labda, 7 méteres dobhaté, belövi! Farkas belövi a 28-at! 28-27! És nem szabad engedni, hogy kiénekeljék a sajtot a szánkból, drága magyar lányok! Mi teljes létszámban játszunk, Balogba ki lehetne jönni akár emberfogásra, Balogba a jó, egészen pontosan lehet látni, most már ő ott emberfogást vállal, ott Fridrikászsal szemben leviszik a földre az osztrák játékost, és kiállítás a magyar részéig. Balogbeának kell elmenni, Balogbea nem tudta lábbal megtartani Fridrikászt. A birkózó mérkőzést az osztrák lett játékos nyerte, újabb törlés következik. Kettő ember hiányzik az osztrákoknál, egy a magyaroknál. Kit érdekel ez most? 36 másodperc
6: van hátra. És most az osztrákok játsszák el azt, amit mi játszottunk el a mérkőzés hajrájában. Ők játszanak kapus nélkül. Offenbach jön be ebben a plusz szerelésben, ami azt jelzi, hogy ő a kapuspótlék. A mezőnyjátékos, szabaddobás az osztrákok javára. Tehát ha kell, emberelőn tudnak kidolgozni elő, hát csak így tudnak egyenlíteni. E pillanatban Offenbach indul, megkijátsza Morhammernek a labdát, Morhammer előtt ketten védekezünk, Offenbach tovább teszi Bozovicnak, Logvin lő, és Farkas véd! 23 másodperc! A 23 másodperc alatt mímelni kell egy kicsit a támadás, de el kell dugni a labdát.
3: Rá kell vinni a falra, föl kell kínálni, hogy letaglózzanak bennünket, föl kell kínálni a szabálytalan. Bepisilős izgalmak most már itt a Domban. Amikor Páda Siti kezében a labda, Radulovic nehogy előtt, és egy kínai figurával próbálkozunk. Egy másodperc van hátra, nem lehet kiegyenlíteni. Győzött a magyar válogatott, és négy között van a magyar női kézilabda csapat. Micsoda küzdelem, micsoda óriási csata végén. Örülhetnek a mieink. Köszönhetik meg a nagyszámú szurkolósereg bíztatását. Tulajdonképpen nem is tudják, hogy kitölelnek már. Egymást csókolják, kiharcolták a 28-27 arányú győzelmet, amely több, mint szép. Egyszerűen csodálatos. A két edző összeölelkezik most már, a gyúró is ott van, egy halomban. Hát, mit mondjak, csata volt. Nem küzdelem volt, csata volt. Néha háború, Mocsai Lajos az öklét a levegőbe emeli, és meghajol a közönségnek, megköszöni azt a sportszerű, végigzúgó biztatást, amely hozzásegítette a mieinket, hogy a négy között folytathassák. Ugye a négy közé már a délutáni mérkőzésen bejutott Korea, a brazilok 35-24 arányú legyőzésével. Hátra van még két mérkőzés itt a Domban, a franciák a dánokkal mérkőznek, a mi ellenfelünk pedig a Norvégia-Románia találkozó győztese lesz. Egyelőre azonban ennyit innen a Domból, egy fantasztikus mérkőzésen, egy óriási sport teljesítmény végén a körtáncot nézhetjük itt a Domban, amelyből most már kifekszenek a lányok, és hanyat köszönik meg a szurkolók biztatását. Magyarország, Ausztria, 28-27, négy között a mieink.
1: Óriási diadal volt ez még akkor is, ha négy évvel korábban Atlantában bronzérmes volt a válogatott, és akkoriban a világ közvetlen élvonalába tartozott. a védekező specialistával, Zsemberin és Simis Judittal nem sokkal a lefújás után beszélt Novotny Zoltán.
7: Muszáj azzal kezdenem, hogy boldog születésnapot kívánjak.
8: Köszönöm szépen, és a csapatnak is köszönöm, ugyanis reggel mondtam a lányoknak, hogy jobban mondva tegnap, hogy ne köszöntsenek meg, mert szeretném, hogyha a meccs lenne az igazi ajándék, és azt hiszem, hogy ennél szebbet nem is kívánhattam volna.
7: Zsemberin és Simis Judit ezen a mérkőzésen mindent csinált és mindent játszott. Az első feladata azt hiszem, hogy a blokkolás a védőfalban az volt.
8: Hát igen, nagyon nehéz volt az osztrák támadókkal szemben, ugyanis elég magasak, nagy darabok voltak, nagyon sokat lőttek át annak ellenére, hogy küzdöttünk velük, és a világ egyik legjobb játékosa volt szembe velünk, a Friedrichászt, akit elég nehéz volt feltartóztatni.
7: A másik feladat meg az volt, hogy időnként Friedrichászt fogta.
8: Hát igen, ezt meg kellett osztani, mert nagyon nehéz dolog volt. Ő nagyon erős és mozgékony játékos, egy ember nem bírta volna végig a mérkőzést.
7: Hát az igazi poén és pluszpén, hogy még gólokat is lőtt.
8: Hát nagyon igyekeztem, hogyha oda kerülök a egy-két helyzetemet, azt értékesítsem. Sajnálom, hogy az az egy még kimaradt.
7: A mérkőzés után ott leültek szépen körbe, nyilván beszélgetnek, pihennek, a cipőjét is levette, aztán ide mégis cipőben jött, pedig mezítláb a rádióban ugyanolyan elegáns lett volna.
8: Igen, mi nagyon elfáradtunk, minden energiánkat próbáltuk mozgósítani, azt hiszem, hogy a sírból hoztuk vissza a 230 perc alatt a mérkőzést, és az utolsó tartalékainkat életünk árán próbáltuk ezt visszahozni.
7: Gondolta arra, hogy nem csak a saját idegeinket tették tönkre ezen a mérkőzésen, hanem a rádióhallgatók, tévénézők, az itt lévő szurkolók idegeit is. Végül aztán azt hiszem, hogy minden idegfáradtság elszállt ezzel a győzelemmel.
8: Én gondolom, hogy nagyon ideges volt mindenki. Nekem a napközben az álmaimban, hogy visszatért a Dunafere a Hippobank mérkőzés, ami 7 méteresekkel dőlt el. Ezt is mondtam tegnap a lányoknak, hogy nem szeretném még egyszer azt az idegfeszültséget átélni, és nem szeretném a születésnapomon szívinfarktusba halljak meg. De úgy gondolom, hogy hál' Istennek nem kerül sor erre.
7: És mi lesz egy nappal a születésnap után?
8: Hát holnap is mérkőzés van, és azt hiszem, hogy ekkora lehetőség előtt régen állt a csapat, és talán a jövőben sem nagyon lesz ilyen nagy lehetőségünk arra, hogy most elmondhatjuk, hogy a legjobb 4 csapat között vagyunk. Mindent megteszünk, és szeretnénk éremmel hazatérni.
7: Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a többi lánynak is.
1: Ez volt 2000. szeptember 27-én, két nap múlva szeptember 29-én a norvégok ellen a döntőért lépett pályára a női kézilabda válogatott. Hamarosan azt a mérkőzést elevenítjük fel.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Női kézilabda válogatottunk a 2000-es Sydney olimpián a csoportmeccsek során, legyőzte Angolát 42-22-re, egy góllal verte Franciaországot 23-22-re, kikapott a koreai köztársaságtól 8 fával 41-33-ra, és 21-21-es döntetlent játszott Romániával. Aztán a negyed döntőben egy hosszabbításos, lidérc nyomásos, drámai, de végül is sikeres mérkőzése Magyarország-Ausztria 28-27, így aztán szeptember 29-én pénteken Norvégiával vívott a döntőbe jutásért. Azt megelőzően soha nem szerepelt olimpiai döntőben a magyar kézilabda válogatott, így történelmi tetre készült. Sajnos Nagy Anikó nélkül, aki sérülés miatt csak a lelátóról nézhette azt a meccset, viszont beszélt róla előtte, akár csak Mocsai Lajos szövetségi kapitány.
9: Lehet, hogy ez semmi, de én nekem nem úgy tűnik. Nem. Erre mondják, az egy talpig gipszűen, vagy nyakig gipszűen?
10: Nem, ez egy rögzítő, végül is nem gipszelték be, hanem egy ilyen jó erős rögzítőt tettek rá, és most abba kell 2 hétig.
9: Ja. Akkor vadítlan szurkolás lesz Nagy Anikónak, az teljesen egyértelmű.
10: Tegnap is volt nagyon nagy szurkolás, meg aztán nagy kiabálás, úgyhogy abban nem volt hiány, de azt hiszem ma is szükség lesz rá.
9: Mennyit vett ki a csapatból ez a tegnapi meccs? Ugye egy góllal győzni hosszabbításban Ausztria ellen, ráadásul a következő Norvégia.
10: Hát biztos, hogy fizikálisan nagyon sokat kivett, de azt hiszem, hogy győztesen kerültünk ki, és ez nagyon sok plusz energiát ad a csapatnak, és így könnyebben túljutnak rajta a fizikai fáradtságom.
9: Ilyenkor mi a nagyobb a fájdalmak közül, a lelki vagy a testi fájdalom?
10: Hát ha őszinte akarok lenni, akkor a lelki fájdalom az sokkal nagyobb, hogy itt vagyok, és végülis már nem tudok játszani. Nagyon szurkolok a csapatnak, úgyhogy...
9: Van még maródi egyébként a csapatban, már olyan, akinek sebeit kell nyalogatnia?
10: Hát ilyen kisebb sérülések vannak a tegnapi meccs után, de végül is mindenki harcra képes.
9: És mik az álmok?
10: Hát érem mindenképpen.
9: Aha.
10: érem.
9: Ez azt jelenti, hogy hát igen, az érmet az úgy is meg lehet szerezni, hogyha Norvégiától de kisem merem mondani, és utána pedig a bronzéremért játszunk.
10: Hát a norvégokat igen, azon túl kell jutni, meg kell verni, és utána...
9: Akkor már persze, mindegy, hogy milyen érem, illetve akkor sem mindegy, hogy arany vagy ezüst, de az az igazi, meg az az igazi.
10: Igen, hát persze, meg akkor biztos az érem is, már akkor már minden lehetséges ott.
9: Hát jó, köszönöm szépen, Ancsa, és mit mondjak, mielőbbi gyógyulást, főleg lelkileg, azt hiszem, hogy egy jó eredmény segítene.
10: Köszönöm.
9: Mocsai Lajos. Hát, hogyha valakinek vannak redők az arcán, akkor az Mocsai Lajos. Vannak-e redők a lelkedben?
11: Hát én azt gondolom, hogy természetesen megviselt bennünket a tegnapi mérkőzés, de ha az embernek ilyen katartikus mérkőzés után sikere van, akkor ez hamar túlteszi magát.
9: Ez minden sebet meggyógyít, lelkit és testét egyaránt. Vannak-e lelkisebbek is? Azt mondom, hogy ez nem nagyon van.
11: Én azt gondolom, hogy most lelkisebbjeink nincsenek, hiszen a világversenyek tapasztalata az, hogy sikerbe bármennyire nehéz, nehezebb elfáradni, és hát nagyon boldogok vagyunk, hogy a magyar női kézilabda szakág jelenleg az olimpián a világ legjobb népcsapata közé került, és ott még két lehetősége van.
9: A legjobb négy közé, már a legjobb négy között vagyunk, hát hogyha ma nyerünk, akkor az már aranyérmes meccset jelent a továbbiakban. Na most, ha lelki nincs is, de gondolom, hogy testi sebesülés azért van, ki hogy érzi magát?
11: Hát sajnos, hogy az nagy Anikónk balkezesünket elvesztettük, de amint komolyabb probléma az, hogy Radulovics nagyon kemény rúgás kapott oldalágyéki területen, azt hiszem, hogy ez egy komoly vérömlent is jelent, őt injekcióval és egész éjszaka ultrahangozták, kezelik, tehát bízom benne, hogy ismerve az ő fájdalom tűrés szintjét játszani fog, jelenleg még alig tud járni, tehát este fél tízig sok idő van.
1: A Sydney Olimpia női kézlabda Magyarország-Norvégia elődöntőire ottani idő szerint este, magyar idő szerint ebédidőben került sor.
12: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Most aztán igazán szurkoljon mindenki. Hallgassa a közvetítést, figyelje a magyar lányok próbálkozását, útját a norvég válogatott ellen. Azok ellen, a norvégok ellen, akik a világbajnoki cím védői, és akiktől tavaly éppen a világbajnokságon kaptunk ki a legjobb négy közé jutásért lejátszott mérkőzésen. De miért a tavalyi találkozóra emlékszem? Miért nem a négy évvel ezelőttire, amikor az atlantai olimpián a bronzéremért 20-18 volt a javunkra, és így a magyar válogatott szerezte meg a bronzéremet, a harmadik helyet. Hogyha a másik elődöntőn, amit már lejátszottak, megismétlődhetett az atlantai döntő, és csak úgy, mint az atlantai döntőben, úgy most az elődöntőben itt is a dánok nyertek. Miért ne nyerhetne Magyarország az atlantai bronzmeccs után itt az elődöntőben? Egyelőre az biztos, hogy a győztes csapaton ne változtas elv alapján ugyanazok szerepelnek, akik a legutóbbi Ausztria elleni mérkőzésen. Még akkor is, hogyha Radulovicsot úgy kellett összedrótozni, hiszen a hosszabbításban, a hajrában elég komoly, elég súlyos sérülést szenvedett. Mocsai Lajos a két jobb szélsőnek azt ígérte meg, és azt várta tőlük, vagy azt várja tőlük egyfolytában, ugye, hogy az egyik mérkőzésen az egyiket szerepelteti, a másikon a másikat. Balogh Beatrixról és Kántor Anikóról van szó. Lehet légyen szó akármiről. Most Balogh mellett döntött, pedig ő játszott a legutóbbi találkozón is. Az óra szerint 2 perc, 2 másodperc még a hátralévő mérkőzés idő. A norvég csapat 3 olimpiai tornán vett eddig részt, ezüstérmet nyert 88-ban és 92-ben, 96-ban negyedikek, és ugye éppen, amint említettem, tőlünk kaptak ki 20-18-ra. Tavaly a világbajnokság döntőjében Franciaországot verték kétszeri hosszabbítás után 25-24-re. Van világbajnoki ezüstjük 97-ből, bronzus 86-ból és 93-ból, Európa bajnokok 1998-ban. A magyar együttes is 3 olimpián indult, 76-ban bronzérem, 80-ban negyedik hely, legutóbb pedig harmadik hely, megint csak most már harmadszor ismétlem, a norvégok elleni 20-18-al. Közben egy furcsa bogarat hessegetek el itt magamról, remélem nem lesz állandó vendégem a mérkőzésen. A magyar együttes világbajnokságot nyert 1965-ben, világbajnoki ezüstérmes 57-ben, 82-ben, 95-ben, és világbajnoki bronzérmes 71-ben, 75-ben és 78-ban. Hát kérem szépen, ennyit mondhatok el, mert most már az a dallam hangzik fel, amely a mérkőzés előtti utolsó percet jelenti. Kezdődhet tehát a nagy csata. A norvég együttesben ott van például Susan Bjerkheim, akinek ez a negyedik olimpiája, mindössze 30 esztendős, a Nordstrand Oslo játékosa. Ő az ötös, de nem ő a legnagyobb ász, vagy az egyik a nagy ászok közül. Itt van Chersti Greeny, a kitűnő átlövő és a 7 méteres dobó. 29 esztendős, az Ikast Boarding játékosa, és így nyugodtan mondhatom, hogy egy magyar játékosnak is a játékos társa, hiszen Siki Beáta is az Ikastban játszik. Tehát Ikast, Siki és Greeny elég ismerhetik egymást. Itt van aztán Kristin Düffholt, aki elég eredményes tud lenni, vagy itt van a magyarok réme, Trine Haltvik, a maga 35 esztendejével, sőt el is múlt már 35 esztendős, a Biasen Trondheim játékosa, bár egyesek szerint Spanyolországban él, Trine Haltvik, és a két kapussal ne feledkezzünk meg, Tyugum is és Leganger is, a magyarok réme, és Leganger véd ezek szerint. Elkezdődött a játék, Farkas Pigdicki, Siti az irányító, a forgató a támadásban, Radulovics, Balog, Pádár a beállós poszton, Farkas fölugrik, átejt, mármint a bejátszó, beállóshoz bejátszik, Pádárt azonban ketten is lehúzzák, így Larsen és Haltvik, szabaddobás a mieink javára. 25 másodperc már eltelt a mérkőzésből, 0-0 a találkozó állása, Radulovics, Siti, a visszajátszás Farkasé, és lépés hibát ítél a játékvezető. Leon Kalin és Enes Koric a mérkőzés vezető, nem, szabálytalanságot ítél, szabaddobás a miagunkra. Radulovics Farkas középen, de ketten nyomják, ő mégis lő, a blokkról levágódik a labda, a legjobban blokkolnak a norvégok, nem mintha a mi blokkunk rossz lenne, hiszen amikor kökénybe, ha ott van a védőfalban, akkor a mellette álló Zsemberinével vagy Nagy Anikóval nehezen átjátszhatók. Farkas lő, gól! Megvan az első! Megvan az első, egy perc elteltével, és Farkas Ági dobta, aki elég jó helyen áll a góllövő listán, azon, amelyet a koreai Lee vezet torony magasan, és tőlünk Radulovics áll a legjobban, de figyeljük azért a norvégok támadását, Green indul meg, Bjerkheim, Haldvik, megint csak Bjerkheim, aztán ott van Sherli is, majd egy szélső bejátszás, és eldobja a labdát a kapu mellett a norvég bal szélső. Méghozzá Hündvin. Mi a Hündvin? A norvégok úgy érzem a legjobb összeállításban kezdtek. Düffholt, Haltvik, Shirley, Larsen, Greeny és Düffholt. És közben azért ők is cserélnek, mint hogy mi is cserélünk. Nálunk a támadásban bent van mindig a pályán Radulovics és Balog be a védekezésben, nem mindig ők, illetve Radulovics szinte sosem, és Radulovics karja, keze villan, 2-0 Magyarország javára. Haltvik, Greeny, Bjerkheim, Haltvik a jobb oldalon beközépre, Bjerkheim forgat, egészen ügyes kislány, és aztán egy távoli lövés Farkas Andreának csemege, végig Pálingert melegítették be, de Farkas Andrea kezd, Balog, Radulovics, aztán kökény, és a kapus fejéről vágódik ki a labda, megkezdődött a kapus mizéria, tartunk a kapusoktól, Bjerkheim 2-0-ra a magyar együttes vezet, Haltvik, ő a magyarok réme, be is dobja, igaz, hogy közben sípolt a játékvezető, nem ítéli meg a gólt, de következhet, úgy látom, a büntetődobás. Haltvik a magyarok réme, meg a norvég kapusok a magyarok rémei. Mocsai Lajos mondta még talán az első mérkőzés után, hogy Norvégiát szeretnénk mindenféleképpen elkerülni velük, mondhatni, csak a döntőben szeretnénk találkozni. Greeny és Farkas párharca, és Greeny 7-esből belövi a norvégok első gólját. 2-1 Magyarország javára ezen a találkozón. Szóval a norvég kapusok százaléka remek, 40% fölötti a védés, ha nem közelíti meg az 50-et. Az azt jelenti, hogy csak nem minden második lövést megfognak. Mocsai Lajost kezdtem el idézni, de aztán következett a hetes. Mocsai mondta, hogy nem is a norvég csapattól fél annyira, hanem sokkal inkább a norvég kapusoktól. Az a baj, hogy a lányok is félnek a norvég kapusoktól, és tegnap is szemmel lehetett látni, hogy a norvégok ellenfelei mennyire féltek a kapusoktól, hiszen még 7 méteresből sem tudtak gólt szerezni, sorozatban nem tudtak gólt szerezni a norvégok ellen. Egyelőre milyen kalapba 2-1-re vezetünk. Balog, Radulovics, meg kell becsülni ezt a labdát, ki Balogoz, jobb kézzel tette ki a balkezes játékos, aztán Balog, Siti, Farkas, Balog a beállós poszton, Pádárt hárman húzzák le, Balog még dobna, de már sípoltak a játékvezetők. Szabaddobás a mi együttesünk javára. 2-1 és eltelt 3 perc 40 másodperc. Farkas hatalmas átlövése, benn van! 3-1-re vezetünk. És ebből nyugodtan mondhatom, hogy mind a három átlövés volt. Átlövőink eddig remekelnek. Farkas Ági kétszer, Radulovics egyszer bombázott a hálóba, aztán a norvégok nehogy kövessék a koreaiak taktikáját, amikor 19-12-re vezettünk ellenük, akkor kijöttek az átlövőinkre, és nem tudtunk mit kezdeni hirtelenjében. Greeny, Bjerkheim, Haltvik jobbra ki, teszi a labdát, ott Bükholt, vissza Bjerkheimhez, Greeny, nagyon fölgyorsítanak a norvégok, itt ünőbejátszás, Sherley, és ott a játékvezető már kifelé mutat, az, hogy Sherley rálépett a vonalra, vagy talán az, hogy szabálytalankodott. Farkas Balog, gól, nem gól, elkiabáltam, hogy a fene egye meg, de nincs baj, nagy baj nincs, legalábbis, mert 7 méteres lépél a játékvezető, sőt, sárga lappal figyelmezteti Sherley. Balog bevetődött ott a hatoson belülre, a földre pattintott a labdát, onnan az fölé szállt, de hát nem csak jó szántából vetődött be, hanem kicsit taszajtottak is rajta, így aztán Radulovics 7 méteres dobhat. Legangerrel néz farkas szemet Radulovics, vajon nemrég magyar ő, frázba van-e, nincs frázba, belovja, én vagyok frázban, de nagyon örömteli ez, hogy Radulovics 7 méteres góljával most már 4-1-re vezet a magyar válogatott Norvégia ellen. Középkezdés ismét, Sherley, aztán Bjerkheim a forgató, az ész, az észezgéber, Haltvik, aki a magyar specialista, Düffolt, aki a szélső, vigyázni kell a szélsőkre, a szélekről lehet félelmetes gólokat kapni, meg bosszantó gólokat kapni, és most Haltvik lövését fogja Farkas, kicsi kockázatos az indítás, de Pignicki meg tudja tartani ott Haltvik és Düffolt között a labdát, aztán Farkas, Kökény, Radulovics nem tud lőni, és támadó szabálytalanság, ez Radulovics egyik nagy hibája, üres a kapunk, Farkas fut vissza, mert nem vették észre a norvégok, kijött a támadó norvég játékosra, Bejkhen, Haltvik, Greeny fölugrik, lő, és gól, bevitte Farkas Andrea kezét, olyan erővel lőtte meg a labdát, Chelsea Greeny, az ICAS Boarding játékosa, City beállt a játékostársa, és most éppen a klubtárs City kezdheti el a játékot. 4-2-re vezetünk, 5 perc 20 másodperc, 5 perc 40 másodperc telt el eddig a mérkőzésből. Kissé statikus a játékunk, de ez se baj, öljük az időt is, és ebből próbálunk gyorsan ritmus váltani, ha tudunk. Farkas, City, most gyorsítunk, Radulovics mellé. Radulovics kezdi elszórni a labdákat, dobott eddig 2 gólt, egy fantasztikus átlövést, és kötél idegekkel a 7 méterest a varázsló kapus ellen, miközben Farkas Andrea véd, ő is varázsló kapus, kérem szépen a jelek szerint, hiszen Greeny lövését, átlövési kísérletét hárította, vagy állította meg, előtte pattant le a labda, és amolyan Dopplerből védett, nem tudom, ezt a kifejezést ismerik, ezt asztali teniszben, teniszben is lehet használni, tehát épp, hogy előtte pattant föl a labda, akár át is csúszhatna alatta, akár át is csúszhatna fölötte. A helyi műsor közül, a helyi mókamester pedig teremti a hangulatot. 10 000 néző fér be a csarnokba, a dombba, és 10 000-en figyelik, ahogy a magyarok a norvégekkel játszanak. Egyelőre a magyarok a norvégekkel, és remélem nem a norvégok a magyarokkal. City betörési kísérlet, ellövi ugyan a kapu mellé a labdát, de már fogta Haltvik, lökte Sherley, úgyhogy szabad dobás a javunkra. 6 perc 40 másodperc elteltével 4-2-es magyar vezetésnél Farkas, City, elbújik Radulovics, kissé kockázatos, de utána nyúl és elcsípi a labdát Farkasági. Bejátszás, Balog lő, gól! Nem gól. Hát na másodszor kiabálom el Balognál a gólt. Egyszer elkiabáltam, akkor 7 méteres lett belőle és gól is. Most nem lett gól belőle, most Greeny lő és ebből lett gól. Ebből lett gól. Greeny második gólja. 4-3, egyetlen gól a különbség. Pedig volt 4-1 is. És föl kell vennem egy szemüveget, hogy jobban lássak. Mert Balog lövésénél én már bent láttam a labdát. A csuda tudja, hogy hogy akadt el mégis Legangerben, a kapuvédőben. A Legangerben, aki Cecily Leganger, az egyik réme a magyar csapatnak, a másik Hédi Csukum, a másik kapus. Farkaságit szorítja, fogja, öleli őt Sherley, miközben nagyot taszajta meg Balogon, Haltvik kap sárgalapos figyelmeztetést, de hát bent maradhat. Sőt, még egy sárgalapot fölmutat a bíró, remélem, hogy ugyanaz kapta, vagy lehet, hogy 2 Sherley is, és Haltvik is. Keményedik a játék, egyetlen gól a különbség, Radulovics kimegy rá Greeny, tehát megpróbálja lefogni, őrizni őt. Farkasági hatalmas gól! Hatalmas gólt súvaszt be oda a norvég kapu jobb oldalába. Nem volt idő gondolkodni, ahogy megkapta Baloktól vagy Sítitől a labdát. Már nem tudom, melyik barna hajú kislány adta tovább neki, és abban a pillanatban oldalról csípőből tüzelt Farkas Ágnes, és benne a kapuban, a norvég kapuban a magyarok 5. gólja, 5-3, 8 perc, 15 másodperc elteltével, 2x30 perc a játékidő, a döntőben a dánok, a bronzmeccsér a koreaiak játszanak, hiszen Dánia-Korea 31-29, itt pedig a norvégok. Greenyre is vigyázni kell, a bal szélsőre is.
4: Ivanovics, és Farkas Andrea rálép a labdára, nagyszerű. Utána a kapunk felé gurul, de még visszanyúl, elcsípi Siti. Támadja őt Larsen, vigyázni kell, Radulovics előtt ketten Siti. Kinek tudja továbbadni, Kökének, Farkas nem vállalja el egyelőre, nem vállalhatja, inkább bemegy a csínbe. Lefaltoltatja magát, csúnya kifejezés, tehát ki erőszakolja, ki provokálja a szabálytalanságot. Haltvik és Gréni satúba fogta ott Farkast, és éppen ezért a szabadulást el is végezhetjük. A jobb szélen adogat Balog és Radulovics, aztán Siti vissza Radulovicsnak, Balog befut középre, mindjárt a beállós poszton lesz, így két beállósunk lesz, lehet, hogy helyet csinálnak Farkas Áginak, ő játsza be a labdát Pádárnak, és Pádár ellövi mellé a labdát, de azért, mert már belül védekezik ott a norvég játékos, a tápászkodó Serli, és így 7 métereshez jutunk. 5-3 a mérkőzés állása belül védekezésért, de nyugodtan mondhatom, hogy szabálytalanságáért is szabad dobás, büntetődobás a magyar együttes javára. Radulovics kezében a labda, Legangerrel néz Farkas szemető, a vonalon marad, ez is érdekes, nem jön ki, mint a többi kapusztokot, és most egyse, kétse gól! Nem jött ki, a vonalon maradt Leganger, és Radulovics a második csell után oda a bal lábához küldte a labdát. 7 méteres góllal vezetünk megint, illetve növeljük az előnyt. 6-3 a magyar együttes javára. Még nem telt el 10 perc az első félidőből, tehát kemény 50 perc még hátra van ebből a találkozóból. Düppholt, Haltwig, Bjerkheim, Grini a körbeadogatás. Aztán amikor látni, Farkas Ági szinte kitámadt Haltwigra, akkor és egy nagy védés Farkas Andrea részéről. Akkor máshova adják a labdát, Grini megpróbál távolról lőni, Farkas Andrea véd, és már is lendülhetünk előre. Kőkény nem volt ideje cserélni, úgyhogy bent van most a csapatban. Megpróbál bejátszani Sitihez, ott mutat egy szabálytalanságot. A játékvezető kicsit megijedtem, hogy nem támadó szabálytalanságot, hiszen Kőkény tovább futott, a norvégok mestere föláll, széttárja a karját, hogy mi volt ez. Bevallom én is, hogy kicsit széttárom én is a karomat, hiszen ez ide is oda is lehetett fújni, de így a jó. Ignicki, Farkas, Siti, Kina jobb oldalon, Radulovics, Balog, Radulovics vissza, Siti bent középen, Farkas a bal oldalon, beindul, lesz átlövés, minden esetre nem ugrik külön, hanem bejátszik Balognak, Balogot lehúzzák a földre, szabad dobás. Két beállóssal játszunk olykor, mert Balog a jobb széről keresztirányba befut középre, és Pádár is ott marad, így két beállós van, és most Siti távolról lő. Na, nincs ez olyan messze azért. Nem kell aggódni, de Siti az irányító játékos, a forgatójátékos, a karmester a támadásban. Úgy gondolta, hogy ha figyelnek a beállósokra, akkor kinyílik a védőfal, lehet lőni, és már 7-3-ra vezetünk, a norvégok pedig kapus cserélnek. Hogyha Leganger nem kergette őrületbe a magyar játékosokat, akkor most következhet Hédi Csugum, a világ egyik legjobb kapusa. Vannak vagy hárman, ebből kettő norvég, egy dán. És Grini veszíti el a labdát, Siti, Balog megindul, vigyázzál be, mert támadnak ketten, és megpróbálnak lelassítani. Siti gyorsít föl Grinivel a nyakán. Kinek tudja adni a labdát? Ott van Radulovics, nem őnek kapja, Kökény kapja, és Kökény már megy is le, tehát megvárjuk a cserét, megvárjuk a pozíciójátékot, mert a norvég védelem fölállt. Ésszel játszunk, nem rohanjuk el, 4 gól az előnyünk, nincs gyorsindítás, megpróbáljuk a pozíciójátékot erőltetni, amelyből vagy átlövés, vagy bejátszás következik. Még az is elképzelhető, hogy szélről leadott kísérlet. Radulovics, Balog, ez a szélről leadott kísérlet, újabb gól, 8-3. 15-9-re vezetünk tehát, kedves hallgatóink, és a Radulovicsnak ez volt a 7. gólja. Grini, Bjerkheim, Haltwig kiejti a labdát, de visszaszerzi a jogszélső szabálytalanság Pignicki részéről. Lehet, hogy Farkas Ági is besegített egy kicsit a smérülő keménységbe, de hát Isten, van ez így. Grini, átlövés, Farkas megfogja, van Farkasból Andreánk és Ágink, Andrea kapus, Ági pedig az átlövő, de nyugodtan mondhatom, hogy a csapat motorja, lelke, szíve, Kökény benne a pályán, nem tudja kinek adni. De szerencsére így Hilmővel áll szemben, és hogyha Hilmő ütközik egy magyar játékossal, akkor abból biztos, hogy szabad dobás lesz a magyar együttes javára, hiszen Hilmőről a játékvezetők is ismerik, tudják, hogy az a feladata, az a célja, hogy ott benne a védőfalban szabálytalankodjon. Zúg a magyarok, magyarok kiáltás, kiegészítünk, benn van Balogbea is a pályán, a jobb szélen Radulovics jobbra cselez, aztán ott fönnakad a hármas védőfalban, Hilmőben és Griniben, tehát nem csak hogy a védőfalban, hanem a legmagasabbakban, Siti balra Farkasnak, Farkasnak rég villant a keze, most bejátszás, Pádár 3 emberrel próbál befordulni, nyomni, taszítani őket, szabad dobás lesz ebből, a szabad dobás elvégzésével még kivárunk egy kicsit, 1 perc, az utolsó perc az első félidőben Magyarország 6 góllal vezet Norvégia ellen, Farkas, Siti a jobb oldalon, Radulovics, vissza Sitinek, lőni lehet, és gól!
6: gól, meg is van adva, hát se nincs. Én mindig fölnézek ilyenkor, mert nagyon sokszor előfordul, hogy azt mondják, hogy a belépett, rálépett, leért a lába, jó ég tudja mi. City hátulról, mélységből, előre lendülve, lepattintja a labdát, és 38 perccel a második, első félidő befejezése előtt 16-9-re vezetünk. Haltvik visszajátszás közben kirepül Zsemberiné, megpróbálja ott akadályozni Bjerkheimet, aztán Haltvik és Farkas Andrea véd, a labda Pignickiről ment ki a játéktéren kívülre, pedig itt volt Düffold is, aki meg akarta szerezni, tehát Pignicki ő előle ütötte ki Grinié visszajátszás Bjerkheimhez, nagyon sokat van ennél a három játékosnál a labda, Bjerkheim, Grinié és Haltvik, aztán Bjerkheim lő, ez bizony gól. Bjerkheim némi szerencsénkre nagyon ritkán vállalkozik lövésre, de nyugodtan mondhatom, hogy 100%-osan célos, 100%-osan talál, és ebben a pillanatban vége az első félidőnek, 16-10 Magyarország javára.
1: A 2000-es olimpia második női kézilabda elődöntőjén Magyarország magabiztosan vezetett a szünetben, de volt még hátra 30 perc. Hamarosan abból idézünk egy keveset.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 2000. szeptember 29-én az olimpiai elődöntőben Magyarország az első félidőben padlóra küldte az ide 100%-os teljesítménnyel érkező és nagyon magabiztos Norvégiát. 16-10-es előnnyel érkeztek a hölgyek a folytatásra, és ezt a 6 gólos különbséget még növelte is a csapat, 23-16-nál már 3 volt közte, 9 perccel a vége előtt pedig már 8-26-18, vagyis egyértelmű volt minden. Annyira magabiztos volt a magyar vezetés, annyira egyértelműnek tűnt a diadal, hogy az adás szerkesztőjeit a Magyar Rádióban még azt is megmerte tenni, hogy klasszikus körkapcsolás formájában időnként szóba kerüljön az ezzel párhuzamosan játszott férfi kosárlabda elődöntő, a Litvánia Egyesült Államok mérkőzés, amely minden idők egyik legizgalmasabb olimpiai kosármeccse volt. Utólag mondhatjuk, egyszerre 2 Dream Teamet közvetített a rádió. Mocsai csapata mellett a másik az amerikai kosárválogatott volt. Ettől voltak izgalmasok azok a percek, és nem a magyar-norvég hajrája miatt, ezért együtt idézzük ezeket a perceket. Szerintem érdemes lesz odafigyelni.
2: És Farkas Ági, mint Bebetú annak idején, úgy táncol, dajkálja a gyereket. Hely, megint 7 gól a különbség, és 3,5 perc van hátra. Greenyre vigyázni kell, Greeny lő. Túljut a kapuson? Nem jut túl a kapuson. Farkas védett, és milyen lehet a labda, sőt, még Greeny szabálytalankodott is a jelek szerint. Úgyhogy szabad dobás mi a bunkra. Az az igazság, hogy City beállt, pontosan eltakarta előlem azt a részt, ahol Farkas Andrea megfogta a labdát, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy ez gól, nem gól, véd a kapus, szabad dobás a javukra, vagy netán szabad dobás ellenük. 3 perc, úgyhogy most már 3 percig zúgjon a Ria-Ria Hungária, és most már jöhet a mindent bele. De én azt mondom, hogy hideg fej, egy amolyan, hogy mondjam, kínaira adjuk föl a labdát, már ezt is megmerjük kockáztatni, de kissé kockázatos, és el is vesztítjük. Szerencsére Balog kap egy hatalmas pofont Hilmőtől. Most azért is megnézem, hány centi a különbség a két lány között. 180 Hilmő, 165 Balog be, tehát 15 centivel magasabb. Hölgyekről lévén szó, nem biztos, hogy a testsúlyt illik mondani, abban is 10 kilóval vezet. Na, nem azt mondtam, hogy kihány kilós, nem 10 kilóval súlyosabb a 15 centivel magasabb norvég lány. Radulovics széttárja a karját, 2 perc, 47 másodperc a hátralévő mérkőzés idő, és azt hiszem, hogy most már lassanként fülig érhet a szánk. 7 góllal vezetünk, Farkas, City, Radulovics, City nagyszerű karmester volt, Farkas nagyszerű gólvágó, még akkor is, ha most Leganger védi az ő lövését, és marad a 7 gól különbség. Nagyon kellett Áginak az a 7 méteres gólja, és most a

0: indítás. Szájettemtől Bjerkheim kapja a labdát, aztán Greeny ki a bal oldalra, Hündvin, aki most rettenetesen eredményes, de ott azt mutatja a játékvezető, hogy balok belül védekezett. Tényleg azt mutatja? Hát, Hündvin minden esetre egyenes szögből nem tudta belőni a labdát, Farkas Andrea most nem mozdult ki, nem lehetett átemelni fölötte. Balog belül védekezett, az ítélet 7 méteres. A norvég Greeny kezében a labda 2-20-szal a befejezés előtt. A különbség 7 gól. Meg kell becsülni a labdát, legyen helyen az eszetek és a szívetek, ahogy eddig ott volt. Greeny bedobja a 7 méteres, ez a dolga, nagyon jól tette ezt az egész mérkőzésen. De kit érdekel, hogy Greeny hol áll a góllövő listán, kit érdekel, hogy már biztos 10 fölött van a góljainak száma, amikor a magyar együttes 6 góllal vezet 2 perccel a befejezés előtt. Pignicki, Farkas, Siti. Siti magyaráz, a norvégok megpróbálnak kitámadni, már még úgy értem, hogy a labdát adogató játékosokra kijönni, kispriccelni, kilőni előre. Egybejátszás, és megint második hiba. A kínait próbáljuk erőltetni, ezt tetszik tudni az, hogy beemeljük a labdát ott a hatoson belülre, és a berepülő játékosnak egyből úgy illik betolni a labdát, besimogatni, bepofozni, bebombázni, ki hogy éri azt el. Hát szerencsére itt most a magyar játékos Farkas taszították, még a cipő is lekerült a lábáról, igazítani kellett a szabaddobása, Milyenk a labda, Milyenk 1 perc 40 másodperc a hátra lévő idő, Radulovics visszateszi Sikinek a labdát, Siki lepattintja, Balogot szökteti, és most Balog ejtés, ezt az ejtést is fogja a kapuvédő. Vigyázni kell most már, gyerekek, ugyan a 6 gól nagyon tetemes, de hát vigyázni kell, és ugyan Düffolt lő, de ebből alig, hanem hogy szabaddobást tesz, hanem 7 méteres, nem csak szabaddobást, Düffolt villámgyorsan spiccelt előre, a Milyenket húzták le, teperték le, a szabaddobát elvégezték a norvégok, Szájtem, már a Bjerkheim neve se jut az eszembe hirtelen, de már csak azt kellene mondanom, hogy 13-aska, 5-öske, 3-aska, a 3-aska Greeny bevágja.
1: Halló Zoli!
0: Parancsolj!
1: Vezet Litvánia 2 perccel a vége előtt, egyetlen ponttal 78-77-re. Mi lesz itt? Senki nem tudja, de az biztos mindenki Litvániának szurkol. Én is.
0: Gabikám, én most már nyugodtan nálad hagynám a szót. 49 másodperc, 5 góllal vezetünk. Ha még el is veszítjük ezt a labdát, ebből 1 gól dobhatnak a norvégok. 41 másodperc, Farkasági, de dobjunk még 1 gólt. Radulovics kicsi elügyetlenkedi, aztán ott van Pátár, gól! Radulovics úgy csinált, mintha elveszítette volna a labdát, de visszaszerezte, és a teljesen egyedül lévő Pádárhoz játszott, aki a beállós posztról belőtte a 28. gólunkat. Kit érdekel, hogy Greeny most már lassanként gólcsúcsot javít, mert hogy ő is eredményes. 4-3-2-1 Magyarország Dánia döntő lesz. 5 gól a különbség a két csapat között most. Magyarország-Norvégia 28-23. A magyar csapat a döntőbe verekedte magát, és csak úgy, mint 4 esztendővel ezelőtt. Atlantában, a bronzmeccsen, itt most az elődöntőben legyőzte Norvégia együttesét. Az előmérkőzések alapján koreai-norvég döntőt várt mindenki. Erre fel lesz dán-magyar döntő. A magyar csapat már ezüstérmes.
2: Egyébként az Egyesült Államok végül kosárlabdában 85-83-ra győzött egy drámai hajrában, de ez nem a mi sztorink. Mi térjünk vissza a mi Dream Teamünkhöz. Meccs után Siti Beával beszélt Novotny Zoltán.
0: Egy csomó melegítővel érkezik ide Siti Beát, a magyar csapat karmestere. Gondolom rendkívül boldog a csapat.
3: Elmondhatatlanul. Nem tudok rá szót, hogy mit érzek, és nem tudom elmondani. Egyszerűen az egész belsőm beleborzong ebben a lehetőségbe, és abban, hogy úgy érzem, hogy most ma végre egy kicsit kárpótoltuk azokat, akik azt mondták, hogy úgy kinkeservesen mentünk, jutottunk el eddig, és most úgy érzem, hogy a mai játéka egy nagyon önfeled magyar csapat tudott nyerni, egy nagyon jó norvég csapat ellen.
0: Nagyszerűen a hangjánál van még, hiszen annyit beszélt, meg kiabált a mérkőzésen, hogy azt hittem, hogy bereket, mint a szurkolók.
3: Előfordul, szerintem most is egy kicsit már elkezdődik, lehet, hogy estére még jobban elmegy a hangom.
0: Igen, ugye sokat is kellett beszélni, hiszen nem csak labdákkal és játékkal és mozdulatokkal, hanem szöveggel is irányította a csapatot.
3: Hát persze, ez szükséges, de az az igazság, hogy a végén már nem is igazán volt időm bemondani dolgokat, hiszen mindenki gondolt egyet, és hál' Isten jó gondolatok voltak zemében, és gól született belőle.
0: Belülről félelmetesnek tűntek a norvégok? Mikor oldódott a feszültség?
3: Én nem tudom, talán az első 10 perc, de már végül is hiszem, most vissza nem tudnám idézni a meccset, de akkor már volt 2-3 gólos előnyünk, nem? Segítsen egy kicsit létszás. És akkor utána én úgy érzem, hogy végig, hát a fél időben végül is 6 góllal mentünk, azt konkrétan tudom, és akkor utána az volt az első, hogy még csinálni, hiszen a második fél időben szünet után szokott lenni egy hullámvölgyünk. De most hál' Isten, most is volt egy rövid időszak, de most nem volt olyan végzetes, hogy ne tudtunk volna kijönni belőle.
0: Mit mondott akkor az időkérésnél Mocsai Lajos?
3: Annyi, hogy az üres befutásokat, illetve a szélső játékból a kifele dolgokat erőltessük, hiszen amikor kijöttek 5-1-be, akkor is nagyon sok mozgással lehetett csak elmozdítani őket, és abból előnyt szerezni esetleg.
0: Gyönyörű, szép a győzelem, a siker, és mindig csak egy mérkőzésre gondolunk előre, de hát most már túl vagyunk az elődöntőn, következik a döntő. Számítottak erre, hogy Dánia lesz az ellenfél?
3: Én igazából nem. Tehát én, hogyha a meccsot megkérdezik, akkor azt mondtam volna, hogy Korea megveri a dánokat, de az igazság, hogy a dánoknak az az improvizatív stílusa, ami teljesen szerintem ötletjáték, és egy nagyon jó egyéni képességek alapjánra épül, azzal végül is meg tudták verni a Koreát. Bár én igazából nem sokat láttam a mérkőzésből, hiszen már a saját...
0: Ez természetesen érthető. Na de az ember ilyenkor nagyon kíváncsi és fölteszi azt a gonosz kérdést is, hogy mi lesz 2 nap múlva. Ugyanez a játék?
3: Annyit mondok, hogy döntő lesz.
0: Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer.
2: Ezután jött a döntő. Hát nem túl szép emlék, de mivel azóta sem voltunk érmesek kézilabdában, olimpián nyugodtan mondhatjuk, történelmi mérkőzést vívtak a lányok, asszonyok Dániával. És akkor még egyszer a csoportmérkőzések során Angola ellen 42-22, Franciaország ellen 23-22, a Koreai Köztársaság ellen vereség 41-33 arányban, és Romániával döntetlen 21-21. A csoportmérkőzések során egyébként Dánia kikapott az általunk az elődöntőben legyőzött Norvégiától 19-17-re, ezt követően 30-26-ra verte azt az Ausztriát, amelyel mi a negyeddöntőben találkoztunk, a házigazda pofozógép Ausztráliát 38-12-re verte Dánia, majd Brazíliát 39-26-ra, vagyis magabiztosan menetelt a legjobb 8 közé. A negyeddöntőben Dánia, Franciaország 28-26, és ugyebár már idéztük a Magyarország, Ausztria 28-27-et. Az elődöntőkben emlékezhetünk rá, Magyarország, Norvégia 28-23, és Dánia, Koreai Köztársaság 31-29, ez talán egy picit meglepetés volt, mert a többség talán Norvégia-Korea döntőt várt, ehelyett Magyarország-Dánia fináléra került sor 2000. október 1-én a Sydney Olimpia zárónapján.
0: Pillanatokon belül kezdődik a Dánia-Magyarország női kézilabda mérkőzés az olimpiai bajnoki címért. A címvédő az egyik oldalon, a dánok, hiszen Atlantában ők végeztek az első helyen. Korea ellen emlékezetes mérkőzésen hosszabbítás után győztek 37-33-ra, és Andersen, Bocau, Hoffman, Cserbor, Colling és Rantala most is itt van a kezdőcsapatban. Ott van Hoffman, a vélelmetes balszélső, aztán már Andersennél a labda, tőle megkapja a jobb szélen Colling, hihetetlen cundereket tud produkálni. Festergaard, az ötös számú játékos, kinn a bal oldalon, érdekes módon most Frülund kezd, persze, miért ne kezdene, nagyon gólerős hátvéd játékos, de többnyire betörésekből szerzi a góljait. Festergaard, egyelőre zártan védekezünk, a dánok nem közelítik meg a kapunkat. Andersen, bejátszás, Colling, lőgól! Colling góljával 1-0 arányban Dánia csapata vezet Magyarország ellen. Hát most bizony hibáztunk. Az igazság, hogy labdát szereztünk, és mi lehetett volna egyenlíteni, de ugyanakkor a támadásban ezt a labdát el is adtuk, Kamilla Andersen pedig vércsekén csapott rá, végig robogott a pályán, még a hátráló magyar játékosok mellett cselt is tudott alkalmazni, és Farkas Ág Andreát kibillentve lőtte a hálóba a labdát. 7-5-re vezetnek a dánok, akkor, amikor 10 perc, 15 másodperc telt el, és csere a dán együttesben, bejön Brodzgór, nem sokat játszott az eddigi mérkőzéseken, nyilván taktikai feladata lesz, egyébként jól megtermett játékos, 178 centi magas és 75 kiló. Nála magasabb és nála súlyosabb csak a tartalékkapus Petersen, ha jól tudom. Na nézzük, tudunk-e valamit kezdeni? Adogatás sorozat, Siti forgat, Radulovicsnál a jobb oldalon alatt, a Siti most fölgyorsít, Farkas lő! Gól! Farkas Ági először ereszti el a labdát. Farkas Ági a norvégok ellen a csapat legjobb mezőnyjátékosa volt véleményem szerint, bár nem szabad kiemelni senki, hiszen City nagyszerűen forgatta, irányította, tartotta karban ott a csapatot azon a mérkőzésen. Farkas Andrea remekül védett, Farkas Ági pedig megbízhatóan lőtt, és Gradulovics is sok gólt lőtt azon a találkozón, és a csapat harcolta ki a győzelmet, hiszen a szélsők teljesen a csapat érdekeinek rendeltek alá magukat. Most tehát megint egy gól a különbség, labdát kellene szerezni, és Andersen a kapufára vágja a labdát, és sajnos a lepattanót bedobja Pesztergaard. Ő ezt mért a leggyorsabban. Miért ilyen rossz a mi reakcióidőnk? Kérem szépen, 8-6. Balog be a góljával kezdődik a második félidő, 17-14, 3 gól a magyar együttes javára. Szóval azt fejtegettem, hogy nagyszerű kapus teljesítmény kell, és hogyha az ellenfél játékát, játékerejét, az olimpiai bajnoki címvédő játékerejét figyeljük, akkor a két szélsőnek a kikapcsolása fontos, hiszen Colling is és Hoffman is remek játékos, világválogatott játékos. Aztán persze középen Andersen, aki félelmetesen lő, nem sokat vállalkozik lövésre ugyan, de ha elereszti a labdát, az szinte mindig gólt jelent. És most indítani merünk, és ez kockázat. Farkas Andrea indított, és Frülund lefülelte a labdát, ez lehetőség. Hoffmannak egy újabb, nem gól, azt akarom mondani, egy újabb gólra, és rám a világválogatott, a 6 gólos, ha jól számolom, igen, a 6 gólos Hoffmann is fölé tudja dobni a labdát, de milyen csúnyán. Támadó játékba kerülünk, második perc a második fél időbe. Többet fogom az időt mondani szerintem, mint az eredményt. És természetesen a támadó csapat jön be a védekezésben, mindig is Emberiné és Kökény ott a falban, a támadásnál Radulovics jön, és jön Pádár, aki elejti a labdát, Dekár. És most Frülund roboghat előre, Radulovics kergeti, Frülund elejti ugyan a labdát, és megfogja Farkas Andrea, a játékvezető pedig nem lát szabálytalanságot. Frülund ott fekszik, Pádár Anikó, Bildikó, vigyázni kell, és másodszor is eladja a labdát. Hát Ildikó azt a kutyapályát, a mezőnyjátékban úgy látszik, hogy nagyon pontatlan. Nagyon pontatlan, pedig a dobásai milyen jók, milyen aranyat érnek. Most, amikor a szünetben megkaptam a góllövők listáját, akkor kellett rájönnöm, hogy a 12. gólt az én jegyzeteimben Farkas Ágnes dobta, nyilván a közvetítésemben is, de azt Pádár Ildikó szerezte. Aztán lehet, hogy a közvetítésben Pádár dobta, de én Farkast mondtam, mert hogy ő adta nyilván neki a labdát. Dán támadás, Andersen kiteszi balra labdát, Frülundhoz, Hoffman jön érte, aztán megint Andersené kint jobb oldalon Collingnál. Andersen megfordul teljesen a saját hossztengelye körül, és utána Csersgaard nyúlna be a labdáira hatoson belülre, és szabadobást ítélnek a játékvezetők. Úgy érzem, hogy ez némileg túlzott, elnézést a köhentésért. 3 gól az előnyünk, 27 perc, 27 másodperc van még hátra a mérkőzésből. Kökény tárgyal még egyet a Csersgaardral, aztán hátra kerül a labda. Andersen, ez aki mosolyog, hát ez a jó dolog, amikor mosolyogva tudnak egymással farkas szemet nézni, egymás ellen játszani. Pesztergaard kötés a kezén, Andersen, ez most lövőhelyzet, nem vállalta el, bejátszás, Pesztergaard lő, és ez is mellé megy, és nem tudom megmondani igazán miért, de hát feltehetően Pesztergaardt lökték a mieink, a játékvezető büntetőt ítél. 7 méteres dobás következik, François Garcia és Jean-Pierre Moreno, a két francia játékvezető, és Andersen, Camilla Andersen kezében a labda. Nagyszerű játékos egyébként Andersen, mint néha Andersen mondok, de hát Istenem, Andersen, és hiába emeli a lábát Farkas Andrea, Andersennek a dobása kitűnő, és ezzel 2 gólra megközelítettek bennünket a dánok. Helyha Pádár Ildikó akkor kétszer nem engedi el a labdát, és az legalább az egyik támadásunkat góllal fejezzük be, milyen jó lett volna. 183-szoros válogatott volt Andersen, és 791 gólt dobott, na de azóta ez már a 7. mérkőzése itt az olimpián. Nyilván változott ez, és Radulovics bal keze is villan, aranyat ér. Az első fél időben Radulovics 5 gólt dobott, ez most már a 6. gólja így. És a korábbi mérkőzéseken nagyobb hizba százalékkal dobott, időnként előtte valahova a felhők közé a labdát. Most lehet, hogy éppen a fájós lába teszi, hogy kevesebb energiát ad bele, és több figyelmet, jobban koncentrál, jobban összpontosít. 3 gól a különbség. Frülund, Andersen, Fester, aztán ott van megint is, hogy Andersennél alatt a kinna bal oldalon, Frülundnál. Mi egyelőre 6-os védekezést alkalmazunk, tehát a vonalunkra állunk föl. Frülund hatalmas gólt lő. Adogatnak körbe a dánokot hátul, látszólag veszélytelen minden, egyszer csak meglódul Frülund, keresztbe fut, fölemelkedik, és 8-9 méterről valami bődületes erővel zúdítja a kapunk jobb oldalába a labdát. Valami bődületes erővel, most pedig sípszót hallok, remélem, hogy engem azért hallani Budapesten is, és a Sydney stúdióban is, mondjuk Budapesten és Magyarországon a pontosabb, Dunaújvárosban, Győrött és mindenütt, és megint Rantala véde, Pignicinek a nagy lehetősége, ejtés mellé, Krisztina, drága Krisztina! Itt volt a nagy lehetőség, hiszen Rantal a hatalmas védése után Farkasági lövését hárította, a labda kipattant Pignickihez, és megpróbálta átejteni a finn kapust sikertelenül, mert a bal kapufa mellett hagyta el a labda a játékteret. Tegyük hozzá, hogy hatalmas pimasság és demoralizáló dolog, hogyha valaki ejtéssel szerez gólt. Milyen jó lett volna ez megtépázni egy kicsit Léne Rantala idegeit, a világ egyik legjobb kapusa. Kérem szépen, azok a norvég kapusok, az Rantala, és most Andersen, majd Frülund megint, és ezt megfogja Andrea. Lassanként Andrea is a világ legjobb kapusa lesz, és Farkaság indít, Kökeny ott van már, lő, és védi Rantala ezt a lövést is, 7 méteres. Az ember csak azt nézi, hogy mit csinál a kapus, az ember csak azt nézi, hogy mit csinál a dán kapus, aki Norvégiában él, és időnként lefinnezem, úgyhogy maradjon skandináv kapus. Szóval a dán kapus Norvégiában él, és a példaképe vagy, akire tisztelettel néz fel, az Csüssz a norvég síelő, mert azt mondja, hogy amit ő tud, az fantasztikus, mindent tud. És most következik a dán csapat legmagasabb és legsúlyosabb játékosa, Petersen már mint a kapuba lecseréli Rantalát a büntetődobáshoz, Radulovics másodszor cselez, harmadszor, jöhet ide Petersen, jöhet ide Rantala, jöhet ide akárki, mondhatok én dánt, finnt, norvégot, izlandot, Feröerit. A dolog lényege, hogy Radulovics 7 méteresből újabb gólt szerez, és most már 3 góllal vezet a magyar együttes 19-16 arányban Dánia ellen a döntő mérkőzésen, a 6. percben a második félidőben. Indulhatunk előre, marad a 6 gól különbség, 16 perc, 54 másodperc a hátra lévő mérkőzés idő. Balogh, Kökény, nem volt időn cserélni, Kökény bevezeti a labdát, és kierőszakol egy szabálytalanságot, hogy ez alatt végre lehessen hajtani a cserét. De persze cserélnek a norvégok is, beáll Kjerszku a csapatba. Nálunk pedig jön Pádár, jön Radulovics, jön mindenki, akinek jönni kell. Delirita benn van a csapatban, ő Farkasági helyet játszik a védekezésben és a támadásban is. Farkas Ági, aki a tegnap előtti mérkőzés a norvégok elleni mérkőzés motorja volt, és most Radulovics elszórja a labdát. Gyerekek, figyeljünk, 6 gól a különbség. Radulovics eddig hihetetlenül pontosan célzott, és most labdát szerzünk, igaz, hogy szabálytalanul. Pádár szabálytalankodott, gyors cseres, emberiné már támadja a dán játékost. Kerszkú lőni fog, és Farkas Andreának nem lehet gólt dobni. Fölemeli a két karját, csak úgy, mint ahogy magasba rántom én is a két karomat, vagy a Győr feliratú piros-fehér zöld zászlósok a magasba kapják a két karjukat. És csak azt sajnálom, hogy a magyar sportúságíró a szövetség által felajánlott szurkolói zászló, a hajrá magyarok zászló, az olimpiai bajnokok arcképével nincs itt egy ilyen eseményen, ahol pedig a magyarok vezetnek 22-16-ra a dánok ellen az olimpiai bajnoki döntőben. Siti, Deli egyelőre még félénk, nem meri ellőni a labdát, Radulovics, mindent Radulovicsra játszunk, bejátszás Pádárnak, és elveszik a dánok, Radulovics a földön, akár Radulovicsal szemben, akár Pádárral szemben biztos, hogy szabálytalanság történt, mind a kettővel szemben lehetett. Siti, aztán Radulovics, Balogh keresztbe fut, ő fog beállni a beállós posztjára, Deli pedig elereszti messziről a labdát. Hát érzem én, hogy miért nem mert ő eddig lőni, hiszen nincs bemelegedve kellően. Rantala véd, és most Kerszkú, Farkas is véd. Farkas Andrea térden csúszik ki, vagy 4 métert, hogy a kipattanó labdát ő szerezze meg. Kell egy kapus, Farkas Andrea mindig kapus szeretett volna lenni életében, ahogy elmondta ezt. Deli, tőle Siti kapja a labdát, aztán Radulovics a szélen, ejtés, de ebbe beleér Rantala. Radulovics nem igazi szélső játékos, legyünk őszintik, és most Cserszkú megindul, ebből gól lesz. Nem! Hát miért mondok én ilyen csacsiságot? Most igen. Cserszkú lövését Farkas Andrea védi, de a kipattanó labda másodkézből, hiszen Vestergaard szerzi meg, Vestergaardtól Frülundé, Frülund pedig bedobja. 5 gól a különbség, 22-17-re vezetünk. Volt egy 4 gólos sorozatunk, Radulovics 7 méteresből, Radulovics normálisan lővi, pimasz módon, és Balogh szerzett gólt, de 22-16-nál megálltunk, kell egy gól, most kell egy gól, kellek gólok, gólok kellenek. Radulovics, és végre megvan! A 23. Csak kívánni kell, és kérem szépen teljesítik. Ez a kívánság műsor ideje. 23-17-re vezet Magyarország, de még félelmetesen sok, negyed óra van hátra a mérkőzésből, 14 perc, 6 másodperc, Radulovics Bojan a neve kiírva, nagybetűkkel, Mocsai Lajos, Rácz Maria, mindenki fönn. Most megpróbáljuk ott a kispadon összedrótozni Radulovics Bojanát, aki hihetetlen fájdalmakkal játssza ezt a mérkőzést, és Andersen lövését is védi. Farkas Ági eufóriában örömtáncot jár, és úgy dobja ki a labdát. Most van Farkas Áginál a labda, tehát Farkas Andrea járta az örömtáncot, és Farkas Andrea védett, és aztán Ági, Siti, Deli, vissza a labdát, most Radulovics nincs a pályán, tehát Delinek kell áthúzódni esetleg a jobb oldalra, vagy pedig marad a bal oldalon, a lövi elveszti. Lőik egy-kétszer, indul, pontosabban elejti a labdát, ez is hiba. És Hoffman, megkezdődik a Hoffman széria. Megkezdődik a Hoffman széria, vigyázni kell az első félidőben is, amikor egy kicsit leültünk, amikor volt egy holtpontunk, négy goldot dobott egymás után a dánok világválogatott balszélsője. Nagyszerű játékos egyébként, Hoffman is, és Holding is, és Andersen is. Egyébként az egész dán csapat nagyszerű csapat. Valakinek gólt kellene dobni. Deli, el kell vállalni, nem baj, az előbb nem ment, de most sem ment, de ez már baj. Ez már baj, 23-18, és még mindig 12 perc, 53 másodperc a hátralévő mérkőzésidő. Kökénybe a, vajon fölállta a védelem hátul, Frühling, gyorsítanak a dánok, Festerlund, és aztán a szélről megjön a Thunder. Itt a Thunder, Kollingtól. Vezettünk, kérem szépen, 6 góllal, 22-16-ra, 23-17-re, és már csak 4 gól a különbség. 22-16-nál kellett volna gólokat szerezni. Most már egy kicsit aggódunk, a dánok kitámadnak, van egy repülőjátékos, tehát 5-1-et védekeznek. Kierszkú ráadásul Radulovicsra, hiszen Radulovics nagyon sok gól dobott. Labdát szereznek a dánok, indul Hoffman, nem ő kapja a labdát, egyelőre Frühlund, aztán Kierszkú, kivárás, kiállás, Frühlund, egész közel a kapunk, de Radulovics ott áll mellette, előtte. Festerlundé a labda, megint Frühlundé, bejátszhat, ott van Kierczewski, megpróbál lefordulni abban a pillanatban, Siti és Radulovics megfogja, Siti rácsap Radulovics hátára, hogy mit kereselte itt a védekezésben, jöjjön a védekező játékos Zsemberiné, így van, és Kökénybea is, most erősödik föl a blokk, a védőfal, miközben hosszas magyarázkodás, és egészen hátulról végeztetik el a francia bírók a szabaddobást a dánokkal. Most kell a bíztatás, mert kell a gól, kellene a gól, de egyelőre a dánok kezében a labda, Frühlund lő, és Farkas megfogja a labdát, a szélen pedig Balog már indul, vele jön vissza Andersen is, meg kell ezért állni, meg kell tartani, meg kell becsülni a labdát, Kökény, kinn a bal szélen Farkas, és az ejtést eléri, minden egyes ejtést Ramtala hihetetlen ügyességgel elér, és itt van Hoffman, gól. 23-20. Ezt a Hoffmant, ezt kellene megfogni. Még csak két gól dobott a második fél időben, de hát az elsőben hatott, és abban a pillanatban Mocsai Lajos érzi, Mocsai Lajos tudja, hogy időt kell kérni. Siti Beáta, akivel a norvégok elleni mérkőzés után beszélgettem, és aki mondta, hogy egyszerűen fogalmuk nem volt már, hogy benne mi az eredmény, úgy körülbelül tudták, hogy ők vezetnek, és körülbelül tudták, hogy fut a szekér, megy a hajó. Most ezen a mérkőzésen is futott a szekér, ment a hajó, de most beléptünk a fékbe valahogy, most kellene gyorsítani, vagy nagyon okosan játszani, nem biztos, hogy gyorsítani. Andersen, és ez is be fog menni, de előtte belesipoltak a játékvezetők. Marad a 25-25, mi a frásztáljuk itt ki, 5 perc, 25 másodperc a hátra lévő mérkőzés idő. Hogy mi a frásztáljuk ki, az egy dolog, a lényeg, hogy a játékosok ne legyenek frászban. Frühlund, fönnak a Csitin, szabaddobás, besegített egy kicsit az és Zsemberiné is, abból ne tudjon lőni a dán játékos. Megint Frühlundé alad a ki a jobb oldalra Bocsaúnak, még tovább Kolding, Bocsaú, beleér egy magyar játékos. A blokk jó volt a blokk, Farkas Andrea ugyan röpült ki, de nem tudta megfogni ezt a labdát. Így megint csak a dánoké a labda, 4 perc, 57 másodperc, 25-25 az állás, hihetetlen izgalmak, 6 gólos előnyünk volt, és most egyenlő az állás. Bocsaú, visszajátszás Kamilla Andersenhez, óriási erejű lövés, és amikor kell, akkor Andersen kinyitja a gólzsákot. Bölugrik, villan, és óriási erővel vágódik kezéről a hálóba a labda. Radulovics nagyon sérült lehet, vagy nagyon fogják. Keveset játszik most ebben a játék részben, pihen is, és abban a pillanatban, amikor bejön, akkor már is rajta van Kierszkú, őrzi őt, fogja, bejátszás, Pádár, Cserszkúval együtt fordul be, Cserszgorral, van egy Kierszkú, és van egy Cserszgor, néha a két szót adott összekeverem, szóval Pádár befordul, szabaddobás, Farkas, Siti, Radulovicsot őrzi, Kierszkú, Farkas Ági, kiátsza Lővinek a labdát, ő elereszti, és gól! Ez kell, Lővi Dórának most volt rugalma, nem úgy, amikor a Zitzert elhibázta. Lőtt egy ilyen kuklis gólt, aztán egy Zitzert hibázott, akkor azt hiszem fölé lőtte, ha jól emlékszem, vagy mellé, ejtés volt mellé. És most pedig gól, 26-26, de már csak 3 perc, 49 másodperc van hátra. Olyan ez, mint amikor a kajakkenő versenyen nem egy ritmusban evez két hajó, és hol az egyik, hol a másik van az élen. Így van ez most ezen a dán-magyar mérkőzésen is. Hol a dánok vezetnek, hol mi egyenlítünk. Előtte az volt, hogy mi vezettünk zsinórba. Frühlund ki, Bocsaúhoz a labdát, Bocsaú vissza Andersennek, Andersen lő gól. Most meg Andersent nem tudjuk tartani. A dán csapatnak ez az erőssége, hogy mindig van egy játékosa, aki eredményes tud lenni. Hát ugye kezdte Colling, folytatta Frülund, aztán jött Hoffmann, most pedig Andersen. Andersen dobja a gólokat, és Farkas Ági nem olyan, mint amilyen volt a norvégok elleni mérkőzésen. Balog egészen hátrahúzódva játszik, hiszen Radulovics ment le a szélre. Lőridóra ejtése, a kapufáról jön ki! Hát jobb egy cunder, vagy jobb egy lövés. Az ejtésekkel nincs szerencsénk. Vagy megfogja őket Rantala valami barba trükkel, megnyúlik az a lány. És most Frülund, lövőhelyzet, és mellé. Igaz, hogy azt hiszem 7 méteres ad a játékvezető, sőt. Nem lehetetlen, hogy kiállítanak magyar játékost, ha itt még kiállítás is lesz a dologból, akkor 2 perc 48 másodperc lévén hátra bajban vagyunk. 1 perc 57 másodperc és 3 góla hátrány. Hogy tudunk megváltozni, ugye, hogy tudtunk örülni, és most még azért se bánkódunk, hiszen az osztrákok ellen is innen ebből a sírból hoztuk vissza a labdát, de Farkas Andrea bejátszása is pontatlan. Hoffmann robog, Hoffmann lő gól. Ez a 30. Állaki Anna Mária itt mellettem leteszi a felhallgatós mikrofont, úgy gondolja, hogy már nem kíváncsi rám, vagy talán a magyar lányokra sem. Nem kell elkeseredni. Nagyon jól játszott a mérkőzés egyes szakaszaiban, sőt azt mondom, hogy a mérkőzés nagyobb részében a magyar csapat. Volt egy időszak, amit nem tudtunk átvészelni. Lővidóra még megmenti a helyzetet, Farkas Ágié a labda. Balog a bal oldalon, szabad dobás a javunkra. 1 perc 14 másodperc, ennyi idő alatt 4 volt, nehéz dobni. Visszajátszás Farkas Ágihoz, és ezt is Rantala védi. Léner Rantala a dán együttes legjobbja, és tulajdonképpen a dán csapatban szinte mindenkit dicsérhetünk. A két szélső, Colling és Hoffmann, Andersen a kapitány, nem a kapitány, Andersen az irányító, Cserzgór a kapitány, és a többiek Frülund, aki mindig akkor lőtt gólt, amikor kellett. 46 másodperc, micsoda dán öröm ünnep lesz ebből. Egy hátrajátszás, Andersennél van a labda, megint csak egy továbbítás, Cserszkú, Farkas még megszerzi ezt, Lővi még megindul a bal oldalon, középen megkaphatja azt, Zsemberiné és kapufát dob majd, Balog, és végre dobunk egy gólt. 30-27-re a dánok vezetnek, Balog be a szépített, de ahogy az órára nézek, már csak 23 másodperc van hátra, igaz, hogy áll az óra pillanatban, de ez alatt a 23 másodperc alatt a dánok alig hagyják ki a kezükből a labdát, és így 1996 olimpiai bajnoka megvédte bajnoki címét, de kiadják a kezükből a labdát, mert Hoffmann egyszerűen úgy gondolja, hogy ő neki ezen a mérkőzésen sok gólt kell dobni, és ha az első fél időben dobott 6-ot, akkor miért ne dobna 5-öt a másodikban is? 2 másodperc, 1 másodperc, és vége! Minden dán a pályán, a magyarok pedig kissé bánatosan, szomorúan vonulnak le. Én szerintem lehetünk is egy kicsit szomorúak, hiszen 22-16-os vagy 23-17-es vezetés után nem mindig kikapni, de előfordul. Hát ezért ilyen játék ez a kézilabda. Gólra játsszák, gólt kell lőni. Ha gól dobunk, akkor minden bizonnyal lesz a 6 gólos hátrány. A megtáltosodó dánok nem dolgozzák le, és akkor nem védik meg olimpiai bajnoki címünket. Mi azért örülünk, mert az ezüstérem nagyszerű fegyvertény. És Dánia megint olimpiai bajnok, Magyarország megint nem, de lesz még rá alkalom, hogy Európa bajnokok, világbajnokok és olimpiai bajnokok legyünk.
2: Akkor talán senki nem reménykedett benne, de ez a bizonyos Európa bajnoki cím néhány hét múlva összejött. 2000-ben a magyar női kézilabda válogatott megnyerte a kontinens tornát. Sajnos azóta újabb aranyat nem szerzett a nagy világeseményen, de mivel folyamatosan ott van a világ közvetlen élvonala mögött, csak keveset kell lépni felfelé a csúcs eléréséhez. Ez persze már egy másik generáció feladata. Az elődök a 2000-es olimpián magasra tették a lécet, és mondjuk így, csak az utolsó ugrásuk nem lett sikeres. Viszont az az ezüst tényleg aranyosan csillog. Ennek a történetét elevenítettük fel az elmúlt 2 órában a visszajátszásban, amely mára búcsúzik. A társszerkesztők Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a rádió archívumában a sporttal foglalkozó Simon László, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
4: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.